0: mindezt hallani is lehetne?
1: Hallani? A zenében korán sem kell mindent hallani. Ha a halláson mindazoknak az eszközöknek az egyenként való, pontos tudomású vételét érted, amelyekkel a legmagasabb, a legszigorúbb rend létrejön, nos, akkor nem. Ilyen értelemben nem fogják hallani. De ezt a rendet a maga egészében igenis lehet, vagy lehetne hallani, és ez eddig ismeretlen esztétikai kielégüléssel jár.

0: Én szerelmem az eszméért való. Én csak érte élek.
1: Te ugyancsak szeretni kívánod a népet, de te csak azt láthattad, hogyan élt, amikor látni, érezni, remélni merészelt. Egyik nép se tud hinni abban, amit nem érez.
0: Nem rendítesz meg engem. Föl kell fogniuk az eszmét. Csak azért élhetnek.
1: Milyen szánalmas a nép, mely mártírrá akar lenni. Egy nép sem foghat föl mást, mint részleges képet. Egyetlen megfogható részét csupán a teljes egésznek. Csak így tudod magad megértetni a néppel, ha az általuk megszokott módon beszélsz.
0: Meghamisítsam-e az eszmét?
1: Hadd oldjam föl mindezt. Hadd írjam körül anélkül, hogy előírnám, tilts, korlátozz, félelmet keltve mégis követhetően. Biztosítsd létüket, hogy egyre tisztábban lássák a szükségszerűt. Parancsolj keményen, mégis fölkeltve a reményt. Így közd meg az eszmét, akkor öntudatlanul teszik, amit kívánsz. Akkor emberi gyengeivel együtt is szeretetre méltónak találod a népet.
0: Sose fogom megérni.
1: Élned kell, más nem tehetsz. Oly szorosan kötöttél eszmédhez.
0: Hozzá kötöttem az eszméhez, melyet a táblák fejeznek ki.
1: Ezek is csak képek. Részei csupán a teljes eszmének.
0: Akkor darabokra töröm a táblákat, és kérem Istent, vonja vissza a rám bízott feladatot.
1: Te kicsinyítő, ki az Isten üzenetét hordozta táblákkal vagy anélkül, én őrzöm a te eszméidet, s bármikor ki tudom fejezni.
0: Képekkel?
1: A te eszméid képeivel, mert mind egy és ugyanaz, minden belőle való. Én meghajlok a szükség előtt. Az én küldetésem, hogy egyszerűbben szóljak az eszméről, mint ahogy én magam felfogtam. Mégis az értők újra és újra rá fognak találni. Nézz oda.
0: Tűzoszlop.
1: Vezet bennünket éjszaka.
0: Felhőoszlop.
1: Vezet bennünket nappal.
0: Istentelen pogányképek.
1: Isten adta jelek. Akár az égő csipkebokor. A véghetetlen így mutatja meg, nem önmagát, a hozzávívő utat.
0: Ó, ábrázolhatatlan Isten. Kifejezhetetlen sokértelmű eszme. Engeded-e, hogy így silányul magyarázzanak? Így hát én magam is képet faragtam. Hamisat, amilyen csak egy kép lehet. Így hát vereséget szenvedtem. Így hát minden őrültség volt, amiben hittem. És nem tudom, és nem is szabad kimondanom. Ó, szó, te belőlem hiányzó. Miért nem találok?
2: Gegenwärtiger, unsichtbar.

Vándor csak csöndös jelen, gyorsan halad. Viszi a görbe völgyet, az a zöld halvakat. Szép éjszaka. Nem áll meg. Megy. Mi végre? Hisz nem tudja. Úgy sem merre visz.

0: dürftet, musstet es vergessen, die Aufgabe zu erfüllen.
1: Jobbra vagy balra, előre vagy hátra, hegynek föl vagy völgynek le. Mindegyre menni kell. Kérdés nélkül. Titok marad. El kell felejtenetek, hogy dolgotokat végezhessétek.

0: des Himmels schwarzem Pfühl. Den Liebsten, der im Sinnenrausch gedankenlos zur Liebsten geht, belustig deine Strahlenspiel, dein bleiches, qualgeborenes Blut, du nächtig todeskranker Mond.
1: Te éjszakai halálosan beteg hold, ott az ég fekete vánkosán. Lázas tágra nyílt pillantásod megbűvöl, akár egy idegen dallal. Csillapíthatatlan szerelmi vágy pusztít, az folytogat téged, te éjszakai halálosan beteg hold, ott az ég fekete vánkosán. Az érzékek mámorában ittasult, párjához lopakodó szerelmest élteti sugaras játékot, sápadt, kínban keringő véred, te éjszakai halálosan beteg
0: volt. Belustig deine Strahlenspiel, dein bleiches, qualgeborenes Blut,

a szépséget kerestem. Mindent feláldoztam. Egy cél sem volt szent. Egyetlen eszköz sem egyértelmű. Fékeveszetten törtem valamiféle cél felé. Próbálatlanul nyomtam el természetet. Meggondolás nélkül rendeltem alá minden értelmet a formának. Még ha szenvedtem is. De nem kínlódtam, sőt, csupa öröm volt az életem. Anélkül, hogy megvakultam volna, néztem a fénybe. A napsugarai nevettek rám, és felmelegítettek akár az élet. Minden rózsaszínben játszott, és aranyjá vált a szenny. A szenvedés nem torzított, csak a napot láttam, s átvettem a szépség ritmusát.

0: alter Weisheit Gesagtem, Geschriebenem und Selbstgesehenem, das alles banal mir schien, zu Trotz sucht ich ahnungslos das Glück. Als es sich mir versagte, strebte Schmerzlosigkeit an durch den Sand, was auch bis dann eine dunkle Erinnerung vergangen.
1: Regi bölcsesség, írás, mondva van, írva vagyon. Milyen banális, és mégis gyanútlanul kerestem a boldogságot. Régi szenvedések emléke a mai kín teszi könnyebbé. Jól tudtam a tilalmakat. Ne tedd, és sohasem tettem. Tedd, és úgy cselekedtem. Magam szerint a legjobbat adtam. Semmit sem kaptam. Alig valamit értem el. Miért nem adtak új értelmet, hogy megsejtsük a megfogalmazatlan törvényt? Nincs szem, amely azt látná, fül, amely meghallaná.
0: Ich vermochte,

Meseidők régi illata leheldált érzékeimet. Sok pajkos bolondság zsong át a könnyű légen. Boldogságom, forró vágy az örömök után, miket lenéztem. Ó, meseidők régi illata, zsongíts újra el. Rossz kedvem, mint tovaszált. Napsugár övezte ablakomból, szabadon nézem a kedves világot. Álmom boldog messzeségbe hív, ó, régi illat, meseidők régi illata.

Kicsoda hallana meg, ha kiáltoznék? Ki? Az angyali karból. És feltéve, ha egy közülük nagy hirtelenül kebelére ölelne, meghalnék bízvást ez erősebb lét közelétől. Mert hisz a szép nem egyéb, mint kezdete az iszonyúnak, amit még éppen elviselünk, s bámulatunk oka az, hogy mégis hűvösen itt hágy, s el nem pusztít. Iszonyú mindenik angyal.

Mihez fogsz, Isten, ha megholtam? Szép korsót cseréppé omoltam, italod ecetté romoltam, ki mezed s mesterséged voltam, ha önértelmed elhagyott. Nem lesz majd békés kis lakod, hol hallanál forró igéket, fáradt lábadról hull letépet bársony sarult, mely én vagyok. Leomlik rólad köpenyed, tekintetednek puha párna arcom ma még, melegje várja. De majd keres hosszan, hiába, s kövek ölébe hull le fájva, mikor a bíbor nap lemegy. Mihez fogsz, Isten? Féltlek, árva.

mélységből kiáltok hozzád, uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek, könyörgő szavam. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged.

0: csend, hallgass már. Tudod, hogy van, s mégis vak vagy. De hányszor már, és most megint. Mindig ugyanaz a vége. Mindig az álomban hiszel. Már megint a teljesülhetetlenre vágyódsz. Megint a gondolataid csápkörében jársz. Nem földiek azok, s mégis földi beteljesülésre várnak. Hát te, akiben a földön túli ölt testet, a földire vágyol.
1: Hallgass, nyughatatlan, de nagyon jól tudod, hogy örök nyugalmat nem találsz. De jól tudod, hogy mindig ugyanazon út, s mégis mindig újra belekapsz. Hidd a valóságot, így van, ez így bizony, sosem másként. Már megint a teljesülhetetlenre vágyodsz. Megint a gondolataid csáp körében jársz. Nem földiek azok.

Ó, igen, a virágzás. Ó, a vágy. Ó, te jóság. Milyen szép vagy. Milyen jó rád nézni, szólni hozzád, hallgatni téged. Amint elnevetett magad.

Piero, elfelejtettem a nevetésemet. A ragyogás képe szétfoszlott. Szétfoszlott. Feketén lobog a zászló számomra most az árbócról. Piero, elfelejtettem a nevetésemet. Ó, add vissza nékem, ó, lélek doktora, líra hóembere, a hold hercege, Piero, a nevetésemet.

A hótfény sápott virágai a fehér csodarózsák júliusi éjeken nyílnak. Hova téphetnék belőlük? Hogy enyhítsem csügget szenvedésem, a sötét folyónál keresem a holdfény sápat virágait, a fehér csodarózsákat. Vágyom szomja csillapulna, ha lehetne mesetitkon boldog csendben szirmát venni a hold sápat virágának.

Szelkeresztek a versek, miken a költők némán elvéreznek, megvakítva a keselyük rebbenő kísértett seregétől. A testekben kardok tobzódtak, pompázva a vérvörösében. Szent keresztek a versek, miken a költők némán elvéreznek. Halott a fő, merevek a fürtök, távol a csőcselék lármája. Leszáll a nap, vörös királyi korona.

metszetek. Ó, ábrázolhatatlan. Közreműködött Hirtling István, Kozák András, Pártos Erzsi, Tél Katona Ágnes,

0: rádiókompozíció 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Benedek Elek a Papucs Szaggató Király Kisasszonyok című meséjét Császár Angela mondja el.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még a hármas üveghegyen is túl, ahol a kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény juhászlegény. Nagy sereg juhot őrzött ez a juhászlegény, de abból a nagy sereg juhból még csak egy bárányfark sem volt az övé. Hely, sóhajtozott is eleget, amint terelgette a nyájat, hogy neki semmije sincs ezen a világon, ne hiába sóhajtozott, a nagy semmivel maradott. Az ám, amit mondok, mégsem úgy volt egészen, mert egyszer, amint billeget ballagott a nyáj után, s nagyokat sóhajtott, előtte terem egy ősz öregember, s kérdi. Mi bajod, fiam? Miért sóhajtozol olyan erősen? Mondja a legény, hogy a szegénység miatt sóhajtozik, mert hogy mindenkinek van valamie, csak neki nincsen, még egy bárányfarka sincs. Hát aztán mi kéne? Kérdezte az ősz öreg. Gondolkozik a legény, vajon mi is kéne neki, s azt találja mondani. Megelégedném én, öregapám, egy olyan tarisznyával, amely sohasem telik meg, s egy olyan bundával, hogy ha azt magamra kanyarítom, senki meg nem lát. No bizony, ha csak ez kell, én adhatok, mondta az őszöreg, és a nyakába akasztott mindjárt egy tarisznyát, meg egy bundát. Mindjárt ki is próbálta a juhászlegény a bundát, hát az öreg juhász nem látta meg. Noha nem, egy szempillantásig sem maradott többet a nyáj mellett, elment szerencsét próbálni, és meg sem állott, míg a király városába nem ért. A királynak 12 leánya volt, de csak egyben volt öröme, a legkisebbikben, a többi minden Isten adta éjjel eltűnt a palotából, s egyik-egyik 6 pár papucsot szaggatott el. Hiszen volt a királynak aranya, ezüstje annyi, hogy kádaslag állott a pincében, telt a papucsra. De nem is ez szomorította a királyt, hanem hogy hol, merre tudnak járni, hol szaggatják el azt a tengersok papucsot. Hiába faggatta szép szóval, csúf szóval a leányokat, azok mindig csak azt mondták, hogy ők maguk sem tudják, hogy mind kerülnek el hazúról, s azt sem tudják, hol s merre járnak ének idején. Bizonyosan valami ördöngős lélek viszi el őket. Hitte is a király, nem is ezt a beszédet, de ami igaz, igaz, ami nem igaz, hazugság. Én nem mondom, hogy láttam, amit nem láttam. A király hiába állított istrázsákat, 100-at is egyszerre a leányok szobája elé. Soha egy sem látta őket sem elmenni, sem visszatérni, mert éjfélkor az álomszellő úgy fejbe csapta valamennyit, hogy ledöndültek a földre, s föl sem keltek reggelig. Aludtak, mint a fekete föld. Mit volt mit tenni? A király kihirdette országvilágnak, hogy annak adja egyik leányát, legyen akárki fia borja, aki neki megmondja, hogy hol s merre jár ének éjszakáján a 11 király kisasszony. Hát hiszen jöttek mindenfelől a szerencsepróbálók, de ahogy jöttek, szégyenkezve el is mehettek, mert éjfélkor mind elaludtak, s a király kisasszonyok mehettek bátran, amerre nekik tetszett. Meghallja ezt a juhászlegény, jelenti magát a királynál, s este, mikor a király kisasszonyok a szobájukba mentek, ő is velük ment a bundában, látatlanul. A leányok lefeküdtek, elaludtak, de éjfélkor csak besurran a szobába valami ördöngős lélek vagy mi, felkölti őket, csak a legkisebbiket nem, aztán hirtelen

0: Felöltöztek a legszebb ruhájukba, egy nagy zsákba beletettek 6-6 pár papucsot, így készülöttek, mit tudom én most még, hogy hová, merre. De a juhász legény mindent jól látott, s mit gondolt, mit nem, felébresztette a kicsi király kisasszonyt is. Hely, megijedtek a leányok, most már mit csináljanak? Ők bizony mézes-mázos szavakkal rávették a kicsi király kisasszonyt is, hogy menjen velük, nem bánja meg. Akkor az ördöngős lélek valami zsírral megkente mind a 12 leány vállát. S hát, mind a 12-nek szárnya nőtt. Fogta magát a legény, ő is megkente a maga vállát. S hát neki is szárnya nőtt egyszeribe. Abban a pillantásban kinyílt az ablak, s huss! Kirepült az ördöngős lélek, utána a leányok. A leányok után meg a juhász legény. Felszálltak jó magasra a levegő égbe, s repültek, mint a madár, hegyek, völgyek, folyók, s tengerek fölött. Aztán egyszerre csak leszállottak egy rézerdőben, rézerdőnek is a közepén, ahol volt egy részköblös kút. Részköblös kúton 12 részpohár. A leányok vizet merítettek a részkútból, ittak, aztán a poharakat visszatették a helyükre. A legénynek sem kellett egyéb, mind a 12 poharat a tarisznyájába dugta, amellett még egy részfáról le is tört egy ágat, s azt is a tarisznyájába tette. Hely, de ahogy a rézágat letörte, nagyot csendült, bondult az erdő, csak úgy zúgott véges végig. Megijedt a kicsi király kisasszony szörnyen, s mondta a testvéreinek, ja Istenem, miért jöttem el veletek? Valaki itt van az erdőben, s meglátott. A nénjei nagyot kacagtak, ugyan ne félj, te bolond, nem jár itt senki rajtunk kívül. Azzal tovább repültek, s meg sem állottak, míg az ezüst erdőbe nem értek. Ennek a közepén ezüst köblös kút volt, s a kút közepén 12 ezüst pohár. Itt is ittak, de a juhász legény az ezüst poharakat is a tarisznyájába rakta, s hogy egyéb bizonysága is legyen, letört egy ezüst ágat. Rettentő nagyot csendült az ezüst erdő is. A kicsi király kisasszony majd kétségbe esett az ijegységtől, de a többiek csak kacagtak rajta, s tovább repültek. Az ezüst erdő után az aranyerdőbe értek, ott is leszállottak, ittak az aranykútból, s a juhász legény tarisznyájába dugta az aranypoharakat is. Aztán letört egy aranyágat, de csendült is akkorát az aranyerdő, hogy szinte meghasadt a föld belé. A kicsi király kisasszony most is mondta a testvéreinek, hogy bizonyosan kíséri valaki, forduljanak vissza, de a leányok csak kacagtak az ijegységen, s tovább repültek. Az aranyerdőn túl egy rengeteg magas hegy elé repültek. Ott az ördöngös lélek aranyvesszővel megsuhintott egy ajtóforma sziklát, az egyszeribe felpattant, a leányok be az ajtón, a juhász legény is utánuk. Hej, haj, hát olyan szertelen fényes szobába került a szegény juhász legény, hogy majd megvakult a csillogástól, ragyogástól, de csak ment a leányok után, fényesnél fényesebb szobákon keresztül, ahol minden, de minden színarany volt, még az ablaküveg is. És mikor úgy a 77. szobába értek, hát csak jön a leányok előtt 12 úrfi csillogó-villogó gúnyában. Kedvesen, édesen, pisolyogva, mosolyogva, mézes-mázos szavakkal fogadják a leányokat, aztán kézre kapják, sétáltatják körös körül. Egyszerre csak megszólal a muzsika valahol fent, mintha éppen a mennyországban szólt volna. Hipp! Táncra kerekedtek, forogtak, mint a forgószél, repült, suhogott a drága selyemruha, szakadt, foszlott a csupa selyem papucs, de ha foszlott, azért ugyan senki sem búsult, más helyébe, van, aki fizesse, hajnali kakas szóig, abba sem hagyták a táncot. Mikor aztán mind a papucs miszlikbe szakadott, elbúcsúztak az úrfiaktól, s huss, szárnyra kerekedtek, elrepültek, s hazáig meg sem állottak. Otthon szépen lefeküdtek, s elaludtak, mintha sehol sem jártak volna. No, következik a reggel, s a juhász legény felmegy a királyhoz. Hát, fiam, tudsz-e valamit? Tudok, bizén felséges királyom, csak meg ne szomorodnék erősen. Mondjad, fiam, mondjad! A juhász legény töviről hegyire elmondott mindent, akkor aztán a király behívatta mind a 12 leányát, s vallatóra fogta. Bezzeg, hogy tagadtak azok mindent, csak a kicsi király kisasszony nem. De hiába tagadtak, a juhász legény előhúzta szép sorjába a réz, az ezüst és az aranypoharakat, elő a réz, ezüst és aranyágakat is. A kicsi király kisasszony is bizonyította, hogy úgy volt, ahogy a juhász legény mondotta. Mit volt, mit nem tenni? Megadták magukat a leányok. Hiszen jöhetett ezután értük az ördöngős lélek. Azt sem tudta elvinni többet, mert a király a hétágú vastoronyba záratta a leányokat. A legkisebbiket meg feleségül adta a juhászlegénynek. Melléje még a fele királyságát is. Bezzeg ment a kis király kisasszony jó szívvel a juhászlegényhez, mert szép szállegény volt az. Hét puszta faluban nem akadott párja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Benedek Elek a Papucs szaggató király kisasszonyok című meséjét Császár Angela mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Siklós Olga. A hangfelvételt 1978-ban készítették, és legutóbb 2000. május 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. 20-as stúdió, hogyha a cipő beszélni tudna.

lomtalanítás volt az utcánkban. Zsákkal a hómlom alatt gyűjtésre indultam a padlásra. A temérdek kacat, mely évek alatt gyűlik lomhalmazzá, a majd még egyszer jó lesz jelszó árnyékában vészelte át az éveket. Van azonban egy padlászug, ahol cipők sorakoznak. Nem jók semmire, ha ajándékba adnám valakinek bármelyiket, haragosokat szereznék. De emlékeztetnek. Ez a tömpeorrú, viasztól avas, magasszárú a dédapámra. Övé volt, nagyapám örökölte tőle. Mást nem örökölt, de cipőt azt igen. Ez a másik, porral himporos, anyai rokonságom hagyatéka. Papucsféle, kaszáltak benne. A kamásnis szürkefehér apai nagyapámra emlékeztet. Városi életet idéz, kávéházak krudi megénekelte hangulatát árasztja. Nekem. Nekem, akinek a cipők történetét a még élők mesélték. Amazon talpán keresztve, gyertyánfacsíkok fémlécbe csúsztatva. Vitézitelket kapott érte 44-ben Salgótarjánban valaki, aki a végső győzelmet facsíkokkal óvott bakancsal kívánta kivívni. Ez a vásott, repedezett bőrű, első önálló keresetem emléke. Kirner úr, aki a felső részét szabta, majd 40 éve mondta, megemlegeti, míg él. Igaza lett. És ime egy nagy avit szatyorban gyermekeim első tipegői, Katié, Eszteré, Andrásé. Életem cipői, cipőim élete. Üres zsákkal lépkedek le a padlásról. Cipőim újra megúszták. Megúszták, hogy tovább emlékeztethessenek.

0: Hány cipője van?
1: 15. Szeretem a cipőt.
0: Volt egy téli, meg egy nyári cipőm. A téli cipőm mellé, amikor beszereztem végre egy másikat, akkor abból ilyen korcsia cipőt csinálhattam. Ez volt az életem nagy boldogság az 50-es években. Édesapám segített rászerelni a torpedós hoki korcsolyát, ami már akkor szűk volt a lábamra, és mégis szoruló lábbal, de kimentem a jégre, és boldog voltam, hogy felszerelt cipőm van.
2: Mi jut eszébe, ha azt mondom cipő?
3: Az attól függ, ha mondjuk a gyerekcipőről van szó, akkor fölmegy a vérnyomásom. Ha felnőtt cipőről, akkor is fölmegy a vérnyomásom.
2: Miért?
3: Hát azért, mert soha nem lehet cipőt kapni. Hogyha bemegyek az üzletbe, például múltkor is a kislányomnak, aki úgynevezett 75-ös korosztályhoz tartozik, egy pár cipő volt a polcon, és kész, be volt fejezve. Az egész üzletben nem lehetett egy pár cipőt kapni. Bejön a szandál szezon, nincs szandál. Bejön a csizma szezon, nincs csizma. És akár 24-es cipőt keresek, akár 34-eset, egyszerűen az nincs, ami kéne. Ha van, akkor az azért marad meg véletlenül, mert pocsék. Például én a Savaria cipőt szerettem a gyerekeimnek, és a kicsi koruktól, 18-as cipőtől kezdve mindig azt hordtak, és egy bizonyos, azt hiszem 34 vagy 30, nem tudom már, amikor váltanak a méretben, hogy gyerek vagy kisgyerek vagy felnőtt méret, na attól kezdve egyszer nem lehet cipőt kapni. De most már ott tartunk, hogy gyerek, picik gyerek cipőt lehet csak kapni, óvodáskorúnak már nem lehet, iskoláskorúnak pláne nem lehet. Vagy pedig a 35-ös cipő, ami kislányról tudok most beszélni, az már egy női méret, a legkisebb női méret, viszont az 4-500 forint. Hát például ez jut eszembe, úgyhogy én nekem a cipő az egy vörös posztó.
2: Magának mi jut eszébe arról, hogy cipő, lábbeli?
4: Az, hogy drága, borzasztó sokba kerül, és nagyon hamar tönkre megy. Nem lehet nálunk jó cipőt kapni. Külföldön jó cipők vannak, szintén drágák, de meg lehet őket venni. NDK-ba lehet nagyon jó cipőket kapni, de Magyarországon, amit cipő van, az mind 1000-1200-1500 forint, és ugyanúgy tönkre megy fél éven belül, mintha veszek egy 400 forintos cipőt.
2: Ön mi ugrik be magának, hogyha ezt a szót hallja, cipő?
5: Általában mindig örököltem a cipőket, vagy a testvéremtől, vagy a rokonságtól kaptunk egy-egy cipőt. Az a cipő az lényegében egy-egy évig jó volt.
6: Hát, mit mondjak? Amikor én az első csizmát kaptam, az első görbeszáru csizmát, mert ugye az volt a nagy dolog, mi nálunk. Hát az, hogy is mondjam, meglehetősen nagy ünnep volt. Igen, csak kicsalogatta a könnyeket a szememből. És bizony egy pár csizma, egy más a búza volt.
7: Akkor az iskolába bejött egy bácsi, kis srác voltam, megkérdezte, hogy hányas lábam van. Hát én nem tudtam, hogy miért kérdezi, és megmondtam. Én megkérdezte azt is, hogy hány testvérem van, és hogy hogyan élünk, meg minden. Szóval szociológiázott rendesen, és aztán én megmondtam, hogy 5 testvérem van, és hogy hogyan élünk, az édesapám keres csak, és akkor 3 nap múlva kaptam egy új cipőt. Hó, hogy azzal micsoda felhajtás volt. Mert én abban akartam még aludni is, mert hát új cipő, meg minden. És azt hiszem, ma egy gyerek már nem is nagyon érteni meg, hogy mit jelent ez a cipő számomra.
8: Én emlékszem, mikor gyerek voltam, nekem egy pár cipőm volt mindig, mert amikor már meg kellett egyszer talpalni, mert akkor még talpaltak is cipőt, másodszor nem, mert már kinőtte. De mi volt, ugye egy gyerek volt, szeretett korcsolyázni, csúszkálni, akkor az történt, hogy hazamentünk, este betettük a redlibe, ugye a sütőbe, na nem forró, mert akkor megégett volna, hanem ott megszárad azért, hogy másnap reggel föl tudjuk venni és nyugodtan iskolába menni.
0: Én még megéltem azt az időt, amikor osztálytársaimmal azon vetélkedtünk, hogy egy adott nyersbőr maradékból melyikünk tud jobban olyasmit formálni, ami hasonlít a cipőre. És akkor megtanultuk a kenderkócból a varrócérna sodrását, szurok segítségével, a két tűvel, a hajlított tűvel varrást. Össze volt bögdösve az ujjunk, de valamiféle cipő kerekedett belőle, és megtanultuk megbecsülni.

0: Hát akkor beszéljen a cipő. Egy géppel írt, fényképekkel teleragasztott vaskos kötet a Szombathelyi Bőrgyár Részvénytársaság és Cipőgyár története került a kezembe. Szerzője Karsai János. Ebből idézek. Szombathely földrajzi adottságai szerencsések. Enyhe lankák, közepes nagyságú hegyek és termékeny síkságok gyűrűjében helyezkedik el. A várost a Gyöngyös és Perint patak szeli át. A római korban is jelentős város Pannonia Superior székhelye. Akkor is és a középkorban is a város lakosainak megélhetését elsősorban a mezőgazdasági termelés biztosította. Az éghajlati adottságok kedveztek a takarmány növények termelésének, és ennek függvényében fejlett állattenyésztést folytattak. Adva volt tehát a nyersanyag, a bőrgyártás legfontosabb tényezője, a víz. Ennek köszönhető, hogy a bőrfeldolgozó szakmák viszonylag fejlettek voltak. Szombathely 1407-ben évi 200 arany fizetése ellenében szabadalmi levelet kapott földesurától, és megkezdődött a kézműves korszak. A bőrgyártás a magyarság ősi iparága. A magyar bőrgyártás mindig híres volt. Elég e tekintetben a hongrojás néven Franciaországba átplantált bőrgyártó eljárásra hivatkozni. Nos, Szombathelyen vagyunk.
1: Jó napot kívánok! Ne haragudjanak már zavarásira. Szavária cipőgyárat keressük.
2: Megvan.
1: Merre van az?
2: Megvan, kérem szépen. Itt visszafelé mindjárt, és jobbra megtalálják mindjárt a kanyar után az első nagy épület lesz.
1: Köszönjük szépen!

0: Várnak bennünket, a Savária cipőgyár igazgatója hívott meg.
1: A Mészárosjártás?
0: Igen, és azt hiszem a titkárságon kell jelentkeznünk, úgyhogy szóljon már fel, hogy megjöttünk Budapestről.
1: Titkárságon szóljon, hogy megjöttetek. Tessék egy kérdésre várni.
0: Várunk, igen. Egy asszonyka és egy fiatal ember. Mind a ketten cipőgyáriek?
2: Igen, cipőgyáriak vagyunk.
0: Szóval ez a olyan üzemi házasság?
3: Ja, inkább a házasságról nem beszéljünk, ha lehetne. Inkább a munkáról, ha lehet, arról beszéljünk.
0: És arról mit mondanak?
3: 68-ban kezdtem ipari tanulónként, 71-ben végeztem.
4: Egy kicsit tessék várni, jó?
3: Az elején tüzödében voltam, később lekerültem az aljára, és most itt vagyok két műszakban. Darabéráltásnál vagyok, egy előre bronzolozó.
0: Hű, miket kell itt majd megtanulnom, azt mondja, a bronzolozó.
3: Talbérészeg ezen felkapta fára, és a másik gépe meg az ormára vittőt marom körbe, fára húzás előtt.
5: Aztán kiderül, Weigl József vezérigazgató helyettes vendégei vagyunk. Először a gyár nevét firtatom.
0: Végeredményben Savária vagy Savária?
6: Savária. Annak idején, ami kb. 10 évvel ezelőtt arról volt szó, hogy a szombathelyi cipőgyárnak is egy más nevet adjunk, akkor a Savária nevet kívántunk adni, de kiderült, hogy Nyugat-Németországban van egy olyan cipőgyár, aminek a neve Savarin. Most a nemzetközi jog szerint legalább két betűnek kell, hogy a egyik név és a másik név között differencia van, mi választottunk Savariát, így megvolt a betűkülönbség.
0: És vajon egy ilyen bejegyzésnél csak a betűn dűl el az, hogy nemzetközivé válik-e egy cipőmárka, vagy pedig kell ide más is?
6: Nem, a név nem sokat ad. Az, hogy egy gyár milyen színvonalon állít elő terméket, milyen minőségben, milyen áron, ez se kutya, és az, hogy milyen határidőre szállít.
0: Hogy született meg ez a gyár itt a nyugati Dunántúl Lankás vidékén?
6: Igen, 1899-es években bőrgyárként kezdte az életét. 1935-ig csak bőrgyártással foglalkoztunk. 35-ben egy cipőgyár létesült. A felszabadulás után kezdődött a fejlődése. Két rekonstrukciót éltünk át. Jó magam 30 éve dolgozok a gyárban, akkor naponta 5000 pár cipőt termeltünk, most 24000 párat. Akkor dolgoztunk egy 1500 fővel, ma 3800 fővel. Akkor volt egy telephelyünk, itt a központi gyár, ma van 6. Van két önálló gyárunk is, nagyvállalati szervezetben dolgozunk.
0: És Weigl József vajon hogy lett cipőipari igazgató? A 30 éves történelem elején még érvényes lehetett a képlet, hogy édesfiam, ha nem tanulsz, Schusterinasnak adlak.
6: Igen, ismertem ezt a mondást, és ismerem most is. Én 45-ben kezdtem a középiskolát, ismerjük akkori körülményeket, én itt Szombathelyen érettségiztem. Hazafele kerékpárra mentem, ez olyan 30 kilométer a szülőfalumhoz, és bementem egyik osztálytársamhoz, és mondja, hogy te, van én nekem egy felvételi papírom, töltsük ki, menjünk el a közgazdasági főiskolára. Mondom én neki, nincs nekem arra pénzem, meg a szüleimnek se. Na, próbáljuk meg. Hát, rendben van, megpróbáltuk. Jön egy hét múlva, hogy felvételi vizsga. Igen ám, de azért föl is kell utazni Pestre, és pénz kellene. Hát hogyan szerezzünk pénzt, vagy mit csináljunk? Hát éppen akkor volt a VIT 49-ben Budapesten. Ügyeskedtem, hogy én felutazhassak Budapestre a község nevében. Végig csasztuskáztuk a vonatot oda-vissza. Én elmentem a fölvételére. Később írtak, két-három hét múlva, hogy fölvettek. Volt akkor olyan, hogy ugye haza is kell látogazni. A szüleim egészen a határ mellett laknak, és akkor határsáv kellett oda. Így volt, hogy egy évben egyszer tudtam csak hazamenni. Hát ilyen körülmények között azt mondtam, nézzük meg Szombathelyen, Vas megye székhelyén, milyen gyárak vannak. Hát volt a pamut, meg a cipőgyár. Eljöttem, mondtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, kellek-e vagy nem. Hát fölvettek. Kezdtem ködbérügyi előadóként, aztán voltam pénzügyi osztályvezető, voltam értékesítési osztályvezető, ez volt a legszebb időszakom, ez egy olyan 10 év, fiatal is voltam, ugye. Lettem kereskedelmi főosztályvezető 1975. január 1-től, főkönyvelő, majd most 3 éve vezérigazgató helyettes.
0: Amikor megtudták a szomszédaim, hogy idejövök a szombathelyi cipőgyár, a Szabária területére, lelkemre kötötték, hogy mondjam el a szülők, a vásárlók olyan értelmű kifogásait is, hogy miért nem lehet kapni, hogy miért kell érte sorba állni, hogy miért nincs 25-ös, ha éppen 25-ös gyerekcipő kellene talpbetéttel, hogy miért nem lehet fekete férfi cipőt kapni, illetve amit lehet, az miért 15 évvel ezelőtti fazon. Én tudom, hogy ez nem mind idevaló, ide címezhető panasz, de ha tud kapni, akkor mentegetőzöm, vagy magyarázzon.
6: Igen, ismerjük ezt a problémát. A vállalatunk mindegy 6 millió 100 000 pár lábbelit termel, abból belföldre egy 3 millió 3 millió 200 000 párat, a többit exportra, fele szocialista, fele tőkés export.
0: Azt mondja, 3 millió pár cipő Magyarországra egy évben. Ez azt jelenti, hogy Magyarország lakosságának egyharmada új Szabária cipőt vehetne évente.
6: Igen.
0: Mitől lehet elmondani egy országról azt, hogy cipőfogyasztó vagy cipőt nem fogyasztó? Van ehhez valami történelmi tradíció?
6: A magyar cipő híres volt mindenkor.
0: Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy volt.
6: Volt, mert a híre gyakorlatilag kopott. Én a felszabadulás előtti cipészeket ismerem, az én főnököm is ebben a szakmában dolgozott, és ő emlegette, amikor csinálta ezeket a cipőket, akkor azok nevettek, azok a cipők, mosolyogtak. Igaz, hogy az anyagja is jobb volt, és hát kézjárővel csináltak. Ma gépjárővel dolgozunk, és nem minden esetben mosolyognak ezek a cipők. Most nem a gépjárő miatt, hanem főleg a anyagellátási problémák, és az anyag minősége nem az, ami úgy kimosolyogtatja magát.
0: És mindezek mögött kell-e az, hogy az ember szeresse tulajdonképpen a cipőt?
6: Nem is a cipőt kell szeretni, hanem a munkát.
0: Vannak-e most a környezetében olyanok, akik be vannak oltva ugyanilyen szérummal?
6: Igen, vannak még. Az a szerencse, hogy vannak. 5 év múlva nyugdíjba megyek, és nyugodt lelkismerettel, mert úgy érzem, hogy én megtettem az életemben, amit rám hárult, és még egy utódot is kineveltem.

0: szabászműhely. Azt hiszem a legfinomabb parfümnél kellemesebb ez a csodálatos bőrszag. Aki mellett állok...
1: Német Magdolna vagyok.
0: Úgy szabja az antilop bőrt, mint valaha édesanyám a karácsonyi kekszsüteményt. Ilyen kekszformázó acél figurák, amelyeket úgy helyez el a antilop bőrön, hogy a legkevesebb hulladék essen el. Ügyesség kérdése, hogy kevés hulladékja legyen?
1: Hát igen, mert spórolni kell az anyagból.
0: Van, aki ezt méri?
1: Igen, az anyag normás. Itt voltam ipari tanuló, egy éve vagyok itt folyamatosan lent a szabászaton. Szerződés köt a cipőgyárhoz 3 évig.
0: És ezért mit ad és mit kap?
1: Hát ösztöndíjat kaptunk 3 évig a szakmunkás tanulásért, és 3 évet itt kell ledolgoznom.
0: És milyen ez a 3 év így most a javában benne ebben az elsőben?
1: Hát nem tudom, eddig elég jól elment az első év.
0: Ide való Szombathelyre?
1: Igen.
0: Milyen cipőket csinál most?
1: Bébi cipőt.
0: Ez a híres Siesta?
1: Igen.
0: Itt kézzel történik a szabászat, tehát ez igazán középkori módszer, nem?
2: De ez az igazi és ez a szép, amikor az embernek azon kell variálni, hogy hogy érdemes lerakni a késeket.
0: Fehér nubuk bőrből szabja ezt a sokfajta cikcakot, amiből a végén egy fehér sportcipő alakul. Akkor képzeletben már látja a kézcipőt?
2: Igen. Most még úgy van, hogy azért dolgozunk papírmintával, mert most kell még elfogadtatni a kereskedővel, és utána, ha megrendel, akkor készítenek berendezést.
0: Mutatkozzon már be.
2: Gálos Edit vagyok.
0: Mióta csinálja?
2: Most már 15 éve.
0: Mennyit lehet ezzel a munkával keresni?
2: 4-4,5.
0: És hogyha letelik ez a műszak, akkor mihez fog?
2: Utána 2-től még 10-ig dolgozok rendes műszakban.
0: Hogy?
2: Hát ez most ilyen GMK-ba zajlik, és nem engedik, nem műszakba szabjuk, hanem utána meg a saját műszakot.
0: Ez igen, akkor ez egy kemény nap.
2: Azt hiszem hosszú lesz.
0: És a GMK hogy fizet?
2: Hát 50 forintos órabérrel.

0: Szörényi Miklós a gyár fiatal főmérnöke.
1: Hány ember dolgozik a kezed alatt?
2: Közvetlenül 6, de hát tulajdonképpen a teljes termelés előkészítés, úgyhogy a vállalatnak végső soron közvetve a 80%-a.
1: Azaz?
2: Hát ez egy 2800-3000 főre tehető.
1: Az előbb, amikor ennek a vászon felső részes cipőnek a történetét mondta, egy szón megakadt a figyelmem, azt mondta alapvetően, és én rögtön megállapítottam, hogy született vasi emberrel van dolgom, úgyhogy kezdjük is rögtön az önéletrajzzal. Itt született ebben a megyében.
2: Igen, itt születtem 40 évvel ezelőtt. A megye határait azt mindössze 5 évre hagytam el. Visszajöttem ide a Szabáriába, az egyetem elvégzése után, és hát amennyivel lehetőség van, akkor terveim azok, hogy itt is fejezem be.
1: Ugye a vállalat ösztöndíjasaként ment el, és jött vissza.
2: Mivel Őrési Minisztériumnak az ösztöndíjasa voltam, 5 évig tanultam a Szovjetunióba, 63-tól 68-ig, és 68-tól újból itt vagyok a vállalatnál.
1: 40 éves főmérnök, nem túl fiatalkor ez ahhoz, hogy valaki a vállalat második embere legyen?
2: Hát, mit mondjak erre, nem tudom. Hát szerintem kevés is, meg nem is. Kevés az 50 éves korosztálynak, akik azt mondják, hogy mit akar ez a nyárosszalja, akkor a rutintalansággal, hát még nem lehet vezetni egy ilyen vállalatot, vagy legalábbis irányítgatni. A mostani 20 évesek, 25 évesek meg szerintem már régen nyugdíjba akarnának küldeni, mert 15 évvel ezelőtt én is azt mondtam, hogy ez a vénkerékkötő itt csak a fejlődés gátja.
1: Most 6 millió az évi termelés.
2: Én szívem szerint 5 és felett csinálnák nagyon jól, tehát valamivel kevesebbet nagyon jól, mert ebből a cipőgyártásról is a tervélesítéssel úgy vagyunk általában, mint a diáka vizsgával. Mindig az utolsó másfél nap nem elegendő neki ahhoz, hogy tökéletesen fölkészüljön. Hát mi is valahogyan szívünk szerint mindig január 10-én szeretnénk befejezni az éves tervet.
1: Ott vagytok, ahol cipőről szó esik Európában, exportáltok és jelentős dollár mennyiséget hoztok az országnak. Hogy lehet ezt megcsinálni?
2: Talán nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy szinte ember fölötti erőfeszítéssel. De most már el tudom képzelni, hogy miből alakul ki az infarktus. Szóval, hogy mondjam ezt? A szalámi gyártásba mi utolérhetetlenek vagyunk. Lekörözni nem tud bennünk senki, esetleg csak hamisítani, de arra egy-kettőre rájönnek. Ugyanilyen a tokaiból is. A cipőgyártásban az olaszoknál van a szalámi, meg a franciáknál. És nálunk sokkal menőbb és sokkal fejlettebb országok is őket használják erre a célra. Tehát őtőlük kérdezik meg, és őtőlük indulnak ki, nem pedig ők próbálják kitalálni. Én attól tartok, hogy mi ezt nem is tudnánk kitalálni. Nekünk a tőkés piacon olyan produktumot kellett tenni, amely versenyez azzal a produktummal, amit ők egy egész más millióban, egy egész más környezetben tesznek le. Nekünk a szállítók után, az alapanyag szállítók után, a különböző kellékszállítók után úgy kell futkozni. Fel kell őket kérni, meg kell őket környékezni. Szóval nekünk, hogy mondjam, pitizni kell nekik, hogy gyerekek, hát itt van ez az ötlet, nyugatról hoztuk, most voltunk in. Milyen jó lenne ezt például belföldön is csinálni. Nyugaton már nem lehet már mire készen, mondjuk vele már régen lefutott. Hát erre van, amikor igenlő választ kapunk, van, amikor semlegesed, van, amikor kereken elutasított. Nyugaton ilyen esetben a gyártók tömkelege hemzseg, és ott a
1: versenyez a megbízásért.
2: Versenyez a megbízásért. Ott egy ilyen beosztásba lévő egyének egyetlen egy feladata van tortírozni, itt pedig összegyűjteni. Szóval mi valahogyan az ősközösségbe élünk, mi gyűjtögetünk. Halászgatunk, vadászgatunk, hogy egyáltalán a cipő valahogyan összejöjjön, és hogyha egy éven belül ki tudunk hozni egy év múlva egy olyan elképzelésötlet, ami nem a mi elképzelésünk volt, csak láttuk és ezt meg akarjuk valósítani, akkor az fantasztikus öröm. Az öröm csak az, hogyha az igényeknek esetleg csak 5%-át, elenyésző töredékét tudjuk kielégíteni. Hát ebbe például egy ilyen partner megítélésem szerint mondjuk akár a pécsi bőrgyár, vagy például a PEMÜ. A rengeteg negatív tapasztalattal is együtt. Nagyon jó partnerek, és azért a sok veszekedés és kínálán is ugye valahogyan összehozzuk azt, ami az elképzelésünk, hát azért, ha idővesztességgel is, de valahogyan ki tudunk jönni a piacra. Tavaly augusztusban a Borostyán áruházba árusították az úgynevezett jugoszláv Adidas papucsot. Ennek 420, és mivel jól ment az üzlet, a következő szállítmányt 480 forintért értékesítették. Mi megvettünk minden nagyságból egyet, és ezt nekiálltunk ezt a terméket honosítani. Ezt mi így hívjuk, ezt a folyamatot. Honosításnak a következménye az lett, hogy az idén, hát ugye a tavasz az valamikor indul naptárilag márciusban, időjárás szempontjából május közepén, az idén június első hetében tudtuk az első 3000 párat ebből megcsinálni.
1: Mennyiért?
2: Viszonylag jó árfekvésen, mert 170 és 190 forint között árusítottuk nagyságszám függvényében. Hát az igazsághoz is hozzátartozik, hogy lányka és fiú méretbe csináltuk csak 31-től 40-ig.
1: És amikor ez így kijön, milyen érzés?
2: Hát, Isten bizony egy jó érzés. Megy az ember az utcán, az ismerősök megszólítják, hogy te nem tudnál-e szerezményet, már hallottam, hogy van, és nagyon jó pofa, állítólag egy ilyen reklám zacskóba van beletéve, az jó különben más célra is, hát ezt is az Adidaszéktól láttuk, tehát mi csak lekopintottuk, de hát ez is körülbelül 3-4 év alatt készült el, nem mindegy, készen van. És akkor vajon az ember az utcán megy, jó érzés fogja el, hogy lám, ő is abban van, a másik is abban van, ez egy jó érzés.
1: Az Adidas szikra az valóságá vált, tehát kijött a szabária sportcipő. Mi a következő aduászod, amire megint csak mozgósítasz majd?
2: Ami már nyugaton szintén kezd kialakulni, de hát még ott is eléggé kezdetleges. Volt valamikor a lábágy, amikor mesterségesen kiképeztük a cipőben a lábnak a formáját, amely végső soron egy profilaktikus jellegű termék volt, tehát megakadályozza azokat a későbbi korban jelentkező lábbetegségeket, amik jelen pillanatban az ortopédusok fölmérése szerint hát az embereknek a döntő többségét 40 év fölött kínozzák. Most elterjedt egy olyan nézet, és szerintem ebben igen nagy ráció van, hogy nem mesterségesen kell ezt a lábágyat kialakítani, hanem ezt nagyon jól kialakítja maga a láb is. Tehát maga az emberi láb mondjuk egy egyhetes, kéthetes hordás után olyan anyagokat kell felhasználni e célra, amelyek hajlamosak vagy hajlandók ennek az átalakulásnak a fölvételére. Hát ez egy olyan hosszú távú elképzelés, ami szerintem legalább egy olyan 2-3 évet kell, hogy még válasson magára, hogy ebből egyáltalán kitűnjönni, de hát akkor is azért talán egy olyan 10%-ában a termelésünknek.
1: Melyik az a korosztály itt a munkatársak körében, amelyik erre a bizonyos startpisztolyra elsőnek rúgja el magát a lécről?
2: Hogyha szólok egy 25 évesnek, akkor az is megcsinálja, egy 40 éves az is végrehajtja, és egy 50 éves is elvégzi a feladatát.
1: Csak éppen érteni kell, hogy adagolja be.
2: Igen, nem életkornak a függvénye, inkább talán, hogy mondjam, hangnemnek vagy fölkérési módnak, emberi kapcsolatoknak a függvénye.

0: A Révai Lexikon 522. oldalán ez olvasható. Az 1900-as általános népszámlálás szerint a Magyar Birodalomban 58.448 cipész és csizmadiamester volt, 24.940 segéddel és 18.569 inassal. Azóta nagymértékben fejlődik a cipőgyártás, mint gyáripar, ezen kívül a külföldi cipőgyárak is elözönlik a piacot, úgyhogy a cipészipar, mint önálló kisipari foglalkozás mindinkább háttérbe szorul, és csak helyi szükségletek kielégítése, valamint javítások eszközlése fog számára megmaradni.
1: Legújabb fröccsöntőgépünk kétszínű PVC fröccsöntéssel, nyugatnémet importból származik. Mennyi volt az ára, Jancsikám? 11 millió forint kerekem.
0: Hatalmas kör alakú gép, amelyiken
2: 12 állomás van rajta.
1: Viszatonként körülbelül tud készcipőt produkálni egy olyan 800 párat, összesen egy olyan 7 fő részvételével. A hagyományos futószalag 1100 párat csinál 40 fővel. Erre a cégre az jellemző általában ebben a fröccsöntő kategóriában, mint a gépkocsiknál a Rolls-Royce.
0: Hát árát ne kérdezz, mert elájulsz.
1: Igen, de azért a szolgáltatása és a minőség az viszont ebben az árban benn van, és azt érezhetően produkálja is.
0: Úgy hívják, hogy Desma.
1: Desma cég, igen. Kim voltak vezetőink és szerelőink is, ahol bemutatták a gépnek a működését, de a legfontosabb az az volt, hogy saját anyagokat vittünk ki, és saját anyagainkra próbáltuk ki ezt a gépet, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy egy kiállításon valaki lát egy tökéletesen működő gépet, ugyanakkor a saját anyagaira, a saját körülményei között, vagy éppenséggel a szerelőknek, az üzemelőnek a felkészületlensége miatt képtelen egy hét után üzemeltetni. Igen, ez egy nyugatnémet importanyag. Ehhez a termékhez a vevő maga szállítja a talpat, és a különböző speciális kellékeket, tehát kis csatot, aztán ezt a kis necces betétet, szitai utánzatú betétet. A bőr az a pécsi bőrgyár terméke. Hát a munka az pedig a szabária produktuma. Majd megmutatom belőle a készítőt.
0: Ez már őszi divat.
1: Ez már ősz, igen. Ezt október 10-i határidőig szállítjuk le a nyugatnémeteknek 125 ezer párat.
0: És a végterméke milyen embléma lesz?
1: Csak a megrendelőnek az emblémája. Szabárja ezen sehol sincs.
0: Tehát ez bérmunka?
1: Nem bérmunka, hanem olyan tőkés export, ahol mi a félig a saját anyagunkból, speciális vevőanyagoknak a biztosításával, saját technológia előkészítésünkkel, végső soron a fizikai és szellemi tevékenységünket exportáljuk.

0: these boots. I'm gonna walk all over you.
1: Hány éves vagy?
2: 26. Sláizer Imre.
1: Egészen megsütötte a kezemet ez a géprész, amelyiken dolgozol.
2: Ez kiváló, gesztenyesítő látszik
1: tudni. Gesztenyesítőnek mondjuk csúfoljátok.
2: Igen, annak mondjuk, igen.
1: Szóval itt előmelegítitek a felső részt, hogy nyúljon.
2: Igen, hogy aktiválódjon. A ragasztó kérje, mert előre be van mártva ilyen ragasztóba.
1: Ez már csomagolásra, szállításra kész anyag?
3: Nem, ez még csak félkész termék, tehát olyan előkészített talp és előkészített felső rész a másik kocsin, tehát ott a másik
1: valahonnan kocsin. Érkezik?
3: Igen, ez a tüzödéből érkezik, tehát belső üzemből, másik üzemésségből, mindjárt fölmegyünk, hogy ne. Csomagolva 5 párosával, hogy a raktározás, tehát a gyártás közbeni raktározás kori szennyeződéseket kiszűrjük.
1: Hát azt hiszem ez is újdonság.
3: Hát ez nekünk újdonság, hát egy olyan 4-5 éve csináljuk. Most ezt őszintén mondom, az, hogy ez most már természetes, és ezt elértük, ehhez körülbelül 1/2 év megfeszített tevékenységére volt szükség. Már először hol felső rész volt, hol csomag nem volt, utána hol csomag volt, hol felső rész. Ha mind a kettő volt, akkor eltűnt a csomag, vagy elszakadt, vagy nem kerül vissza. Tehát még ennek a rendszere kialakult. Most körülbelül 1 hónapban kellene leállítani az egészet, tehát újból visszaállni csomagolás nélkülire.
1: Ezt és most láttátok valahol egy nyugati cipőgyárban, vagy magatok találtátok ki?
3: Hát ezt nem láttuk sehol se, legalábbis nem tudom, hogy valaki látta volna, de azt tudom, hogy nagyon sokat szittak bennünk, hogy koszosak a cipők. Hát akkor arra jöttünk, hogy akkor valami olyan tiszta környezetbe kell helyezni őket, ami hát a szállingó porttól, ami egy üzemben volt, attól valahogyan megóvjuk. És ezt már a kényesebb belföldi termékeinknél is egyértelműen így csináljuk.
1: Hát ezek azok az export darabok, amelyeken még véletlenül sincs, hogy kicsurrant ragasztó oldal.
4: Igen, azt kell lefucolni róla.
1: Ez egy ilyen hosszabb kő, vagy radír?
4: Ez radír.

0: napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Király Ilhám vagyok.
2: Mi vezető, ugye?
0: Igen. Hűság Józsikám, hogy mentek?
1: Jól, nincs semmi gondunk. Felső rész van, anyagállátás rendben van, úgyhogy egyelőre.
0: Most 3 óra, mennyit csináltad a kártyát? 1 óra múlva?
1: 1 óra, 150 párat.
0: Prima. 8-szor 150, az hozzávetőlegesen 1100.
1: Igen, szüneteket leszámítjuk, 1000 pár a terv, akkor rendben vagyunk.
0: Akkor rendben van.
1: Igen.
0: Létszám megvan?
1: Megvan a létszám.
0: Mennyire értékelés volt eddig?
1: Nincs semmi még. Tegnapi nap csak 10 pár volt, úgyhogy a tegnapi nap is nagyon jó volt. Mai nap is egyelőre rendben vagyunk.
0: És hogyha jön a Lőve úr, ő neki mi lesz a véleménye?
1: Hát várjuk ma, igen. 6 óra körül ideír, hát remélem, hogy gondja nem lesz. Remélem.
2: Ilyenkor drukkolnak, amikor jön a Cerberus?
3: Hogyne.
2: És milyen módszer szerint veszi át? Egyszerűen rábökik?
3: Szúrópróba, igen, szúrópróba.
2: És akkor dobog a szíve?
3: Hát hogyne, hát azért izgul mindenki a munkáért, hogy jó legyen, hogyne. Nagy Lászlóné vagyok.
2: Neós?
3: Nem, kartonzó.
2: Jó. Család?
3: Egy kis lányom van, ott van, 20 éves.
2: A szalag másik végén?
3: Igen.
4: Itt.
3: Kékköpenyes.
2: Na igen. Jó ez, vagy rossz, hogyha
3: jó,
2: az ő szemszögéből nézem?
3: Jó, hogy velem van.

0: már ennek a műanyag háló felső részsel borított, nagyon szép csattal ellátott nyugat-német export csizmának az utolsó elkészülési fázisa. Itt már a nyugat-német Elefanten márkajel is rákerül egy kis fityegőn, amelyiknek a felirata azt mondja: a kedvenc cipők. Ezek a cipők minőségi cipők, kipróbáltan, fiatal, egészséges lábakra illesztve. A kezemben ez a kis piros műanyag Elefant, ez a márkajelzés tulajdonképpen a nyugat-német piacon, és a kisgyerek, amelyik megkapta a cipőt, ezt játékszerként elteheti.
1: Igen.
0: A nagyobbak ezt a kis műanyagból készült lapocskát kapják a cipő kísérőjeként, amelyiken használati utasítás és a gyártmány minden ismertetője van.
1: Valahogyan ők sokkal ember közelibben oldják meg a fogyasztói tájékoztatást. Nálunk született egy rendelet 3 vagy 4 évvel, vagy most már talán 5 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt. A cipőre ráragasztunk egy ilyen barna-fehér öntapadó címkét. Ezt hol a talpára vagyunk kénytelenek ragasztani, hol a cipő belsejébe, hol a vevőnek problémát jelent a kiszakítása is, már öntapadós, akkor a ragasztó, stb. Ott marad, harisnyája belelóg, beletapad, ami a következő van, például egy szandálon. Rajta van a szandálon az, hogy
0: mérsékelten vízálló.
1: Nem, ott az ezért. Szandálon rajta van, hogy ez nyári viselátra alkalmas. Én még nem láttam egy olyan fogyasztót se, aki télen hóba szandálba jár. Fölhívjuk arra, hogy ez mondjuk textilből készül. Biztos, hogy nincs az a laikus, aki összetévessze a bőrt a textillel, és közöljük vele, hogy nem vízálló. Ez egy akkora blödség, hogy mi tulajdonképpen a laikus fogyasztót is még plusz, átminősítjük. Ahelyett, hogy azt közölnénk a vevővel, hogy ez természetes bőr vagy műbőr, ha nagyon rossz a természetes bőr, vagy ha nagyon jó a műbőr, el akar összetéveszti, és másmit. Legfeljebb még az, hogy a talpja PVC, vagy termogumi, vagy természetes bőr, vagy poró, kész. Azt már a vevő el tudja dönteni, hogyha mundabéléses a termék és hosszú szárú, akkor feltételezhető, hogy csizma, és csak télen hordja, ha pedig juggatott és szandál, hát akkor az pedig nyáron melegbe hordja.

0: Mi a te munkád?
1: Ezt kell csinálnom.
0: Ja, ezen a cipőn tulajdonképpen a csatokat összecsatolod.
1: Igen. Múlt héten jöttem.
0: Kedved volt hozzá? Igen. Hoztak?
1: Hát kedvem is volt hozzá, meg anyukám itt dolgozik és ő elintézte.
0: Aha, hány éves vagy?
1: Most mentem ki 8-ból, 14 voltam.
0: És mi a neved?
1: Őszi Norbert.
0: Milyen érzés az első hét után az összegezés?
1: Most már azért könnyebb. Először még a kezem fájt, mert nem ezt csináltam elejétől fogva. Először a szegát húztam a cipőből, és azután ide kerültem. Ez már könnyebb valamivel.
0: Mennyit lehet keresni?
1: Hát 3,5 meg lehet keresni, azt mondta, hogyha jól dolgozik valaki.
0: Na és milyen további elképzeléseid vannak? Ez most betanított munka, ugye?
1: Nem, ez csak nyári gyakorlat. Máshová tanultam tovább, nem pedig a cipővel kapcsolatosan, hanem kőszeg, hámánkrató, mezőgazdasági iskolában.
0: Ez csak olyan kirándulás.
1: Ja, annak lehet nevezni.

0: véleményedet ezekről a bevonásokról?
1: Tudjuk, ma észálltjuk azt a hibát. Egy centi hosszan éleztek.
2: Hát rossz az gyerekek, hát ezért nem aludhatsz. Hát ez önmagát, ezért nem aludhatsz nyugodtan. Na.
1: Nem is alszok nyugodtan, nem csak azért nem alszok nyugodtan.
2: Vagy, és akkor már nem tudsz dolgozni. Ez így nem cipő. Hát azért szétszabnak bennünk. De mi se vennénk meg, így van?
1: Azt kell volna adni, mennyit szóltam neki, biztos.
2: Nem látok semmit, semmit nem látok. Ezt senkit nem érdekel, a vevőt se érdekli, engem se érdekel, prossz. Kész. Szeptemberre jó?
1: Utólag.
2: Szerinted?
1: Nem szeptemberre, egy-két napon belül be kell lérni.
2: Már... Mennyi az az egy-két nap? Konkrétan, máma van kád? Szerda vagy csütörtök?
1: Hát később csütörtökre.
2: Hát már később. Mennyi van készen ilyen tal?
1: Nem tudom, meg kell nézni.
2: Nézd meg, légy
1: szíves. Meg kell nézni.
2: Figyelj ide, át kell újból válogatni, és ami rossz, azt le kell szedni, és újból meg kell csinálni. Nem a készcipő javítjuk meg, hanem még alkatrészben. Rendben?
1: Rövidre voltak sírfó, amikor észrevettük, már nyálni.
2: Mi sírfoltátok rövidre? Hát nézd meg, ezen a futószalagon is, a másik futószalagon is, majdnem 30%-ánál rövidebb ez a nyavaja rajta. Bevonunk. Hát, gyerekek, hát. Hát ha ez így megy ki, akkor ennek felét visszaadják. Nézd meg most mennyi van készletben. Mondom, egy programot hagyjál mind a két futószalagnak, hogy avval máma dolgozik, ugyanak azt majd készcipőn bejavítják. A következő programot meg egy az egyben most a gyártás közéddel bevizsgáltatod. Minden darabot vagy minden párat megnéz, ami rossz, azt lebontjátok és újból bevonjátok, de a programokat össze ne cseréljétek. És visszarakni a nálon zacskóba. Oké? Okay? Hónapra mondd meg, hogy mennyi volt ez a mennyiség akkor. Hónap reggel megnézem.
3: Gyártási hiba.
1: Gyártási, de 70%-ban mi hibánk.
3: Te szalagfelügyelő vagy?
1: Nem, gyárrésztegvezető.
3: És akkor ilyenkor az embereid helyett téged ér a leszúrás?
1: Igen, én meg tolmács vagy közvetítem, hát most felvétel vagy.
3: Akkor én most elkísérlek, amikor átadod.
4: Gyerekek! Múlt héten megvolt a probléma ezzel a bevonással. Most hozzák azt a cipőt, ugyanilyen hibák vannak, mint ami múlt héten, amit a Pista itt mutatott. Az a jó sírfolt bőr, az ugyanúgy kifordul, mint amire azt mondtuk, hogy nincs jó sírfolva. Most akkor mit akarunk? Hát ha nincs megkánve, akkor visszaadom, aki kánt. Nem fogadják át tőlünk, hát megint itt vannak, nem fogadják át tőlünk ezt a minőséget. Hát nem lehet így dolgozni, megmondtuk százszor. De most azt még arra se hivatkozhatunk, hogy az egyműszakosok csinálták, mert az már nem az. Az biztos, hogy a mi munkánk, vagy a tiétek, ez már biztos.
1: Az évek óta csinálják maguk. Jobban kell tudni, mint én nekem, hogy hová megy az a kurva cipő, meg mi annak a következménye. Most miért akarják azt, hogy hozottassuk fel a raktárból?
5: De Pista, múlt héten itt volt a meósi.
1: Látjátok, az elején nem ragad, visszaadjátok lekánni a talpad, vagy a bevonó.
5: Én nekem nem is kell oda bűnni, én oda megyek le is kánem.
4: Nem munkád, ugyanolyan a szarmunkád benn van, mint az özöké. Ott nézd meg, az a csücsök nincs lekánve.
5: Hát le van kánve az.
4: Ott nincs lekánve, ne mondd azt. Ott bent az másfél milliméteres rész nincs lekánve. Mindig a pályáték takarék nem, hogy azt néznétek, hogy mit csinál. A végső soron őnek is se lenne a dolga a te szarmunkádat kijavítani.
5: Gyorsan kánni meg jól, az
4: gyorsan
5: nem lehet.
4: Jól, az a tudás. Szarul meg kevesed, ahol nem kö tudás.
6: Ez a program, amelyik a sírkulásánál probléma.
4: Ne mondjátok a sírkulás. A rossz sírkulás már a világ végén van. Már lehet, hogy elvásott a cipő.
6: Hát
4: nem az.

0: az a srác, az a kányás, aki nálad volt pénteken, hogy szeretne átmenni a főosztályra dolgozni, azt elbocsátottam máma. Egyszer megtagadta a munkát, és részeg volt, mikor hazament, állítta a fizetését, és ma jött hozzám, hogy szeretne dolgozni más területen. Mondtam, a kapun kívül, de fegyelni vele.
1: Én közöltem vele csütörtökön, hogy mindent megcsinál, csak azt nem, hogy nem hajtja végre a közvetlen főnökének az utasításait. Ő pedig azt mondja, hát ő vele már nem tud dolgozni, idegileg ki van, hát mondom, akkor már csak egy lehetőség van. Kérte azt, hogy szeretne átmenni a szállításra. Én mondtam neki, hogy közte és köztünk, vagy köztem, legalább még 8-10 vannak. Ha én most azt mondom neki, már mondhatom, hogy oké, holnaptól ott van, akkor én 8 embernek vagy 10 embernek a feje fölött átnyúlok. Beszéljen meg a közvetlen főnökével, megmutatja neki, hol a páncélkarcsi, milyen problémával én abban nem tudom magamat beleérni, meg nem is akarom magam beleérni. Egyre felhívtam a figyelmét, hogy az, hogy elment haza szó nélkül, hát ez egyáltalán az igazolatlan molesztás. Hát ilyet semmiképpen se csinálhat meg.
2: Különben elég bűnbánatos volt itt amúgy, mint a bűnbánóban.
0: Piás volt, és azóta is hívott.
3: Hány éves a srác?
0: 30 körül van. Még adtam neki ezelőtt egy évvel 40 000 forint lakásépítési segét, mert a szülei építkeztek, és ő volt egy dolgozó, és többen voltak testvérek. Amikor itt hagyta a gyárat csütörtökön 15:30, akkor este 7-ig itt a szomszéd kocsmából taxival járt, meg elitte a fizetését.

0: Mennyire rontja ez a munka a szemet?
1: Hát, én nem tudom.
0: Hát láttam, hogy gyönyörűen befűzte a fafarrógépet, én már nem tudnám.
1: Nem, de honnan? Azt mindenki már tudja, aki kenyeret akar keresni.
0: A szalag mozgása diktálja a varázs tempóját.
1: Igen.
0: Karján a karóra, mikor a legfáradtabb?
1: Jaj, hát mindig. Ez nagyon fárasztó munka, nagyon igényli az embert, úgyhogy teljes embernek kell lenni ehhez a munkához.
0: És amíg beszél, addig is szalad az anyag a varrógép szájába.
1: Nem lehet megállni, perces normába dolgozunk.
0: Még perces norma?
1: Igen.
0: Mennyi van egy ilyen felső rész megvarrására adva?
1: Hát munka darabonként van a perc adva. Van olyan ládat, hogy 8 perc alatt kell megvarni, vagy 6 perc alatt, és akkor is meg kell 40 darabot csinálni. És azt még megfogni is, meg összeilleszteni, és itt van elég, úgyhogy...
0: És a vége a műszaknak, akkor még mi vár magára?
1: Hát még vár egy család, akinek enni kell. Egy 5-tagú család.
0: Akkor hazafelé még bevásárol?
1: Igen. Cipelődünk hazáig, utazunk.
0: Mióta csinálja ezt a fajta munkát?
1: Ezt 25 éve.
0: Soha nem gondolta arra, hogy változtat?
1: Nem. Mindenhol dolgozni kell a pénzért.
0: Pedig az ember arra gondol, hogy van egy pont, amikor ebből a monoton, egyhangú, lélekölő munkából elég.
1: Vannak pillanatok, de mégis eltelik egy nap, aztán újabb kárt jön. Aztán csak csinálja az ember. Nem vagyok az az ember, hogy ide-oda ugráljak. Tudom azt, hogy a munkával keresem a kenyeremet és dolgozok.
0: Mit főz ma?
1: Ma? Hát még azt nem tudom, azt majd hazáig még kitalálom. Főzelék nap lesz, hát lehet, hogy paprikás krumpli lesz, borsóleves.
0: Mennyit keres?
1: Én mennyit? Hát, mikor megvan a százalékom, meg tudom csinálni, hogy olyan a norma, akkor keresek 4002-t, 4006-ot, ha nem, akkor meg csak 3000-et, 3005-öt. Változó, mi nálunk nincsen fix. Mink csak annyit kapunk, amennyit produkálunk, mink csak a munkánkért kapunk pénzt, úgyhogy...
0: Ezt most úgy mondja, mintha nagyon kesernyésen állapítaná meg, hogy nem mindenhol így van.
1: Hát nem mindenhol így van, biztos. Már vannak, akik nem teljesítménybérbe dolgoznak, hanem órabérbe, azoknak mindig megvan. Mink meg ahogyan öregszünk, úgy kevesebbet tudunk mindig teljesíteni.
0: Ezt saját magán is észreveszi?
1: Igen, igen, igen, és ez valahogyan nincs is jól. És aki meg mindig órabérbe dolgozik, annak mire eljön a nyugdíjidő, annak mindig emelkedik a bére. De miánk nem. Igaz? Inkább mindig lefelé, amennyit tudunk teljesíteni.
0: Szokott-e szitkozódni itt a varrógép
1: nem
0: mellett?
1: Nem szoktam, csak unmagamban, hangosan sose. Nem, csak úgy elgondolkodok, és tudom, hogy ez így nincs jól.
0: Férje látta-e már magát itt a szalag mellett munka közben?
1: Nem, ő vasutas.
0: A család többi tagjának van-e fogalma arról, hogy anyuka hogy keresi a kenyerét?
1: Két lányom is itt dolgozik, azok
0: behozta
1: szakmunkások,
0: őket?
1: Igen. Azok szakmunkások, a fiam az traktorosként indult, vépen tanult, de már a vízügynál van ilyen nagy markológépen dolgozik.
0: Több csak két lánya nem szidje-e, hogy ezzel a munkával kapcsolta össze az életüket?
1: Nem szidnak.
0: Ezt a fajta cipőt, amit most var, látja-e készen?
1: Igen, hogyne. Kint az üzletben.

0: nyoma.
1: A cinege cipője, Móra Ferenc verse. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűzfa hegyen lakó varjú varga pához. Azt mondja a varga, nem ér ő most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja, darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának, daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbos banka is, csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül, gajrul, gajra, kis cipőt, egyre csak azt hagyja.
2: A műszak cigaretta szünete három fiatalember név szerint sorban.
3: Szabó László vagy.
4: Halker László.
2: És téged hogy hívják?
3: Kis Zoltán.
2: Gyerekek, mind a hárman cigarettáztok.
3: Igen.
2: Nagyon nehéz megállni, hogy a műszak kezdete óta 10 óráig tulajdonképpen ne vegyen az ember kezébe cigarettát?
3: Elég nehéz megállni.
2: Szalagmunkások vagytok?
3: Igen.
2: És mi a munkátok pontosan?
4: Szállító munkás vagyok én.
3: Hát kulcsgépás vagyok én, akkor mikor hiányzik valaki, akkor dolgozó gépek mellett.
5: Talprakó vagyok.
2: Mennyit kerestek sorban?
5: 3000.
3: 5000 körül.
4: 4,5.
2: Mit csináltok, ha letelik a munka?
5: Hazamegyünk.
2: Hol laksz?
5: Jákom.
3: Én is Jákon lakom.
4: Szombathely.
2: A Jáki járat az jó-e?
5: Jó.
2: Sokat kell várni, vagy rögtön jön? Keveset,
5: rögtön jön.
3: És 25 percet múlva indul körülbelül.
2: És milyen terveitek vannak a következő évekre? Hogy lehet itt előre kapaszkodni?
3: Hát nem nagyon, minél öregább valaki, annál nehezebben lehet megélni itt a szallag mellett. Már fiatalon még el lehet dolgozni elég sokáig, de idősebben már nem nagyobb bírják.
2: Furcsa, hogy ezt pont fiataltól hallom. Hát, és a fiatalok azok győzik?
3: Hát fiatalon még lehet győzni, de már idősebben nem nagyon.
2: És a szállítók munkája az milyen?
4: Hát én mondjuk könnyen vagyok.

0: Guten Morgen, Herr Löwe.
1: Morgen, Herr Sörni.
0: Wann Sie fahren nach Sombathai?
1: Ich bin gestern gekommen.
0: Gestern, ja. Alles war in Ordnung.
1: Von Kleve. Ja. Alles hat geklappt. Ich wurde abgeholt in Köszeg. Alles in Ordnung.
2: Löwe úr, a nyugat-német társcég vezetője, megbízottja, aki most egy újabb cipőszállítmányért érkezett Szombathelyre. Épp most számol be Szörényi Miklós főmérnöknek, hogy az útja tulajdonképpen zöggenőmentes volt. Guten Tag, Herr Löwe. Mi a véleménye a most szállításra kerülő cipőmennyiségről?
1: Also in der Schuhbranche gibt es eigentlich überall auf der Welt auch immer Probleme. Und das ist auch hier in Ungarn nicht anders.
2: Tehát a cipőiparban mindenhol a világon problémák akadhatnak, és így Magyarország sem kivétel ez alól. Ennek ellenére ez a szállítmány is eljut a német vevőkhöz.
1: Also die zwei Hauptprobleme, die in der Schuhindustrie immer wieder auftauchen, sind erstens die Liefertermine einhalten und zweitens die Qualität so zu halten, dass die Schuhe verkauft werden können.
2: A cipőiparban is érvényes az, ami más ilyen könnyűipari szerződések alapköve, hogy a szállítási terminus és a termínuson belül a kiváló minőség, ami lehetővé teszi, hogy a német piacon ezek a holmik eladásra kerüljenek. Und jetzt, wie viel Schuhe bringen Sie mit nach Deutschland?
1: Wir werden in dieser Saison 170.000 Paar Schuhe bei der Sabaria fertigen lassen.
2: Kérdeztem, hány pár cipővel érkezik majd vissza Németországba. Mondja, hogy ebben a szezonban 170 000 pár cipő elkészítését bízták a Sabariára.

0: itt látunk, ez hozzávetőlegesen egy olyan 90-95 modell, ez az NSK Yellow Elephant cégnek az 1985 tavaszi nyári kollekciója, amely tulajdonképpen két fő csoportra oszlik. Egy koratavaszi jellegű fiúfélcipős, sportos jellegű, rusztikusabb fiúfélcipő kategória, és egy inkább tavaszias, egy olyan középtavaszi és késő tavaszias, de már nem nyári jellegű lányka és kisgyermek kategória. Ez a színekből is látszik, jelen pillanatban a fiúcipők vonalán ott egy ilyen sötétebb tónus, tehát általában a szürke, az aszfalt és az őszbarna színnek a kombinációja azok, egy minimális kis bézzsel, amelyik jelen pillanatban, hát a divatirányzatban, mint divatszínekben vannak. A lányka az pedig érdekes módon, amely tavaly ugyanebben a színskálában készült, az most már teljes egészében szinte a kiugró pasztel színekben megvilágosodik. Tehát a fehér, az élénksárga, aztán a pirosnak különböző árnyalatai és a kéknek bizonyos árnyalatai, illetve ezek kombinációja, amelyek hát a jövőben meghatározók lesznek ezen a piacon.
1: Tehát a turisták, akik majd lelkendezve jönnek, hogy milyen cipőket láttak az NSK-ban, nem is rejtik, hogy ezeket mi már itt ebben a pillanatban 1984-ben teljes kínálatában látjuk.
0: Kacsikám, a kamionmáma hogy indult el NSK-ba?
2: Rendben volt, amit megígértünk, az minden elment.
0: Körülbelül hány párat jelent? Mennyi? 8-9 ezer?
2: Egészen nem, körülbelül szerintem a 7 ezer. Meg raktárkészlet pénteki kamionra is rendben lesz.
0: Pénteki kamionra mennyi lesz?
2: Meg lesz szerintem egy a 7 ezer. 7? Ugyanennyi.
0: És akkor jövő keddire?
2: Jövő keddire is ugyanennyi. Hát naponta 3 ezer termelődik.
0: Hát készül, összevárás mennyi van?
2: Durván olyan 4 ezer pár.
0: Figyelj, de itt mondja az előbb a Jóska a király, hogy 3 ezer pár kész cipője van neki. Most nem nézi azt senki?
2: De most holnap jön a Löve úr, és meg fogja szúrni a tételt. Körülbelül 4 ezer pár, hát az mind kamionra vár.
0: Szerintetek jó a cipő, Lajos?
3: Múlt héten csütörtökön volt probléma vele, de az volt az anyag minősége rendben jött, úgyhogy szerintem jó a cipő.
0: Szerinted kartonban mennyi ilyen cipő került, aminek kidőlt a bevonója?
3: Úgy kartonban úgy nem került Miklós, hanem az folyamatosan javítva van.
0: Tehát csak egyszerű jól megcsinálni, mint naponta 100-150 párat javítani, nem?
3: Túl sok esetben nem mi tehetünk róla, úgyhogy.
0: Lajoskám. Akkor tudunk, addig jártok a nyakukra, addig cseszegetitek őket, amíg meg nem csinálják, amíg jól meg nem csinálják. Ezt addig kell csinálni, amíg az nem hibátlan. Hidd el! Hát csak könnyebb ez így, őnekik is jól megcsinálni, mint nektek napi 100-150 párat javítani, meg egymás még hülyíteni is idegileg.
3: Vannak az előkészítő, mondja, olyan problémák vastagok a bőrök, és lehet volna. Nem tudják ezt a bőrökéket, vastag esetben.
0: Azért van az egalizáló, hogy legalizálják, nem? Akkor a vastagabb volt,
2: mert az elő van indul, hogy saját anyag vastagság, és csak a végét kell élezni. És azt kell bedolgozni. Azt meg kell élezni, akkor az viszont kell adni a cit, ami
0: bele.
4: Elhangzott 20-as stúdió, hogyha a cipő beszélni tudna. A műsor riportere Hegyi Imre, szerkesztő Kovalik Márta volt. A Dokumentum műsor felvétele 1984-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
5: Hamupipőke. Mesejáték Charles Pellon nyomán.

0: hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis leány, akinek az édesanyja egyszer megbetegedett, és nem sokára meg is halt. A gyermeket ezután az édesapja nevelte, aki jókor reggel munkába ment, és csak estelente tért haza. Ilyenkor a leány bizony egyedül volt naphosszat. Figyelte a napjárását, és csak akkor derült jobb kedvre, amikor a nap mind lejjebb ereszkedett az égen. Történt aztán egy este, hogy az apa, alig hogy elköltötte vacsoráját, így szólt.
1: Na, kedves lányom, mert szelíd, türelmes és jó kisleány vagy, olyan meglepetésben lesz részed, amire álmodban sem gondolhattál. Azt akarom, hogy vége szakadjon árvaságodnak, és ezért új asszonyt hozok a házhoz. Olyan asszonyt, aki feleségem helyett feleségem, anyád helyett anyád lesz. És hogy még ennél is nagyobb örömhírt mondjak, új anyád magával hozza két leánygyermekét is.
2: Leányok, ó, de pompás!
1: S így nem csak, hogy árva nem leszel többé, hanem testvéred is lesz, méghozzá mindjárt kettő is.
2: S mekkorák? Babusgathatom őket? Vagy talán ők szeretnének engem babusgatni?
1: Szakasztott akkorák, mint te vagy. Csivitelhettek, hancúrozhattok, örökre száműzhetitek a komorságot e falak közül. Még éppen hétszer alszol, és itt lesznek.
2: Nagyon-nagyon köszönöm, édesapám.
0: A hét nap olyan lassan telt, mintha az idő ólomlábon járna. A hetedik nap reggelén a leány keresztanyja jött el, aki a leány édesanyjának testvérhúga volt. Eljött, hogy a nagynapra segítsen rendbe tenni a házat.
2: Vége az én árvaságomnak, keresztanyám! Örökre száműzzük a komorságot a falak közül.
3: Adja Isten, hogy úgy is legyen.
2: Két leány, szakasztott olyan, mint én.
3: Olyan kedvesek, olyan jó szívűek.
2: Nézze, keresztanyám, azt a por felhőt! Ők azok! Most kanyarodnak be az utcába!
3: Jobb, ha én most eltűnök. Apád még megharagudna, ha itt talál.
2: Ó, jönnek! Jönnek!
3: Ha szükséged lenne rám, újra eljövök.
2: Itt vannak!
0: A hintót négy vasderes húzta. Horkanva, ágaskodva torpantak vissza a ház előtt.
1: Ebben a házban fogtok lakni. Ez itt a kisleányom. Csókoljátok meg egymást.
4: Jó napot!
2: Isten hozott benneteket!
4: Jó napot!
3: Vigyázzatok a ruhátokra, össze ne piszkoljátok!
1: Ezek hát a nővéreid, kislányom. Légy hozzájuk kedves és jó.
4: Milyen szép nagy ház. Nekem is tetszik.
2: Ne féljetek, nem lesz hiányotok semmiben. Úgy fogjátok érezni magatokat, mintha öröktől fogva itt laktatok volna.
4: Melyik lesz a lányaim szobája?
1: Legyen az én lányom két szobája közül az egyik. Ez itt.
4: Otthon sokkal nagyobb szobánk volt.
5: És a férjhez megyünk, biztos, hogy még nagyobb szobánk lesz.
4: Úgy ígérkezik, mindketten előkelő emberhez megyünk, majd feleségül.
3: Jó lenne, ha nem kellene elfelejteni őt. Hogy mi a módi?
2: A másik szobám nagyobb, bacska. Ha azt szeretnétek, szívesen átengedem.
1: Mi lenne, ha mindkettőt átengednéd a nővéreidnek? A két szoba együtt elég tágas.
2: Ahogy édesapám kívánja. És akkor én hová vihetném az ágyamat? A padlás szobába?
4: Ó, de kár, ez az ágy éppen nekem való lenne.
2: Adjam oda!
4: Ó, nem, nem. Erre igazán nem gondoltam.
1: Add csak! Te meg majd kapsz egy másik ágyat.
3: Addig is ott a hamus láda. Ott jó meleg van, a kemence mellett.
2: A hamuban fogok aludni.
1: Mondtam már, kislányom, hogy ők a te nővéreid. Egy percig sem bánhatunk velük úgy, hogy jövevénynek érezzék magukat.
2: Ó, azt én sem szeretném.
6: Tudom már, hogy fogjuk hívni, ha a hamuban alszik. Gyere, nővérkém, megsugom.
4: Jó, nagyon jó. Megvan ám már az új neved, Hamufenekű.
5: Hamufenekű?
2: Hajjaj, édesapám, Hamufenekűnek akarnak hívni.
1: Nem, ezt mégsem engedhetjük meg nekik.
3: Igazad van, kedves uram. Ne hívjátok így. Találjatok másik nevet.
4: Másik nevet?
3: A hamuban fog pipiskedni. S lehet, hogy gyémántot talál benne.
2: Azt nem, biztosan nem.
4: Tudom már. Hívjuk Hamupipőkének.
2: Hajja, édesapám! Hamupipőkének fognak hívni. Ugye milyen kedves nevem lesz?
1: Hamupipőke. Jó, nem bánom.
0: A mostoha lányai Hamupipőke szobáiba költözködtek. Hamupipőke bár a hamuban aludt, másnap jókedvűen ébredt fel. S nővérei éppen a másik oldalukra fordultak az ő ágyában, amikor a keze alatt már égett a munka. Mosott, takarított. Fényesre sikálta a padlót.
4: Jaj, milyen zaj van itt? Hallod, már aludni se hagynak.
7: Mamupipőke ébresztett fel.
4: Ha már felébresztett, hozza ide a reggelinket. Hé, mamupipőke, hol a reggelink? Miért nem hozod már?
2: Hozom, nővérké, én már is hozom. Itt is van a reggeli, tessék, nővérkéim.
4: Hamupipőke, ez a kávé hideg. Siets, melegítsd meg.
2: Igen.
7: Hamupipőke,
2: igen.
7: Várj, ez a vaj alvas. Vidd innen, hozz másikat.
2: Hozom.
4: Hamupipőke, várj.
2: Várok.
4: Miért nem fűtöttél már be a kemencébe? Talán hideg szobában keljünk fel.
2: Már is fűtök.
7: Miért nem igyekszel, hamupipőke? Éhen halok, ha nem hozod a forró kávét.
4: Siess, hamupipőke, megfagyok, ha nem fűtesz be.
2: Sietek.
0: Estére hamupipőke holtfáradtan feküdt le a hamuba. Meg se várta, hogy édesapja hazatérjen a munkából. Rá is kezdte a mostohája.
3: Lusta ez a lány. Nézd, már ilyenkor lefeküdt.
1: Talán sokat dolgozott, és elfáradt szegény.
3: De még nagyobb baj, hogy irigy.
1: Irigy.
3: Nem érti meg, hogy az én lányaimat a széltől is óvni kell. Kimélni kell a kezüket. Olyan legyen, mint a lilium. Különben hogy nyújthatnák hercegi férjének?
1: Irid lenne az én hamupipőkém.
3: Jobb lenne, ha szigorúbban fognád.
1: Hát lehet, hogy igazad van.
3: Igazán fölösleges kényeztetni őt. Ha hagyjuk, hogy egészen elpuhuljon, kivégzi el majd a rengeteg házi munkát.
1: Te neveled a leányt, te vagy az asszony.
3: Jó, holnap nem engedem, hogy ilyen korán lefeküdjön.
0: A mostoha másnap borsóval szórta tele a hamut, amely hamupipőke fekhelye volt. És a leány bár holtra fáradt, nem fekhetett le addig, amíg ki nem válogatta a hamuból a borsó szemeket. A kisasszonyok kuncogva nézték, hogyan igyekszik szegény. Amikor az apa hazajött, és lement a pincébe, hogy bort hozzon fel a vacsorához, hamupipőke utána sietett.
2: Édesapám, itt nem hall minket senki. Mondja meg nekem, miért nem szeretnek engem az én nővéreim, és az én mostohám, hiszen én szeretem őket. A gondolatukat is igyekszem ellesni, hogy a kedvükben járjak. Nem szólhatna nekik, hogy legyenek egy kicsit elnézőbbek. Nem kérhetné meg őket.
8: Nem.
2: Ki szól hozzám?
8: Én csak válaszolok neked, mert bizonyára hozzám beszéltél.
2: A falnak beszéltem volna.
8: Apád megtöltötte a boros kancsót, és fölment a házba. Én meg csak azt mondhatom neked, hamupipőke, ne reméld, hogy a pártodra áll majd. Mert a felesége kormányozza őt.
2: Legalább azt mondjátok meg, hogy mit vétettem nekik.
0: E kérdésre már a fal sem válaszolt. Fölment hát hamupipőke is, és lefeküdt a hamuba, amit az imént megtisztított a borsó szemektől. Hallja ám ekkor, hogy nagy újsággal állít be a mostohája.
6: Gyorsan gyertek, gyertek ide, kisleányaim! Jól figyelhetek!
3: Jaj, nagy az öröm! Nagyon nagy öröm ért bennünket. A királyfia fényes bált rendez, amire természetesen mi is hivatalosak
4: vagyunk.
3: Akár mindjárt neki is láthatunk az előkészületeket.
4: Ó, de nagyszerű! Már is megyek, és kiválasztom a legalkalmasabb ruhámat.
6: Megyek én is.
4: Akármelyik is, bizonyosan újra kell fodrozni, gőzölni, vasalni.
6: Ó, mennyi minden dolgunk lesz. Szépségflastromot kell hozni a patikából.
4: Vajon győzzük-e majd a sok munkát?
6: Tudod-e, hogy ki fog segíteni nekünk? Hamupipőke.
2: Bába mennek.
4: Persze, hogy ő.
6: Hamupipőke. Tud vasalni, ruhaújat fodrozni, elszaladhat a patikába is.
2: És én miért nem mehetek a bálba?
6: Ő majd elintézni.
4: Hamupipőke!
6: Hol van hamupipőke?
9: Miért nem jött el hamupipőke?
10: Hamupipőke nélkül nem folytatjuk a bált. Azonnal keresetek meg hamupipőkét!
9: Hamupipőke!
4: Hamupipőke, neked jó az ízlésed, mondd. Milyen lenne, ha a piros bársonyruhámat venném fel az angol csipkedészekkel?
2: Nagyon jól állna neked.
6: Én csak a rendes szoknyámban megyek, de felveszem az aranyvirágos köpenyemet és a gyémánt nyakékemet. Mit szólsz hozzá?
2: Úgy vonzod majd magadra a báli vendégek tekintetét, akár a mágnes.
4: Mi kellene még, hogy én legyek a legragyogóbb? Milyen fejdíszt ajánlasz, Hamupipőke?
2: Meg lehetne mondani a kalaposnénak, hogy kettős bóbitával ékítse a kisasszonyok fejét. De előbb meg kellene szépen fésülni a hajatokat. Én nagyon szívesen megcsinálom, ha elfogadjátok tőlem.
6: Jaj, de jó lesz! Először az én hajamat.
4: Mit gondolsz? Én vagyok az idősebb. Te csak várj a sorodra. Oh. Neki láthatsz, Hamupipőke.
2: Először kibontjuk és leengedjük. Így? Szívesen fésülsz, ugye?
6: Kit fésülni a sajátját? Az olyan csúf.
2: Szürke a hamutól.
7: Siess vele, Hamupipőke, hogy rám is mielőbb sor kerüljön.
2: Igen. Ó, ennek meg kell adni a módját. De azért mindjárt készen leszek.
6: Nincs ügyetlen keze.
4: Hamupipőke, mond csak, örülnél-e, ha te is eljöhetnél a bálba?
2: Én? Hogy örülnék-e?
4: Hamupipőke a bálba? Még csak az kéne.
6: Csak nem gondolod, hogy beengednének.
4: A királyfi azt mondaná, én ma csak egy szürke hajú lánnyal akarok táncolni.
6: Istenem. De már föl kellhetsz, elkészült a frizurád, most jövök én.
4: Szépen megcsináltad, Hamupipőke. Jutalmul ma is, holnap is megeheted az ebédemet. Én úgyis olyan vékony derekú akarok lenni a bálon, mint a darázs.
7: Az én ebédemet is odaadom.
3: Na látod, Hamupipőke, és még merd azt panaszolni, hogy nincsen jó dolgod.
0: És elérkezett a várva várt nap. A kisasszonyok ruhájuk szegélyét óvatosan felemelve, a négy vasderes vonta hintóhoz lépkedtek, és a mostohával együtt beszálltak.
3: Nem kell ám unatkoznod, amíg mi oda leszünk. Ne felejtsd el megöntözni a lopótököt.
2: Igen.
4: Az egérfogóban cserélt ki a csalétke.
2: Jó, kicserélem.
3: Vigyázz mindenre, Hamupipőke! A kaput zárt, de jó?
2: Igen.
3: Hazajöttünk, majd elmeséljük, milyen volt a bál.
2: Jó mulatást, kisasszonykák! Jó mulatást! A bálban.
3: Jól van. Jól van, kedves Hamupipőke. Ne sírj.
2: Úgy szeretnék. Úgy szeretnék.
3: Szeretnél elmenni a bálba, ugye?
2: Igen. Szeretnék elmenni a bálba, keresztanyám.
3: Jól van. Ha megígéred, hogy szófogadó kislány leszel, gondoskodom róla, hogy elmehess.
2: Megígérem.
3: Akkor most ne az egereket itasd, hanem ebbe a gyűszűbe fogjunk fel három göncseppet.
2: A gyűszűbe?
3: Hamarosan használt láthatod. Így. Most pedig menj a kertbe, és hozz nekem egy lopótököt.
2: Hogyan segíthet hozzá egy lopótök, hogy... Igenis, keresztanyám.
3: Válasz ki a legszebbet.
2: Itt a legeslegszebb példány, keresztanyám.
3: Tedd le ide a földre.
2: Igen.
3: Úgy. Most kiváljom a tök belét, hogy csak a héja maradjon meg, és háromszor rákop. A varázspálcámmal.
2: De hiszen egy aranyos, szép hintó. Százszorta szebb, mint az, amin a nővéreim a bálba mentek. Igaz, hogy ezelé nincsenek lovak fogva.
3: Lássuk csak, merre van a házi egérfogó?
2: Ott.
3: És hogy vannak-e benne egerek? De vannak ám. És méghozzá 6 igen virgonc fürge egér. Pontosan ennyi kell nekünk. Emel csak fel szépen a csapóajtót.
2: Jaj, hát keresztanyám, akkor kiszöknek.
3: Á, azt mi nem hagyjuk. Emel csak.
2: Álljatok meg!
3: Látod? Megálltak, mintha a lábuk a földbe gyökerezett volna.
2: 6 szép almás deres paripa.
3: Bezzek, ha nem fogad szót, és nem engedett ki az egereket.
2: De ki fogja be őket a hintó elé?
3: Ugyan ki más, mint a kocsis. Ajaj. Csak azt tudnám, hogy kocsist miből teremtsek.
2: Megnézem, van-e vidra a patakparton? Azt talán jó lenne kocsisnak. Itt van egy keresztanyám. Jó hosszú bajuszú.
3: Csak örülni fog, ha kocsissá változtatom.
11: Szép jó estét az asszonyságoknak. A nevem János.
2: Ne kérdezzük meg, hogy az előbb mi volt a neve?
3: Nem tudja már azt. No, János, ezt a hatalmás szürkét gyorsan fogja be a hintóba.
11: Tessék csak rám bízni őket.
3: No, látod, hamupipőke, most már tudod, hogy mire ülj fel, és min hajt a sabálba. Örülsz-e?
2: Hogy ne örülnék, keresztanyám. De hát nem mehetek ebben az ócska ruhában.
3: Ebben bizony nem, de egy másik, drága kövekkel teletűzdelt, aranyos ezüstösben... Hát ebben elmehetsz vajon?
2: De keresztanyám, ezt a gyönyörűséges ruhát mégse ölthetem magamra, amikor
3: tudom, én... Tudom. Most láthatod használt a gyűszűnek,
2: gyűszűnek,
3: amiben felfogtad a három könycseppet. Rázsuhintó.
2: Ezüst Dézsa, tele gyöngyharmattal.
3: Önsd magadra.
2: Igen.
3: S meglátod, olyan vakítóan fehér lesz a bőröd, és aranyszínű a hajad, mintha soha nem aludtál volna a hamuban.
2: Keresztanyám! Keresztanyám! Csak ugyanolyan lettem.
3: Most már felöltheted az új ruhát. Végül pedig itt van ez az aprócska lábadra illő, gyönyörű, attyúprémes papucs.
2: És most beszállhatok a hintóba?
3: Csak egyről ne feledkezz meg. Éjfél előtt föltétlenül haza kell érned a bálból, mert pontban éjfélkor véget ér a varázslat. A hintód visszaváltozik tökké. A lovaid visszaváltoznak egerekké, s még a ruhád is visszanyeri eredeti formáját.
2: Indulhatunk, János!
11: Igenis!
3: És belőle is újra vidra lesz.
2: Éjfél előtt, pontban egy perccel itthon leszek, keresztanyám!

0: Új vendég érkezett a bálba, és pedig a neve... A neve... Az ördögbe is, hát ha én nem tudom a nevét, ugye miért kell tudnia másnak?
1: Ki ez a csodálatos szépségű hajadon?
2: Azt mondják, hat lovas hintó hozta.
1: Csak valami ismeretlen hercegnő lehet, nem lehet más.
2: Micsoda ruha költeim?
1: Megpróbálom elmesélni a varrónőmnek, hogy holnap én is ilyenbe jöhessek el.
2: Ilyen kell, mit soha nem találnám.
0: Jelenség, hogy még a nap is elsápadhatna mellette?
3: Udvarmester úr, kit jelentsek ő fenségének?
0: Jelentsd a királyfinak, hogy egy ismeretlen hercegnő érkezett.
4: Azonnal vezessetek hozzá, merre van?
3: Ott áll a márványszökőkút mellett fenség.
1: Nézd a királyfit! Miért hajol meg olyan mélyen egy ismeretlen jövevény előtt? Csak nem kéri táncra, hiszen rólunk tudomást se ver. Nézd őket, szinte repülnek. Ki ez a lány?
5: Ti úgy táncoltok hozzá képest, mint a kacsán.
4: Egész este nem akarok mással táncolni, csak veled.
5: Ó, fenség, én nem akarom megbántani a többi lányt. Nézze azt a kettőt ott. Ott ülnek. Az egyik piros bársony ruhában, a másik aranyvirágos köpenyben. Velük is táncolhatna fenségem.
4: Mondd meg nekem, hogy honnan jöttél? Hogyan szólíthatlak? Ki vagy te?
5: Én azt bizony éjfélig nem mondhatom meg, fenség.
4: Honnan tudja, mikor lesz éjfél? Kitörődik most az idővel?
5: Fenséget háta mögött van egy aranyfali óra. Ugyan forduljon már meg, és olvassa le róla, mennyit mutat.
4: De nem kérhetsz olyat, hogy ne teljesítsem. Lám csak, még fertájóra is éjfél. Akkor pedig majd megmondod, hogy... Hová lett? Állj! Álljon meg mindenki! Megfoghatatlan. Itt táncoltam vele. Épp csak, hogy elengedtem. Hová lett az ismeretlen hercegnő?
6: Hamupipőke kiszökött a palotából, és már röpítette is a hatlovas hintó árkombokronát hazafelé. Mire az óra éjfélt ütött, ő már a régi ruhájában feküdt a hamuban, s kíváncsian várta, mikor érkeznek haza a nővérei.
1: Ha megtudnánk, hogy ki volt az, jól oda kellene kötözni az ágyához, nehogy holnap is újra eljöhessen a bálba.
7: Abba a szörnyűséges bálba, amelyben úgy bánt velünk a királyfi meg mindenki, mint holmi hamupipőkével.
1: És ez mind amiatt a kikent kifent szép ifjú boszorka miatt volt.
7: Na nézd csak, a mi csúfkis mindenesünk milyen édesdeden alszik a hamuban. Ne ébresszük fel?
1: Miért ne? Neki legalább elmesélhetjük, hogy milyen gyönyörű is egy ilyen bál.
7: Hamupipőke! Ébredj! Gyere, segíts levenni a ruhámat!
5: Már itthon is vagytok, kisasszonykák? Mintha csak most mentetek volna el.
1: Megígértük, hogy majd mesélünk.
5: Igen, igaz.
1: Már tisztíthatod is a cipőmet.
5: Igen, tisztítom.
1: Csupa csillogás, csupa fény, csupa pompa. Mindenki minket bámult, a királyfi egész este velünk táncolt. Pedig volt ott egy igen szépséges hercegnő is, akit senki sem ismert.
7: No, azért egyszer-kétszer táncolt azzal is.
5: Miféle hercegnő? A nevét nem tudjátok?
7: Nem ismeri senki. Az én cipőmet is tisztítsd meg.
5: Igen,
7: a királyfi azt mondta, legszebb kastélyát odaadná annak, akitől megtudhatná, hogy kicsoda ő.
1: Ó, de gyönyörű volt a bál. Te, hamupipőke, álmodban sem láthatsz ilyen szépet.
5: Igazán olyan szép. Nem nézhetném meg én is?
7: Te? Hogyan? Az ócska ruhádban.
5: Kisasszonyok, adjatok kölcsön egy ruhát. Azt a sárgát ott. Úgyse hordjátok soha.
1: Még csak az hiányozna. Eredj inkább melegíts vizet a fürdőhöz.
7: Siess!
5: Igenis, kisasszonyka.
7: Én ugyan odaadnám azt a ruhát. Egy ilyen csúfleány hadd jöjjön a bálba. Az lesz csak a pompás mulatsága, hogy mindenki kineveti.
1: Odaadjuk neki ezt a ruhát, édesanyám.
8: Hová akar menni, hamupipőke?
7: A bálba.
8: Hová?
1: A bálba.
8: A bálba?
6: Hamupipőke számított a visszautasításra. Még örült is, hogy így történt. Nagy zavarban lett volna, ha a nővére kölcsön adja csúf sárga ruháját. Másnap Alig, hogy elrobogott a hintó a mostohával és a kisasszonyokkal.
2: Hip-hop, hintó, paripák, kocsis. Itt egy még szebb, drága kövekkel ékesített báliruha. Magadra öntöd a gyöngyharmatot. Jaj, el ne felejtsem, itt van az apró lábadra illő hattyú prémes papucs is. Aztán indulás a bálba, hamupipőke.
7: Köszönöm a segítséget, keresztanyám!
2: El ne felejts most sem! Éjfélre, itthon légy!
4: Nem merem megkérdezni a nevedet, meg azt, hogy honnan jöttél, szépséges hercegnő, mert büntetésből ugyanúgy eltűnnél, mint tegnap éjfél előtt.
2: Ó, felség.
4: Csak annyit mondok, hogy még életemben nem táncoltam ennél kedvesebb hajadonnal, és egy életem, egy halálom azon leszek, hogy soha el ne engedjelek.
5: Felség, a hátam mögött az a fali óra, forduljon meg, és...
4: Soha többé nem nézem meg, mennyit mutat. Tegnap is, mire visszafordultam, köd előtted, köd utánad.
5: Röpke, 10 perc még, és elüti az éjfelet.
7: Felség, látja ott azt a piros bársonyruhás leányt? Meg azt a másikat, ott abban az aranyvirágos köpenyben.
4: Nem kell hátrafordulnom miatt?
7: Ó, nem, nem. Éppen ott ülnek fenségeddel szemben.
4: Látom őket.
7: No, ők tudják a nevemet, meg hogy honnan jöttem, mert ők mind a ketten ismernek engem. Menjen gyorsan, kérdezze meg tőlük.
4: Megkérdezem. Hölgyeim, az ismeretlen hercegnő kéri, hogy... ennyi a nevét, elfelejtettem, a nyelvemen van, pedig hogy is...
2: Már tegnap is kérdezte, fenség. Nem tudjuk.
4: Kár. Köszönöm, hölgyeim.
2: Hála Istennek. Nézzétek. Nézzétek, megint szökik, mint tegnap. Ott futni.
4: Várj, szépséges hercegnő! Várj még!
7: Vannak ugyan már, botlalíthetik a nyomát.
6: Épp éjfelet ütött a toronyóra, amikor János kocsis megállította a 6 almásderest az otthoni kapu előtt, és a következő pillanatban már egy vidra ült egy kivájt tök szélén, s füttyentett 6 kisegérnek. Hamupipőke lesen feküdt odabenn, hanem amikor megérkezett a nővérek fogata, sietett kaput nyitni.
5: Ott volt-e ma is a szépséges hercegnő?
7: Ott-ott. És a királyfi már a fele országát ígérte annak, akitől megtudhatná, hogy kicsoda ő. Itt a cipőm, kitisztíthatod.
5: Igen.
7: Nekünk meg azt is mondta az ismeretlen hercegnő, azon erősködött, hogy mi ismerjük őt. Az én cipőmet is vidd.
5: Ha egyszer azt mondta, biztosan ismeritek.
7: Ugyan, hogy ismerhetnénk?
5: Soha, soha nem láttuk. Mi lenne, ha mégis odaadnátok a sárga ruhát? Hát, ha én meg tudnám mondani, hogy kicsoda ő.
7: És akkor te kapnád a fél országot a királyfitól, úgy gondolod? Eredj, tégy föl vizet.
5: Ki lesz a fele ország?
8: Hamupipőké.
5: Ki lesz?
7: Hamupipőké.
5: Hamupipőké.
8: Nem vagy te bálba való, hamupipőke. A te helyed itthon van.
6: Harmadnap a királyfi megint csak egész este hamupipőkével táncolt. Aki úgy belefeledkezett a táncba, hogy...
4: Többé már nem is vagyok kíváncsi rá, ki vagy te. Csak az a fontos, hogy itt vagy, és hogy én soha többé el nem engedlek. És most már azt is tudom, hogy mindig valamiskével éjfél előtt válsz köddé, sóhajjál, levegővé. De ma... Nem, ma már nem teheted meg ugyanezt, mert... Hallgass csak! Éjfél van, és te mégis itt vagy.
7: Éjfél! Keresztanyám!
4: Nem kell utána futni, csak nyugalom. Ma már nem tűnhet el. Meghagytam az őröknek, hogy ne engedjék ki a kapun. Megvan-e már? Hozzátok!
0: Fenség! Fenség! Fenség! A hercegnő eltűnt.
4: Az lehetetlen!
0: Csak ezt a fél papucsot hagyta itt. Elveszítette futás közben.
4: És az őrök? Hogy engedhették ki? Nem megparancsoltam!
0: Az őröktől kérdeztem, hogy nem láttak-e távozni egy hercegnőt, de ők azt felelték, hogy nem láttak, csak egy egyszerűen öltözött leányzó futott ki, de az semmiképp sem látszott hercegnőnek, még csak hintó sem várt rá a palota előtt.
4: Nem maradt belőle egyéb, mint ez a félpár hattyúprémes papucs. Életemben nem láttam ilyen apró lábra illő lábbelit.
6: A nővérek pedig, amint hazaértek, ugyanúgy meséltek a bárról hamupipőkének, akár csak az előtte való 2 éjszakán.
1: és a királyfi bizony egyébben sem törődött, aztán egyre csak azt a fél pár igen kicsi lábra való papucsot simogatta és nézegette. Eredj, tisztítsd ki a cipőmet.
7: Viszem.
1: Nagyon szerelmes lehet apa a szép kis teremtésbe.
7: Az enyémet is tisztítsd már.
5: Melyik teremtésbe szerelmes? Kiről beszéltek?
7: Ugyan kiről? Akié az a prémes papucs?
9: A király fiának parancsára közhírré tétetik, hogy nagy próba kezdődik az országban. A királyfi tulajdonában van egy fél pár hattyúprémes papucs, amelyet a holnapi naptól az ország minden lányos házába elvisznek, abból a célból kifolyólag, hogy valamennyi hajadon felpróbálhassa azt. Minden hajadon lánynak, főrangúnak és közrendűnek egyaránt érdeke, hogy amikor a papucs próba jelszó az ablaka alatt felharsan, ajtót nyisson a papucs próbáló bizottságnak. Azt a leányzót ugyanis, akinek a papucs a lábára illik, a királyfi őfensége minden tétovázás nélkül elveszi feleségül.
8: Kislánykáim, a királyi udvarban már mindenki megpróbálta a papucsot, főrangú hölgyek, hercegnők, és de egyiknek sem illett a lábán.
7: Jaj, de jó!
8: És már útra is kelt egy bizottság, hogy a városban, vagy ha kell, az egész országban keresse annak a pirinyó papucsnak a tulajdonos.
1: Jaj, Istenem, bár csak az én lábamra illene.
7: Vagy az enyémre, szívesen lennék a királyfi felesége.
5: Nem bánom én, akármelyik őtöknek lenne jó. De ahogy így elnézem, elég nagy lábbal áldott meg benneteket a természet, sajnos. Bárki tudja. Hát, ha az a papucs sem kisebb.
1: Ja, Istenem, de izgatott vagyok.
7: Én is. Vajon mikor érnek ide a papucs próbálók?
0: Papucs próba! Papucs próba! Pillancsatok-e papucsra? Aki elveszti a bálon, alig ha él túl nagy lábon, nem jár rosszul, kire illik, királyné lesz, tudni illik.
5: Beengedhetem őket, nevelőanyám.
8: Hamupipőke, hát te is itt vagy.
5: Itt vagyok.
8: Na gyorsan, jöjjenek csak be.
5: Már is futott, nevelőanyám.
8: Harisnyát le, gyorsan. Úgy még kisebb lesz a lába.
5: Igen, anyám.
8: Siessetek, már itt vannak.
5: Jaj.
8: Isten hozta a királyfi küldötteit. Erre. Itt vannak az én finom lábú leánykáim.
10: Papucs próba? Igen. Ők azok? És ő? Hát azért nézzük.
5: Melyik lábra?
10: Íme a papucs. Nos? Innen látom kár a fáradtságét. Kegyed lába egy kicsit nagy a papucs, meg nagyon kicsi.
8: Próbál csak fel. Alattvalói jogod van hozzá. Kérem szépen, igaz-e, hogy a királyfi feleségül veszi, ha...
10: Feleségül veszi, ha... Ha... Ha az övi a papucs.
1: Hát ki élen...
10: Ó. Oh.
1: Nem megy.
10: Hát ha az övi... De ez a papucs nem az övi. Kérem vissza, amíg egy darabban van. Hát a másik hölgy... innen látom, hogy...
5: Egész biztos, hogy ő veszítette el, a kisebbik leányom. Azért van most mezit láb.
10: Azt hittem, azért, mert papucsot akar próbálni, csak hogy...
7: Ez az én papucsom, nem?
10: Ez nem. De ha három számmal nagyobb lenne, ha... nem baj, majd legközelebb. A papucs próbát ezzel e házban be is rekesztenénk, ha...
1: A papucs, aki más! A papucs! Nem a lábunk, a papucs! A papucs!
10: Ha nem akad még valaki a házban, aki szerencsét próbálhat, illetve papucsot. Nos? Akad? Nem akad?
1: A házban!
7: Még valaki?
10: Ha...
5: Nem akad?
10: Ha...
1: Nem!
10: Ha már itt vagyunk, nincs még egy leányzó, akinek...
1: Leányzó?
7: Nincs!
5: Itt nincs semmiféle leányzó.
10: Kár. Hát akkor... És az ott? Ott, az a csöndeske az ajtó mellett, aki beengedett a kapun.
5: Az engedi most ki,
10: ha,
5: uraságot?
10: Ha előbb ő is fölpróbálja...
1: Mit? kicsoda?
7: Ez a szurtos.
10: Alattvalói joga van hozzá.
7: Csak nem képzeli, uraságod, hogy ez az ágról szakadt, ez a hamuban hempergő, hogy ez is ott volt a bálon, mint a királyfi vendége.
6: Bár az időnk kevés, a parancs úgy szól, hogy minden lány próbálja fel.
7: De ez a leány, nézze meg figyelmesen, uraságod, hát ez a leány csak ugyan nem járhatott a bálban.
10: Hát ez a baj.
7: No, ugye?
10: Ez a baj.
7: Mi?
10: Ahogy figyelmesen nézem...
7: De a hamupipőke kísért ki az udvarmester urat.
5: Igen, nevelő anyám.
6: Ha figyelmesen nézem, azt látom, hogy hamupipőke lába... lábacskája...
7: Miért nem indulsz már? Mi lesz?
5: Megyek.
6: Csak még előbb...
1: Hogy mersz nyúlni a papucs után?
7: Hogy mered kivenni az udvarmester úr kezéből?
5: Hadd nézzem. Hát, ha éppen nekem jó.
7: Jó?
6: Ezt a papucsot soha senki más nem viselhette. Ezt a papucsot hamupipőke lábára szabták.
1: Szemfényvesztés!
7: Csalás! Beszélj, hamupipőke! Mondd meg nekik, hogy nem lehet. Még a végén azt hiszik, hogy te is ott voltál a bálban.
6: Hamupipőke? Ott voltál a bálban, vagy nem voltál ott?
5: A bálban? Én... keresztanyám! Keresztanyám! Azt kérdik tőlem,
11: hogy... Hamupipőke, vedd elő a zsebedből a hattyúprémes papucspárját.
5: Igenis, keresztanyám.
11: Lép bele abba is.
5: Igenis, keresztanyám.
7: Ez is ráillik.
10: Ajszálnyira ráillik.
11: És most megérintem a ruháját a varázspálcámmal. Éme a báli ruhája. És most nézzétek meg, hogy láttátok-e őt a bálban.
1: A szépséges hercegnő,
7: aki mindhárom estén véges végig a királyfival táncolt.
1: Aki...
10: Holnaptól?
1: A király felesége lesz.
7: Holnaptól. Jaj, de borzasztó.
6: Nos, minden rendben. Persze, hogy rendben, mert ezennel én is befejezhetem ezt az átkozottul fárasztó papucs nyüvesztő körutat. Ja, no, hát majdnem elfelejtettem. Hamupipőke, jössz te velünk? Úgy, ahogy vagy, teljes díszben, fel a palotába, a királyfihoz.
7: Hamupipőke.
5: Tessék, nővérkém.
7: Bocsáss meg nekünk.
1: Hamupipőke.
5: Tessék, nővérkém.
1: Bocsáss meg minden rosszért, amit elkövettünk ellened.
5: Ne térdeljetek, nővérkém, keljetek föl. Én jó szívvel megbocsátok nektek. Csak arra kérlek, hogy ezentúl ti is úgy szeressetek engem, ahogy én benneteket.
1: Ígérjük, hogy mától kezdve mindig szeretni fogunk.
6: Ráír holnaptól is, ha?
5: Ha?
6: Ha már feleségül vette őt, a királyfi.
5: Keresztanyám, ugye rájuk is lesz majd gondja, hogy ne fájjon olyan nagyon a szívük.
11: A nővéreidnek.
5: Előbb meg kell tanulniuk, hogy sose tudhatni, melyik kagylózár igaz gyöngyöt magába. És egyszer te majd ők is megérdemelnek férjül egy-egy derék udvaroncot. No de siess, a királyfi már vár a palota kapujában.
1: Köszönöm, keresztanyám!
6: A királyfi pedig nem csak várta hamupipőkét, hanem elébe is szaladt, megölelte, megcsókolta, aztán kézen fogta, és fölséges szülei elé vezette. Másnap megtartották a lakodalmat, és amikor a királyfiból király lett, és hamupipőkét mindenki királyasszonynak szólította, fölséges férje azután is hamupipőkének hívta őt. Éltek is boldogan, amíg csak meg nem haltak.

0: Hamupipőke. Mesejáték hangzott el Charles Perrault nyomán. Írta Török Tamás. A szereposztása következő volt. Mesélő Pap Zoltán. Hamupipőke Jani Ildikó. Az apa Gera Zoltán. A mostoha Szemes Mari. A nővérek Vencel Vera és Dobos Kati. Keresztanya Káldi Nóra. Királyfi Nagy Gábor. Udvarmester Hauman Péter. Közreműködött Darvas Magda, Pogány Margit, Tejzi Gyula, Turgonyi Pál és Váradi György. A zenét Kelemen László állította össze. A felvételt Kis László és Fehér Zoltán készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő. Szerkesztő Molnár Magda. Rendezte Török Tamás.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 2006. november 26-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Thomas Mann, a Varázshegy.
1: Negyedik befejező rész. A halál ünnepe.
0: Az író Mensáros László.
1: Péperkorn Gregus Zoltán. Nafta Márton András.
0: Szettembrini Pap Zoltán. Berenz Gáti József. Krokowski doktor Horváth Gyula.
1: Hans Kastorp Dunai Tamás.

0: Egy kicsit izzadok. Isten hozta a fiatalember, ellenkezőleg foglaljon helyet. A gyengeség jele, ha az ember a forró ital elfogyasztása után legyen szíves, helyes. A zsebkendőmet.
1: Tessék.
0: Köszönöm szépen. Igazán, föltétlenül fiatal ember. Föltétlenül az elismerésre méltó szót kell itt abszolút. Igazán kedves, hogy egy beteg öreg ember.
1: Meglátogatok? Nem úgy van, mint Herr Paperkorn. Nekem kell érte hálásnak lennem, hogy egy ideig elüldögélhetek itt az ágyánál. Hiszen nekem összehasonlíthatatlanul több örömem van belőle. Teljességgel önző érdekből teszem. És miféle félrevezető személy leírás ez? Beteg öreg ember. Senki se jönne rá, hogy ez magára vonatkozik. Teljességgel hamis képet fest.
0: Jó, jól van, fiatal ember. Azaz, hogy jó a szándéka, erről meg vagyok győződve. Kellemesen éreztem magam tegnap délután. Uh-huh. Bizony. Még tegnap délután. Azon a vendégszerető helyen. A nevét elfelejtettem. Na, ahol azt a kiváló szalámit fogyasztottuk rántottával, meg ezt az üdítő falusi bort.
1: Ah, hát nagyszerű volt. Botrányos étvágyal faltunk valamennyien. Az itteni konyhafőnök bizonyosan megsértődött volna, ha látja. Mégpedig jogosan. Egy szó mint száz, kivétel nélkül odaadóan élveztük a helyzetet. Ízig-vérig valódi szalámi volt. Settembrini úr egészen elérzékenyült. Talán még a szeme is könnybe lábadta, hogy ette.
0: Lovagias, derűs és beszédes ember. Igazi gaballér. Bár nyilván nem adatott meg neki, hogy gyakorta váltsa ruházatát.
1: Egyáltalán nem. Egyáltalában nem adatott meg neki. Régóta ismerem, jó barátok vagyunk. Azaz, hogy ő rendkívül szívélyesen felkarolt, mert úgy látta, hogy az élet féltett gyermeke vagyok. Ez olyan állandó fordulat közöttünk. A kifejezés így magyarázat nélkül nem egészen érthető. És állandóan azon fáradozik, hogy helyesbítően hasson rám.
0: Lovagias, derűs ember. Kellemes ember, noha... Na, engedje meg ezt a megszorítást. Noha vannak bizonyos előítéletei. Mádám az úti társnőm nem nagyon szíveli, mint bizonyára észrevette, kevés szimpátiával nyilatkozik róla, valószínűleg azért, mert efféle előítéleteket érez magatartásából vele szemben. Szót se többet, fiatalember. A legkevésbé sem óhajtanám Settembrini urat és a maga baráti érzelmeit. El van intézve. Eszem ágába sincs olyasmit állítani, hogy vala is vétett az udvariasság ellen, amely a gavallér hölgynek... Perfekt, édes barátom, minden tekintetben kifogástalan. Mégis van egy bizonyos határ, tartózkodás, bizonyos rekuzáció, amely madám húzódozását emberi szempontból nagy mértékben...
1: Indokoltá teszi, érthetővé teszi, megmagyarázza. Bocsásson meg, Minher Paperkorn, hogy önhatalmúan befejezem a mondatát. Nos? Bízvást megkockáztathatom teljes egyetértésünk tudatában. Nincs ebben semmi meglepő, kivált, ha tekintetbe vesszük, hogy a nők... Talán mosolyog rajta, hogy zsenge korom ellenére így általánosságban beszélek a nőkről, hogy a nő magatartása a férfival szemben mennyire függ a férfi magatartásától. A nő, hogy úgy fejezzem ki magam, reaktív teremtmény. Hiányzik belőle a kezdeményező erő, hanyag és passzív. Amennyire meg tudom állapítani, a nő szerelmi ügyekben tárgynak tekinti magát, nem választ, hanem engedi, hogy őt válasszák. A szerelem tevékeny választó alanyává csupán a férfi választásának alapján lesz, és választási szabadságát, hadd tegyem hozzá még ezt is, szabad választását, tehát erősen befolyásolja, megvesztegeti az a tény, hogy őt választották.
0: Hát ősi dolgok, klasszikus tények. Fürge kis szavával szent adottságokat érint fiatalember. A férfi a saját vágyától mámorosodik meg. A nő azt kívánja, hogy a férfi vágyától mámorosodjék. ezért vagyunk kötelezve az érzésre. Ezért olyan rettenetes szégyen az érzés hiánya, a tehetetlenség, ha képtelenek vagyunk a nővágyát fölébreszteni. Nem iszik velem egy pohár vörösbort? Én iszom. Szomjazom. Jelentős folyadékmennyiséget veszítettem a mai napon.
1: Köszönöm szépen, Müller Péperkorn. Nem szoktam ugyanilyenkor, de mindig szívesen iszom egy kortyot az egészségére.
0: Na hát akkor vegye a boros poharat, csak egy van. Én pedig kivételesen a vizes poharat veszem elő. Gondolom nem sértjük meg vele ezt a murcit, ha egyszer edényből...
1: Egészségre.
0: Egészségre. Ez felüdít. Nem iszik többet? Akkor engedje meg, hogy részemről még egyszer.
1: Engedje meg, hogy megszabadítsam a poharától, Müller Péperkorn. Régóta ismerem Settembrini urat, esztendők óta. Hosszú esztendők óta, és biztosíthatom afelől, hogy előítéletei, amennyiben vannak, semmiképp sem kicsinyesek és nyárspolgáriak. És mire még gondolni is nevetséges. Itt legfeljebb nagyobb szabású, tehát személytelen és általános természetű előítéletekről lehet szó, általános pedagógiai elvekről, amelyeket Settembrini úr őszintén szólva azért érvényesít, mert engem az élet féltett gyermekének. De ez igen messzire vezet. Nagyon bonyolult história, lehetetlenség néhány szóval...
0: De hát szereti Mademot?
1: Hogy én? Azaz, hogy... Természetesen tisztelem Madame Chauchat, úgyis, mint...
0: Kérem, hadd ismételjem. Korán sem állítom, hogy ez az olasz úr valaha is vétett a lovagiasság szabályai. Nem emelem ezt a szemrehányást ellene, senki ellen sem emelem. Ám de feltűnik, a jelen pillanatban élvezem. Helyes, fiatalember, mindenképpen helyes és szép. Élvezem, efelől semmi kétség. Valóban rendkívül örömömre szolgál. Mégis azt mondom magamnak, egy szó mint száz, azt mondom, maga régebben ismeri Madame-ot, mint én. Megosztotta vele előző itt tartózkodását. Azon kívül ő rendkívül vonzó asszony. Én pedig csak egy beteg öreg ember vagyok. Hogyan történhet meg? Mivel gyengélkedem, Madame ma délután egyedül kíséret nélkül ment le bevásárolni a telepre. Na, semmi baj. Nem szerencsétlenség? Egyáltalában nem. De mégis kétségtelenül természetesebb lett volna. Tulajdonítsam, Signor Settembrini, hogy is mondta, pedagógiai elvejének, hogy ön ellenállt a lovagias, kérem értse meg jól, amit...
1: Pontosan értem, Müller Péperkorn. Nem, a legkevésbé sem. Teljesen önállóan jártam el. Sőt, Settembrini úr alkalomattán... Sajnálattal látom, hogy borfoltok vannak a paplan lefedőjén, Müller Péperkorn. Nem kellene. Sót szoktunk rá hinteni, amíg még friss.
0: Ez lényegtelen.
1: A helyzet ebben az esetben mégiscsak más, mint egyébként. A hely szelleme, ha szabad így kifejeznem, nem konvencionális. Itt a betegé az elsőbség, akár férfi, akár nő. A lovagiasság szabályai háttérbe szorulnak e mögött. Maga átmenetileg gyengélkedik, Müller Péperkorn. Heven gyengélkedés, aktuális gyengélkedés. Utitársnője viszonylag egészséges. Így hát gondolom, Madame szellemében cselekszem, ha megpróbálom távol létében egy kissé helyettesíteni. Már amennyire itt helyettesítésről egyáltalában szó lehet, ha ahelyett, hogy megfordítva magát helyettesítsem Madame oldalán, és felajánljam neki kíséretemet. Hogyan is jutnék hozzá, hogy utitársnőjére erőszakoljam lovagi szolgálataimat? Ehhez nincs semmiféle jogcímem és meghatalmazásom. Merem állítani, hogy fejlett érzékem van a tényleges jogviszonyokhoz. Egy szóval viselkedésem korrekt. Megfelel az általános helyzetnek, és főként megfelel a személye iránt táplált őszinte érzéseimnek, Minher Paperkorn.

0: tulajdonképpen az az ember benyomása, mintha valami fogadásról lenne szó, mintha megállapodott volna madámmal, hogy nem szabad őt megszólítania. Következetesen és állandóan kerüli a megszólítást. Nem magázza.
1: De Minden Paperkorn, miféle fogadás?
0: Engedje meg, hogy felhívja a figyelmét arra a körülményre, melynek egyébként nyilván maga is tudatában van, hogy ebben a pillanatban elsápadt, és még az ajka is kifehéredett. Na, visszagondolok arra az estére, amelyen szerencsém volt magával megismerkedni. Kis ünnepséget rendeztünk, étellel, itallal üdítettük magunkat, és emelkedett hangulatban, fesztelen és merész lelki állapotban vonultunk fel, kart karba öltve, előre haladott éjszakai órán az emeletre, hogy fekhelyünket felkeressük. Akkor itt, az ajtó előtt, búcsúzásnál az az ötletem támadt, hogy felszólítsam, érintse ajkával az asszony homlokát, aki magát, mint régebbi itt tartózkodása során megismert régi barátját mutatta be. És neki is engedjem meg, hogy az emelkedett hangulat jeléül szemem láttára viszonozza ezt a derűsen ünnepélyes cselekedetet. Maga pedig kereken visszautasította ajánlatomat, visszautasította azzal a megokolással, hogy értelmetlennek tartaná, hogy homlok csókot váltson utitársnőmmel. Na, remélem nem tagadja, hogy ez az indoklás maga is magyarázatra szorul, és ezzel a magyarázattal mind mostanáig adósom maradt. Hajlandó most törleszteni ezt az adósságát? Maga Claudia szeretője volt legutóbb itt létekor.
1: Minher Paperkorn, semmiképp sem akarok hazudni magának. És keresem a módját, hogy ezt elkerüljem. Nem könnyű. Kérkedem, ha állítását megerősítem, és hazudok, ha tagadom. Ez a következőképp értendő. Soká, nagyon soká laktam itt egy födél alatt Klavdiával, bocsánat, jelenlegi utitársnőjével, de nem ismertem társadalmilag. A társadalmi elem sehogyan sem illett kapcsolatunkba, helyesebben abba, amit én a kettőnk kapcsolatának éreztem. Gondolatban sohasem szólítottam Klavdiát másként, mint tegezve, és a valóságban sem. Mert az az est jelmezes, farsangi este volt, felelőtlen este, a tegeződés estéje, és az est folyamán a te álomszerű és felelőtlen módon teljes értelmet nyert. Egyúttal azonban ez volt Klavdia elutazásának előestéje.
0: Teljes értelmet. Ez nagyon takaros.
1: A lehető legfontosabban feleltem kérdésére, Minher Paperkorn, és arra törekedtem lelkiismeretesen, hogy ne mondjak el se túl sokat, se túl keveset. Mindenek előtt azt szerettem volna érzékeltetni, hogy bizonyos fokig tőlünk függ, érvényesnek tekintjük-e azt az estét, a teljes tegeződés és búcsú estéjét, vagy sem. Mert kívül esett mindenféle renden, és szinte még a naptáron is. Aféle ordőv volt, hogy úgy mondjam, soron kívüli este. Szökőest, február 29-e. Tehát csak fél hazugság lett volna, ha állítását tagadom.
0: Még mindig szereti?
1: Bocsássa meg, Minher Paperkorn, de a csodálat és a nagyra becsülés, amelyet maga iránt érzek, nem engedi, hogy arról beszéljek, amit utitársnője iránt érzek.
0: És ő ma is viszonozza érzelmeit?
1: Nem állítom, hogy valaha is viszonozta. Kevéssé valószínű. Rajtam igazán nincs sok szeretnivaló. Miféle formátum vagyok én, ítélje meg maga. Ha itt sor kerülhetett egy február 29-ére, akkor ez csupán annak köszönhető, hogy a nőt megvesztegeti a férfi primer választása. Amihez még azt szeretném hozzáfűzni, hogy ízléstelen hetvenkedésnek érzem, ha magamat férfinak nevezem, de Klavdia minden esetre nő.
0: Klavdia az érzést követte.
1: Ahogyan való

0: Valószínűleg már igen sokszor követte. Ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, aki abban a helyzetbe kerül.
1: Megálljunk! Nem aljasság, hogy így beszélünk róla?
0: Ó, nem, Miner Paperkorn, nem. Efelől teljességgel megnyugtathatom, hiszen emberi dolgokról van szó. Az emberi szót a szabadság és a zsenialitás értelmében használva. Bocsássa meg a fellengzős kifejezést, de a közelmúlt tapasztalatai rákényszerítettek, hogy elsajátítsa.
1: Helyes, folytassa.
0: Mert Klavdia zseniális életet él. És a férje amott a Kaukázuson túl, hiszen tudja, ugye, hogy férje van a Kaukázuson túl. A férje megadja neki a jogot a szabadsághoz, meg a zsenialitáshoz. Akár bárgyúságból, akár okosságból teszi, ezt nem ismerem a fickót. Minden esetre jól teszi, hogy megadja Klavdiának ezt a jogot, mert voltaképpen a betegség adja meg neki. A betegség zseniális elve, amelynek védelme alatt áll. És mindenki, aki ebbe a helyzetbe kerül, okosan teszi, ha követi a Kaukázuson túli férj példáját, és nem panaszkodik sem a múltra, sem a jövőre.
1: Maga nem panaszkodik?
0: Nem hiszem, hogy rólam van szó. Szavaim egyetlen célja, hogy maga ne panaszkodjék Miner Paperkorn, és ne vonja meg tőlem jó indulatát elmúlt események miatt. Nekem most csak ez a fontos.
1: Mindamellett nyilván nagy fájdalmat okoztam magának akaratlanul.
0: Hát, ha ez kérdésnek számít, és ha igennel válaszolok rá, ez a világért sem jelenti azt, mintha nem tudnám értékelni azt az óriási szerencsét, amelyet ismerettsége számomra jelent. Mert hiszen ez a szerencse az említett csalódással elválaszthatatlanul összefonódott.
1: Köszönöm, fiatalember. Köszönöm. Becsülöm Fürge kis szavai udvariasságát. De ismeretségünktől eltekintve...
0: Nehéz ettől eltekinteni. Részemről nem is tanácsos, hogy eltekintsek tőle, és egyszerű igennel válaszoljak kérdésére. Mert az a körülmény, hogy Klavdia egy ilyen formátumú személyiséggel tért vissza. Természetesen csak fokozta és bonyolultabbá tette a szerencsétlenséget, amelyet számomra a puszta tény jelentett, hogy egy másik férfi kíséretében tért vissza. Bizony, sok fejtörést okozott ez nekem, és okoz még ma is, nem tagadom, és szánt szándékkal lehetőleg az ügy pozitív oldalához tartottam magam, vagyis ahhoz, hogy őszintén tisztelem magát, Miner Paperkorn, amiben egyébként még egy szemernyi kajánság is vegyül Udi társnője iránt, mert a nők nem nézik jó szemmel, ha a szeretőik összetartanak.
1: Valóban.
0: Ez a kis bosszú végül is dukált nekem. Mert amennyire egyáltalán rólam van szó, némi okom valóban van a panaszra. Nem Klavdiára panaszkodom, és nem is magára, Miner Paperkorn, csak úgy általában az életemre és a sorsomra. És ha már kitüntett bizalmával is leszállt reánk ez a rendkívüli alkonyi óra, hadd próbáljam meg legalább vázlatosan elbeszélni.
1: Nagyon kérem.
0: Régóta vagyok idefenn, Miner Paperkorn. Hosszú évek óta. Hogy mióta magam sem tudom pontosan. De az életem tekintélyes részét alkotják ezek az esztendők. Azért is szóltam életről az imént, és a sorsra is még visszatérek a kellő pillanatban. Az unokatestvéremhez jöttem fel rövidre tervezett látogatásra, katona volt, korrekt, derék fiú, de ez nem segített rajta. Meghalt itt mellettem, én pedig még mindig itt vagyok. Klavdia kedvéért... Szettemrini urral dacolva, az értelem ellenes elvének, a betegség zseniális elvének a szolgálatába szegődtem, hiszen talán már előbb is, régebbről is azt szolgáltam, és ide fennmaradtam. Nem is tudom már mióta, mindent elfelejtettem, mindennel szakítottam. A rokonaimmal, meg a síkföldi hivatásommal, meg a régi nézeteimmel. És amikor Klavdia elutazott, vártam rá. Mindig csak vártam rá idefenn. Olyan sokáig, hogy most már végképp elvesztem a síkföld számára, és a lentiek szemében úgy szólván meghaltam. Erre gondoltam, amikor a sorsot emlegettem, és jeleztem, hogy végeredményben talán jogomban állna a jelenlegi jogviszonyok miatt panaszkodni.
1: Hallottam, fiatalember, és megértettem. Közlései alapján engedje meg egy lojális nyilatkozatot. Ha a hajam nem fakult volna meg, és testemet nem gyengítené trópusi láz, akkor készen állnék rá, hogy mint férfi a férfinak, fegyverrel szolgáltassak elégtételt a sérelemért, amelyet akaratlanul okoztam, és egyúttal azért is, amelyet utitársnőm okozott magának, mert ezért is felelősnek érzem magam. Perfekt, uram. Készen állnék erre. Az adott helyzetben azonban engedje meg, hogy ehelyett más ajánlatot tegyek, mégpedig a következőt. Emlékszem egy emelkedett pillanatra ismerességünk legelején. Emlékszem rá, noha alaposan a pohár fenekére néztem. Emlékszem tehát egy pillanatra, amidőn kellemes lénye arra indított, hogy már-már felkínálja magának a testvéri tegeződést, de azután akarva, nem akarva beláttam, hogy ez kicsi elhamarkodott lépés lett volna. Helyes. Most utalok arra a pillanatra, visszatérek hozzá, az akkor elhatározott haladékot lejártnak nyilvánítom. Testvérek vagyunk, fiatal ember. Kijelentem, hogy azok vagyunk. Teljes értelmű tegeződésről beszélt az imént. A mi tegeződésünk is teljes értelmű lesz. Értelme az érzésben való testvériség. Az elégtételt, amelyet fegyverrel nem nyújthatok koromnál és betegségemnél fogva, ebben a formában ajánlom fel, testvéri szövetség alakjában, amilyet máskor talán egy harmadik, vagy a világ, vagy valaki más ellen köt az ember, de amelyet mi valakiért kötünk az érzés jegyében. Fogja a boros poharát, fiatal ember. Én pedig ismét a vizes pohár után nyúlok, mert ezzel semmiképpen sem sértem meg ezt a kis murcit. Itt a kezem. Meg vagy elégedve?
0: Ez persze nem a helyes kifejezés, Miner Paperkorn. Inkább úgy mondanám, hogy végtelenül boldog vagyok, és még nem is érem föl ésszel, hogy ez hogyan jutott osztályrészemül ilyen váratlanul. Olyan az egész, mint egy álom. Óriási megtiszteltetés a számomra. Nem is tudom, mivel érdemeltem ki. Legfeljebb passzív módon, másképp bizonyosan nem. És nem is szabad rajta csodálkozni, ha eleinte kalandosnak érzem az új megszólítást, ha megbicsaklik a nyelvem. Kivált Klavdia jelenlétében, hiszen ő asszonyi módra talán nem is helyesli majd ezt a megállapodást.
1: Ne törődj vele. Ez az én dolgom. A többi pedig gyakorlat és megszokás dolga. Most pedig menj, fiatal ember. Hagyj magamra, fiam. Besötétedett, leszállt az est. Szerelmünk minden pillanatban hazajöhet. És talán nem lenne éppen helyén való, ha most összetalálkoznátok.
0: Isten veled, Miner Paperkorn. Amint látja, leküzdöm jogosult félénkségemet, és már gyakorlom a vakmerő megszólítást. Csak ugyan ránk sötétedett. El tudnám képzelni, hogy most hirtelen belépne Settembrini úr, és felkattintaná a villanyt, hogy az értelem meg a társadalmi szellem hódítsa meg a terepet. Ez a gyengéje. A holnapi viszontlátásra. Nem is álmodtam volna, hogy ilyen büszkén és boldogan fogok ma innét eltávozni. Javulást kívánok. Most legalább 3 lázmentes nap következik a számodra, amelyeken ön megfelel majd mindenféle követelménynek. És én ennek úgy örülök, mintha te volnék. Jó éjszakát!

0: Hans Castorp aznap éjszaka valamely belső készenlétből eredően, amelyről a lelke mit sem tudott, éberebben aludt a szokottnál. Annyira éberen, hogy a legkisebb eltérés a ház szokott éjszakai csendjétől, a még oly tompított nyugtalanság, távoli futóléptek alig észrevehető rázkódtatása elegendő volt hozzá, hogy teljesen felébredjen és felüljön párnái közt. Annyi minden esetre bizonyos, hogy már jó ideje ébren volt, mielőtt ajtaján kopogtattak, ami nem sokkal 2 óra után történt. Azonnal válaszolt. Cseppet sem álmosan, tiszta öntudattal, erélyesen. Egy ápoló nővér szólt be az ajtón.
1: Madame Sosak, kérlek, menjen le azonnal az első emeletre.
0: Castorp lesietett. Pépercorn szalonjának ajtaját nyitva találta, ugyancsak a hollandus hálószobájába vezető ajtót. Valamennyi lámpa égett oda benn. Jelen volt mindkét orvos, a főnökasszony, Madame Sosa és a jávai komornyik.
2: Jó estét, fiacskám! Minden hiába. Nem végzett fél munkát. Lépjen közelebb. Nézze csak meg szakértő szemmel. Meg kell adni, hogy itt az orvostudománynak már semmi keresni valója.
0: Hans Castorp lábujjhegyen közeledett az ágyhoz. A maláj szeme követte őt eközben, annélkül, hogy a feje is arra fordult volna, s így kibukkant a szeme fehérje.
3: Öngyilkosság?
2: De még mennyire, tetőtől talpig, a legnagyobb mértékben. Látod már ilyen csecsebecsét? Mert én még soha. Pedig érdemes lenne megvizsgálni, jó pap holtig tanul. Fantasztikus és leleményes. A kezéből vettem ki. Vigyázzon! Ha a bőrére cseppen égési hólyagok támadnak rajta, automata fecskendő.
3: Mi ez?
2: Önműködő injekciós fecskendő, vagy a másik oldaláról nézve a kobra kígyó méregfogának mechanikus másolata. Roppant egyszerű, hogy készen látja az ember. Ha, csak rá kell jönni. Valószínűleg saját személyes terve szerint készült.
3: Minden bizonnyal.
2: Hát az adag nem lehetett nagyon nagy, ami mennyiségileg hiányzott belőle, valószínűleg pótolta.
3: Dinamikával.
2: Úgy, ahogy mondja, hogy mi ez az anyag, azt majd csak kisítjük. Kíváncsian várom az eredményt. Azt hiszem, tanulhatunk belőle valamit. Fogadjunk, hogy az őrtálló maláj odabenn, aki ma este úgy kicsípte magát, pontos felvilágosítással szolgálhatna. Felteszem, hogy növényi és állati anyagok kombinációjáról van szó. Minden esetre a jónál is jobb, mert a hatás fulmináns lehetett. Minden jel amellett szól, hogy abban a pillanatban elállt a lélegzete. Tudja, megbénult a légzőcentrum, rapid fulladásos halál. Valószínűleg görcsök és kínok nélkül.
0: Már csak a maláj és Madame Sosa volt odabenn. Klavdia ezúttal fölemelte a fejét, amikor a fiatalember az ágyhoz lépett.
4: Jogosan elvárhatta, hogy hívassam.
3: Nagyon jól tette, hogy hivatott. Igaza van. Tegeződő jó barátok voltunk. Maga vele volt az utolsó pillanataiban?
4: A szolga akkor értesített, amikor mindennek vége volt.
3: Olyan formátumú ember volt, hogy az érzés kudarcát az élettel szemben kozmikus katasztrófának, Isten megszégyenülésének tekintette. Mert tudja, Klavdia, Isten mennyegzői szervének hitte önmagát. Ez is a királyi bolondériái közé tartozott. Ha az ember meg van rendülve, olyan kifejezéseket ismer használni, amelyek durván és kegyelettelenül hangzanak. Mégis ünnepélyesebbek, mint a részvét szokványos szavai.
4: Tudott az őrültségünkről?
3: Lehetetlen volt letagadni előtte, Klavdia. Kitalálta abból, hogy nem voltam hajlandó magát a jelenlétében homlokon csókolni. Jelenléte most már inkább jelképes sem, mint valóságos. Megengedi, hogy most megcsókoljam a homlokát.
0: Klavdia kis mozdulattal feléje tolta a fejét, szemét lehunyva, mint egy kurta intéssel. Hans Castorp megérintette ajkával a homlokát. A maláj barna állatszeme vigyázta a jelenetet, oldalvást görögve, hogy kilátszott a fehére. És Castorp ezen az estén látta utoljára Klavdiát.

0: Még egyszer halljuk Berenc tanácsos hangját. Figyeljünk jól. Talán utoljára üti meg fülünket. Egyszer még ez a történet is véget ér. Úgyis elég sokáig tartott. Helyesebben tartalmi ideje olyannyira neki iramodott, hogy előbb-utóbb zenei ideje is elkerülhetetlenül véget ér. És talán nem lesz többi alkalmunk, hogy hősünk orvosának fordulatos mondatait, derűs, bátorító hanglejtését halljuk. Így szólt Hans Castorphoz.
1: Castor, öreg fiú, maga unatkozik. Lógatja az orrát. Minden nap látom. A rossz kedv az arcára van írva. Maga blazírt férfiú, Castor. Az élet elhalmozza szenzációkkal is. Ha nem nyújtanak magának nap-nap után valami elsőrendű szórakozást, akkor duzzog és morog az uborka szezon miatt. Igazam van, vagy nincs igazam? Na, de elég a tréfából, fiacskám. Eszembe jutott valami a maga dolgában. Álmatlan éjszakákon kiagyaltam magának valamit. Isteni sugallatnak is mondhatnám. Valóban sokat várok az ötletemtől. Azaz, hogy nem többet és nem kevesebbet, mint a maga detoxikálását és diadalmas hazatérését a beláthatónál is beláthatóbb közelségben. Na, ugye, most mereszti a szemét, és fogalma sincs róla, mit forgat az eszében az öreg Berenc. Itt a legújabb felvétele. Tartsuk csak a fény felé a mágikus képet. Amint látja, ezen még azt sem talál kivetni valót, aki a kákán is csomót keres. Néhány góc teljesen felszívódott, a beszűrődés kisebb lett, és élesebbek a határai, ez pedig, mint tudós kolléga uram is tudja, a gyógyulást jelenti. Ez a lelet semmiképp nem indokolja a melegháztartásban föllépő ingadozásokat, édes fiam. Az orvos kénytelen újabb okok után kutatni. Más zavarforrásnak kell itt lennie. Hát véleményem szerint magának kokuszai vannak, Castor. Igen, igen. Ez a szent meggyőződésem. Streptokokkuszai vannak. De azért nem kell úgy megrémülnie.
2: De hiszen ez egyelőre még csak hipotézis.
1: Igazolható hipotézis, rendkívül termékeny hipotézis. Majd meglátja, milyen termékeny, ha kitenyésztettük a kokkuszokat, és vígan szaporodnak. Holnap délután megcsapoljuk Castorp a falusi borbé művészet szabályai szerint. Eret vágunk magán, hát ez magába véve is remek szórakozás. Rendkívül üdítő hatással lehet testre, lélekre egyaránt.
0: Hans Castorp késznek mutatkozott a szórakozásra, és szépen megköszönte a szíves figyelmet. Többet kell mondanunk. Hans Castorpnak úgy tetszett, nem csak ő maga jutott holtpontra, hanem mindenki, a világ, az egész ugyanilyen holtpontra érkezett. Helyesebben úgy érezte, nehéz itt az egyedit az általánostól külön választani.
3: Mi az érdek?
4: Kártyát vett, mérnök úr.
2: Nem úgy értendő. Csak éppen rakosgatom. Tusakodom az elvont véletlennel. Izgat a szélkakas forgandósága, talpnyalással váltakozó hihetetlen makrancossága.
4: Minden esetre gondterheltnek látom. Nem hiszem, hogy itt vigasztalást és balzsamot lelek gyötrő kétségeimre.
2: Kétségek gyötrik?
4: A világ helyzete megzavar. A Balkán Szövetség létrejön, mérnök úr. Minden értesülésem emellett szól. Oroszország lázasan dolgozik rajta. És a kombináció éle az osztrák-magyar monarchia ellen irányul. A monarchia szétzúzása nélkül az orosz programnak egyetlen pontja sem valósítható meg. Érti most már, hogy mi marcangolja lelkemet? Szívemből gyűlölöm Bécset, ezt ugye tudja. De most ezért támogassam gondolatban a szarmat, a zsarnokságot, amely azon dolgozik, hogy lángba borítsa nemes és előkelő földrészünket. Másrészt azonban megbecstelenítésnek érezném, ha hazám akár csak átmenetileg alkalomszerűen is együtt működnék diplomáciailag Ausztriával. Olyan lelkiismereti kérdések ezek, amely...
2: 7 meg 4, 8 meg 3.
4: Igen.
2: Bub, dáma, király. Haladunk. Szerencsét hozott nekem Szettembréni úr.
4: Szeme és mellébeszélése hasztalan próbálja leplezni, hogy tisztában van saját helyzetével.
0: És Szettembréni úr faképnél hagyta. Hans Castorp egyedül maradván még jó ideig ült asztalánál a fehér szoba közepén, fejét kezébe támasztva, anélkül, hogy tovább rakta volna a passziánszot. Töprengésbe merült, és lelke mélyig elborzott a világ félelmetes, ferde és torz állapotától, a démonian vigyorgó majomistentől, akinek féktelen uralma alá került, érzése szerint, a világ, s akinek a neve a nagy tompultság.

0: A legújabb modell. A technika vívmánya, gyerekek. Prima első minőség, ennél jobb nincs a piacon. Ez nem masina és nem szerszám, hanem hangszer. Stradivari, Guarneri. Itt a legrafináltabb rezonanciák és rezgés arányok érvényesülnek. A védjegy polihimnia, amint itt a födél belső oldalán láthatják. Német gyártmány, tetszik tudni. Ezt mi egy fejhosszal jobban csináljuk, mint bárki más. Érzelmes muzikalitás, korszerűen gépesített alakban.
1: A betegek kérve kérték, s Berenc elővette az egyik sokat mondóan néma varázsalbumot. A készülékre ráeresztette a tetőt, s abban a pillanatban a doboz nyitott kétszárnyú ajtaján, a zsalu résein, nem, az egész szekrényből mindenestül vidáman lármás, pergő melódia tört elő, egy Offenbach nyitány első ficánkoló taktusai.

0: Krokowski doktor előadásai a tovatűnő esztendők során váratlan irányba terelődtek. A lélekboncolásra, az álom életre vonatkozó kutatásai mindig némileg alvilágiak, katakomba jellegűek voltak. Újabban azonban a külvilág számára alig észrevehető enyhe átmenettel a mágikusba, titokzatosba csaptak át. A szellemidézésbe. Ellen Brand megjelenésével a dolgok kísérleti empirikus stádiumukba léptek. Nos, ebben a Brand kisasszonykában, ebben a barátságos kis dán kerékpáros nőben és hivatali tintanyaló lánykában olyan tulajdonságok szunnyadtak, amelyekről senki sem álmodott, kristálytiszta, átlátszó személye láttán sem első, sem második pillanatra. E tulajdonságok néhány heti fenntartózkodás után megmutatkoztak. Teljes sajátosságukban azonban csak Krokowski doktor tárta fel őket. Ellen Brand nagyszerű médium volt.
1: Bátorság, fiatal barátom, kilógatja itt az orrát. Itt szó sincs álszenteskedésről, szemforgatásról, csak elfogulatlan kutatásról, meg férfias derűről. Most pedig frissen, munkára felbajtások. Maga, kedves barátom, ma este bizonyos tekintetben, mint ujonc és vendég időzik körünkben. És ezért kiváltságos jogokkal szeretném felruházni. Magát bízom meg a médium ellenőrzésével.
0: A nyitott félkör egyik végére szólította a fiatalembert. Ott foglalt helyet Ellen Brand egy közönséges nátszéken, arccal inkább a lépcsős bejárati ajtó sem, mint a szoba közepe felé fordulva. Krokowski doktor hasonló nátszékbe telepedett, közvetlenül Ellivel szemben, és megragadta a kislány két kezét, két térdét pedig a magáé közé szorította.
1: A médium immár nem szorul rá, hogy az orvos elaltassa. Magától transzba esik, amint az ellenőr nyilván hamarosan észreveszi, és ez megtörtént, védőszelleme beszél belőle, akit Holger néven kell szólítani. Kívánságával mindenki Holgerhez forduljon, ne Ellihez. Egyébként téves hiedelem és könnyen balsikerre vezethet, ha valaki azt képzeli, minden erejét és gondolatát erőszakkal a várt jelenségre kell összpontosítania. Ellenkezőleg kissé szétszólt beszélgetéssel tartított figyelem a helyes magatartás. Hans Castor pedig elsősorban a médium végtagjait őrizze lankadatlanul. Képezzünk láncot, zenét. Beszélgetni?
2: Transz.
1: Holger, jelen van?
2: Elli megszorította a kezemet.
1: Nem Elli, Holger. Holger szorította meg a kezét. Tehát jelen van. Üdvözlünk, Holger. Teljes szívvel köszöntünk, cimborám. Hadd emlékeztessünk rá, amikor legutóbb körünkben időztél, megígérted, hogy idehozol, és halandó szemünk előtt megjelenítesz bármely halottat, akit körünkből megneveznek, akár férfi, akár nő volt testvérünk, amíg élt. Hajlandónak és képesnek érzed rá magad, hogy ma este teljesítsd ígéreted?
0: Elli ismét megborzongott. Sóhajtozott, késlekedett a válasszal. Kezét lassan homlokához emelte, s ott egy ideig pihentette. Azután egészen közel hajolt Hans Castorp füléhez.
3: Igen.
2: Holger igent mondott.
1: Jól van, Holger. Szabadon fogunk. Bízunk benne, hogy becsülettel megteszed a magadét. Azonnal megnevezzük a drága halottat, akinek manifestációját kívánjuk. Kivel a bajtársak? Kinek van valami kívánsága? Kit mutasson meg nekünk, Holger barátunk?
2: Elhalálozott unokaöcsémet. Joachim Cimszent szeretném látni.
1: Nagyon helyes. Hallottad, Holger? Az életben nem ismerted a megnevezettet. Fölismered ott Tulnon, és kész vagy ide vezetni hozzánk.
2: Megszorította a kezemet. Ez azt jelenti, hogy igen.
1: Helyes. Munkára, Holger!
0: Így múlt el a második óra. Közben a gramofon árasztotta a könnyű zenés album melódiáit a szobába, melynek félhomályához újra hozzáidomult a napvilágtól elszokott szem. És akkor valami történt. Hans Castorp idézte elő. Ösztönzést adott. Kimondta egy ötletét, kívánságát, mely voltaképpen már kezdettől fogva élt benne, s talán már előbb elő kellett volna állnia vele.
2: Van a ház lemeztárában, van egy lemez Gúnó Faustjából. Valentin imája, bariton hangra, zenekari kísérettel. Igazán szép. Meg kellene próbálni ezt a lemezt föltenni.
1: Ugyan miért?
2: Hangulat kérdése, érzelmi ügy. Az említett szám szelleme sajátos, sokat mondó. Meg kellene próbálni. Nem lehetetlen, hogy a zenedarab szelleme meggyorsítja majd az itt lebonyolódó folyamatot.
1: Itt van a lemez?
2: Nem, a lemez lent van. Érte megyek.
1: Hová gondol? Mindent elrontana vele, és előről kezdhetnénk. És a tudományos pontosság szelleme is tiltja az eféle önkényes kibejárkálást. A kulcs nálam van. Egy szó, mint száz. Ha a lemez nem közvetlenül hozzáférhető, akkor nincs más hátra.
2: A lemez itt van. Mégis megtaláltam. Igen, itt. Faust, Valentin imája, tessék parancsolni. Kivételesen a könnyű zenés albumba tévedt a kettes számú zöld ária album helyett, ahová az eredeti rendezés szerint tartozik. Véletlenül, rendkívül és rendetlen módon, örvendetesen a könnyű zene közé került. Csak föl kell tenni.
0: A lemez forgott. Elérkezett a középső rész, megváltozott ritmusával a harcról, veszéről szóló hegyke, jámbor és franciás rész. Elmúlt, s következett a záró strófa, a kezdett zenekarral felerősített visszatérése megkapó zengéssel,

0: Hans Castorp teljes figyelmét a médium foglalta el. A lány ágaskodott, elszoruló torkán át sípolva szívta be a levegőt, vagy sóhajtva kilehelte, magába roskadt és elcsendesedett. Hans Castorp aggódva hajolt fölébe, és akkor megszólalt Frau Stör vinnyogó, nyöszörgő hangja.
1: Cimsze!
2: Én már régen látom.
0: Egyel többen voltak a szobában, mint addig. A társaság túl távolabb, a háttérben, ahol a vörös fény maradványai az éjszakába vesztek, a szoba felé fordult látogató karosszékben, amelyben Elli ült a szünetben, ott ült Joachim. Az utolsó napok beesett arcú Joachimja volt, harcos szakállával, amelyben olyan büszkén telten ívelt az ajka. Hátradőlve ült, lábát keresztbe vetette. Noha valami fejfedő árnyékolta be megfogyott arcát, felismerhető volt rajta a szenvedés nyoma, meg az a komoly, szigorú kifejezés, mely olyan férfiasan megszépítette utolsó napjaiban. Két mély redő vésődött homlokába orrtöve fölött, szép nagy sötét szeme mélyen bennült csontos üregében, de ez nem csorbította szelíd tekintetét, mely csendesen, barátságosan és fürkészően szegeződött Hans Castorpra. Csak is ő rá. Hans Castorp néhány lépéssel a bejárati ajtónál termett, és gyors mozdulattal felkattintotta a fehér fényű mennyezeti lámpát. Az a szék üres volt. Hans Castorp megindult a felállva tiltakozó Krokowski felé, megállt előtte. Szólni akart, de hang nem jött ki a torkán. Nyers, követelő mozdulattal felvetette a fejét, és kinyújtotta a kezét. Amikor megkapta a kulcsot, néhányszor fenyegetően bólintott az orvos felé, aztán sarkon fordult és kiment a szobából.

0: Ahogy fordultak az esztendők, valami kísértett a Berghof szanatóriumban. Egy szellem, amelyről Hans Castorp sejtette, hogy attól a démontól származik, kinek gonosz nevét már említettük.
1: Az igazságosság elvét ajánlom megelőző gyógyszernek, bel- és külpolitikai katasztrófák ellen.
2: Igazságosság? Imádatra méltó fogalom? Isteni fogalom? Elsőrendű fogalom? Isten és a természet egyaránt igazságtalan, mindegyiknek megvannak a maga kedvencei. Kegyelemből válogat, az egyiket veszélyesen kitünteti, a másikat könnyű mindennapi élettel áldja meg. És az akarattal bíró ember? Az ő számára az igazságosság egyrészt bénító gyöngeség, a kételj maga, másrészt meg harsona, mely lelkiismeretlen tettekre szólít.
1: Szabad megkérdeznem, hogy mikor hagyja végre abba a sikamlós nyilatkozatait?
2: Hogyan méltóztatott magát kifejezni?
1: Úgy méltóztattam magam kifejezni, hogy nem tűröm tovább, hogy a védtelen ifjúságot tovább zaklassa a két értelműségeivel.
2: A leghatározottabban felszólítom, uram, hogy válogassa meg a szavait.
1: Erre a felszólításra nem szorultam rá, uram. Megszoktam, hogy mindig megválogatom a szavaimat. És szavam most is pontosan telibe talál, ha kijelentem, hogy az a mód, ahogyan maga az amúgy is ingatag fiatalságot, tévútra vezeti, elcsábítja, erkölcsileg gyengíti, határozottan aljasság. És szavakkal nem is ostorozható elég erős.
2: Aljasság? Ostorozni? Lám, az erkölcs csősz megbokrosodik. Hát a civilizáció pedagógiai rendőrsége már odáig jutott, hogy kivonja a kardját. Ez aztán a siker. Legalábbis kezdetnek. Kissé könnyen elért siker ugyan, amint lekicsinylően hozzáteszem, mert lám a szelíd csipkelődés is elegendő volt hozzá, hogy az éber erkölcsi érzéket felháborítsa. A többi majd meg lesz, uram. Az ostorozás is, ó, feltétlenül. Útjában vagyok. Maga is utamban van. Helyes. Majd a megfelelő helyen elintézzük ezt a kis nézeteltérésünket.
1: Sose féljen, uram. Állok elébe.
3: Párbajra hívta ki?
1: Úgy van.
4: Uraim, ne siessék el. Mégis kötelességemnek érzem...
2: Hallgasson! Lépjen elő, uram, és lőjön! A levegőben lőtt, uram!
1: Oda lövök, ahová akarok.
2: Lőjön még egyszer!
1: Eszem ágában sincs. Magán a sor.
2: Gyáva kutya!
0: E felkiáltása után Leo Nafta olyan módon emelte föl pisztolyát, amelynek már semmi köze sem volt páros viadalhoz, és főbelőtte magát.

Hét esztendeig élt a fentiek közt Hans Castorp. A tízes számrendszer híveinek szemében nem kerek száma hetes. Mégis ügyes, használható száma maga módján. Bízvást mondhatjuk, festői és mítikus időegység. Sokkal jobban kielégíti a lelket, mint például a száraz fél tucat. Így feküdt ott székében, s így érkezett el nyár derekán ismét, immáron hetedszer, de Hans Castorp ezt nem tudta, felérkezésének évforduló.

Ekkor eldördült a menykőcsapás, amelyről mindannyian tudunk. Ez a történelmi menykőcsapás felrobbantja a Varázshegyet, és a hét alvót erélyesen kiröpíti a

a füllett várakozás napjaiban, amikor egész Európa idegei kínpadra voltak feszítve. A tébolyult hírek, újságok most már közvetlenül Hans Castor páholy erkélyéig csaptak fel a mélyből, átvillámlottak a házon, szívszorongató kénkőszagukkal megtöltötték az éttermet, de még a súlyos betegek szobáit is. Hans Castorpot fölébredése pillanatától fogva magával ragadta az orv elutazások kavargó áradata, amelyet a menkőcsapás a völgyben megindított. A Berghof pánikban felriasztott hangyabolyhoz hasonlított. A fentiek népe hanyathomlok vetette magát 5000 lábnyi mélységbe, és Hans Castorp velük zuhant egyenesen a csataterek poklába, hogy elfeledje 7 esztendő álmait. Így az ütközetben, az esőben, a szürkületben eltűnik szemünk.

Isten hozzád, Hans Castorp, az élet egyszerű féltett gyermeke. Történeted véget ért. Isten hozzád, akár élsz, akár halsz. Kilátásaid nem a legrózsásabbak. A félelmetes tánc mulatság, amelybe belesodródtál, még jó néhány esztendeig eltart. És nem mernénk nagy összegben fogadni, hogy épp bőrrel menekülsz. Voltak pillanatok, midőn halálból és paráznaságból a szeretet álma derengett föl benned sejtelmesen, uralkodói módon. Vajon a halálnak ebből a világra szóló ünnepéből, a borús esteli eget körös körül pirosra festő, gonosz, lázas tűzvészből is feltámad egykor a szeretet?

0: Varázshegy. Thomas Mann regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Zelei László. A negyedik befejező rész hangzott el.
1: A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Péperkorn Gregus Zoltán, Hans Kastorp Dunai Tamás, Berenc tanácsos Gáti József, Madame Sosa Kovács Nóra, Krokovszki doktor Horváth Gyula, Szettembréni Pap Zoltán, Nafta Márton András.
0: A zenét Török Etel állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Terjék Jenő volt. Hangmérnök Bán Péter. Technikai munkatárs Váli Marian. Szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Török Tamás.
2: A regény rádió változata 1983-ban készült, és legutóbb 1993. január 21-én hangzott el a Magyar Rádióban.

Ki ne ismerni az életnek azt a kellemes pillanatát, amikor az iskolai évzáró után kezünkben az évvégi bizonyítvánnyal elindulunk hazafelé. Két kalanddal, pihenéssel, szórakozással tele nyári hónap áll előttünk, és örömünkben azt se tudjuk, hogy melyikkel kezdjük. Így járta a dél-afrikai Fokváros utcáit az a hosszúra nyúlt fiú is, akivel a mi történetünk kezdődik. Nem is lett volna igazi fiú, ha ebben a pillanatban nem a kikötő felé veszi az útját. Történetünk idején, jó 50 évvel ezelőtt még nem olajjal, hanem szénnel fűtötték a hajókat, sőt még vitorláshajó is bőven akadt a kikötőben. Csupa messziről érkező és messzire induló hajó volt, úgyhogy még nézni is gyönyörűség volt őket. És akkor a kikötőmester fekete tábláján egy kusza betűkkel felírt hirdetés keltette fel fiatal barátunk figyelmét. Hajósinas felvétetik, ingerit gőzhajó. Azt hiszem, a többit nem nehéz kitalálni, fiatal barátunk másnap reggel a legszükségesebb holmik és egy szülői beleegyezés birtokában behajózott az ingeridre. Sok furcsa szenvedélyről hallottam már és sokféle gyűjteményről, de a mi történetünk hőse a legfurcsább volt valamennyi között, elhatározta, hogy szigeteket fog gyűjteni, mégpedig a legfurcsább, legelhagyottabb szigeteket. Persze, csak jelképesen kívánta gyűjteni őket, úgyhogy elhatározta, felkeresi, meglátogatja a világ valamennyi érdekes szigetét. Az ő társaságában kelünk mi is útra, hogy felfedezzük ezeket a szigeteket. Az ingerid, amelyen képzeletbeli utazásunkat megkezdjük, parti hajó volt és készleteket, ivóvizet szállított azokra az apró szigetekre, amelyek Dél-Afrika partja mentén messze észak felé húzódnak az Atlanti-óceánban. Fiatal barátunk, aki később Lawrence Green néven írta meg híressé vált útélményeit, első munkanapján kenyeret és sörös ládákat cipelt fel a hajóra. Este felé felszedték a horgonyt, az ingerit kisurrant a nyílt tengerre, és másnap reggel kikötött első állomásán a Dassen-szigeten. Dassen-szigetnek olyan az alakja, mint egy csillagnak. De mégsem az alakja miatt nevezték el a világ 8. csodájának, hanem azért, mert itt mesébe illően gazdag a madárvilág. Valóságos detektív munka volt, amíg a tudósok megfejtették ennek a madárgazdagságnak az okát. Az Antarktisz felől hideg tengeráramlás, a Benguela áramlat halad felfelé Dél-Afrika partjai mellett. Ez az áramlat a tenger apró élőlényeit, a planktont, és belőle táplálkozó rengeteg tengeri állatot, főképp halrajokat sodor errefelé. Ebből él a szigetek megszámlálhatatlan madártömege, és a madarak hulladékából keletkezik a guánó, ami a múlt században kincsnél is nagyobb érték volt Európa számára. A sarkvidékről érkező hideg áramlat még egy érdekességgel szolgál, sarkvidéki állatokat, bálnákat, fókákat, pingvineket hoz magával. A csillag alakú Dassen-sziget körülbelül azon a földrajzi szélességen van, mint Nápoly vagy Atén. Számunkra elképzelhetetlen, hogy Nápoly környékén sarki állatok éljenek. Ugyanez természetes a dél-afrikai madárszigeteken, mert a Benguela áramlat ennyire lehűti az éghajlatot. Dassen-szigetére lépve fantasztikus zsivaj fogad bennünket. A telepesen fészkelő madár

Alig 200 méter széles. Négy ember fél esztendeje termelte a guánót ezen a szigeten, őket kellett vízzel és egyébbel ellátni. De a sziget legérdekesebb lakósa Rand Robert, a fókatudós volt. A kis Sinclair szigetén, így hívják az apró földdarabot, rengeteg fóka él, ezért a dél-afrikai kormány megbízta Randot, hogy tanulmányozza a fókák életét. Ha van igazi fanatikus tudós, hát Rand ezek közé tartozik. Volt ugyan egy fabódéja, de ő valósággal együtt élt a fókákkal. Hogy egészen közelről tanulmányozhassa őket, fóka bőrbe bújt és a csorda közé feküdt. A fókák hamar befogadták maguk közé, és minden rendben volt, amíg el nem jött az udvarlás ideje. Rand ugyanis egy lány fóka bőrét húzta magára, és így az egyik fóka férfi nagyon kezdett érdeklődni iránta. Nem volt mit tenni, kénytelen volt kibújni a bőréből, mármint a fóka bőréből, hogy a további bonyodalmakat elkerülje. A fókák többnyire halakkal élő ragadozó vízi emlősök, jellegzetes ugatóhangjukkal nagy zsivajt csapnak a fókatelepeken. A következő sziget, ahová ivóvizet kellett szállítani, Silva Pudding szigete. Alakja után kapta ezt a különös nevet. Az egész sziget egyetlen kopár szikla, és ha a guánót gyűjtő munkások közül valaki véletlenül meghal, egyszerűen nem lehet sírtásni a koporsójának. A szigeten egy vulkáni eredetű csatorna van, itt helyezik el a halottakat. Egyszer a guánógyűjtés holtszezonjában, amikor senki sem élt a szigeten, egy norvég és francia madártudós telepedett meg, hogy a guánó termelő madarakat tanulmányozza. A francia váratlanul meghalt, és a norvég nem bírta elviselni azt a gondolatot, hogy egyedül maradjon barátja temetetlen holttestével a szigeten. Tutajt eszkábált össze, vizet, élelmet rakott rá, és elindult a halottak szigetéről. A tutaj azonban összetört, és a norvég tudós 60 mérföldön át hányódott a tutajroncsba kapaszkodva, amíg végre a hideg tengeráramlattól félholtra fagyva nagy nehezen partot ért. A legtöbb embert mégsem a magányosság riasztja vissza ezektől a szigetektől, hanem a vízhiány, a szomjazás veszélye. Egyszer régen az egyik guánószigeten elfogyott a víz, a hajó érkezése távol volt. Egy önkéntes jelentkező csónakba szállt, Afrika partjához evezett, és elindult segítségért. Reménytelen vállalkozás volt, előtte a világ egyik legfélelmetesebb sivatagja, a Kalahári, és a lakott helyek sok kilométer messzeségben. Éppen az egyik tanya határán halt szomjan, és holttestét felismerték, így értették meg, hogy a szigeten maradottak végveszélyben vannak. Egy ember önfeláldozása mentette meg a többit, de éppen az utolsó pillanatban. Ennek a komor, minden pillanatban halállal fenyegető szigetvilágnak a rádió igazi áldást jelentett. Rádióállomása nincsen ugyan az apró szigeteknek, de a világ egyik legszebb, sűrűn lakott része, Brazília déli fele, alig 6 órányi repülőútra van a világ legelhagyottabb szigeteitől. Egy gombnyomás és felcsendül a színes dél-amerikai zene a szegény guánó munkások örömére is.

Aranylázról már mindenki hallott, de guanóláz eddig csak egyszer volt a világon. Ez is a dél-afrikai partok mentén lévő szigetsor egyikéhez, a kis Ihabu szigetecskéhez fűződik. Ihabu sziget mindössze 160 méter, és legmagasabb pontja alig 10 méterre emelkedik. Így a nagy hullámok átcsapnának rajta, ha nem védné partjait egy sziklasor. Az ornitológusok szerint itt a legnagyobb a madársűrűség az egész világon. Volt idő, amikor óvatos becslések szerint 1 millió szúla élt Ihabu szigetén. Ma már ennél kevesebb a szúlamadarak száma, de még így is több százezres a létszámuk. Ez a világ egyetlen helye, ahol nem az ember szorítja ki az állatokat, hanem megfordítva. A sziget lakója az északi csúcson, csöpp területen összezsúfolt házakban laknak, a házakat kőkerítés védi a madaraktól, máskülönben a madártömeg tengerbe szorítaná az embert. A házakra állandó tolleső hull, és ami még ennél is kellemetlenebb, a guano eső miatt nappal nem tanácsos a szabadba kilépni. Ebben az önként vállalt börtönben és a madarak fülsiketítő rikácsolásában élnek a sziget guano munkásai. Ők már csak a mindennapi kenyerüket keresik meg a guanóval, de egy liverpooli kereskedő 130 évvel ezelőtt meggazdagodott a szigetből. Egy arra vetődő fókavadász már másfél évtizeddel előbb hírt adott róla, hogy a szigetet majdnem 10 méter vastag guano réteg borítja, de a hír jelentőségét csak a liverpooli kereskedő ismerte fel. 1843-ban Anna nevű kétárboszos vitorlását küldte oda. A hajó büdösen, de guanótól megrakodva tért vissza Liverpoolba. A brit hajózás akkoriban rossz idők jártak, Liverpool tele volt veszteglő hajókkal és munkanélküli tengerészekkel. A guanókincs hírére ez a veszteglő hajóraj megrohanta Ihabu szigetét. Mint a kaliforniai aranyláz idején, előbb itt is kicövekelték a lelőhelyeket, majd az ököljog vette át az uralmat a szigeten. Marshall tengernagy, az eset szemtanúja, így írta le az eseményeket. Képzeljetek el egy flottát, 125 nagyrészt kiszuperált hajótemetőkből előszedett hajóból. A legtöbb hajón minden gyakorlat nélküli kapitány, fegyelmezetlen összesen mintegy 3500 főnyi tengerész és munkás, a legalantasabb, legrészegesebb elemekből. Ez verődött össze a világ kétségtelenül leggarázdább horgonyozó helyén. Marshall tengernagy őfelsége Isis nevű hadihajójáról nézte végig az eseményeket. Az alig fél kilométer hosszú, 160 méter széles sziget alkalmi lakossága akkor már 6000 fölé emelkedett, és a horgonyzó helyen 250-nél több hajó állott összezsúfolva, amikor vihar tört ki. A hajók a nyílt víz felé menekültek, de tucatnál több a partra vagy a környező szirtekhez vetődött. Öreg tengerészek szerint a Trafalgári csata nem vitt véghez akkora pusztítást, mint ez a vihar a guano flottában. Volt még egy vihar Ihabu szigetével kapcsolatban, amikor Németország, Dél-Afrika akkori gyarmatbirtokosa magának követelte az angol zászló alatt álló kis szigetet. Végül is engedett az angoloknak, mert a guanótól lekopasztott apró sziget nem ért meg egy politikai válságot a két nagyhatalom között. Furcsaságban és félelmetességben az összes eddig bemutatott szigeten is túltesz a Higany sziget. Már amikor a szigethez közeledünk, akkor elfog a szorongás bennünket. Hegyes, guanótól fehér piramis tűnik elébünk, tenger felüli oldalán egy barlanggal. A kopár szikla fölött madarak rikoltoznak, de emberi életnek semmi nyomát sem látjuk. Később betonoszlopokon két házat pillantunk meg. Ez az a hely, ahol egyik ember a másik után őrült meg a magányosságtól. A Higany-sziget egyetlen vízszintes területe a két házhoz tartozó, talán 10 méter hosszú veranda. Azon túl csak hegyet lehet mászni, ha valakinek kedve van az ammóniaszagú, csúszós sziklára felkapaszkodni. Némely helyen fahidakat, fakorlátokat építettek, de a guano kitermelésen a munkások egymáshoz kötve dolgoznak, akárcsak a sziklamászók. Meredek és rémítő hely ez, és ha körülbelül 40 méter magas csúcsra felmászunk, megnyugtató kilátás helyett újabb ijesztő látvány fogad bennünket. Egy természetes kürtő nyílik meg a lábunk előtt, és a mélyből a tenger morajlik. Valóságos halálcsapda ez, elég egy elhibázott lépés, hogy a síkos guánon megcsúszva eltűnjünk a mélységben.
A Higany-sziget tulajdonképpen elvékonyodó sziklaréteg, amely minden hullámcsapásra megremeg, mint a tálba öntött higany. 10, 100 vagy 500 év múlva, ki tudná pontosan megmondani mikor, egyszer csak beomlik az egész, eltűnik guánó, madár, faház, csak egy halom szikla marad az egykori sziget helyén. Az utazó pedig, akit a véletlen erre a komor mesébe illő szigetre vet, arra gondol, hogy ennél a helynél még az örök jéggel fedett Antarktisz is barátságosabb lehet. A déli sark innen ugyanakkor a távolságra van, mint nyugatra a világ legszebb nagyvárosa, Rio de Janeiro. Ha pedig a déli sarktól gondolatban még egy ugyanekkora ugrást teszünk a világ legszomorúbb, legsivárabb szigetéről, a föld legszebb szigeteihez, a déltengeri szigetekhez érkezünk meg. Hagyjuk hát itt ezt a komortájat, és induljunk el ezek felé a paradicsomi szigetek felé. Legközelebbi útunkon a csendes óceánon találkozunk, addig is búcsúzzunk el egy igazi szép polinéziai zenével. A viszonthallásra!

Elhangzott Fókák, pingvinek szigetei, dr. Balogh János akadémikus úti jegyzetei. Szerkesztette Bújtása Amália. A hangfelvétel 1974-ben készült, és legutóbb 1974. augusztus 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Pontos idő 6 óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Mikja György nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Az első kritikus napot sikerre vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a Paksi atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Bejegyzésében köszönetet mondott a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Fosthoffer Ágnesnek a hétfői meghívásért a Sándor palotába, ahol az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a parlamenti frakciók vezetőivel. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő, aki elmondta és felhívást is intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a szoros a hajók előtt. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Donald Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában a német határ közelében is. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak föl, egy kempinget ki kellett üríteni, a vasúti közlekedést pedig felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre hadi eszközök kerülnek elő. Ma fokozódik a hőség, sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hajnali 17-24 fok után napközben 37 és 41 fok közötti értékekre számíthatunk. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Friss hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. 7.

0: Ramadán. Hosszú időbe telt, míg Róza rászánta magát, hogy elmesélje nekem a történetét. Azt hitte, szégyelnie kell. Egyik nap már a reggeli takarítás közben szólt, hogy sziesta után visszajönne beszélgetni. Hóna alatt szépen illusztrált, hatalmas tündérmesekönyvvel érkezett, Moniktól kérte kölcsön olvasnivalónak. Kinültünk az árnyékban, a forrott karszékeken. A könyvet letette a kicsi asztalra, és végig, amíg beszélt, zavartan pörgette a lapok sarkát ujjai között. Már serdülő lány volt, amikor szülei a faluból, ahol iskolába járt, vissza akarták hívni a tanyájukra, mert nem volt elég pénzük az iskoláztatáshoz. Róza kétségbe esett, hajtogatta, hogy tanulni szeretne, el akarja rendesen végezni az iskolát. Amire a család egyik fiatal barátja azt mondta, ha a kis Róza tanulni akar, hadd tanuljon, és átvállalta a tanítatás költségeit. Róza mélyen hálás volt ezért. Teherbe is esett. Soha senki, sem a családban, sem az iskolában nem tett még csak célzást sem arra, hogyan lehet elkerülni a terhességet. Neki pedig, meséli, fogalma sem volt semmiről. A fiatalember ígérgette, hogy elviszi egy angyalcsinálóhoz, de nem vitte. Én meg, sóhatja Róza, rajta kívül egy árva lelket sem ismertem ott, ahová az iskolába jártam, azt sem tudtam, kihez forduljak. Amikor már gömbölyödött a hasa, ki kellett maradnia az iskolából. Hazatért a tanyára. A szerelemből, mert szerette a férfit, akiről azt hitte megérti az ő tudásvágyát, számára csak a szégyen maradt. Ma már tudni sem akar kisfia apjáról. A gyereket az ő saját édesapja húzta ki a hasából, Róza és Beatrice papája ugyanis a földművesség mellett mindenféle gyógymódokhoz is ért. Környékükön őt szokták szülésekhez hívni. Róza otthon maradt az apjánál, nevelte kisfiát és saját húgait, öcseit, mert akkoriban édesanyja nagyon beteg volt, kellett hát Róza segítsége. Így tartott ez éveken át. Nem szívesen beszél róla. Nagyon keserű lehetett neki ez az élet. Rettegett, hogy mindörökre ott ragad a tanyán, már soha semmi nem történik az életében. Vége az álmoknak, tanulásról, nagyvilágról. A mostani esős évszak kezdetén történt, hogy Beatrice, aki akkor a férjével együtt már itt dolgozott Nigerben, hazalátogatott a togói tanyára. Látta, hogy Róza húga sorvadozik, és kimentette onnan, magával hozta Illellába. A kisfiút, aki már 6 éves, ott lehetett hagyni a nagyszülőknél, nevelkedik a többi, már nagyobb bacska gyerekkel. Ő a nagypapa kedvence, mert nagy érdeklődést mutat gyógyító tudása iránt. Hűségesen kísérgeti növénygyűjtő útjain, és tanulja, mit, mikor kell leszedni, és mire lehet felhasználni. Amikor Róza idejött Illellába, magával hozta hajdani iskolai füzeteit, könyveit. Nem tudta, mi vár itt rá, de remélte, hát, ha lesz ideje tanulni. Együtt könnyebb. Ezután a beszélgetés után minden nap nekiülünk, küszködünk a törtekkel, negatív számokkal, négyzetreemeléssel, az olvasókönyv iszonyúan unalmas szemelvényeivel és nyakatekert keresztkérdéseivel, dürohamot kapok a francia oktatási rendszer merev szárazságától, definíciókat magoltató módszereitől, de ezeket kell gyakorolni, ha Róza tényleg vissza akar ülni az iskolapadba, 22 évesen, az 5. osztályba. Nagyon akar. Februárban, idén ez a Ramadán hónapja. Az egész falu tartja a böjtöt. Egy hónapon keresztül reggel 6-tól este 7-ig nem szabad enni, de még egy korty vizet inni sem. Dohányozni, szívni vagy bagót rágni ugyancsak tilos. Megelevenedik az éjszakai élet. Sok helyütt kis tüzek égnek az utcán, parázson a tea, beszélgetés, evés. A müezzin már reggel 4 előtt körbejár a faluban, ez a közösség vekker szolgáltatása. Ramadán idején keltik a népet, hogy legyen módja 6 előtt enni-inni, erőt gyűjteni az egész napos böjthöz. Napközben sokkal többen heverésznek odakint a házak előtt, a gyékenytetők árnyékában, mint máskor. Legyengülnek a koplalástól, mondják is, hogy nehéz, nehéz, különösen az első napokban szívesen nyögnek. De szelítséges, általános jó indulat lenged ez a levegőben. Érződik, hogy az egész közösség magába száll. Nyilván, ha megkordul a gyomor, a prófétára, Allahra, szent dolgokra gondolnak, hogy a hit erőt adjon a szabályok betartásához. A pilletten heverésző férfiak megállítanak, a Hogy vagy sorozatban most előkelő helyen szerepel, és a böjt, szava. Mondom, én nem tartom a ramadánt, nem vagyok moszlim. Ezen nagyon álmélkodnak. Hát az hogy lehet? Tényleg? Te tényleg nem vagy moszlim? Kicsit sajnálkozva néznek rám, mint akik úgy gondolják, nem lehet ez jó én nekem. Kimaradok valamiből, ami nagyon fontos az életben. Az önfegyelem gyakorlásának szent hónapja után nagyon világias ünnepnek mutatkozik a ramadán utolsó napja. Az emberek derűsek, mindenki kisétál az utcán, új ruháját mutogatja. Sok családapa eladósodik ilyenkor. A próféta ugyanis megköveteli a jó muzulmántól, hogy a ramadán végén feleségeinek és gyerekeinek új ruhát vegyen. A nők csoportostul illegetik magukat az utcán, vakítanak az eleven színek, csillognak az ékszerek fülben, nyakon, csuklón, van, aki kifesti a száját, és fénylő ezüst pöttyöcskékkel szórja be homlokát, haját. A tegyereken és lábfejeken hennával festett csillag és virág minták díszelegnek. A frizurák is újak. A vékony fonatok szabályos mintákban követik a koponyát, néha egészen bonyolult geometriai ábrák szerint. Hétköznap is gyakran látni szépen font fejeket, de most aztán mindenki kitett magáért. A nővérek, anyák, sógornők, vagy az asszony, akit házhoz hívtak frizuraforásra, mind művészi munkát végeztek. Szélesztem is böjtől egy hétig, ha már ramadán van, miért ne? Jó dolog a böjt, mondja. És imádkozol is? Igen. Kérdezem, kihez? Azt mondja, a keresztény istenhez. Szélesztán tehát kereszténynek tartja magát. De nekem hónapok óta csak boszorkányságról, varázslásról, ártó szellemekről mesél. Egyes nagyhatalmú varázslók, ha nagyon nekiszabadulnak, el tudják küldeni a szellemeket akár egy másik földrészre is, hogy megöljék az embert. De, igaz, higgyem el, ő tud egy esetet, amikor az áldozatnak, halála előtt, még volt ideje fölírni azoknak a nevét, akik ráküldték a gyilkos szellemeket a boszorkány közvetítésével. Mi más ez, hanem bizonyíték, ott voltak a haldokló remegő kezével egy cédulára firkantva a nevek. Szélesztán szívesen mesél nagybátyja gyógymódjairól is. Például a haldoklók pora nagyon hasznos szer. Ha valaki már beszélni sem tud, nincs eszméleténél, de rendezetlenül hagyta földi dolgait, nem mondta el a testamentumát, ezzel a porral bedörzsölgetik az orrát, magához tér, beszél, végrendelkezik, és elbúcsúzik mindenkitől. Aztán egy vagy két nap múlva csak ugyan meghal, immár megnyugodott lélekkel. Ez a nagybácsi tud gyógyszert epilepsziára, izomfájdalmakra, fejfájásra, depresszióra, sőt még alkoholizmusra is. Az epilepsziára valamilyen gyökérteje van. Elegendő egyetlen pohárral inni, irtózatos hányás lesz belőle. Egy külön erre a célra ásott lyukba kell rókázni, aztán a lyukat betemetni, ezzel a beteg kiokátta magából az epilepsziát, és el is temette, soha többet nem jön rá roham. A hit, mindenféle hit, itt sokkal dúsabb, húsosabb, dogmamentesebb. Ilelában jól megfér Allah és a keresztény Isten az animizmus szellemeivel, és amikor kitűztem az óvodai rajzok közé a falra a 8 éves Áron budapesti küldeményét, szép festményt egy zsidó temetőről, Jahve is beköltözött, és megmutatta magát közös egünkön. Béke volt. Egy délután bekopogtat hozzám az egyik helybéli tanító, Amadou a neve. Azért jött, mert befektetőt keres a nigeri állattenyésztés és földművelés fejlesztéséhez. A termés dúsabb, a jószág húsosabb lehetne, mint amilyen, mondja, és ebben kétségtelenül igaza van. Ha valaki vesz néhány bárányt és odaadja egy ügyes asszonynak, állítja Amadou, az egy év alatt megduplázza a számukat, és már is kezdheti visszafizetni a kölcsönt. Mondom neki, hogy ez olyan, mint a fejlesztési tervek programjai. Ő voltak éppen segélyt keres. Nem én vagyok az, akihez ilyen ügyekben érdemes fordulni. De Amadou láthatóan egy szavamat se hiszi. Folytatja a rábeszélést. Remek üzlet, higgyem el, egy bárány, ha megfelelő szezonban veszi az ember, 8-10 ezer afrikai frank, a nyáj jó kezekben évente megduplázódik. Minden rendben van, csak a befektető hiányzik. Tudni szeretném, hogy mégis milyen nagyságrendre gondol, de erről nem hajlandó nyilatkozni. Már kezdek arra gondolni, veszek neki ajándékba 10 bárányt, az félhavi fizetésem. Aztán majd Budapesten gondolhatok néha arra, hogy van egy birkanyájam Nigerben. De közben Amadou már teljesen elröpült. Arról beszél, hogy először is 3 főre kellene biztosítani fix fizetéssel egy irodát, mert ugye többeknek együtt kell eldönteni, melyik parasztnak adjanak a kölcsönből. Egy idő múlva akár országossá is lehet fejleszteni ezt a hálózatot. Látszik a szemén, hogy ebbe már bele is szédült. Egész Niger mezőgazdaságát és állattenyésztését föllendítené. A nemzetközi segélyekből mindenki leveszi a maga részét, mire eljutna a paraszthoz, már szinte semmi sem marad, panaszolja. Szavam sem lehet. Pontosan tudom, hogy ebben igaza van. Mi ezt megcsinálhatnánk közvetlenül, mondja. Persze, még semmi sincs, de valaki már kezdjen el fizetni egy 3 fős irodát. Az afrikaiak nagy ábrándozók. Én is. Szemem előtt dús legelőkön kérődző, egyre szaporodó nyájak, kalászosok vége érhetetlenül hullámzó tengere a nigeri tájban. De kénytelen vagyok bevallani, nem ismerek gazdag befektetőket. Legfeljebb arra tudnék esetleg találni valakit, hogy 10 vagy 20 bárányt vegyen. 2 órás beszélgetés után Amadou megérti, hogy ez igaz, és elszomorodik, és elmegy. Soha többet nem látom. Megint egy afrikai, aki csalódott a fehérekben. A postára sétálva mindig lessük Colette-tel és Kilisánnal, nem jár-e arra egy húsárus, fején letakart, nagy tál sült hússal. A sült húsárusok járják az utcákat, aki venni akar, megállítja vagy behívja őket. Jól meg kell nézni, mielőtt választ az ember. Sok a mócsig. A birka minden kis darabocskáját hasznosítják, a szőrös bőrdarabokat is. Nagyon sűrűn beszórva, igen csípős fűszerrel, az ellensúlyoz minden egyéb ízt. Mutatom az ujjammal, mekkora darab húst akarok, vagy jelzem a tenyerembe tett pénzzel, hogy mennyiért kérek. Kis alkudozás, aztán az árus, többnyire fiatal fiúgyerek, éles késével kis kockákra vágja, és barna csomagoló papíron átnyújtja az olyannyira kívánt húst. Leülünk a gyerekekkel egy fa alá, vagy a fal melletti árnyékba, és élvezettel lassan rágcsálunk. Az evés az nagyon komoly dolog, a legkomolyabbak közül való. Beatrice és Róza ma remek vacsorával lepett meg, nyilbélepény csípős szósszal. Az apró szemű barna babból készült, jó vastag palacsinta formát forróra hevített lapos kövön sütik. Teljesen zsírtalan, állaga a nehéz barna kenyéré, íze a jó paszujé. Ráérősen eszem, mártogatva letört darabokat az olajos hagymás, hamuzsírral sűrített csípős szószba, érzem, ahogy megtelek erővel. A megfáradt gépezet hálás az üzemanyagért. Azért táplálkozunk, hogy holnap is tudjunk majd dolgozni. Néha szemlét tartok Dogó kis boltjának kínálata fölött, hát a találok valami ennivalót. Árul időnként magália bogyókat, gyerekek és nők gyűjtik a bozót bokrairól. Bors szemnagyságú, hosszan rágcsálható, kemény magocskák. A rostokat, ha már semmit nem lehet belőlük kiszívni, kiköpi az ember. Kapható még préselt földi magyaró golyó, kőkemény. Miután már 2 vagy 3-szor kipréselték belőle az olajat. Vettem néhány darabot, harapni próbáltam, lehetetlen dióhéj keménységű. Vízbe áztattam, több óra után a felülete kicsit föllazult, lehetett úgy, ahogy, de azért eléggé nehezen rágcsálni, az íze viszont jó volt. Róza észrevette hozzá nem értő próbálkozásaimat a magyarógolyóval, nem áztatni kell azt, hanem szárazon törni. porrá is zúzta nekem famuzsárban, aztán gyömbérrel, csípős paprikával, sóval keverte, lett belőle kuli-kuli, finom fűszerkeverék. Adott egy befőttes üvegben togói garit is, szárított, apróra tört maniókát, ha az ember kicsi vizet löttyint rá, azonnal fölszívja, és már is ehető lesz, kuli-kulival megszórva, egyenesen remek. Így most már van tárolható tartalékom, majdnem valódi spájz. A lezárt üvegeket a rovarok sem tudják megtámadni. Holtalan, homokszeles éjszaka, a levegőt megtöltő por fátyolossá teszi a csillagok fényét. Most csak annyi csillag látszik, amennyi az európai városokból nézve. Ez itt kevés, nagyon kevés, nem ehhez vagyunk szokva. Áthatolok az udvar sötétjén a tusoló sarok felé. Ahogy öntögetem magamra a naptól még mindig langyos vizet, egyszerre csak úgy érzem, hogy itt valami nagyon furcsa. Mi az, ami nem stimmel? Hirtelen feltűnőnek találom, hogy mennyire vakító fehér a test, amelyet locsolgatok. Szappannal is kényeztetem. Nagy luxus itt a szappan, a tejárus pöl asszonyok azt szokták érni tőlem ajándékba. Istenem, a szappan is a fehérek privilégiuma. Szappanozkodni muszáj, a pórusokba befészkelődik a homok, ha a testemet csak vízzel lögybölöm, dörzsölöm, bármilyen hosszan is, a törülköző rozsdaszínű foltjai tanúskodnak a sivatag homokjáról. Aztán afokár majd sikálhat a mosásnál, ezt nem menném a lelkemre. Tisztogatom ezt a sötétben virító felületet, hiába ismerős minden kis részlete, most mégis mintha holdról potyant volna. Hold színű, se színű, kísértett színű. Kié ez a test? Kicsit megszállom a fehérségét, milyen esendő, mintha nem lenne benne elég vér és elég élet. Természetesebbnek érezném, ha beleolvadna a környező sötétségbe, puhán, feketén, ide tartozóan. És nem csak fehér szegényke, de mennyire száraz is, a könyök, a sarok időnként fájdalmasan repedezik. Naponta többször is be kell keregetni a karitévajjal, az szerencsére van bőven a togóiaktól. Otthonról szerzik be, Nigerben a karitébokor sem terem meg. De akkor mit csinálnak az itteniek? Figyelem a lábakat, gyakran látok olyan sarkakat, lábfejeket, mintha elefánt vagy orrszarvú bőre fedné, vastag, kemény, repedezett. Ha sokáig itt maradok, ilyen lesz az enyém is. Bebújok a szúnyogháló alá, amelynek szinte már csak szimbolikus jelentősége van. Ha időnként előfordul, mert persze előfordul, hogy fölhangzik a zzzzzz a fülem mellett, legyintek, és zavartalanul tovább heverészem. A szúnyog is ember, vagy majdnem az. Hadd egyen valamit, nekem meg már semmi sem árt. És főleg lusta is lennék a kiüldözéséhez. Állandóan fáradt vagyok. Hogy malária terjesztő moszkitókon kívül sajnos mással nem alszom egy ágyban, az kétségtelenül eszembe jut, de meg is marad az eszem tájékán. Nem megy mélyebbre. Most valahogy nem érdekel a téma. Érdekelt eleget, talán túlságosan is, annyi évtizeden át. Éppen ideje egy kis jótevő aszkézisnak. A lét itt kolostori. Az életrend fegyelmezett és száraz, akár a levegő és a föld. Az idő mozdulatlan, a test vágytalan, mintha már minden mohóság csak a múlté lenne. Szónak hívták. Kétméteres és cérnavékony szenegáli fiú volt, soha életemben ilyen hosszú ujjakat élő ember kezén nem láttam. A sátlé metróban szólított le, egymás mellett lógtunk be a csapóajtón, nem volt pénzem jegyre, semmire sem. Örültem, ha enni tudtam adni a gyerekeimnek. Nehéznek találtam az életet, ez bizonyára látszott is rajtam. Te is szomorú, te is szegény, én is szomorú, én is szegény, maradjunk együtt, mondta, aztán még hozzátette, te is egyedül, én is egyedül. Igaza volt. Úgy mentünk tovább a Nación felé, hogy már is kicsit kevésbé voltunk egyedül. Nem beszélgettünk sokat, eléggé rosszul tudott franciául, de gyöngéd, lassú simogatásai, időnkénti görcsös ölelései hosszú fejezeteket meséltek reménytelenségről, magányról, jobbra áhításról. Kora reggel lement a pékhez, engem nem engedett le, asszonynak otthon a helye, két bagettet hozott, az egyiket lassan, módszeresen elfogyasztotta, estig ez volt az egyetlen tápláléka, a másikat nekem kellett volna teljes egészében megennem, kicsit nehezményezte, hogy nem tudom mindet legyűrni, bíztatott, de nem erőltetett. Amikor harmadszor látogattam meg aprócska külvárosi hónapos szobájában, reggel nem akart többé hazaengedni. Aznap 3 bagettet vett, 2 ott hagyott az asztalon, ne maradjak éhen napközben, és azt mondta, hogy ő akkor most elindul dolgozni, de én inkább nem menjek sehová, munkanélküli voltam akkoriban, várjam meg szépen, amíg este hazajön. Emlékeztettem rá, hogy én nem vagyok muzulmán asszony. Ő rendesen imádkozott naponta 5-ször, ahogy kell, kis imaszőnyeget fektetett a földre, szépen hajlongott az ágy és a fal közötti szűkös helyen. Fontos volt neki, hogy tiszta legyen a lelkiismerete. De azt válaszolta rá, hogy még lehetek, hiszen úgyis szinte már a felesége vagyok. Aztán mégse zárt be a szobájába, hazaengedett. Legközelebb pedig sejtettem, hogy nem kellene többé oda mennem, de hajtott a vágy. Testem, lelkem áhítozott egy ilyen szótlan, szenvedélyes, szigorú férfira. Szó nagyon feldúltan fogadott. Hosszú ideig csak azt ismételgette, nagy a baj, nagy a baj. Kereste a szavakat, hogyan mondja el. Tartozik a szomszéd szobában lakó barátjának, ez becsületbeli tartozás, most jött el az idő, hogy meg kell adnia. Tavaly, amikor ő Párizsba érkezett, és nagyon egyedül volt, barátja megkérte a lányt, akivel akkor járt, hogy egyszer-egyszer őt is vigasztalja meg magányában. Ő pedig nagyon hálás volt ezért, mert mindig egyedül, ugye milyen nehéz, és könnyelműen megígérte a barátjának, hogy ezt majd viszonozza. Elérkezett az idő. Most a barátja az, aki nagyon egyedül érzi magát. Csóváltam lassan a fejem, mondtam, hogy ezt nem szeretném. Rázta hevesen a fejét, mondta, hogy ő sem, már a gondolatra is megőrül a féltékenységtől, de akkor most mi legyen? Vele még soha életében nem történt meg, hogy ne tartotta volna be a szavát. Értsem meg, ez a legjobb barátja, olyan, mintha a testvére lenne. Hogyan legyen szószegő a testvérével? Ott ül a szomszéd szobában és vár, át kell mennie hozzá, majd megpróbálja lebeszélni. Átment. Mély fekete arca sápat volt, mint egy sötét szellemé. Hosszú ideig nem történt semmi. Vártam. Tudtam, hogy nem szabad Lábujjhegyen kiosonnom és megszöknöm. Aztán belépett a barát. Nagyon halkan mondta, kérlek, csak egy kicsit. Csak egy kicsit hadd feküdjek mellét, hogy érezzem valakinek a melegét. Megengeded, ugye? Feküdtünk egymás mellett, az arcomon simogatta, én is az övét. Nem szóltunk egy szót sem. És mind a ketten könnyeztünk. Így is maradtunk, majdnem mozdulatlanul, egymás melegében. Lágy, odaadó, szelíd szája volt, óvatosan próbálkozott vele, aztán abba hagyta. Átkarolta a vállamat, hozzám simult, nem moccant többé, csak nézett. Később fölkelt, felöltözött, megmondom szónak, hogy nem történt semmi, mondta, homlokon csókolt, és kiment a szobából. Szó tetőtől talpig remegve jött vissza, mindvégig úgy éreztem, mindjárt bejövök, és megöllek titeket, dörmögte. Reggelig szeretkeztünk, nem is mertem volna elaludni. Egy keze is elég nagy volt ahhoz, hogy körbeérje a torkomat. Legyél a feleségem, mondta. Arra gondoltam, hogy egy másik életben tudnék az lenni. Soha többet nem mentem el hozzá. Ő pedig nem találhatott meg, nem ismerte a címemet. Arra első perctől vigyáztam, hogy semmit ne tudjon meg rólam, ám bár a lényeget, a magányt és a bánatot tudta. Itt, az ő földrészének a csillagai alatt néha eszembe jut. Küldenék neki üdvözletet, a barátjának is, ha tudnám, hol élnek most.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A hetedik rész hangzott el.
2: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. 8. rész.

sivatag kapujában. Január elején, teli holdnapján, Toussaint, a togói fétisista meghívott minket Birnikoniba, vodú új évünnepre. Beültünk az öreg terepjáróba, Monique, a két kislány, Celestin meg én. Celestin felesége, Beatrice, aki baráti látogatásra mindig szívesen benéz Toussainthez és családjához, egy efféle animista szertartásra nem kívánt eljönni. Hívő keresztény lelke egy vodú új év ünnepnek még a gondolatától is elborzadt. Pedig végül semmi olyasmi nem történt Toussaint házába, ami bárkinek is érthette volna a hitét vagy érzékenységét. Csalódott is vagyok. Zokon veszem a szellemektől, hogy kirekesztettek. Toussaint ugyanis közölte, maga is őszintén sajnálkozva, hogy a jelen létünkben nem cerebrálhat semmiféle szertartást. Előzetesen engedélyt kért a szellemektől, hogy két fehér nőnek néhány bemutatót tartson a tudásából, de a szellemek nemet mondtak. Kár, panaszolja Toussaint. Szerette volna, ha a saját szemünkkel is láthatunk ezt-azt, mert a látás többet ér, mint a beszéd. De hát a szellemek akarata ellenével semmit nem tehet. Mezítelen a felső teste, így is marad egész nap, ezért udvariasan mentegetődzik, őt a mai napon erre szabályok kötelezik. Megbocsátjuk neki, szép, arányos teste van. Később Toussaint arról beszél, hogy milyen különbségek vannak a mágikus tudással rendelkezők között. A varázslók rosszat is cselekedhetnek, végül is ők azt bűbájkodnak, amit az ügyfél kér tőlük. Ha rontást, akkor rontást. Ők viszont, a fétisiszták, csak a jó szolgálatában állhatnak. Ha ezt a szabályt nem tartják be, elveszítik a tudásukat, a szellemek elfordulnak tőlük. A szellemeket, les génies, mindig így mondja, istenségek névvel is illethetjük. A sok istenség mind az egy Isten szolgálja, akinek a szeretet a parancsa, tanítja hallgatóságát Toussaint. Egy fétisista nem emelhet kezet soha senkire. Ezért aztán arra is vigyáz, hogy ne támadják meg, nehogy ütnie kelljen. De erre úgy sem kerülhet sor, mert védve van. Egyszer, egy este, sokan voltak együtt, ivászat is folyt, egy becsicsentett fiú bele akart kötni. Na gyere ki, verekedjünk meg! Már kezdett nekivetkőzni, levette a jackyjét, és akarta volna az ingét is, de ekkor Toussaint felesége rémülten futott oda hozzá, hogy lefogja. Mert ha levenné az ingét abból a célból, hogy verekedjen a fétisisztával, azon nyomban kigyulladna a mesztelen felső teste. Ezt hallva a fiú meggondolta magát, nem vetkőzött tovább. Volt már eset, hogy így kigyulladt valakinek a teste? Kérdeztem. Ezt senki sem kockáztatja meg, válaszolta meggyőződéssel a fétisista. Toussaintnek három fia és egy kislánya van. Első házasságából nem született gyerek, ezért vett egy másik feleséget, aki nem sokára szült is neki egy fiút. Az asszony nagyon hamar ismét teherbe esett, de elhajtatta a magzatot. Hogyan? Van egy bokorszerű fa, vékony ágát kihegyezik éles késsel, egy hozzáértő asszony felszúrja a méhszájba, genyesedést okoz, a magzat magától elmegy. Jaj! Toussaint nem értett egyet, szerinte nem szabad megölni egy magzatot. Ennek ellenére az asszony, amikor nem sokára megint terhes lett, ismét el akarta hajtatni. Nem szólt a férjének, csak útnak indult az angyalcsinálóhoz. Útközben megszólította egy koldus. Az asszony adott neki valamit, de a koldus keveselte az adományt, és négyszer egymás után jobbról-balról megpofoszta a fiatal asszonyt. Aki ezen elgondolkodott, és nem folytatta az útját. Visszafordult, hazament, megtartotta a gyereket. A kis über olyan jó erőben született, hogy egy napos korában úgy nézett ki, mint egy több hónapos csecsemő. Most 3 éves, állandóan az apja nyomában van, folyton figyeli, mit csinál, utánozni próbálja, szívesen tanul, minden érdekli a fétisizmusból. Nyilvánvaló, hogy ő az, akinek a tudást tovább kell adni. Ráfoghatsz kést, nem vágja meg.
Ezt nem kívánom kipróbálni, de tanúsíthatom, hogy Über nem olyan, mint egy átlagos 3 éves afrikai gyerek. Első látásra fölmászik az ölembe, mintha észre sem venné fehéren virító másságomat, pedig látom, hogy megfigyel, hosszan néz, közben beszélget, nem zavarja, hogy franciául válaszolok, csacsog az ő mina nyelvén, és nézi az arcomat, hogy kitalálja, értem-e. Azt remélem értem, én is figyelem az ő arcát, hogy kitaláljam, érti-e. Úgy látszik, igen, jó ízűen összenevetünk. Toussaint töltöget a poharakba. Az enyémet túltölti, kicsordul a kis pohárból a pálinka. Rám néz, azt mondja, te nem adsz eleget. Nem értem. Pontosít. Nem adsz eleget az ősöknek. Ezt most miért mondod? Onnan tudom, hogy túlcsordult a pohár. Én védekezem, sőt, tiltakozom. A te kezed öntötte, én nem csináltam semmit. A fétisista azt mondja, amikor nekem töltött, a szellemek meglökték a kezét, hogy kiömöljön egy kicsit az ital. Így jelezték, hogy én nem szoktam megadni az ősök szellemének, ami nekik kiár. Általános afrikai szokás, hogy italfogyasztás előtt egy csöpnyit a földre önt az ember az ősök számára. Próbálok frivol lenni. Európai lakásainkban vagy a vendéglőkben furcsa lenne a padlóra löttyinteni egy kis italt a szomjas ősöknek. De közben elgondolkodom. A fétisisztának talán igaza van. Valóban nem szoktam kijárni szüleim sírjához a temetőbe. Azaz néha, több évente egyszer kimegyek. De a bozó szellemei itt, most, Nigerben azt üzenik, ez ritkább, mint ahogy az ősök szellemei elvárnák. Talán így is van. Celeste azt meséli, milyen remekül táncoltak a nagymamája halotti szertartásán. Az öregek, de csak az öregek halála után mindig nagy családi összejövetel tartanak. Előfordulhat, hogy évekkel később, mert sok pénzbe kerül a vendéglátás, össze kell gyűjteni a hozzávalót, és idő kell ahhoz is, hogy a szerteágazó rokonság messzi vidékeken értesüljön a hírről, és útra keljen. Az ünnepi találkozó 4-5 napig is eltarthat. Mindenkit vendégül látnak. Sok az ennivaló, a zene. Virasztanak, táncolnak hajnalig. Nagy a vidámság és örvendezés az ünnepnek. Toussaint kérdezget a jövőmről. Mik a terveim? Mondom, nem nagyon vannak. Ritkán tervezek. Fogalmam sincs 2-3 év múlva hol leszek és mit csinálok. A világ nyitva áll. Ez jó érzés. Toussaint mosolyog, érti. Azt mondja, csinál nekem, ha akarom, egy grigrit. Az segítheti az embert kanyargós életútjain. Miért ne akarnám? Sosem árt, az embernek van egy saját, személyre szóló talizmánja. Ahogy Toussaint javasolta, rámotyogtam az általa kikevert, démonok tudják, mi minden tartalmazó kis szürkés-fehér porkupacra, félhangosan és az anyanyelvemen, hogy mit akarok az élettől. Sok mindent, de leginkább békét. Békét. Csak hogy az sose lesz. Talán, majd a végső elnyúlásban. Istenem, lehet, hogy nem is akarok semmi egyebet, csak úgy élni, hogy abban az utolsó pillanatban majd mindent rendben lévőnek érezzek. Aztán Toussaint átvette a varázsport, és nem tudom, mi mindent művelt velem, mert azt nem árulta el, de egy bő hét múlva megjelent illelában, elhozta nekem. A varázsport kerek, 1,5-2 centis átmérőjű bőrtasakba varta bele, ezen jó kis volt, hogy madzagra akaszthassam. Azt mondta, ezt soha senkinek nem szabad látnia, és csak akkor használ, ha a testemhez érintve hordom, vagy a nyakamba lógatva, vagy, mondta, a nők gyakran a melltartójukba rejtik, vagy belső zsebet varnak e célból a ruhájukba. Jó,

Ő húzza, látni akarta, mit viselek. Nem hagytam, rászóltam. Grigri, nem szabad látnod. Erre azonnal tiszteleteljesen visszavonult. Valóban el kell rejteni, mondta. Majd ő ezt elrendezi nekem, ahogy ők szokták. Másnap kimentünk a falu végébe, onnan egy jó negyed óra járásra lakik Rajkia, a Tuareg Kovács felesége. Tudnivaló, hogy minden Kovács felesége mindig kivétel nélkül bőrdiszműves. Szekina elmagyarázta Rajkiának, hogy Grigri tartót kell készíteni. Az elrejtés módszere ugyanis ez, díszes kis tasakokba varják, ragasztják bele az amulettet. Így már bátran hordható a nyakban, rejtve az avatatlan szemektől. Rajkia azonnal nekilátott a munkának, a kivitelezésről kemény viták folytak, mert Rajkia nagyméretű csicsás, tarkára festett, rojtos dolgot akart nekem gyártani. Én viszont valami szerényet és egyszerűt szerettem volna, legyen olyan, hogy alkalomattán Európában is viselhessem. Tuszen megmondta, ha nem hordom, nem véd. És ha hordom, igen? Kérdeztem. Igen. Például egy balesetnél, mint a múltkori, a bordatöréses, mondta. Megtörténhetik, hogy elesel, akik látnak, fölkiáltanak, hogy jaj, azt hiszik, baj van, de nem, mégsem ütöd meg magad, mert a Grigri a nyakadban megvéd. Úgy legyen. Talán úgy is lett. Nem tudhatom, hogyan alakult volna a helyzet talizmán nélkül, minden esetre egy hajamszála sem görbült a veszélyes zónának kikiáltott északi országrészben, ahová többször is elutaztam, hogy viszont lássam életem legvarázsosabb városát, Agadezt. Az agadezi régi városrész sikátoraiban holdbiztos eltéved az ember, még akkor is, ha azt hiszi, hogy egy kicsit már ismeri. Így aztán csak andalog a kanyargó, mindig kicsit hasonló és mindig kicsit más, folyosószerűen szűk utcákban. Tudja, hogy előbb-utóbb egy ismerős ponthoz fog érni, de ez nem sürgős. Itthon van akkor is, ha nem tudja pontosan hol, valóban eltévedni ugyanis nem lehet. Este az ablaktalan vörös vályok falak barátságosan lélegeznek. Néhol petróleumlámpa ég a kapuajban, férfiak kártyáznak törökülésben a földön, fölemelik turbános fejüket, biccentenek. Szamárkordély jön szembe, vagy egy lámpa nélküli bicikli. Kerülgetjük a talaj egyenetlenségeit, világít a hold. Nem tudom, mitől város egy város. Az biztos, hogy nem csupán a méreteitől. A városiasság benne van a levegőben, a lakók öntudatában, az épületek méltóságában, a múlt súlyában. Agadez 500 éve város, tudós marabuk sírjainak őrzőhelye, hajdani karavánok kiinduló és érkezési pontja, a délről jövőknek a sivatag kapuja. Háromszor utaztam ide. Az első két alkalommal Monikkal, a terepjáróján, harmadszor pedig busszal, amikor Rózát és magamat kínáltam meg közös búcsú utazással, mielőtt visszatértem volna Európába. Az út Tauától Agadezig 400 kilométer síkvidék az egyre sivatagibb tájon át, látszólagos egyhangúságában is beláthatatlan kaland. A tuareg harcosok és a kormánycsapatok betartják ugyan az októberben megkötött fegyverszünetet, de még hónapokkal később sem tanácsos fegyveres kíséret nélkül utazni északra. A magányosan guruló autókat a banditák megtámadják. A hetente kétszer közlekedő állami autóbuszjáratot elől-hátul katonai teherautó kíséri a nyitott raktérben látványosan előre meredő gépfegyverrel, mellette talpik feketében áll egy katona, orra szája a homokszél ellen ugyancsak fekete kendővel lekötve. 4-5 tucat kamion, jeep, személyautó csatlakozik a konvojhoz, lemaradni nem ajánlatos. Az egyik niamei pártembert, aki a választási kampány idején furikázott a környéken, nem csak kirabolták, de alaposan meg is verték, ezt azért inkább kuncokba mesélték az agadeziek. Időnként ölnek is. Rauf, a libanoni kereskedő egyik őrét tűzpárbajban lelőtték. Márciusban, amikor másodszor mentem Agadezbe, Monika lekéstük a csatlakozást a konvojhoz, de nyugodtan gurultunk egyedül a kihalt úton, egy fia bandita se akart minket megtámadni.
Májusban pedig, amikor Rózával mentem, az autóbuszból láthattuk, hogy az autósoknak

0: Már nem fontos a fegyveres kíséret. Nem is volt kocsisor. Talán csak ugyan eljön a béke a vidékre. Ahogy haladunk észak felé, egyre csupaszabb a táj. Nem sokára már az apró bokrok is eltűnnek, csak ritkás, száraz, sárga fűcsomók láthatók a végtelenségig. A szél süvít és forgó mutatványaival kápráztat. Távolról, mintha csak egy füstcsíkot látnék, aztán közeledik, tölcséresen, sebesen, félelmetesen, a föld szelleme, amint dervistáncot jár. Ha a közelünkben halad el, látom óriás csigavonal nyomát a homokban. Aztán egyszer csak elkapja a kocsit, kissé megingunk, karomat visszarántom a nyitott ablakból, már késő, bőrömön százezernyi apró parázs tűszúrása, a forgószél tüzes homokszemei. Település nem látható. Néha fölbukkan egy ember, vagy kettő, asszonyok gyalogolnak fejükön kosárral, hátukon gyerekkel, látszólag a semmiből a semmibe. Ha kiszállunk egy kicsit az autóból, és elsétálok az úttól, elkábít a nap, a szél, a végtelen. Vadul csapkod rajtam a ruhám, bőrömhöz vastag homok réteg tapad, olyan vagyok, mint a dörzspapír. Nem, inkább olyan, mint a föld. Én is föld vagyok, agyag, homok, isapúr és homú. A sivatagban az ember hamar egyé olvad a mindenséggel. 2000 évvel ezelőtt itt burjánzó élet volt, dús növényzet, gazdag állatvilág, sűrűn lakott, termékeny vidék. Ezt tanúsítják a Ténérés sivatag mellett az Áír hegy vonulataiban a híres, kilométeres sziklarajzok. Sajnos nem láthatom őket. Az Agadezbe vezető út nem bizonyult veszélyesnek, de onnan tovább csavarogni észak felé kész kihívás. Az hírlik, hogy a banditák mindenkit megtámadnak, aki nem tuareg. A rablók vagy saját szakára dolgoznak, vagy még inkább a tuareg rebellió folytatásához gyűjtik a pénzt. Semmit nem lehet biztosan tudni. Sok mindent beszélnek a városban, az eseteket néha több eltérő változatban is hallani. Bár amit Rauf, a libanoni kereskedő mesélt, az biztos igaz, mert vele esett meg. Március elején megtámadták a házát a banditák itt, benne a városban, Agadez szívében. Raufnak két őre is volt, védeni próbálták a házat, tűzpárbaj, az egyik őr meghalt, erre a támadók elmenekültek. Rauf 20 éve él Agadezben, nagy vegyesboltja van, az aranykorban jól ment az üzlet, most bezzeg se, hogy kevés a vevő, a rebellió óta leállt az élet a városban. Széles, borostás arc, iszonyú, bánatos, hatalmas, zöld szemek. Ez Raufnak külön sorstapás. Mindig mondják a nők, milyen szép a szemem, de ezen túl aztán nem történik semmi. Ül a pultja mögött, legyint. Nem lesz itt már többé semmi sem. Ennek a városnak vége. Már mindennek vége. Nem is főz kávét nekünk, nincs kedve hozzá. Nézzetek be holnap, akkor talán jobb nap lesz. Arra, hogy viszontlátásra úgy válaszol, igen, talán, de nem biztos. Ki tudja, nem halok-e meg ma éjszaka. Látszik rajta, hogy valóban így gondolja, sőt, ezt valószínűbbnek tartja, mint azt, hogy még holnap reggel is életben legyen. Pedig szívesen időzne még egy kicsikét ebben a síralomvölgyben. A megölt őrt sokszorosan helyettesítette, most egész kis hadseregem van, 8-an őrzik a házamat, tőlem kapják a pénzt, talán nem fognak elárulni, ha megölnek, nem lesz fizetésük. Később másoktól több változatban is hallottuk a libanonival megesett dolgokat, volt, aki azt mondta, most 12 őrt tart a házában. Rengeteg emberrel találkozunk. Monik éveken át dolgozott Agadezben, még abban a sokat emlegetett boldog korszakban, amikor nagyszerű volt itt az élet. Sok barátja lett a városban, európaiak, tuaregek, pölök, hausza-tuareg keverékek. Most messziről kiáltják a nevét az utcán. Monik, hát visszajöttél, hogy vagy? Az utcán a légkör barátságos, nyugodt. Az élet nem csak élhetőnek, elevennek is látszik. Mindenki a fegyverszünetről beszél, és arról vajon visszajöhet-e az aranykor, amelyit 1990-ig a lázadás kirobbanásáig tartott. Ez lüktetést, mozgást, forgalmat, turizmust jelentett. béke lesz-e, vagy folytatódnak a harcok. Erről az agadezi férfiak sejtelmesen beszélnek. Inkább hümmögnek, turbán sáljuk mögé rejtett szájjal, csak feketén villogó szemük látszik. Sosem lehet tudni, mondogatják. Olyasmit éreztetve, hogy ők persze tudják, de nem nyilatkozhatnak. Lehet, hogy tényleg tudják. Lehet, hogy mindannyian álcázott harcosok. De az is lehet, hogy nem. Honnan tudhatnám? A kézművesek és kereskedők reménykednek. Talán visszatér az élet a városba. Danzsé szerint már is remek a helyzet. Széles karlendítéssel mutat a nyüzsgő piacra. Hát nehéz, nem nagyszerű? De Danzsé híres örök jókedvéről. Meg arról is, hogy mindenkinek mindent el tud adni. Ezért lett a ragadvány neve Danzsé, veszély. Így hívja mindenki. Ő a város egyik nevezetessége. Boltja göcsörtös, farudakra erősített gyékény és hullámpala kunyhó, néhány négyzetméter az egész, de 6-8-an elférünk benne a földön kucorogva, és isszuk a jó tuaregteját. Ha fölbukkanunk nála, azonnal helyjel kínál a gyékényen, pár percre eltűnik, visszajön, és nem sokára szállingózni kezdenek mások is, többnyire fiatal tuaregek, akik tudnak kicsit franciául. Azt gondolom, Danzsé hívta őket, mert fehér vendégek vannak nála, potenciális vevők, jöjjön oda néhány beszélgetni tudó ember, hogy jól érezzük magunkat. A módszer beválik, csak ugyan jól érzi magát az ember, kazettáról szól az isumár zene. Tetszik? Ezek a legújabb számok, ha akarod, csináltatok neked másolatot. Másnapra csináltat is, eléggé recsegős fölvétel, de hát az agadezi piac nem egy high-tech központ. Egy fiatal fiú azt mondja magáról, nem csinál semmit, néha tanul, később a többiek megsúgják, ő is harcos, a hegyekből jött. Rögtönözve fordítja az egyik dal szövegét. Csak az állatok hangját és a szél zúgását hallom, ez az én sivatagom. Egyek vagyunk, és egyszer majd az életen túl mindannyian egyek leszünk, mindannyian, bármilyen is volt a bőrünk színe. Itt, Danzsé boltjában azt mondják a férfiak, hogy most már igazán egyenlőséget kell teremteni mindenki számára. Tuareg, Hausa, Dzserma, Pöl, mindenki ember. A kunyhó falának támasztva sílécek állnak. Danzsé itt a sivatag kapujában még sífelszerelést is el tud adni. Tarka kötött rastafári sapkában, piros trikóban, gyöngyös, bőrszíjas ékszerekkel díszítve villog, kifejezetten jóképű fiú. Mondja, hogy remekül megy minden, az üzlete is, de talán kissé túloz. Hát a mögött a keskeny deszkapolcokon több éves porral fedett tárgyakat látok. Egy-két óra tejázás és diskurzus után Danzsé kijelenti, hogy most már barátok vagyunk. Jó, legyünk barátok. Veszek néhány emléktárgyat ajándékba. Mivel ugye most már barátok vagyunk, Danzsé nem sorolja egyenként az árakat, mindent kitesz maga elé, és hosszan, igen-igen hosszan gondolkodik, milyen végösszeget is mondjon. Semmiképpen sem szabad sietetni. Néha újra egy kis beszélgetésbe kezd, hogy időt nyerjen, aztán visszahajlik a tárgyak fölé töprengeni. Magyarázza, hogy ő sem akar rosszul járni, de szeretne velem is korrekt maradni. Javaslom, számítsa úgy, mintha én már a felére lealkuttam volna. Nevet? A végén valóban korrekt összeget mond. A vásárlás után még egy-két apró ajándékot ad, ez itt így szokás. Nyilván mindketten jól jártunk. Az ékszerésznél, aki csak ismerős, nem barát, nehezebb volt a helyzet. Híre futott, hogy itt van egy fehér nő, és betódult egy csomó ember az apró boltba, tenyerükön nyújtva mutatták, amit kínálni tudtak, egy-egy karkötőt, gyűrűt. Évek óta nem adtam el semmit. Látod, milyen üres ez a város, vége lett a mi életünknek, legalább ezt az egy darabot vedd meg tőlem. Hallgatom őket, és már nem arra gondolok, kinek milyen ajándékot vigyek majd haza, csak megveszem, amit a kezembe nyomnak. Reggel a visszaútra készülő konvoj gyülekező helyén odajött hozzánk egy férfi. Nem ismersz meg? Tőlem vetted azt a régi fülbevalót, és most csak azért jöttem ide, mert meg akarom mondani, hogy nagy jót tettél velem. Köszönöm. Mindannyiunkkal jót tettél, hogy vásároltál tőlünk, mondja, és barátságosan búcsút int. Csendesen szégyellem magam.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A 8. rész hangzott el.
2: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hét óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő esti közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a paksi atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina termeli az áramot. Bejegyzésében köszönetet mondott a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnesnek a hétfői meghívásért a Sándor palotába, ahol az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a parlamenti frakciók vezetőivel. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagy fogyasztók összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosokat, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentsék a fogyasztást. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, hogy exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, amennyiben az szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. A környező országokat sem kíméli a hőség. Rekordhőmérsékletet mértek Bécsben és Pozsonyban. Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak. Szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is. Angliában és Walesben az idei volt a legszárazabb július, a mérések csak nem két évszázaddal ezelőtti kezdete óta. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel, egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Budapesten a Dunába menekült késes támadója elől egy férfi, akit holtan találtak meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik, egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunában menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben, feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Ami az időjárást illeti, fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fok után napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Barátságos bölcsessége.
6: A Gordiusz műhely műsora.
7: Jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Csányi Vilmos etológussal már több alkalommal készítettem interjút, de mindig az állatok viselkedéséről beszélgettünk. A most következő néhány percben először emberekről és az emberek viselkedését kutató tudományról, a humán etológiáról lesz szó.
8: Úgy tűnik nekem egy csomó adat elemzése alapján, hogy mondjuk az az ember, aki a civilizáció kezdetén, tehát olyan 30-40 ezer évvel ezelőtt élt, ahol már lezajlottak azok a döntő biológiai változások, amelyek a modern embert megteremtették, az sokkal inkább egy csoportban élő, csoporthoz alkalmazkodó csoport lény volt, és aztán a modern időkben ezek a csoportok megszűntek, átfedőek lettek, létszámuk lecsökkent, és ma úgy tűnik, mintha az ember egy egyszemélyes csoportként viselkedne. Tehát mindazokat a viselkedés mechanizmusokat, amelyeket a csoportok számára, a csoportok közötti kapcsolat számára dolgoztak évezredeken keresztül ki, azt az ember most a személyes viszonyaiban alkalmazza. Tehát, hogyha az ember megnézi, hogy egy ilyen 30-40 ezer évvel ezelőtt élt kulturális csoport az egy teljesen zárt valami volt, annak a nyelve izolálta őt a többi csoporttól, ott életre halára oda születtek az emberek, abból elmenni nem lehetett, befogadni nem tudtak, és rendkívül lojálisak voltak a csoport iránt, tehát mindannyian a csoporton kívül élet nem lehetett. Minden, amit tudtak, az a csoporton keresztül létezett, az a csoport adta, és az idegen csoportokkal különböző egyességeket lehetett kötni. Tehát mintha az ember nem különösebben agresszív lény, nagyon sok problémát azzal oldottak meg, hogy racionálisan valamiféle egyességet kötöttek, ami már nem feltétlen odaadást jelentett, szeretetet, hanem érdekeket.
9: De csoport érdekeket.
8: Csoport érdekeket, igen. Na most, ha megnézi, hogy ma mit ajánlanak egy fiatal embernek, mondjuk amikor megházasodik, akkor azt mondják, hogy te egy autonóm lény vagy, akinek érdekei vannak, meg akarja valósítani magát, és mostan meg kell egyezned a másikkal, aki szintén autonóm, szintén céljai vannak, azokat is neki meg kell valósítani, és kössetek egészséges kompromisszumot. Tehát szó sincs arról, hogy áldozd fel magad, légy lojális, tarts ki akkor is, hogyha nagy baj van és szörnyű dolgok történnek, hanem kössél okos, ügyes egyességeket, és akkor minden jó. Ez egy az egyben egy ilyen csoportok közötti egyességnek a mechanizmusa. Na most
9: erre ma már ideológiák születtek, hogy az ember, aki mindenütt otthon van.
8: Hát ennek az ideológiák ebben nagyon komoly szerepet játszottak, mert a legkülönbözőbb ideológiák már nagyon korán kínáltak mindenféle megoldást erre. Tehát próbálták először is a csoportokat helyettesíteni. Különböző vallási ideológiák azok tulajdonképpen egy nagy létszámú olyan csoportot akarnak létrehozni, amelyben hiányzik az a közösség, amelyet a személyes ismeretség szolgáltat. Tehát az, hogy beleszületek egy csoportba, együtt élek egy csoporttal 20-30-40 évig, mindent tudnak rólam, én mindent tudok róluk. Ehelyett azt mondja, hogy ha ilyen vallású vagy, akkor mindenki a csoportod része, aki ezt a hitet vallja, ez egy kísérlet arra, hogy létrehozzunk egy mesterséges csoportot.

0: Ugyanakkor mindig azzal küszködik az ember, vagy úgy tűnik, hogy mindig azzal küszködik, hogy nincs meg ez a csoport. Tehát egyfelől úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, meg egyedül is megálljuk a helyünket. De időnként úgy tűnik, hogy nagyon sok ember pont azzal küszködik, hogy hiányolja a csoportot, hiányolja ezt a kis egységet.
1: Persze, hát miután ez ideális körülmények között, és itt van ugye a biológiai optimum problémája, a csoportba bele kell születni. Hogyha a szavannán szaladgáló körülbelül 40 ezer ilyen csoport lehetett néhány százezer éve, ha abba valaki beleszületett, akkor a szocializációja tökéletes volt, tehát a kötődése a csoport tagjaihoz, a szülőkhöz, a másokhoz, azok a hitek, vélemények, tudás, amit megszerezhetett, az egy tökéletesen harmonikus dolog volt. Ez akkor változott meg, amikor már a populációs nyomás olyan nagy volt, hogy a csoportok kezdtek összeérni, átfedni. Tehát amikor az első városok megjelentek, az azt jelentette, hogy különböző csoportok tagjai egymás mellett éltek valamilyen kényszer következtében, és a gyerekeik szocializációja tökéletlenné vált, mert otthon mást mondtak, mint az utcán. Mást mondtak, mint később mondjuk az iskolába. Tehát a szocializáció tökéletlen lesz, állandóan hiányzik az a hit, hogy a világ az egységes, tökéletes, és meg lehet bízni azokban az ideákban, amiket az idősebbek mondanak. Ehelyett megjelenik egy új feladat, dönteni kell, választani kell. Ez az ember természetes dolog.
0: A választás?
1: Igen.
0: Miért? Hát mindig választani kellett.
1: Dehogy kellett mindig választani. A csoport választott. A csoport együtt pontosan tudta, hogy mit kell tenni, mint csoport. Az egyén számára nem volt különösebb tétje ennek a dolognak, mert a csoport sokkal bölcsebb volt, mint az ember. Látszólag örökké élt, az ember fölötti dolog volt. A későbbi ebben a csoport átfedő világban pedig egyrészt a csoportot is meg lehetett választani, tehát én kiválasztatom, hogy melyik csoportot akarok tartozni, ami azért nem biológiai optimumon van, mert nem születtem bele a csoportba, mert nem komplett a szocializáció, nem teljes fél megoldás csak, és miután az emberben rendkívül erős a vágy, hogy egy csoport tagja legyen, ezért állandóan keresi a lehetőségeket, de miután sehol nem kapja meg a tökéletes csoportot a szocializáció hiánya miatt, azért állandóan kielégítetlen marad. Hát amikor ilyen szektákba a fiatalok bekerülnek és nagyon jól érzik magukat, ott megkapják azt a figyelmet, azt a közösséget, azt a kötődésrendszert, ami az ideális csoport jelent, és ott a társadalom kívül fel van háborodva, hogy ezek miért érzik olyan jól magukat.
0: Szóval ez a modern kornak a biológiai alapú magyarázata, a modern kor válságának a biológiai alapú magyarázata.
1: Hát én ennyire azért nem mennék el. Azt mondom, az egyik problémája a modern kornak, hogy nincs megoldva, tehát nem optimum működik a csoportképződésnek a mechanizmusa. Próbálnak egy ilyen rendkívül dinamikus, globális világot felépíteni, azt képzelni, hogy a csoport az lehet 6 milliárd vagy 10 milliárd ember. Ez egy nagyon nemes elképzelés, csak ennek a biológiai részével vannak problémák.
0: Mekkora egy csoport? Hány ember?
1: Hát erre vannak nagyon tisztességes adatok. Úgy néz ki, hogy a főemlősök agya és a csoport méret között egy nagyon szigorú összefüggés van. Tehát gyakorlatilag az agyméretből meg lehet mondani, hogy egy főemlős, vagy akár egy alacsonyabb rendű majom mekkora csoportban él. Ez a szám az embernél olyan 100-150 körül van. Tehát ekkora méretű az a csoport, amit, és az a lényeg, amit személyesen a tagokat lehet ismerni. Tehát mindenki, akivel személyes kapcsolatban vagyok, nem csak a nevét tudom, hanem a viselkedését, az arcvonásait, a gondolatait, az az én igazi csoporttagom. Ennél többet viszont ezt nem tudjuk megcsinálni.

0: Önnek ez a bizonyos csoportja megvan? Meg tudta őrizni az idők során, vagy egyáltalán kialakulhatott az idők során? Ez mindig onnan indul valahonnan az iskolából.
1: Desmond Morris, aki szintén foglalkozik humanetológiával, azt mondja, hogy a modern ember személyes csoportját mi lehet megtudni, ha megnézzük a telefon noteszét, és abban fel van írva. Ez többé-kevésbé igaz. Tehát ugyan van ott egy csomó olyan is, mondjuk a vízvezeték szerelő, vagy ilyen, aki nyilván nem tartozik ide, de az ember előveszi a telefon számuk jegyzik, akkor azt a 40-50 nevet, akiről úgy érzi, hogy közvetlen kapcsolata van, azt megtalálja benne. Tehát ez működik, ez a fajta csoportképződés.
0: És tényleg az iskolából indul? Önnél az iskolából indult? Vagy egyáltalán hova járt iskolába?
1: Vannak barátaim, akik még az iskolából adódnak. Hát ez a probléma, hogy az ember az iskolába kialakítja ezeket a csoportokat, aztán elmegy egy másik iskolába, és akkor újra kezdődik a dolog, aztán elmegy egyetemre, és ott kezdődik. Én Zuglóba kezdtem, Angol utcai iskolába. Jártam először, aztán vegyipari technikumba, aztán egyetemre.
0: Vegyipari technikumba? Hogy került oda? Vegyész akart lenni? Vagy ez is kapcsolódott a biológiához? Vagy véletlen?
1: Nem, én vegyész akartam lenni, vegyész is lettem, mert a technikumból aztán az ELTE-n a kutató vegyész szakon végeztem, és biokémikus voltam sok éven keresztül.
0: Tehát tulajdonképpen vegyész szakot végzett, nem is biológust?
1: De a vegyészség mellett én nagyon korán kezdtem állatokkal foglalkozni, szórakozás, puszta szórakozásként, és ahogy a kettő ötvözete lett a biokémia, én egyetem után nagyon gyorsan orvos egyetem biokémiai tanszékén voltam, és aztán 10-15 év múlva ebből lett etológia.
0: Volt olyan ember, aki meghatározó volt ebben a váltásban, vagy olyan tanár, vagy nem akarom azt mondani, hogy példakép, de hát akár azt is mondhatom, hogy példakép. Személyes példakép.
1: Hogy is mondjam, nem, volt egy csomó olyan ember, aki az én életemet nagyon jelentősen befolyásolta, nem abban az értelemben, hogy valamiféle irányt mutatott, vagy valami, inkább bizonyos érzelmi kapcsolatokat jelentett ez, vagy olyan személyiség mintát, ami az emberre nagy hatással van. Tehát
0: neveket lehet mondani?
1: Persze, hát gyerekkoromban, illetve fiatal koromban volt egy nagyon kedves idős bácsi, aki halakkal foglalkozott, és az öreg Babocsai bácsi holland követségnek volt valamilyen gazdasági titkára, és egy nagy hal tenyésztő volt, és akkor már én is tudtam ritka halakat tenyészteni, és összehozott bennünket a sors, és én rengeteget tanultam tőle. Nem csak olyat, hogy nem most egy konkrét fajjal mit kell csinálni, hanem azt a fajta elkötelezettséget egy állat iránt, hogy annak minden rezdülését figyelni kell, hogy attól lesz meg a siker, hogyha az ember azt szinte pillanatról pillanatra nyomon követi, azt valószínűleg tőle tanultam meg. Szóval sokáig ez az akvarista tenyésztés, ez olyan dolog volt, hogy volt egy recept, és akkor végy két halat, ugye egy párt, és csinálj ilyen meg ilyen vizet, hagyd őket békén, és aztán megvan.
0: Igen, most fontos, hogy a víz mindig pezsegjen, ugye ennyit tudok róla.
1: Mindenféle ilyen előírások voltak, de hát igazából nem ezen múlott. Az öreg azért volt sikeres, mert ő rögtön észrevette, hogyha halak nem érezték jól magukat, vagy ha jól érezték, változtatott rajta. Tehát tőle lehetett azt megtanulni, hogy itt nem recepteket kell követni behúnyt szemmel, hanem oda kell figyelni, és az állata fontos, és nem a recept. És ezt én azt hiszem, ezt neki köszönhettem.
0: Nekem erről az jut eszembe, amikor azt mondják a háziasszonyok sokszor, és lehet, hogy igaz, hogy a növényekhez beszélni kell, és akkor nőnek szépen.
1: Igen, ez van egy nagyon kedves kertész barátom, aki meg szokta simogatni a növényeket, és hogy a új növény kerül a kertbe, akkor üdvözli. Ez növényeket is lehet ugyanúgy szeretni. Lassabban reagálnak, mint az állatok, de igazából azok is reagálnak, és nincs olyan nagy alapvető különbség. Legfeljebb nem beszélnek annyit.

0: Amikor először készítettem önnel interjút, akkor történt, hogy ő kijött elém a lépcsőház kapujába, vagy valami hasonló, vagy a folyosó végére, és jött a kutyája is. Köszöntünk, elindultunk be a lakásba, és közben megjegyezte, hogy látom, magának nincs kutyája. És én mondtam, hogy vagy nem is volt, hogy valami effélét mondott, és én azt mondtam, hogy de volt kutyám, és akkor valami olyasmit mondott, hogy de nem nagyon szereti az állatokat. Nem emlékszik rá biztos.
1: De emlékszem, mert én mindig már észre szoktam venni.
0: Miből vette észre?
1: Hát, hogy is mondjam,
0: abból, hogy
1: humán etológia ugye azzal a hátránnyal jár, hogy az ember a mások apró mozdulatait, rezdüléseit figyeli, és nem kell ahhoz szónoklatot tartani valakinek, hogy ilyen dolgot, hogy most egy állathoz milyen viszonya van, hogy azt ne lehessen rögtön látni.
0: Arra már nem emlékszik, hogy miből látta.
1: Mert én pontosan tudom, hogy miből lehet megtudni, hogyha az embernek volt kutyája, akkor mikor egy kutyával találkozik, egyrészt köszön neki, másrészt oda tartja a kezét, hogy a kutya megszagolja és megsimogatja a kutyát. Ez a minimum. Akinek volt kutyája, az ezt megteszi. Na most, ha az illetőnek volt kutyája, de nem szereti a kutyát vagy az állatokat, akkor ezután megszakítja a kapcsolatot, ez eleget tett az üdvözlésnek. Aki igazán szereti, hát az még egy darabig kutyázik, úgyhogy ezt elég, nem egy nagy kunst ezt eldönteni.
0: Mert hogy ugye már arról volt szó, hogy a kutya persze meg akarta nyalni a kezemet, én meg nem akartam, hogy megnyalja, mert akkor a kezet kell mosni utána.
1: Miért?
0: Nem tudom.
1: De könyörgöm, a város tele van emberekkel, kutyákkal, a por repül benne minden olyan, ami a kutyáról jöhet. Most egy felnőtt kutya, aki egy lakásban lakik, az féregmentes, tiszta. Szóval mikor először lett kutyánk, a feleségem, akinek sohasem volt kutyája, az nagyon imádta a kutyát, de egy percenként rohant kezet mosni. És aztán egy idő után feladtam. Ami nem azt jelenti, hogy néha én is nem mosok kezet, hogyha a kutya mondjuk agyonnyal, de hát az ember erről leszokik.
0: Hogyha kutyákról és emberekről van szó, én nekem az az egyik problémám, vagy időnként úgy tűnik, mintha a nagy állatbarátok, azok jobban szeretnék az állatokat, mint az embereket.
1: Itt arról van szó valószínűleg, hogy a modern társadalmakban, ugye előbb beszéltünk arról, hogy az embereknek nincsenek csoportjaik, igazi csoportjaik, mindenki nagy érzelmi deficitekkel rendelkezik. Hát ez ma egy jól kutatott terület, hogy például az embereknek simogatásra és ölelgetésre van szükségük ahhoz, hogy azt a napi endorfin adagjukat megkapják, ami a jó érzéshez szükséges. Tehát,
0: nem tudom, mi ez az endorfin.
1: Endorfin az egy peptid, ami az agyban keletkezik, és a fájdalomcsillapításhoz hasonló, morfinhoz hasonló, de biológiai természetű szabályozó anyag, ami a legkülönbözőbb biológiai viselkedés folyamatokat befolyásol. Ahhoz, hogy az ember normálisan érezze magát, egy bizonyos mennyiségű szociális kontaktusra van szüksége. Az ember egy kontaktus kereső, tartó állat, a majmok is ilyenek, az ember is, hogyha a fajtások részéről nem kap simogatást, ölelgetést, valamiféle ilyen, ezt lehet beszélgetéssel is helyettesíteni. Természetesen akkor a legkülönbözőbb hiányai vannak, és nem tudja, hogy mi hiányzik. Na most ezt pótolja egy állat, akit lehet simogatni, ölelgetni, ez egy szociális pótlék. Tehát azok az emberek, akik egy kutyába vagy egy macskába találják meg a szociális kapcsolatukat, ezek élnek egy természetes, hogy is mondjam, hiánypótló módszerrel, még mindig jobb, mint hogyha valamilyen teljesen aberrált dolgot csinálnának. Tehát nyilván az volna az ideális, hogyha mindenkinek sok barátja lenne, és a családjától megkapná a szükséges adag simogatást és ölelgetést, de hát a kutya egy családtag, és attól is meg lehet ezt kapni.
0: Nem tudom, öntől hallottam, vagy valaki mástól, hogy valahol orvosi receptre írják fel a kutya simogatást?
1: Vannak úgynevezett terápiás kutyák külföldön, ezeket arra képezik ki, hogy tűrjék órákon keresztül az ölelgetés simogatást, és akkor idős emberekhez többnyire, vagy olyan sérült emberekhez, akiknek nincs családjuk, egy nővér viszi rendszeresen a kutyát, akit akkor ott simogatnak, ölelgetnek, és ez idős embereknek évekkel meghosszabbítja az életét, normalizálja a vérnyomását, mindenféle pozitív hatása van. Egyébként éppen most alakul egy társaság Magyarországon, amelyik ilyen terápiás kutyákat akar kiképezni és eljutatni majd megfelelő emberekhez, és a kuratóriumnak én leszek az elnöke.

0: Emlékszem, amikor egy nagyon kedves kollégám, amikor én professzor lettem a ELTE-n, akkor némi malíciával megjegyezte, hogy tudod, a professzorságnak a legfontosabb értéke az, hogy végre az ember mamája elhiszi, hogy vitte valamire. És én ezt azóta se felejtettem el. És ebben nagyon sok igazság van, mert valóban egy csomó ember, az ember mamája is, úgy gondolja, hogy a dolog most már kész, itt minden sikerült, és minden a helyén van. De hát ez a külső világ, hát az embernek naponta, hogy is mondjam, meg kell küzdenie saját magával, meg kell küzdenie a saját történetével, a saját, hogy is mondjam, kedvező vagy kedvezőtlen tulajdonságaival, és a történetet naponta kell folytatni. Én nem hiszem, hogy most az ember a pályájának bármelyik szakaszában leülhet, és örülhet, hogy na mostan idáig jutottam.
1: Mi volt a legnehezebb? Mikor volt olyan helyzetben, amikor mondjuk egy nagyon súlyos döntés előtt állt, vagy úgy tűnt, hogy mindaz, amit csinált, nem sikerül? Egyáltalán volt-e ilyen?
0: Mindig volt ilyen, ezt én nem tudok egyet kiemelni. Szerintem hetenként van, hogy valamit el kell dönteni. Az ember élete az állandó választások és tagadások között zajlik, hozzátéve azt, hogy soha se tudja, hogy a választása, ami optimálisnak tűnik, az nem ellenkezőjére fordul-e, és esetleg a legrosszabb választásból lesz a legjobb megoldás. Szabadság ilyen értelemben nincsen.
1: De én azt mondom, hogyha nem emlékezik olyan konkrét esetre, ami kiemelkedik a többi közül, mert csok volt, akkor én azt mondom, hogy tulajdonképpen nem volt olyan igazi nagy, ha úgy tetszik, válság, vagy változás, vagy nevezhetjük, aminek akarjuk. Mert nincsenek fokozatok.
0: Itt egy filozófiai problémát kerülgetünk, és én nem tudom elmagyarázni, hogy miről van szó. Én nem azt mondom, hogy nem voltak döntések, mit tudom én. Amikor a Szegedi Biokémiai Biológiai Intézet elkészült, akkor volt egy döntés, hogy én oda lemenjek, vagy nem menjek, és az adott körülmények között mindenféle személyi konfliktusokban én úgy döntöttem, hogy nem megyek.
1: Jó volt ez a döntés?
0: Na, ennek a filozófiáját akarom elmondani, ennek a kérdésnek miért nincsen szerintem értelme. Ha én oda kerültem volna, akkor ott belekerültem volna mindenféle személyes harcokba, és mostan ki tudja, hogy hol és miről beszélgetnénk. Tehát nem tudom, hogy mi lett volna annak a következménye. Azt, hogy aztán mit csináltam, azt tudom, és ez ide vezetett, ahol most vagyunk. Milyen alapon tudnám én azt megmondani, hogy ez jó döntés volt, vagy nem. Én végig jól éreztem magam, akkor is jól éreztem volna magam, ha lemegyek, mert én nem szoktam megbánni a korábbi döntéseimet. Nagyon-nagyon kevés dolgot bánok életemben, ezek nagyon apró kis érzelmi momentumok. Ez egy filozófia, hogy ami megtörtént, az adott, és az ember nem kesereg azon, hogy miért döntött így vagy úgy.
1: Mindenből az következik, hogy ön egy igazán elégedett, boldog ember.
0: Igen, ezt én nem tudom megtagadni, de ez alatt nem azt értem, hogy én nem dühöngök naponta, és nem szorongok, és nem nincsenek konfliktusaim, és szép fényes jövőt látok magam előtt, és nagy a fizetésem. Én ez számomra...
1: Sötét jövőt lát, kicsi a fizetése, és állandó bajai vannak a külvilággal.
0: Igen, de ennek ellenére, ha a boldogság alatt azt értjük, hogy az ember a lehetőségeihez képest megcsinálja azt a maximumot, amit azok a lehetőségek adnak, nem elégedetlen saját magával, tehát az adottságaival, akkor Sartre azt mondta, hogy szabadsága felismert szükségszerűség. Én úgy érzem, hogy szabad vagyok.

0: mi az, amit szeretne még elérni a munkájában, a munkájával kapcsolatosan? Van-e olyan nagy cél, amire azt mondja, hogy de még ezt meg akarom csinálni, vagy ezt meg akarom csinálni, ez fontos lenne, ezt le kéne írnom, azt meg kéne tudnom? Ahogy én az eddigi beszélgetést végig gondolom, szerintem erre azt fogja mondani, hogy kérem, az élet megy tovább, majd meglátjuk, majd ahogy alakul. Rosszul gondolom?
1: Nem, én közben világgyorsan végig gondoltam, hogy mondjuk a következő néhány évben mi az, amit feltétlenül meg kell csinálnom. Kell írnom egy humán etológia könyvet, van egy kutyaprogramunk, abban mindenféle dolgot kell csinálni, elsősorban megnézni, hogy meg lehet egy kutyát tanítani beszélni valamilyen módon.
0: És ebből lesz valami?
1: Hát azt mondom, néhány év múlva megnézzük. A kutya ez egy mesterséges állat, és olyan elmebeli képességekkel rendelkezik, amelyeket eddig senki nem vizsgált tudományosan. És mi most azt szeretnénk tudni, hogy ezeknek hol a határa, és mi az, amit, hogyha odafigyelünk egy kutyából, ki lehet hozni. Ez egy nagyon izgalmas dolog.
0: Most én rögtön arra gondolok, hogy ha elindultak a kísérletek, akkor az A betűt már tudja?
1: Hát persze, hogy tudom, hát van egy nagyon lelkes csoport most nálam.
0: Mármint a kutya, bocsánat, félreértett, hogy ha arról van szó, hogy a kísérlet tárgya az, hogy a kutya beszéljen, és ezek a kísérletek elindultak, akkor én rögtön arra gondolok, hogy talán az ABC első hangját, vagy az első kettőt már tudja.
1: A beszéd az...
0: Na, tudom. Hát,
1: most itt jön az evolúciós magyarázat, mert mindig valami tanmesével kell a dolgot befejezni. A beszéd az nem a hangok megtanulásával kezdődik, hanem mondatokkal. A kutya az akciókban gondolkodik. Mondjuk az, hogy cica, az azt jelenti, hogy most ugrunk és megfogjuk azt a cicát, és a kettő nagyon nehezen lehet elválasztani. Tehát a...
0: Én se komolyan mondtam az ezt az ABC-t.
1: Na de hát ez az ABC, ez egy mondat ABC, egy akció ABC, és ennek az első, nem az első, hát már nagyon sok részéről tudunk valamit. Tehát volt évekkel ezelőtt egy kollégám, akivel most is együtt dolgozok, a Dukhantal, akinek az volt a szakdolgozati témája, hogy aktív beszélgetést próbálni kialakítani egy kis pulival. És körülbelül 7 olyan hang volt, amit a kutya is adott, meg a Tóni is, és a kutya ezt értelemszerűen használta a falubeliek őszinte csodálkodására, akik időnként ilyen ugató emberrel találkoztak. A kutyát egy bizonyos hanggal lehetett hívni, egy ilyen hanggal, és ő is így hívott bennünket, és akkor szokott le róla, amikor a biológiai állomáson ez kiderült, és egyszerre 30 ember hívta a kutyát, de nem mentek utána, mert nem értek rá, és akkor a kutya egy idő után abba hagyta, mert nem működött, és akkor mi rájöttünk, hogy egy egész más környezet kellene ahhoz, hogy ilyen kérdéseket vizsgáljunk. Hát talán eljött ennek is az ideje.
0: Mert a számoló lóról már hallottam, de akkor hamarosan itt lesz a beszélő kutya is.
1: A számoló ló az egy tévedés volt, azt ugye...
0: Persze, a tudom.
1: Hans, azt mindig mondja, az egy hiba lehetőség, amire a pszichológusok és etológusok állandóan figyelmeztetik magukat. Hát a mi kutyánk az nem egy okos Hans.
0: Számba veszem a következő 1-2 év feladatait, etológia könyv, humán etológia könyv, beszélő kutya, és a többi majd kiderül menet közben.
1: Hát biztos kéne egy komoly ilyen biológiai alapú társadalom elméletet kidolgozni.
0: Hát ez nagyon érdekes lenne, mai viszonyaink közepette itt Európában.
1: Igen, én azt hiszem, hogy itt a liberalizmus után valamilyen teljesen más ideológia fog jönni, és ebben biztos lesz egy csomó biológia. Tehát a társadalomtudományoknak is az egyik problémája az, hogy a modern ideológiák teljesen elszakadtak a biológiai embertől, a természetes embertől, és én azt hiszem, hogy a következő nagy periódusban egy olyan ideológia fog kialakulni, amiben a biológiai optimum valamilyen módon figyelembe vétetik.

A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A kertelő agár, Lovik Károly elbeszélésének rádióváltozata.

0: Ez a verseny lesz a legizgalmasabb.
1: Két agár, két család.
0: Nézd, a balsajé kormos, ahogy rugaszkodik, alig lehet visszatartani.
1: No, nem kell félteni a bárándiak círmos bodrok közé sem. Ha az a nyúl felugrik.
0: Ezek ám az agarak.
1: Az a nyúl nem viszi messzire az irháját.
0: Mindjárt elkapja a círmot.
1: No, no, most rohamoz a fekete.
2: Az idén is győzött a kormosunk. Na bíró, te közelről láttad az összevetést. Melyik maradt hát fel, ha? Na melyik?
3: Fennmaradt a círmos.
4: Kormost akartál mondani?
2: Aztán?
3: Nem, én jól mondtam. Fennmaradt a círmos.
2: Ne tréfálj a teringettét, hiszen a kormos...
3: A kormost kertelés miatt leejtettem, Kázmér bátyám.
2: Az én agaram kertelt, Bogdány Balázs. Az én agaram. Egy balsai agár.
3: Igen, a kormos a nyúl elé vágott, és mint tudod, ez nem szabályos, tehát kertelés miatt leejtettem. Bővebb indokolással nem tartozom.
5: Éjjel, bodrog,
2: kertelő!
4: Kertelő agár a balsai kúrján még nem volt, de még a vidékén sem.
2: Évszázadok óta űzi a család ezt a sportot, de az agaraink... Mindig becsülettel viaskodtak. Férfiasan, egyenesen, ahogy magyar emberhez illik.
4: Hát jó nézünk ki. Rákóczi fejedelem süveget emelt a balsai agarak előtt, és most jön egy Bogdány, egy mit tudom én ki, és mocsárba löki az évszázadok érdemeit, az egész balsai családot.
2: Megkeserülötte még ezt.
3: Én a rendelkezésedre állok.
4: Na, mi is megnézhettük volna, hogy kit választunk magunk fölé versenybírónak.
2: Pedig milyen jó agarász családból származott, és ezt tette velünk.
3: Kisasszony, kegyet haragszik rám, mert szigorúan bántam az édesapja agarával.
6: Bizonyosan kuvasz volt az apja.
3: Nem, nem, nem volt az kuvasz. Kiváló vér van abban, csak kertelt. És be kell vallanom, hogyha igazságos voltam az agarászokkal, udvariatlanságot követtem el egy hölgyel szemben, és nem tudom, az erény kiegyenlítheti-e a hibát. És az is kérdés, hogy az egész agarászás megérje, hogy miatta egy fiatal és szép hölgynek akár egyetlen bosszús negyed órája is legyen.
6: Csalódik, ha azt hiszi, hogy atyám és fivérem agarász szenvedélyét osztom.
3: Én pedig azt hittem,
6: sőt,
3: hogy...
6: ha nem hallja meg senki, azt is elárulhatom, hogy gyűlölöm az agarakat.
3: Oh.
6: Ezeket a nagyszájú hóhérokat. Amióta a világon vagyok, egyébről sem hallottam, egyebet sem láttam, mint agarat, csak agarat.
3: Hát az bizonyos, hogy az agár egy fiatal lánynak nem a legkellemesebb társaság.
6: Ne higgye át, hogy önre haragszom.
3: Köszönöm.
6: Inkább úgy érzem, hogy ki merte fejezni azt, ami már rég a lelkemen fekszik, hogy a balsaiak agarai tulajdonképpen közönséges kuvaszok. Na, most menjen, látja már, két didergő agár várja a versenybíráját, hogy hajrát kiáltson.
3: Viszontlátásra az agarász bálon.
6: Viszontlátásra, Balázs.
4: Meg kell ölni a disznót!
1: Hívjuk ki pisztolypárbajra, zsebkendő végről.
7: Á, egy lármás sajtópör.
8: Jól meg kell batozni és elengedni.
1: Ó, atyám fia, egy bizonyos. Kegyetlenül kell lakolnia, de többet észel, mint erővel. Ha bottal törünk rá Bogdány Balázsra, valószínű, hogy revolverrel felel. Ettől az embertől a délelőtti eset után mindenki telik. Ha párbajra bocsátkozunk, ő épp úgy lelőhet bennünket, mint mi őt. Ami pedig a sajtópört illeti, hát nap-nap után látjuk, hogy minden eféle pörbe fölmentik a vádlottat. Én tehát deres fejemmel azt javasolom, maradjunk inkább az ész fegyverénél. Ezekkel mi könnyebben érhetünk célt. A jelen esetben a legalkalmasabbnak tartom, hogy szépen csöndben legyünk. Nem mutassuk, mintha neheztelnénk Bogdányra, sőt ellenkezőleg. Legyünk irányába szívesek, udvariasak. De jaj neki, ha üt a bosszú órája, akkor könyörtelenül fizetjük meg neki a mai napon. Úgy van, úgy van.
8: Ézzel, ézzel. Milyen lesz az a bosszú? Anyagi vagy erkölcsi?
1: Mind a kettő. Az első alkalom a fizetésre már meg is van. Még ma el lehetne sütni a vadászbálon.
9: Még ma? Hogyan?
8: Mi lenne az?
1: Itt van Kálmánka.
7: Természetesen, Kázmér bácsi.
1: Helyes fiam. Te látod, ma éjjel leülhetnél kártyázni Bagdály Balázsra.
9: Már csinálhatja is a testamentumát.
8: Minek? Nem lesz mit eltestálnia. Kálmánka mindenét elnyeri.
3: Ó, Klárika, itt kint a tornácon. Mindenütt kerestem. Ígért nekem egy táncot.
6: Kártyázott?
3: Igen, onnan jövök.
6: Kálmánkával játszott?
3: Igen, és nagyon meglepett Náci bátyja és az édesapja kedvessége.
6: Kálmánka kifosztott?
3: Hát az igaz, hogy nekem semmi sem sikerült, nem volt szerencsém a kártyában. Elvesztettem 1000 forintot és felálltam, és most itt vagyok. Szabad a karját?
6: Bárcsak kifosztották volna, így a gyűlölet és a bosszú még forróbb lesz.
3: Szabad a karját? Miért fordul el?
6: Jaj.
3: Sír. Mi baja, Klárika? Ki bántotta meg? Klárika, mondja meg hát mi baja. Csak egyetlen szóval mondja is, lesz, aki megértse fájdalmát.
6: Ó, az az agár.
3: Ó, hát nem szabad az életben mindent olyan nagyon a szívünkre
6: venni. Ó, az az agár.
3: Hát én valamennyi agarat halomra fogom lőni. Veszem a puskámat, bejárom az egész megyét, és ahol agarat látok, azt irgalmatlanul ledurrantom.
6: Nem. Az most már hiába való lenne. Majd beletörődöm ebbe is. Az életem eddig sem volt rózsás, nem vagyok a sorstól elkényeztetve. Itt már csak a lemondásra lehet segíteni, és én meg fogom próbálni. Akármilyen nehezemre is esik az első időben.
3: De miket beszél, Klárika? Mi történt az Isten szerelmére? Üljön le, kérem ide, hiszen alig áll a lábán.
6: Hallgasson meg, Balázs, és ígérje meg, hogy szót fogad nekem. Én, minek tagadnám, mindig jó lélekkel voltam a maga irányában, és jó barátja voltam, amióta ösmerem.
3: Klárika.
6: És szerettem magát, Balázs, és szeretem most is. Ki kellett mondanom, mert őszinte vagyok, és mi az életben többé úgysem találkozhatunk.
3: De Klárika...
6: A balsaiak az ön leggyűlöltebb ellenségei, és kegyetlen bosszút állnak a kormos lejtésért. A balsaiak érzés ellen küzdeni egy erős férfi sem tudna, nem, hogy egy gyenge nő, aki a legszerencsét...
3: Ha ön gyenge, én erős vagyok, és nem félek semmitől. Az egész balsai családtól sem is. Meg fogom nekik mutatni, hogy ki vagyok.
6: Az atyámnak és testvéreimnek... Ó, nem lehet az, Balázs. Én volnék az első, aki ezt nem engedném, és ha talán rokon szenved érez irántam, nem hoz ellentétbe a szüleimmel, és többé nem találkozik velem, ha nem látjuk egymást, könnyebb feledni.
1: A családi értekezlet tárgyát mindannyian tudjátok. Fölösleges elmondalom még egyszer. Mennyi idő eltelt az ágotai vereség óta, és Balázs úrfi még mindig felhordja az orrát. És ahol csak összeakadtok vele, ott mindig a rövidebbet húzzátok. Halljam, hogy az eltelt esztendő alatt milyen terveket szőttetek a kérlelhetetlen bosszúra. Na! Na! Bátran! A balsai név kötelez!

0: Nagyapád 100 évig élt, mert minden nap megfürdött a tapolyban.
1: Bizonyára nekem is jót fog tenni.
0: Klárika, kislányom, komolyan akarok veled beszélni.
1: Parancsoljon velem, atyám.
0: Na, nem akarok éppen parancsolni, Klárika. Kérni akarlak. Remélem, hogy teljesíted édesatyád kívánságát.
1: Megígérem.
0: Tudod jól, hogy milyen szégyen esett a Balsai családon. És azt is, beszéljünk csak őszintén, hogy föltett szándékom magamat megbosszulni azon a Bogdányon. Érted?
1: Igen, atyám.
0: Nem akarom a vérét, sem az egészségét. Csak azt szeretném, hogy végre egyszer, hogy Isten igazában megcsúfolhatnám ezt a gőgös úrfit. Csak egyszer lefőzhetném, kinevethetném, de úgy, hogy holtig megemlegetné. Úgy, hogy azt a szégyent 100 év múlva sem vassa le róla senki. Kislányom, odaadnám érte az üdvösségemet. Oda én... Na, figyelj rám, kislányom. Észrevettem, és az én öreg szemem nem csal.
1: Mit, atyám?
0: Na, ne rémülj meg annyira, angyalom. Nincs abban semmi csodálni való, hogy egy fiatal ember vonzódik hozzád, hiszen szép, okos és kedves lány vagy. Méltó a Balsai családhoz. Már régen nézem én, hogy ez a Bogdány keresi a társaságodat. Iparkodik a kedvedbe járni. Ugye? Te is észrevetted. Na, jó, ne szégyenkezz miatt a kislányom. Tudom, hogy te másképp érzel iránta. Tegnap itt vadászott a ház előtt. Ma meg betért és érdeklődött felőled. Üdvözletét is küldte. Na, de térjünk a tárgyra. Nos, azt kérem tőled, ha ez a Bogdány idejön és körülötted legyeskedik, hogy is mondjam, hát... Ne utasítsd el, ahogy azt, mint jó Balsai ivadék bizonyára megtennéd. Ne fordulj el tőle hideg közönnyel, ne vesd meg azonnal, hanem hadd, hogy udvaroljon. És amikor a fiatal úr már lángban ég, s végre elmondja szívetitkát, csak akkor emelkedj föl, egyenesedj ki, és vágd az arcába. Nevet nem kell önön, kedves Bogdány Balázs! Csak nem felejtett el, hogy Balsainak hívnak, és hogy nekem önérzetem van, meg emlékező tehetségem? Érted, Klárikám? Semmi egyebet nem mondj, ezzel megaláztad a sárga földig. Háj, milyen Balsai bosszú lenne ez, és milyen fricskát kapne ez a dőjvös fiatal úr, aki már azt hiszi, hogy övé az egész világ. Na, mi a válaszod? Csak nem tagadod meg atyád kérését, az egész család óhaját? Nos, elfordulsz és hallgatsz. Ez azt jelenti, habozol. Ezt nem vártam volna tőled, egy Balsai ivadéktól, akinek együtt kell érezni apjával és rokonaival. De remélem, hogy ez a tétovázásod nem tart soká, s engedni fogsz kérésemnek. Annál is inkább, mert nem csak kérem, hanem ezt parancsolom is!
1: Atyám, én úgy fogok cselekedni, ahogy... Atyám, én úgy fogok cselekedni, ahogy parancsolja.
2: Ez a majáli sokáig emlékezetes marad.
1: Igaza lesz, Balázs.
2: Én azt hittem, hogy már soha se láthatom. Pedig mindent megkíséreltem, hogy a közelébe jussak. Sokat szenvedtem, de most újra boldog vagyok, hogy itt lehetek.
1: Balázs, nem tudom, nem rosszabb-e így.
2: Ó, nem, bolond eset, de így van. A Csélcsap Bogdány Balázs fülig szerelmes, mint egy gimnazista.
1: Ha így beszél, Balázs, még 100-szor nehezebbé teszi a válást.
2: A válást? Nem, abból nem lesz semmi sem.
1: Tudja-e, mi történt, hogy ma itt vagyok?
2: Maga is érezte, hogy nem szakadhatunk el.
1: Atyám akarata, hogy találkozzunk.
2: Kázméri? Hát ezt nem értem.
1: Ez egy regény.

0: ha nem volna olyan szomorú, hát kacagni kellene rajta.
1: Látjátok ott a leveles szín oldalában Klárikát meg Bogdányt? Úgy látom, már belép a kelepcébe.
2: Hát ez nagyon kellemes. Használjuk ki a helyzetet, és találkozzunk minél sűrűbben. A többi az én dolgom. A ravasság kell, hát van az ebben a koponyában is. Szeget szeggel, csapdát csapdáért. Klárika, tartson ki mellettem, elbánok ezer balsaival is.
3: Nos, kislányom, mennyire mentél vele?
1: Udvarolt.
0: Azt hiszem, igen.
1: Csak kitartás, kislányom. Ha meg tudod csúfolni Bogdányt, neked adom a legszebb agaramat.
0: Köszönöm.
3: Kislányom, már vágjuk a búzát, és még mindig semmi.
4: Nem akar nyilatkozni?
0: Balázs nagyon tartózkodó, úgy látszik, minden lány tetszik neki.
3: Az ősz is ránk köszönt már, és te még mindig nem tudod, széna-e vagy szalma?
0: Én azt hiszem, hogy Balázs fél.
1: Fél?
4: Azt mondtad, hogy fél?
0: Igen, apám.
4: Tehát fél az Amice. Nem rossz. Fél.
1: Na, szerencsére ezen a bajon még lehet segíteni, csak légy nyugodt, kislányom. Biztos receptje van annak a dolognak. Ha Petus Sárinál bevált, nálad is be fog válni.
0: Igen, ez olyan biztos recept.
1: Figyelj ide, kislányom.
0: Igen.
1: Pompás kirándulást rendezünk. Aha. Ti az én emberemmel, Matejkóval eltévedtek, és az éjszakát egy erdei viskó előtt töltitek.
0: És?
1: De ne félj, mert Matejkó nem fog elaludni. Vigyázz rád! Aztán mi megtalálunk benneteket, és Bogdány mást nem mondhat, mint megkéri a kezedet. Mire én? Nagyzási hóborban szenved, kedves Bogdány. Egy balsai lányt öd nem kompromitálhat. Meglátod, úgy fog tátogni, mint hal a parton. Hol vagytok? Végre, hogy látok, találtunk. Miért nem kiáltottál, Balázs?
2: Nem akartam, hogy Klárika felriadjon. Látod, milyen szépen alszik a vállamra borulva.
1: Klárikám, ébredj, kislányom. Itt vagyunk. Hó, gyertek ide! Itt vannak! Csak, hogy nincs semmi bajuk.
5: Mennyit kerestünk? Eltévedtetek?
2: Jaj, hát az egésznek Matejkó az oka.
1: Kínos! Nagyon kellemetlen ez a dolog. Engedje meg, Balázs, de mégiscsak különös, hogy egy fiatal ember, és...
2: Kázmér bátyám, én tudom, mit kell tennem. És ezennel megkérem a lányod kezét. De nem azért, mert éjjel van, nem is azért, mert az erdőben voltunk, hanem azért, mert szeretem.
1: Szeret? Szereted. És ezt itt, mindenki előtt, az egész társaság előtt, a balsai család előtt kimered jelenteni. Bogdány Balázs, egy balsai lányt van merszed megkérni? Bogdány Balázs.
3: Nos, Klárika, halljuk, mit felelsz.
1: Figyelj jól, Bogdány Balázs.
0: Atyám. Én is szeretem Balást.
1: Mi? Ha? Mi? Mit mondtál, te szerencsétlen?
0: Hogy szeretem Bogdány Balást.
1: Szereted? Szereted? És ez az én lányom egy balsai ivadék, egy apját tisztelő gyermek, óriási, pakali. Jaj, csak hogy ebből a dologból, amit ilyen szépen összeszűrtetek, nem lesz semmi, mert itt volt Matejko, mint Gardedám. Annyi eszem, nekem is van öcsém!
6: Matejkót óvatosságból még az este hazaküldtem, mert az olyan gazember, aki szándékosan eltéveszti az utat, más gazságra is képes.
1: Te meg fogsz velem berekedni? Életre, halálra! Majd meglátjuk, hogy ki az erősebb.
6: Azt megláthatjuk semmi kifogásom ellene, de ez még a lányodon nem segít. Sőt, a világ azt fogja mondani, megverekedtek életre, halálra, tehát mégiscsak volt valami a dologban.
1: De!
6: Kedves bátyám uram, ebbe már csak bele kell nyugodnod. Klárika meg én szeretjük egymást. Te meg nyújts béke jobbot.
3: Te, kislányom, te csak ugyan szereted ezt a szörnyűséget?
0: Igen, atyám, szeretem. Nagyon szeretem.
3: Hát akkor legyen a tiéd a rézangyalát. Te meg aztán megbecsült, te inzsellér. Az igaz, hogy kertelni azt tudsz.
6: A te agarattól tanultam.
1: Van szerencsém bemutatni az új jegyespárt.
0: Papa.
3: Mit akarsz az én házamban? Megmondtam, hogy nem vagy többé az én gyermekem.
0: Elhoztam az unokáját. Nézzen rá legalább, most múlt 3 éves. Itt a nagyapád, kis Balázs. Mutasd meg az ostorodat.
3: Na, mit akarsz te, te kópé?
7: Semmi! Hajrá!
3: Hallottátok? Hajrá! Azt mondta, hajrá! Ez a balsai vér. Hajrá! Ezt nem tagadja meg magát. Sem a sírban, sem a bölcsőben. Mondjad, kis agarászom. Mondd, hajrá! Hajrá!

0: Elhangzott a Kertelő Agár, Lovik Károly elbeszélésének rádióváltozata. Közreműködött Lőte Attila, Horváth Gyula, Vas Éva, Balázs István, Bornemissza Éva, Harkányi Ödön, Lázár Gedeon, Sugár Mihály, Dobó Katalin, Balázsi Kati és Medve Marci. Rádióra alkalmazta Fakan Balázs. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Baksasós László. A felvételt Dobó Katalin és Balázs Kati készítette 1970-ben. Az elbeszélés legutóbb 1970. június 9-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
2: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
3: Nyolc óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawatt önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, hogy a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 óra és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, az MVM több tervezett karbantartást is elhalaszt. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amit az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaház megvásárlására 2023-ban kötött szerződést az állam, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Selye János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-ig lehet. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még mindig folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. A kettős földrengésben 190 épület dőlt össze, további 856 megrongálódott. Itthon fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is folytatódik a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 5. rész.

béres szomszéd. A mi utcánk alig 1 kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is a földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták, ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztóföldet a házukhoz. Később az egész falu oda járt, a patakból hordták a vizet, gúlákba száradt a vályog, tavasszal, ősszel egy nagy tó lett az egész legelő az esőtől. Ez a feltúrt, gödrös rét választja el a falutól az utcát. Így meséli a helybéli református pap, aki nőtlen és 32 éve kutatja a falu eredetét. Nyáron a kiszáradt vályog gödrökben mászkál, de nem talál semmit, csak eldobott csikket, papírzsebkendőt, szakadt kotont, csokoládépapírt. A tiszteletes úr pedig biztos benne, hogy itt valahol avarkori sírok vannak, római kori emlékek. Szántáskor órákig jár a barázdákban, de soha nem fordít ki az eke semmit, legfeljebb békát, pajort, egérfészket. A tiszteletes úr majdnem kopasz, és sok mindent tud. Azt is tudja, hogy béres szomszéd hamarosan meg fog halni, mert úgy iszik, mint az állat. Aztán gyorsan elnézést kér a szája elé kapva a kezét. Ő nem mondhat ilyet, de ha már kiszaladt, mindegy. Megmondta Sarkadiné Piroska néninek is, aki saját termésű bort mér boldog-boldogtalannak, hogy most már ne adjon hitelbe Béresnek, mert soha nem látja majd az árát. Ennek vagy 6 éve. Béres azóta is hitelbe iszik, és havonta fizet. Olyankor kap 3 deci bort, ingyen. 2 havonta pedig beszalad a paphoz a kicsi lány, hogy jöjjön gyorsan, mert haldoklik az apja. Na és? Kérdezi a pap. A múltkor is haldoklott, azelőtt is, nem is tudom hányszor már, tessék inkább orvoshoz menni. A jó Isten a maga apján már nem segít. A templomba se jártok, kiabálja az úton a Trabantban. Te se, apád se, anyátok se járt soha, hát akkor én mit csináljak? Tehát ő mondta, hogy hívjak papot, visítja a kicsi lány, mert meg fog halni. Az biztos, mondja ilyenkor a tiszteletes, de erről én nem tehetek, és a jó Isten se, minek kell annyit inni? Béres szomszéd portája egyszerű, kerítés már alig van. Az utcaajtót éjszakára dróttal köti be a kicsi lány. Nappal semmi értelme. Az udvaron nincs semmi, csak gaz, dudva. Na mi van magával már megint, kiáltja a tiszteletes úr már az ajtóban. Melegítő van rajta, ez nem templom. A nagy konyhában tűzhely, asztal, székek, 2 ágy, az egyiken Béres felesége Magdika ül rózsaszín hálóinkben, a másikon az ember fekszik és jajgat. Sanyikám, szólal meg sokára, gyónni akarok. Mindent meg akarok gyónni. Az öreg tiszteletes általában nyugodt ember, csak néhány dolog tudja felidegesíteni. Például az, ha valaki gyónni szeretne neki. Akkor katolikus papot tessék hivatni, mondja türelemmel. Nálunk ez nem divat. De ő sem Sanyi, hanem Géza. Én pedig Márton vagyok. Akkor most hogy legyen? Nem Sanyi, kérdezi aztán Béres erőlködve. Hát Sanyi hol van? A tiszteletes úr kinyitja a kis fekete könyvet, ide figyeljen. Imádkozzunk, ha már ide jöttem. A tűzhelyen mosatlan edények, középen egy piros lábasból gőz száll fel, balra a falon egy repett tükör, mellette hímzett régi falvédő. A kicsi lány az ajtóban áll, kissé görnyetten, 180 centi, 24 éves és kiköpött apja. A másik ajtó a szobában nyílik, ott bent sötét van. Mondja majd utánam, szól a pap. Az asszony halkan nevetgél, lábánál vödör, gyógyszeres dobozok. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, morogja a tiszteletes. Egyáltalán milyen vallású maga? Tudja, herén püspök úr, mondja a sovány ember. Hát nem mindegy, nem egy Isten van? Akkor engem becsaptak. Béres, hosszú, csontos, nagyorrú, görbére kopott ember. A napot reggelente 2 deci pálinkával indítja. Hogy meg tudjon borotválkozni, mondja, majd átlép Piroska nénihez, aki tölt neki 2,5 liter bort egy műanyag flakonba, valamint 2x3 decit pohárba. Aztán beír 3 litert a kis fekete füzetbe, ami Béresnek 1 deci tiszta haszon. Ha mások is vannak, valaki mindig fizet neki még egy pohárral, és rászól. Ne kiabálj, így áll inkább, és menj haza.
Béres olyan hangosan beszél, hogy hallja az egész utca. A kutyák ugatnak, otthon a malac bemenekül az olba, ilyet verebek röppennek fel a fákról. Hesz Jancsi pedig előbb-utóbb átkiabál a szomszédból, hogy fogd már be a pofád, mit üvöltözöl, süket vagy? Az nagyon jó, hogy Hesz Jancsi a szomszédban lakik, mert Béres legalább észreveszi. Felsegíti a földről, behúzza az utcáról, ha kell. Van úgy, hogy többször is egy nap aztán leereszti a házajtó elé, és ott hagyja. Mert a kicsi lány nem bírja azt a nagy sovány testet. Most már nem is borotválja, mert nem lehet. Az apja mindig kiabál közbe, mozog az arca, feje csuklik, olyan is van, hogy hány. Béres világ életében napszámos volt. Kubikolt, vályogot vetett, földet vágott, aztán járta a nagy építkezéseket, palkonyán, pentelén, barcikán. Dolgozott bányában is, szenet, uránércet, vájt, lapátolt, mégse lett semmije. Aztán megnősült. Abba hagyta a vonatozást. Debrecenbe ment dolgozni. Attól kezdve ketten jártak műszak után és vasárnap napszámba a feleségével. Kis tarisznyában szalonna, kenyér, egy 5 literes bádokban víz, 2 kapa. Ha kellett, minden nap. Reggel megittak egy-egy deci pálinkát, aztán elnyelték az 5 liter vizet egész nap, ahol borral kínálta a gazda azt is, de többet nem. Napközben falatoztak egy kis szalonnát, főtt étel, csak este volt, az sem mindig. Magdika egy lány szült, mikor kellett, aztán abba hagyta. Azt mondták, elég ez nekünk, de ezt kitanítatjuk. Ez nem lesz napszámos. Magdika anyjánál laktak a nátfedelű kis öregházhoz toldott szobakonyhába. Ők ketten aludtak egy ágyban, a gyerek a teknőben, később pedig 2 széket összefordítottak éjszakára is azon. Mikor még apró volt és beteg lett, ő feküdt az anyja mellé. Béres olyankor kint állt a színben, nyáron inkább a góréban. Ha nagyon hideg volt, arrébb rúgta a malacot és befeküdt mellé a szalmába. Imádkozunk alvás előtt, kiabálta, ha megkérdezték, hogy mit csinálnak ott ketten. Aztán mit? Kérdezte egyszer a tiszteletes úr. Hadd halljam. Hogy mit? Kérdezte vissza Béres. Mondjam. Ne mondja, kiáltott rá a pap, szégyelhetné magát. Ezekért veri magát az Isten. Béres egyáltalán nem szégyelte magát. Az ilyesmi nem volt szégyen a mi utcánkban, ha a gyerekek oda nőttek, máshol is kiszorult valaki az istállóba, sütőházba, csűrbe, padlásra, kazalba. Én úgy vagyok véle, mondta egyszer Béres, hogy szégyelje magát az Úristen, ha hagyja. Majd jóra jön minden, magyarázta később Fűnek Fának. Ha meghal a vénasszony, akkor miénk lesz minden, mert mi tartjuk. Akkor mi maradunk hátul, a gyerek meg az utca felől, mint egy grófnő. Csak hogy a vénasszony nem akart meghalni. 80 évesen még seperte az udvart, futott a tyúk után a késsel, vasárnap ebédre húslevest főzött, úszott a tetején a toll, volt abban ecet is, szappan, hajtű, mikor mi. Az öreg asszony már nem volt normális. Aztán végre leesett a lábáról, akkor már jobb lett, nem kellett rá annyira vigyázni. Béres napjában 2-szer megetette, 1-szer lemosta, kicserélte alatta a nejlont és kész. Kezdetben az asszony csinálta, de nem bírt vele. A kicsi lány meg tanult, így aztán Béresre maradt minden. Adjad csak, mondta Magdikának, eredj innen. Felkapta az öreg asszonyt, beletette a lavorba, aztán vissza az ágyba, csak úgy nyekkent. Elrendezte hamar, levágta a körmét, kirántotta a műfogsort a szájából, nehogy lenyelje, csak akkor tette neki vissza, amikor evett. Nem sokára a hajából is levágott. Nem kell ez a konyt már itt magának, kiabálta. Úgy se tudja befonni. Ami a szemébe lógott, azt is levágta. Jobb lenne már, ha meghalna, mondogatta a felesége. Tegyük ki a színbe, úgy se tud magáról. Béres azt mondta, nem kell. Hadd éljen mindenki, ha már megszületett. Azt mondják itt az utcában, hogy Béres tulajdonképpen akkor kezdett inni, mikor a felesége is beteg lett. Egy reggel nem tudott felkelni, visszaesett az ágyba, a feje meg lógott a nyakán, és csak nevetett. Aztán elvitte a mentő. Estére Béres nagyon berúgott. Hesz Jancsi húzta be az útról. Eredj, hívjad az orvos, mondta a kicsi lánynak. Szaladj! A papot hívjad nekem, kiabálta Béres. Nem kell orvos, meg fogok halni. Sírásot, mindenkit! A kicsi lány kihívta mindkettőt, sírásot nem talált.
Béres addigra jobban lett, hozott egy üveg bort Sarkadinétól, azt iszogatta és régi nótákat énekelt. Két hét múlva meghozták a feleségét, egy hónapra rá meghalt az anyósa. Váltás, mondta Béres, mikor a kiült testet meglátta, aztán letette az öregasszonyt a földre, és átment Magdikáért. Te lettél a grófnő, mondta neki. Az anyád istenit, nem a kicsi lány itt a szobában. Újat kezdünk. Én szeretem a feleségemet, mondta egyszer a misipresszóban a többieknek. Higgyétek el, most, hogy beteg, még jobban, olyan, mint egy gyermek. Viszek neki bort, hadd igyon, aztán danolunk. Éjszaka, ha felébredek, kimegyek az udvarra és beszélgetek. Hangosan. Csak nem tudom rendesen elmondani a bánaton. A pap se kíváncsi rá, senki. Pedig még a Duna is kiöntene, ha beleereszteném. Akkor aztán kiabálok. Legalább hallja mindenki.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Elmondta Székely B. Miklós. A felvételt Rozenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik, valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták, ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 6. rész.

a bódé. Az utca elején hajdanában egy fogadó állt, de ma már senki sem emlékszik azokra az időkre. A falusi tisztelettes, aki utcolván mindent tud a falu történetéről, azt állítja, hogy egy nagy szekérbeálló volt a mostani busz megálló helyén, fél ereszel, mögötte pedig kocsma. Betyárok, zsiványok búvó helye volt, rablók, betörők jártak erre, akár csak ma. Tenni hozzá, ha merné, arra szélozva, hogy a helyére épült Misi Presszó is egy erkölcsi fertő, és a tulajdonos tartsa is megéri a pénzét. Az egykori épület többször leégett, aztán már nem is építették újjá. Az is lehet, hogy kihaltak belőle, vagy megölték őket. Errefelé minden lehetséges. A romokat pedig lassan széthordta a nép. A nagy telket elvadult orgonabokrok nőtték be. Később a busz megállót is úgy nevezte el a Bolán, hogy orgonás megálló. A tisztelendő úr leletek hiányában merészen feltételez. Azt állítja például, hogy a mi utcánk is úgy lett utca, hogy valaki kereste a kocsmát, de már nem találta. Aztán ment tovább a sötétben a lova ökre orra után, az útról letérve, a többi meg utána, mint a háborodott, utat vágtak, kész. Mert ez a fajta nép, meséli csüggetten a pap, a szesz után a földről is lemenne. Amikor megjelent a vízmű egy szál erőgéppel és egy fabódéval az utca elején, hogy itt most majd vizet fognak vezetni, mindenki úgy emlékszik, hogy Tarcsai már akkor benne volt a kopott fa alkotmányban, amikor az még az autón állt. Minden esetre akkor látták először, amikor kijött belőle, és elküldte a papot a büdös francba. De akkor már a gép húzott vagy 20 méter árkot, és eltelt 3 nap. A pap kikérte magának, a gyerekek pedig nevettek. Inkább a gyerekekre vigyázna, mondta a tiszteletes felindult hangon. Hát, szünidő volt. A fél faluból odasereg lett egy csomó magára hagyott iskolás. Később csak az utcabeliekből maradtak néhányan, a többiek elunták az egészet. Tarcsai nem sokat törődött az ott lézengő gyerekekkel, igaz a felnőttekkel sem. A fiúknak csak annyit mondott a bódé előtt, hogy fiúk, aki ide beteszi a lábát, annak letépem a száját, mint egy farzsebet. Világos? Na, hess innen. A tiszteletes úr akkoriban minden nap megjelent itt, kihasználva, hogy árkotásnak vízvezetéknek végig az utca hosszában. A tiszteletes úr ugyanis mindenütt megjelent, ahol a föld alá mentek. Házalapozásnál, pinceásásnál, de még szántáskor is ott csetlet botlott a barázdákban, leletek után kutatva. Közben szóbált ezzel is, azzal is, az elején még istenes könyveket is hozott magával, bibliákat. Ezzel azonban hamarosan felhagyott, egy napon ugyanis a markoló egy zsoltáros könyvet fordított ki a földből, épp olyat, amelyet az előző nap ajándékozott valakinek. Lehet, hogy az egyik gyerek ejtette el, gondolta idegesen, amikor megtisztogatta. Nem, hajtogatta később is. Ez nem lehet. Aztán talál döglött lyukot, lyukaslábast, krumplihéjat, mindenféle házi piszkot, és akkor jött rá, hogy a lakók bedobálnak mindent az árokba. Turnak rá egy kis földet, és annyi. Borzalom, mondta este lefekvéskor. De másnap mégiscsak szólt Tarcsainak, akit mindenki mérnök úrnak szólított, pedig csak munkavezető volt. Mérnök úr, a lakók meg az árokba hordják a szemetet. Igen, kérdezte minden érdeklődés nélkül Tarcsai, aki szerette, ha mérnök úrnak szólítják.
És mi a baj, ha szabad kérdeznem? A pap nem értette. De hát már ki van ásva? A nagy fekete ember csak nézett rá. És? Áruló vagyok, gondolta a tiszteletes szégyenkezve. Egy júdás. De mozdult benne a dac is. Engem meg összeteremtett a múltkor, mondta remegő hangon, és megrándult a szája. Nem teremtettem én össze magát, mondta Tarcsai. Csak annyit mondtam, hogy takarodjon innen a büdös francba. Emlékszik? Emlékszem, mondta az idős ember. Na látja, mondta rá a férfi. Most se tudok mást mondani magának. Esztike, Kocsis bácsi lánya, egy felhőtlen délután pillantotta meg először Tarcsait a pletykákból már ismert módon, és bele is szeretett. Nála ez nem tartott sokáig. Látta ő már máskor is a testes, fekete, 30 körüli férfit, de nem vette figyelembe, nem volt rajta semmi különös. Különben is, akkor még Zsoltival járt, az autószerelő fiával. Olyankor másokra szinte rá se nézett. Csak hogy Zsolti épp akkoriban javasolta neki, hogy most már aludjon otthon inkább. Neki ebből elég volt. Esztike nem értette. Hogy lehet ebből elege valakinek, ha egyszer munkanélküliek mind a ketten? Ráérnek. De ha nem, hát nem. Igaz, Esztike néha az autószerelőnek is tett egy kis szívességet, ha a fia nem volt otthon, a feleség meg a számítógéppel adócsalt a kis irodában, de ahhoz még csak le se kellett vetkőzni. Olyan is előfordult, hogy a segéden is megesett a szíve, ha már annyira akarta, nincs abba semmi. Miután az autószerelő ideges felesége kitiltotta a műhelyből, hirtelen sok szabad ideje lett. Elment a kertbe Dorogival, járt Veres Lacinál, Pintérnél, Sudákkal nem jött össze, mert apai, nagyapja, Kocsis bácsi megelégelte a dolgot, és azt mondta, na lányom, elég volt, szorítsd össze, mert innen ki nem mész egy darabig. Kocsis bácsinak már akkor voltak elképzelései. Mindenek előtt megvonta kimenőt a lánytól, egyesek szerint bezárta. Azt is mesélik, hogy megkötözte egy tehénlánccal. Ebből annyi igaz, hogy Esztikét hetekig nem lehetett látni az utcán. Pedig sokan szerették volna. Kocsis bácsi nem ment messzire. Csak a kert végébe, a kerítést szegélyező bokrok mögé, és figyelte az utcán a járókelőket, akik többnyire ugyanazok voltak. Néhány rossz életű, tekergő, iszákos, munkátlan ember, amit tudott róluk addig is. Ott volt viszont Tarcsai és a pap. Az öreget nem érdekelte, hogy a tiszteletes nőse vagy sem. Tarcsai családi állapota sem érdekelte. Tudta, hogy ezeket a dolgokat mindig meg lehet oldani valahogy. Aztán egy este megmutatta a munkavezetőt a lányának, és azt mondta neki, indulj el, a többi a te dolgod. A munkavezető, aki kis dolgát végezte a bódé mögött, éppen Kocsisék kerítése tövében. Nem is sejtette, hogy már minden eldőlt. Ha tudja, az se érdekelte volna, általában kevés dolog érdekelt a világból. Esztike viszont nem sokára, frissen illatozva, kisétált a buszmegállóba, hogy megnézze a menetrendet, jövetben pedig csak úgy belépett a bódéba. Nem is köszönt, hanem azt mondta, hogy az apám azt üzeni magának, hogy ne a mi kertünk végébe járjon vécére. A férfi az ágyon ült,
és sört ivott. Na csak, mondta később, ki a fene maga? Esztike elmondta. Azt is, hogy az ő apja tulajdonképpen a nagyapja, mert az apja, a nagyapja fia meghalt, a nagyapja meg azóta az anyjával él. Tarcsai gondolkozott egy darabig. Aztán azt mondta, nem nagyon érti az egészet. De neki meg egy Zaporozsec autója volt, és azt szerette volna, ha ellopja valaki, a biztosító meg majd fizet. Ezért kint hagyta az utcán. Nem én nem ül le. Esztike megpróbálta még egyszer elmagyarázni az egészet, de Tarcsai továbbra is az autóról beszélt, hogy direkt nyitva hagyta az ajtaját egy újnyira, hogy lássák. Sőt, utána még betett az utastérbe egy akkumulátort. Még se lopta el senki. Érti ezt maga? Esztike nem értette. Na látja, mondta Tarcsai, így vagyok én is a maga családjával. Nem csukná be az ajtót? Akkor mereg lesz, mondta a lány. Le fogunk vetkőzni, mondta Tarcsai, akkor majd nem. És tényleg. Esztike később megtudta, hogy Tarcsai nem sokat figurázik a szerelemben, és hogy még csak nem is munkavezető, hanem olyan őrféle. De ha már ott van, azt a kis papírmunkát is elvégzi. És hogy aglegény, albérletbe lakott eddig Debrecenbe, de erre az időre felmondta, úgyhogy tulajdonképpen itt is lakik a bódéban. Volt már csoportvezető is, de mindig mindenféle idétlen problémákkal zaklatták, így aztán lemondta az egészet. Esztike pedig azt mondta neki, hogy azt az autóügyet nem úgy kellett volna csinálni. Neki volt egy biztosítós ismerőse, akitől tudja, hogy az a biztos, ha az ember saját maga lopja el az autóját, és elássa jó mélyen. Akkor már éjfél körül lehetett. Tarcsai egy picit kilökte az ajtót, hadd jöjjön be egy kis levegő. Elásni? Kérdezte aztán a lányt. Hát mekkora gödör kell annak? És hol? Esztike csak nevette. Aztán elmesélte, hogy már nincs maradása otthon, mert a nagyapja állandóan zaklatja nemileg, és mert ő nem enged neki, bosszúból férjhez akarja adni a paphoz. Tarcsai azt mondta, hogy az nagy hiba lenne. Majd ismét a Zaporozsecről mesélt valamit. Hajnaltájban együtt mentek ki vizelni a bódé mögé. Akkor a lány elárulta a férfinek, hogy ilyen nagy gödröket házépítésnél szoktak ásni, és hogy Tarcsai nem is sejti, hány autó van bedolgozva az alapba, amiről nem tud senki, csak a tulaj meg a biztosítós, esetleg egy rendőr, aki nem találja. Tarcsai egy kissé már kábult volt a sörtől, és attól a sok szeretettől, amit Esztikével műveltek. Így aztán a többire csak homályosan emlékezett másnap, hogy például ők ketten építenek ide egy házat, a telek megvan az apjáé, és nyitnak egy szép kocsmát, és a Zaporozsecnek is biztos helye lesz, a biztosító megfizet. Eldőlt minden. Az ajtó viszont nyitva maradt. Ők egymás hegyén hátán odament meztelenül álomban. Az első ember, aki arra járt, behajtotta az ajtót, a következő kinyitotta, aztán megint be, aztán ki, később szél támadt, és némi csődület. De elmúlt az is.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A hatodik részt hallották. Elmondta Sós Edit. A felvételt Rozenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: A mi utcánk alig 1 kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 7. rész.

Végső Márton tiszteletes úr. Ezeket Isten a saját képére? A pap az árok szélén pihent Sudákot nézte, aki a buszmegállóban birkózott az alumínium oszloppal már több mint egy órája, mert nem tudta elengedni. Később sikerült. Akkor egy rongyot rángatott elő a zsebéből, és mikor az orrához vitte, hanyatt esett. Az előbb Hesz Jancsi járt erre, egy takaros szívlapátot hozott, azt mondta, ne röhögtesse ki magát azzal a kis műanyag szarral. Előtte Béres imbolygott el mellette. Megvan már? Kérdezte vidáman. Ő már az első nap biztos volt benne, hogy a pap elvesztett valamit ebben a felfordulásban. Tegnap Árva Jolán talált rá a homokhányáson két krémessel, amit valahol elejtett, de megtörölte a ruhájában. Egyen, biztatta a papot meghitten. Majd azt fejtegette, hogy kettőjükben sok közös vonás van. Sudák valamelyik nap azzal állt elé, hogy itt nemrégen még ókori romok voltak, a saját szemével látta. Egy-két szava mindenkinek volt. Néha már amiatt is megálltak, hogy egy kicsit megkapaszkodjanak a kerítésben, vagy suttyomban oda peseljenek, ahol nem sokan látják. A pap csak napok múlva értette meg, hogy itt gyakorlatilag mindenki részeg. Később rájött, hogy nem, de akkor már nem érdekelte. A vízvezeték árkát a régi házak oldalában ásta az álmatag gépmester a járdává taposott ösvény mellett. A kiásott földet az út közepére halmozta. A késői órákban néhányan csak az árokban járva találtak haza. Itt oldalt támaszkodni is lehetett. Olykor furcsa hangok, ének, szó, horkolás, suttogó beszéd hallatszott a mélyből. Kutyák üzekedtek benne némán. Nappal eltévedt libák gágogták szét a csendet.

Öltöztettek mindenkit. A házakat egy nagy tolójeke letúrja a legelőre, és akkor leletekre már nem is lesz szükség. A tiszteletes úr nem szerette ezt az utcát, sivár és szegény volt, kopár, rendetlen, piszkos udvarokkal, legyekkel, bűzlő trágyahalmok, klozetok ajtó nélkül. Az új házak is ott hivalkodnak egy-egy szemétdom tetején. A legtöbb vakulatlan, az ablakok berakva téglával, és senki nem jár templomba. Álmában meg is pofozták az itt lakókat, mielőtt kitelepítették őket a Hortobágyra. Ott megint, esetleg többször is, attól függően, hogy aznap milyen hangulata volt. Tarcsait például rendszeresen szíjjal verték egy juhakolban, és még akkor sem akarták abbahagyni, mikor reggel felébredt. A tiszteletes úr intenzíven tudott álmodni. A naplójában már rég lejegyezte, hogy az utca légkörében van valami lusta romlottság. Itt az emberek még annyi istentelenségre is restek, hogy elnyelje őket a föld. De azért isznak. Csalják egymást, káromkodnak, késelnek, gyereket rontanak, veszekednek. Aztán megunják azt is, és kibékülnek. Lopnak is. És ha egy idegen kerül ide, azt is megrontják. Példa rá Tarcsai. Mikor ide jött? Még csak ivott, mint az állat, aztán találkozott azzal a Röfkével, és azóta egy fertelem, ami a vízmű bódéjában folyik mindenki szeme láttára. Azt viszont már a gyerekek mondták, de jellemző, hogy a munkavezetőt a micsodájánál fogva az apja választotta ki a lányának. Az idős pap akkor nem értette, mint kuncognak ezek a serdületlen fiúk. Még valamelyik megmagyarázta, amitől a tiszteletes a csontjáig elpirult. A fiúk nevették, mutogattak. Ő nyakon legyintett egyet-kettőt, és megpróbált másról beszélni, de nem hagyták. Na, akkor én megyek, mondta, és elindult, ahogy szokta ilyenkor, de mentek utána, húzták a ruháját, rángatták, vagy csak beleharaptak a kezébe. Már a kezdettől ott csellengett néhány a gépnél. Aztán kíváncsiak voltak, mit csinál a pap, de hamar rájöttek, hogy szinte semmit. Akkor Tarcsait kezdték figyelni. A munkavezető érdekesebb volt. De jött Esztike, és attól kezdve a bódé közelébe sem mehettek. Ne menjetek oda, mondta nekik a tiszteletes úr is. Rossz ember az. Miért? Csak. Miért csak? Ha a papnak lettek volna gyerekei, nem ment volna bele ebbe a csapdába, így gyanútlanul válaszolgatott, a végén teljesen belezavarták és kinevették. Később göröngyökkel dobálták, majd megpróbálták belökni az árokba. Ez már sok volt. A tiszteletes jámbor mosollyal védekezett, de homokot szórtak rá. Akkor elkapta valakinek a karját. Hogy hívnak? Kiabált rá dühösen. Ki az apád? Aztán egy másikkal kezdett, viaskodott, majd a harmadikkal. Végül jött a medve nagy dorogi, és egy hangos kurjantással az egész összegubancolódott, visítozó csapatot magával rántotta az árokba. Ott pihentek egy kicsit, majd leszette a fiúkat a papról, és kidobált őket a homokra. Vizelés közben még mondott valamit, de a pap nem értette saját zihálásától. Aztán röhögve elment. A fiúk úgy néztek rá, mint az Istenre. A tisztelendő úrnak nem voltak gyermekei, és nem tudta, hogy viselkedjen velük. Béna volt és bárdulatlan, ezt látta a szemükben. Néha mondták is. Annak idején 9 évig udvarolt a menyasszonyának, aki csak húzta, halasztotta a dolgot, míg a fiatal tiszteletesnek elfogyott a türelme. Mindent megbeszéltek. Úgy tűnt, rendbe is lesz a dolog. De Irmus az első boldog alkalommal a szájába köpött, és olyan vadul védekezett, mint akit meg akarnak erőszakolni. A második esetben felrántotta a térdét a legrosszabbkor. De bocsánatot kért, azt mondta, reflex volt, nem tehet róla. Végül, mikor már majdnem minden sikerült, leszakadt a retinája. Az ágyról is leestek. Az a baj, hogy az ember nem tudja mikor, mivel
és miért

bünteti az Isten. Erre jó ez a hetedíziglen dolog, gondolta azóta sokszor a pap. Magányos lett, de furcsa módon ezt annyi év után inkább megkönnyebbülve vette tudomásul. Irmust megoperálták. Kiderült, hogy nem szakadt le semmije. Csak a tiszteletes úr belekapott. De hogy mivel, az rejtély, mikor mindkét keze lent volt. De ezek után szó sem lehetett többé arról, hogy a lány hozzá menjen. Ő pedig esketett, prédikált, úrvacsorát szolgált ki. Néhány fontoskodó ember tetvet körülötte harangoztak, jegyeztek, számoltak sötét ruhákban, és szomorú volt az arcuk, mint a tollvilág. Később volt néhány kalandja, de inkább álmában. Irmus termetes, lágyhúsú nő volt, nőies, kívánatos. Álmában az is megtörtént, ami akkor nem. Többször. Mással is. Olyankor odatévedt a keze, ahol már két sötét folt jelezte a reménytelenül gyakori használatot. Meleg volt. A pap felállt, a kis sírgondozó lapáttal túrni kezdte a földet, ha koccant megnézte, mi az. Nem az volt. Vasszeg, plédarab, drót, vagy csak egy kavics. A fiúk is nézték, mert Dorogi elárulta nekik, hogy a pap bácsi kincseket keres, aranyat. Nem is, nevették izgatottan, nem is igaz. Attól kezdve már várták reggel, segítettek neki, majdnem udvariasak lettek. A pap szorongva viselte el kedvességüket, nem értett semmit. Az elején tartott tőlük, most már félt is. Ha lehajolt valamiért, összedörrent a fejük, mert a fiúk is lebuktak, aztán a fejüket dörzsölve kacaráztak. Ezek a fiúk mindig és mindenen nevettek, egészségesen, csupa fogszájjal, pici nyál csillogott piros nyelvükön a szájuk sarkában, látta, mikor némelyik az arcába lihegett, még a lélegzetük is vidám volt, gyors és meleg. Most hirtelen megálltak, és azt kérdezték, tényleg aranyat keres, pap bácsi? Kincseket? Mint a tévében? A pap nevetve védekezett, dehogy. Aztán el akarta magyarázni az egészet, de három szempár nézett rá olyan sötét gyűlölettel, hogy elfelejtette, mit is akart mondani. Miért nem bírja azt mondani, hogy azt keres? Szólalt meg az egyik csalódottan, aztán sírva fakadt. Még játszani se tud, vén majom. Még mondtak valamit, de azt már elmenőben ott hagyták. Elszaladtak az agyaggödrökhöz. A tiszteletes meg úgy érezte magát, mint akit pofon vágtak. Aztán fürgén munkába kezdett, mint aki megkönnyebbült, majd egy kínos gondolat tört rá, hogy hiába csinálja ezt az egészet. Istenem, minden csak por. Talán utánuk kellene menni? Ott jártak már a legelőn Dezső, Attila és Ács Jóska. Ha becsukta a szemét, akkor is látta őket. Attila bogárbarna szemét, haját, Dezső mocskos hajtömegét, olyan volt a fején, mint egy kotlófészek. Ács Jóska volt a legvadabb, nyulán kígyó testű fiú, és kaszos mind, a térdük, könyökük mindig sebes, a körmük fekete, arcuk szucskos. A két ujjuk közé fújják az orrukat, már azt is tudja, ki mekkorát tud köpni, meddig tud vizelni, és soha nem lehet tudni, mit forgatnak a sunyi és alattomos fejükben. Már álmában is látta őket. Épp azon volt, hogy megveszi valamelyiket az apjától, vagy mindet. Nem adták. Őrült álom volt, gyarló, megalázó és méltatlan, még hogy ő. Megvenni pénzért? És ezeket? Átizzadt, dúlt ágyneműben ébredt akkor, de álmában győzött. Megverte, majd elzavarta mindet a francba. Az úton állt, mint tarcsa, és azt mondta nekik, hogy letépi a szájukat, mint egy farzsebet. Aztán felkelt, és váratlanul az jutott eszébe, hogy őt nem szereti senki.
Úgy is visszajönnek, gondolta most rettegve. Istenem, add, hogy visszajöjjenek.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A hetedik részt hallották. Elmondta Kölgyesi György. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Kilenc óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 13:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, hogy a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsett elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását. Az MVM több tervezett karbantartást is elhalaszt. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett működhet. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta. A város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. A dél-ukrajnai Mikolaivban egy halálos áldozata van az éjszakai orosz dróncsapásnak. Családi házakban és több lakásos épületekben is jelentős károk keletkeztek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűzütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Ami a hazai időjárást illeti, fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fok után napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés csak a hétvégén várható. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Rongyszőnyeg.
5: Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
4: Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
6: Kilencvenegy.

0: 92.
1: Ágnes, kit nem ismerek, ma veled beszélgetek. Oly jó, ha beszélhetünk azzal, kit nem ismerünk. Ki messzi és idegen, ragyog, mint fény a vizen, s ki az úton szembe jött, egy csak a többi között. Ha szállt a katóbogár, nevén becészted-e már, míg sárgán sütött a nyár, szép szóval hívtad-e már? Úgy becézlek én malád, mint a pettyes katicát, legjobban beszélgetünk azzal, kit nem ismerünk. Távoli kisasszonyom, fönnülsz egy szép csillagon, lábadat lelógatod, dalomat meghallgatod. Ágneska, zokon neved, bocsásd meg énekemet, ládd a katóbogarak, mindent megbocsátanak.
0: 93.
2: Táncol a hold fehér ingben, kékes fényben úszik minden. Jár az óra, tiktak, tiktak, ne szólj ablak, hogyha nyitlak, ne szólj lány, ha megcsókollak, fehér inge van a holdnak.
0: 94.
3: Fehér és fehér, fölötte az ég sohasem sejtett kék, téli kék. Repedezettek kemények a vakok, a szerényen haldokló patakok. Miként tövisesben a szarvasünő, éles harangszóban fut a mennyei nő, alatt a fehérség, fölötte az ég, sohasem sejtett kék, téli kék.
0: 95.
4: Domb köz dombon át, hosszú fehér út keresi honát, túl a piros kicsi házakon, odaforr az ég peremére. Szél járt a málomi út, fehér homokú országút, ringasd gömbölyű fáid, ragyogó porodba vetem szívemet, sírjon, mint el nem küldött izenet. Szél járt a málomi út, húzódja húnyó lángban csillogó porruhában, rajtad a nyulak átfutnak ősszel, rajtad a szekerek elmennek ősszel. Szél járt a málomi út, öletbe hanyatlik a lomb már, az évszak ünnepi oltár. Mit mondasz az itt maradóknak? Mit viszel a mennynek innen? Ragyogó porodba vetem szívemet, sírjon, mint el nem küldött izenet. Szél járta málomi út.
5: 2. Gyorsan írja-e a verseit a mester, vagy lassan?
6: Az nagyon különböző, mondta ő. Van pár soros versem, amin több mint 10 évig dolgoztam, például a Galagonya. És van, amit kapásból írta minden javítás nélkül, mondjuk a Hársfa mind virágzik. Van, amikor a vers egy percnek véletlen ajándéka, és van, amikor évekig kellett újra meg újra elővenni, fúrni, faragni, míg kialakult belőle valamennyire az, amit akartam.
7: Kérdezte valaki a mestert, hogy volt-e valaha életveszélyben? A háború végén többször is falhoz állítottak. A katonák a fegyveremet követelték, ami nekem nem volt. Többször is álltam puskacső előtt a falnál, készen arra, hogy lelőnek.
6: Egy lány ült a könyvtárban. Fölnéz, látja, hogy igen egyszerű öltözetű, kicsit masszatos arcú fiatalember közeledik a polcok közt. Kérdi a gyámoltalan látogatót, mi járatban van. Erre a mester, mert ő volt az, bemutatkozik és közli, hogy új könyvéből hozott egy példányt a könyvtárnak. Erre a lány, aki olvasta néhány versét és gyűjti a kézírásokat, elé tesz egy papírt és kéri, írjon egy-két sort neki. Szívesen feleli a mester, azzal föltért el a székre, ráhasal az asztalra, és leírja az őszi éjjel kezdetű költeményt. Tessék, ezt magának írtam.
7: Ahogy a hátas ló, mit jó pénzért eladtak, gazdájáért busul, nem kell neki az abrak. Kis úrnőm, nélküled így bágyadok ma itt. Így vágyom térdeit forró szorongatását, izmos kékesfehér kezed cirógatását, és szőke dús hajad hideg csillámait.
0: 97.
6: Tág medrében elfeküdt az este, és a kútra ballagott a lány. Korsó vízben, mint kerek tükörben nézte, arca milyen halovány. Mire éj nőtt a bokrok szívében, már ágyában szundított a lány. Álmában, mint rezgő tó tükörben látta, sorsa milyen halovány.
0: 98. Lassú szél lejt a mezőn, könnyedén emeli uszáját. Kényesen lépeget, napernyőként viszi a felleget. 99.
6: Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a holdrá fátlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.
0: 99.
1: Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtla tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.
0: 99.

0: 99.
1: Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fátylat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája.
0: 100.
2: Ó, ha megint ringatnál, becézve, dalolva, és az égbolt oly otthonos volna fölöttem, mintha fűszálból lenne fonva.
0: 101.
3: Súlyos az Isten párnája, ember föl nem emelheti. Súlyos az Isten békéje, a földi harcnál súlyosabb.
0: 102.
4: Domtövén, hol nyúlszalasz, lyukatás a róka, nyári fényben, napsütésben felhőtles katóka. Zöld fűszál az ajka közt, tenyerén az álla, a vándorló felhő népet álmosan csodálja. Elölúszik Mokk király, kétágú az orra, feje fölött koronája, mint a habos torta. Fut mögötte a bolond, szélesen nevetve, nagy pupjából szürke kígyó nyúlik az egekbe. Törött kordén utazik egy kopasztott kánya, s haját tépve bogyóvére a király leánya. És utáluk cifraház gördül sok keréken, benn a cirkusz hercegnője öltözködik éppen. 100 ruháját, ékszerét odaadná szépen, csak egy hétig futkoshatna lenn a nyári réten.
0: 103.
5: Legyen tiéd, ha kell, az imádott szerencse, de engem őrizzen tetteimnek bilincse. Hagyjon a véletlen a mézben vagy a sárban, magam varta sorsot hordjon mindig a vállam.

0: 104.
1: Azt álmodtam, hogy gyerekek vagyunk még. Összevesztünk. Én megütöttem arcod. Most te sértettem, menekülsz előlem Foxy kutyáddal. Hosszú kórok közt tipegő babuska, átölel sűrű, puha őszi zsongás, pókfonál csillog libegő hajadban, s futsz pityeregve. Én kínálnálak fanyar édes őszi szép bogyókkal, míg te csak egyre sírsz rísz. Ülsz a kuckón, és a szemembe nézel, zor gyűlölettel. Hogy fölébredtem, ragyogott a reggel, s fájt, hogy többé már sohasem verekszünk. Őszpatán fut zöld tavaszom, s te is már. Nagy baba lettél.

0: 105.
1: Csak egyetlen szint elgondolni tudnék, amilyet nem látok soha.
0: 106.
2: Kalmár jött nagy madarakkal. A herceg kisasszony meg ne lássa, őrizzétek a herceg kisasszonyt. Kalmár jött nagy madarakkal, a gyerekek kiabálnak, a herceg kisasszony meg ne hallja. A herceg kisasszony sápadt, sose szól, szívében sok nagy madár rikácsol. Őrizzétek a herceg kisasszonyt.
0: 107.
3: Nénéd elment, ketten voltunk. Testeden és testemen kezeink, mint cicakölykök, kergetőztek szüntelen. Hamut fújtam a nyakadba, s megvartad a kalapom. Rég volt, most a szád helyett a párna csücskét harapom.
0: 108.
3: Sárga fény jár, zápor most a tájon, puha a föld, csupa tócsa, lábnyom. Hűvös gyöngyöt ejteget a nyárfa, elhult lombját tele sírdogálja. Lágyul a lomb, elfásul az inda, csípős szél fúj, ne ülj kint, Katinka, vedd magadra széles gyapjú kendőd, alkony előtt bejárjuk az erdőt. Vígan volnánk odakin mi ketten, itthon ördög ugrál a szívedben, csacska kedved zokogásba árad, sikogatva csókolod anyádat.
4: Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bodnár Erika, Juhász Jácint, Kaszás Gergő, Parti Nagy Lajos, Rácz Gabriella, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Udvaros Dorottya, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes. Valamint archív felvételről Káldi Nóra és Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Diszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő rendező Zoltán Gábor.

A rádió kompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2006. május 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Tetszettek volna a rendszerváltoztatás évei mai szemmel.
2: Egy olyan csúcsra járatott demokráciában, amilyen a miénk, igencsak gyorsan tudnak peregni az események, és a múltakat, még a nagyon közeli múltakat is hamar elfeledjük.
3: 3T. Avagy rendszerváltás az irodalomban.
2: Bogaráztam emlékezetemben, hogy ismerem-e még a 70-es évek kulcsszavait.
3: Dalos György, 1989.
2: Nagy hirtelennyében a következőket találtam. Kihatások, begyűrűzés, is demokratizmus. Ez a demokráciának nem egy formája, hanem ellentéte. Aztán találtam egy ilyen igét, hogy kiakadni azon, hogy. És nyomban utána nem tudom már milyen asszociációval az jutott eszembe, hogy halmozottan hátrányos helyzetűek. Na most ez volt ugye a 3H. Ezen kívül volt még egy 3T is, és ennek a 3T-nek ennek már talán több köze is ahhoz, amit ma hallani fogunk, mert a tiltás, tűrés és támogatás vadonában alakult ki végül is ez a második nyilvánosság. Azok között, az emberek között, akik nem érezték magukat, hogy még egy korabeli kifejezést használják, eléggé szélárnyékban, és akik időről időre összeütközésbe kerültek a közérdekkel. Nem volt ez a 3T-se annyira szigorú, hiszen végül is elmondhatjuk, hogy megíródhattak azok a művek, elkészülhettek azok a filmek, amelyeket azután betiltottak, tehát bizonyos értelemben a cenzúra is föl volt készülve valamire.
3: Eszterházy Péter.
4: Jellemző erre a Kádár diktatúrára, amelyik egyfelől diktatúra volt, tehát ne legyen kétségünk, másfelől azonban láttam szeretett kifejezéssel soft pornó volt. Egy diktatúra az bináris, tehát igen, nem van, és aztán utána vége van a világnak. A Kádár diktatúra ismerte ezt a talánt, illetve az igenek időnként nemekként viselkedtek, a nemek igenekként.
3: Stúdió vendégeink Reményi József Tamás irodalomtörténész és Szilágyi Ákos esztéta.
5: Hogy az irodalomról beszélünk, akkor az irodalom intézményrendszeréről is beszélhetünk, és az irodalomról, mint szellemről. És az irodalom, mint szellem könyvekben, művekben, beszélgetésekben, előadásokban, szubkultúrában megjelenő szellem, az természetesen folyamatosan rendszerváltó volt. Nem tudunk egy olyan időpontot kijelölni, amihez képest azt mondhatjuk, hogy most minőségi ugrás következett be. Újabban már egész 56-ig szoktak hátrálni. Ez nem lehet eseményhez, nem lehet ponthoz kötni. Itt volt egy folyamatos patetikus szóval szabadságharc, ha tetszik, amely a szellem szabadság. Amiben voltak fantasztikus engedmények, voltak óriási kudarcok, de nem lehet azt mondani, hogy inkább mondhatjuk 69-et, mert ott is azért valami, ha nem is váltás, de valami kényszerlépés történt, de hát aztán nagyon jól látjuk, hogy a 70-es évek milyen választ adott erre. Lehetne mondani a 79-80-81-et, mondjuk a JAK-nak vagy a mozgónak egy forpontját, de ezeket szerintem nem lehet mondani, mert minden nemzedék joggal elmondhatja, hogy mi az, amit ehhez a rendszerváltáshoz már 61-be vagy 59-be vagy 78-ba hozzátett. Az irodalomnak nincsenek politikai fogalmai, sajnos ahhoz szoktunk, hogy vannak.
3: Szűcs Géza.
6: Születésnapomra ma 32 lettem én is. És mennyi van még hátra? Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van s a nincs között, s a gumiban is létezik. Forgolódik a gumibot, álmában rám emlékezik. A gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs nap fogyatkozása. Szemedben hűnő, kedvesem, árnyék vetül reája. Látásodban a félsz füve és geometriája.
3: Csóri Sándor, 1998.
7: A 60-as évek elején, sőt az 50-es évek végén valóban egy komoly csapat együtt volt. Mésző Miklós, Kondrát György, Sükösd Mihály, Gyurkó László, Hernádi Gyula, Horgas Béla, Tornai József, Orbán Otto, hogy csak olyan neveket említsek, akik ma is nagyon fontos személyiségei a magyar szellemi életnek. Bennünket a különbözőség ellenére is egy dolog terelt össze a belvárosi kávéházban, az, hogy mi már akkor nem akartuk elfogadni azt, ami 56-ban történt, és nem akartuk elfogadni esztétikailag sem, ami próbálta igazolni 56-ot. A belvárosi kávéházban mindig mellettünk ültek a belügyesek. Állandóan hallgatták, hogy mit beszéltünk. Mi ettől lettünk igazán felszabadultak. Olyan nyelven és olyan kár örömmel beszéltünk elvont metafizikai dolgokról, közben belecsempésztünk minden dolgot, hogy boldogok voltunk, hogy egymás nyelvét, tolvaj nyelvét használva nevetségessé tudjuk tenni. Valóban filmek, könyvek születtek ott körünkben, mondjuk Hernádi, vagy Konrád, vagy Sükösd az angol-amerikai irodalom legújabb dolgait hozta oda elénk. Mi Kósával, Sárával pedig az akkori magyar történetek garmadáját öntöttük ő eléjük. Különös öntvény volt ez, mert egyszer Sartre-ról, Camus-ről, Picasso-ról, Chagall-ról beszéltünk, vitatkoztunk, következő pillanatban pedig arról, hogy milyen módon élték meg a parasztok a szövetkezetesítést, a kultúra és az élet legelevenebb dolgai keveredtek.
5: Persze az intézményrendszerben igenis volt váltás, de az egyértelműen 89-90 és nem hamarabb. Mert mindaddig, amíg ez a bizonyos előbb idézett szellem bármikor, bármilyen pillanatban nem alapíthatott magának egy lapot, egy kiadót, egy konferenciát, vagy bármit, addig a pillanatig nem volt rendszerváltás. És bizony ez csak 89-90-ben jött.
3: Szent Mihályi Szabó Péter, 1975.
8: Az én verseim nem úgy politikai versek, remélem, ahogy a Csasztuskák azok. Nem valamilyen létező mozgalom vagy párt mellett agitálnak. Erről természetesen a 60-as, 70-es, 80-as évek elején nem is lehetett beszélni, hanem ezekben az időszakokban már az is gesztusértékű volt, ha valaki egészen szerényen és halkan azt mondta, hogy nem. Tehát nemet mondani is bizonyos közéleti bátorság kellett.
3: Szilágyi Ákos.
9: Kezdeném a rendszerváltás fogalmával, mert ez nem egy magától értetődő fogalom. Hát hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy a rendszerben volt-e rendszerváltás. Korszakokról szoktunk beszélni, holott ezek komoly belső rendszerváltozások. Gazdasági, politikai, kulturális rendszerváltozások a rendszeren belül. Szabadon engedem az egereket, és akkor ők egy kicsit jobban
3: cincokat. Hát mondjuk ilyen a 60-as évek második felett.
9: Válasza volt az, hogy az egyes területek, így például az irodalom is, intézményi szinten, a nyilvánosság szintjén elkezd autonómiákat követelni. Most az rendszerváltás? Nem rendszerváltás, hanem egy rendszerváltó folyamatban azt mondja, hogy a határ az nem ott húzódik, ahol te húztad meg, te hülye vagy, saját érdekedbe meg kellene adnod ezeket az autonómiákat, mert az egész rendszer jobban működne. De nem tudja megadni ezeket az autonómiákat. Ennél fogva ezek nagyon lassan tolódnak ki, ezek a határok. Most ezt nevezhetjük szabadságharcnak, de mondhatjuk azt is, hogy a rendszer saját belső mozgásához tartozott hozzá az, hogy a mozgó világot ott egy fiatal nemzedék el akarta foglalni, szabadon akart politikai, meg irodalmi, esztétikai kérdésekben véleményt nyilvánítani, új kánont hozott létre. Rendszeren belül maradt az egész mozgás, de feszegette.
3: Eszterházy Péter.
4: Most, hogy itt van az asztalon előttünk egy-két szám, akkor ettől a tipográfiától nem összeszorul a szívem, az túlzás, de nagyon erős érzelmi kötődésem van ezekhez a számokhoz, meg a betűfajtákhoz. Valamilyen természetes módon tartozott hozzám akkor az életemhez, a jelenkorral együtt. Kimondatlanul a háttérbe ott volt ez a közösség. Hirtelen keletkezett egy szerkesztőség, amelyet nem lehetett kikezdeni, amely belül zárt tudott maradni, és hogy tartoztak hozzá emberek. És ez az egész dolog ebben a pillanatban ez egy kiszámíthatatlan dologgá vált.
9: Azt akarom csak mondani, hogy a rendszerváltás egy misztifikált fogalom, szóval különösen egy olyan rendszerváltás, ami semmiféle látható, drasztikus törésben nem kulminált, hanem valami olyasmi volt, hogy hát, na jó, hát akkor most kinyitjuk az ajtókat, vagy a kapukat, jó. Ebből a szempontból szimbolikus értelemben jól fejezi ki a történeteket a határzár lebontása, ugyanazok bontották le, akik fölépítették, ugyanazok nyitották ki az ajtót, akik bezárták, most beesett egy csomó ember, azokkal a vágyakkal, azokkal alaptervekkel, célokkal, amik számára egyébként evidensek voltak. A következő pillanatban már persze nem egészen azt csináltuk, hanem egymás torkát folytogattuk, és egymás haját téptük, de ez a szabadsághoz tartozott.
5: A belső mozgás is egy állandó húz meg, erez meg, egy oda-vissza játék volt, kényszerűségből is, hogyha próbálta volna is komolyan ez a szerkezet, ez a mondjuk kultúrpolitika irányítás elmozdítani az úgynevezett demokratizmus felé, a kulturális életet, ezzel sokat nevettünk annak idejében. Akkor is a következő pillanat mindig a visszavonásé kellett, hogy legyen, mert az derült ki, hogy abban a pillanatban a szellem egy picit kidugta a fejét a palackból, abban a pillanatban már úgymond sokat akart nyújtani, neki a kisujjadat mondhatta volna a cél, és mindjárt az egész kezedet akarja. Ez azért volt így, mert hiszen megoldhatatlan helyzet volt. A mozgó példája nagyon jó, ugyanis mondhatjuk egyfelől, ahogy most az Ákos is fogalmaz, hogy igen, a mozgóvilág létezhetett, megszólalt egy új beszédmód, egy új konszenzus, ha válságok árán is, de mégis volt. Igen ám, de mire a mozgóvilágból újság lett, az már visszalépések következménye volt. 69-ben több lapot akartak maguknak a fiatal nemzedékek. El is indult az eszmélettől kezdve a kísérleten át, a tiszta szívvelig. Ezeket mind tövénél már elnyesték, mert kiderült, ugye, amit mindig mondtak is, hogy vigyázat eltársak, minden egyes lap, minden egyes önálló műhely kezdemény egy politikai meghosszabbításnak. Ezért hiába határozta el például a politikai bizottsági szinten a vezetés az, hogy legyen végre egy lapja a fiataloknak, hozzá kell tennem, hogy nem egy lapot kértek, vagy kértünk volna, hanem többféle irányzat, többféle lapot. Ez nagyon fontos, mert hiszen 89 után nem a semmiből jöttek elő az irányzatok. Ott voltak már akár 69-ben a lapalapítási kísérletekben. Szó se lehetett erről, központilag kellett egy lapot csinálni, és 79-ben döntötték, hogy végre lehet havilap. 11 év telt el, és akkor is úgy, hogy én ennél speciál jelen voltam, hogy kedden eldöntötték, hogy na akkor most már 80 januárjától tényleg havilap, megjelent valamilyen számunk, és szerdán pedig azt mondták, hogy egyáltalán nem lesz mozgó.
9: Hagyományosan és ténylegesen is az irodalomnak olyan direkt politikai szerepet tulajdonítottak az ideológia csinálásban, olyan jelentőséggel, szereppel ruházták fel az irodalmat, pro és kontra. Tehát amit egyszer a 30-as években a Mandelstam úgy fogalmaz meg, hogy nálunk egy versér akár agyon is lőhetnek egy embert, ez nem csak azt jelenti, hogy micsoda iszonyatos diktatúra volt, hanem azt is jelenti, hogy micsoda iszonyatos félelem volt a leírt, kimondott szótól. És ezt 56 a magyar pártállami elitbe iszonyatos módon megerősítette, az a látszat keletkezett, mintha, és erre ők rá is erősítettek, ugye a gonosz elit támadta meg a néphatalmat, mintha az írószövetség szervezte volna meg az 56-ot, az írók csinálták az egészet.
10: Gondoljunk hát, az utána való megtorlás a perekre.
9: Az íróperekre, ebben volt bizonyos igazság, hát hogy ne vettek volna részt egy ennyire anakronisztikus politikai rendszernek a felszámolásába azok az írók, akiknek olyan elképesztő szerepet adott a rendszer maga, negatív és pozitív értelemben. Szolgálták a rendszert, és a legnagyobb ellenállói voltak. Most 56 után ez egy darabig még érvényes volt, de a 60-as évek végére ez a szerepe, tehát pont akkor, amikor a mi nemzedékünk nagyjából ez a 45-50 között született nemzedék színre léptek, az irodalomnak ez a jelentősége kezdett egyre jobban beszűkülni. Tehát az a nagyon bölcs politikai meggondolás, hogy na jó, akkor adjuk meg a mozgóvilágot, vagy a József Attila körnek az autonómiát, mielőtt betiltottuk, és így tovább. Azért volt hülyeség, nem 10-nek adni meg, hanem egynek tisztán pártállami szempontból, mert minden ellenzéki gondolkodás, másként gondolkodás, valamit akarás, szükségképpen, mint egy szívó lyuk, ahol lefolyik a víz, minden oda gyűlt. A mozgóvilág az tulajdonképpen egy országos intézményé vált pillanatok alatt, mindenki oda ment, minden irányzatot publikált, csak az kötötte őket össze, hogy szemben álltak a fennálló rendszerre. Ugye ezt elmondhatom a József Attila körről, abban a pillanatban, hogy újra engedélyezték, kapott egy kis autonómiát, elindult a Jakfüzek sorozat, ami ilyen folyóirat, könyvkiadás. Abban a pillanatban megjelentek a szamizdatos ellenzékiek.
3: Csalog Zsolt, 1989.
11: Az a bizonyos tornamutatvány korszak, az bizony rettenetesen nehéz volt, elsősorban egzisztenciálisan. És hát a kimenetele abszolút bizonytalan volt, nem lehetett tudni, hogy ez mennyire fog sikerülni. Ugyanakkor bennem nagyon jó érzéseket hagyott az, hogy végül is sikerült átvergődnem ezen a kötéren olyan módon, hogy azért bizonyos hézagokkal, hosszabb, rövidebb letiltási korszakokkal, de mégis tudtam majdnem folyamatosan publikálni a hivatalos nyomtatott sajtóban, folyóiratokban is, anélkül, hogy lemondtam tartottam volna a számizdatról, sőt, kereken megtagadtam, amikor erre szólítottak fel. Tulajdonképpen Őrsi Pistának sikerült ez még ilyen módon. Nem értem, hogy miért nem próbálták ki többen. Mert azért éppen azt szerettük volna demonstrálni, hogy azért ez nem egy reménytelen meccs. Mindig lehetőleg legális kiadónál megjelenő könyvben akartam publikálni. Amikor ez nem ment, akkor számizdatban. Rossz kedvűek lehetünk attól, hogy valamikor olyan gyönyörűen egyetértettünk a dolgokban. Vagy nem tűnt csak fel, hogy mennyi részletben másképp gondoljuk?
3: Csóri Sándor.
7: A szellemi életben mindig komoly viták voltak. Szellemi élet ennélkül nem is alakulhatna. Meggyőződésem, hogy a vélemény szabadság az mindig más, mint a cselekvés szabadság. És a vélemény szabadságnak szinte azt mondhatnám, hogy a legtágasabbnak, a legszabadabbnak kellene lennie. És ez ingerültséget vált ki egy másik csapatban, amelyik egészen másként gondolja. Szellemi életben a jó megosztottság az a legnagyobb áldás, csak a rossz megosztottság rossz.
9: Azért ne felejtsük el azt, hogy legalább a 60-as évek végétől a mindenféle egyetemi folyóirat kezdeményeken kívül létrejött egy csomó informális, nem feltétlen szamizdat kategóriába sorolható vállalkozás. Például a szétfolyóirat, hogy egyet mondjak. 60-as évek, tehát kézről kézre járt egy ilyen szövegkorpusz, mindenki beleírhatott, továbbadta, tehát ez egy ilyen szamizdatcsira volt. És nagyon sok ilyesmi van. Tehát az alternativitás, a szubkultúrák megjelenése, a lakásszínház, a fiatal művészek klubja, mint egy állandó erjesztőhely.
3: Kornis Mihály a napló indulásáról.
12: Így szólt a

0: meghatározott időn át írásban tájékoztatja egymást mindennapi életéről, mindennapi gondolatairól. Ezt az újságot azok írják, akik olvassák. Közölhet élettényeket, magán- és közéleti események bő vagy szűkszavú leírását, közölhet számlákat, leveleket, levéltöredékeket, bármilyen írásos dokumentumot vagy alkotást. Meggyőződésem, hogy ez az akció sikeres lebonyolítása esetén az idézőjelbe tett Lukas 70-es évek történelmi dokumentumává válik, és által választ kapunk számos olyan kérdésre, amely ma mindannyiunkat foglalkoztat, hogyan élünk, miért élünk úgy, ahogyan élünk, hogy kellene élnünk.
1: Balassa Péter, Félektől lélekig. Napról észlet 1977. december 14-21. Elég komikus görcseink, görcsöm van, vannak, az úgynevezett 70-es évekkel szemben. Ennek az a lényeg, hogy azt hisszük, semmit se csinálunk, hiszen nincsenek külső események, ügyek, melyeket legalább részben mi, én, idézünk elő. Vagy legalábbis részünk volna bennük. Ezért aztán a belsőket, melyek talán nem kevésbé fontosak, még akkor is, ha pusztán személyesek, lebecsüljük, szégyeljük, vagy talán még bűntudatunk is van létük miatt. Minden esetre nem figyelünk saját magunkra, mint a kielégíthetetlen neveltetésünkből adódó tett sovárgásunkban úgy éreznénk, hogy amit ma és most csinálunk, az csupán a történelmi lustaság kavargatása volna. Holott bízom benne, meggyőződésem, hogy ezek az úgynevezett néma esztendők egy ma már körvonalaiban érzékelhető különös konszenzus megszületésére nagyon is alkalmasak. Tisztázódtak tagadások és igenlések, mindenfajta ügymánia és ügyterror nélkül. Ennél egészségesebbet alig tudnék elképzelni.
2: Tiszatáj, Jelenkor és a többiek. Ez annak a függvénye is volt persze, hogy az általános politikai stratégiában az úgynevezett centralizáció, vagy éppen a decentralizáció volt a jelszó, mert ez is a játéktér része volt, amikor rájöttek, hogy gyakorlatilag működésképtelenné válik ez a szerkezet abban a szigorú centralizációban, amiben volt, akkor mindig történtek próbálkozások a decentralizációra, és ennek megvoltak a szellemi, kulturpolitikai vonatkozásai is. Persze oda vezettek, hogy alapok óriási harcok és főszerkesztőváltások után maradtak és el is tűntek, ez mindig függött a napi politika hullámzásaitól. Ami pedig az irodalom politikai szerepének a széthoszlását illeti, annak aztán az lett a 90 utáni végső fejleménye, hogy fura szájízzel beszélnek az írók a rendszerváltásról, abban az értelemben, hogy nem csak nyertesei a rendszerváltásnak, hanem vesztesei is.
3: Olyan, hogy a 80-as évek végén kitermelődik egy nagyon fiatal írógárda, ők mondjuk a rendszerváltás írói, vagy az azt megelőző egy-két évé, és a rendszerváltás után, mintha eltűnnének.
2: Hullottak egy nagy gödörbe. Nem voltak érdekesek. Tehát még az Eszterházyék nemzedékének megvolt az a tétje, hogy na itt most akkor szerkezeten belül jelentkezett valami, amit próbálunk kezelni, úgymond. 90 után már nem kellett kezelni, és igazából az akkor színre lépőknek nagyon-nagyon sok ideig tartott, amíg igazából a színpadra kerülhettek. És ez ezért is van, mert az úgynevezett olvasó nép, amelynek tudjuk, milyen mozgalma volt korábban, egyszer csak kikerült az irodalom alól. Megszűnt az irodalomnak a tömeges támogatottsága, olvasottsága, megszűnt az irodalomnak az a szerepe, hogy minden helyett irodalom van. Kedves példám szokott lenni, ugye Vörös Sándor antik eklogája, a pornográfia helyett is irodalom volt. Soha ahhoz képest akkora Vörös Sándor kultusz nem volt, mint akkor, leszámítva a gyerekverseket. 90 után óriási űr keletkezett ehhez képest, ráadásul az intézményrendszer megrodjan, nem épült ki helyette új. És hogy még tovább csavarjam a szomorúságokat is, amit a rendszerváltás egyik nagy keserűsége, hogy miközben a politikától megszabadulni látszik az irodalom, valójában új körülmények között megint politika függővé lett egy csomó minden az irodalmi életben. Nagyon szomorú fejlemény. Azt gondolhattuk a nagy szekértáborok idején, hogy majd jön a szabadság, és akkor szabadon egymással lesz párbeszéd és lojalitás. Nem lett igazán diskurzus, nem lett párbeszéd, sőt.
3: Csengei Dénes, 1989.
4: Amikor én magam és hát az én nemzedéktársaim a nyilvánosság közelébe kerültünk a 80-as évek elején, még meg sem szólaltunk, még nem volt mögöttünk teljesítmény, még nem voltak mögöttünk művek, amelyek védtek volna. A színre lépésünk első pillanatában meg kellett sértenünk egy közmegegyezést, meg kellett sértenünk ennek a madárnyelvnek a szabályait, keresztül kellett gyalogolnunk ezeken a kifinomult kompromisszum technikákon. Itt nagyon könnyű elgyávulni, és ettől az elgyávulástól védett meg engem Csóri és Csurka ismerettsége, majd aztán később barátsága. Babics és Ijés nem álltak egymással gyilkos háború.

0: másképpen közeledtek a kor kérdéseihez, más tájékozódási pontokat kerestek maguknak, amit ők együtt gondoltak, az a 20. század szellemi hagyományának két nagyon fontos tapköve. A szellemkerek világának a részei a mi hagyománytudatunkban. Mindenki tehet annyit, és tennie is kell, hogy becsülettel, pontosan és tehetsége szerint kövesse a maga gondolatának az útját. Konrád Györgynek van egy nagyon szerencsés kifejezése, a szellem hódításának a módja a csábítás, nem az erőszak, nem a támadás. Minden eszme, minden gondolat meg fogja csinálni a maga holdudvarát, meg fogja szervezni a maga erejét, és ennek arányában meg fog osztozkodni egy magyar demokráciában az ország fölötti befolyáson, mert nem az a feladatunk gondolkodóknak, íróknak és politikusoknak, hogy egymást eltüntessük a térképről, hanem az a feladatunk, hogy megformáljuk a nézeteinket, ezt megméretésre a magyar nép elé bocsássuk, aki majd a meggyőződése szerint és a vonzódásai szerint berendezi velünk ezt a térképet.
1: Dekódolva volt, voltak éppen az, hogy a rendszerváltás után itt szekértáborok nagyon eltérő és különböző irányok lesznek.
2: Hát az irodalmon belül biztosan ez kódolva volt, hát az irányzatok azok soha nem szűntek meg, és mindenki azért valahova sorolta magát, vagy ha nem sorolta, akkor őt sorolták ide-oda, túl a politikai ide-oda sorolhatóságon, tehát hogy valaki ugye egy ilyen állampárti értelemben vett író, vagy a hatalomvédte bensőségbe tartozó író, ugye mi főleg a idősebb nemzedéket láttuk ilyennek, a legnagyobbakat is. Tehát az természetes, hogy a magyar irodalomnak a két világháború közötti osztottsága, népi urbánus osztottság, az megvolt 45 után is, és mindenféle politikai gellereken keresztül átörökítették a fiatalabb nemzedékre, tehát a háború után induló nemzedékre, és tulajdonképpen mi ránk is. Volt egy vonakodás, hogy mi ezt nem akarjuk eljátszani, és ahol lehetett, ott meg is történt a békekötés, mindig a rendszerrel szembe. Ha a hatalom elitcserét hajt végre, meghalnak a nagyöregek, a fiatalokkal nem csak az a baj, hogy nem lehet velük megkötni ezeket az alkukat, amiket az Acélgyörgy megkötött sorba Déritől Németh Lászlón keresztül Illyésig mindenkivel, hanem nincs miért megkötni velük. Hát semmit nem képviselnek, semmivel nem járulnak hozzá. Közgazdászok, persze. Kik ülnek az ellenzéki kerekasztalnál? Talán írók, hát egy-kettőt talán elvétve találhatunk ott egy-kettőt, akik benne voltak pártalapításokban, két perc alatt kiszorultak. Funkciótlanná vált ilyen értelemben az irodalom.
3: Nádas Péter, 1988.
4: Az a nagy kérdés, hogy milyen politikának legyen a partnere. És akkor az a kérdés, hogy mi a politika. És akkor az a kérdés, hogy mi az irodalom. És hát az én felfogásom szerint az irodalom a szabadságát egyféleképpen tudja megőrizni, akkor, hogyha arra a kérdésre válaszol, hogy ki vagy te, vagy ki vagyok én. És ebből a kérdésből szerencsés esetben és kvalitásos mű esetében következik az a válasz is, hogy ki vagyunk mi.
1: Bizonyos szempontból annyira izgalmas lenne, hogyha nevekhez is tudnánk kötni azt, hogy rendszerváltás az irodalomban. Ugyanakkor, amikor mi ezen gondolkoztunk, akkor iszonyú sok név van. Úgy szokták Nádas Péter emlékirataihoz, az Eszterházihoz kötni, de a Hamvas Bilát is lehetne, a Karneváljával, a Bakának a fordításait, a Csurka István drámáit, Csóri verseit, a Petri verseket, hogy nagyon széles az a kör, akik ezügybe tettek.
5: Nem is biztos, hogy csak művekben kell ezt mérni. Azt gondolom, hogy sajnos inkább az ellenkezője az, ami említésre érdemes. A rendszerváltás után volt szerencsétlenségem egy lapot csinálni, ez volt a Magyar Napló, amely ugye akkor úgy indult, hogy na, annak a nosztalgiájával, hogy valaha itt létezett egy hatalmas fórum, ahol Mészöly Miklóstól Csóri Sándoron át Faludi Györgyi, sok mindenki, és akkor a fiatalokat, aki kialap elvileg volt, nem is említem. Hát mikor, ha nem 90 után alkalmas az idő arra, hogy az írószövetség végre valóban minden író szövetsége legyen. És ehhez képest már az indulás traumatikus volt, ugyanis volt, aki úgy képzelte, hogy annak a Magyar Naplónak az írószövetségtől ellopott élet és irodalommal szemben, sőt a helyet kell megalapítani. És akkor világossá vált, és fél éven belül aztán végképp, és ezért is az én számomra ez egy nagyon nagy kudarc. Nem lehet 90 után olyan lapot létrehozni, amelyben korábbi egymással összekényszerült szellemi erők valóban diskurzus folytatnának. És ez a rendszerváltás egyik nagyon szomorú tapasztalat, hogy lehet műveket, néveket említeni. Ebben nagyon pontosan igaza van Csórinak, amikor azt mondta, hogy együtt kevesebbek vagyunk, mint külön-külön.
2: A 89-es magyar rendszerváltás titka abban áll, vértelensége, szelítsége, tárgyalásos jellege, azért tudnak olyan jól megegyezni az elit csoportok, mert a rendszer lényegében már nincs. Melebontotta önmagát. Most, hogy szellemi értelemben, erkölcsi, kulturális, esztétikai, művész értelemben mikor kezdődött, mivel kezdődött, nevekhez köthetően, valóban nagyon nehéz megmondani, mert beszél a művészet, filozófia, az esztétika horizontváltó művekről, amelyek a befogadási horizontot, tehát a olvasók, akkori társadalom előítéleteiből, hagyományból, értékrendszerből, valamiből fölépített horizontot egyszerűen semmibe veszi. Átlépi. Ilyen értemben szerintem létezik, de az nem egy darab mű, ami katartikusan hirtelen valami alól felszabadít, hanem egy olyan mű, amiben megjelennek nagyon erősen általános társadalmi, szemléleti, nyelvi változások, és aztán tovább gyűrűznek. Eszterházynak a termelési regénye 79-ben jelenik meg. Én nem állítom, hogy ettől összedőlt a rendszer, vagy látszólag könnyedén elfért a rendszer keretei között, úgy tűnt, hogy ez könnyű integrálni az Eszterházy jelenséget, de ez nem a témája, nem a termelési regény műfaj, meg hogy cikizi a szocializmus, nem. Ez egy totális nyelvi szemléletváltás, amihez hasonló nem volt. Hihetetlen tehetséggel vetítette ki egy műben azt, ami addig zajlott. Az irodalomban úgy jelenik meg, mint egy hatalmas tudati váltás. Utána aztán már mondhatjuk a Nádas Pétertől, aki talán ilyen szempontból kevésbé jellemző példa, mert másképpen radikális, mint az Eszterházy, esztétikailag, de a fiatal nemzedékig, Márton Lászlói, Parti Nagy Lajosi, Kukorelli, bárkit mondta, nyelvi szemléleti forradalom. Ez a rendszerváltás szerintem, a rendszerváltás irodalma.
6: Diktatúrában minden, ami közösségi, az rettenetesen fontos, mert a diktatúra magányossá teszi az embert, vagy nem magányossá teszi, hanem mint hogy nem engedi a társadalmat létezni, csak az egyént engedi. Tehát az egyén áll szemben a hatalommal, a hatalmi struktúrákkal, olyan, mint hogy egy nagy téren állnánk, ahol süt a nap, és nem lehet elbújni. Nincsen hely.
3: Tetszettek volna. Rendszerváltás az irodalomban. Szakértőink voltak Reményi József Tamás, irodalomtörténész és Szilágyi Ákos esztéta. A Magyar Rádió archívumából Debreceni Géza válogatott. A műsort készítették Kakó Gyula, Kornides Tamás, Marton Éva és Vlasics Sarolta.
7: Az összeállítás legutóbb 2009. november 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
8: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
9: Nagyon jó megúszó voltam.
10: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
11: Mondom, hát ez nem lehet.
12: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
13: Imogoszú!
14: Úszogumi!
13: Pontos!
15: Ó, magyarul!
16: A nyelvújítás előtt!
17: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
7: Műsorajánlót hallottak.
18: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Borti András. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 1:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától. Ám akkor megállt a vízszint emelkedése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. A gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak a Facebookon azt közölte, hogy a Dunamenti erőmű is biztonságosan működik. Kapitány István hozzátette, az import is biztosított, az összefogás eredményeképpen pedig a fogyasztás is alacsonyabb. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, illetve az automosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Forgalom és vízkorlátozásokat vezettek be a román hatóságok több párciumi és bársági megyében a hőség miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében harmadfokú vörös hőségriasztás van érvényben. A folyók vízhozama kritikus szintre apadt. A magyar határ mentén fekvő 4 megyében dél és este 8 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók. Bihar megyében 15 településen vezettek be vízkorlátozást. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 meghaltak, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 haltak meg, 6 megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, és károk keletkeztek egy elektromos alállomásban, valamint egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi 2-es földrengés halálos áldozatainak száma. Már meghaladta a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint a számuk már megközelíti a 10000-et. A 2-es földrengésben 190 épület dőlt össze, további 856 megrongálódott. A katasztrófa mintegy 24000 érintettje él jelenleg is táborokban. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett működhet. Ami az időjárást illeti, fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, csapadék sehol nem valószínű. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fok után napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén valószínű. Friss hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
7: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk. 3. fejezet. A haditerv másnap délután a gyorsírási óra után már készen volt. A gyorsírási órának 5-kor volt véges, az utcán már gyújtották a lámpákat. Az iskolából kijövett Boka azt mondta a fiúknak. Mielőtt támadnának, be fogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak, mint ők. Én magam mellé fogom venni a 2 legbátrabb emberemet, és kimegyek velük a füvészkertbe. Be fogunk hatolni az ő szigetjükre, és oda szegezzük a fára ezt a papírost. Azzal elővett a zsebéből egy darabka piros papírt, amelyre csupa nagybetűvel ez volt írva. Itt voltak a Pál utcai fiúk. A többiek áhítattal nézték a papírost. Csónakos, aki nem tanult gyorsírás, de akit a kíváncsiság ide vonzott, megjegyezte. Valami gorombaságot is kellene arra a papírra írni. Boka tagadólag rázta a fejét. Nem szabad. Sőt, mi nem fogunk olyasmit cselekedni, amin őt ácsferített, mikor elvitte a zászlónkat. Mi csak meg fogjuk nekik mutatni, hogy nem félünk tőlük, és oda merünk menni az ő birodalmukba, ahol a gyűléseiket tartják, és ahol a fegyvereik le vannak rakva. Ez a darab piros papír, ami névjegyünk, ezt ott hagyjuk nekik. Kele is megszólalt. Kérlek, mondta, én úgy hallottam, hogy ők ilyenkor este vannak ott a szigeten, és rablópandúrt szoktak játszani. Nem baj, Ács Feri is olyankor jött, amikor tudta, hogy mi a grundon leszünk. Aki fél, az nem jön velem. De senki se félt. Sőt, Nemecsek határozottan bátornak mutatkozott. Látni való volt, hogy érdemeket akar szeretni az előléptetésre. Büszkén állott elő. Én veled megyek. Itt az iskola előtt ugyanis nem kellett haptákba állani és szalutálni, mert csak a grundon voltak érvényesek a törvények. Itt mindenki egyforma volt. Csónakos is előállott. Én is. De ígérd meg, hogy nem fogsz fütyörni. Megérem, csak most hagyjatok még egyszer utoljára fütyörni egyet. Hát fütyölj. Csónakos pedig füttyentett, amolyan jót, kedvére valót, hogy az emberek visszafordultak az utcán. Most kifütyöltem magamat mára, mondta boldogan. Boka cseléhez fordult. Te nem jössz? Mit csináljak? Szólt szomorúan Csele. Nem mehetek, mert otthon kell lennem fél hatra. Az édesanyám számon tartja, hogy mikor végződik a gyors írás óra, és félek, hogyha ma elkésem többet, aztán nem enged sehova. És roppantul megijedt ennél a gondolatnál. Vége volna mindennek, a grundnak, a főhadnagyságnak. Hát akkor maradj, elviszem magammal Csónakost és Nemecseket, és holnap reggel az iskolában megtudtok mindent, ami történt. Kezet fogtak. Bokának eszébe jutott valami. Mondjátok, ugye Geré ma nem volt gyors írás órán? Nem. Talán beteg? Nem, én délben együtt mentünk, az a kutyabaja volt. Nem tetszett neki Geré viselkedése. Geré a legnagyobb mértékben gyanús volt előtte. Tegnap oly furcsán, oly sokat jelentően nézett a szemébe, mikor elváltak. Látszott a fiún, hogy megérezte, hogy amíg Boka ebben a társaságban van, addig ő belőle itt nem lehet semmi. Féltékeny volt Bokára. Ő benne sokkal több volt a vér, a vakmerőség. A Boka csöndes, okos, komoly természete nem tetszett neki. Ő magát sokkal különlegesnek tartotta. Tudja Isten, mondta csöndesen, és elindult a két fiúval. Csónakos komolyan ment mellette, Nemecse pedig vidám volt, és úszott a boldogságban, hogy végre ilyen keveset magával vesz részt egy érdekes kalandban. Oly vidám volt, hogy Boka meg is rótta. Ne bolond, az Nemecsek. Vagy talán azt hiszed, hogy mulatni megyünk? Ez a kirándulás sokkal veszedelmesebb, mint gondolod. Emlékezzél csak a pásztorokra. Ennél a szónál aztán a kis szőkének is torkának adta a bolondozás, hiszen Ács Feri is rettenetes fiú volt, sőt, híre járt, hogy kicsapták a reáliskolából, erős gyerek volt és hihetetlenül merész, de volt a szemében valami kedves és megnyerő, ami a pásztorok szeméből hiányzott. Ezek mindig lehajtott fővel jártak, komoran és szúrósan néztek, napbarnított fekete fiúk voltak, és még soha senki nem látta őket nevetni. A pásztoroktól lehetett félni. És a három kislegény sietve ment kifelé a végtelen üllői úton. Most már egészen besötétedett, korán este lett, a lámpák mind égtek már az úton, s ez a szokatlan idő nyugtalanná tette a fiúkat. Ők ebéd után szoktak szórakozni, ilyenkor ők nem jártak az utcán, hanem otthon kuksoltak a könyveik mellett. Némán mentek egymás mellett, s negyed óra alatt kiértek a fűvészkerthez. A kőfal mögül ijesztően meredtek feléjük a nagy fák, amelyek most kezdtek lombosodni. A szél zúgott a friss lomb között, sötét volt, és ahogy elterült előttük az óriás fűvészkert a maga titokzatos zárt kapujával, rejtelmesen susogva megdobbant a szívük. nemecsek csöngetnek a kapun. Az Istenét valahogy ne csönges, mondta Boka. Megtudják, hogy itt vagyunk, vagy az úton találkozunk velük, és különben se nyitják ki nekünk a kaput. Hát hogy megyünk be? Boka a szemével intett a fal felé. A falon? A falon. Itt az Üllői úton. Dehogy, megkerüljük a kertet, hátul sokkal alacsonyabb a fal. Azzal befordultak a sötét kis utcába, ahol a kőfalat csak hamar deszkapalánk váltotta fel. Itt baktattak a palánk mellett, keresve valami alkalmas helyet, ahol be lehetne mászni. Egy helyen, ahová az utcalámpa világossága nem hatolt el, megállottak. A deszkapalánkon belül, közvetlenül a palánk mellett egy nagy akácfa állott. Ha itt fölmászunk, suttogta Boka, akkor ezen az akácfán könnyű lesz lemászni. És azért is jó, mert a fa tetejéről messzire elláthatunk, s megfigyelhetjük, hogy nincsenek a közelben. Ezt a másik kettő is helyeselte. És a következő pillanatban már hozzá is fogtak a munkához. Csórakos leguggolt, s kezével a palánknak támaszkodott, Boka óvatosan felállott a vállára, és benézett a kerítésen. Nagy csöndben voltak, egyikük se pisszent. Miután Boka meggyőződött arról, nincs a közelben senki, intett a kezével. Nemecsek pedig odasúgta csónakosnak. Emelt! És csónakos beemelte a palánkon az elnököt. Az elnök felkapaszkodott a palánk tetejére, és ekkor recsegni ropogni kezdett alatt a korhadó alkotmány. Ugorj be! Súgta csónakos. Még néhány roppanás hallatszott, csak a következő pillanatban tompa puffanás. Boka benn volt, egy veteményes ágy kellős közepén. Utána nemecsek mászott be, majd csónakos. De csónakos előbb felmászott az akácfára. Ő értett a fára mászáshoz, mert ő vidéki fiú volt. A másik kettő alulról kérdezgette. Látsz valamit? Folytott hang felelt a fa tetejéről. Nagyon keveset, mert sötét van. A szigetet látod? Azt látom. Van ott valaki? Csónakos figyelmesen hajolt jobbra-balra az ágak közt, s merően nézett a sötétbe a tó felé. A szigeten nem látni semmit a fáktól, meg a bokroktól, de a hídon... Itt elhallgatott, fejem mászott egy ággal, onnan folytatta. Most már jól látom, a hídon két alak áll. Boka csöndesen szólt. Ott vannak, a hídon azok az őrök. Aztán újra recsegtek az ágak, csónakos lemászott a fáról. Nagy csöndben állottak ott hárman, s azon gondolkoztak, hogy most mit évők legyenek. Legubbaszkodtak egy bokor mögé, hogy senki meg ne láthassa őket, s hogy csöndes, suttogó hangon indult meg a tanácskozás. A legjobb lesz, mondta Boka, ha most itt a bokrok mentén valahogy eljutunk a várromig. Tudjátok, van ott egy várrom arra jobbra, egy domb szélébe van beépítve. A másik kettő némán intett, hogy ismeri ezt a helyet. A várromig el lehet jutni óvatosan guggolva a bokrok közt. Ott aztán valamelyik fel fog mászni a dombra, és körülnéz. Ha nincs senki, akkor hasra fekszünk, és lemászunk a dombról. A domb egyenest a tónak megy. Ott aztán elbújunk a sás között, és majd meglátjuk, mit csinálunk. Két villogó szempár figyelte Bokát. Csónakos meg nemecsek minden szavát szentírásnak vette. Boka megkérdezte. Jó lesz? Jó. Intette a másik kettő. Hát akkor rajta, előre. Csak gyertek mindenütt utánom. Én ismerem itt a járást. És elkezdett négy két láb mászni az alacsony bokrok között. Alig térdelt a földre két kísérője, hosszú, éres fütty hallatszott a távolból. Észrevettek, mondta nemecsek, és talpra ugrott. Vissza, vissza, hazaj le! Adta ki Boka a parancsot, és erre mind a hárman lehasaltak a fűbe. Visszafolyt a télegzettel, várták, hogy most mi fog történni. Csak ugyan észrevették volna őket. De nem jött senki. A szél zúgott a fák között. Boka suttogva szólt. Semmi. De ekkor újra éles fügy hasította a levegőt. Ismét vártak, de megint nem jött senki. Nemecsek reszketve szólt egy bokor tövében. Körül kellene nézni a fáról. Igazad van, csónakos, menj fel a fára. És csónakos, mint a macska, már fenn is volt megint a nagy akácfán. Mit látsz? A hídon alakok mozognak. Most négyen vannak. Most kettő visszament a szigetre. Akkor rendben van minden. Mondta megnyugodva Boka. Gyere le! A fütty azt jelentette, hogy a hídon felváltották az őröket. Csónakos lejött a fáról, s azzal elindultak mind a hárman szépen négy-két lába domb felé. A nagy, titokzatos füvészkertre ilyenkor ráül a csönd. A látogatók elmennek a jelző harangszóra, s nem maradott más idegen, mint csak az, aki rossz járatban van, vagy az, aki haditerveket forgat a fejében, mint ez a három kis sötét alak, aki gombócák gubbaszkodva lopózott egyik bokortól a másikig. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem. Oly fontosnak érezték a küldetésüket. Sőt, őszintén megvalva, egy kis félelem is szorult beléjük. Nagy merészség kellett hozzá. A vörös inkesek jól felszerelt várába, egy kis tó közepén álló szigetre bejutni akarni, mikor az egyetlen fahídon, mely a szigetre vezet, őrök állanak. Talán éppen a pásztorok, gondolta Nemecsek. És eszébe jutottak a szép, finom színes golyók, amelyek közt üveggolyó is volt, és még most is bosszankodott arra a gondolatra, hogy épp akkor hangzott el a borzasztó Einstein szó, amikor ő gurított, és mindezt a sok szép golyót megnyerhette volna. Jaj, kiáltott Nemecsek. A másik kettő ilyet tanult abba a mászást. Mi az? Nemecsek akkor már térden állott, és az ujját tövig beszokta. Mi történt veled? Kisevette ujját a szájából, úgy felelt. Csalámba léptem a kezemmel. Szop, csak szop, papuskám, mondta Csónakos, de esze volt, és a saját kezét bekötötte a zsebkendőjével. Csúsztak, másztak tovább, és csak hamar a dombhoz értek. Ide a domb egyik oldalába, mint már tudjuk, olyan kis mesterséges várromot építettek, amin őt nagyúri kertekbe szokás építeni, gondosan utánozva a régi várok építési módját, mesterséges mohával teletűzdelve a nagykövek közeit. Ez itt a várrom, magyarázta Boka. Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörös ingesek ide is kiszoktak rándulni. Csónakos megszólalt. Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a füvészkertben vár lett volna. Ez csak rom, ezt már romnak építették.
11: Nemecsek nevetni kezdett.
9: Hát ha már építették, miért nem építettek új várat? 100 év múlva magától rom lett volna belőle. Ennyi, de jó kedved van, szólt rá Boka. Bezek a majd szemedben néznek a pásztorok, elmegy a kedved a tréfától.
11: Valóban erre a kis Nemecsek savanyú pofát vágott. Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy bajban van. Folyton emlékeztetni kellett rá. S azzal fölfelé kezdtek mászni a bodzabokrok közt, a romkövein kapaszkodva a dombra. Most Csónakos ment elől. Egyszerre úgy, hogy volt, négy kézláb megállott. Fölemelte a jobb kezét, majd hátrafordult, és ilyet hangon szólt.
9: Itt jár valaki.
11: Lebújtak a magas fűbe. A mindenféle gizgaz jól eltakarta kis alakjukat, csak a szemeik villogtak ki a sűrűből. Figyeltek.
9: Tedd a földre a füledet, Csónakos,
11: adta ki suttogva a parancsot Boka.
9: Az indiánok így szoktak hallgatózni. Így könnyen meghallja az ember, ha jár valaki a közelben.
11: Csónakos engedelmeskedett. Lehasalt a földre, és egy helyen, ahol nem nőtt fű, a földre hajtotta a fülét, de rögtön fel is kapta.
9: Jönnek!
11: Suttogta rémülten. Most már indián módszer nélkül is lehetett hallani, hogy valaki csörtet a bokrok közt. És ez a titoktatos valaki, akiről egyelőre azt se lehetett tudni, hogy állat-e vagy ember, egyenesen feléjük jött. A fiúk megszeppentek, és még a fejüket is lekapták a fűbe. Csak Nemecsek szólalt meg halknyöszörgő hangon.
9: Én haza szeretnék menni.
11: Csónakos nem vesztette el a kedélyét, ezt mondta.
9: Lapulj meg, papuská!
11: De miután Nemecsek még erre sem volt hajlandó bátornak lenni, Boka kidugta fejét a fűből, és haragtól villogó szemmel szólt rá, persze suttogva, hogy el ne árulja magát.
9: Közlegény, lapulja meg a fűben!
11: Ennek a parancsnak engedelmeskedni kellett. Nemecsek meglapult. A titokzatos valaki pedig egyre csörtetett, de most úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna, s nem feléjük jönne. Boka újra felágaskodott a fűben, és szétnézett. Sötét alakot látott, aki most már lefelé ment a dombról, s botjával a bokrokat piszkálta. Elment, mondta a fűben a saló fiúknak. Az őr volt. A vörösingesek őre? Nem, a tüvészkert őre. Erre föllélegzettek. Felnőtt embertől ők meg nem ijedtek. Példareál bibircsós orrú öreg honvéd a múzeumkertben, aki nem bírt velük. Tovább folytatták a mászást. De akkor úgy látszik, az őr meghallott valamit, mert megállt és fülelni kezdett.
13: Észrevettek!
11: Dadogta Nemecsek. Most mind a ketten Bokára néztek, várva intézkedését.
13: Be a romba!
11: Adta ki a parancsot Boka. Mind a hárman hanyatt homlok bukdácsoltak lefelé a dombon, melyre az imént oly óvatosan másztak fel. A romnak kis csúcsíves ablakai voltak. Ilyetten vették észre, hogy az első ablakot vasrács védi. A másodikhoz sompolyogtak, azon is vasrács volt. Egy helyen végre találtak a kövek közt egy akkora hasadékot, amelyen éppen befértek. Bebújtak a sötét fülkébe, és lélegzetüket is visszafojtották. Az őr alakja elhaladt az ablakok előtt. Innen látták, hogy most végképpen elmegy a kert Üllői úti része felé, ahol a lakóháza volt. Hála Istennek, szólalt meg Csónakos, ezen átestünk. S azzal körülnéztek a sötét fülkében. Nyírkos, dós volt itt a levegő, mint a valami igazi várpincéjében lettek volna. Botorkálás közben egyszerre megállott Boka, elbotlott valamiben. Lehajult és felvette a földről ezt a valamit. A másik kettő odaugrott melléje, s az alkonya gyér világosságánál látták, hogy az a valami egy tomahawk. Olyan szekerceféle, aminővel a regények tanúsága szerint az indiánok szoktak adakozni. A tomahawk fából volt faragva, s ezüst papírral volt beragasztva. Félelmesen csillogott a sötétben. Ez az övék, mondta áhítattal Nemecsek. Úgy van, jegyezte meg Boka. S ha ez az egy itt volt, akkor itt többnek is kell lenni. Kutatni kezdtek, s az egyik sarokban még hetet találtak. Ebből könnyű volt kitalálni, hogy nyolcan vannak a vörösingesek. Úgy látszik, ez volt a rejtett fegyvertáruk. Csónakosnak az volt az első gondolata, hogy a nyolc szekercét hadizsákmány gyanánt el kellene vinni. Nem, szólt Boka, azt nem tesszük. Ez egyszerű lopás volna. Csónakos elszégyelte magát. Most beszélj, papuskám, bátorodott neki Nemecsek, de Boka gyöngéden oldalba bőte, mire elhallgatott. Ne vesztegessük az időt, másszunk ki és fel a dombra. Nem akarom, hogy akkor érjünk a szigetre, amikor már nincs ott senki. Ez a merész gondolat azután újra kedvet adott nekik a kalandhoz. A szekercéket szétszórták a fülkében, hogy lássák, járt itt valaki. Aztán kimásztak a hasadékon, és most már bátorságra kapva siettek fel a domb tetejére. A domb tetejéről messzire el lehetett látni. Megálltak egymás mellett, és szétnéztek. Boka egy kis csomagot vett ki a zsebéből. Újságpapírost göngyölt le róla, s a papírosból egy kis gyöngyház távcsövet vett elő. Ez a csere nővérének a színházi kukkerja, mondta, és belenézett. De szabad szemmel is el lehetett látni a szigetre. A kis sziget körül fény lett a kicsike tó, ahol a vízi növényeket tenyésztik, s amelynek a partja sűrűn be volt nőve sással meg náddal. A sziget lombos, fái, magas bokrai közt kicsi fénypont csillogott. Erre a látványra mind a három fiú elkomolyodott. Ott vannak, szólt folytott hangon Csónakos. Nemecseknek a lámpa tetszett. Lámpájuk is van. A kis fénypont izget mozgott a szigeten, hol eltűnt egy bokor mögött, hol megint fölvillant a parton. Valaki vitte a lámpát ide-oda. Úgy látom, szólt Boka, aki el nem vette volna a szeme elől a távcsövet egy pillanatra sem, úgy látom, hogy készülődnek valamire. Vagy esti gyakorlatot tartanak, vagy... Itt hirtelen elhallgatott. Nos, kérdezte aggódva a másik kettő. Szent Isten, mondta Boka, egyre a távcsőbe nézve. Az, aki a lámpát viszi, az... Nos, ki az? Ismerős halak, csak nem. Feljebb ment, hogy jobban lásson, de akkor a lámpafény eltűnt egy bokor mögött. Boka levette szem erről a gukkert. Eltűnt, mondta csöndesen. De ki volt? Nem mondhatom meg, nem láttam jól, és épp mikor szemügyre akartam venni, eltűnt előlem. S amíg biztosan nem tudom, nem akarok senkit meggyanúsítani. Talán valaki a miénk közül? Szomorúan felelt az elnök. Azt hiszem. De hiszen az árulás, kiáltott fel csónakos, elfeledkezve arról, hogy csöndben kell maradnia. Hallgass! Ha odaérünk, mindent meg fogunk tudni. Légy addig türelemben. Most bizony már a kíváncsiság is hajtotta őket. Boka nem akarta megmondani, kihez hasonlított a lámpás alak. Találgatták, de ezt is megtiltotta az elnök azzal a megjegyzéssel, hogy nem szabad gyanúba keverni senkit. Izgatottan siettek le a dombról, s len ismét négy kézláb folytatták útjukat a fűben. Most már észre se vették a tüske csalán vagy éles kavicsokat a kezük alá. Siettek, némán csúsztak egyre közelebb a titokzatos kis tó partjához. Odaértek. Itt föl lehetett állani, mert a sűrű sást, nád meg a parti bokor olyan magas volt, hogy eltakarta kis alakjukat. Boka hideg vérrel adta ki a parancsokat. Itt valahol egy csónaknak kell lenni. Én majd jobbra megyek a parton keresni a csónakot nemecsekkel, te meg csónakos balra mégy. Aki előbb akad rá a csónakra, az megvárja a másikat. Néma csöndben rögtön el is indultak, de alig tettek néhány lépést, Boka a sás között meglátta a csónakot. Várjunk, mondta. Vártak, míg csónakos majd egészen megkerüli a tavat, és a túlsó oldalról visszakerül ide. Leültek a partra, s kis ideig a csillagos eget nézték. Aztán figyeltek, hogy nem hallatszik-e át valami beszéd a szigetről. Nemecsek okos akar lenni. Te, mondta, én majd a földre hajtom a fülemet. Hagy csak a füledet békén, szólt Boka. Azt ugyan hiába hajtanád vízpartján a földre. De ha lehajolunk a víz fölé, ott jobban hallunk. A halászokat láttam, amint a Dunán a víz fölé hajolva diskurálnak egymással az egyik partról a másikra. Este a víz kitűnően viszi a hangot. Le is hajoltak a víz fölé, de nem hallottak érthető szavakat. Csak suttogás, motoszkálás hallatszott a kis szigetről. Közben megérkezett csónakos, és búsan jelentette. Nincs csónak sehol. Ne busulj, papuskám, vigasztalt a nemecsek, már megvan. És elindultak le a csónak felé. Beleülünk? Nem itt ülünk bele, szólt Boka. A csónakot előbb elvontatjuk a híddal áttellen belső partra, hogyha észrevesznek, ne legyünk a híd közelében. A hídtól legmesszebb eső ponton fogunk átevezni, hogy nagyot kelljen kerülni ők, ha utánunk akarnak szaladni. Ez az előrelátó okosság tetszett a másik kettőnek. Bátorságot öntött beléjük az a tudat, hogy a vezérük ilyen okos fiú, s ilyen ügyesen tud számítani. A vezér pedig megszólalt. Kinél van spárga? Csónakosnál volt. Csónakos zsebében minden volt. Nincs az a bazár, amiben annyi minden lett volna, mint a csónakos zsebében. Volt abban bicska, spárga, golyó, részkirincs, szögkulcs, rongy, noteszkönyv, srófúzó, meg még Isten tudja micsoda. Elővette a spárgát, s egy Boka rákötötte a csónakorrán levő karikára. S azzal a parton vontatni kezdték nagyon lassan, óvatosan a csónakot a sziget túlsó oldala felé. Miközben vontatták, folyton figyelték a szigetet. És amikor elérkeztek arra a helyre, ahol be akartak ülni a rozogó alkotmányba, ismét hallották az iménti füttyöt. De most már nem ijedtek meg tőle. Tudták jól, hogy ez jelenti az őrváltást a hídon. És már csak azért sem voltak most már ijedősek, mert úgy érezték, hogy benne vannak a harc elvében. Így vannak ezzel az igazi katonák is az igazi háborúban. Amíg nem láttak ellenséget, minden bokortól ijedeznek. Mikor aztán az első golyó elfügyült a fülük mellett, neki bátorodnak, szinte megrészegednek tőle, és elfelejtik, hogy a halálnak rohannak. A fiúk beleültek a csónakba. Elsőnek Boka lépett bele, másodiknak Csónakos, Nemecsek félénkkel lépkedett az iszapos parton. Gyere, gyere, papuskám, biztatta Csónakos. Jövök, papuskám, mondta Nemecsek, azzal egyet csúszott, ilyettében belekapaszkodott egy vékony nátszálba, és szó nélkül belepottyant a vízbe. Nyakig merült a lébe, de kiáltani nem mert. Rögtön felállott a sekély mederben, és nagyon nevetséges kis figura volt, amint csurgott róla a víz, és a kezében még mindig görcsösen szorongatta a torszál vékonyságú nátszálat. Csónakos nem tudta visszatartani a nevetést, kipuffant. Itt áll, papuskám! Nem ittam, mondta ilyet tartal a kis szőke, és amúgy vizesen, sárosan, csurogva, csöpögve beült a csónakba. Még sápat volt az ijegységtől. Nem hittem volna, hogy ma még fürödni is fogok, mondta csöndesen. De nem volt vesztenivaló idő. Boka meg Csónakos megkapták az evezőket, és ellökték a parttól a csónakot. A nehéz csónak lustán lendült ki a vízre, és felfodrozta a csöndes tavacskát maga körül. Az evezőket nesztelenül mártogatták a vízbe, és olyan nagy volt a csönd, hogy tisztán lehetett hallani, amint a csónak orrában gubbaszkodó kis temecseknek vacogott a foga. Néhány pillanat múltán a sziget partjára szaladt a csónak. A fiúk sietve jöttek ki belőle, és azonnal lebújtak egy bokor mögé. Na, idáig is eljutottunk volna, mondta Boka, s halkan óvatosan mászni kezdett a parton, a másik kettő utána. Hoho, fordult vissza az elnök. A csónakot nem hagyhatjuk magára. Ha meglátják, nem tudunk elmenekülni a szigetről. A hídon őrök állanak. Te maradj a csónaknál, úgyis Csónakos a neved, és ha valaki észreveszi a csónakot, vedd a szádba az ujjadat, és fütyülj akkorát, amekkorát csak tudsz. Mi majd visszaruhanunk, beugrunk a csónakba, és te eltaszítod a parttól. Csónakos visszakullogott a ladikhoz, és titokban annak örült, hogy talán lesz alkalma egy akkorát füttyelteni, amekkorát csak tud. Boka pedig tovább ment a kis szőkével a víz mentén. Ahol a bokrok magasabbak voltak, ott felállottak, súgyosontak tovább. Az egyik ilyen magas bokornál aztán megállottak, itt félrehajtották a lombot, beláttak a sziget közepére, melyen kis tisztás volt, és ekkor meglátták a vörös ingesek félelmetes csapatját. Nemecseknek dobogni kezdett a szíve, közelebb simult Bokához. Ne félj, súgta a fülébe az elnök. A tisztás közepén nagy kő volt, s a kövön volt a lámpa. A lámpa körül guggoltak a vörös ingesek. Valóban minnyájának vörös volt az inge. Ágyferi mellett guggolt a két pásztor, és a kisebbik pásztor mellett valaki, akinek nem volt vörös torna inge. Boka érezte, amint Nemecsek reszketni kezd mellette. Te! Mondta Nemecsek, de csak ennyit tudott mondani. Te! Aztán halkan hozzátette. Látod! Látom, szólt szomorúan Boka. A vörös ingesek mellett ott guggolt gerép. Tehát nem csalódott, mikor a dombról erre nézett. Valóban gerép volt az, aki a lámpával járt kelt az imént. Most kettőzött figyelemmel figyelték a vörös inges csapatot. A lámpa furcsán világította meg a sötét arcú pásztorokat, meg a többiek vörös ingét. Mind hallgattak, csak gerép beszélt csöndesen. Valami olyat adhatott elő, ami nagyon érdekelte a többit, mert mind feléje hajoltak, s nagy figyelemmel hallgatták. Az esti nagy csöndben a két Pál utcai fiú is hallotta gerép szavait, ezt mondta. A Grundra két felől lehet bejutni. Be lehet menni a Pál utcáról, de onnan nehéz, mert a törvényben van írva, hogy aki bemegy, annak be kell reteszelnie maga után az ajtót. A másik bejárás a Mária utca felől van. Itt a gőzfűrész nagy kapuja tárva nyitva áll, s a farakások közt el lehet innen jutni a Grundra. Ez csak azért nehéz, mert a farakások közt az utcákban erődök vannak. Tudom, szólt közben Ács Feri mély hangon, mely megborzongatta a Pál utcaiakat. Tudhatod, hiszen ott voltál, folytatta Geréb. Az erődökben őrök vannak, s ezek azonnal jelt adnak, ha valaki közeledik a farakások közt. Nem is ajánlanám, hogy arról jöjjetek. Tehát arról volt szó, hogy a vörös ingesek oda jöjjenek a Grundra. Geréb tovább beszélt. A legjobb az lesz, ha előre megbeszéljük, hogy mikor jöttök, akkor majd én megyek be a Grundra utolsónak, és nyitva hagyom a kis ajtót. Nem fogom bereteszelni. Jól van, szólt közben Ács Feri. Ez helyes. A világért sem akarom olyankor elfoglalni a Grundot, amikor nincs ott senki. Annak rendje és módja szerint háborút fogunk viselni. Ha ők meg tudják védeni a Grundjukat, jó. Ha nem tudják megvédeni, elfoglaljuk és kitűzzük a vörös zászlókat. Nem kapzsiságból tesszük, hiszen tudjátok. Az egyik pásztor szólalt most meg. Azért tesszük, hogy legyen hol labdáznunk. Itt nem lehet, és az Eszterházi utcában mindig veszekedni kell a helyét. Nekünk labdaterület kell, és punktum. Éme épp olyanokból határozták el a háborút, mint amilyen okokért az igazi katonák szoktak harcolni. Az oroszoknak tenger kellett, azért hadakoztak a japániakkal. A vörös ingeseknek labdahely kellett, s miután másképpen nem ment, háború útján akarták megszerezni. Tehát annyiban maradunk, szólt a vörös ingesek vezére Ács Feri, hogy a megbeszélés szerint te nyitva fogod felejteni a Pál utcai kiskaput. Igen, mondta Geréb. Szegény kis szőke nemecseknek azonban most már nagyon fájt a szíve. Ott álló csuromvíz ruhában nagyra nyitott szemmel nézve a tűzfény körülülő vörös ingeseket, s köztük az árulót. Annyira fájt a szíve, hogy mikor Geréb szájából elhangzott az igen, mely azt jelentette, hogy Geréb hajlandó elárulni a Grundot, sírva fakadt. Megölelte Boka nyakát, csöndesen zokogott, és csak ezt mondogatta. Elnök úr, elnök úr, elnök úr. Boka szeriden eltolta magától. Most nem érünk semmit a sírással. De az ő torkát is folytogatta valami. Nagyon szomorú dolog volt az, amit Geréb itt művelt. De most hirtelen Ács Feri intésére felállottak a vörös ingesek. Haza fogunk menni, szólt a vezér. Mindenkinek megvan a fegyvere? Igen, mondták egyszerre valamennyien, s fölvették a földről hosszú falandzsáikat, melyeknek a végén pici vörös zászlócska volt. Előre, vezényelte Ács Feri, be a bokrok közé, gúlába rakni a fegyvereket. És elindultak mind Ács Ferivel az élükön a kis sziget belseje felé. Geréb is velük ment. A kis térség üresen maradt, közepén a kő, a kövön az égő lámpa. Hallatszottak a lépteik, amit egyre távolodtak, mentek befelé a sűrűbe elrejteni a lándzsáikat. Boka megmozdult. Most, súgtott a nemecseknek, s a zsebébe nyúlt. A piros cédulát vette elő, melybe már bele volt illesztve egy rajzszög. Félrehajtotta a Boka rágait, s hátra szólt a kis szőkének. Itt várj, meg sem moccanj! S azzal beugrott a kis tisztásra, ahol az előbb még körben ültek a vörös ingesek. Nemecsek még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy nézett utána. Bokának első dolga az volt, hogy a nagy fához ugrott, amely a tisztás szélén állott, s mely lombkoronájával, mint valami nagy ernyő, az egész szigetet betakarta. A fatörzsre egy szempillantás alatt feltűzte a piros cédulát, s azzal a lámpához osont. Kinyitotta a lámpa egyik ablakát, s belefújt. A gyertya elaludt, s e pillanatban nemecsek Bokát is elvesztette szem elől. De míg hozzá sem szokott a szeme a sötétséghez, már mellette hallott Boka skarom fogta. Rohanj utánam, ahogy csak tudsz! Azzal vágtatni kezdtek a sziget partjára a csónak felé. Mikor csónakos meglátta őket, beugrott a ladikba, a partnak támasztotta az evezőt, hogy minden pillanatban kész legyen az indulásra. A két fiú beugrott a csónakba. Mehetünk, lérte Boka. Csónakos neki feszítette a partnak az evezőt, de a csónak nem indult. Nagyon erősen szaladtak neki idejövet a partnak, s a csónak félig szárazon volt. Valakinek ki kellett szállani belőle, hogy megemelje az orrát, s beletaszítsa a vízbe. De már akkor hangok hallatottak a tisztás felől. A vörös ingesek visszatértek a fegyvertárból, és eloltva találták a lámpát. Eleinte azt hitték, hogy a szél futt el, de amikor Ács Feri megnézte, látta, hogy a lámpa kis ablaka nyitva van. Itt járt valaki, kiáltott a bömbölő hangjás oly hangosan, hogy a csónakkal kínlódó fiúk is meghallották. Meggyújtották a lámpát, és akkor mindenkinek szemébe tűnt a fára tűzött piros cédula, itt voltak a pár utcai fiúk. A vörös ingesek összenéztek, Ács Feri elkiáltotta magát. Hát, ha itt voltak, akkor még most is itt vannak, utánuk! Nagyot füttyentett. A hídról besiettek az őrök, és jelentették, hogy a hídon senki sem jöhetett be a szigetre. Csónakon jöttek, mondta a fiatalabbik pásztor. És a csónakkal bajlódó három fiú rémülten hallotta a rájuk vonatkozó harsány kiáltást. Utánuk! S épp mikor ez a szó elhangzott, sikerült csónakosnak a ladikot a vízbe taszítani, s neki magának még beleugrani. Rögtön meg is kapták az evezőket, és teljes erővel kezdtek a part felé evezni. Ács Feri ordítva adta ki a rendelkezéseket. Vendau el fel a fára, utánuk nézni! Pásztori, ki a hídra, és jobbról-balról a tópartján keríts! Most úgy látod, hogy be vannak kerítve. Amíg azt a 4-5 evezőcsapást megteszik, mely a partra viszi őket, addig a gyorsan futó pásztorok megkerülik a tavat, s aztán nincs menekvés se jobbra, se balra. Ha pedig előbb jutnak a partra, mint a pásztorok, akkor a fa tetejére küldött őrszem szemmel tartatja őket, s megmondja, merre menekülnek. A csónakból látták, amit Ács Feri a lámpával a kezében futkosott a sziget partján. Aztán dobogás hallatott, most rohantak ki a pásztorok a faidon a szigetről. Mire azonban az őrszem felkapaszkodott a fára, ők partot értek. Most kötött ki a csónak a parton, süvöltödött egy hang a fáról. S rögtön felelt rá a vezér mély hangja. Utánuk mindenki! A három pár utcai fiú azonban most már lélekszakadtából futott. Nem szabad, hogy utolérjenek, mondta futás közben Boka. Sokkal többen vannak, mint mi. Tovább vágtattak úton gyepen keresztül, elől Boka, nyomában a másik kettő. Egyenest az üvegház felé tartottak. Be az üvegházba! Liegett Boka, s az üvegház kis ajtaja felé rohant. Az ajtó szerencsére nyitva volt, besurrantak és elbújtak a nagy ciprusok mögé. Könycsön volt. Úgy látszik, az üldözők elvesztették a nyomot. A három kis legény most megpihent kissé. Körülnéztek a furcsa épületben, melynek üvegtetején, üvegfalain beszűrődött a városi este halvány világossága. Furcsa, érdekes hely volt ez a nagy üvegház. Ők a bal szárnyában voltak, s azon túl még az épület közép része következett, majd a jobb szárnya. Véges végig nagy levelű, kövértörzsű fák állottak nagy zöld dézsákban. Hosszú ládákban a páfrány és mimóza tenyészett. A középső rész nagy kupolája alatt pedig legyező levelű pálmák meredtek fölfelé, s délszaki növényekből valóságos kis erdő állott itt. Az erdő közepén aranyharas medence, a medence mellett pad, aztán megint magnóliák, babérok, narancsfák, óriási páfrányok, csupa erős, folytó illatú növény, amely fűszeres szaggal tölti meg a levegőt. S a gőzzel fűtött nagy üvegcsarnokban állandóan csurgott csöpögött a víz. Koppantak a csöppek a nagy kövér leveleken, s amikor egy-egy nagy pálmalevél megzörrent, a fiúk mindig valami furcsa délszaki állatot véltek látni, amely itt futkos ebben a meleg, nyírkos, sűrű kis erdőben, a zöld dézsák között. Biztonságban érezték magukat, s kezdtek azon tűnődni, hogy mikor fognak innen szabadulni. Csak ránk ne zárják az üvegházat, suttogta Nemecsek, aki kimerülten ült egy nagy pálma tövében, s akinek jól esett a fűtött helyiség, mert bőrig át volt ázva. Boga megnyugtatta. Ha eddig nem zárták be, ezúttal sem zárják be. Hát ültek és füleltek. Semmi hang. Itt senkinek se jutott eszébe keresni őket. Aztán fölkeltek, és botorkálni kezdtek a magas polcok között, melyek teristele voltak rakva zöld bokrocskákkal, szagos füvekkel, nagy virágokkal. Csónakos neki is ment az egyik polcnak, s beléje botlott. Nemecsek szolgálatkész akart lenni. Megállj, mondta, majd világítok, és mielőtt még Boka ebben megakadályozhatta volna, gyújtót vett elő a zsebéből, és rápörcentett az egyikre. A gyújtó fellobbant, de a következő pillanatban ki is aludt, mert Boka kiütötte a kis szőke kezéből. Majom, szólt rá haragosan, elfelejtett, hogy üvegházban vagy, hiszen ennek a háznak a fala is üvegből van, most biztosan meglátták a fényt.
13: Megálltak és hallgatóztak. Valóban Bokának igaza volt. A vörösinkesek meglátták a fellobbanó világosságot, mely egy pillanatra az egész üvegházat kivilágította, és a következő pillanatban már hallatszottak a kavicson ropogó lépteik. Ők is a bal szárnyajtaja felé tartottak. Hallották, amit Ácsferiből megint kitört a hadvezér. Pásztorok a jobb kis ajtón, kiáltotta, szemben csak középajtón, én meg itt.
11: A pálutcaiak egy pillanat alatt elbújtak. Csónakos egy polc alá hasalt. Nemecseket pedig azzal a megokolással, hogy ő már úgy is vizes, beküldték az aranyhalas medencébe. A kis szőke állig bújt be a vízbe, s a fejét egy nagy páfránylevél alá húzta. Bokának már csak annyi ideje maradt, hogy a nyitott ajtó mögé állasson. Ácsferi pedig bevonult kíséretével az ajtón, a lámpával a kezébe.

jobboldali ajtón, és miután ő arra indult a keresgélés hevében, a többi is utána szaladt. Keresztül vágtattak az üvegházon, s néhány tompa puffanást jelezte, hogy ők se nagyon kímélték a cserepeket. Aztán kimentek, s újra csönd lett. Elsőnek Csónakos bújt elő. Papuskám, mondta, a fejemre dőlt egy cserép, csupa föld vagyok. És buzgón köpte a homokot, amivel tele volt orra szája. Másodiknak, mint valami vízi szörnyeteg, nemecsek bújt ki a medencéből. Szegényke megint csurgott, csöpögött, s amint ő már szokta, pityergőre álló hangon panaszkodott. Hát én már egész életemben folyton a vízben leszek, mi vagyok én, béka? Megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya. Ne siránkozzál, szólt rá Boka. És most gyerünk, hadd legyen már vége egyszer ennek az estének. Nemecsek sóhajtott. De szeretnék már otthon lenni. Itt eszébe jutott, hogy mi fogadtatásban lesz része otthon, ha meglátják a vizes ruháját, hát kijavította, amit mondott. Nem is szeretnék olyan nagyon otthon lenni. Szaladtak vissza az akácfa mellé, ahol bemásztak a düledező palánkon. Néhány perc alatt elérték. Csónakos fel is mászott a fára, de mielőtt rálépett volna a kerítés tetejére, visszanézett a kertbe. Ilyetten kiáltotta. Ott jönnek! Vissza a fára! Szólt Boka. Csónakos visszament a fára, s maga után fölsegítette két társát. Olyan magasra másztak, amilyen magasra csak bírta őket az ág. Bosszantotta őket az a gondolat, hogy épp most csípék el őket, amikor már oly közel voltak a meneküléshez. A vörösinges csapat hangos trappolással érkezett a fához. A fiúk fönn némán kuksoltak, mint három nagy madár a sűrű romb között. Megint az a szebben is szólalt meg, aki az üvegházban is elbolondította előlük a csapatot. Láttam, amint keresztül ugrottak a kerítésen. Úgy látszik, ez volt a legostobább köztük, ez a Szebenics. És mivel rendesen a legostobább egyszer, mint a leglármásabb is, hát folyton ő kiabált. A vörös ingesek, akik ügyes tornászok voltak, egy pillanat alatt átvetették magukat a palánkon. Ácsferi utolsónak maradt, s mielőtt kimászott volna, elfújta a lámpát. Ugyanazon az akácfán kapaszkodott fel ő is a palánkra, amelynek tetejében a három madár fészkelt. Sőt, Nemecsekről, aki még egyre csöpögött, mint valami lyukas eresz, a nyaka közé is hullott néhány kövér vízcsepp. Esik az eső, kiáltotta Ácsferi. Megtörölte a nyakát, és aztán ő is kiugrott az utcára. Ott mennek, hangzott az utcáról, s mind szaladni kezdtek annak erről, hogy Szebenics megint tévedett. Meg is egyezte Boka. Ha ez a Szebenics nem volna, már rég a kezük közé kerültünk volna. Most már érezték, hogy végleg megmenekültek a vörös ingesek elől. Látták őket, amint két csöndesen ballagó fiú után szaladtak az egyik kis utcán. A két fiú megijedt tőlük, és szintén szaladni kezdett. Nagy ordítást tört ki erre, és a vörös ingesek nekivadultan rohantak utánuk. A lárma messze halt el valami józsefvárosi kis utcácskában. Lemásztak a kerítésről, és nagyot lélegzettek, mikor megint az utca kövezetét érezték a lábuk alatt. Egy öreg asszony baktatott arrafelé, majd más járók elők jöttek. Érezték, hogy megint a városban vannak, itt már semmi bajuk nem történhetik. Fáradtak, éhesek voltak, a közeli árvaházba meleg ablakai barátságosan világítottak ki a sötét estébe, vacsorára harangoztak. Nemecsek didelkedt. Siessünk, mondta. Megállj, szólt Boka. Te lóvonaton menj haza. Nesze adok pénzt. A zsebébe nyúlt, de bennakadt a keze. Csak három krajcárja volt az elnöknek. Nem volt más a zsebében, mint három részkrajcár, meg a finom tintatartó, melyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás három krajcát, és odaadta Nemecseknek. Csak ennyi van. A Csónakosnál akadt még két krajcár. És a kis szőkének volt egy angyalos szerencse krajcárja, amit egy pirulás katujában hordott magával. Ez összesen hat krajcár volt. Ezzel fölült a lóvonatra. Boka megállott az utcán. Még mindig tele volt a szíve a geréb dolgával. Szomorúan állott és hallgatott. De Csónakos még nem tudott az árulásról semmit, tehát ő vidám volt. Ide figyelj, papuska, mondta.
és mikor Boka odanézett, bekapta két ujját a szájába, és fülrepesztő süvített, akkorát, amekkorát csak tudott. Aztán úgy nézett körül, mintha ezzel a füttyel

0: el, jól lakott volna. Ezt már egész este tartogatom, mondta vidáman. De most kikívánkozott belőlem, papuskám! Karon fogta a szomorú bokát, s azzal ennyi izgalom után fáradtan kezdtek a város felé ballagni a hosszú Üllői úton.
1: Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. szeptember 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc a pár utcai fiúk. Negyedik fejezet. Az osztályteremben ismét egyet ütött az óra, s a fiúk a könyveikhez kaptak, Rásztanár úr becsapta a könyvét és felállott a katedrán, a szolgálat két kis csengei, az első pad első, odaugrott hozzá és fölsegítette rá a felöltőt, a pál utcaiak a különböző padokból összenéztek, várva Boka intézkedését. Tudták, hogy ma délután már kettőkor lesz a gyülekedés a Grundon, mert a három tagból álló előőrscsapat be fog számolni fűvészkerti élményeiről. Azt mindenki tudta, hogy a kirándulás sikerült, s hogy a pál utcaiak elnöke bátran adta vissza a látogatást a vörösingeseknek. De a dolog részleteire voltak kíváncsiak, az egyes kalandokra, a veszedelmekre, melyekben a fiúk forogtak. Bokától harapófogóval sem lehetett volna egy szót sem kivenni. Csónakos mindenfélét beszélt össze-vissza, s Isten bocsássa meg neki, de nagyokat füllentett. Még vadállatokról is beszélt, amelyekkel a fűvészkerti romok közt találkoztak. Hogy Nemecsek majd belefulladt a tóba, hogy a vörösingesek egy rettenetes mágra körülültek. De össze-vissza beszélt, és épp a fontos dolgokat felejtette mindig ki, és nem lehetett a beszédjét végighallgatni, mert majd megsüketítette a hallgatóit a folytonos füttyökkel, melyeket pontok helyett rakott a mondatok végére. Nemecsek meg olyan fontosnak érezte a szerepét, hogy nagyon komolyan titkolózott. Ha kérdezték, így felelt: nem mondhatok semmit. Vagy ezt mondta: kérdezzétek meg az elnök úrtól. A többiek rettenetesen irigyelték Nemecseket, aki közlegény létére ilyen gyönyörű kalandban vehetett részt. A hadnagyok és főhadnagyok érezték, hogy ezek után ők eltörpülnek a közlegény mellett. Sőt, némelyek már azt is hangoztatták, hogy a kis szőkét ezek után okvetlenül tiszté fogják előléptetni, és akkor nem marad más közlegény a Grundon, mint Hektor, a tót fekete kutyája. Még mielőtt Rásztanár úr kiment volna az osztályból, Boka felemelte két ujját a pál utcaiak felé annak jelül, hogy 2 órakor lesz a találkozó. A többi fiúk, akik nem tartoztak a pál utcaiak közé, rettenetesen irigyelték őket, mikor Boka intésére valamennyien szalutáltak. Ezzel mutatva, hogy tudomásul vették az elnök jelét. És már mind indulni akartak, mikor történt valami. Rásztanár úr megállott a katedra lépcsőjén. Várjatok, mondta. Nagy csönd lett erre. A tanár úr kis cédulát húzott elő a felöltője zsebéből, föltette a szemüvegét, és a céduláról olvasni kezdte a következő neveket. Weiss? Jelen, mondta ilyetten Weiss. A tanár úr folytatta. Richter? Csere? Polnai, Barabás, Leszik, Nemecsek. Valamennyi rendre felelt. Jelen. Rásztanár úr zsebre tette a cédulát, és így szólt. Ti most nem mentek haza, hanem bejöttök velem a tanári szobába. Egy kis dolgom van veletek. Azzal elindult, s anélkül, hogy ennek a furcsa meghívásnak okát adta volna, kisietett a teremből. Nagy zúgás, zsongás támadt erre. Miért hív? Miért maradunk itt? Mit akarnak velünk? Ezt kérdezgették egymástól a meghívottak. És miután valamennyien pál utcaiak voltak, Boka köré is ereglettek. Én nem tudom, mi lehet, mondta az elnök, csak menjetek be, és én majd megvárlak a folyosón benneteket. Azzal a többiekhez fordult. Hát nem 2-kor találkozunk, hanem 3-kor. Akadály jött közbe. Az iskola nagy folyosója megnépesült. A többi osztályok is ontották magukból a fiúkat, nagy kavarodás, sietés, csoszogást tett úrra a máskor csöndes, nagyablakos folyosón. Mindenki sietett. Be vagytok zárva? Kérdezte egy fiú a szomorú csoporttól, mely a tanári szoba ajtaja előtt feketén lett. Nem, mondta büszkén Weiss. A fiú azzal elszaladt. Irigyen néztek utána. Ő már hazamehet. Néhány percnyi várakozás után kinyílott a tanári szoba ajtaja, s a tejüveges ajtó mögött megjelent Rásztanár úr magas sovány alakja. Gyertek be! Szólt és előre ment. A tanári szoba üres volt. A hosszú zöld asztal körül állottak fel a fiúk halálos csöndben. Az utolsó tisztelet teljesen csukta be az ajtót. Rásztanár úr leült az asztalfőre és körülnézett. Mind itt vagytok? Igen. Alulról, az udvarról a hazasiető fiúk boldog lármája hallatszott fel. A tanár úr becsukotta az ablakot, most ijesztő lett a csönd a nagy könyvtáros szobában. Síri csöndben szólalt meg Rász tanár úr. Itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alakítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett gittegyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egylet tagjainak a névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok. Igaz-e? Senki se felelt. Mind leorgasztott fővel némen állottak egymás mellett annak jelül, hogy a vád igaz volt. A tanár úr folytatta. Menjünk szép sorjában. Mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet alapítását nem tűröm meg. Ki alapította? Nagy csönd. Egy félénk hang szólalt meg. A Weiss. Rász tanár úr szigorúan nézett Weissre. Weiss, nem tudsz magadtól jelentkezni? Szerényen hangzott a felelet. De igen, tudok. Hát miért nem jelentkeztél? Erre megint nem felelt szegény Weiss. Rász tanár úr rágyújtott egy szivarra, s a füstöt a levegőbe fújta. Hát, menjünk szép zsorjában. Először is mondd meg nekem, mi az a git. Felelet helyét Weiss kivett a zsebéből egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette. Ez a git. És mi ez? Kérdezte a tanár. Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. És ezt te kapartad ki? Nem kérem, ez az egyleti git. A tanár úr tágra nyitotta a szemét. Mi az? Kérdezte. Weiss most már nekibátorodott egy kicsit. Ezt a tagok gyűjtötték, mondta, és a választmány rám bízta, hogy én őrizzem meg. Mert azelőtt Kornai őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sohasem rágta. Hát ezt rágni kell. Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én minden nap megrágtam. Miért éppen te? Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles minden nap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik. Így sírva fakadt Weiss, pityeregbe tette hozzá, és most én vagyok az elnök. Komoly volt a hangulat, a tanár szigorúan kiáltott. Hol szedtétek össze ezt a nagy darabot? Csönd lett. A tanár Kolnaira nézett. Kolnai, hol szedtétek ezt össze? Kolnai hadarva felelt, mint aki őszinte vallomással akar segíteni a helyzetén. Ez van, kérem, tanár úr, már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a Weiss hozta, és ezért alapítottuk az egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin, és ő a kocsi ablakból kaparta ki. Egész véres lett a körme. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak, és én eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött, és 5 órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert itt tele volt a pofája gittel. A tanár úr szigorúan ráncolt össze a homlokát. Micsoda szavak ezek, pofája a lónak van. Hát a szája volt tele. Aztán oda mentem, és kértem, hogy hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja. És intett, hogy hagy. És én néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment. És amikor ő elment, akkor én oda mentem, és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. Nem magamnak loptam, hanem az egyletnek. Az ehely lehetnek. Ő is sírt. Ne sírj, mondta rá a tanár úr. Weiss a kabátja szélét tépdezte, és zavarában szükségesnek találta megegyezni. Mindjárt bőg. De Kolnai csak zokogott, szívet tépően zokogott. Weiss súgva szólt rá. Ne bőg! És az a lő is bőgni kezdett. A nagy sírás meghatotta Rász tanár urat. Nagyokat cippantott a szivarjából. És ekkor előlépett a sorból Csele, az elegáns Csele, büszkén kiállott a tanár elé, és elhatározta, hogy most ő is római jellem lesz, mint a minap a Grundon boka. Határozott hangon mondta: kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet. Büszkén nézett a tanár szemébe. Rász tanár úr megkérdezte: honnan? Odahaza, szólt csele, összetörtem a madárfürdőkádat, és a mamám becsináltatta, és rögtön kiszedtem a gittet. A víz mind kifolyt a szőnyegre, mikor a Mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? A verebek nem fürödnek soha, mégis piszkosak. Rász tanár úr előrehajolt a székén, fenyegetőreg mondá: jó kedved van, csele, majd segítek én mindjárt a bajodon. Folytasd, Kolnai! Kolnai szipogott és szepegett, az orrát törölte. Mit folytassak? Honnan szedtétek a többit? Hát most mondta a csele, és az egylet nekem adott egyszer 60 krajcát, hogy én is szerezzek. Ez már nem tetszett Rász tanár úrnak. Hát pénzét is vettetek? Nem, mondta Kolnai, hanem az én papám orvos, és délelőtt komfortáblin jár a betegekhez, és egyszer elvitt, és a kocsi ablakból kiszedtem a gittet, és az nagyon jó puha gitt volt, és akkor az egylet adott 6-6-ost, hogy magam üljek be abba a kocsiba, és én délután beleültem, és kimentem vele a tisztviselőtelepig, és kiszedtem belőle mind a gittet, mind a 4 ablakból, és akkor gyalog jöttem oda a telepről. A tanár emlékezett rá. Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál. Igen. És megszólítottalak, te meg nem feleltél. Kolnai lehajtotta a fejét, és szomorúan szólt: mert tele volt a pofám gittel. És újra eltörött a mécses, Kolnai újra sírni kezdett. Weiss megint izgatott lett, megint tépdesni kezdte a kabátja szélét, megint azt mondta zavarában, hogy mindjárt bőg, és ő maga is megint rákezdte. A tanár úr felállott, s föl alá kezdett sétálni a szobában. A fejét csóválta. Szép kis egylet. És ki volt az elnök? Erre a kérdésre Weiss hirtelen elfelejtette a bánatát, abba hagyta a sírást és büszkén szólt: én. És ki volt a pénztárnok? A Kolnai. Add elő, ami pénz maradt. Tessék, attól a zsebében nyúlt Kolnai. Neki sem volt kisebb zsebe, mint Csónakosnak. Kotorászni kezdett benne, és sorra kirakott az asztalra mindent. Mindenek előtt 1.43 forint krajcár került elő, aztán 2 darab 5 krajcáros bélyeg, 1 zárt levelezőlap, 2 darab 1 koronás okmány bélyeg, 8 új toll és 1 színes üveggolyó. A tanár úr megolvasta a pénzt, és ennek láttára elkomorodott. A pénzt hol vettétek? Tagdíjakból, mindenki minden héten fizetett 1 6-ost. És mire kellett a pénz? Csak hogy be legyen fizetve a tagdíj. A Weiss lemondott az elnöki fizetésről. Mennyi volt az? 5 krajcár 1 hétre. A bélyegeket én hoztam, a levelezőlapot a Barabás, és az okmánybélyeget a Richter. Neki az apja... ő az apjától... a tanár közbevágott. Lopta, mi? Richter! Richter előállt és lesütötte a szemét. Loptad? Némán intett, hogy igen. A tanár úr a fejét csóválta. Micsoda romlottság! Mi az apád? Dr. Richter ennő közés váltóügyvéd. De az egylet visszalopta a bélyeget. Hogy? Hát, mert én elloptam a papától a bélyeget, és aztán féltem, és az egylet adott nekem 1 koronát, és én vettem rajta 1 másik bélyeget, és visszaloptam az íróasztalra. És a papa rajta kapott. Nem amikor loptam, hanem amikor visszatettem, és a nyakam közé húzott érte. A tanár egy szigorú pillantására kijavította. Megvert érte, és külön még megpofozott, mert visszatettem, és kérdezte, hogy hol loptam, és én nem akartam megmondani, mert akkor megint külön megpofozott volna, hát azt mondtam, hogy a Kolnaitól kaptam, és akkor ő azt mondta, hogy tüstént vidd vissza a Kolnainak, mert az bizonyára valahol lopta. És én visszavittem a Kolnainak, és ezért van most az egyletleg 2 bélyege. Gondolkodóba esett ezen Rász tanár úr. Hát minek vettetek új bélyeget, hiszen a régit is visszatehetted volna? Azt nem lehetett, felelte helyette Kolnai, mert már a hátán volt az egylet pecsétje. Pecsét is van? Hol a pecsét? A Barabás a pecsétőr. Most Barabáson volt a sor, most ő lépett elő. Gyilkos pillantást vetett Kornaira, akivel mindig baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a Grundon. De nem tehetett semmi egyebet, szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanárasztalra a hozzávaló tintapárnás bádogs katujával együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva. Gittgyűjtő Egyesület Budapest 1889. Rásztanár úr elfojtotta a mosolygását, és megint megcsóválta a fejét. Ezen fölbátorodott Barabás. Az asztal felé nyúlt, és vissza akarta venni a pecsétnyomót, de a tanár úr rátette a kezét. Mit akarsz? Kérem, vágta ki Barabás. Én esküdtettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem a pecsétet, de a kezemből ki nem adom. A tanár úr zsebre dugta a pecsétet. Csönd, mondta. De Barabás most már nem maradt nyugton. Akkor szólt, tessék a cserétől a zászlót is elvenni. Hát zászló is van. Add ide, mondta a tanár a Csele felé fordulva. Csele belenyúlt a zsebébe, és egy picike kis drótnyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a Grund zászlóját. Általában az ilyen varnivaló dolgokat mind a Csele nővére csinálta. De ez a zászló piros-fehér-zöld volt, ez volt ráírva. Gittgyűjtő Egyesület Budapest 1889. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szólt a tanár úr. Ki az a finom madár, aki továbbot egybével írja? Ki írta ezt? Senki nem felelt. A tanár úr dörgő hangon ismételte a kérdést. Ki írta ezt? Ekkor Csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért mártsa ő be a bajba a fiúkat? A továbbot ugyan Barabás írta egybével, de miért szenvedjen Barabás? Tehát szerényen ezt mondta. A nővérem írta, kérem, és nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását. A tanár nem felelt semmit, és a fiúk most össze-vissza kezdtek beszélni. Kérem, a Barabástól nem szép, hogy elárulta a zászlót, jegyezte meg dühösen Kornai. Barabás mentegetődött. Mindig velem van baja. Ha tőlem elvették a pecsétét, akkor már úgyis vége az egyletnek. Csönd! Vágta el a vitát Rásztanár úr. Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van oszlatva az egylet, és meg ne halljam többé, hogy ilyesmik bekeveredtek. Maga viseletből valamennyien szabályszerűt fogtok kapni. És Weiss pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az elnök. Pardon, jegyezte meg szerényen Weiss. Éppen ma voltam utoljára az elnök, mert ma kellett volna a közgyűlésnek lenni, és már mást jelöltünk erre a hónapra. A Kornait jelöltük, mondta vigyorogva Barabás. Az nekem mindegy, szólt a tanár. Holnap valamennyien itt maradtok kettőig, majd segítek én a bajotokon. Most pedig mehettek. Alászolgálja, hangzott kórusban, és mind megmozdultak. Ezt a zavaros pillanatot Fejsz arra használta fel, hogy a Gitt után nyúlt. A tanár meglátta. Nem hagyod békében? Fejsz alázatos pofát vágott. Hát a Gittet nem kapjuk vissza. Nem. Sőt, akinél még van, az adja rögtön vissza, mert ha megtudom, hogy valamelyiknél maradt, azzal szemben a legszigorúbban fogok eljárni. Erre előlépett a Leszik, aki eddig hallgatott, mint a potyka. Kivett a szájából egy darab gittet, és odaragasztotta az egyleti csomóhoz fájó szívvel és mazatos kézzel. Több nincs? Felelet helyett a Leszik kitátotta a száját, mutatta, hogy nincs több. A tanár úr a kalapját vette. És csak még egyszer halljam, hogy egyletet alapítottatok. Takarodjatok haza! A fiúk némán sompolyogtak ki, csak egyikük szólalt meg csöndesen. Alászolgálja, mondta külön Leszik, mert az előbb, mikor a többiek köszöntek, neki tele volt a szája. A tanár úr elment, s a feloszlatott gitt egylet egyedül maradt. Szomorúan néztek egymásra a fiúk. Kornai a várakozó Bokának mesélte el a kihallgatás történetét. Boka föllélegzett. Nagyon megijedtem, mondta, mert már azt hittem, hogy a Grundot árult el valaki. Ez alatt Nemecsek odament a csoporthoz, és suttogva szólt. Nézzétek, mi alatt kihallgatott benneteket, én az ablaknál álltam. Egy új ablak volt, és megmutatta a darab friss gittet, amit az ablakból kapart ki. A többiek áhítattal nézték, Weissnek felragyogott a szeme. Hát, ha Gitt van, akkor megint egylet is van. A Grundon megtartjuk a közgyűlést. A Grundon, kiáltotta a többi is, és valamennyien szaladni kezdtek hazafelé. A lépcső visszhangzott a kiáltásaiktól, amit a Pál utcaiak jelszavát harsogták. Ha-ho-ho, ha-ho-ho, és valamennyien kivágtattak a kapun. Boka egyedül ment lassan. Neki nem volt jó kedve, neki geréb járt az eszében. Az áruló geréb, aki a lámpát cipelte a fűvészkerti szigeten. Gondolatokba mélyedve ment haza, megebédelt, s nekiállott a másnapi latin leckének. Isten tudja, hogy csinálták ilyen gyorsan, de a gittegylet tagjai már 2:30-kor megjelentek a Grundon. Barabás egyenesen ebédről jött, mert még majszolt egy nagy darab kenyérhéjat. Az ajtóban várt a Kolnait, hogy barackot nyomjon a fejére. Sok volt már a Kolnai rovásán. Mikor teljes számban voltak, Fejsz a farakások közé hívta őket. Megnyitom a közgyűlést, mondta rettentő komolyan. Kolnai, aki már megkapta, sőt Barabásnak vissza is adta a barackot, azon a nézeten volt, hogy a tanári tilalom ellenére fönn kell tartani az egyletet. Barabás azonban meggyanúsította. Azért mondja, mert most rajta a sor elnöknek lenni. Én azt mondom, hogy elég volt a gitted egyből. Ti itt mind sorra elnökök vagytok, mi meg hiába rágjuk a gitted. Én már utálom. Hát már egyéb se legyen a szájamban, csak folyton ez a ragacs. Most Nemecsek akart felszólalni. Szót kérek, mondta az elnöknek. A titkár úr szót kér, mondta komolyan Weiss, és csöngetett egy kis kétkrajcáros csöngettyűvel. Nemecsekbe azonban, aki a gittegyletben titkári tisztet viselt, belefogyott a szó. Meglátta az egyik farakás mellett gerébet. Senki más nem tudta gerébről azt, amit ő tudott, amit azon az emlékezetes estén Bokával együtt ő is látott. Geréb egyedül sompolygott a farakások között, és egyenesen afelé a kis kónyó felé futott, amelyben a tót lakott a kutyájával. Nemecsek érezte, hogy neki kötelessége szemmel tartani az árulót, vigyázni minden lépésére. Boka azt mondta, hogy addig, amíg ő nem jön, Gerébnek nem szabad megtudnia, hogy látták a vörös ingesek kerülni a lámpa körül a szigeten. Hadd higgye, hogy senki sem tud a dolog felől. De most itt volt, itt sompolygott. Nemecsek minden áron tudni akarta, hogy miért megy a tóthoz, tehát így szólt. Köszönöm, elnök úr, de a beszédemet majd máskor mondom, mert eszembe jutott, hogy valami dolgom van. Weiss megint megrázta a kis csengőt. A titkár úr elhalasztja a beszédjét, de a titkár úr akkor már szaladt. Szaladt, de nem geréb után, hanem elébe. Keresztül vágtatott az üres telken, és kiment a Pál utcára. Innen a Mária utcába kanyarodott, és lóhalálában száguldott a gőzfűrész kapuja felé. Majd, hogy el nem gázolta egy hatalmas aprófás szekér, amely épp akkor döcögött ki a kapun. A kis vaskémény pöfögött, köpkötte a fehér gőzt. A gőzfűrész fájdalmasan visított benne a házban, mint azt mondta volna, vigyázz, vigyázz! Bizony, vigyázok, is felett neki futtában Nemecsek, s a kisház mellett elhaladva lekerült a farakások közé, és egyenesen a tót gunyhója mögé ment. A tót gunyhójának menedékes volt a teteje, és majdnem összeért ennek a tetőnek a széle azzal a farakással, amely a gunyhó mögött volt. Nemecsek felkapaszkodott a farakásra, s hasra feküdt rajta. Oldalt pislogott ki, és várta, hogy most mi lesz. Mit akarhat Geréb a tóttól? Talán a vörösingeseknek valamely hadicsere volt ez? Elhatározta, hogy kihallgatja a beszélgetést, bármi történjék is vele. Ó, mély dicsőséget fog ez neki hozni, mély büszke lesz, amiért ő fedezte fel ezt az újabb árulást. Amint várt, nézegetett, egyszerre meglátta Gerébet. Geréb lassan, óvatosan közeledett a gunyhó felé, s folyton hátra tekintett attól való féltében, hogy követi valaki. S csak miután meggyőződött arról, hogy senki se jön utána, vágott neki bátran az útnak. A tót nyugodtan üldögélt a gunyhó előtt a padon, szívta a pipájából azokat a szivarvégeket, amiket a fiúk szoktak volt neki hozni, mert mindenki gyűjtötte a szivarvéget Janónak. Felugrott mellőle a kutya, egyet-kettőt vakkantott Geréb felé, de amikor megérezte, hogy idevaló ember, visszafeküdt a helyére. Geréb egészen közel ment Janóhoz, úgy, hogy a háztető elrejtette őket Nemecsek szeme elől. De most már merész lett a kis szőke. Halkan, olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a gúnyó tetejére. hasra feküdt a tetőn is, és úgy csúszott előre fölfelé, hogy majd elől az ajtó fölött kidugja a fejét, és lenézzen rájuk. Egyet-kettőt recsentek is a deszkák alatt, és ilyenkor Nemecsek úgy érezte, hogy az erejében megáll a vér. De tovább mászott, óvatosan előre dugta a fejét, és ha e pillanatban a tótnak vagy gerébnek eszébe jutott volna, hogy fölnézzen, ugyancsak megijedt volna, ha ott látja a deszkák peremén a Nemecsek okos kis szőke fejét, amint tágra nyitott szemmel figyelne azokra a dolgokra, amik a gúnyhó előtt történnek. Geréb odalépett a tóthoz, és barátságosan mondta neki. Jó napot, Janó! Jó napot, felelte a tót, és kisevette a pipát a szájából. Geréb közel hajolt hozzá. Szivart hoztam, Janó. Erre már kivette szájából a pipát a tót. Felragyogott a szeme. Szegény Janónak életében nem sokszor jutott osztály részül az a szerencse, hogy egészben lássa a szivart, ő csak olyankor jutott hozzá, amikor már valaki elszívta a javát. Geréb három szivart vett elő a zsebéből, és Janó markába nyomta. Ejje, gondolta magában Nemecsek. Jól tettem, hogy felmásztam ide, ez akar valamit a tóttól, ha szivarral kezdi. És hallotta, amit Geréb csöndesen mondta a tótnak. Janó, jöjjön be velem a gúnyhóba, nem akarok itt künn beszélni magával, nem akarom, hogy meglássanak. Valami fontos dologról van szó. Lehet itt még szivart kapni nálam, többet is. És kihúzott a zsebéből egy egész marék szivart. Nemecsek a fejét csóválta a háztetőn. Nagy komisság lehet, gondolta, ha ilyen sok szivart hozott. Persze a tót örömmel ment be a gúnyhóba, s Geréb utána. Geréb után besompolygott a kutya is. Nemecsek bosszankodni kezdett. Semmit sem fogsz hallani abból, amit beszélnek, gondolta. Füstbe ment az egész jó kieszelt tervem, és nagyon irigyelte a kutyát, amely besompolyoghatott utánuk, még mielőtt becsukták az ajtót. Mert még az ajtót is becsukták maguk után. Nemecseknek eszébe jutottak azok a mesék, amelyekben a vashorrú bába fekete kutyává változtatja a királyfit, és igazán most szívesen adott volna érte 10-20 finom üveggolyót, ha valami vashorrú bába néhány percre fekete kutyává varázsolta volna, s helyette a Hektorból csinált volna egy kis szőke Nemecseket, hisz elvégre kollégák voltak, közlegények voltak mind a ketten. De a vashorrú bába helyett segítségére jött egy vasfogú bogár. Az a szegény szú, amely a fedél egyik deszkáját valamikor régen kirágta, s az egész családjával együtt jól lakott a jó puha fával, nem is sejtve, hogy valamikor milyen nagy szolgálatot fog tenni a Pál utcai fiúknak. Ahol a szú megrágta a deszkát, ott vékonyabb volt. Nemecsek ráütötte a fülét a deszkára, és hallgatódzott. Tompa hangok jöttek a kis gúnyhóból, és Nemecsek nem sokára örömmel tapasztalta, hogy minden szót, amit benn egymással beszélnek, kitűnően hall. Geréb csöndesen beszélt, mint aki még ezen a magányos helyen is fél, hogy meghallja valaki, amit mond. Ezt mondta a tótnak. Janó, legyen esze! Tőlem annyi szivart kaphat, amennyit akar, de ezért meg kell tennie valamit. Janó dörmögve kérdezte. Mit kell csinálni? Csak ki kell kergetni a fiúkat a grundról. Nem kell megengedni, hogy itt labdázzanak, hogy szétkordják a farakásukat. Most néhány pillanatig nem hallatszott semmi. Nemecsek ebből arra következtetett, hogy a tót gondolkozik. Aztán ismét hallatszott a tót hangja. Ki kell kergetni?
1: Igen.
0: Miért? Mert mások akarnak idejárni. Ezek a mások csupa gazdag fiú. Annyi szivar lesz, amennyi csak kell. Még pénz is lesz. Ez hatott. Pénz is lesz, kérdezte Janó. Lesz. Forint lesz. A forint aztán végleg kenyerezte a tótot. Rendben van, mondta. Ki fogjuk kergetni? Csattant a kirincs, nyikorgott az ajtó, Geréb kilépett a kunyhóból. De már akkor Nemecsek nem volt a háztetőn. Mint a macska, oly ügyesen mászott le róla, talpra ugrott és rohant a farakások közt vissza a grunt felé. Nagyon izgatott volt a kis szőke, és érezte, hogy e pillanatban az összes fiúk sorsa, az egész grunt jövője az ő kezében van. Mikor a csoportot meglátta, már messziről kiáltott. Boka! De nem felelt senki. Újra kiáltott. Baka, elnök úr! Egy hang felelt. Még nincs itt! Nemecsek száguldott, mint a szélvész. Erről az esetről azonnal értesíteni kell Bokát. Azonnal kell cselekedni, még mielőtt kikergetik őket a birodalmukból. Mikor az utolsó farakás mellett rohant el, meglátta a Gittegylet tagjait, akik még mindig gyűléseztek. Weiss még mindig komoly arcra elnököt, és amikor a kis szőke elrabogott a közgyűlés mellett, rákiáltott. Ho-ho-ho, titkár úr! Nemecsek futtában intett, hogy nem áll meg. Titkár úr! Süvöltött utána Weiss. S hogy nagyobb legyen a tekintélye, erősen megrázta az elnöki csengőt. Nem érek rá! Kiáltotta vissza Nemecsek, és szaladt, hogy Bokát a lakásán keresse föl. Weiss ekkor az utolsó eszközhöz nyúlt. Recsegő hangon kiáltott utána. Közlegény, adj! Erre aztán meg kellett állnia, hiszen Weiss hadnagy volt. Dúlt-fúlt mérgében a kis szőke, de kénytelen volt engedelmeskedni, mihelyt Weiss elővette a rangját. Parancsol, hadnagy úr! És hapták beállt. Kérem, mondta a Gittegylet elnöke, épp most mondtuk ki, hogy a Gittegylet mától fogva, mint titkos egylet fog tovább működni. Új elnököt is választottunk. A fiúk lelkesen kiáltották az új elnök nevét. Éljen Kolnai! Csak Barabás mondta vigyorogva. Apcú Kolnai! Az elnök pedig folytatta. Ha a titkár úr meg akarja tartani a titkári állást, akkor most velünk együtt le kell tennie a titoktartási becsületszót, mert ha Ráztalán úr megtudja, hogy ebben a pillanatban meglátta Nemecsek a farakások közt sompolyogni Gerébet. Ha Geréb most elmegy, vége mindennek, vége az erődöknek, vége a Grundnak. De ha Boka itt a lelkére beszélne, még talán erőt venne rajta a jobb érzés. A kis szőke majdnem sírt dühében, belevágott az elnök szavába. Elnök úr, én nem érek rá, nekem el kell mennem. Weiss szigorúan kérdezte, talán fél a titkár úr? Talán attól fél a titkár úr, hogyha rájönnek, önt is megbüntetik? De Nemecsek már nem figyelt rá. Csak Gerébet nézte, aki meglapult a farakások között, s azt várta, hogy a fiúk másfelé menjenek, s ő az alt kiosonhasson az utcára. És mikor ezt meglátta, se szó se beszélt, faképnél hagyta a Gittegyletet, összefogta elől a kabátját, s utcol neki, mint a szélvész, keresztül vágtatott a Grundon, és kirohant a kapun. Néma csönd lett a közgyűlésen. A síri csöndben aztán megszólalt az elnök síri hangon. A tisztelt tagok mindnyájan látták Nemecsek Ernő viselkedését. Kijelentem, hogy Nemecsek Ernő gyáva. Úgy van, harsogta a közgyűlés. Sőt, Kornai ezt kiáltotta. Áruló! Richter izgatottan jelentkezett szólásra. Indítványozom, hogy a gyáva árulót, aki az egyletet a bajban cserben hagyta, csapjuk le a titkárságról, zárjuk ki az egyletből, s vegyük bele a titkos jegyzőkönyvbe, hogy áruló. Éljen! Hangzott egyszerre minden torokból. És az elnök néma csöndben hirdette ki az ítéletet. A közgyűlés Nemecsek Ernőt gyáva árulónak jelenti ki, a titkárságból lecsapja, és az egyletből kizárja. Jegyző úr! Jelen, szólt Leszik. Vegye be a jegyzőkönyvbe, hogy Nemecsek Ernőt a közgyűlés árulónak nyilvánítja, és írja a nevét kisbetűvel. Moraj futott végig a közgyűlésen. Az alapszabályok szerint ez volt a legszigorúbb büntetés. És sokan állták körül Lesziket, aki azonnal a földre ült, a térdére fektette az ötkrajcáros füzetet, mely az egyleti jegyzőkönyve volt, s nagy ákon-bákon betűkkel beleírta, hogy kisbetűvel Nemecsek, kisbetűvel Ernő, áruló. Így vette el Nemecsek Ernőtől a Gittegylet a becsületét. Nemecsek Ernő pedig, vagy ha így jobban tetszik, kisbetűvel Nemecsek Ernő rohant el a Kinizsi utca felé, ahol Boka lakott egy kis szerény földszintes házban. Berohant a kapu alá, s ott egyenesen nekiszaladt Bokának. Néni, mondta Boka, amikor magához tért, hát te mit keresel itt? Nemecsek liegve mondta el a tapasztalatait, s a kabátjánál fogva húzta Bokát, hogy siessen. Most együtt szaladtak a Grund felé. Te ezt mind hallottad, láttad? Kérdezte futtában Boka. Hallottam, és láttam is. És még ott van Geréb? Ha sietünk, még ott találjuk. A klinika mellett Meg kellett állniuk. Szegény nemecse köhögni kezdett, neki támaszkodott a falnak. Te csak, mondta, te csak siess oda, én majd kiköhögöm magam. És nagyokat köhögött. Meg vagyok hűlve, mondta Bokának, aki nem mozdult mellőle. A fűvészkertben hűltem meg, mikor a tóba pottyantam, mert még nem volt baj, de az üvegházban, mikor a medencében kucorogtam, ott nagyon hűvös volt a víz, ott végigfutott rajtam a hideg. Befordultak a Pál utcába, és épp akkor, mikor bekanyarodtak a sarkon, nyílott a palánk kiskapuja. Geréb jött ki rajta sietve. Nemecsek hirtelen megfogta Bokát. Ott megy! Boka tölcsét csinált a kezéből, és harsány hangon kiáltott végig a csöndes kis utcán. Geréb! Geréb megállott és visszafordult. Mikor Bokát meglátta, nagyot nevetett. És nevetve szaladt el előlük, ki a körútra. A Pál utca házai közt élesen hangzott ez a gúnyos nevetés. Geréb kinevette őket. A két fiú úgy álltott az utcasarkon, mintha leszögezték volna őket. Geréb eltűnt a szemük elől. Érezték, hogy minden veszve van. Nem szóltak egymáshoz egy árva szót sem, s most már csöndesen ballagtak a grunt kis ajtaj felé. Belülről a labdázó fiúk víglármája hallatszott kis, aztán egy harsány kiáltás, a gittegylettiek éljenezték az új elnöküket. Odaben még senki se tudta, hogy ez a kis darabka föld talán már nem is az övék. Ez a kis darab terméketlen, hepeupás, pesti föld, ez a két ház közé szorított kis rónaság, ami az ő gyermeklelkükben a végtelenséget, a szabadságot jelentette, ami délelőtt amerikai préri volt, délután magyar alföld, esőben tenger, téren az északi sark, szóval a barátjuk volt, és azzá változott, amivé ők akarták, csak hogy mulattassa őket. Látod, mondta Nemecsek, ők meg nem is tudják. Boka lehorgasztotta a fejét. Nem tudják, ismételte csöndesen. Nemecsek a Boka fejében bízott. Nem vesztette el a reménységét, amíg okos, higgadt kis barátját látta. Csak akkor ilyet meg igazán, mikor meglátta Boka szemében az első könnyet. És hallotta, amint az elnök, maga az elnök, mély szomorúsággal és reszkető hangon mondta. Hát most mit csináljunk?
2: Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. október 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: René a régebbi növendéktárs, Rainer Maria Rilke. René 11 éves korában került a Szentpölteni katonai arreáliskolába, majd Mérisch Weissenkirchenbe. Amikor kiléptem a katonai főreáliskolából, írja Rilke Szedlakovic vezérőrnagynak, egykori tanárának, úgy álltam életem roppant feladatai előtt, hogy megfosztottak erőm leggyanútlanabb részétől, s egyúttal attól a többé soha nem pótolható felkészüléstől, amely tiszta lépcsőfokokat építhetett volna ahhoz a kapaszkodóhoz, melynek most legyengülten és sérülten kellett nekivágnom jövőm legmeredekebb falai előtt. A katonaiskola jelentősége mérhetetlen, írja egy másik levelében, mivel korai és tökéletes indítatás volt a fordulathoz, a befelé irányuló, a legbensőbb középig vivő úthoz. Ottlik Rilke René növendék emlékének ajánlotta az Iskola határon című regényét. Az ajánlás a magyar kiadásról véletlenül lemaradt. A német kiadásokon rajta van. A régebbi növendéktárs azt tapasztalta, idézem a Budából, hogy az ember lelkét a legteljesebb elnyomásban sem lehet elpusztítani, mert teremt magának egy könyökteret, mozgás lehetőséget, mint egy a létezés új dimenzióját, ahol örökre szabad lesz. Rönével egészen biztos, hogy meg tudták volna ezt beszélni. Anyjával biztos, hogy nem. Azt hittem, észre fogják venni, hogy valami közön van Rilkéhez. De csak Tandori Dezső vette észre, mondta Ottlik egy hosszú beszélgetésben a 70-es évek végén. Fontos megemlíteni, hogy Ottlik bevette Tandorit a nagy négyszer százasukba. Utánpótlás.
1: Tandori Dezső, egy szó alibije. Az ország szótárból. Részlet. Az ajtó kinyílt, kitárult a szélrohamtól, elfúj elolt gyertyát, megindít befúvat nagy olvasztót, kifújja, kihajtja a levegőt a gázcsövekből, agyonlő, főbelő valakit, felfújja az arcát, kialszik, gyertya. Szétpukkad, leereszt, defektet kap, gumiabroncs, kiolvad, kiég biztosíték, elromlik, megromlik, tönkre megy. Elül, elvonul, vihar, zaj, elsimul, zavar. Lezajlik, valami. Elalszik, ügy. Túl vagyunk rajta. Hagyjuk ezt elmúlni, vagy feledésbe menni. Várjuk meg a kedélyek lecsillapodását. A szél himbál ágakat. Forgat, táncoltat faleveleket. Ide-oda mozog, himbálódzik ág, gaj. Ide-oda libben forog, gurul száraz levél. Felrobbant hidat, épületet, légberöpít, aknát, lőporraktárt, felfújtat gumiabroncsot, fényképet felnagyít, erős szél kerekedik, a szél esőt hoz, jelent.

0: Keresek jó embereimről, akik éltek és voltak. Keresek életem minden szakából olyan emlékeket, hogy örökre felettessék velem mind az urológiai éjszakáim szomorúságát, mind a gyűlölettel mérgezett nappalaim keserűségét. Teljesen kilátástalan feladat. Túl sok és túl súlyos a felettetni való. Egy hideg idegen világ ül a lelkedem, bébé. Folytatni a munkát csak meleg és meghitt, napfényes levegőben lehet. Hol vagy, Júlia? Hol vagy, Szeredi? Hol vagy, medve? Még akár a jó Bellóni Gyula is segíthetne mindenfélével, bébé, felettetni veled emesztamaszt. Feltámasztani azzal nem tudod a halottaidat, ha visszagondolsz rájuk. De ki van próbálva, végigjárod velük saját életed emlékeinek egész világát, és sok minden eszedbe jut. Elfelejtett részletek például. Pontos dátumok, helyek, helyszínek. A puszta gondolataiddal segítenek visszatalálni önmagad konkrét festői világába. Ezért szedtem elő tegnap a Kandinskit, Júlia miatt. Adit medve miatt. Rilke leveleit, a kötetet egyébként Julcsi olvasta, mert az egykori tanárát gondoltam összehasonlítani a mi bekényőr nagyunkkal. Ki és hogyan? Mivel tudnak kiszabadítani ebből a rideg, idegen, rossz valóságból? Júlia szerette a festészetet, és értett is hozzá, Évával ellentétben. Ő segíthetett volna, de most nem segített. Talán a lánya miatt. Julcsi önzőnek, egoistának írta le. Kandinskit a főreálban nyomban utánozni kezdtem. Még medve is kinevetett vele. Bántott. Adi verseiből ügyesebben loptam el festménynek a képeket. Tegnap ezt is végig gondoltam. Vér és arany, Isten, fekete zongora. Nem ért semmit. Mégis még egyszer kézbe vettem Adit. A könyv miatt, amit medvétől loptam, vagy örököltem. 29-30-ban önképzőköri jutalomnak kapta. Ez volt igazán a röhely benne. Én is nyertem jutalmat, az másképp volt röhely. Jól emlékeztem sok mindenre, de ami nekem kellett volna tőlük, megnyugvás, vagy legalább megkönnyebbülés, azt egyik sem hozta. Józan észre bajosan remélhette ezt az ember doktor Bekénytől, akit von Zedlakovic vezérőrnaggyal vetettem össze, vajon hány kimenő elvonás kapott tőle Rilke. A gondolataim futottak tovább, a rossz emlékű őrnagyunkról Monostorra, meg az egyetemtéri kispanzióra, ahová akkor szabadságra, eltávozásra, vasárnapi kimenőre jártam anyámhoz. Az történt, amit se nem reméltem, se álmomban el nem képzelhettem volna. Felmerült a semmiből anyám, Éva, és szó nélkül kiragadott abból, amiben voltam. Nyugalom fogott el. Átmenet nélkül megváltozott a helyzet. Fordultak velem a dolgok, leszakadtak a mellemről. Julcsival rendben van, ahogy van. Gyűröl és keserű. Megvan a saját élete, vegyem észre. Ordítozott vele, mert az keserű, nem csak szép. Engem gyűröl, engem nagyon szeret. Világos, hogy nem hagy itt. Ez egy jó lány, ez a Julcsi. Világos továbbá, hogy az urológiával sem kell törődnöd, bébé. Folytasd a művedet, építs tovább a kártyavárat. Amíg össze nem dől, lehet. Egyre följebb. Anyád nem szólt, csak volt. Ezt mind te gondoltad, magadnak gondoltad, bébé. Éva nem mondott semmit, főképp a festészetről nem, Julcsiról egy szót sem. A kártyaváradon nevetett. Sokféle bajban, más-más nehéz helyzetben tudott a segítségedre jönni, ám abban biztosan nem, hogy megváltoztassa körülötted a légkört. Reménytelen helyzetedből más, új helyzetet teremtsen, csak azért, hogy festhess tovább a félbehagyott vásznadat. Ki hitte volna, hogy ez senki másnak, egyedül neki fog sikerülni. Évával nem számíthattam másra, mint amit gondol. Festettem eleget, bízvást abba hagyhatom. Most éppen az ellenkezőjét gondolta, azt, amit én. Hagyjunk engem festeni. Életében anyám csinált miattam tőle nem várt, véleményével homlok egyenest ellenkező dolgokat. Más is jött váratlanul a segítségemre, ha kellett, önmagát megtagadva, de ezt csak életében tehette, holtában már soha. Halála után a kiszámíthatatlanságát eddig még csak Éva őrizte meg. Hivatlanul jött, kéretlenül közölte. Jól van, bébé, nem esünk kétségbe, fiam. Nem én adom szájában szót. Ha ezt tudnám csinálni, akkor nélküle is tudnám, mit csináljak. És nem is használt szavakat. Amit gondolt, elmondta a kissé felemelt fejtartása. Teljesen világos volt. Ismertem a fejtartását. Hagyjunk engem festeni.
1: Rilke, a negyedik elégia. Rónai György fordítása. Ó, élet fái, mikor ér a tél? Nem értünk egyet. Ösztön, mint a vándormadarat, nem visz. Késve, maradozva kapunk föl egy-egy szélre hirtelen, s hullunk megint le részvétlen tavakra. Nyílást, hervadást egyformán tudunk. Bár oroszlánok járnak valahol még, s még pompáznak, nem ismernek hanyatlást. S mi egyet vélve váltig már a másik gerjedését érezzük. A közellét ellenségünk. Nem párkányon bolyognak egymásban is a szeretők? Noha egymásnak hont, hajszát, távolt ígértek. Az ellentét alapja készül itt a percrajzához fáradtságosan, hogy lássuk, mert nagyon világosak velünk.

maszkok, inkább a bábu, a stelt. El fogom tűrni az irhát és a drótot és Bamba arcát. Itt. Előtte vagyok. Ha kihunynak is a lámpák, ha azt mondják is, vége, s szürke léghúzattal meg is csap a színpadról az üresség, s ha nem is ül már néma őseim közül velem itt senki, nő se, sőt a kancsal barna szemű fiú se, mégis maradok. Mindig van látnivaló. Nincs igazam. Kinek oly keserű volt a lét, létemet ízlelve, apám, ki kényszerem első zavart levét, ahogy nőttem, ízlelted újton újra, s jövőm idegen zamatán tűnődve vizsgáltad, ha ernyedtem föltekintek, apám, ki bennem, mióta halott vagy, reményem mélyén gyakran ott szorongsz, s közönyt, a holtak közönyét, közöny országokat adsz föl kis sorsomért. Nincs igazam? S nincs igazam. Ti, kik szerettetek, felétek sarjadó szeretetemért, melytől untalan eltértem, mert a tér orcátokon, mivel szerettem, világtérbe tágult, s abban nem voltatok már. Ám ha kedvem van a bábszínpad előtt várni, nem, oly merőn nézni, hogy fölérni végül nézésemmel, játékosul csak angyal rángathatja a bábukat magasba. Angyal és bábú. Az lesz csak a játék. Így olvad össze, amit szüntelen megosztunk, amíg itt vagyunk. Csak így alakul ki az egész pálya éve évszakainkból. Ilyenkor fölöttünk az angyal játszik. Ők ne sejtenék, lásd, a haldoklók, hogy mennyire csupán ürügy itt minden művünk. Semmi nem egy önmagával. Ó, gyerekkori órák, mikor az ablakok mögött több volt múltnál, s nem volt jövő előttünk. Nőttünk, igaz, s mohón is, hogy hamar nagyok legyünk. Félig értük, akiknek egyebük sem volt már, mint hogy nagyok. S mégis boldoggá tett a maradandó utunk egyedülségében, s csak álltunk a senki földjén, játék és világ közt a térben, mely a kezdet kezdetétől egy tiszta tény számára született. Kimutat gyermeket úgy, amilyen? Ki emeli égre? Ki adja kezébe a messzeség mércéjét? Szikkadó szürke kenyérből ki készíti, vagy szép alma csutkáját szájában, ki hagyja a gyermek halált? Gyilkosba belátni könnyű, de ez a halált, az egészet, és még az élet előtt ilyen szelíden tartalmazni, s gonosznak mégse lenni, leírhatatlan.

Már megegyeztünk, hogy hárman, Medve, Bón is meg én, nem megyünk érettségi után a Ludovikára. Telbisz felment, alkalmatlanak minősít majd további katonai nevelésre. Ez fájt Szeredinek. Elválunk tőlük örökre. Fájt Hilbertnek, de nem mutatta. Dani mutatta. Nem fájt nekem egy szikrát se. Fájt egy szikrát Medvének, amilyen ábrázatot a bodzafához vágott, úgyhogy Telbisz

0: S idézte Rilke levelét a fiatal költőhöz. Nyugodtan lehet művész az ember akkor is, ha katonának megy, vagy bárminek. Ebben maradtak. Medve végül mégis elvégezte a Ludovika Akadémiát. 4 éve ment rá. Rainer Maria Rilke kedvéért, vagy inkább Hilbert Kornél kedvéért. És leginkább gondoltam, csak a rend kedvéért. Ha most kilép, úgy érezte, élete külső lefolyásában ezzel zavarosság, felfordulás kupleráj támad. Nem szereti a lelke mélyén. Ismertem. A lelkem mélyén ez az egy nem kellett nekem se. Rendetlenség. A rend kedvéért végig kellett volna járnom velük, most már a poklot is. Igen, de az akadémia nekünk már régen nem volt pokol. Talán ha az, én is maradok a poklok rendje kedvéért. Telbisz húsvétkor kijött hozzánk Monostorra, anyámmal, aki már előbb beleegyezett megtárgyalni engem. Évának nem Rilkét idézte, sőt ellenkezőleg. Péter Pál, 1930, nyár. Hát, ezt abszolváltam. Kész.
1: Buda, regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. A második részt hallották. Közreműködött Kulka János, Rátóti Zoltán és Szakácsi Sándor. A hangfelvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét Rubin Márta állította össze. Szerkesztette Salamon István. Rendezte Varsányi Anikó.
2: A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2012. május 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a Söjtöri Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Söjtör Zala megyei község Nagykanizsától 35 kilométerre északnyugatra. Egy 1214-es Árpád-kori oklevélben olvasható először a Váricka-patak völgyében fekvő település neve. A 14. században három falu részből alakult ki a mai Söjtör. 1557-től többször is török dúlás áldozata lett. Első templom a fából készült 1748-ban, a ma is látható barokk templomot Szent Jakab tiszteletére szentelték fel 1779-ben. Oltárképét Dorfmeister István festette. Védőszentje Szent Jakab apostol Betsaidában született. Az egyház hagyományában az idősebb nevet kapta, hogy megkülönböztessék a Szent Fülöppel együtt ünnepelt fiatalabb Jakabtól. Simon Péter és János mellett ő a harmadik, akinek Jézus különleges feladatot szánt. Simon a szikla, János a szeretett tanítmány, Jakab az első vértanú az apostolok közül. Sírhelye Santiago de Compostellában, a középkor óta fontos zarándokhely, amelyet napjainkban ismét százezrek keresnek fel gyalogosan az El Caminón. A Söjtöri Római Katolikus Templom 30 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 610 kilós Szent Jakab harangot Zeltenhofer Frigyes mester öntötte 1925-ben Sopronban.

0: napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagyfogyasztókat kérte arra, hogy csökkentsék önkéntesen energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Péntektől jelez enyhülést a meteorológia, és a Duna felső vízgyűjtő területein esőt is várnak. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az E.ON jelezte azt is, hogy munkatársai továbbra is megerősített készenléttel dolgoznak. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdetésjelzőket és a rövidített nyitvatartást is bevezetik minimumra csökkentett légkondicionálással. A Foodora futárszolgálatnál optimalizálják a hűtőláncot, az irodai energiafogyasztást csökkentik és minél több kerékpáros kiszállítással spórolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlőegységét, így délelőtt visszaköltöztethették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahintót Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungarometer adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt. Ez több mint 1,5 fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi melegrekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szinten Újpesten regisztráltak 38,7 fokot. Ez a maximum érték is megdőlt. Közben kiderült, hogy tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa 36-40 fok közötti hőmérséklettel. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a módosítás egy évre 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Kármán András pénzügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket. Ami az időjárást illeti, fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fok után napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula. Enyhülés a hétvégén várható. Friss hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A halott asszony. A Yangtze-beli Caitien faluban, mely 5-6 mérföldnyire volt a várostól, élt egy öreg ember. Fiával együtt egy útmenti fogadót tartott fenn, benne éjszakai szállást nyújtott a vándorkereskedőknek és taligásoknak, akik arra jártak áruikkal. Egy szép napon este 4 ember jött arra, s ahogy a fogadót megpillantották, éjszakai szállást kértek. Az öreg ember azt felelte, hogy már minden alvóhely foglalt. A 4 ember azonban lehetetlennek mondta, hogy visszatérjenek, és továbbra is kérték, fogadja be őket. Az öreg egy ideig gondolkodott, majd azt mondta. Volna egy hely, csak attól tart, az nem lesz megfelelő a vendégeknek. Ám azok erősítgették, hogy akármiféle hely legyen az, ők nem lesznek válogatósak. Nem sokkal előtte történt, hogy az öreg menye meghalt, és a holttest még a házban feküdt. A férj távol volt, hogy koporsót vásároljon, s még nem érkezett haza. A fogadós a halottas szobába vezette a vendégeit, s amikor beléptek, lámpát gyújtott, és az asztalra tette. A szoba hátsó részében egy mennyezetes ágyon papírral letakarva feküdt a halott. Hálóhely után nézve látták, hogy éppen 4 ágy van még a szobában. A vendégek fáradtak voltak, rögtön lefeküdtek, és csak hamar horkolni kezdtek. Egyikük azonban nem tudott elaludni, és egyszerre csak valami nezt hallott a ravatal felől. Kinyitotta a szemét, és a lámpafényben, amely éppen a ravatalt világította meg, azt látta, hogy a halott asszony fölemeli a takarót, majd leszáll az ágyról, és indul az alvók felé. Az arca sárgán fény lett. A fejére selyemkendő volt csavarva. Amikor az ágyakhoz ért, sorra a 3 vendég arcába fújt. Az ébren levő nagyon megijedt, és még mielőtt hozzáért volna, fejére rántotta a takarót, visszafojtotta a lélegzetét, és hallgatózott. Az asszony őrá is ráfújt, miként a többi vendégre, majd érezhetően távolodott, és hallani lehetett a papírtakaró zizegését. Amikor a hallgatózó kidugta a fejét a takaró alól és körülkémlelt, a halott már úgy feküdt az ágyán, mint annak előtte. A vendég nagy ijedelmében nem mert megszólalni, csak lábával rúgta meg titkon a társait, ám azok meg sem moccantak. Ekkor kicsit gondolkozott, s úgy találta, legjobb lesz, ha felöltözik és kereket old. Ám alig fogott hozzá, újra hallotta a nezt, mire rémülten csúszott vissza a takaró alá. Érezte, hogy az asszony ismét közeledik, többször ráfúj, majd távolodik. Nem sokára hallotta, hogy megreccsen a halotti ágy. Az asszony tehát visszafeküdt. Ekkor nagyon óvatosan kinyújtotta a kezét, megragadta a nadrágját, magára rántotta, és ahogy volt, mezítláb rohant kifelé. Ám nyomban fölugrott az asszony is, és szaladt utána. A vendég félrecsapta a reteszt, kiugrott az ajtón és menekült, a halott pedig rohanvást követte. A vendég futtában segítségért kiáltozott, de a faluban senki sem hallotta meg. A gazda ajtaján nem mert kopogni, mert attól félt, hogy az úgyis későn nyitja ki, ezért kiszaladt az országútra, azon futott, ahogy csak ereje bírta. A keleti külvárosba érve, megpillantott egy kolostort, meghallotta a fahal, a szertartást kísérő kereplő hangját, mire gyorsan dörömpölni kezdett a kapun. A szerzetes azonban nem értette, miről van szó, és nem akarta beengedni. A halott már-már utolérte, és a vendég halálfélelemtől hajtva a kapu előtt álló fehér nyárfa mögé rejtőzött, amelynek 4-5 lábnyi vastag volt a törzse. Ha az üldözője jobbra tartott, ő bal felé igyekezett. A halott asszony egyre dühösebb lett, és mindketten egyre fáradtabbak. A halott egyszerre csak megállt, a vendég pedig verejtékben úszva és lélegzetét vesztve lapult a fa mögött. A halott most egy lendülettel kinyújtotta mindkét karját, és átölelte a fát, hogy így ragadja meg áldozatát. A vendég iszonyodva esett hátra, s a halott nem tudta elérni, csak a fát ölelte át szörnyű erővel. A szerzetes bentről hallgatózott, s amikor már egy ideje semmit sem hallott, óvatosan előjött,
és az idegent a földön fekve találta. Amikor rávilágított, halottnak tetszett, ám a szíve, ha gyengén is, vert még. Becipelt át a házba, az éj vége felé eszméletre térítette, megitatta forró vízzel, aztán kérdezgetni kezdte, a vendég mindent elbeszélt neki. Amikor a rémes sötétség foszladozni kezdett, a szerzetes megnézte a fát, és ott találta a megmerevedett asszonyt. Megrémült, és jelentette a dolgot az elöljárónak, aki személyesen jött az ügyet kivizsgálni, és megparancsolta, fejtsék le a fáról az asszony kezét. Ám meg sem tudták mozdítani, mert a halott mindkét kezének 4-4 ujja, mint valami kampó, belefúródott a fa kérgébe oly mélyen, hogy a körmök nem is látszottak. Sok ember ereje kellett, hogy végre kihúzzák, és amikor az asszonyt lefektették, látták, hogy ujjai oly mély lyukakat hagytak a fatörzsön, mint egy fúró. Hírvivőt küldtek az öreg fogadós házába, ahol nagy felfordulás volt, mert a három vendéget halva találták. Amikor a hírvivő elmondta a történteket, az öreg sietve vele ment, hogy menye holttestét hazaszállítsa. A megmaradt vendég sírva kérte az elöljárót. 4 indultunk el, és egyedül térek haza. Hogy fogják ezt elhinni a falun béliek? Erre az elöljáró természetesen kiállított neki egy bizonylatot, és azzal bocsátotta haza, hogy e történetben senki se kételkedjen.

A festett bőr. Élt Taiyuanban egy Wang nevű ember. Egy reggel útjára ment, és találkozott egy leánnyal. Egyedül volt. Csomagot cipelt a karjában, és csak nehezen szedte a lábait. Wang meggyorsította lépteit, és utolérte. Úgy 16 éves lehetett, és csodálatosan szép volt. Wangnak nagyon megtetszett, és örömmel kérdezte, hová mész egyedül ilyenkor a hajnalban. Az úton véletlenül találkozó emberek, felelte a lány, nem tudják a bajukat szóval elmondani. Miért fáradsz hát azzal, hogy megkérdezed? Miféle bánatod van, kérdezte Wang, ne utasíts el, hát ha segíteni tudok. A szüleim kapzsiságukban eladtak egy gazdag házba. Úrnőm féltékeny volt, éjjel-nappal vert és szidalmazott, nem bírtam ott tovább, megszöktem. És hová igyekszel? Kérdezte Wang. A földön futónak nincsen otthona, felelte a leány. Szegényes kunyhóm nincs messze innen, szólt most az ifjú. Akarod megnézni, hogy megfelelő-e? A leány örömmel egyezett bele. Wang elvette tőle a csomagot, és otthonába vezette. Amikor a leány azt látta, hogy a szobában senki sincs, megkérdezte, talán nincs családod? Ez a könyvtárszoba volt a felelet. A hely jó és szép, mondta a leány, ha megszántál és meg akarod menteni az életemet, az emberek sem mondhatnak semmi rosszat. Az ifjú egyetértett vele, és együtt töltötték az éjszakát. Wang elrejtette a leányt a szobában, és múltak a napok, de senki nem tudott meg róla semmit. Végül Wang maga tett rá célzást a feleségének. Az asszony, akinek Chen volt a családi neve, gyanakodott, hogy a leány valamely hatalmas család szolgálója, és ösztönözte a férjét, küldje el. Wang azonban nem hallgatott rá. Wang egy alkalommal a vásárra ment, és egy pappal találkozott, aki a láttára megrökönyödve kérdezte, mi történt veled? Semmi, felelte Wang. A pap azonban folytatta. Uram, a testedet baljóslatú fuvalom lengi körül, miért mondod hát, hogy semmi? Wang azonban továbbra is konokul ugyanazt mondta. A pap erre odébb állt, mondván, micsoda ostobaság. Vannak emberek, akik már a halál felé répkednek, és mégsem eszmélnek föl. Wang különösnek találta a szavait, és gyanakodni kezdett a leányra, de aztán arra gondolt, hogy ragyogó szép leány, aki igazán nem lehet ártó szellem, és hogy a pap biztosan ördögűzés címén akar pénzt kicsikarni tőle. Úgy érkezett a háza kapujához. A kapu azonban belülről be volt zárva, és Wang nem tudott bemenni. Ki tehette, kérdezte magától, aztán átugrott a falon, ám a szoba ajtaját is zárva találta. Akkor az ablakhoz lopózott, és benézett. Hát a szobában egy iszonyatos ördög volt, kék-zöld pofájával, szájában, mint a fűrész, úgy álltak a fogai. Éppen egy emberbőrt terített az ágyra. A kezében ecset volt, azzal festegette. Amikor befejezte, eldobta az ecsetet, fogta a bőrt, és magára vette, mint valami ruhát, s nyomban a szép leánnyá változott. Látva ezt az átalakulást, Wang nagyon megijedt, és a földön csúszva menekült onnan. Kereste gyorsan a papot, de nem tudta, merre ment. Kutatta mindenfelé, s végre megtalálta kint a mezőn. Térdre vetette magát előtte, úgy kérte, hogy mentse meg. Azt kéred, hogy üzzem el, de ezek a lények is nagy nyomorúságban vannak, ő éppen helyettesítőt keres magának, és én nem vállalkozhatom, hogy beavatkozzam az életébe. Azzal átadott Wangnak egy bűvös légycsapót, és megparancsolta, hogy függessze a hálószoba ajtajára. Elváláskor még megegyeztek, hogy
találkoznak majd a kék császár templomában. Wang hazatért, de nem mert belépni a könyvtárba. Egy belső szobában tért nyugovóra, a bűvös légycsapót pedig kifüggesztette. 9 körül járhatott, amikor egyszerre baljós neszezést hallott az ajtó előtt. Nem mert maga utána nézni a dolognak, hanem a feleségét küldte. Az asszony látta, hogy jön a lány, de amikor megpillantja a bűvös légycsapót, nem mer belépni a szobába, áll csak, és a fogát csikorgatja. Nagy sokára elment, de kevéssel utóbb visszatért, és így szólt szitkozódva. A szerzetes rám akar ijeszteni. Hát nem. Előbb fogom én fölfalni és kiköpni. Azzal letépte és tönkretette a bűvös légycsapót, áttörte az ajtót, és behatolt a hálószobába. Egyenesen Wang ágyához lépett. Felszakította Wang testét, kitépte a szívét, és eltűnt. Az asszony kiáltozott, de amikor beszaladt a szolgáló és világot gyújtott, Wang már halott volt. A melléből ömlött a vér. Az asszony rémületében csak hangtalanul zokogott. Másnap aztán elküldte a sógorát, mondjon el mindent a szerzetesnek. Én megszántam, mondta haragosan a taoista, és lám, ez az ördög mit merészel, és követte Wang fivérét a házba. A leány persze nem volt már ott. A szerzetes fejét emelgetve kémlelődött a 4 világtáj felé, majd azt mondta, szerencsére még nincs messze. Ki lakik a déli udvarban? Az az én lakásom, felelte Wang fivére. Hát akkor nálatok van a leány, mondta a szerzetes. A fivér csodálkozott, mert mit sem tudott róla. Senki idegen nem jött hozzátok, kérdezte a taoista. Nem tudhatom, felelt a fivér, mert korán reggel a templomba mentem, érted, de megyek és megtudom. Azzal elment, de csak hamar visszatért. Valóban van ott valaki. Ma reggel jött egy öreg asszony, és házunk cselédje akar lenni. A feleségem ott tartotta, még mindig ott van. Ő az, jelentette ki a szerzetes. Azzal a többiekkel együtt átment a szomszéd lakásba, megragadta a fakardját, odaállt az udvar közepébe, és így kiáltott. Ördög fajzat, add vissza a légycsapómat! Benn az öreg asszony megijedt, és halálra sápadt, majd kiugrott az ajtón, és menekülni akart. A szerzetes azonban utána sújtott a fakarddal. Az öreg asszony elterült, s miközben az ember bőr recsegve vált le róla, egy förtelmes, gonosz ördöggé alakult át, amely röfögve hentergett a földön, akár a disznó. A szerzetes fakardjával lenyisszantotta a fejét. Ekkor a teste sűrű füsté vált, mely kupaccá tekeredett össze a földön. A taoista elővett egy dinnyehéj edényt, kihúzta a dugaszát, beletette a füstbe. Az edény száján süvített befelé a füst, mint amikor levegőt szívunk magunkba. Amikor mind benne volt, a szerzetes visszatette a dugaszt, és az edényt zsákjába rejtette. Ekkor mindnyájan megtekintették az emberbőrt. Szemöldökök, szemek, kezek és lábak mind megvoltak rajta, semmi sem hiányzott. A taoista összetekerte, olyan hangot adott, mint amikor festményt csavar föl az ember, majd ezt is a zsákjába tette. Ezek után elbúcsúzott, és menni akart. Wang felesége azonban tisztelet teljesen elébe állt az ajtóban, és sírva kérte, hozza vissza férjét az életbe. A szerzetes szabadkozott, és azt felelte, hogy erre már nem képes. Ám az asszony még jobban zokogott, a földre vetette magát, és nem akart fölállni. Akkor a taoista sokáig gondolkodott, és végül így szólt.
Az én művészetem csekély, én nem tudom a holtakat föltámasztani, de ismerek egy embert, aki talán képes rá, és ha őt megkéritek, sikerülhet, amit akartok. Ki az az ember? Kérdezte az asszony. Van a piacon egy eszelős, aki mindig a sárban fekszik, szólt a taoista. Keressétek föl, és kérjétek meg. De ha a bolond módjára gyalázna téged, asszonyom, meg ne haragudj rá. Wang fivére nem is egyszer látta már ezt az embert. Elbúcsúztak hát a szerzetestől, s indultak ketten, hogy fölkeressék. Hamarosan megpillantottak egy koldust, aki eszelősen énekelt az utcán. Az orrából 3 lábnyira folyt a váladék, s oly büdös volt, hogy nem lehetett a közelébe menni. Az asszony térden csúszva ment oda hozzá, és leborult előtte. A koldus nevetett. Szeretsz engem, szépségem? Az asszony elmondta, mit szeretne. Van még elég férfi, ha hotázott a koldus, minek támasszam föl? Az asszony azonban álhatatosan jajongott, úgy kérte. Különös, mondta a koldus, hozzám jössz, hogy támasszak föl egy halottat. Hát a pokol fejedelme vagyok én, és mérgében botjával az asszonyra ütött, aki azonban tűrte a fájdalmat. Közben a piaci emberek oda gyűltek, s mint valami fal állták körül őket. A koldus most valamit köpött a tenyerébe, és oda tartotta az asszonynak. Edd meg, kiáltott Rea. Az asszonynak pirosra gyúlt az arca, és úgy érezte, ezt nem bírja. De eszébe jutott a szerzetes intelme, s erős akarattal mégis lenyelte. Érezte, hogy valami kemény megy le a torkán, mint valami kerek göröngy. Próbálta lejjebb nyelni, de hiába, fennakadt a mellében. Mégiscsak szeretsz, szépségem! Szólt nagy nevetve a koldus, azzal fölállt és tovább ment, vissza se nézett. Bement egy templomba, az asszony és a sógora pedig követték. Ám odabenn nem találták, és hiába keresték elől is, hátul is, nyomát sem lelték. Az asszony megszégyenülten tért haza. Telve volt bánattal a férje halála miatt, és hiába szenvedte el a szégyent. Jajgatott kétségbe esetten, és csak meghalni kívánt. De még le akarta mosni a holttestről a vért, mert a házbeliek csak messziről nézegették, közeledni hozzá egyik sem mert. Az asszony átölelte a holttestet, kivette a belső részeit, azokat rendezgette, és zokogott. A görcs zokogástól torkában akadt a hang, és folytogatni kezdte. És egyszerre érezte, hogy mellében a göröngy feljebb csúszik, és kibukkan a száján. És mielőtt elfordulhatott volna, a göröngy a halott mellkasába esett. Iszonyodva nézett oda. Hát egy emberi szív volt, amely a mellkasban lüktetett, és ide-oda rángatózott, füstként bocsátva ki magából a meleg életleheletet. Nagyon csodálkozott, de aztán két kezével gyorsan lezárta a mellsebet, és szorította minden erejével. Néhány perc múlva már meleg levegő jött a sebből. Az asszony szétszaggatta sejemkendőjét, és szorosan a mellre csavarta. Amikor a holttestet megtapintotta, már kicsit melegebbnek érezte, takaróval szépen leterítette. Éjfélkor újra megnézte, ekkor már lehelet érződött az orrában. S mire a nap kivilágosodott, már újra élt, meg is szólalt. Bizonytalanul érzem magam, mintha álmodtam volna. S valami tompán fáj a mellemben. Megnézték a sebb helyet,
már csak egy pénzdarab nagyságú heg volt látható. Svang nem sokára teljesen fölépült.

A hold részeg. Tichszi, aki csungsáni ember volt, tudott 1000 napos pálinkát főzni, amelyből, ha ivott valaki, 1000 napig részeg volt tőle. Élt akkor a vidéken egy ember, akinek neve Liu Xuanxi volt, és aki nagyon szerette az italt, és inni akart Tichszi házában. Egy nap elment hát hozzá, és kért a pálinkából. A pálinkát most főztem, mondta neki Tichszi, és még nem nyugodott le, ezért nem merlek megitatni vele. Hát, ha nem érett még, kérlelte a másik, akkor csak egy kis csészével kaphatuk-e belőle. Halván ezt a beszédet Tichszi nem kerülhette el, hogy inni adjon neki. Az egy csésze után azonban a vendég újra kért belőle. Nagyszerű, adhatnál-e még egyet? Jobb lenne, ha hazamennél, mondta neki Tichszi, és egy másnapon jönnél vissza, mert ez az egy csésze is részeggé tesz téged 1000 napra. Amikor vendége elment, az arcszíne, mintha már megváltozott volna. Mikorra pedig hazaért, már holt részeg volt. A családja nem tudott semmiről. Megsiratta tehát, mint halottját, és el is temették. 3 esztendő múltán Tichszi így szólt. Liu Xuanxinek most kell magához térnie. Oda kell hát mennem, és meg kell néznem. Oda is ment a házhoz, és megkérdezte. Xuanxi, itthon van-e? A család tagjai mind elcsodálkoztak, és így feleltek. De hiszen ő meghalt, már a 3 éves gyászidő is letelt. Tichszi meghökkent, és ezt mondta. A legfinomabb pálinkám volt az, amely őt részeggé tette 1000 napra. De ahogy számolom a napokat, mostanában kell magához térnie. Meghagyta a családtagoknak, ássák fel a sírt, és nyissák ki a koporsót, hogy meglássák, mi történt. Csak azt látták, hogy a sírból forró gőz szállt fel az ég felé. Tichszi kérte, hogy bontsák ki a sírt, és akkor láthatták, hogy Liu Xuanxi épp akkor nyitja ki a szemét, és tátja ki a száját, és hosszan elnyújtott hangon ezt mondja, csodálatos, milyen részeg lettem tőle. És meg is kérdezte Tichszit, mit főztél te, hogy belőle egy csészényi is olyan részeggé tett, hogy csak most józanodtam ki? Milyen magasan van már a nap? A sír körül állók nagyot nevettek rajta, és akinek Xuanxi pálinkás lehelete bejutott az orrába, az maga is mind lerészegedett 3 egész hónapra. A kortársak hogyan is ne jegyezték volna le ezt a különös történetet?

a régi kínai kísértett históriákat Tőkei Ferenc fordításában Széjes Imre, Fodor Tamás és Kulka János olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.

A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Liliputi Gavallér. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Összeállította és a bevezetőt írta Solymosi Bálint.
1: Nincs azért olyan nagy baj, gondolod. Az ember úgy viseli el a kedves távollétét, ahogy tudja, vagyis rendkívüli szakértelemmel engedelmeskedve a körülményeknek, a lélek és a tudat fájdalma szorítását levetkőzendő. Azt mondod, én ezt a távollétet most jól fogom viselni, feledni fogok és reménykedni, mégiscsak élni kell valahogy. És akkor majd állsz, mondjuk, a Mikszáth Kálmán téren, reggeli szürkület, a hónod alatt egy rémséges nagy kofaesernyő, ki lehet, kérded. A nők szebb, tökéletesebb formát adnak, vagy adtak volt régebben a kedves távollétének. Ahogy Ottlieb Géza Szerelem című novellájában. A szerelem, mint emlékezés és remény nélküliség? Ezért volna aztán a későbbiekben a szerelemnek oly nagy szüksége az emlékezésre és a reménykedésre, mert az eredendően egy történet előtti aktus, a feledés és a reménytelenség zsigeri őselopatában születi valami. Mit tudott te? És azt is, mit tudott te, hogy miként legyen az kételj, szemrehányás, vágy, mélabú, hogy semmi? Tényleg, miként legyen az, kérded.
2: Ottlieb Géza, szerelem. Felícia valamennyiünkkel tegeződött, hogy kis Péter Gyulával is tegeződhessen. Aztán mégis meggondolta magát, nyilván, és úgy alakult, hogy ez a csinos, csúfondárosan mosolygó fiú lett az egyetlen, akit magázott. Magázta ebédnél, vacsoránál, magázta, ha a parton heverésztünk, magázta éjszaka is, ha valamelyikünk szobájában megragadva pácolódtunk a dohányfüstben és az unt gramofon zenében, és felteszem, hogy magázta akkor is, ha kettesben maradtak. Egyre gyakrabban maradtak kettesben. Megtörtént, hogy reggel eltűntek a telepről, avval az ürüggyel, hogy Fonyódra mennek tojásért, és késő este érkeztek meg valahonnét, talán Fonyódról, ravaszul egy tucat tojást hozva magukkal. Kis Péter Gyuszi a csodálatos szobrásznak és nagyszerű asszonynak, Kis Péter Orsolyának volt testvéröccse, így került közénk, festők közé ezen a nyáron. Magas, talpra esett fiú volt, 25-26 év körül, az egyetlen civil a nyaralóban. Feliciát nem számítottuk a világiak közé, jól lehet, annyit értett a művészetekhez, mint Orsolya az öltözködéshez. Keveset. Mégis közénk tartozott. Előd Imre 38 éves korában feleségül vett egy meghökkentően szép, elkényeztetett 20 éves lányt. Másfél éve történt ez. Imre jó festő volt, de semmi módon nem hasonlított Rómeóhoz. Szemöldökét bohócosan magasra szokta vonni, azaz, hogy csupán a fél szemöldökét, mert a másik fele javarészt hiányzott. Valaha összeégette az arcát. A bal homlokát, a lántékát és a szeme alját májbarnára aszalódott égésfolt égtelenítette, szemöldökéből is lecsippentve egy jókora darabot. Finom kagylójú fülei tépetten hegyesedtek hátrafelé, erősen őszült, cserzett bőrét ráncok szántották keresztül kasul. Tavaly, egy februári reggelen előcsoszogott türelmetlen csöngetésemre, fejével intve beirányított, túlfűtött nagy szobájába, kezét ki sem húzva házi kabátja zsebéből, visszahuppant öblös karosszékébe, és hátra bökött az ágy felé. A felesége. Hosszú hajának aranysátorában egy csodálkozó, gyanakvó szemű lány feküdt ott, és mosolyogni próbált. A bőre vajszínű volt, s láttam, hogy nincsen kifestve. Meghajoltam, a nevemet mondtam. Adj egy csészét, mondta Előd Imre, anélkül, hogy hátra nézett volna. Adj egy csészét ennek a fiúnak is, öregem. A lány arcán, mintha napsütés vonul végig a tengeren, 7x7 változás hullámzott át, kémlelve zavaromat. Aztán forrón önmagának nevetni kezdett. Forduljon el! Szólt már újra szelíden. Felkelt, terítéket hozott. Hármasban folytattuk a reggelit. A lány búzakék pongyolája zizegett, ha csak megmozdult, pedig folyvást mozgott, tetvett. A kék lamé alatt csupa hajladozás volt a teste. Bolondoztak, nevettek. De közönyösnek, fölényesnek látszottak mindketten. Fanyar tréfa ez a házasság, gondoltam. A féle szeszély, léhaság. Idegenkedve néztem ezt a ruganyos szőke őzikét. Eltolta maga elől a szalonnát, kipancsolt a tányérjára a rengeteg gyümölcsízt, de nem ette meg. Rászólt Imrére, ne egyél szalonnát. A férfi azonban ügyet se vetett rá, hozzám beszélt. Miért eszel szalonnát? Nyaggatta megint. Hogyan? Imre feléje fordult. Ne egyek? Ne. Dehogy nem. Szereted? Kérdezte a lány. Akkor egyél, nesze, még. Önfeledten leesett állal bámulta, mint előd Imre beleharap a szalonnába. Untam ezt az ostobaságot. Árad belőle valami idegesítő. Mehetnékem támadt. Imre ülve maradt, a lány kikísért az előszobába, kezet nyújtott. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Merevség volt a hangomban, nem tudtam leplezni. Becsukta mögöttem az ajtót, aztán egy pillanatra megint kinyitotta. Meglepődtem, mert azt kellett látnom, hogy kiölti a nyelvét, és ezt suttogja utánam. Maga nagy szamár, de azért jöjjön el megint. Ez volt Felícia. Kispéter orsolyának is ott volt a műterme a házban, és amikor márciusban az idegen katonaság megszállta az országot, s előd Imrét elhurcolta a politikai rendőrségük, az asszony magához vette Felíciát. Előd sokáig élt régen Münchenben, legutóbb pedig 2 évet töltött New Yorkban, ahol szoros barátságot tartott néhány olyan művésszel, akik a friss hódítók hazájából száműzték volt magukat. Egy kiáltvány aláírói közt is szerepelt a neve. Nem adtam volna egy fabatkát sem az életéért, most, hogy a katonák kezére került. Egy hét múlva csak ugyan eltűnt a fogházból, ahová először vitték. Aztán elmúlt egy esztendő, a hódítókból legyőzöttek lettek, de Imréről semmi hír nem jött. Teltek a hónapok. Jöttek már hírek is, cáfolatok is, s lassan-lassan bizonyosra vehettük, hogy előd Imre a nyoma veszett halottak közt van valahol. 45 tavaszán találkoztam másodszor Felíciával. Igyekeztem barátságos lenni.

csattanásokat. A szoba túlsó sarkában felállt egy fiatalember, és odalépkedett hozzánk. Felícia feléje fordult. Várjon meg, Gyuszi, és mutatkozzon be szépen. Kezet adtunk egymásnak, s a fiú így szólt, 32 fogát megvillantva. Kis Péter! Elég soká tartott, még Felícia kabátot vett. Moziról, békéről és élelmiszerárakról beszélgettünk. Kis Péter Gyulával. Orsolya nem szólt többet egy szót sem. Tudtam, hogy nagyon szerette Előd Imrét. Hármasban sétáltunk le a rózsadombról. Felícia jókedvűen fecsegett, a fiatalember raglányát lobogtatta a tavaszi szél. Csúfolódva beszélt mindenről, de okosan. Csinos, ügyes fiú volt ez a Gyula. Felícia megkomolyodott mellette, de csak annyira, hogy azért bájos maradjon, s eltűnjék belőle minden idegesítő ellenszenvesség. Lám, ezek összeillenek, gondoltam, amint utánuk néztem a Margit körút poros vásári forgatagában. Felícia tortákat sütött, eladta az eszpresszóknak, aztán megint vett cukrot, vajat a pénzből. Nem kellett megerőltetnie magát, sokat fizettek a süteményekért. Csak ugye miért is nem költözött vissza a szüleihez? Láttam, hogy szeret önállóan élni, de gyanítottam, hogy a fiatalembernek is része van a dologban. Már 3 hete nyaraltunk együtt a Balatonon, de Előd Imréről legfeljebb Orsolya beszélt néha keserű haraggal. Felícia soha. Ő Gyuszival pingpongozott, Gyuszival csónakázott, Gyuszival jött-ment. A fiúnak volt egy mozdulata, bizalmasan megfogta a lány csuklóját, s nem engedte el, amíg csak beszéltek. Felícia tűrte ezt, időnként ugyan kiszabadította a kezét, de aztán szemlátomást nem bánta, hogy Gyuszi megint foglyul ejtette vékony csuklóját. Egy este azt mondta Felícia: gyerekek, vacsora után fürödjünk egyet, jó? Gyönyörű holdvilág van, jöttök? Jó, jó. Semmi értelme, mondta Kis Péter Gyula váratlanul, én nem megyek. Felícia, noha sohasem szokta kérlelni a fiút, most elébe állt. No, jöjjön maga is. Nem megyek. A kedvemért, igen? Varázslatos szemével most olyan szelíden és esengőn nézett a fiúra, hogy magam is megsokaltam a dolgot. De Orsolya megelőzött. A fene egyen meg benneteket, harsant föl rekedt hangja, értitek? Egyen meg a fene benneteket a turbékolásotokkal együtt. Felícia hátravetette a fejét, úgy nevetett. Aztán átült mellém, kicsit hízelkedve, mert érezte, hogy utálom őket. 80 ültünk az asztalnál, valamennyien 30 és 40 között, svéneknek éreztük magunkat a szerelmesek mellett. Nyílt színen előttünk zajlott le ez a szerelem, és akárhogyan haragudtunk, nem lehetett tagadni, hogy kedvesek voltak. Most torkukra forrasztottuk a cívódást, és újra megerett a szó. Kis Péter Orsolya időnként rámordult öccsére: te ne beszélj annyit, Gyuszi! Hallod, ne beszélj sokat! Aztán esős napok jöttek, kártyáztunk, meguntuk a kártyázást, aztán lassan felszáradtak a tócsák, forró nyár szállt alá, melegebb, mint valaha. Aztán megszoktuk, hogy Felícia és Kis Péter Gyula összetartoznak. Aztán nem sokat törődtünk már semmivel, csak feküdtünk a napon szótlanul. Aztán egy délután kiáltozás támadt a kerti kapu felől. A napszállat órája volt, a parton lézengtünk, mint ilyenkor mindig. Valaki torka szakadtából kiabált: hé, gyertek! Orsolya, Felícia, gyertek, hé! Tétován indultunk a kapu felé. Kövér, fürdőnadrágos társunk, aki kiabált, egy poros, vászonruhás férfi tapogatott, ölelgetett. A földön egy felborult kerékpár feküdt. Az idegen hátba csapta a mesztelen őrjöngőt, s kiszabadította magát. Előd Imre volt. Keresett valakit a szemével. Felícia, aki Kis Péter Gyula mellett lépegetett, megtorpant. Gépies mozdulattal nyúlt a fiatalember karja után. Előd Imre elvigyorodott, és így szólt: adjatok már egy cigarettát. Kiáltozni kezdtünk, s körülfogtuk Imrét. Haja hosszabb volt, mint rendesen, és fehérebb. Máskülönben semmit sem változott. Finom tépet füle, barna, politúros sebb helye

0: kicsit poros lett az úton, mert kerékpáron jött. Felícia is közelebb lépett, de csak a fejek fölött tudta kiabálni egymásnak.
1: Hagytam neked egy dobozt a fiókban, mondta a lány. Megtaláltam. Nem vagy fáradt? De, igen.
0: Ezen az estén alig-alig tudtunk lefeküdni, pedig Előd Imre már régen aludt, meg sem várta a vacsorát. Kivittük a gramofont a teraszra. Felícia jókedvű volt, mint mindig. Úgy tűnt, ma többet táncol Kis Péter Gyulával, mint máskor. Másnap 10 óra tájt láttam Imrét reggelizni. Nemrég ébredhetett. Kócos volt és borotválatlan. Felícia nagy tár rántottát hozott fel a teraszra, egyetmást kérdezgetett a férfitől, aztán ott hagyta. Pimpongozni ment Kis Péter Gyulával. Fél egy körül a sekély vízben gyalogoltunk befelé a tóba Imrével. Barackot evett egy papírzacskóból. Felícia felénk evezett. A csónakban Gyula hanyat dőlve cigarettázott. Előd Imre bedobott nekik 3 barackot, intett, aztán tovább gyalogoltunk. A langyos víz a hasunkat kezdte pocskolni. Délután besétáltunk a faluba dohányért. Meleg volt. Siettünk vissza fürdőzni. Így telt el a nap. Vacsora után Felícia szobájában ültünk 6-an, 7-en. Nagy sarokszoba volt, déli és nyugati ablakokkal. Mi az asztalnál beszélgettünk, Felícia Kis Péter Gyulával a díványon üldögélt, és a fiú, szokása szerint, kezébe vette a lány csuklóját. Bort töltögettem. Orsolya szerezte valahonnét, 1,5 literes csatos üvegben. Imre beszélt. Nyugodtan beszélt. Hallgattuk. Egyszerre elharapta a mondatát, és megfordult, mert háttal ült a díványnak. Mi is oda néztünk. Felícia ott állt Imrére meredve, mint aki mozdulni sem tud, és láttam, hogy remeg a szája. Imre 2 lépéssel odaugrott. Mi az? Szólt valaki. Mindez olyan gyorsan történt, hogy Kis Péter Gyulának még felállni sem volt ideje. A lány átkarolta Előd Imre nyakát, feje a férfi vállára hanyatlott, hajának aranyzuhataga végigfolyt az ócska vászonkabáton, és a karcsú testét mélyről jövő zokogás kezdte rázni. Mozdulatlanul álltunk a szobában. Az ablak alatt tücsök cirpelt. Felícia könnyes arcát felemelte, és odaszorította a férfiéhoz. Egyetlenem, suttogta. Te hólyag, mondta Előd Imre. Nevetni kezdtek. Abba hagyták, aztán újra elkezdték. Mint a bolondok, lihegve, fuldokolva nevettek egymás arcába. Most megint éreztem azt a kellemetlen, idegesítő érzést, amit első találkozásunkkor. Megint mehetnékem támadt. De a többiek is érezték, hogy feleslegesek. Már kint voltunk, amikor hallottam a férfi hangját. Hé, hová mentek? Többször azonban nem szólt. Felícia, amint Kis Péter Gyulával a dívány szélén üldögélt, nyilván egyszerre megértette, hogy aki ott velünk beszélget, az Előd Imre. Akkor értette meg alkalmasint. De hogy épségben vissza fog jönni, azt mindig tudta. Elődöt egy amerikai gépkocsi hozta Budapestre a nyár közepén. Budai lakásuk ajtaján egy cédulát talált kirajzszögezve. Ez állt a papíron. A kulcs a fűszeresnél van. Kikészítettem a vászonruhádat, vedd fel, és gyere azonnal utánam. Vásároltam neked egy biciklit, drágám, mert a vonatok még nagyon rosszak. Be van állítva a fürdőszobába.

0: Solymosi Bálint válogatásában Ottlik Géza Szerelem című novellája hangzott el. Közreműködött Máté Gábor. A műsor Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornides Tamás, Molnár András, Vajda László, Németh Gábor és Váli Marian készítette.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később, február 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
4: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19:35-kor. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centiméter emelkedett. A kormányfő különösen a nagyfogyasztókat kérte arra, csökkentsék önkéntesen energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Péntektől jelez enyhülést a meteorológia, és a Duna felső vízgyűjtő területein esőt is várnak. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az E.ON jelezte azt is, hogy munkatársai továbbra is megerősített készenléttel dolgoznak. A Shell Hungária benzinkútjain átmenetileg nem működteti automosóit, és holnaptól 16 és 22 óra között korlátozza az elektromos töltőpontok teljesítményét. A kutakon takarékosabb hűtésre is világításra álltak át. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlőegységét, így délelőtt visszaköltözhettek az intenzív osztály betegei, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahintót Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Arra is figyelmeztetnek, hogy a tűzoltó repülőgépek munkáját a vízfelvételi helyek közelébe merészkedő hajók és csónakok is veszélyeztethetik, ezért azt kérik, hogy senki ne közelítse meg azokat a tengeri vagy tavi területeket, ahol a repülőgépek az oltáshoz szükséges vizet veszik fel. Visszavonta az új M1 híradó tegnap bejelentett főszerkesztőjének, Hajdu Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus második felétől több élő hírműsorra jelentkező M1 híradóhoz szerződött két munkatársról a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Ami az időjárást illeti, fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kiadás!
1: Az európai gazdasági válság hatása Magyarországon leépítések, elbocsátása...
0: Vitéz nagybányai Horthy Miklós főfőméltósága az agárversenyen!
1: Az ipari munkásság egyharmada munkanélkül...
0: Szenzációs kiadás, öngyilkosságok színes leírása!
1: Mi újság az Uri kaszinóban, érdekes intim beszámoló?

0: bejelentése szeptember 1-én.
1: A kormányzó nő főméltósága nyitotta meg a magyar úriasszonyok estéig a nagyszállodát.
0: Szenzáció! 672 gyáripari vállalat szüntette be tevékenységét. Tönkrementek!

0: Tatorvágyon, a Bécs Budapest Rosszulat katasztrófája!
1: 1931. szeptember 19-e! Statárium! Statárium!
0: Színes érdekes beszámoló a bécsi színházi estékről!
1: Az értelmiségek tisztviselők fizetését csökkentették, egy részüket elbocsájtották!
0: Hová készül az arisztokrácia nyaralni? A bázi a budapesti úri világ legkedveltebb fürdőhelye!
1: Elbocsájtás!
0: Fizetés csökkentés!
1: Öngyilkosság!
0: Munkanélküliség! Szenzáció!

0: Tönkrementem.
1: Miért kellett összetűzned a főnököddel? Feleséged van, gyerekeid vannak. Ha nem mondasz neki ellent, nem bocsájt el.
0: Dehogy nem. Akkor is, mikor mostanában annyi, de annyi embert...
1: És miért kellett a nyugdíjadról lemondani? A végkielégítés egy-kettőre elfogyott.
0: Majd szerzek munkát. Meglátod.
1: Ugyan, te. És aki rád néz, megijed tőled. Azelőtt jól öltöztél, minden nap borotválkoztál, úgy látszottál mindig, mint akinek pénz van a zsebében.
0: Azelőtt volt is. De lesz megint. Meglátod. A múltkor is kaptam alkalmi munkát.
1: Na, az is csak volt, most nincs. És te tehetetlen vagy.
0: Nem. Meglátod. Ma. Igen, ma. Ma elmegyek az én jó barátomhoz, Földeshez, aki osztálytársam volt. Ő az első magyar szappangyártó igazgatója. Ő majd ad állást.
1: Igazán? Gondolod?
0: Persze! Majd meglátod. No, kefélde de a ruhámat. Látod, úgy nézek már ki megint, mint régen. Mint akinek pénz van a zsebében.

0: majd földes barátom, az én kedves osztálytársam biztosan segít.
1: Hová megy? Álljon meg!
0: Megyek be a gyárba.
1: Nem tud olvasni? Ügynököknek, kéregetőknek tilos a bemenet. És állás nincsen.
0: Én akkor is bemegyek, mert én az igazgatót keresem.
1: Mondom, kérem, állás nincs.
0: Én nem azért, én földes igazgató urat akarom meglátogatni, barátom. Osztálytársam volt az igazgató úr, engedjen be, kérem.
1: Nem lehet. Senkinek nem lehet.
0: Hát nem érti, hogy földes igazgató úr az osztálytársam volt, a barátom?
1: Hát menjen. Arra van az igazgatóság. A titkárné majd kiteszi. Mind valami trükkel akar bejutni. Mind valami trükkel.
0: Kezi csókolom, kisasszony. Bara János vagyok. Földes igazgató úrat keresem.
2: Az igazgató úr beteg, elutazott. Majd talán egy hónap múlva.
0: De kisasszony, láttam kint az autóját.
2: Ó, földes igazgató úrnak telefonhívásra a minisztériumba kellett menni. Ma már nem is jön be.
0: De kisasszony, az autót az udvaron.
2: Csak hát földes igazgató úrnak nincs ma fogadónapja. Talán máskor tessék próbálni.
0: Máskor? Mikor, kezi csókolom?
2: Legjobb lesz, ha előjegyzésbe veszem. Tessék a címét itt hagyni, majd kiértesítjük.
0: De mégis mikor, ha egy hét múlva megpróbálom?
2: Ó, az nagyon jó lesz, de talán két hét múlva még biztosabb.
0: Egy hét múlva, két hét múlva.
2: Nagyon örülök, hogy segíthettem a viszontlátásra.
0: Kezi csókolom a viszontlátásra.
3: Kisasszony, legyen kedves.
2: Igenis, igazgató.
0: Kedves barát, kedves földes... Földes igazgató úr.
3: Na csak. Igen. Ha jól emlékszem, talán Bara. Nem, de Bara János.
4: Ez a szegény fiú is rosszul állhat.
0: Igen, én vagyok, igazgató úr. Az igazgató urat keresem tisztelettel.
3: Hát akkor tessék leülni.
0: Köszönöm, nagyon köszönöm.
4: Térjünk a tárgyra. Mivel szolgálhatok? Mit akarsz? Mit óhajt?
0: Én csak azért kerestem meg az igazgató urat, mint régi barátom, mint régi osztálytársamat, hogy a régi állásomat ott hagytam, kaptam is végkielégítést, de most nincs semmi munka, és otthon a család, valami állás kellene esetleg, ha ügynöknek alkalmaznának, igazgató úrék. Ez az utolsó reményem. Mindenhol elutasítottak. A végpusztulás fenyegeti a családomat. És talán...
4: Sajnálom, nagyon sajnálom, hogy ide jutottál. Hogy ide jutott.
0: Hát akkor talán valami állás.
4: Állás? Sajnos nálam nincs. Mint mindenki, így én is inkább elbocsájtok embereket. Hiszen tudja, hogy van ez ma a szappannal. Hiány van nyersanyagban. Ebben a szakmában most ügynökre igazán nincs szükség.
0: Igen. De akkor talán, ha mégis...
4: Igazán sajnálom, hogy nem segíthetek. Sajnálom, hogy ide jutottál. Pedig az iskolában kedveltük egymást. Igen, nem volt valami jeles tanuló, de jól tornászott.
0: Igen, jól tornáztam.
4: Kicsit verekedős is volt, meg kötekedő.
0: Én? Ó, hát az akkor...
4: Ó, mit számít, mindaz olyan régen volt. Emlékszem, erős volt, nagyon erős.
0: Ó, igen, hogy ne.
4: Hát, hogy őszinték legyünk, ez ma már nem látszik.
0: Igen,
4: meg.
0: Mert hogy most... Akkor talán, ha...
4: Megpróbálok segíteni. Adok egy kollégámhoz néhány ajánlósort. Tudja, textil, nekik jól megy.
0: Igen.
4: És én azt hiszem, hogy az én ajánlásomnak meg lesz az eredménye.
0: Nagyon köszönöm.
4: Tessék, a névkártyámra írtam néhány sort. Menjen el ezzel az első kötött szövethöz.
0: Igen. Hálásan köszönöm a jó akaratot.
4: Kérem, nincs mit, szívesen. Sok szerencsét, Bara úr. Sok szerencsét, Bara.
2: Jó napot kívánok. A viszontlátásra.
0: A viszontlátásra. Jó akarat. Szép. Kudarc. Kudarc.
5: Sikerült. Kaptál állást.
0: De itt vagy?
2: Utánad jöttem. Megvártalak. Nos, mondjad, milyen volt a barátod? Segített? Mit mondott?
0: Ó, nagyon kedves volt. A derék igazgatóa volt iskolatárs. Meg kellett volna neki mondanom.
2: És állás? Állást adott?
0: Nem, de ajánló levelet egy barátjához, a kötött szövött igazgatójához. Látod? Ezt adta. És azt mondta, hogy az ajánlásának meg lesz az eredménye. Majd a kötött szövötnél meg lesz az eredménye.
5: Újabb leépítések a testi likvárban! Újabb elbocsájtások!
0: Meg lesz az eredménye.
2: Ugyan. Hiszen te most is biztosan csak szerényen, dadogva kértél, ahelyett, hogy...
0: Egyszer majd én is kitörök, egyszer majd szétvetem a bilincseimet, és ott áll valahol a másik bara. Egyszer majd...
2: János, mit beszélsz? Mi történt veled? Hová rohansz? János!
0: Egyszer majd a másik bara. Nem mindig a kérő, meghunnyászkodó, sompolygó, bénult ember. Az igazgatót keresem. Nem látja? Levelet hoztam egy közös barátunktól, egy másik igazgatótól. Engedjen! Sikerült. Mindjárt sikerült, ahogy határozottan léptem föl. Sikerült bejutnom. Kezit csókolom, kisasszony.
6: Mit óhajt?
0: Az igazgató urat keresem.
6: Milyen ügyben?
0: Az első magyar szappangyártól földes igazgató barátom küldött hozzá. Tessék a névjegykártyája.
6: Várjunk, kérem, megpróbálom.
0: Azt mondta földes igazgató úr, hogy az ő ajánlásának meg lesz az eredménye.
6: Fáradjon be, kérem.
0: Igenis. Jó napot kívánok, igazgató úr. Bara János vagyok, és... Azért jöttem...
1: Elolvastam a barátom sorait, de állás nincsen nálam. Nincs.
0: Akkor talán ügynöknek, ha lehetne. Megpróbálnám, ha lenne olyan kegyes hozzám az igazgató úr.
1: Majd dolgozott már ebben a szakmában?
0: Még nem volt alkalmam, de azt hiszem...
1: Ha nem dolgozott, nem vehetem föl. Az üzletszerzéshez gyakorlat és szakértelem kell. No, és rátermettség.
0: Rátermettség, én kérem határozottan, magabiztosan...
1: Ugyan kérem.
0: De földes igazgató úr, aki az iskolában...
1: Mindezt földes igazgató úr is igazán tudhatná.
0: De kérem, tessék megérteni
1: engem. Mit akar, kérem?
0: Mégis esetleg nem lehetne valamit talán.
1: No, hát... Na jó, hát adok magának néhány ajánlósort.
0: Igen. Köszönöm. Milyen vastag levéltárca, és benne rengeteg pénz, csupa százas.
6: Egy hölgy akar az igazgató úrral beszélni, átkapcsolja?
1: Nem. Kimegyek a telefonhoz. Addig várjon, kérem. Ó, köszönöm, hogy jelentkezett. Hát igen, nagyszerű.
0: Milyen biztonságos, ha pénz van a zsebben, ha pénz van a tárcában, mennyi ebédára, mennyi vacsora?
1: Hát vacsorázhatunk együtt. A szokásos helyen. Este 7-kor, tudja, kimenőm van, kettesben leszünk.
0: Találkát beszél meg az igazgató.
1: Na csak mondja, kedves hallgatom. Hát az, hogy ráérek, hát nincs nálam senki.
0: Nincs nála senki. És itt a pénze. Mennyi pénz az asztalon a tárcában, fél méterre tőlem. Hihetetlen, mit tegyek? Nem szabad. Én eddig mindig becsületesen értem, de sok a pénz. Itt hever, számolatlanul.
1: Na, értem, édes. Persze, hogy értem. No és? Csak az nem világos a számomra, hogy mit akar az a hertelendi. És mivel indokolja ezt a furcsa eljárást?
0: Még mindig telefonál, még érdeklődik a hertelendi után, de engem nem érdekel senki, nem érdekel hertelendi, gyorsan. 1, 2, 3, 4, 5. Jaj, de izgatott vagyok.
1: Nyugodjék meg kedvesen. Jó, majd este megbeszéljük. Na, tehát 7-kor a szokásos helyen? Nem kések el, mert...
0: Nem bánom, akármi is történik. Én már semmitől se félek. Se élettől, se haláltól, se hertelenditől. Nem bánom.
1: Nincs semmi baj. Hogyne?
7: Örültem, végtelen örültem. Na, semmi baj. Na, rögtön megírom azt az ajánlást. Ó, közben látom, helyet foglalt.
0: Igen, kérem.
7: Irénke, küldje be Tónit az altisztet. Elviszi a 10 000 pengőt az építőbankba. Hát ma esedékes az első részlet.
6: Már is küldöm, igazgató úr.
0: Már is. Mindjárt lelepleznek.
7: Irénke, majd azután küldje, ha elintéztem ezt a... Nem, hát ezt a dolgot. Hát írom már az ajánlást.
0: Hagyja csak, igazgató úr. Nem kell ajánlás.
7: Tessék, kérem, mi? Micsoda?
0: Nem kell. Az ilyen ajánlás nem ér semmit.
7: Ó.
0: Ez csak olyan lerázás. Már a földes barátomé is az volt. Amint a mi esetünk is mutatja, annak nem lett eredménye.
7: Hát akkor hát sajnálom, kérem.
0: A sajnálkozásra meg éppen nincs szükségem. De hát nem történt semmi különös. Én üzleteket akartam önöknek csinálni, felajánlottam a munkámat, s a jelentékeny ismeretségi körömet. Nem kellek, ezzel kész. Bár igazán nagyon csodálkozom.
7: Hát mégis, kérem, hát hogyan képzelte ön, hogy csak így ideállít, és rögtön üzletet köt nekünk? Hiszen saját maga elismeri, hogy nincs gyakorlata, sem szakértelme.
0: Az csak bízza rám. Ha valaki valamit elkezd, akkor még nincs gyakorlata. Munka közben szerzi meg a gyakorlatot is, a szakismeretet is. Ön talán textiligazgatónak született? Kicsikorában verték, ha nem igazgatott?
7: Ugyan, kérem, hát hagyjuk a vicceket. Én előbb tanultam.
0: Én is tanultam. Kijártam az életiskoláját. Nem kell olyan nagy komédiát csinálni egy rongyos ügynökölésből. A fellépés, az akarat, minden. Egyéb nem számít.
7: Igen, hát mégis, kérem, hát hogy gondolja, hogy a mi is a neve?
0: Bara János.
7: Igen. Szóval hogyan gondolja, Bara úr?
0: Úgy, hogy vevőket szerzek az önök áruira, azután megkapom a szokásos jutalékot.
7: Erőszakos ember!
0: Még erőszakos se legyek. Látott ön már ügynököt boldogulni erőszak nélkül? Hát lehet az önök szemetjeit, mert bocsásson meg, mostanában már csak szemetet gyárthatnak. Lehet azokat erőszak nélkül rásózni a szegény vevőre?
7: Hát de sok éve ülök ebben a szobában, de még ilyennel nem találkoztam. Na jó, de hát fejezzük be, kérem. Sok a dolgom. Hát csak ugyan tudna ön üzleteket kötni számunkra?
0: Természetesen. Akkor nem mondanám.
7: Hát, nem bánom. Próbáljuk meg. Na, jelentkezzék Telekúrnál, majd a titkárnőm eligazítja. Irénke?
6: Jöhet a Tóni bácsi?
7: Mindjárt. Ezt az urat, Bara János a neve, kérem vezesse Telekúrhoz. Üzlet szerzőnek fölvesszük.
6: Üzlet szerzőnek?
7: Igen, üzlet szerzőnek.
6: Igen, kérem.
0: Ezzel tehát rendben volnánk. Most még hátra van a jutalék előleg.
7: Mi? Micsoda? Jutaléket? Előleg az nincs, kérem.
0: Muszáj, hogy legyen. Előleg nélkül nincs üzlet. Én holnap már rendelésekkel akarok beállítani, a jutalékok pedig csak
7: na,
0: akkor...
7: Na igen, igen, hát a jutalék csak akkor esedékes, amikor befolyik a vétele.
0: Ezért kell előleg.
7: Nincs előleg, kérem.
0: Ne tréfáljon velem, igazgató úr, ha már ennyire jutottunk.
7: Na, mondja, hát, na most őszint, hát mire gondol? Mennyi előleget akar?
0: 1000-et. 1000 pengőt.
7: Micsoda? Szó sem lehet róla, 1000 pengőt, ugyan kérem, hát hogy jut az eszébe ilyesmi?
0: Az persze rengeteg pénz maga szerint.
7: Ide figyeljen, én magát azonnal úgy kirúgom innen, hogy... Na, hát 500, na, de csak azért, hogy most már menjen innen. Na, mert nekem más dolgom is van.
0: Hát rendben van. De most rögtön kapom az 500-at, mert ismétlem holnap már rendeléseket.
7: Na azok. Hát, erre kíváncsi vagyok. Irénke!
6: Tessék parancsolni, igazgató úr!
7: Irénke, állítson ki egy előleg nyugtát 500 pengőről.
2: 500 pengőr?
7: Igen, igen, növénykém, 500 pengőről.
6: A pénztáros nincs itt. 2 órára elment.
7: Hogy elment? Ki engedte el?
6: Igazgató úr, 1/2 órával ezelőtt.
7: Én? Jaj, igen, persze, bocsánatozgék, mert persze. Tessék. 1, 2, 3, 4, 5. Tessék, Bara úr. Tessék, itt van az 500 pengő. Irénke, a pénztár majd nekem fizeti vissza ezt az 500-at. Na hát Isten áldja meg, Bara úr, készen vagyunk, sok szerencsét.
0: Rendben, ajánlom magamat.
7: Tóni!
6: Jaj, a Tóni bácsi hova lett? Az előbb még itt volt az előszobában.
7: Na kérem, azonnal keresse meg Irénket.
6: Igen, igenis kérem. Azonnal, igazgató úr.
0: Állás, előleg minden a fellépésem múlik. Jó, ha pénz van a zsebben, könnyű ezeknek az igazgatóknak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab 100-as 1000 pengő. Kérem, igazgató úr.
7: Mi? Miért? Mit akar még tőle maga szerencsétlen ember?
0: Csak nyugalom, igazgató úr, csika vér, nem áll jól önnek az a sok harag. Jobb lenne, ha kevésbé szórakozott lenne.
7: Micsoda?
0: Megnéztem, ahogy kilépek öntől a pénzt, hát látom, hogy tévedésből nem 5 darab 100-ast adott.
7: Micsoda? Egy kevesebben?
0: Nyugalom, igazgató, nyugalom. Mondom, hogy látom, hogy tévedésből nem 5 darab 100-ast adott, hanem...
7: Hanem?
0: 10-et.
7: Mi?
0: Ennyi.
7: Én? Na nem, hát ez lehetetlen.
0: De igen, bizony, itt van 10 darab 100-as. 5 tehát visszajár.
7: Na hát...
0: Parancsoljon. És csak ezért voltam bátor visszajönni. Bocsánat.
7: Na, még ilyet. Na hát.
0: Úgy látszik, igazgató úr, nagyon megkedvelt engem, és ezért vétette el a számolást.

0: pénz van a zsebben. Nagy Lajos novellájának rádióváltozatát hallották. A szereposztás a következő volt. Bara Szénási Ernő, felesége Fodor Teréz. Textiligazgató Gregus Zoltán, földesigazgató Mezei Lajos. Titkárnők Faluhelyi Magda és Lelkes Dalma. Portás Kőszegi Gyula. Rikkancsok Haraszin Tibor és Úri István. Zenéjét összeállította Berényi István, szerkesztő Albert Zsuzsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Turján György.
1: A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 2024. október 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Vallásosabbak-e a vidéki fiatalok, mint a fővárosiak? Valóban jellemző lenne egy elvallástalanodási folyamat Magyarországon a 15 és 34 év közöttiek körében? Folytatjuk beszélgetésünket Györgyevics Miklós szociológussal, akit a Magyar Fiatalok címet viselő átfogó, reprezentatív kutatásról kérdezek. Műsorunkban szó lesz a vasárnapi Szentmise szentleckéjéről is. Az igeszakasz magyarázatát Alpeg Gergely atyától hallgathatjuk meg.

0: Hallgatóinkat érezhetően megmozgatta két héttel ezelőtti beszélgetésünk Gyorgyovics Miklós szociológussal. Ezúton is köszönjük a műsorra érkezett visszajelzéseket. A számok, statisztikák sokszor csalókák lehetnek, mert nem adnak teljes képet egy-egy társadalmi folyamatról, ugyanakkor nagyon hasznos ránézni, hogy milyen tendenciák rajzolódnak ki, milyen tanulságokra figyelhetünk fel, például az ifjúságügy területén. Magyar fiatalok 2024. Kérdések és válaszok fiatalokról, fiataloktól. A Magyar Fiatalok kutatás a hazai fiatalok élethelyzetét, értékrendjét és jövőképét vizsgáló átfogó felmérés, amely rendszeresen 4 évente ad képet a 15 és 34 év közötti korosztály helyzetéről. Két héttel ezelőtt olyan témákról beszélgettünk az adatokat vizsgálva, mint az intézményes vallásosság háttérbe szorulása, vagy a nevelés kiemelt jelentősége a vallásosság átadásában. Gyorgyovics Miklós szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, aki a Századvég Alapítvány Társadalmi Folyamatok és Média Kutató Intézet szakmai vezetőjeként koordinálta a felmérést. Az elmúlt hetekben beszámolt a kutatás eredményeiről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának, és több ifjúsági és felnőtt képzési konferencián is előadott. Az egyik ilyen konferencián beszélt arról, hogy az adatok alapján megváltozni látszik a vallásos vidék, vallástalan főváros sztereotípiája. De miről is van szó pontosan? Gyorgyovics Miklóst hallják.
1: Szóval alapvetően egy félreértésről van szó olyan szempontból, hogy sokszor az idősebbeket, alacsonyabban képzetteket és a falusi lakosságot tekintjük vallásosabbnak, és hogyha egy sima keresztáblás adatot nézünk egy teljes lakossági, felnőtt lakossági mintán felvett kérdőívre, akkor valóban elsőre ezt látjuk, de alapvetően itt egy kohorsz hatásról van szó. Az idősebbeket eleve vallásosabban nevelték régen. Tehát nagyon-nagyon régen még a személyigazolványban is benne volt, hogy melyik felekezethez tartozol. Tehát ez nem volt megkérdőjelezhető a hit. És eleve akkor még nem volt a felsőoktatás expanziója, tehát viszonylag alacsonyabban képzettek. Nem indult be annyira az urbanizáció, ezért többnyire ők a falun éltek, meg máig falun élnek sokan ezek közül. Tehát, hogy alapvetően nem a falusiasság, nem az idősödés és nem az alacsony képzettség okoz vallásosságot, hanem ez egy demográfiai hatás, hogy őket eleve vallásosabbannak nevelték. A fiatalok esetében azért viszont azt látjuk, hogy a diplomások körében több a vallásos, mint képzettek körében, mint több a vallásos, és a városi, a fővárosi lakosok között is viszonylag több a vallásos, ezen mi is sokat agyaltunk, de erről már más kutatások is beszámolnak, tehát ez nem a mi feltárásunk, nem a mi kutatási eredményünk, de valóban egy elsőre meglepő, közhiedelemmel szembe menő tételek ezek. De az adatok egyre inkább fordítva mutatják ezt más kutatásokban is, tehát, hogy Budapesten magasabb az egyháziasan vallásos fiatalok aránya, teljes mintában 5%, Budapesten 7% mondja magát egyháziasan vallásosnak, szemben a városok, a kisvárosok és községek 4%-ával. Budapesten a legalacsonyabb a vallástalanoknak a hányada is, nagyjából 20%, miközben a megyeszékhelyeken meg a falvakban ez 35-40%. Szóval, hogy lehet ez? Elsőre talán egy szelektív elvándorlásra gondolhatunk, hogy nem a tőzsgyökeres fővárosiakról van itt szó elsősorban, hanem a vidék vallásilag aktív, jól szocializált, kicsit tehetősebb fiataljai elmentek egyetemre Budapestre, akiket könnyen fel is szívnek, mint egyetemi lelkészségek, egyetemi közösségek, vagy éppen dolgozni jöttek a fővárosba. Itt tehát a főváros kvázi felszívja és koncentrálja az elkötelezett vallásos fiatalságot, a vidék pedig veszít az utánpótlásából. Ez pasztorálisan akár két feladatot is indukál, tehát hogy a fogadó városi egyháznak el kell érnie ezeket a kicsit talán gyökértelenné is váló fiatalokat, akár az egyetemi lelkészségek révén, és ez történik is, tehát látjuk, hogy a magasabban képzettek, magasabb arányban vallásosak, magasabb arányban járnak templomba. és a vidéki egyházaknak pedig egy elvékonyodó bázissal kell számolniuk, és őket kell valahogy megtartaniuk. És egy másik érdekesség itt, ami szintén szemben megy talán a sztereotípiákkal, ugye ez a képzettség, hogy az iskolai végzettség mentén is sokaknak furán hangzik, hogy az egyetemisták körében vagy az egyetemet végzettek körében magasabb a vallásosság. A diplomás fiatalok között több mint 10%, míg a szakmunkás fiatalok között, akik érettségi nélküli szakképzésben végzett fiatalok, mindössze 3,5% azok aránya, akik magukat egyháziasan tekintik vallásosnak. A katolikusoknál pedig még nagyobb ez a különbség, mert a diplomásoknál ott 18%, a katolikus diplomások 18%-a mondja magát egyháziasan vallásosnak, a katolikus szakmunkások viszont mindössze 5%-a mondja magát egyháziasan vallásosnak. Tehát a hit nálunk, mintha elpolgárosodna. Egyre inkább a képzett városi mobilis fiataloknak lesz a vallása ez, miközben az egyház lába alól kicsúsznak a szakmunkás vagy fizikai munkát végző rétegek. Szóval tök jó, hogy az egyháznak van egyébként jól működő csatornája az értelmiségi fiatalok felé. Tehát ezt mutatja, ez alapvetően egy jó dolog, de a szakképző iskolák és fizikai dolgozó fiatalok felé is ezt meg kellene erősíteni, mert ott szinte alig van, vagy nincs, nem tudom. Ez egy hiányzó missziós terepnek tűnik.
0: Még egy dolgot kiemeltél, ami nekem nagyon fontos volt a konferencián, hogy itt inkább, és most itt a szakmunkás fiatalokról nem is elsősorban egy ellenséges hozzáállás van, hanem inkább egy nem értés az egyház felé.
1: Igen, az volt a címe, hogy ateizmus vagy apateizmus az előadásomnak, és valóban ezt látjuk, hogy nem feltétlenül ellenségesen állnak az egyházak felé a nem vallásos fiatalok, hanem inkább egy ilyen közöny. Tehát igazából nekem mindegy, hogy létezik-e Isten, vagy hogy az egyház mit akar. És a nem értésről meg igen, azt mondtam, hogyha belegondolunk, a prédikációk nagy része is, de ez egy egyéni észrevétel csak, hogy a prédikációk jó része az lehet, hogy nem a alacsonyabban képzett fiatalok felé szól, vagy feléjük van felépítve. Tehát én, aki mondjuk diplomás vagyok, doktorit végeztem, adjunktusként dolgozok, egy picit elbóbiskolok egy prédikációnál, már elvesztem a fonalat. Tehát, hogy néha nehezen értelmezhető egy prédikáció, ezen is el lehet gondolkodni, most ezt csak egyetemeltem ki, de hogy alapvetően azt látom, hogy a vallási szinkretizmus előretör, a vallásos fiatalok körében is, tehát mindazok körében is, akik magukat Isten hívőnek, mennyországban hívőnek tartják, azok körében is, a horoszkóp, a kabala, ezek előre törnek. Ezen sokat gondolkodtam, hogy mi lehet az oka. Alapvetően ezek a világképek, vagy ezek a irányzatok egyfajta kódot mutatnak az élethez, és néha ezek a kódok sokkal egyszerűbbek. Tehát sokkal egyszerűbb végig gondolni azt, hogy én mondjuk egy bika, csillagjegyű ember vagyok, és tetszik egy lány, aki kos, és ez a kettő összeillik-e, az interneten ezt meg tudom nézni, és egy nagyon pontos leírást kapok arról, hogy nekem ez hogy kell viszonyulni. És az ember sokszor az egyszerűbb irány felé fog húzni. Tehát onnan egyértelmű választ kap az élet olyan transzcendens kérdéseire, hogy mi végre vagyok itt, mi a célom az életben, miért van szenvedés a világban, mi lesz velem a halál után, amennyiben az asztrológia, a számmisztika, a keleti vallások, vagy lelkiségek, vagy hogy mondjam, egyházzal erre karakteresebb, markánsabb, egyértelmű választ tudnak adni, akkor lehet, hogy afelé fognak húzódni. De mellette ott van egy kulturális háttér, hogy mi egy keresztény gyökerű kultúra vagyunk, sokan jártak hittanra, van egy Isten képem, hiszek a mennyországban, és nagyon érdekes, ez Rosta Gergőnek az egyik kimutatása volt, hogy megnézte, hogy akik a mennyországban hisznek, azoknak egy nagyon nagy hányada, és ezt most én is megnéztem, egy többsége hisz a reinkarnációban is. A kettő tétel nem összeférhető. Tehát, hogy most vagy mennyország, vagy lélekvándorlás, de mégis interjúk során kifejezetten szoktam találkozni ezzel a lineáris logikával nem összeegyeztethető hozzáállása, hogy így mindenhonnan összeválogatom. És azt is észreveszem a fiatalok körében, hogy akikkel sokat beszélgettek itt az egyetemen is, ahol tanítok, illetve korábban, mint ifjúsági közösségnek a tagja és vezetője, a vallásosság az egy nagyon sokszor nem konzisztens érzület. Tehát, hogy mindenhonnan összeválogatunk dolgokat, és a fiataloknál azt érzem, hogy ez egyre inkább evidens számukra. Tehát ez sokkal legitimebben felvállalható, mint azt mondani, hogy én kizárólag a keresztény hittételekben hiszek. Itt az egyetemen is beszélgettem fiatalokkal, akik ezt teljesen nyíltan és mindenféle rezdülés nélkül mondják, hogy hiszek Istenben, meg mondjuk reformátusnak kereszteltek, vagy katolikusnak, de ez a reinkarnáció dolog, ez úgy ilyen igaznak tűnik, meg hát nagyon sűrűn nézem, hogy én milyen csillagjegyű vagyok, és mi az aszcendensem, és ez alapján állítom be az életemet. És ez a kettő nagyon jól megfér náluk egymás mellett. Össze tudják ezt hangolni. Ezt hívjuk szinkretizmusnak, és ez kifejezetten, tehát egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy nem a vallástalanok körében erősebbek az ezoterikus hittételek, hanem eleve a vallásosabb fiatalok körében, akik erre nyitottak. Az ő körükben látjuk azt, hogy erős a mennyország, az Isten és a pokolban való hit, de erős adott esetben a kabalában, a horoszkópban és a lélekvándorlásban való hit. Tehát maga, mint a vizsgáztatok és hozza macit a vizsgázó, és nem csak cukiságból, hanem, vagy mert azzal aludt korábban, hanem megkérdeztem, és teljesen nyíltan vállalja, hogy jobban szoktak sikerülni a vizsgák, ha itt van. Ennek valószínűleg van pszichológia oka, tehát, de ő mint erre egy kabala, egy kvázi szentelményre tekint, hogy a macit azt el kell hozni az írásbeli vizsgára. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és ezt kétféleképpen lehet szerintem olvasni. Az egyik, hogy van egy óriási spirituális éhség a fiatalokban, egy nyitottság, hogy valaki mondja meg, hogy mik az élet végső kérdéseire a válaszok, halálról, betegségről, szenvedésről, csak a válaszokat egyre inkább máshol is keresik, mert az egyház válaszai valahogy mérsékelten jutnak el hozzájuk, vagy nem értik meg ezeket. És azt tapasztalják, hogy az asztrológia sokkal egyértelműbb válaszokat ad ezekre a kérdésekre, illetve valahol romantikus, meg izgalmas olyan tanokat is felfedezni, amik nem a mi kultúránk sajátjai. Tehát nagyon érdekes, hogy egy másik kutatásban feltettünk ilyen kérdést, hogy mely egyházak tanításait tudja ön elfogadni szándékosan, nem az, hogy melyik be vagy keresztelve, melyiket tartod magadnak, mely egyházak felekezetek tanításait tudod elfogadni, és a katolikus mellett 20-valahány% volt a buddhizmus. Tehát van egy buddhista romantika a magyar, teljes magyar társadalomban, és ez a fiataloknál még erősebb. Tehát el tudom fogadni a katolikus és a buddhista tételeket együtt. De ez egy hatalmas lehetőség is, mert van kit megszólítani, akik válaszokat keresnek. Van egy másik olvasata azonban, egy kateketikai olvasata ennek, hogy ha a saját elközettelezett fiataljaink is hisznek a reinkarnációban, a horoszkópban, az azt jelzi, hogy az egyház tanítása nem feltétlenül ér célban náluk. Egy nyitottság igazi lehetőség is, de a feladati módon kettős, egyszerre kell megszólítani a keresőket, és világosabban átadni a hit tartalmát. Szóval az egyháznak megvannak a válaszai ezekre egyébként. A kérdés az, hogy eljutnak-e oda, és úgy jutnak-e el oda, ahol ő ezeket keresik. Közösségekben, a megélt tapasztalatban, és nem csak a dogmák szintjén.

0: folytatjuk beszélgetésünket Gyorgyovics Miklós szociológussal. Te is beszéltél erről a spirituális ébredésről. Nem tudom, hogy ez kimutatható-e, de én nem tudok nem arra gondolni, hogy hány és hány egyházi mozgalom indult mondjuk a második világháború után. Nagy krízishelyzetek, az emberiség nagy krízishelyzetei után az emberek mindig válaszokat keresnek. És szerintem mindig van egyfajta ilyen nagyobb nyitottság a lelki dimenzióra. Most 2020-21 járványhelyzet után látható-e egy ilyen folyamat, vagy össze lehet-e kötni mondjuk a legutóbbi adatokkal, hogy van-e egy ilyen nagyobb nyitottság, nagyobb keresés az emberekben?
1: Nehéz erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy ébredésről van ez szó. Én azt látom, pont amit mondtál, hogy krízis helyzetek azért folyamatosan adódnak a történelemben. Az utóbbi években talán sűrűbben is, Covid, háború, korábban a gazdasági világválság, stb. De ha csak az adatokat nézem, és pont ez, amit az előbb mondtam, hogy kik azok, akik tisztán keresztény hitvilágúak, kik azok, akik ezoterikus hitvilágúak, vagy nem hisznek semmiben. Alapvetően most itt az elmúlt 8 évben ébredést nem feltétlenül látok, hanem egy stabil megmaradást adott hittételek mellett. Tehát az egy érdekes dolog, hogy a különböző keresztény tételekben való hit, de az ezoterikus tételekben való hit sem nő vagy csökken feltétlenül számottevően, most éppen egy kis növekményt látunk egyébként, hanem az, hogy ezek stabilan megmaradnak, sőt, amit mondtam, hogy korcsoportonként is viszonylag stabil a semmiben nem hívőknek az aránya. Igazából itt a fiataloknál tér el egy picit az, hogy még miben hisznek a keresztény tételek mellett. De egyébként valóban, tehát hogyha az ember életében egy krízis következik be, más kutatásaimból is látom, volt egy olyan kutatásunk, hogy a családi válság és az vallásosság kapcsolatát vizsgáltuk különböző házaspároknál, akik elváltak vagy el akartak válni, de megoldották, és kifejezetten az elváltaknál is a valláshoz való fordulás kifejezetten erős, mint védelmi tényező, tehát egy védőfaktort képez a vallásosság, a közösséghez tartozás. És ez a kríziseknél ez egy teljesen emberi, pszichológiai folyamat szerintem. Tehát, hogy ahogy látjuk azt is, hogy beszélek a saját adatainkról 2024-ben, amit mondtam, hogy van egy olyan kis réteg,

0: Van olyan ismerősöm, és talán hallgatók is biztos fel tudnak hozni ilyeneket a ismerősi körükből, akik egyébként nem tekinthetők vallásosnak semmilyen módon, de meghalt valakiük, nekem konkrét ismerősöm, meghalt a gyermeke, és ő kifejezetten egyházellenes volt, tehát hogy engem, velem sokat ércelődött meg a vallásosságom miatt, és akkor meghalt a gyermeke, az első dolgai között az volt, hogy egy evangélikus lelkészt keresett meg, hogy most hol van a gyerekem? Most mi történt? Tehát az egészben nem hitt egyébként. Mindenkinek az ismerősi körében van talán olyan ember, az enyémben is, akik semmilyen módon nem tekintik magukat vallásosnak, nem járnak templomba, sőt kifejezetten egyház ellenesek, de amikor valamilyen krízis adódott az életükben, mégis felkerestek papot, lelkészt, adott esetben engem, mint vallásos embert, hogy adjak magyarázatot arra, ami történt, hogy tudja ezt ő az Istenhez kötni valahogy, hogy erről csak az élet tehet, vagy van valami mencsvár itt ebben a kérdésben, mondjuk egy halál esetnél, hogy aki meghalt, az most hol van. És nagyon érdekes egyébként, többször voltam polgári temetésen, ahol azt várnám, hogy semmilyen vallási jellem nem fog felmerülni. És pont voltam egy ilyen temetésen, ahol teljesen akaratlanul nem ezzel a szemmel voltam ott, de három vallási tételt is észrevettem. Egy istenes verset olvasott fel valaki. Utána egy Alleluja dal szólt a háttérből, és a beszéd, ami teljesen egy profán polgári beszéd volt, elhangzott az nagyon érdekes módon, hogy ne veszítsük el a reményt, mert később majd még találkozunk. És csodálkoztam, hogy ez így. Ez oda nekem vagy nem passzolt, de persze, mint keresztény kultúrkörben élünk, tehát, hogy valahogy bennünk van ez még a nem vallásosokban is, hogy később valahol valamilyen módon majd még találkozunk. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy krízis helyzet esetén a valláshoz való nyúlás az ott van. Ugyanakkor nemzetközi irodalmak, tehát hogy sok évre visszamenőleg más országok, más kontinensek kutatásain is azt látjuk, hogy krízis helyzetben viszont a vallásos tud elfordulni a vallástól. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy eddig Istenre építettem mindent, vagy az adott vallásomra építettem mindent, de meghalt valaki, elvesztettem valamit, krízis történt az életemben, bántottak, stb., és a vallásom nem védett meg, az Istenem nem védett meg, és akkor nincs is. Kifejezetten ennél a kutatásnál, amiben azt vizsgáltuk, hogy az elvált családokban hogy alakul a vallásosság az elvált pároknál, ott láttuk ezt, hogy akik viszont vallásos háttérből jöttek és úgy váltak el, azok sokszor picit elfordultak. Lehet, csak ideiglenesen, de elfordultak a vallástól. De azt is láttuk egyébként, hogy azért nem vált el egy pár, mert a közösség, így fejezte ki ez nagyon képiesen, hogy a közösség úgy összezárt körülöttünk, hogy nem tudtunk elesni. Hogy külön elmentek az apával beszélgetni, meg az anyával beszélgetni, lányok, férfiak a közösségből, hogy mit csináltok, és hogy tudunk segíteni, és hogy mi történik. Tehát, hogy, és akkor, tehát ilyen szempontból a közösségnek van egy abszolút profán védő faktora is, ami nagyon fontos a vallásosságban, a vallásban.
1: A Magyar Fiatalok 2024 nagymintás ifjúság kutatásról beszélgettem Györgyovics Miklós szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával.

0: Szent leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Nagy az én szomorúságom, és állandó az én szívem fájdalma, mondja Pál apostol. Valamennyien csatlakozhatunk ehhez a kijelentéshez, hiszen sokan vannak, akiknek hasonló érzéseik vannak, lehetnek a mindennapokban. Akár a szülőknek a gyermekük rossz döntése miatt, ha valami tévútra megy, akár egy embernek egy másik ember miatt, csupán azért, mert együtt érez vele az ő szomorúságával. Minden esetre az itteni szomorúság és fájdalom, amit Pál apostol kifejez, az is ilyen. Nem önmagát sajnáltatja, nem a saját gondolataival van most elfoglalva, a saját nehézségeivel, hanem másokkal, és elsősorban azokkal, akik nem ismerték fel Krisztust, akikhez még nem jutott el az evangéliumnak az üzenete. Mi is föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon foglalkozok-e másokkal, észreveszem-e másoknak a hiányát, nehézségét, azokat a dolgokat, amelyekben én magam is tudok segíteni. Van-e együttérző szívem mások nyomora iránt? És ez is egy fontos kérdés, hogy tudunk-e mi evangéliumi lelkülettel, apostoli lelkülettel jelen lenni a világban? Azok az emberek, akik esetleg nem ismerik Krisztust, azoknak meg tudjuk-e mutatni, hogy ki is ő valójában? Nem lehetünk önzőek a hitünkkel kapcsolatban. Nem zárhatjuk el a szívünk rejtekébe mindazokat a dolgokat, amelyeket Isten oda elrejtett, hanem ezt meg kell osztanunk másokkal, tovább kell adni mindazt, ami a szívünkben van, hogy mások is megismerhessék az Isten országát. Pál apostolon érződik, hogy azokat az embereket nem csak hogy sajnálja, akikhez esetleg nem jutott még el Krisztus evangéliuma és üzenete, hanem sokkal több ennél, mert szeretetből akar nekik adni valamit. Ő is el akarja juttatni ezt az üzenetet számukra, és mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy ezek az emberek hitre térjenek. Kérdés az, hogy kit hordozunk mi magunk a szívünkben? Tudunk-e együtt érezni, gyöngéden másokhoz fordulni? Akár úgy, mint Pál apostol, hogy egészen közel engedte azokat az embereket, egészen a szívébe engedte, akiknek szüksége volt arra, hogy valaki együtt érezzen velük. Pál apostol észrevette ezekben az emberekben azt, hogy nekik szükségük van erre a hitre, és mindenre képes volt. Mi is hordozzuk szeretettel embertestvéreinket, akik a környezetünkben vannak, családtagot, gyermeket, vagy unokát, barátot, bárkit, akinek a döntéseivel nem biztos, hogy egyetértünk, vagy úgy látjuk, hogy mi magunk tudnánk rajtuk segíteni. Szeretettel hordozzuk szívünkben, lelkünkben ezeket az embereket, és lehetőségeinkhez mérten segítsük őket ugyanazzal a szeretettel, amivel Pál apostol is szerette ezeket az embereket.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanóimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Pontosan 14 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagy fogyasztókat arra kérte, hogy csökkentsék önkéntesen energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő holnaptól az irodai dolgozóknak. Mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszvilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. Több töltőállomáson nem lehet autót mosni és korlátozzák az elektromos autók töltésének időszakát. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Ez szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket. Visszavonta az új M1 híradó tegnap bejelentett főszerkesztőjének, Hajdu Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus 2. felétől több élő hírműsorra jelentkező M1 híradóhoz szerződött 2 munkatársról a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdu Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentő szolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni. A katonai motorkerékpárt a HM Hadtörténeti Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentőszolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekély vízben elérték a medertörést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az önkormányzat óvatosságra inti a strandolókat, mert az aszályos folyónál nagyon hirtelen mélyül a víz és erős sodrású. Híreink végén az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között várható. Enyhülés péntektől lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 8. rész. Vidám férfiasság.
1: Ha hétfő volt, akkor csak szeptember 24-e lehetett, miként Medve 32 év múlva egy régi almanak naptárából kikereste. 17-e előtt alig kaphatta meg a levelét az édesanyja. Gábor, integetett feléje türelmetlenül a szőke asszony elfordulva az ezredestől. Gyere hát! A menetelő félszázadunk közben túlhaladt rajtuk. Az él már a fenyőcsoport magasságában járt. Medve természetesen sem meg nem állt, sem semmiféle jelét nem adta, hogy megismerte az anyját. Az épület sarkánál érte utól az a növendék, aki sorszer utána szalasztott. Menjen, menjen! Sürgette a tiszthelyettes foga közül eresztve a szót. Az ezredes úrhoz! Sziszegte villogó szemmel éreztetvén, hogy most aztán élethalál kérdés a gyorsaság és a katonásság. Medve futott tovább, s másodszor az ezredes előtt állt meg 3 lépésnyire. Kifulladva akart jelentkezni előírásosan, de az anyja, aki már a karját tárta fia felé, félig nevetve, félig megzavarodva közbeszólt.
2: Ó, Gábor, egyetlenem.
3: Azt hiszem,
1: mondta Kovács Garibaldi az asszonynak, legjobb, ha magára hagyom a fiával. Még több mosolygó ránc volt az arca, mint valaha. Amíg el nem ment, Medve 3/4 részt feléje fordulva állt vigyázban, és azt sem tudta, miként üdvözölje az anyját. Tisztelegjen-e neki is 3 lépésről, nyújtson kezet, vagy ölelje meg. Erre nézve a szolgálati szabályzat nem adott támpontot. Medve szó nélkül tűrte, hogy az anyja odahajoljon hozzá és megcsókolja. Aztán keze fejének szórakozott és mellékes mozdulatával letörülte arcáról, ahogy szokta, a csók és a könycsepp nedvességét, és kézen fogva húzni kezdte az asszonyt a főallé torkolata felé. Erőszakosan irányította anyja lépteit, olyasféleképpen fogta a kezét görcsösen és mohó óvatossággal, mint Matej a kacsa zsíros üvegjét. Gábor, mondta az asszony bántódott hangon. Hát láttad, hogy integetek, és csak mentél tovább? A fiú hallgatott. Szerette volna összeszedni a gondolatait, de úgy elkápráztatták az események, hogy csupa lényegtelen semmiség jutott az eszébe.
2: Gábor! Hát
1: idegességében ki is mondta az egyiket maga elé motyogva.
2: Most lemaradok az uzsonna kiosztásról.
1: Mit mondasz? Medve fel volt zaklatva, és nem figyelt semmire. Földön túli szomjúság gyötörte hetek óta, s anyja most lecsillapította ezt a szomjúságát a puszta jelenlétével.
4: Drágám, felejj hát a kérdésemre,
1: kérlelt az asszony.
2: Nem szabad kilépni.
1: Csökönyös türelemmel újra megkérdezte. Oda se jöttél volna hozzám? Hát nem szabad kilépni a sorból, mami. Mondta végre Medve türelmetlenül.
4: Úgy megijesztettél a leveleddel, drágám.
1: Miért írtál nekem ilyeneket? Vigyél haza. Medve hangsúlytalanul ejtette ki ezt a két szót, aztán összeszorította a száját, nem tudott többet mondani ennél. De fölöslegesnek is érezte. Abban a szempillantásban, ahogy felismerte anyját a szökőkútnál, rögtön tudta, hogy kiszabadult innen.
4: Beszélj hát, édes kisfiam,
1: mi bánt? Vigyél haza. Csak ezt az egyet ismételgette egy darabig anyja kérdéseire, aztán lassacskán elhallgatott végképp. Ez az asszony úgy is érti őt. Éppen az bántotta őt a legjobban, hogy itt teljesen félreismerik, s hova tovább egészen más embert csinálnak belőle, mint ami. Az anyja tudta jól, hogy ő milyen. De milyen hát ő? Nem csak, hogy nem esetlen és gyáva, hanem nagylelkű, bátor, igazságos, s boldog és jókedvű is mindig. Csak, hogy itt ezt nem tudják róla. Ám bár ezt könnyű mondani, hiszen lehet mondani, nem hazugság. De kár mondani, nincs kedve mondani. Annyi bizonyos csupán, hogy neki van igaza, s nem Schulzénak, Merényinek. Mindenki téved. Nem, sajnos ezt sem szabad elhinnie. Nem megy, hiszen ő a leggyávább és legnyomorultabb a világon. Nem jók a szavak. Valahol talán tudja a dolgokat szavak nélkül, és ezért nem szeret magyarázkodni. Minél jobban ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság. s a végső lényeg a hallgatás táján van, csak abba fér bele. Ha tudná, amit mondani akar, akkor sem tehetne egyebet, mint hogy a hallgatásra bízza. Beszélj hát, édes fiam, nógatta az asszony egyre. Mi bajod? Mi bánt? Néma gyereknek az anyja sem érti szavát.
4: Beszélj hát, édes fiam.
1: Sokkal később egyszer eszébe jutott medvének, hogy az anyja azt mondta neki, néma gyereknek az anyja sem érti szavát. És akkor fontosnak, keserűen mély értelműnek érezte utólag. Ezen a hétfői napon azonban szeptemberben a kerti padon üldögélve alig figyelt az asszonyra. Az anyja magyarázta, hogy örülniük kell, hogy felvették ráadásul őt, ráadásul ingyenes államköltséges helyre, egy ilyen kitűnő iskolába, s hogy az ország nehéz, elszegényedett helyzetében milyen nagy dolog az, ha valakit készpálya, biztos megélhetés vár, és katonatiszt úriember lesz belőle. Elég nagy fiú ő már ahhoz, hogy ezt megértse. És ne igyál hideg vizet, ha ki vagy melegedve, drágám.
4: És ne igyál hideg vizet, ha ki vagy melegedve, drágám.
1: Tüdőgyulladást kaphatsz. Medve nem volt elég nagy fiú ahhoz, hogy ezt az indokolást megértse. Csak ráhagyta az anyjára. Jó katonatiszt lesz belőle, úriember. Egy percig sem hitte, hogy itt marad. De ráhagyta az anyjára. El volt kápráztatva, és könnyelműség fogta el. Nem törődött semmivel. Az anyja almát, cukrász süteményt hozott neki, amit sebesen, hangtalanul evett. Nem bánta, hogy csak ilyen rövid ideig láthatta az anyját. Majd eljön nem sokára újra. Tulajdonképpen unta is egy kicsit. Most már csak ugyan nem volt semmi beszélni valója vele. Mindegy volt, hogy 10 percig üle mellette, vagy csak 8 percig. Megkapta tőle, ami neki kellett. Medve édesanyja akkor 34 éves volt. Az orra egy kicsit pisze volt, s a szokott mozdulatával kihúzta a nyakát és felvetette a fejét, szépségének lányosan hegyke megfellebbezhetetlensége azt mondta akaratlanul és némán, azt hirdette diadalmasan, hogy fütyül mindenre, csinálhatnak, amit akarnak, a világ mégis sokkal különb hely, az élet mégis nagyszerűbb dolog, mint amilyennek józan emberi ésszel látszik. Miután az orra áll a nyaka, s a szőkesége a tudtán kívül is válaszolt ilyen módon mindarra, amit a fia meg sem próbált közölni vele, s ugyanazt mondta, amit régen, igazán közömbös volt hát, hogy élő szóval mit beszélgetnek és mennyi ideig. Az asszony az esti személyvonattal utazott el. Lassú, rossz vonat volt. A szabadságos transportunk is ezzel ment mindig. Döcögött egész éjszaka, sokáig állt a csomópontokon. Álmos cukorka árusok dülöngéltek végig rajta éjfélkor, 3:45-kor, 4 órakor. Reggel 6:30 tájt ért Budapestre. Medve az anyja látogatása után megváltozott. Egészen közönyössé vált, és hosszú ideig nem csinált semmi nevetséges, erőszakos dolgot. Várta az anyját. Tulajdonképpen rögtön várni kezdte az asszonyt, alig, hogy elment. Aztán várta minden nap. S hogy nem jött, hát minden nap csalódott. Pedig tudta, hogy remény nélkül reménykedik, s a legrosszabb az volt, hogy látta, nem tehet mást. Nem nagyon maradt egyebe, mint ez a reménytelen reménykedés. Bele kellett kapaszkodnia. El kell jönnie. Mert ha nem jön, akkor már késő lesz. Akkor valami jóvá tehetetlen történik. Akkor az anyja nem értette meg őt. Nem értette meg, amit ő nem tudott elmondani, pedig felelt rá a nevetésével, a nyaktartásával, de akkor lehetséges, hogy mégsem értette meg. Medve tapasztalta, hogy a szavaival és cselekedeteivel csak nagyon tökéletlenül tud bánni, és mégis, ha néha mindent rosszul mondott és rosszul csinált is, édesanyja sohasem dűlt be ezeknek a torz, teljesen hamis látszatoknak, hanem a szíve mélyén világosan megértette őt. Hitt tehát abban, hogy a gyarló szavakon és nehezen kormányozható tetteken túl sokkal épebb és egészségesebb, titokzatos megértés köti össze egyik embert a másikkal. Hit abban, hogy egyenesen beleláthatunk egymás lelkébe. Most ez a hite megingott. Megingott, aztán újra megszilárdult. Birkóznia kellett a kételjeivel életre-halálra, mert ha ez a rejtélyes, mély, eszköztelen megértés nincsen, ha csak déli báb volt, akkor teljesen magára marad. Kiszakad a világból, nincs többé semmilyen útja az emberekhez. Közönösen tűrt el mindent, csinálta a vezényszavakat, várta az anyját. Hosszú idő múlva, egy ködös reggelen, mégis újra kitört belőle a régi izgágasága. Halász Péter, aki előző délután csomagot kapott, skatujával a kezében odament medvéhez.
3: Mostál már szájat?
1: Kérdezte lelkesen hadarva. Mostál már szájat?
3: Szájat?
1: Medve éppen a helyére ért és csodálkozva nézett fel Petára.
3: Hát, hogy kialhasd a valagam.
1: Mostál már szájat? Miért? Kérdezte medve óvatosan. De nem volt elég óvatos. Hát, hogy kinyalhasd a valagam, felelte Halász Péter. Éppen a miértet nem kellett volna mondani a medvének, mert ez volt a csattanója ennek a szellemességnek. Minden miértre ez volt a válasz. Különböző ötletekkel csikarták ki a miérteket. Hallottátok, elmarad a földrajzóra, vagy bolt az irodába, vagy le kell adni a lábszárvédőket. Miért? Hogy kinyalhasd, felelték annak, aki megkérdezte. Nevetés támadt, és láttam medvén, hogy megsértődött. Ez bosszantott. Tudhatná, hogy ennek a tréfának alig van személyes éle. Velem még az este megcsinálta ugyanezt Halász Péter. Beugrottam, mert azt hittem meg akar kínálni a csomagjából. És nekem is rosszul esett a tréfa, hiába tudtam, hogy nincs személyes éle. Csak hogy az más volt. Én, ha nem is józanul, de majdnem érthető regényességgel, egy szikrát számíthattam rá, hogy esetleg megkínál. Medve mégis megsértődött. Ez bosszantott benne. Voltak éppen, mi a lópikulát akar, gondoltam dühösen. Még levonuláskor is égtek a lámpák, pedig ilyenkor már virradt. Október elején jártunk. Ahogy kiléptünk a főkapun, először visszahőkölt az ember. Sorra minden tagpár megtorpant egy pillanatra. Féltünk belemenni a kásás, sűrű ködbe. A csuklót bajos volna polgári nyelvre lefordítva mondjuk kötelező csoportos reggeli tornának nevezni, mert egyfelől nem is volt kötelező, csak annyira, amennyire a harangnak kötelező szólni, ha húzzák, vagy amennyire a fejszének kötelező kintartózkodni az udvaron, ha kihajították. Másfelől pedig senki sem erőltette azt a látszatot, hogy testedzés a célja. Pusztán arról volt szó, hogy hajnalonként egy fél órás büntetéssel kezdjük mindig a napot.
5: Karokat!
1: Csípőre! Kettőt! Egy, kettő, föl, terpezállás, karokat, négy. Keresztbe kasul szálltak, úsztak a kiáltások magasabb, mélyebb, közelebbi, távolabbi hangokon, és elenyészően csekély rossz hiszeműség kellett csak hozzá, hogy az ember ne értse meg, ki vezényel, mit és kinek. Szorongva tétován emelgettem a karomat, amikor észrevettem, hogy a jobb oldali szomszédom kedélyesen zsebre vágta a kezét, és nyugodtan ácsorog egy helyben, nem csinálja a vezényelt gyakorlatot, mintha nem is hallaná. Lassan elmúlt a pánikérzésem, és követtem a példáját. A sűrű ködben mindenki lazsált, csak a balra előttem álló Medve Gábor csuklózott szorgalmasan és maflán. Úgy láttam. Október utolsó napjaiban egy délután kivonultunk a városi fényképészhez. Medve akkori arcára már nem is emlékeznék, ha ez a régi felvétel meg nem őrzi. Elég bamba kis kölyköknek látszunk rajta, amolyan se hús, se halmódra, óvatos alamuszi szemmel néztünk a világba. A kedvezményes vasúti igazolványhoz kellettek ezek a fényképek. Szerdán Marcel főhadnagy kiosztotta az elkészült fényképeket, hogy a kötelező levélben hazaküldhessük szüleinknek. Az ebéd utáni első órában jött be hozzánk, lerakta maga elé a katedrára a borítékokat, és névsor szerint szólított oda bennünket szokott sietőségével. Nem sokat bakafántoskodott, hogy ki hogyan áll meg előtte Bónis. Vigyázban. Bónis, borsa, parancs, parancs.
5: Bot,
1: burger. Odaadta tovább, s fel sem nézett, úgy nyújtotta az elébe lépők kezébe a kis borítékokat. Senki sem zavart vissza a helyére, amiért nem pattant fel elég gyorsan, és nem lépett oda elég feszesen. Azt is eltűrte, hogy aki már megkapta a fényképet, vígan mutogassa a szomszédjának. Itt ott vihogtak, kellemes medve. Hangulat támadt. Matej, medve, merényi, parancs, parancs, parancs!
5: Mirkovszki.
1: Ahogy fogyott a halom, Marcel főhadnagy egyre sebesebben osztogatta. Jobbról-balról haladtunk el a katedra előtt egymás sarkában, és ment a dolog tempósan, csak egyszer akadt el egy pillanatra. Mirkovszki Orbán, öttevényi, parancs, parancs! Marcel Karcsi most egy percre felnézett, és szórakozottan összehúzta a szemét, mint aki érzi, hogy egy parányi kis műhiba történt. A főhadnagy egy pillantást vetett öttevényi borítékjára, zsebrevágta és olvasta tovább hangosan a neveket. Pongrácz, Szabó, Szeredi! Ez a kis zökkenő volt számunkra az utolsó megnyilvánulása öttevényi létezésének. Egy héttel előbb a fényképész sárga földszintes házának macskaköves udvarán még ott ácsorgott velünk. Elég érdektelen, unalmas gyereknek tartottam, nem sok fizet zavart. Benne volt az intézeti énekkarban, kicsit elállt a füle. Ugyanúgy lenyelt és eltűrt mindent, mint mindnyájan. Aztán egyszerre csak megbolondult, megbokrosodott. A barátja védelmében teljesen váratlanul felelősségre vonta merényéket, és végül panaszra ment ellenük. Jaks Kálmánnak hívták a barátját, mellette ült a tanteremben. Én viszont egy rajban voltam öttevényivel október közepe óta, vagyis mióta megszűnt az újonc félrajunk, és beosztottak bennünket a századba. Balkész felől előttem csuklózott reggelente, körülbelül ott, ahol medve állt azelőtt, csak hogy ő nem csinálta buzgón a fekvő támaszokat, ha sűrűköd volt, hanem ugyanúgy lazsált, mint mindnyájan. Ezt én is megtanultam azon az őszön, és azóta soha nem érzek pánikot sűrűködökben, általános zűrzavarban. Világfelfordulások idején, bombázott, sötét városokban és vesztett háborúkban, hanem csak zsebre vágom a kezem, és nyugodtan ácsorgok egy helyben, az egekből alábocsátott ólomfüggönyök alatt. 1944 nyarán Szeredit a hadbíróság ine figie megfosztotta rangjától, és inkontumáciam golyó általi halálra ítélte hűtlenségért. Ez hazaárulást jelentett. A tárgyalást pedig azért kellett a vádlott távol létében megtartani, mert aznap éjjel, mikor lent voltam nála váradon, 5,5 órával előbb, mint az elfogatására kiküldött tiszti járőr, nem sokkal éjfél után valaki nagyon halkan megzörgette Szeredi utcai ablakát.
3: Engedj be, Szeredi!
1: Erezd be, Szeredi! Mondta egy hang nagyon csöndesen és határozottan. Szeredi szó nélkül kiment kaput nyitni. A látogató ismerte a járást. Századosi egyenruhát viselt, és elég magas, sovány, korán őszülő fiú volt. Tudtam, hogy rohadtul piszok helyzetben van Szeredi. Ott kezdődött, hogy az ember nem árulja el a hazáját. Még ha rohadt is a hazája, ez csinálja más. Piszok munka, ember nem csinálja. Ott folytatódott, hogy az ember nem adja hóhérkézre a szeretőjét, még ha egy szóval sehogy se. De éjfélre már az volt a téma, hogy amit az ember megtett volna a szép, rohadt szeretőért, azt most már nem lehet nem megtenni egy piszok, ártatlan gyereklányért. Szeredi Dani jól belemászott ebbe, csőbe húzták. Most csodára kicsellózott velem a sors, mondta volna, de nem kellett mondania, úgy is tudtam, hogy ezt gondolja. Ahogy Szeredi egy pillantást vetett felénk, a látogató is követte gépiesen a tekintetével, vagyis ránk nézett, és már vissza is fordult Szeredi felé, majd eszébe jutott valami, és újra felénk fordulva, váratlanul odaszólt nekem egykedvű, barátságos, magától értetődő hangon, és még a mosolyán sem kellett változtatnia.
5: Szervusz, bébé.
1: Szervusz, bébé. Jaks Kálmán volt. 14 éve nem láttam. Öttevényinek volt a barátja. Arra gondoltam, hogy nagyon nem szeretném, ha bajba keveredne most váradon. A tehetetlen összetartozásnak időtlen időkre szóló köteléke bogozott össze bennünket. Valami, ami kitermelődött, tejsav vagy gyanta a sebekből, izomlázból, fájdalomból, törekvésekből, és lehetővé tette, hogy éljünk. Valami, ami talán kevesebb a barátságnál, és több a szerelemnél. A civilek is össze vannak kötözve, a Himalája hegymászója, szerelmesek, mert másként nem megy a dolog. Mi azonban ráadásul tudtuk, hogy mindenen túl mindnyájan külön mérkőzést játszunk a magunk sorsával. Ha Jaksot agyonlövik egy falnál, ez az ő dolga lesz. Nem ismertük a sorsa játékszabályait, csak azt tudtuk, Szeredi is, Medve is, én is, maga Jaks is, hogy egy ponton túl, mint mindnyájan, már egyedül vívja ő is nagy mérkőzését, és senki emberfia nem jöhet a segítségére. Ezért volt szívósabb és tartósabb a mi kötelékünk, mint a hegymászóké vagy a szeretőké. Mert ez a tudás is eleve bele volt szőve.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 8. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás, közreműködött Juhász Jácint, Nagy Gábor, Molnár Zsuzsa, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
6: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Pa pa ra pa ra pa ra.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 9. rész. Öttevényi a panasz rovatban.
1: Öttevényi esete halottak napján, vagy az előtte való pénteken, 1923-ban kezdődött. Öttevényi háromgombos volt, jeles növendék, elég érdektelen alak. Tudtam róla, hogy misére jár reggelente, mint Tóth Tibor, a lányos képű újonc. Monsignor Hanák minden hajnalban misézett a második emeleti kiskápolnában. Pontosan 17:30-kor, ébresztőkor kezdte. A napos 3:45-kor körül járt a sötét hálóteremben, és felrázta mindazokat, akiknek ébresztőre kellett jelentkezniük, vagy kápolnába akartak menni. Medve is járt a kápolnába. Még október közepén engedélyt kért a monsignortól, hogy más vallású létére járhasson a misére, és ettől fogva másodnaponként, amikor Schulze volt szolgálatban, a kápolna hátsó padjában üldögélve töltötte el az időt ébresztőtől a levonulásig. Így megmenekedett a nap legrosszabb fél órájától, Schulze legnehezebb perceitől. Ez megért neki nem csak egy-egy misét, hanem egy-egy drága fél órát is az alvásból. Monsignor Hanák sosem késett. Tóth rendszeresen minisztrált neki. Tóth Tibornak mindig tiszta és rendes volt az öltözéke. A B-osztályból átszivárgott a híre, hogy színjelesre áll, három gombos lesz belőle. Példás volt a maga viselete is. Mi többiek már kaptunk mindenféle fenyítést, ő még nem. Olyan holdkórosnak tartottuk, és szinte kivívta magának a jogot a különbségéhez, egyrészt a konokságával, másrészt azzal, hogy mihely gyötörni kezdték, nyomban sírva fakadt. Nagy önuralom kellett ahhoz, hogy Tóth Tibor az első mozdulatra sírva fakadjon, s bölcs eljárás volt tőle, de nem rokon szemves. Mattejt se szerettem az önuralmáért. Honnét van annyi akaratereje, hogy takarékoskodjon a kacsa zsírjával, és így beossza magának. A délelőtti kenyérnyi szállását már nagyon ismertük, de egyszer a délutáni szünetben is előszedte, aztán ráfizetett a dologra. Kalugyerszki, akinek mindig adott egy csipetnyit a zsírból, az üveghez emelte a kenyerét, Mufi a háta mögé settenkedve hirtelen ügyesen előre nyúlt, lenyomta a kezét és odatolta a saját kenyerét, tökéletes időérzékkel kiszámítva azt a pillanatot, amikor Matej már nem tudta megváltoztatni a mozdulatát, s a zsebkéséről a zsír menthetetlenül rákenődött Mufi kenyerére. Matej dühös lett. Nevettek körülötte. Talán haragjában megfeledkezett szokott óvatosságáról, talán túl nagy feltűnést keltett, hogy nem, Varjú egyszerre csak megkaparintotta az üvegjét, és eliramodott vele. Izgatott megdöbbenést támadt, Matej rohanni kezdett utána, de az asztalkák közt útját állták. Mire odaért, a Varjú már szétosztogatta Burgernek, Halász Péternek, Merényinek, Homolának a zsír jó részét, és mint a cselező labdarúgó, mindig a hátát fordítva Matej felé kikisiklott előle, s védte ügyesen a befőttes üveget, amíg Kalugyerszki közben nem lépett. Elvesztette a fejét. Az asztalok közt elébe került a Varjúnak, útját állt a tárt karral, s ezzel véget vetett a jó mókának. Varjú villámgyorsan átjátszott az üveget Burgernek, Matej megtorpant, ahol volt. Amikor Kalugyerszki két széket megkerülve Burgerhez ért, a vörös fiú visszadobta a zsíros üveget a Varjúnak, Kalugyerszki iparkodott vissza. Megint nagy nevetés támadt, dobálni kezdték az üveget, Merényi, a vörös Burger, a Varjú ide-oda. Kalugyerszki forgott utána, ugrált, de hiába. Egyszer aztán valahogyan kicsúszott Varjú kezéből az üveg, s bár elkapta estében, de túl görcsösen, s akár szándékosan csinálta, akár nem, úgy festett, mintha két marokkal oda csapná az asztal lábához. Matej zsíros üvegje izzé porrá tört.
2: Most eltörted.
1: Kalugyerszki éppen odaért, és a Varjú ráordított. Most eltörted. Merényi mozdulatlanná vált, egy pillanat alatt elkomolyodott, odaintette magához Kalugyerszkit, és lassan, szaggatott ütemben pofozni kezdte.
2: Erezd le a kezed!
1: Ezt ismertük.
2: Le a kezed!
1: 42-en voltunk az A-osztályban. Meg sem ukkant senki. Szék se csikordult, lapozás sem hallatszott. Merényi összehúzott szemmel, merev arccal nézte áldozatát, mint egy tárgyat, amely a saját tulajdona. Halk, lefolytott hangon szólt rá néha.
2: Erezd le a kezed!
1: Erezd le a kezed!
2: Le a kezed!
1: Aztán csattant élesen a tenyere. Váratlanul kétszer is egymás után. Néznünk kellett őket, mert mindnyájunknak szólt ez. Nem volt kellemes, mert Kalugyerszki végül is nem volt akárki. Csak most, A szemünk láttára bukott le közénk az átlagsorba, okulásunkra. Okultunk. Ködösen még azt is értettem, hogy haragudni kell rá. Néhány napig Matej sem állt szóba vele, de később kibékültek. Öttevényi esete ilyesféleképpen kezdődött, bár egészen másként folytatódott. Szombaton gyakorlat volt, utána Schulze kincstári sétával vette el az egész uzsonna szünetünket. Körbejártuk egyszer vagy másfélszer a parkot a külső fasorban. Ez nem ment büntetés számba. Közönséges aljasság volt, gyilkosság, gaztett. Schulze elrabolt a nyomorult kis szabadidőnket a tanteremben. A parkban Collalto mellém lépett.
3: Csomagod jött.
2: Igen.
1: Honnan? Csomagod jött.
3: Láttam a postakönyvet.
1: Láttam a postakönyvet, mondta. Fent a tanteremben séta után Schulze kiadta a csomagomat, és mindjárt szét is osztotta. Ezt tudhattam előre. Csak a születésünk és nevünk napjára kaphattunk hazúról élelmiszercsomagot. Ha máskor jött, szétosztották a szakaszunknak meg a rajunknak. Egyszer már így jártam. Akkor még nagyon elkeserített, de azóta anyám nem küldött, tudta már a rendet. S a nevem napja még messze járt, majd ha tavaszba fordul a tél. A tél. Ami még el sem jött. Júlia küldte a csomagot, aki nem tudta a rendet. Anyámat Évának keresztelték, a húgát Júliának. Az én Júliám. Csöpnyi gyerekkorom óta a legjobb barátom. Nem hasonlított a világ egyetlen nagynénéhez sem. Most eljegyezte magát, és írt egy hosszú levelet. Amikor Schulze átment a B-osztályba, Lackovics Józsi különösebb rosszindulat nélkül, jó kedvében és féktelenségében felkapta a levelemet, és mókázva fennhangon olvasni kezdte. Édes BB, drága kis öregem! Édes BB! Ordított fel a boldogságtól nyerítve, csapkodni kezdte tenyerével az asztalomat. Édes BB! Elvörösödtem. Csak Halász Péter arcát láttam, ahogy kicsit meghökkent, behúzta a nyakát, majd vigyorogni kezdett ő is a többiekkel. Meg kell adni, becsületére vált, hogy eddig nem árulta el ezt a kínos becéző nevemet. Édes BB! Valahonnét hozzám vágtak egy könyvet. Lebuktam a tanszerládám mögé, igyekeztem vigyorogni, a vállamat vonogattam, heheréztem hülyén. El is értem annyit, hogy lassacskán egy végtelenségnek tűnő negyed óra múlva abba hagyták. Minden áron vissza akartam szerezni Júlia levelét. Ezért voltam képes ilyen szívósan megjátszani a közönösséget. Azonban inkább Öttevényinek köszönhettem, hogy elterelődött rólam a figyelem, mint a fölényes önuralmamnak. Merényék a megszokott módon erőszakoskodtak, előbb Jakssal, aztán Öttevényivel. Jaks már egy hete takarékoskodott a hazúról kapott szerény elemózsiájával, én is tudtam, hogy van még almája. A többit ki lehetett találni, de hogy Öttevényivel mit műveltek, azt nem tudtam. Úgy rémlett, beletúrtak a fiókjába, és elvették a noteszét. Csak a vacsoránál kezdtem észrevenni, hogy némán terjed valamiféle titkos izgalom. Vacsora előtt fent, kézmosáskor láttam, hogy Jaks Kálmánt a mosdóban közrefogták, és Merényi tárgyal vele. Azaz kurta kérdéseket tett fel neki, és félig becsukott szemmel figyelte az arcát, ahogy szokta. Az étteremben Öttevényi két asztalnyira a miénktől, mereven maga elé nézve ült a helyén. Nem beszéltek hozzá. Öttevényi közvetlenül vacsora előtt a tanteremben, amikor a napos végigment a sorok közt, hogy összeírja a másnapi kihallgatást, beíratta magát a panasz rovatba. A napos először röhögött, aztán tiltakozott, végül meghökkent.
3: Nem marháskodj! Írjál be!
1: Idegesen megrázta a fejét, és tovább akart menni. Írjál be! Mondta Öttevényi. A kihallgatási naplóban csak ugyan volt egy panasz rovat. A gyakorlatban azonban még nem fordult elő, hogy valaki panasszal élt volna, mert ez szigorú büntetéssel járt. Sem Schulze, sem a tisztek nem csináltak titkot belőle, hogy minden panasz alaptalannak fog minősülni, és így nem ajánlatos megpróbálkozni vele. Csak az üres rubrika futott heteken, hónapokon, évtizedeken át a kihallgatási naplóban. Ezen a szombati napon mégis november 3-án 1923-ban belekerült Öttevényi növendék neve. Megkötötte magát, nem tágított. Azt hittük, hirtelen megkergült. Beíratta, hogy Homola, a Varjú és Merényi elvették erőszakkal Jaks csavarós penkalaceruzáját s az ő noteszét. Összetörték a toltartója fedelét, megrongálták mindenféle holmiát. A napló Schulzéhoz, onnét pedig a század irodába került. Mindezt nem lehetett többé visszacsinálni. A hálóteremben vacsora után Schulze magához hívta őt, és kimentek a folyosóra. Sokáig kint maradtak. Schulze később Merényit és Homolát is kivitte. A folyosóra vagy a századirodába, nem tudom hová. Szeredi kiment az árnyékszékre. Amikor visszajött, nem álltam meg nyaggatni kezdtem.
4: Na? Kint van?
1: Ha? Kint vannak?
4: Schulze, nem láttad őket?
1: Szeredi vállat volt. Majd tudja ő.
4: Schulze,
1: mondtam halkan. Nem láttad őket?
4: Állatság.
1: Szeredi nem felel.
4: Hát nem.
1: Berakta a cipőkefényt az alsó fiókba, és betolta a fiókot.
5: Édes bébi.
1: Állatság mi? Hát nem, Szeredi felej hát. Suttogva kérdezgettem, kihajolva az ágyamból. Szeredi fel sem nézett az éjjeli szekrényből. Elefes, mondta. Édes bébé. Az első csupán semleges trágárság volt, vagyis kitérő felelet. A bébé sértés, ezt ma délután tanulta. De Szeredi nem vigyorgott hozzá, hanem csak vállat vont. Inkább a leveledre vigyáztál volna jobban, te balfék, gondolta magában dühösen. Ezt akkor már novemberben tisztán lehetett érteni. Értettem. Két nap múlva hétfőn öt tevényit simán kicsapták. Vasárnap már nem volt szabad szóba állnunk vele, sem beszélni hozzá, sem kérdezni tőle, sem felelni neki. Merényi azt sem engedte meg, hogy hozzáírjen valaki. A mosdóban visszarántotta Homolát, aki éppen félre akarta taszítani öt tevényit egy csap mellől, szokása szerint, hogy ne kelljen várnia. Délután Zamencsik Bélát verte meg vonalzóval, mert odament öt tevényihez. Csak a könyvemet, csak a könyvemet, hebegte Zamencsik. Kértem vissza tőle is, és... Térdelj le, mondta Merényi. De csak a... Térdre. Zamencsik gyorsan letérdelt. Aztán négy kézláb körül járta a tantermet, és közben fennhangon mocskolta önmagát Merényi kívánságára. Egyébként senki sem gondolt arra, hogy megszegje a tilalmat. Öt tevényi ki volt közösítve. Irtózva húzódtunk el tőle. Öttevényi meglehetősen egykedvű volt, bízott az igazában és hidegvérűen fogta fel az eseményeket. A legnyugtalanabbnak pedig Jaks Kálmán látszott. Vasárnap délutántól fogva ő sem beszélgetett a barátjával. Hétfőn a kihallgatás percek alatt lezajlott. Öttevényi elmondta a panaszát, a kopasz alezredes egy szót sem felelt, nem is kérdezett semmit, csak tisztelgett és tovább lépett. A többi ügyet is nagyon kurtán intézte el. Aztán visszament Schulzéval a század irodába. Az egész délelőtti szünet alatt, és még utána is folyt odabent a jegyzőkönyvezés. Engem Kollátóval együtt rendeltek be, körülbelül tizediknek vagy tizenkettediknek. A századparancsnok lapozgatott, aztán kérdéseket tett fel. Hallottuk-e öttevényi növendék kijelentéseit ekkor és ekkor, vagy máskor egy másikat, mondta-e ezt, mondta-e azt? Zavarodottan hallgattunk. A kopasz alezredes mindenféle trágár és istenkáromló kifejezést idézett. Minnyájan használtuk ezeket a szavakat, természetesen minden jelentőség és célzatosság nélkül, de az alezredes szájából meghökkentő volt hallani.
6: Nos?
1: Nos?
6: Mi az?
1: Az alezredes látván habozásunkat erélyesebb lett.
6: Ismerik ezt a noteszt?
1: Mi az?
7: Nem.
1: Mások hallották, és pont maguk nem?
6: Nem is.
1: Ismerik ezt a noteszt?
7: Igen.
1: Öttevényi noteszét mutatta.
7: Öttevényi.
1: Nem, mondtam. Igenis, mondta Kollátó ugyanekkor. Nem ismeri? De igen, feleltem gyorsan. Kié? Öttevényié. Molnár őrnagy, aki már előbb maga elé húzta a nyitott kihallgatási jegyzőkönyvet, közben kikeresett egy részt belőle, és amikor a notesszal végeztünk, váratlanul átvette a szót. Fennhangon olvasni kezdte. Pávián.
8: Húderes
1: pávián ülep.
8: Le van
1: tojva a púderes pávián.
6: Ezt sem hallotta?
1: Az őrnagy felnézett, és egyenesen Kollátónak szögezte a kérdést.
6: Ezeket a kifejezéseket.
1: Ezt sem hallotta?
6: Nos?
1: Kire értette öttevényi növendék ezeket a kifejezéseket? Nos?
6: Értette?
1: Csak mondja, ki bátran halljuk.
6: Nem tudja?
1: Kire értette?
6: Nos?
1: Nem tudja? Nos?
6: Feleljen.
1: Kollátó összeszorította a száját.
5: Feleljen. Óra értette.
1: Az őrnagy úrra értette. Mondta végre Kollátó halkan. Ez volt a helyes felelet. Kollátó hangjában őszinte udvariasság volt, s egy leheletnyi sajnálkozás. A halántékán finom izzadság csillogott. Még azt kellett bevallanunk, hogy egyikünk sem látta, hogy Merényi növendék elvett volna bármilyen ceruzát Jaks növendéktől. Aztán Molnár őrnagy elnyomta a cigarettáját. Aláíratta mindkettőnkkel a jegyzőkönyvet, és mehettünk. Öttevényi sorsa azonban már régen el volt döntve. erkölcsi romlottsága, sorozatos fegyelemsértései és veszedelmes bomlasztó befolyása miatt kizárták az ország összes középiskolájából, úgy emlékszem, egy évre legalább, mi tőlünk pedig természetesen örökre. Nem csak Molnár őrnagy, hanem még Marcell Karcsi is tisztán látta, hogy öttevényit saját bajtársai vetették ki maguk közül. Hiába próbált mások befeketítésével elébe vágni ennek, a közfelháborodás mintegy elsöpörte. Akkor vált kilátástalanná a helyzete, amikor ellene vallott a barátja, Jaks Kálmán is. Jaks lehorgasztott fejjel jött vissza. Nem nézett se jobbra, se balra. Árva gyerek volt, apja elesett a háborúban, anyja sem élt, öreg nagyanyja tartotta el, akinek Szegeden volt egy dohánytőzsdéje Felesben. Ha őt is kidobják innen, nem járhatott volna iskolába. Itt államköltségen nevelték, de civil gimnáziumra nem telt volna a fél trafikból. Talán ha mindezt tudatosan megfontolja, és józanul számot vet a helyzettel, könnyebb lett volna neki. De csak meg volt ijedve, és meg volt zavarodva. Sosem felejtem el azt az arcát, ahogy visszaült öttevényi mellé azon a napon, és úgy elszótlanodott abban az órában, hogy később is örökre szűkszavú maradt. Öttevényi kedden délben ment el, az órákon már nem vett részt. Senki nem sajnálta őt. Már vasárnap kitalálták rá Merényiék, hogy önfertőző. Maga a szó elég volt ahhoz, hogy rögtön bemocskolja öttevényit. Rátapadt azon mód ragályos ocsmányságával. Egy pillanatra ellenkezés támadt bennem, és valamit morogtam egészen halkan Kolláltónak.
4: Rá akarnak enni mindenfélét.
1: Kolláltónak másút járt az esze, szemembe nézett nyílt pillantással, és amikor megértette, hogy miről beszélek, elkedvetlenedett. Vagy úgy, mondta, mindegy. Aztán elfordult. Öttevényit azonban ettől fogva nem engedték egyedül az árnyékszékre. Ketten, rendszerint Merényi és Varjú beálltak hozzá a fülkébe, és ellenőrizték, amíg a dolgát végezte. Ez nem ment simán. Végül Öttevényi mégis kénytelen volt meghátrálni. Amikor bejöttek a tanterembe, Merényi magához intette.
2: Gyere ide!
1: Gyere ide! Összerándult a gyomrom. Mintha késsel vágnák el a zajt, az ember megmerevedett a helyén. Öttevényi gépiesen indult Merényi felé, aztán megállt. Mit akarsz, mit akarsz? Dadogta ideges vakmerőséggel. Mégis tett még
3: mit
1: néhány
3: akarsz?
1: Lépés Merényi felé.
3: Mit akarsz?
1: Ide.
2: Le a kezed.
1: Mit Ki akarsz? Hazudik? Mondta Öttevényi újra, miközben engedelmeskedett neki, és elébe állt. Le a kezed, mondta Merényi. Ki hazudik? Öttevényi leengedte a kezét, és nem felelt. Jó darabig állt a Merényi pillantását, aztán persze mégis pislogni kezdett, és lesütötte a szemét.
2: Ki hazudik?
1: Kapott egy pofont bal kézről.
2: Ezt is bepanaszolhatod.
1: Amitől megtántorodott.
2: Meg ezt is.
1: Ezt is bepanaszolhatod.
2: De a kezed, ki hazudik?
1: Ordított rá Merényi. Meg ezt is. A térdével hirtelen hasba rúgta, és egyidejűleg pofozni kezdte az összecsukló öttevényit. Néztük. Dagadt volt a szája és cserepes. A nyakszegélye kiállt hátul a gallériából.
2: Elmehetsz.
1: Elmehetsz, szólt rá Öttevényire Merényi jó sokára. Amikor kedden végül tényleg elment, örökre, nem sajnáltuk. Menjen a fenébe, gyáva áruló, férfiatlan, fajtalan alak. Önfertőző. De mindamellett nem volt jó nézni, ahogy csomagolt a hálóteremben. És kelkáposzta volt megint ebédre főtt marha hússal, ronda mócsingok. Igaz, hogy utána túrós palacsintát kaptunk. Délután jött a gyakorlat. És újra Schulze.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Kutas József, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
9: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Protekció. Ambrus Zoltán novelláját Harkányi Ödön olvassa fel.
10: Az öreg Pető reggeli 7 órakor már fent volt a minisztériumban. A számolásait olyankor szerette elvégezni, amíg egyedül lehetett, s a többiek beszélgetése nem zavarta. Egy idő óta szinte üldözte a szórakozottság, s minduntalan belezavarodott a sok összeadásba. 7 órakor a többiek még aludtak. A granáriumnak csúfolt nagyszobában az öreg számtiszten kívül csak a szolga foglalatoskodott, aki éppen akkor készült el a sepréssel, és miután minden asztalra egy-egy skatulya gyufát készített, tintát töltögetett a kalamárisokba. Az öreg ember vígan látott a munkájához, és 9 óráig, amikor a legkorábban kelő kollega megérkezett, vagy 200 számoszloppal végzett. Ekkor másfajta munkát vett elő, mert tudta, hogy ezután már nem dolgozhatik békén. Amíg csak a kollégái beszélgetnek, még hagyján. Ezek közömbös dolgokról beszélgetnek, rájuk nem figyel. Bánja is ő, ki érdemli meg az előléptetést, és ki nem. Kit fognak legközelebb mellőzni, és kivárhatja joggal, hogy végre valahára megjavítsák a fizetését. De 10 óra tájban, mikor megérkezik az ellenőr, és éppen az ő asztala mellett kezd fecsegni azzal a léha ficsúrral, akit annyira gyűlöl, ezek már másfajta dologról beszélgetnek. És ő, akárhogy erőlködik, nem bírja megállni, hogy oda ne figyeljen. Pedig minden nap fölteszi magában, hogy másra fog gondolni. Az öreg Pető íróasztala éppen a kályha mellett állott. És Kajetán Vince, az ellenőr, mielőtt rá tudta szánni magát, hogy hozzáfogjon a munkájához, néha egy óra hosszat is ott áldogált a kályhánál, a kezét lábát melengetve. Eközben, hogy az unalmát elűzze, Blitz Árpáddal szokott beszélgetni mindenféle nem hivatalos dolgokról. Ez a Blitz Árpád vagyonos fiú, és a minisztérium legfiatalabb gyakornoka volt, akinek most ideiglenesen azért kellett a számtanácsos osztályában őgyelegnie, hogy egészében megismerhesse az ügykezelést. Se az ellenőr, se Blitz Árpád nem sokat törődtek a mellettük körmölgető emberrel. Legalábbis úgy tettek, mintha meg se látnák. Hanem azért a beszélgetésük már előre izgatta, és végül minden nap megbosszantott az öreg Petőt. A legtöbbször annyira kiverték a sodrából, hogy nem tudott tovább dolgozni, és míg amazok abba nem hagyták a fecsegést, csak színlelte a munkát, összefüggés és értelem nélkül való szavakat, mondatokat firkálva a külön ecélra szánt papírra. Ma különösen érdekes dolgokat kellett lenyelnie. Blitz Árpád elbeszélte az ellenőrnek, hogy micsoda kalandja volt egy színiiskolás kisasszonnyal. A kisasszony nem kapott tőle olyan nagy jutalmat, amin őt várt, és azért meg akarta őt lopni. Ez a kis történet mindenféle általánosításhoz vezette a beszélgetőket, és vagy fél óráig tartó moralizálás során az ellenőr hosszasan bizonygatta, hogy azok a nők, akik a színipályára lépnek, nem őrizhetik meg a tisztességüket. Amibe végül Blitz Árpád is belenyugodott. Az öreg Pető nagyon szeretett

Kárpát kijelentette, hogy olyan basát, mint az ő államtitkárjuk, még nem látott a világ. Amíg ezt a kedves grófot a politika ki nem buktatja a minisztériumból, csak is olyan tisztviselő mehet előre, akinek a felesége vagy a lánya holmi apró szívességeket tett a gróf úrnak. Megjósolta, hogy előléptetésben vagy fizetésjavításban legközelebb egyes-egyedül olyanok fognak részesülni, akiknek a folyamodását női ajkak tolmácsolják, vagy akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy feleségüket vagy a lányukat már korábban bemutathatták az államtitkár úrnak. Vagy 10 percig forgatta a kést a vén Pető szívében. Az öreg számtisztnek minden erejére szüksége volt, hogy közben ne ordítson. De eszébe jutott, hogy ha megtalál szólani, csak annál rosszabb. Hogy holnap mindenki erről beszélne. Hogyha botránycsap, ez lehetetlenné teszi a hivatalában, hát elnyelte ezt is, és hallgatott. Pedig szinte bizonyos, hogy legközelebb őt is részesíteni fogják egy kis fizetésjavításban. 5 éve már, hogy semmit sem kapott. Régen rajta volna a sor, és az államtitkár, aki hát jó akarattal van iránta, nem fogja őt mellőzni, mint az elődje tette olyan igazságtalanul. És ha megkapja azt a rég várt 100 forintnyi fizetésjavítást, hát ő róla is ilyeneket fognak mondani? Vajon nem céloztak-e éppen őre? Vajon nem tudódott-e ki, hogy az államtitkár úr tisztára azért, mert nagyon érdeklődik a művészetek iránt is, mert nem nézhette, hogy egy ritka, fényes tehetség elkallódjék, a maga zsebéből fizeti azt a tanítómestert, aki a kis Pető Juliskának magánórákat ad. Hát a gróf azt ígérte, hogy senki se fog erről tudni. És a gróf egyebekben is állotta a szavát. Juliskát nem is látta azóta. Olyankor, ha a barátnőjét meglátogatja, Juliska soha sincs lenne ennél a barátnőjénél. Juliska azóta be se tette a lábát Léviához. A grófot pedig még az utcán se, messziről se látta. Juliska maga mondta. És Juliska nem tud hazudni. Hát persze, mégis megtudhatták a dolgot mások is, mert meg lehet, hogy a tanítómesternek a gróf világos kikötése ellenére eljárt a száj. Miért is egyezett bele ebbe a támogatásba? Akármilyen nemes lelkű és önzetlen a gróf, sohasem helyes dolog az, aminek titokban kell maradnia. Tehát visszautasíthatta ezt az ajánlatot? A grófot már az ő vonakodása, aggodalma, gyanakodása is sértette. Megbosztanthatta ezt a derék, nagy lelkű embert, aki olyan kivételes jó akaratot tanúsított iránta, és magára haragíthatta a fellebb valóját, a hivatal fejét, akitől az előmenetele függ, és akinek csak egy szavába kerül, és örökre elveszítheti ezt a kis hivatalt, amely legalább a száraz kenyeret biztosítja neki. Gondolatai egyre messzebbre kalandoztak. Hát miért is egyezett bele, hogy Juliska a színi iskolába járjon? Folyton a fülében csengtek öreg sógorasszonyának kegyetlen szavai. Pető, Pető, egész életedben derék ember voltál. Hogyan adhattad hát a lányodat a színi iskolába? És ha így beszél a rokon, csode, ha az idegenek még kevésbé kimélik. Hamazok már régóta elhallgattak, de még folyvást képtelen volt dolgozni, olyannyira felháborította, amit hallott. Ki akarta verni a fejéből az egészet? Ezek beszélnek? Ezek? Epéskedett magában. Jobb volna, ha a maguk háza előtt sepernének. Ez az úr akarja megállapítani, hogy melyik nő tisztességes és melyik nem, ha az, akinek a felesége ugyancsak beszéltet magáról. Vajon tudja-e ez az úr, hogy mit csuttognak az ő feleségéről? Nem csak a tisztviselők, hanem már a szolgák is. Hogy ő nagysága nem azért vesz drága ruhát, drága kalapot és ékszereket, mintha ez mind kifutna az ellenőri fizetésből, hanem mert ő nagysága maga szerzi meg magának, amire szüksége van. És pedig olyan módon, amely se neki

0: ki, se a férjének nem válik díszére. Ha Kajetán úr ezt nem tudja, hát érdeklődjék egy kicsit jobban a házatája iránt. És ha tudja, akkor meg ne beszéljen a tisztességről. Hogy ez a másik? Ez beszél erkölcsről. Ez, aki csak hitvánságokkal tud dicsekedni. Ez, akinek az ingatlanai között van egy nyilvános ház is. Ez, akinek a kényelmét az biztosítja, hogy a nyomorult teremtéseknek háromszor annyi lakbért kell fizetniük, mint amennyit a tisztességes lakó fizetne. Ez beszél erkölcsről. Hanem azért mégis folyton hallotta, amit az imént a kályha mellett beszéltek. Hiába olvast el újra meg újra a kezében levő iratot, nem értette. S hiába fogott hozzá harmadszor, negyedszer, figyelmét nem tudta lekötni az elintézni való. Tovább is színlelnie kellett a munkálkodást, nem tudott másra gondolni, csak arra, ami olyan kegyetlenül izgatta. És egyszerre csak egy rettentő kétsége támadt. Hát, hogy csak bolondá teszik. Nem. Az nem lehet. Juliska nem álnok. Juliska képtelen hazudni. Ha valaha megtévedne, csak szerelemből tévedhetne meg. És még ezt is megvallaná szegény öreg apjának. Nem. Ez lehetetlen. Ha a gróf megszegné a szavát, ezt ő azonnal megtudná Juliskától, aki hallani se akart az önzetlen támogatásról. Ostobaság. Ha a gróf rosszban törje a fejét, a titkolózáson kezdi, és nem jelentkezik az apánál, akit tisztességes embernek ismer. Elűzte magától a rémképet, de nem vidámodott fel. És hasztalan tért vissza a számoszlopokhoz, az összeadást mindig előről kellett kezdenie. Észre se vette, hogy már 12 óra. Csak akkor ocsúdott fel, amikor egy szolga állott meg az íróasztal előtt. A szolga azt jelentette, hogy az államtitkár úr hivatja. Azt hitte, hogy aggóta üti meg. Elszédült, és alig tudott a lábára állni. Ez a fizetésjavítás talán bele fog halni. Valahogyan mégiscsak letámolygott az első emeletre. Mindjárt bebocsájtották. A gróf leültette, és így szólt hozzá. Kedves Pető úr, egy igen kellemetlen dolgot kell közölnem önnel. Minden jó szándékom ellenére kiszivárgott a híre annak, amit hát ön is tud. És amivel én csak jót akartam. Sajnos az indiszkréció keresztül húzta a számításomat, és nekem most, ahelyett, hogy a jó szándékommal a javára lehettem volna, akaratlanul is ártanom kell önnek. Na de hát ilyen derék ember. És meg fog engem érteni. Szóval ne csodálkozzék rajta, ha majd hivatalosan is megtudja, hogy ön kimaradt azok sorából, akik előléptetésben vagy fizetésjavításban részesültek. Régen megszolgált már egy kis fizetésjavítást, és most önre is rákerült volna a sor. Megvallom, ön volt az egyetlen, akit valósággal hát mellőznem kellett. És hát mégse járhattam el másképpen, mert az ismert körülmények között mind a kettőnket kompromitált volna, ha ön bárminő előnyben részesül. Rajta leszek, hogy annak idején kártalanítsam önt, és addig is remélem, hogy méltányolni fogja az okaimat. Az öreg Pető boldogságában majdnem kezet csókolt a grófnak. Mégis jó, szólt magában, mielőtt felballagott a harmadik emeletre, ha az embernek egy kis protekciója van.
1: Elhangzott protekció. Ambrus Zoltán novelláját Harkányi Ödön olvasta fel, szerkesztette Szabó József, rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1970-ben készült, és legutóbb 1970. október 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Tizenöt órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Beslin Bettina. Az ország energiaellátása stabil, nincs veszélyben. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy 8 turbinából jelenleg egy üzemel, tehát a vízszint még nem érte el a veszélyesen alacsony szintet. Megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra számítanak. A kormányfő hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség lesz az összefogásra és az önmérsékletre. Kiemelte a szakemberek munkáját, valamint a lakosság és az intézmények együttműködését, és azt kérte mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel 17 és 22 óra között. Egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén az Európai Bizottság. A Duna alacsony vízszintje több tagállam energiatermelését is érinti a folyó mentén. A brüsszeli testület illetékes szóvivője jelezte, a bizottság készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a csak receptre kiváltható orvosságok áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a vényköteles radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés bevételeit. Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk mozgalom alelnöke a kassai cigánytelepről Szalonnába költözött két szlovák család ügyében. Pakusza Zoltán miskolci tájékoztatóján közölte azt is, törvényi háttér kidolgozását kérik azért, hogy a későbbiekben ne történhessen hasonló eset. Kassatóváros polgármestere korábban kijelentette, hogy nincs program emberek tömeges magyarországi áttelepítésére. A családok civil segítséggel önszántukból költöztek át a borsodi faluba. A szlovák kormány romaügyi hivatalának vezetője tájékoztatást ígért az ügyben. Idehaza elsőként a miskolci színefeszten lesz látható Reisz Gábor új Földszint című filmje. A világpremierre egy nappal korábban szeptember 3-án a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon kerül sor. A magyar-olasz koprodukcióban készült film egy festőművészből lett banki alkalmazott éjszakáját követi végig. A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között tartják. Híreink végén az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítanunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülés péntektől lesz. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. 15 óra múlt 4 perccel.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jadviga párnája. Závadapár regényének rádióváltozata. 12. rész.
1: December 28. 1919. Két hete hallgatok. Elvesztem, megsemmisültem. Lehet, hogy börtönbe juttattam Svetlik Pista barátomat. Ítélet kimondva még nincs, de bármi elmarasztalása támaszkodhatni fog az én buta és gyáva tanúskodásomra is. A tárgyalás elején beismertem, hogy Buchbinden Ármin találkozott Pistával nálam. Miért? Hát ismertem őket. Nem tudtam, hogy ez jól fog jönni majd a vádnak. Mint ahogy az is, amivel én Pistát csak védeni akartam, hogy ő szorgalmazta az ellátatlanoknak szánt Lisztre a kölcsönfölvételét. És a marha rekvirálás csökkentése is Svetlik javaslata volt? Nem, illetve nem tudom. Dehogy nem tudja. Buchbinder Árminé volt, igaz? Most mit feleljek? Ármin úgy sincs a markukban. Hát azt válaszoltam, hogy igen. Amikor Buchbinder magánál járt, akkor mondta? Hát akkor, nem mindegy mikor. Svetlik is jelen volt? Igen. Ekkor észrevettem, hogy a vádlottak padján Pista arca elborul. Mögötte pedig az ügyvédje is a fejét fogja. Úgy csóválja könyökölve az asztalon. Nyomban világos is lett, miről van szó. Mert az ügyész elkezdte diktálni a jegyzőkönyvbe, hogy bizonyítást nyert, Svetlik Buchbinderrel szövetkezett az adócsalás kitervelésében, s alapos a gyanú, hogy a sikkasztott összeget a direktórium vezetőjének juttatta felforgató tevékenység támogatása céljából, illetve hogy megosztozott vele rajta. Miféle sikkasztásról beszélnek ezek? Úristen, amíg én kint vártam a soromra, ezek itt lopással vádolták meg Svetlik Pistát az Árminnal való bűnszövetségben. Svetlik nem sikkasztott, szólaltam meg.
2: Azt mondta magának, hogy ez törvényes, igaz?
1: Gúnyolódott az ügyész, és kiküldött. A vádlottak padja felé mentem ki, de Svetlik Pista is, az ügyvéd is megvetően mértek végig, és elfordulva még a köszönésemet se fogadták, pedig avval léptem hozzájuk, hogy szervusztok. Mert amit nem írtam le eddig, és magam is csak a terembe való beléptemkor fedeztem föl, hogy Pista ügyvédje nem más, mint a Winkler Franci volt. December 20. 1920. Ma kivallottam Jadvigának mindent.
3: Úgy is hallottad már biztosan, mi volt a tárgyalásom. Ugye ő elmesélte neked.
4: Igen, elmesélte. És bizony, Andris...
3: Tudom, megegyeztetek, hogy meghaltam erkölcsileg. Igazatok van. Már végképpen egy senki lettem. Nejem után a barátaim szemében is. De most már a feleségem szerető.
4: Úgyis nagyon kérem.
3: Nem. Ez valóban így is van rendjén. Azok után. És te még nem is tudsz mindent.
1: És elmondtam neki apróra Bacovszky pap összejöveteleit, Szilágyi kapitány zsaroló faggatózásait, a szóban és írásban tett jelentéseimet, majd a fogalmazónál a vallatást, magát a tárgyalást, kitálaltam mindenestül az egész kálváriát. És vádoltam, csak mind jobban vádoltam magam. Hogy tudom, ez engem nem ment föl, de én minden mást elfelejtettem már félteni. A munkálkodási terveimet, a pénzemet, de még a becsületemet is. Mert csak őt, Jadvigát féltettem. És egyedül attól rettegtem, nehogy elszakítson tőle a háború, a forradalmi fölfordulás, vagy a bíróság. Meg az a bizonyos ügyvéd, sóhajtottam, aki miatt nem csak a házasságban veszítettem el hitemet, hanem a barátságban is. És csak ez a rettegés tartott hatalmában engem egybekelésünk óta. Tudom, angyalom, hogy mi múlott én rajtam, sóhajtottam. De már akkor ökleimet az asztalon Jadviga két tenyere borította be. január 11. Amit ma Buchbinder Mikitől megtudtam, elmentem boltja előtt párszor, még benyitottam, de nem örült nekem. Nem szóltam, és ő se. Egy képkerettel vacakolt tovább, illesztgette és enyveszte össze, rám se nézve. Végül én kérdeztem meg. Mit hallottál? Van már ítélet? Ármínra még nincsen, vonja meg a vállát Miki. Csak a körözés van kiadva. És Pista? Miki nem válaszol, és én már nem bírom. Rászólok, hogy üljön le végre. Pista fölfüggesztettet kapott. Sikkasztást is ráhúztak, amit ki kéne fizetnie, de megfellebbezték, mondja Miki, és állva marad. Beszéltél vele? Miki bólint. Igen, elmondta az egészet. Rólam is, hogy a tárgyaláson... S nyelnék, de száraz a szám. Rólad is. Nem áll szóba velem, pedig... Hát nem. De rossz a pali se fog. Miért? Ő mit mondott? Kérdem súgva, s halálra váltan. Behívatták Budyinszki igazgatóval együtt a nyomozók, és felszólították őket, hogy pucoljanak el a papjuk után Szlovákiába. Bacovszki már magától elment. 15 napon belül ők is kövessék. Volt valami tárgyalás? Nem tárgyalás volt, hanem két nyomozó meg egy ügyész a fejükre olvasta bűneiket a szervezkedésben, írásos tanúvallomások nyomán. De hát ezt a részét te jobban tudod. És most már paliék is tudják. Mit tudnak, dadogom, s nagyon kell vizelnem. Pali elmesélte, hogy megmutatták neki. Te írtad alá a jegyzőkönyvet. Kész. Ez a vég. Nem bírok megszólalni. Föl alá járok a műteremben. Miki pedig csak pepecsel tovább avval a rámával. Végezetül elé állok, hogy... Miki, én neked elmondom... Ne! Most inkább ne. Majd egyszer talán megbeszéljük. Arcul ütötten szédelgek ki a boltból. 1920. január 28-a. Most már mindenfelé beszélik, hogy Budyinszki iskolaigazgató családostól kiköltözött Szlovákiába. De hogy rossz a pali, nem akarna menni, ezért ügyvédet fogadott. Mégpedig ő is a Svetlik Pistától ajánlott Winkler Francit, aki állítólag eléri, hogy a Svetlikre ráhúzott sikkasztást bizonyíték hiányában töröljék. De azért megmarad a Pistán a fölfüggesztett börtön, meg a foglalkozástól való eltiltás. Átüzentem Ancikával Palihoz, hogy meglátogatnám, de az volt a válasz, hogy mostanában nem ér rá.

0: Ondriskám, szégyen vagy nem, de engem Francitól még azok a gyanús ügyei sem távolítottak el, amikről sokat pusmogtak az időtájt a városban. Megkérdeztem őt, és azt felelte, hogy ellenfelei azért kezdik ki őt, mert valami perbefogott vörösöket, zsidókat védett. Földes Bálinttól tudtam meg, hogy ez is igaz, meg az ellenkezője is. Hogy ugyanis megüzenték Francinak, nem fogja megbánni, ha a soron következő felforgatót nem igyekszik majd mindenáron fölmentetni. Hát nem igyekezett. Az illetőt lecsukták, Franci pedig megkapta jutalmát. Ezt Földes a megvesztegető hivatalnoktól magától hallotta, aki társaságban dicsekedett erről részegen. Kérdezem erről Francit, de odamordul csak, hogy ő csak a dolgát teszi, védi a vádlottakat, és vagy fölmentik őket, vagy nem, nem ő a bíró. Nem kérdezem tovább. Végül is, ki számoljon el a maga lelki ismeretével. És ki vagyok én, hogy ítélkezzek Franci fölött, még ha meg is botlott valóban. Moral insanity, mondta róla Irmus is. Tegyük fel, hogy az. Akkor az. Nézem őt, és ettől a tudattól cseppet sem látszik kevésbé nyilvánvalónak, hogy most át kell ölelnem újra. És azt hiszem, ezen az éjszakán estem teherbe tőle. Két hónapra rá pedig megkaptam elbocsátó levelét. Mert tudja, Ondris, annál rettenetesebb volt olvasni ezt a levelet, hogy én akkor már tudtam. Várandós vagyok. Most mondja meg, hát nem a szenvedély szolgáló cselédje voltam, hogyha nem az angyal csináló nőorvoshoz futottam rögtön, hanem végül még azokat a szörnyű vádaskodó szavakat is megbocsátottam neki, és megszültem a tőle fogant gyermeket.
1: Eltöprengtem ezen is eleget, hogy ezért nekem hálásnak kell lenni, hogy nem ki és elkapartak, mint egy kutyakölyköt, és odajuk adtam ki, hogy mégis hálásnak.
2: 1920. október 21-e. 9 hónap se volt elég, hogy magamhoz térjek. Azóta ezt a naplót sem bírtam elővenni. Nincs értelme, hogy leírjam, mit művelt velem a bűntudatom és az összes azóta rám kirót büntetésem. És egyébről sincs erőm megemlékezni, mi azóta megesett.
1: Hogy mi azóta megesett? Ehelyett azt kellett volna inkább írnia, ki azóta megesett.
0: Elolvasva Franci levelét, azonnal vonatra ültem. Kihúztam őt az irodájából, és azt mondtam, lássak tisztán, valami nőről van szó, ugye? Nézzel, mondom, én nekem bevallhatja, nem először történik ilyesmi, és nem fogok megharagudni, ha őszinte lesz. Hogy ő se szokott faggatni, mikor és hogyan térek én vissza a férjemhez? Eddig én se firtattam az ilyen dolgokat. Így volt? Kérdeztem, és mosolyogva néztem rá. Ugye így volt? És megfogtam a kezét. Se a nőügyeid, súgtam a fülébe, se a pénzügyeid, fogtam át a nyakát, se a becsület ügyeid, mondtam a szájába, egyik sem érdekel. De akkor ő is ölelt már, csak te. De azt az egyet akkor tudnom kell, s leszorítva megállítottam, pedig onnan neki nem volt már visszaút. Tudnom kell, hogy az a nő ére valamit neked. Most ezt tudnom kell. Semmit, sóhajtotta. Vagy akárki más, senki. De hogy mit érek neked én? Mindent. És akkor már rám borulhatott. És megmondom, hogy miért kell ebben biztosnak lennem, folytattam én közben. Megmondjam, miért? Miért? De már azt se tudtam, mit beszél. Mert meg akarom szülni tőled a gyermeket. Ezt már az utolsó percben mondtam a fülébe. Akarod? Akarom. És ettől úgy fölforrósodtak végső pillanataink, hogy szinte már fájtak. És az ölelésbe öltük az ujjongásunkat. Én a hírüladásét és a döntését, hogy a gyermeket megszülöm, ő pedig a gyermekáldás feletti, így kell mondjam már, kötelező örvendezését.
1: Kötelező örvendezés? Na szép. De hát mindegy.
0: Utána ezért fáradtan fekhettünk, és nem újjongtunk már. És ugye, biztos, hogy nem akarsz elmenni valami bába asszonyhoz? Kérdezte olyan lágyan, mint aki csak abban akar biztos lenni, hogy nem. Ne félj, nem akarok. És attól se félj, hogy a terhedre leszünk. Nem félek. Otthon maradok. És a férjed hogy fogja tűrni? Nagyobb lélek, mint mi ketten együtt. És én adni is tudok neki, nem csak elvenni tőle.

0: hogy hát ha kirángat most gondolataimból a kezem vezette tinta zsinór, csak azért jegyzem föl, hol jártam tegnap. Elmentem Söllősre egy bűbájoshoz, Blahovnyanyával, evel a babonás vénasszonnyal, aki nem hagyott békét nekem, még be nem fogtam szellőt a homokfutóba. A vajákolóhoz Mamovkán betegsége ügyében fordultunk, mármint hogy a Blahovnyanya, ki ne szólhasson, hogy ennyit se tettem meg anyámért. Hát kivittem.
1: Mivel hogy apusom többet Mamovka állapotáról nem írt, nekem kell ide jegyezni apai nagyanyám Mamovka halálát. Betűzött pótlólagos lapon, mely a fenti esetre csak 10 évre rá következett be. 1930. szeptember 11. S melyre én, mint majdnem 10 éves gyerek is bizony eléggé jól emlékeztem. És az előzményekre is. Hogy a régi ház nekem, mint mesében a boszorkatanya titkos szörnyű hely volt. Sötétített ravatali homály, hányingeri büdösségszag, hörgéses meg ugatásos hangok és gyermeki rémálom képzelet. De még jobban attól a szörnyember Zelenáktól rettegtem, aki el volt dugva a Mamovka mögötti szobában. Földi rongyakon, lópokrócokon fekszik a szörny, és acsarog, pont mint a Rexi. És a legvége mái napig is fülembe borsózik, mert elkezdték velőtrázó módon a kutya hörgési ordítást, a kutya, Mamovka, meg a szörnyű Zelenák, hogy a tyúkok is szaladtak szerteszét. Akkor engemet és Marcit elvittek Rosszájékhoz aludni, hogy ne halljuk. Reggel onnan mentünk iskolába, de senki sem mondta, hogy az iskolából hova kell, ezért hazamentünk. Pont krízis időre. Odálltunk az ablakhoz, és láttuk, hogy Mamovka hánykolódni kezdte magát. Lerúgta a dunnát, fölfeszítette hordó testét, és merezgette rettenetes combjait a hálóing alól. Erre odaszaladt a Blahovnyanya, próbálta leszorítani, de meg annál jobban csak. Végtére így hosszú viaskodás után egyszer csak fölüvöltött Mamovka, elvékonyodva, mint egy kuvasz kutya, földomborította egész testét, és aztán lezuhant nagy robajlással, borítva Hokedlit is. Pont akkor ért be apus Roncsok doktorbácsival, aki odahajolt, majd levetve kalapját, sóhajtva mondta, hogy excitál.

0: Jadviga párnája. Závad apár regényének rádióváltozata. A 12. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Jadviga párnája. Závadapár regényének rádió változata. 13. rész.
1: December 24. Ez a negyednapja hulló karácsonyi eső. Hát tudhatta, ki nem csak néz, hanem látva lát is, hogy adventre s a születésnapjára mi következik. Sárlucsok. Gyalázat. A fagyok ezüstjéből búszürkévé enyhült egek 10 000 patakja szaggatja, mossa szét a kertek foszlott hópaplanjait, s csobogja bele magát a várakozási csöndbe. Sármocskos a csizma, s melyet az napok óta föl alá tapos, a padozat. És akárha ugyanaz a szennylé fröccsenne már a szalmára, zsákra, derék alja vászonra, s magára a vajúdó nőtestre is. Az istálló tövén szoknyás buxusbokrok a három kereszt anyák. Várják, hogy üssön a kandi beköszöntés, kaján imádás órája. Feszt arról pusmognak, locsognak, kié lesz a gyermek, s ki az ő nemzője. Ormótlan nedvedző, bőrbűzös csizma maga az is, akinek ez a lábára való, ahogy rossz lépésének, felőrült életének eső áztatta, és maga dagasztotta sarába ragad. Elmerülését csak megcsúfolás, részvét nem illetheti. A szégyen maradt csupán, s az utolsó, már elkésett kétség. Hogy ki tudja, de az idő óta ő tőle talán érintetlen, most mégis várandós asszonyának még mindig, még ezt is tűrő embere. Hogy nem félt ismét és ismét magához venni feleségét, de félt titkon elbocsátani. Hogy így a maga epekeserű szerencséjének most is saját kezű ácsa ő. Markában szekercévé keményednek a le nem sújtott ütlegek, nyakra nem kulcsolt folytogatások. De már hiába minden. A viselősség napjai bízvást be is telnek mára. Az eső verte ablak felé esdeklő sikoltások, párna csücsköt harapó kénok, combok közé préselt táguló hörgések közé nem fér be se a késő kérdés, se a férji kétség, vagy a gyalázati harag. Meghalva, észrevéve se volna. Ahogy itt a férfi segítő szándéka se segít, úgy ártó indulata se árt. Csak útba van ez az egész nyomorult csizmás kandúr, sícz ki vele innét. Állhat az eresz alá, és annyit választhat csak, hogy ezt a konok karácsonyi égömlést mind a nyakába ereszti. Vagy hátrább lép, és a falhoz lapulva várja nője ajándékát. A következő percben talán már föl is síró kisdedet. Jadvigám most már egymást érő sikoltozásainak jelére a kertek alul errefelé kezd lopakodni a tócsákat kerülgető fekete szárnyú szenteste. Belebőg az istállóból egy tehén. Ráfelelnek-e majd az égi harsonák? És ekkor hangosan tolul már ajkamra a tovább vissza nem tartható kétség. Hogy ki az Úristen? Tán a Winkler francia az én gyerekem apja?
2: Ez a passzus bizony az én nem szeretem születési jövetelemről szól. És az utolsó találgatási mondata már nem is találgatás, csak úgy tesz apus. Mert tudja, hogy nem ő a gyerek apja. És ahogy először olvastam, 16 éves voltam, mikor kigyújtotta nekem ez a napló a tisztánlátás döbbentő fényét, hogy miért is vagyok én egészen más, mint a Marci. Hogy hát osztatni, Misó, te nem az vagy, akinek hitted magad. Úgy éreztem, rám rogyik az addig is ingatag lábam alatti világ, hogy kiesett még ez a naplókönyv is a kezemből. Mert anyusom naplóba írása és az én előszöri napló olvasásom majdnem egyszerre volt. Az 1937-es szomorú hónapokban úgy esett, hogy váratlanul benyitottam, és anyus gyorsan összecsukta. Én meg rögtön magamban, hogy mi az. Onnantól csak alkalomra lestem, hogy mikor megy el. És aztán rábukkantam, hogy mit olvas, mit ír. Gyomrom is beleszorult, meg a félelemtől, anyus rajtam ütésétől. Először csak kevésre jutott idő, de aztán szívdobogva megint és megint. Teljesen széttiport az engem, mikor feketén-fehéren kibukott az a másik addig csak mardosó sejtelem, hogy én nekem nem is apus az apám, hanem hogy a Franci bácsi.

0: Az elmúlt napokban sokszor tértem vissza a naplókönyvhöz, de csak olvasok, és így folytatok magával disputákat a mai napig. Olykor pedig úgy érzem, mintha a maga képzelt akarata vezetné a tollam, hogy amit ideírok, az magának legyen jó, hogy simogassa, mintha hűtlen tenyerem volna. Hogy amint magához szólok, az soha többé pofon ne üsse már, hanem szegény feje, gyötört arca alá legyen jó, lágy szavakkal teli vánkos. Noha tudom, hogy így őszintétlenség is fenyegetheti szavaimat.
1: Olvasva ezt már majdnem megmondtam anyusnak, csak nehogy az arcában legyen ez a vánkos apusnak szorítva, megfullasztva őt csupa szeretetből.
0: Őrült voltam. Nem gondolkodtam. A gyermeket meg akartam szülni. De hogy miként kívánok én tovább élni? Ezt akkor még magamtól se kérdeztem meg. Találomra feleltem csak neki, hogy megmaradok magánál. Talán az ellenzésére vártam. A hívására, legyek a vele élő asszonya, s kérésére lehessen ő apja is a gyermekének. Amire majd én nem fogok igennel válaszolni. Nem is tudom. Egy szerencsém volt csak, hogy maga a drágám, miután szomorúan kutakodva tekintetemben szó nélkül vette tudomásul bejelentett más állapotomat, türelmes volt velem, és biztonságban érezhettem magamat ismét maga mellett. Hanem is, mint szerető hitves, de mint várandós anya mindenképpen. Örökké hálás leszek ezért magának.

0: Fiú lett a kisebbik gyermek is. A Mihály nevet kapta. Osztatni Misó.
1: Vagyis szlovákról fordítva utolsó Misu. Hát ennyit írt a születésemről apus. Holott Marci bátyámnál volt írva örömhír ajándék, angyali üdvözletre imádott tulipán nyaláb, a legragyogóbb áldás kicsi fiú, aki páros krizantémokból szopik, meg ördög tudja még mi. Rettenetes rosszul esett.
0: 1921. február 21-e. Nem tudok arról írni, amiről kéne. Akkor most ennyit. Jadviga hamarébb fölépült, mint első szüléséből. Csak a picivel törődik. Mostanában Marcikával se nagyon. Rólam nem is beszélve. A szoptatást leszámítva, Anci csinál helyette mindent. 1921. április 2-a. Föloldom most naplómnak, amit még előle is titkoltam eddig. Hisz eddig úgy írtam csak, hogy nekem nincs és nem lehet nőmön kívül örömem senki. Még tám Marcikám se.
1: Hát ez az, hogy mert persze a Misuka, mint öröm szóba se jöhetek.
0: Hogy hiába képzelek el más nőket, csak Jadviga van mindegyik alakban. Hát mi kell ahhoz, hogy őt a szívemből kivessem, ha az sem elég, hogy gyermeket fogan más valakitől? Vertem egy ízben naplón felett az asztalt részegen. Hogy nem tud, nem képes, nemhogy a szívem, még ez a vakon is folyton csak őre áll sóvárgó testem se szabadulni tőle. És akkor egyszer csak oly szépen, gyorsan fordult el a dolog, hogy megláttam, ahogy ott állt, mint egy leánnyá vált fehéren virágzó azalea bokor. Összeakadt a tekintetünk, és úgy dölt el minden, ahogyan mi magunk a padlóra egy pillanat alatt. Akit be kell vallanom, annak neve Csúvár Ancika, kisfiaimnak dajkáló, s nőmnek szobalánya. Nekem pedig csaknem egy év óta szőke, hullámzó búzamező, növényi női látság, magának az éltető természetnek a saját öle. Ráhajolhatok hallgatni, szagolni ezt, odafúrhatom a fejem, hogy kitárjam őt, s beledőlhetek bármikor. Éppen így jó neki is, nekem is. Így fűszerezzük kis örömeinkkel az elmúlást. Soha nem bántjuk sem egymást, sem fájó, vágyó emlékeinket, mert mindketten más szeretünk még mindig, és hiába. Ő a vőlegényét, aki meghalt a fronton, én pedig a feleségemet, aki mellettem él.
1: Ezt a Csúvár Anci nénit én aztán meglátogattam különféle ürügyekkel. Tényleg sosem ment férhez. De csak azt árultam el, hogy tudom, hogy nekem pici koromban nevelő dajkám volt. Mégse akart erről sem mesélni.
0: És akkor most váratlanul, június 26-a, hogy a pávatól végigvonult rajtam a sarkamig.
2: Én olyan rettenetesen sok szenvedést okozok magának.
3: Nem számít már, mert nagyon sok örömet is szerzel.
2: Maga is nekem, Andriskám. Akarja, hogy ne gondoljunk a múltra?
3: Igen.
2: Töröljünk el mindent. Legyünk mindenestül újak. Akarod?
3: Igen, akarom. Ne beszéljünk. Töröljünk. Legyünk.
2: De te csak mondod. Biztosan haragszol. Hagyjalak békén. Igen?
3: Vedd le ezt.
2: Hagyjalak. Azt akarod? Hagyjalak. Igen?
3: Hallgass már.
0: Napokon át örültünk az egymásra találásnak. Végig kacagtunk fél éjszakákat. Az öleléstől jól lakottan vonta magához fejemet a párnáján.
1: Az teljesen új nekem, hogy anyusék hol kibékültek, hol nem. Mert én nem vettem észre. Persze a fenti esetnél még csak egy éves voltam.
2: Ugye ki tudja űzni a haragot a szívéből, Andriskám?
3: Hát hogy ne. Hus! Már el is füstölt.
2: Jól van, elhiszem. De ha nem száll el rögtön az összes, az nem baj. De ugye... ugye nem haragszik már a pici Misu miatt sem?
3: Nem. De hogy is haragszom.
1: Jó. Mondjuk, hogy én se. Csak én tőlem nem kérdezte senki.
0: Másnap meg azt kezdte Jadviga pedzegetni, hogy volna egy derék asszony, bizonyos Kusnyarikné nevű özvegy, munkabíró is Ancinál most már, ugye, ahogy nőnek a két gyerek mellé. Én pedig úgy teszek, mintha nem volna közöm a dologhoz. Bűntudattal hallgatok hát nőmre, mondjon föl Ancinak, ha ezt akarja. Egy hét múlva Anci elhurcolkodott. Nem jött oda hozzám. Együtt vett csak tőlünk búcsút septében, földre ejtett tekintettel. A szomszéd faluba ment, Gregor kommendált neki egy szolgálnivaló házat.

0: Ancika távozásának napján Jadviga reggeltől estig kacagott. Nevetve mesélt édes semmiségeket, pakolt ki szekrényekből és próbált fel ruhákat, míg én mögötte tébláboltam a boldogságtól szélütötten. Öltözött, vetkezett az orrom előtt, amit még a szerelemre készülés észbontó perceiben se szokott íleplezetlenül kacéran. Szemembe nevetett, ahogy átvont a fején a ruhát, firget forgott a tükör előtt, és százszor megkérdezte, tetszik-e nekem? De ha meg öleléssel akartam neki felelni, kacagva eltolt, és újra vetkőzni kezdett, kivillogtatva combjait, kebleit. Addigra Blahov nyanyával teli hordatta már meleg vízzel a fürdőkamra bádokkádját, velem pedig likört töltetett.
1: Na, semmit a kéznek. Ha megígéri, bent maradhat. De forduljon el, majd szólok.
0: Álltam a gőzben, térdremegve. A falon páracseppek görögtek, mögöttem surrogva hullottak le a ruhák, és asszony kuncogással, sziszenéssel csobbant a fürdővíz. Kezemet verejtékező homlokomhoz emeltem, és ahogy visszaejtettem, csörömpölve sodortam le a szennyes ládáról az ománcos vödröt. Lehajoltam érte, de nejem hahotázására fordultam csak meg. Jadviga két kézzel emelte hátul föltűzött haját, és mellei úgy ficánkoltak, mint hálóban a halak.
1: Mit toporog, Istenem? Hogy állott abban a vödörrel? Vigye ki inkább. Na jöjjön. Most megmutatom magának, hogyan szoktam szépítkezni, jó? Akarja látni?
0: Hát, hogy ne akarnám? Ehhez is mindig bezárkózott máskor. Kiszépítette, kiöltöztette magát, kacagott és kacagott. Majd mímelt kis haragvásokkal tologatva el magától nem hagyta, és hagyta vetkőztetni, szétkócoltatni, s vágyaink betöltésével még tovább szépítetni magát.
1: 1938. február 3-án írom. Bevallom, Ondriskám, Anci az én ötletem, elhatározásom és megvalósított művem volt. Nem oktattam ki persze mindjárt, ahogy hozzánk került. Arra gondoltam, ha már végképp visszacsatolhatatlan lesz mi köztünk az érzelmi testi kapocs, majd akkor. Mikor először célozgatni kezdtem, úgy tett, mint aki nem érti. Majd amint látta, hogy komolyan beszélek, megrémült. A világért se tekintse parancsnak, mondtam. Ez csupán megengedés, ám bár szerintem jót tennének egymással mindketten. És elmondtam, hogy én már többé magának az asszonya nem tudok lenni. Akkor voltam várandós Misukával, tehát féltékeny nem leszek. El tudod ezt képzelni? Kérdeztem Ancitól. Vagy idegenkedsz tőle? Gyorsan megrázta a fejét, hogy nem, nyakig elpirult, ölébe gyűrte ökleit zavarában, majd gyorsan megcsókolta kezemet és kifutott.
2: Na és vajon miért nem írta anyus ezt tovább? Hogy Ancika szót fogadott, és aztán hogy el lett kergetve? Amire én nem emlékezhetek, viszont mesélték, hogy a szívéhez nőtt Marci bátyám milyen sokat sírt.

0: Jadviga párnája. Závad a pár regényének rádióváltozata. A 13. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
2: És versek. Összeállította Kántor Péter.

0: Kemény István, szégyen, háború. Hogy most az ember az összes átkozott gondolatával ne a háborún csüngjön. Amikor pedig ott hordja a fejében ezt az egész kétségbeejtően szép életet, amiben békésen megfér egymással a madárdal, a patakcsobogás, a meddő ifjontiviták és ártatlan emberek vadállati lemészárlása. Nem félek. Még mindig okosabb vagyok, mint a vacogófogú jósok, akik elmerik mondani, amit nem tudnak előre. Itt ülök szemben a megismert önmagammal, és arcátlanul hazudik nekem.
1: Vörös István, az eltűnt 20. Mindent elrontottunk, ami a 19. században történt. Toldit megrohanják a farkasok, ő meg prédikálni kezd nekik. János Vitéz háborog, de hiszen India Pakisztánnal határos. Raskolnikov bérgyilkost fogad, nem jut el Szibériába. Fogorvoshoz megy, új hidat csináltat magának. Tatjana az interneten szörföl. Talál egy házassági hirdetést. Csongor a hármas úton ül, nézi magát az óriás plakáton, de semmit nem lát. Nem látni és nem szeretni évtizedek műve. A mű egy anyag. A bátorságot fölfalta a merészség. Az erényt az erkölcs. Mondja, mirigyre gondol, akitől ilyesmiket hallott? Ami nem velünk történik, az is velünk történik. Váradi Péter, az elemi szabadság. Kértem, hogy ne, és ha újra itt van, akkor sem akarom már megérteni. Küzdök a megértés, mint a fulladás ellen. A múltból kiálló karók között szlalomozok. Úgy érzem, megint ellep, és újra más. Magamhoz képest túl szabad vagyok. Old Town, Chicago 1998, nem hiszem, akkor Pest 1944, Párizs, The Day of Saint Bertie, It's not hard, but sans mercy, Los Angeles 1992, erről jut eszembe Stalingrád 1942. Tehát kalandos simplicissimus, a legegyszerűbb elemi szabadság. Old Town felé tartok, tehát ezek a kiszáradt, összezsugorodott cölöpök már nem is az én, hanem apám emlékei, és itt középen a folyónál akár a régi aranyak, melyeket alaktalanná tett az ezerszer ezer kutakvó harapás nyom. Ez itt Pristina, és én a barátnőm gyönyörű nagymamája vagyok. Két tetem és egy valami mellett osonok a sarokig, kinézek, otthon érzem magam, mint Pesten fiatal koromban. Ez itt a szabadság. Íme az ember, aki normál állapotban tér és

Ja, vén csont. Megint albán maradtál. Erre tanított apád. Apád ezért szenvedett, hogy most ne tudj elfelejteni mindent, és ne válj tök üres tömeggé, kimetszve magában lüktető állatszívvé e szabadság becsapós mérlegén. Megint a folyó, és nekem határterület.

0: Somjó György. Egy festmény sorozat alá. Messzere Séner mostanság csak lábbeliket fest. Fél meg egész lábtyűk, lakcsuka, lomhamamusz. Könnyű topán, tipegő topogó, fényesre kiglancolt bálicipő, sportos gömbölyű vagy hegyes orr, pántos aranyszandál, barbár teletalpú koturnus, ókincstári bakancs, nyúdivatú adidas. Hosszú sorokban kúszva zihálva vonulnak a vásznon, párosan és együtt, sárosan és porosan, pusztán, utcán, szélben, hóban, jóban, rosszban, akár a lemingek csapata, folytonos útba levők, mind egy irányban. Ez árván kóvájgó parallellák, mint kit a végzete vár végtelen randevúra. Tudja a mester, nem marad úgyse a földön utánunk más, csak az ő talpuk porkavaró nyomai.
1: Lackfi János, a szomszéd. Minden éjfél tájt lepisálja kertjét. Elvégre a sajátja. Elvégre rejti deszkapalánkja. Én is csak az erkélyről látom, hogyha olykor épp kint dohányzom. Hasából jó 50 dekányi disznósajt lóg ki, nem akármi. Nem létezik, hogy összeérjen pulcsi tréning. Ó, köszemérem, de csak telente. Kipakolja nyáron a gömböt, közben fogja a locsolócső zöldes végét, tán elvarázsolták szegénykét, hogy így áll, mint a kerti törpe, egyetlen mozdulatba törve, a slagját éjjel-nappal tartja, nem hiheti, hogy kifacsarta. A nagy gurulást szinte látom. Recsenve repedt szét, barátom. Mint lomha dinnyét gördít át a kaszás ember a túlvilágra.
0: Pozs Zoltán. Hangulatjavító intézkedések. Társammal úgy is élhetnék, mint csapágyak a langyos piros zsírban. De kilógunk egymás életéből. Annyi minden lóg ki. Lóláb, sál a vonatablakából, tévétorony az erdőből, vártorony a ligetből, egyszerű életemen miért is csodálkoznék? Meg akarom óvni magam. Nehogy rossz legyen. Indítványozom, hogy süssön a nap. Vigye el valami a tócsát a sétányról. Indítványozom, hogy találjunk ki néhány új mozdulatot. Vezessünk be néhány hangulatjavító intézkedést. Csókolózzunk a szerelvényen, a mozgó lépcsőn, partin a pecsában, ha már úgyis olyan jó nekünk. Jöjjenek a fejlesztések, szokjunk rá a jóra.
1: Tóth Erzsébet véget vett. Mint földműves tavasszal a búzát, két marokkal szórja, csak sokkal magasabbról. Veti a véget. Véget szór.

0: véget. És az a rengeteg kis végmag majd hullámzik újra napszínű nyilakban, forró kalászokban, majd valamelyik júliusban. Ha véget vetett, majd arat is. Ha learatta, majd fölszántja. Megszórja, égeti újra, meghúzza kulacsát, nézi a földet. Őszi, tavaszi szántások, őrült szántóvetők, csupa hasznos állat, emberek, giliszták, hangyák, lótetők.
1: Grecsó Krisztián. Fedeles óramű. Praktikus valami, mondaná rá a család. Valamiért soká lennénk otthon, mondjuk jól benne lennénk a télben, kóstolgatná bokánk a köd. Egyszer csak a fineszes kisablakot behajtanám, cuppanna rá a rostély, és akkor a nyomorúságos időre nevetséges lenne tovább panaszkodni, kifejezni némi rosszallást az öregedést illetően, mert bejelenteném. Az időt, értsétek, ahogy mondom, becsuktuk. Rázártuk a mézgás tölgyfajtót. Erőnk, hogy mézes kancatellyel öblítjük torkunk visszajő. Praktikus valami, mondjuk. És ezen összemosolygunk, mert ennél ugye azért több. És akkor a halálról még szó sem esett. És akkor valószínűleg most már nem is fog.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzás sorrendjében Kemény István, Vörös István, Váradi Péter, Somjó György, Lackfi János, Pós Zoltán, Tóth Erzsébet és Grecsó Krisztián verseit Mácsai Pál és Helyei László mondta el. A felvételt Baska Gabriella és Táncos Tamás készítette. A zenei munkatárs Gebauer Mária, a szerkesztő Marsal Éva, a rendező Simonyi János volt.
1: A hangfelvételt 1999-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, július 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap, 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak.
6: Tizenhat órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Jelenleg stabil Magyarország energiaellátása. A paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó mégtermelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi erőműtől jelentkezett be, és elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna osztrák vízgyűjtő területein. A szakemberek szerint 1-2 centit még emelkedhet a vízszint Pakson, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet, ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik, tette hozzá Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawatttal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztása a lakosságnak köszönhetően. Közölte, hogy az erőműben kora délután 1 szivattyú működött a 8-ból, az látta el a 2-es blokk 4-es turbináját és az egész gépházat hűtővízzel. Kiemelte a szakemberek munkáját, valamint a lakosság és az intézmények együttműködését, és azt kérte mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel 17 és 22 óra között. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Ez szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawatttal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekély vízben elérték a medertörést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Vízitúrázás és fürdés közben ne igyanak alkoholt, és csak a kijelölt fürdőhelyeket használják. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező a mentőmellény használata. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 16 óra 4 perc.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Hetedik rész.
1: Szeptember elején Szótadészt meglátogatta a családja. Szótadész két görög barátjával együtt Urit is bemutatta nekik. Uri megdöbbent, amikor Szótadész húgát meglátta. Ilyen szép lányt elképzelni se tudott volna. Magas volt, sudár, hosszú combú, egyenes tartású, derekáig érő szőkehaja hullámos, a szeme kék, nem volt kifestve sem a szemöldöke, sem a szemhéja, sem a szája, semmi, amit az egyiptomi nők imádtak kipingálni. Minden gyönyörű volt rajta egyenként. Az összhatás azonban még szebb. Szótadész görög barátai is elnémultak. A lány elpirult, és a zavart oldandó hamar visszavonult. Szótadésznak kínos volt a dolog, nem tudta előre, hogy a húga is Alexandriába érkezik. Uri úgy látta, a barátja nem rajong a szépséges húgáért túlságosan. Miután a család elutazott, Uri ismét megkérdezte, miért nem szeretik az egyiptomi görögök az alexandriai zsidókat. Túl sokan vagytok a világon, mondta Szótadész borúsan. Legalább annyian, mint a latinok, de belületek még Perzsiában is sok van, és az ő révükön elhalásszátok előlünk a kínai és indiai kereskedelmet. Más kifogás nincs, érdeklődött Uri. Szótadész a vállát vonogatta, nem hiszem, mondta, olyan mindegy, ki hány istent tartozik tisztelni. Kis tűnődés után hozzátette, ha nagyon különböznétek tőlünk, jobb lenne talán, de hát pont olyanok vagytok, mint mi. Ez a baj. Már csak néhány nap volt hátra a tanításig, amikor az egyik diáktársuk, Hedulos, kibérelte a piactér legnagyobb vendéglőjét, az Elefántot. Az Elefánt arról volt nevezetes, hogy ócska padok és rozoga ingatagasztalok álltak a három fallal körülvett kert egyenetlen gödrösre kitaposott földjén. Az edények ócskák voltak, a kanalak és a kések görbék és csorbák, és ott helyben a pincében főzték a legjobb sört Alexandriában. Az árpa és a komló átható szaga a piasztér legtávolabb bizugába is beette magát. Az Elefánt negyedik fala helyén csörgedezett, az egyik kanál is abba lehetett húgyozni és hányni. Infernális hely volt, és épp igen divatos a gazdagok körében. 21 néhány diák és másfél tucat tanár számára kivenni egy teljes estére a legalább 5000 ember vendéglátására alkalmas vendéglőt egész vagyomba kerülhetett. Hedulos nem tűnt ki a tanulásban, és a családjáról nem hírlett, hogy különösebben gazdag lenne. Uri nem értette, honnét van ennyi pénze. Perzsa lett, mondta Szótadész megvetően. Elmagyarázta, az válik perzsává Alexandriában, aki úgy vesz fel kölcsönt, hogy az adósságlevél záradékába odaírja, perzsa polgárrá vált. A hitelező nem hajthatja be a kölcsönt és a kamatait alexandriai polgáron bármikor, s főleg akkor nem, ha az adós valamelyik szentélybe vonul, ez zsidó imaház is lehet, mert a menedék jog minden szentélyre és minden oda menekültre vonatkozik, kivéve a perzsákat. Aki egy adósságlevélre odaírja, hogy perzsa lett, azon az adósságot bármikor és bármilyen eszközzel be lehet hajtani. Ezt a szokásjogot Alexandriában mindenki betartja, s noha nincs írásban rögzítve, a bírák is elismerik. Hülye ez a Hedulos, vélekedett Szótadész, így akar bevágódni nálunk. És ment oldalán Urival, hogy Hedulos pénzén nagyot lakmározzék. Hedulos a hosszú asztal végén trónolt, megdicsőülve a családja társaságában. Ott volt az apja, az anyja és néhány öccse is. Egy soros halászhajókat gyártott az apa, és Uri úgy látta, Hedulos egész családja boldog. Irtóztató traktában részesültek, és rengeteget ittak. A tanárok kurjongatva énekeltek, a zenészek fáradhatatlanul húzták, fújták és ütötték. Hajnal tájt érkezett egy gyanús társaság élükön valamilyen lampó valakiről. Azt mondták, bírósági jegyző, és nagyon gazdag. Ők is bőven kaptak az ételből és italból, és Hedulosz lampó mellé térdelve azt hajtogatta, te vagy a miénk, te vagy a miénk. Hedulosz apja nem háborodott fel, sőt, görög módra megáldotta őket. Mondták a társak később, amikor kijózanodtak, hogy ügyes ember ez a lampó. A bírák ugyanis mindig elfelejtik, mi is hangzott el a tárgyaláson, és lampó jegyzőként azt ír be utólag, amit akar. Megmásítja tehát a jegyzőkönyveket lampó, akit emiatt papíruszvezérnek és tollgyilkosnak neveznek. Ennek kedvez, annak a kárára hamisít, és a feledékeny bírák aláfirkantják a nevüket. Érdemes hát megkenni lampót, ha a peres ügyében nem akar rosszul járni az ember. Messzire nyúlik lampó keze. De az mégse lenne jó, ha a gimnázium igazgatói tisztét elnyerné, ugyanis hírlik, erre vágyik. Uri hüledezett. Emlékezett rá, hogy a lakoma elején Iszidórosz még ott volt, de amikor lampó megérkezett, már nem. Tartsa meg az örökké való, Iszidóroszt a gimnázium élén még soká. A zsidó új év egyszerűen zajlott. Sófár hirdette meg, és egész nap zenéltek és táncoltak a bazilikában és a környékén. Aztán kivonultak a Fáros szigetre. Méltóság teljes lassú séta volt ez végig a kikötőn, demonstratív séta. Legalább 200 000 zsidó vett részt benne. A görögök bámulták őket, amerre elhaladtak, nem éppen barátságosan, de azért némán. Fuvolák, kürtök, sokhúrú hangszerek kísérték a tömeg vonulását, amelyhez más imaházakból is csatlakoztak zsidók. És a Félsziget túlsó végén a zsidó csillagvizsgálónál tülekedve, egymás lögdösve tárgyakat dobáltak be a tengerbe. Előző évi bűneik hordozóit. S immár megtisztulva, újabb bűnökre alkalmasan, boldogan tértek vissza a városba. Uri egy olcsó agyagvázát vett magának erre az alkalomra, azt dobta a tengerbe. Különös, de úgy érezte, valóban megtisztult a lelke. Néhány héttel az ünnepeket követően izgalom támadt a zsidó Alexandriában. Agrippa börtönbe került. Nem történhetett ez 11 napnál régebben, mert 9 nap alatt Alexandriába ér Rómából bármi hír. Még akkor is, ha a titokzatos elzárt Capri szigetén történik, ahol a világ ura a római császár él, és ahonnét a hírt a kémek először Rómába viszik meg. Agrippát Tiberius börtönbe vettette. A kegyencét, a barátját, az ifjú Gemellus és a Germanicus Figgaius nevelőjét. Állítólag azért, mert egy beszélgetés alkalmával azt mondta volna, hogy Tiberius napjai meg vannak számlálva, és ezt egy szolga jelentette a császárnak. Filó le volt sújtva. Tia nem vonta kétségbe, hogy Agrippa börtönbe került, csak az indoklását nem tudta elfogadni. Lehetetlen, mondta meggyőződéssel, hogy egy szolga jelenlétében Agrippa ilyesmit mondjon. Gondolhatja, gondolja is, de ki nem mondhatja. És nyilván ki sem mondta, akkor se, ha tökrészeg. Szerintem Tiberius elrejtette Agrippát. Talán orgyilkosoktól félti. Uri úgy vélte, egyeduralkodó zsarnokok szoktak értelmetlenül cselekedni, hiszen senki sincs, aki kontrollálni merné őket. Hivatkozott ismert jeles történetírók leírásaira a hasonló ügyekben. Tia a fejét rázta, a történetírók szükségszerűnek tüntetnek fel minden megtörtént eseményt, mintha nem történhetett volna helyettük bármi más. Miért záratta Agrippát börtönbe a császár? Ha valóban megharagszik rá, vakkant egyet, és Agrippát ledöfik. Ám ha Agrippa börtönben van, akkor él. Akkor Tiberius nem vakkantott oda senkinek, pedig számos gyilkosságra vehető egyén tartózkodik körülötte. Capri szigetén nincs is börtön. Külön az ő részére létesítettek egyet, ne talán. Uri elismerte, hogy Tia érvelése logikus. A börtön, vélekedett Tia, a túlélés helye is. Odakint válogatás nélkül öldökölnek majd, mihelyt a császár halálát közhírré teszik, de a gyilkosok épp a börtönbe nem juthatnak be, elállják a kaput az őrök. Akit másoktól és önmagától meg akarsz óvni, juttasd börtönbe ideje korán. Éles ellentétben állt Tia okfejtése Alexander és Filó vélekedésével, akik a hír hallatán őszintén kétségbe estek. Főtanácsnokaikat a palotába hívták, és zárt ajtók mögött hosszasan egyeztettek velük. Marcus az üggyel kapcsolatban érett politikusként nem nyilvánított véleményt. Egyik vasárnap este Flaccus, a helytartó is megjelent az Alabarcos palotájában. Ezúttal többen kísérték, és nem hozott magával ajándékot. Váratlan hírt kaphatott tehát. Tia erre az egyeztetésre meg volt hívva. Végig is ültes, még éjjel elégedetlenül mesélte Urinak. Csupa idiótaságot beszéltek, majd megpukkadtam. Képzeld, Agrippa a börtönéből leveleket küldözget, és a szolgái is vele vannak. De apám még csak sipákolnak. Szerintük Agrippa élete veszélyben forog. Nem érti az apám a birodalmi működést. Flaccus ravaszabb, ő nem sipákolt annyit, holott ő van igazán veszélyben. Apám így is, úgy is Alabarcos marad, nem tudom mitől fél, de ha Tiberius meghal, akárki lesz is az utód a Flaccusnak, ügyesen kell taktikáznia, hogy megmaradjon helytartónak. Tudni kell az erősebb előtt idejében meghajolni. Flaccust erre képesnek tartom. Szerintem egyszerre bombázza a futáraival Gemelluszt és Caligulát, s mind a kettőt hűségéről biztosítja, már most. És apád, kit bombáz a futáraival, érdeklődött Uri. Rögtön megbánta a szemtelenségét, de már késő volt. Tia nem haragudott meg. Antipászt, mondta. Ha Agrippának baja esik, Antipász a jelöltünk. Nem jó jelölt, rossz politikus. De ha Agrippa nincs, akkor rá fogunk fanyalodni végül is, az egyik 19, a másik egy ilyen 20. Tiberius bankrendelete még nagyobb izgalmat keltett. Agrippa csak ember, helyettesíthető, de a bankok hitelrendszerének változtatása mindenkit érint. Szigeti magányában unatkozván a császár kitalálta, a mezőgazdasági termelés válságát orvoslandó, az általa alapított állami bankok 3 évre kamatmentes kölcsönt adnak a földbirtokosoknak, ha a föld fedezett értéke a kölcsön kétszerese. Uri ebből nem értett semmit. Marcus égő szemmel magyarázta. Hihetetlen lépés. A császár valódi végrendelete ez. Mert iszonyatos módon letörte a kamatokat birodalom szerte. Dehogy haldoklik a császár. Épp az elméje, de még mennyire? Tia dühösen magyarázta tovább Filónak és Urinak, akik együtt sem voltak képesek a rendelet értelmét felfogni, a magánbankoknak is engedniük kell a kamatból. A császár irtóztató nagyságú magánvagyonával, amiből az állami bankokat egy csapásra megalapította, nem versenyezhetnek. Mindenki az állami bankoktól fog kölcsönözni. Az uzsora kamat meghalt. Ez nekünk más szempontból sem jó, mondta Tia borúsan, mert magukhoz térnek az itáliai termelők, és mi egyiptomiak tért veszítünk. Marcus higgadtan szólt közbe, ez túlzás. Róma továbbra is rászorul az egyiptomi gabona importra, ha valamivel kisebb mértékben is. Az itáliai kamatráta esése az igazi újdonság, ami birodalom szerte le fogja törni a kamatot, így Egyiptomban is. Rengeteg görög és zsidó bank tönkre megy. Ezeket fel fogják vásárolni a rómaiak, akik tőkeerősebbek. Hosszú távon a római bankoknak kedvez hát Tiberius rendelete. Ez az igazi értelme, és nem az itáliai agrikultúra rendbetétele. Tiberius ezt így végig gondolta volna, kérdezte Filó csodálkozva. Végig gondolta, szólalt meg Alexander Alabarkhoz. Borzasztóan okos ember. Életemben senkivel sem találkoztam, aki ennyire okos lett volna. Uri csodálkozva hallgatta. Tiberius a birodalom megteremtője, jelentette ki az Alabarkhoz, és nem Augustus az isteni. Elmesélte, Antóniával sietett a császárhoz Rómába, ő senkiházi zsidó alexandriai Alexander, a friss júdeai hírrel, hogy Germanikus Egyiptomba készül, ami ha megesik Róma és Egyiptom közötti újabb háborút jelent. Antónia kétségbe esett, első szülött és keletre számízott, dédelgetett hős hadvezér fiát Tiberius nem szerette, túl sok volt a híve a szenátusban. Ő, Alexander, megpróbálta rábeszélni Antóniát, küldjön követett Judeába, ahol Germanikus tartózkodott még, és a tervéről beszélje le. Antónia a fejét rázta. Germanikus el van varázsolva, azt hiszi császár lehet, és a követeket kidobja. Antónia úgy döntött, a hírt együtt jelentik meg a császárnak. Zseniális lépés volt. Tiberius előbb-utóbb úgy is megtudta volna. Jobb, ha tőle, Germanikus anyjától tudja meg. Akkor láttam a császárt először is utoljára, mondta Alexander. Durva az arca, ragyás, sebhelyes, széles a válla, erős, mint egy gladiátor, a szeme szűk, az értelemnek nem sok jele rajta. Végig hallgatott engem, aki jelentettem, és a néma Antóniát figyelte. Amikor végeztem, megkérdezte, egy vagy sok? Antónia azt felelte, sok. Tiberius elmosolyodott, és azt mondta, válasszon Antónia birtokot magának a Nílus mentén, a legtermékenyebb övezetben akármekkorát. Antónia rám nézett, akit nem is ismert, és kérte, én legyek a birtok intézője, Tiberius bólintott. Csöndben hallgatták az Alabarkhoszt. Uri érdeklődve, Philo Marcus és Tia unatkozva sokat szor hallhatták. Halálra ítélte a saját elsőszülött fiát ezzel Antónia, mondta az Alabarkhosz ünnepélyesen. Nem tehetett mást. Megóvta ezzel az összes többi rokonát, a másik fiát, az unokáit. Germanikust így is kivégezték volna. De ha Antónia nem siet a császárhoz, az egész családját kiírtják, talán még őt is. Én, a senki házi, így lettem Alabarkhosz. És Antónia így lett Tiberius legfőbb tanácsadója. Tiberius soha senkiben nem bízott aztán annyira, mint ő benne. Nekünk mindent Antónia intézett el a császárnál azóta. Lehetett seregnyi szeretője Tiberiusnak, a társa Antónia lett, akit Caprira vonulván nem is láthatott többé, mert nem rendelte magához soha. Tudta, hogy van egy hű embere Rómában, legalább egy, a lelki felesége. Hallgattak. Az Alabarkhosz felugrott, járkálni kezdett. Én voltam az egyetlen tanú. Életveszélyben forogtam, az ilyet el kell tenni lábalól. Nem ez történt. Tiberius bölcsebb volt, mint bárki, aki princeps volt, vagy lesz még valaha. Életben hagyott. Nincsen nagyobb híve nálam Egyiptomban azóta. Tudta előre. Mindent tud előre.
2: Megmondhatná akkor azt is, ki lesz az utóda, vélekedett Tia. Sok bajtól és izgalomtól óvna meg minket. Az Alabarkhosz dühösen legyintett.
1: Március végén érkezett a hír, hogy meghalt a császár. 78 évet élt, regélték, hogy hűséges testőr parancsnoka Makró gyilkolta volna meg, hogy Gaius Germanicus egyetlen élő fia folytotta volna meg, de ezek nem voltak komolyan vehető pletykák. Öreg volt, és neki is meg kellett halnia. Felbojdult Alexandria, amiként a nagy tenger partján az egész birodalom, aztán elöntötte a csönd. Minden szentélyben gyászszertartás, minden lobogó leeresztve, Minden sas megdöntve, minden bolt bezárva, a fürdők bezárva, minden piac üres, általános levertség. A Sebastianban hatalmas könyvbe írják be a nevüket a gyászoló polgárok, majd Rómába küldik, hogy a szenátus a többi városból érkezett hasonló könyvek között közszemlére tegye. Meghalt a császár. De ki lett a császár? Már csak azért is jó volna tudni, hogy a boltok kinyithassanak, a versenyek megtartassanak, a piacok üzemeljenek, és a szentélyekben és imaházakban végre hálaadó imát lehessen az új uralkodónak mondani, és örülni lehessen az életnek megint. Április első hete is elmúlt már, amikor több forrásból egyszerre érkezett meg a hír. Gaius lett a császár, akit Sarucskának becéztek, és így is hívta Alexandriában bizalmasan azonnal mindenki, görög és zsidó, Caligula. Mintha attól, hogy az alattvalója becézi a császár is, derültebben, kegyesebben nézne rá a távolból. Caligula a fiává fogadta Gemelluszt, ahogyan ilyen helyzetben illik, és kinevezte az ifjúság princepsének. Meg lehetett volna nyugodni. Csak hogy nem Rómába vezetett a császár első útja, hanem a viharos tengeren Pandateria szigetére, hogy sok éve éhen halasztott anyjának, valamint bátyjának szintén otthon vadzó honvait Rómába vigye. Szép emberi gesztus. Caligula megüzente Rómába, ezentúl az augusztust követő hónapnak nem szeptember a neve, hanem Germanicus az apja után. Az egybegyűlt atyák a császár kívánságát azonnal törvénybe iktatták, és birodalom szerte kihirdették. Szeptember helyett Germanicusra esik a zsidó újév ezentúl. Az alexandriai zsidók megijedtek. Germanicus elrekkentésében az Alabarkos révén 19 évvel korábban nekik szerepük volt. Szaglott az alexandriai éjszakában, hogy az Alabarkos bukott ember. S ráadásul Rómában is az. Agrippa, legfőbb római zsidó kapcsolata még mindig börtönben csücsül. Ám híre jött, hogy Caligula császár egyik első intézkedéseként Agrippát a börtönéből kiszabadított. Bölcs ember az Alabarkos, szaglott most már az alexandriai éjszakában, és Agrippa révén el fogja írni az új császárnál, hogy a kiválasztott népnek Augustus által megadott és Tiberius által soha kétségbe nem vont jogait, ezentúl se vonja kétségbe senki.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A hetedik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Nyolcadik rész.
1: Az alabharkusz a bazilikában csodás beszédet mondott péntek este. Dicsérte Gaius császár férfias szépségéhez méltó műveltségét, elméjének élességét, hadvezetésben apjától örökül kapott tehetségét, és áldotta az örökké valót, amiért ilyen remek férfiút választott a birodalom élére. Felszólította a zsidókat, örömüknek minden lehető módon adjanak kifejezést. A zsidók már a beszéd elején rendkívül örültek, a végén pedig még rendkívülibben. Örültek hát a zsidók, és a Pészakot minden korábbi örömnél nagyobb örömmel ünnepelték meg, és igyekeztek látványosabban is örülni az új császárnak, mint a görögök, akik szintén fenemód örültek. Hogy ne örült volna kicsi és nagy, szegény és gazdag, csupa merő, vigalom, dáridó látványosság lett az élet Alexandriában, ünnepség ünnepség hátán, ingyen étel és ingyen ital mindenütt, és az üzlet virágzott. A két egyiptomi légió katonái fejenként 300-300 szeszterciuszt kaptak a császártól, maga a helytartó osztotta ki személyesen a gimnázium kertjében. Egész nap tartott az osztás, egyenként név szerint szólított magához minden katonát Flaccus. Végig dübörgött a zene és táncosok mórikáltak, a nép pedig először látta együtt a két légiót teljes létszámban felsorakozva. Impozáns látványt nyújtottak és fegyelmezetten áldogáltak a tűző napon mind végig. A görögök nem győztek állatokat áldozni a szentélyeikben, és nagyokat lakomáztak belőlük. A zsidók ezt nem tehették, állatot áldozni csak a jeruzsálemi templom hivatott. Ott áldoztak is. Mérhetetlen mennyiségű volt a csakis Caligula császár tiszteletére áldozott állatok száma, de akkurátusan följegyezték azért 160 000. Amikor Uri ezt a számot meghallotta, könnyek szöktek a szemébe, és napokig nem nyúlt húshoz, amiben Alexandriában dúskáltak. Aztán megint evett húst, belátván a júdeai nyomorultakon a böjtölésével nem segít. Uri először a Szerepeljon előtt találkozott az új császár másfél ember nagyságú, teljes alakos szobrával. Fiatal, csinos, magas, vékony férfit ábrázolt, szép lányos arcán merengő bú, Apolló szobor volt igazából. A Szebesztejonban is felállítottak egy Caligula szobrot, az keményebb arc kifejezést mutatott, mert Zeus szobor volt. Uri úgy látta, a két arc mégis hasonlít, és ebből arra következtetett, hogy Caliguláról már készült hiteles arcmás, talán több is, és azokat szerte küldték a birodalomban. Filó az alexandriai zsidóság nevében remek mívű üdvözlőlevelet fogalmazott az új császárhoz, és népes delegáció élén maga vitte a palotába a helytartóhoz, kérve, hogy zsidó delegáció indulhasson Rómába a császárt köszönteni. Flaccus köszönettel átvette a gratuláló levelet, a zsidó delegáció indulásához nem járult hozzá, mondván még túlságosan viharos a tenger, de megígérte, az első állami gyorspostával továbbítja Rómába. Nem értették a zsidók, ők miért nem küldhetnek delegációt, mikor a görögök már többet is küldtek. Borús volt Flaccus arca, a szeme beesett, mesélte Filó szűk családi körben, álmatlanságban szenvedhet mostanában. Volt némi kár öröm Filó hangjában, észlelte Uri meglepetten. Marcus hallgatott, és amikor apja megkérdezte, mi a véleménye, megborzongott. Nem szeretnék prefektus nélküli Alexandriában élni, mondta. Flaccus a prefektus egyelőre, jelentette ki az alabharkusz. Soha nem volt okosabb, belátóbb, ügyesebb prefektus a Rómának eddig. Hogy ráncba szedte nálunk az elkanászodott centúriókat? Filó bólintott. Mindkét kohorsz a kezéből eszik, folytatta az Alabarkosz. Minden bíró a kezéből eszik. Azokat is ráncba szedte, s mindezt fél év alatt. 5 éve nem volt tüntetés, zavargás, randalírozás Alexandriában. Urit meglepték ezek az információk. Tia megerősítette, Alexandria nem az a nyugalmas, békés város volt, ami ennek Uri megismerte. Az előző gyöngekezű prefektusok alatt napirenden voltak az utcai csatározások, rablógyilkosságok, betörések. Nagy részüket a kohorszok katonái követték el a görög csőcselékkel szövetkezve, mert a centúriók rendszeresen visszatartották a heti zsoldjukat, és valamiből a közlegényeknek is meg kellett élniük. Szabadon kószáltak a katonák a városban, és gazdag görögök pénzelte rablóbandákba álltak, állami fegyverüket azok szolgálatába állítva. A zsákmányból a centúriók orgazdaként részesedtek, sőt, eladták a zsoldosok az állami fegyverüket a csőcseléknek, és a táborba visszatérve jelentették, ellopták tőlük, lefokozás vagy kivégzés járt volna ezért, ehelyett új fegyvert kaptak a raktárból, ha fizettek, és fizettek, és kinek másnak, mint a centúrióknak megint. A fogyatkozást a hadikönyvelők ugyancsak jó pénzért eltüntették. Keregdett formás rendszere volt ennek a disznóságnak, és mondják Germániában vagy Galliában sok kohorsz és légió jár el, pontosan így ma is. Flaccus hamar átlátta a rendszert, valószínűleg még Rómában tájékozódott. Elrendelte, hogy a civileknél lévő fegyvereket gyűjtsék be, s hogy a kikötőbe érkező minden fegyvernek minősülő tárgyat az ő külön raktárába szállítsák. Eltartott a kutakodás fél évig, sőt tovább, sok házat feltúrtak, kivégeztek több száz civilt, tucatnyi katonát, 3 könyvelőt és 2 centúriót, és rend lett. Ami a bírákat illeti, hát persze, hogy annak kedveztek, aki többet fizetett nekik. Flaccus, amint kinevezték, magához rendelte a bírákat egész Egyiptomból, és kijelentette, akit megvesztegettetésen ér, kivégezteti. Buzgón bólogattak a bírák, hazamentek és nagyokat kuncogtak. Aztán Flaccus keresztre vonatott néhány bírót találomra, bár semmiképp sem alaptalanul, és a maradék bírák megjuhászottak. De azért a jegyzőkönyvező a bíró határozatát meghamisíthatja, mondta Uri. Lampo megteszi, meg még néhány hasonló alak, ismerte el Tia, de a bírók mégis félnek. Jogbiztonság nem lesz Egyiptomban soha, de hát Rómában sincs, ha a császár beavatkozik. Uri eltűnődött. Nem lehet buta ember ez a Flaccus. Május közepén értesültek róla, hogy a hó elsején meghalt Antonia. 6 héttel élte túl Tiberius császárt. Nem öngyilkos lett, Antonia mondták, csak életereje elfogyván, mintha a felesége lett volna, követte Tiberiust a halálba. Ez a halál az Alabarkus családját mélyen megviselte. Elmúlt egy korszak, mondta Alexander Alabarkosz borúsan. Most múlt el egy korszak ezzel a halállal. Filó nem szólt. Tia a fejét ingatta. Marcus hallgatott. Nagy csapás az Alabarkosz számára ez a halál. Antonia egyiptomi birtokai visszaszállnak a császárra, így Alexander egyik nagy jövedelmétől, a jószág igazgatástól elesik. Attól azonban az Alabarkosz még fővámos marad. Aztán Uri sejteni kezdte. Filóék szerint Antonia talán nem egyszerűen utána halt Tiberiusnak. Felelősségre vonta Caligula császár netán a nagyanyját, mert fiának, az ő apjának meggyilkolását elősegítette. Mégis öngyilkos lett Antonia? Flaccus, mesélik, búskomorságba esett. Foglalatosságait elhagyja, napokig nem fogad senkit, még a reggeli szalutáció is elmarad nála.
2: Görög és zsidó hívek minden reggel nagy számban loholtak Flaccushoz addig, és a helytartó mindig frissen fürödve, patyolat tógában, szellemileg felkészülve fogadta őket. Az ügyek intézését kora reggel szinte a hajnalpirral kezdte, jó részt a szalutáció résztvevőivel, és délre végzett is velük. Addigra a vendégek teleették magukat, és elégedetten vonultak haza délutáni szenderüket megejteni. Flaccusz olyankor szintén visszavonult egy kurta órácskára, hogy délután végighajtson a városon, vagy katonai szemlére vágtasson Nikopoliszba, a városfaltól 30 stadionra keletre, ahol a kettőből az egyik a kedvenc légiója állomás. A 22. A másik, a 3. Kürénéi légió nyugatra táborozik, a tó déli partján, a városfaltól vagy 8 stadionra, hogy Alexandria békéjét a kószáló szabadságos katonák ne nagyon veszélyeztessék. Most pedig mesélik. Flaccusz függönyökkel elsötétíteni parancsolja a palota által lakott pavilonját, és álló nap ki sem mozdul. Valami bűzlik Alexandriában. Bűzösebb a város, mert a csatornákat nem takarítják a rabszolgák, a szemetet a vállalkozók nem viszik el, vagy ha elviszik is ritkábban, és az emberek a vízbe dobálják azt a szemetet is, amit eddig elszállításra nagy barna papíruszbatyukban a házuk elé raktak. A szállítók azért nem szállítanak, mert a szerződésüket a helytartónak kellene aláírnia, fél évenként szokta megújítani, de most nem fogadja őket sem. Ugyan még nem járt le a fél év, van hátra pár hét, de a szerződés megújításának hiányában a szemétszállítók lassabban dolgoznak, vagy sehogy, így adván mindenki tudtára, mennyire fontosak. Nem jó, hogy a szemét válogatás nélkül a csatornákba kerül, mert a víz eddig sem volt tiszta, de most már nagyon-nagyon koszos, és az ember felfúvódik, ha iszik belőle, már pedig a csatornákból vételezi az ivóvizét Alexandriában az egész lakosság furt kutak nem lévén, és a vízvezetékben is ez a víz folyik, ahol be van kötve. Amíg tisztábbak voltak a csatornák, addig is forralni kellett a vizet. Érdekes dolgok voltak ezek. De azért a város élete nem változott alapvetően. És Uriésem sokat tanult, sokat gyakorlatozott a gimnázium kertjében, izmai megdagadtak, futásban javult a teljesítménye, tüdeje tágult, másolgatott még, amikor az ideje engedte, és boldogan élte az életét. Férfi volt már hivatalosan is. Még a tél végén adófizetővé avatták, 20 évessé válván, igaz, nem a bazilikában, az mégiscsak túlzás lett volna, hanem a Béta egyik imaházában. Az Alabarkosz családjából Filó és Tia volt jelen, meg néhány görög diáktárs, akik a szertartást zokszó nélkül végig ácsorogták. Uri Isidoroszt is meghívta az avatásra, de az igazgató nem ment el, és később sem mentette ki magát. Még jó, fakadt ki Tia, amikor a meghívásról utólag értesült, és odaszúrta, vigyázz, nehogy a görögök kémjének lásson az apám. Uri felháborodott, Agrippa kémének láthat? Agrippa csak egy kreatúra, egy árnyalak, sziszegte Tia, de a görögök tényleg vannak. Abban az évben, amelynek március 16-án Tiberius császár meghalt, a férfi válett Uri 2 drachma adóját is elvitte magával Jeruzsálembe a delegáció. Másolással kereste ezt a 2 drachmát Uri, és büszke volt, hogy immár ő is a hatalmas félvilágot behálózó zsidó férfi közösség tagja. 2 éve, hogy ő vitte a római zsidók szerény szent pénzét Jeruzsálembe, mennyire kívánkozott akkor az alexandriai delegátusokkal találkozni, és mennyire fájt, hogy a találkozóból a társai kihagyták, s most elment az alexandriai delegáció Jeruzsálembe, és Uri immár nem hatalmasnak, hanem sürgölődő, fontoskodó, érdektelen kézművesnek látta őket. Ráébredt,
1: lenézi ezeket a delegátusokat. Holott nagy tanulsággal szolgáltak számára a téli hónapok, amíg Agrippa börtönben ült. Ahogyan az Alabarkosz megbecsültsége a zsidók körében, úgy esett az övé is az Alabarkosz családjában. Tia azt a bizonyos szúró megjegyzését még Agrippa fogsága idején tette. Szívesen szabadulnának ezek tőlem, gondolta akkor keserűen Uri. Agrippa a kreatúra sorsához van kötve a sorsom, és ha ő bukik, bukom én is. A gimnáziumban szinte semmi sem érződött a feszültségből, amiként abból sem, hogy Isidoros posztjára Lampó pályázik. A tanárok tanítottak, dühötten mondták a mániájukat, s a diákok magolták, amit kellett. Uri jobban szerette azt a 4,5 napot, amit a gimnáziumban töltött, mint a hétvégén azt a 2,5-et az Alabarkosz palotájában. Nagyszerű érdemjegyekkel zárta az évet június elején. Némelyik vizsga, például a matematika és retorika nyilvános volt. Uri a retorikában remekelt, és matematikában, szerencsés tételeket húzván, szintén helytállt, csak azt sajnálta, hogy az Alabarkosz családjából senki sem volt jelen, még Tia sem, akinek aznap más dolga akadt. Szótadész vizsgája alatt, Uri nagyon izgult érte, Isidoros leült Uri mellé a fűre. Uri tisztelettel odébb húzódott. Nem kell, mondta Isidoros. De igazgató úr, mondta Uri. Isidoros ült és hallgatott. Uri nem tudott már Szótadész feleletére figyelni. Isidoros lehajtott fejjel ült. Nyír

Fogalma sincs, van-e Iszidórosznak családja. Szellemi lénynek látta. Holott ember. Még tartottak a vizsgák, amikor váratlanul kitört a gyász. Caligula a vizsgákat felfüggesztették, a fürdőket bezárták, a gyülekezést megtiltották, a görög szentélyekben és a zsidó imaházakban mindenki a maga istenét és isteneit kérlelte, épüljön fel a császár. Uri bement ugyan másolni, de a könyvszerkesztők kedvetlenül eltanácsolták, talán majd ősszel. Igen sajnálta ezt a fejleményt Uri, mert a szerkesztők némelyikével lassan jó viszonyba keveredett. Szerette azt a csöndes, száraz, hűvös, földszinti helyiséget, ahonnét a magas ablakokon át nem nyílott kilátás. Ilyesmiről álmodozott voltak éppen mindig. Egy nyugalmas zug, ahol meghúzhatja magát a világban. Ahol ugyan dolgozik is a pénzért, de eleltűnődni, elelmélázni is szabad ráérősen. Ámuldozott olykor Uri másolgatván, miféle sosem olvasott, képzelhetetlen eszmék fogannak meg egyszerre az agyában, és örült nekik. Olyanok voltak ezek a gondolatok, mint a cikkanó kis halak. Nem mindig tudta elkapni őket. A többségük kisiklott és eltűnt nyomtalanul, de néha reggel, amikor félig már felébredt, visszaúztak hozzá, és akkor meg is tudta jegyezni őket. Egyszer-kétszer régmúltnak látta, messziről a magasból Alexandriát, a már megismert múltjával és a jövőjével együtt. Meg is rettent magától, mert azt is képes volt látni, hogy Alexandria helyén sivatag tátong. Ez csak attól lehet, gondolta, hogy Alexandria mégsem fogadott be engem, és én bosszút akarok állni rajta. Flakkuszt nem lehetett látni sehol. Uri már túl volt a vizsgáin, de úgy lett nyári szünet, hogy nem zárta be a tanévet senki. Pedig az évzáró nagy ünnep szokott lenni. A gimnázium kihalt. Az Alabarkosz palotájába kibejártak a futárok. Filó jobbnak látta, ha a vidéki házába húzódik. Markus az apja tárgyalásain vett részt, Tia pedig Filóval tartott. Urit nem hívta Filó. Még az elutazása időpontját sem árulta el neki. Ott kucorgott Uri az Alabarkosz palotájában, a szobájában, és rászakadt a magány. Mit keresek én Alexandriában? Mászkált Uri a városban, élte a város a maga életét lefokozottan, ahogyan gyászos izgalom idején lehet. A fürdők zárva voltak, a lányok nem űzhették a mesterségüket a megszokott helyen, állítólag a városon kívül kószáltak, a kocsmák be voltak zárva, csak a piacok üzemeltek, de katonák járőröztek, és ahol nagyobb tömeget észleltek, oda sétáltak és feloszlatták. Nem ellenkezett senki. Csak mindenkiből sütött a gyűlölet. Péntek este Uri a bazilikába ment, az istentisztelet rendben lefolyt, most is ott ülhetett Alexander és Markus mellett, az áment akkor mondta ő is, amikor a tömeg a halvány piros kendő intésére, de semmi közösséget nem érzett senkivel. Rájött, hogy ez alatt a több mint egy év alatt nem tett szert sem zsidó barátokra, sem lehetséges üzleti kapcsolatokra. Haza kéne menni Rómába. Több mint két év vándorlás után vissza, abba a nyomorult zugba, abba a nyírkos, sötét odúba. Oda nem lehet hazamenni. De itt sem lehet maradni.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A nyolcadik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

Az égszínkék madár. Dolnoá asszony meséjét Illés Endre fordítása alapján rádióra alkalmazta Albert Zsuzsa. Zenét szerezte Vári Ferenc.

spanyol király hosszú és vidám házasságot, holtig tartó szerelmet kíván az új párnak. A burgundiai herceg ajándéka a királynak egy aranyos hintó, megtekinthető a palota udvarán.

0: A Norman herceg ajándéka a királyné őfelségének, a világ legszebb gyémántos papucsa.
1: Igen, tetszetősen forgatja azt a nagy kék szemét.
2: Való igaz. Azt mondják, ezzel nyerte meg a király szívét is, a szép kék szemével.
1: Meg azzal, hogy zokogott, amikor mások vigasztalni akarták a szegény királyi halálakor.
2: Pedig először a falba verte a fejét bánatában a király. Ki is kellett párnázni a szobát, nehogy kárt tegyen magában.
3: Sokadalom, vigadalom, 3 hétig lakodalom. Ez aztán a szépséges királyné. Ám bár a másik tán még szebb volt. Ez mintha kicsit büszke volna.
4: Pedig először gyászfátyolban jött ide, mivel hogy özvegy asszony volt.
2: Jól is állt neki, a földet söprő ruhája, még a köpenye is holló fekete volt.
3: Hangosan sírt és jajgatva zokogott. Kicsit hangosabban is a kelleténél. Így aztán a király mindjárt barátságosabban fogadta, mint a többi.
1: Nem hittem volna, hogy ilyen hamar megvigasztalódik a király, de hallották-e?
2: No.
1: Van ennek az asszonynak egy lánya is, a harcsa. Írtak a szájában gereben fog a kapitány.
3: És ha szép lenne, és a mi királyunk leánya lenne, 100-szor szép, akkor is 100-szor szebb nála.
1: Szegény kis árva.
4: Most éppen 15 éves.
2: Lassan eladósorba kerül.
3: Nehéz lesz méltó kérőt találni neki, olyan szépséges, elbűvölő és szerény.
1: És jóságos.
4: És mindenki segít, aki bajba jut.
1: Ügyes.
3: Szorgalmas.
1: Kedves.
3: Egy szóval elbűvölő.
5: Felséges férjem, nem bírok 100-szor széppel. Lusta, ügyetlen, utálatos, önző, senkinek nem segít.
6: Különös. Lehet, hogy megváltozott volna.
5: Ó, gyakran megesik, hogy serdülő lányokban megfordul a természet. 100-szor szép gőgös és gonosz.
6: Ne is mondj nekem e félét, kedves feleségem. Egyébként azt gondolom, 100-szor szép és harcsa felnőtt leányok immár. Férhez kellene adnunk mind a kettőt. Akkor talán mi se keserítenénk egymást azzal, hogy szívódunk rajtuk.
5: Ahogy parancsolja a felséged, hanem azt kikötöm, az én leányom legyen az első, mivel ő az idősebb.
6: Bánom, legyen az akaratod szerint. Kis 100-szor szép, ráér még férhez menni.
5: Szőjetek, lányok, fonjatok, lányok, varjatok, hímezzetek.
1: Igen, igyekszünk, királyné.
5: Birodalmunk minden szövőnője, hímezője harcsát díszítse, harcsát ékesítse.

0: Mind csodaszép kelengyét kaptok, ha harcsa olyan lesz, mint a nap. Ha százszor szép eltörpül mellette.
1: Igen, jóságos királyné.

0: Rizsi, Rebeka, lopjátok el százszor szét minden ékszerét, köntösét, fejdíszét. Ne legyen semmi, amit magára vegyen, ha Deli királyfi, aki leánykérő szándékát jelentette, megérkezik. Dugjátok el jól. Ej, mit? Legyen valamennyi a tietek. Ügyesek legyetek, észre ne vegye senki. Különösen a király ne sejtse.
1: Jóságos királyné, mindent megteszünk.
2: Harcsa kedvéért tűzbe is megyünk.
3: Deli királyfi hódolattal köszönti a királynét és a királyt.
0: Üdvözlégy, királyfi. Örömmel köszöntünk udvarunkban. Íme, bemutatom lányomat, Harcsa királylányt, szívemnek büszkeségét.
4: Jó napot kívánok, kedves Harcsa. De...
0: De?
4: Nincs itt még egy király kisasszony? Úgy hallottam, százszor szép a neve.
5: Elbújt, mert olyan piszkos és rongyos.
1: Itt vagyok, királyfi. Itt vagyok.
4: Százszor szép. A te szépséged ragyogóbb minden sejemnél és keleti drágakőnél. Nincs is szükséged semmilyen ékszerre, cifra köntösre.
1: Bevallom, nem szoktam meg ezt a piszkos ruhát, és hidd el, akkor volna a kedves, ha nem vennél észre.
4: Lehetetlen. Ahol ilyen csodálatos virág nyílik, minden szem feléje fordul.

0: Uram király, százszor szép, megszegi a parancsodat. Elbűvölően kacsingat és vigyorog, kelleti magát, illegeti magát. Büntesd meg, uram, vagy úgy elmegyek, hogy híremet sem hallott többé.
1: Királyapám nem szeret engem, csak százszor szépet szereti, és adja, hogy itt megszégyenítsen. Pedig megígérte, hogy engem ad először férjhez.
2: Hogy mondhatsz ilyet, harcsalányom? Ha ezt mondtam, úgy is lesz.
0: Hiába is mondja! Nem szeret engem sem, meg az én édes kis harcsámat.
2: Mit tegyek? Nem zárhatom áristomba százszor szépet azért, mert észreveszik, hogy él.
0: Engedje meg felséget, hogy bezárjam a palota legszebb szobájába, csak addig, amíg itt van a királyfi. A legszebb toronyba zárhatom, ha nem engedi, én elemésztem magam.
2: Jól van, jól van. Na, legyen, ahogy akarod. Úgy sem hagytok békét sem neki, sem nekem, amíg a kívánságotokat nem teljesítem. De aztán valami baja ne essék, mert megkeserülitek.
0: Dehogy. Hajaszála sem fog meggörbülni.
1: Jó kedvem van.
0: Mindjárt táncra pergülök, egy sarkon fordulok.
1: Ciklőt hányok, sejmet gombolítok.
3: Kisasszony, nem látta százszor szépet? Már két napja keresem. Kertben, palotában, ebédnél se látom, vacsoránál, táncban, mindenütt kerestem. Nem tudja, hova lett.
4: Nem tudom, de miért keresi? Százszor szép kacér.
5: Százszor szép szeszélyes.
4: Harapós kedvű. Kínozza a szolgáit.
5: A barátait is.
4: Piszkos.
5: Piszkosabb már nem lehet senki.
4: És fösvény. Gonosz, gőgös, gáncsoskodó.
3: Nem, az lehetetlen. A természetnek ilyen remeklése. Nem lehet ennyire sötét lélek.
5: Ő nem is az. Hiszen csak tréfából mondtam. Szelíd, mint a galamb, vidám, mint a fecske, és olyan kedves, mint a hajnali harmat.
3: Ugye? Ugye mindannyian tréfáltok velem? De mondjátok meg, hol van? Jaj, merre keressem?
5: Nem tudjuk.
4: Talán elbújt, annyira szerény.
6: A királyné ajándéka Deli királyfinak. Íme a szerelem lovagjainak rendjele. Ezt a lovagrendet a király esküvője napján alapította. Íme ez a finom, mívű pergamenkönyvecske, csodálatos kis festményekkel és rajzokkal díszítve, amely a szerelem lovagjainak legfinomabb, leggyengédebben megfogalmazott rendszabályait tartalmazza. A király kisasszony, akivel megismerkedett felséged, arra kéri, legyen az ő lovagja, és fogadja el tőle ezt az ajándékot.
3: A gyönyörű, százszor szép király kisasszony.
6: A gyönyörűséges, harcsa király kisasszony.
3: Nagyon sajnálom, de nem fogadhatom el a megtiszteltetést.
6: A királyné haragudni fog.
3: A királyné majd megbocsát.
6: A királyné kérlelhetetlen.
5: Jöjj, királyfi! Elárulok én egy titkot, ha pártomat fogja majd, ha király lesz.
3: Hol van százszor szép?
5: A szobájába zárták, és még harcsa férjet nem talál, nem engedik ki.
3: Megadok neked mindent a világon, ha segítesz, és akár egyetlen percre is láthatom százszor szépet.
5: Hát, nem bánom. Megszerzem a szobája kulcsát, és még ma este ott lesz a kertre néző ablakban. Megszerzem a szobája kulcsát, és még ma este ott lesz a kertre néző ablakban. Ezt mondtam a királyfinak, és azt hiszem, most itt az alkalom, hogy harcsa király kisasszony...
0: De rég leány vagy, nem marad el a jutalmad. Harcsa, harcsa kislányom, gyöngyvirágom, szépségem.
7: Mit kajáltozol annyira, nem hagysz aludni, amikor pedig attól szebb lesz az ember lánya.
8: Te, utálatos lány, láttalak pusmogni a királyfival, hogy ihegtél, pihegtél, mert te is annyira kajáltozol szordani, mint a rongyoskódis.
0: Gyad lányom, nekünk szolgál ez. Halljad inkább. Találkozhatsz százszor szép képében a királyfival.
8: Hogy? Mit mondasz? Mit nem beszélsz?
0: Elbújsz jól, szépen, gyengéden, ahogyan tanítottalak, aranyosan, kedvesen.

0: Király fi! Mit akarsz, király fi?
1: De különösen beszél. Százszor szép. Nem engedik, hogy lássalak. De én első pillantásra megszerettelek. Hiába zártak be, mindig csak téged látlak. Mindig csak rád gondolok. Édes százszor szép. Mondd, szeretsz te engem? Egy kicsit. Mert ha nem, semmit nem ér a világ. Kietlen és sötét, mintha a holdat is, a napot is elrabolták volna.
0: Te bolond királyfészen, én is szeretlek ám.
1: Beteg vagy, kedvesem? Beszélj még, hadd hallom a hangodat.
0: Meg vagyok hahatva. Persze, náthás is vagyok.
1: Örökké tartó hűségem záloga ez a gyűrű. Tied vagyok, enyém vagy. Eljössz-e velem az én országomba?
0: Hát persze.
1: Szökjünk meg, van egy jó emberem, az majd segít. Szárnyas karos székkel jövök, érted?
0: Jaj, de jó. Szökjünk, szökjünk, veled megyek, királyfi. Köszönöm szépen a gyűrűt.
1: Szegény ártatlanom. Úgy fél a királynétól. Alig tud beszélni. Ígérd meg, hogy holnap újra itt leszel, ugyanebben az órában. Ígérd meg, és én eljövök érted.
0: Megígérem, megígérem, bár csak már holnap lenne.
1: Százszor szép. Százszor szép. Szerelmem.
0: Itt vagyok, király.
1: A holdat éppen felhőt akarja. Gyere gyorsan, vár a szárnyas sólymokkal repített székem. Fertályóra alatt királyi atyám palotájában leszünk.
0: Az ablak mellett van egy titkos ajtó, a borostyán befutotta. Ott várj, jövök és repülök veled.
1: Csak hogy itt vagy, siessünk. Azt gondoltam, tartsuk meg útközben a lakodalmat.
0: Jó, jó.
1: A világ melyik részén lenne a legkedvesebb neked? Megülni, életem legboldogabb ünnepét.
0: Hát, királyfi, én amondó volnék. Menjünk Bűbáj tündér kastélyába, keresztanyám nekem, az biztosan örül majd nekünk.
1: Sólyom, sólyom, 40 erős sólymom. Bűbáj tündér házába repüljünk. Százszor széppel lakodalmat üljünk.

0: Isten hozott benneteket, leányom. Isten hozott Deli királyfi. Kastélyon tárt kapukkal vár, parancsotokat szolgák hada lesi.
1: Üdvözl légy, úrnő! Bocsásd meg, ha alkalmat...
0: Leányok, vezessétek Deli királyfit palotám legszebb termébe.
2: Igen.
3: Parancsolat, gyere velünk, Deli királyfi.
0: Te pedig, leányom, pihenj le nálam.
4: Jó, édesnéni, segíts nekem. Elhitettem a királyfival, hogy én vagyok százszor szép, és el is hitte. Mert a sötétség meg ez a fátyol eltakart. De mi lesz, ha meglát és megharagszik? Jaj, kérleld meg, békítsd ki őt. Annyira szeretnék a felesége lenni. Ő meg azt a kiállhatatlan százszor szépet szereti.
0: Ej, nem lesz könnyű ezt megtenni. Ó,
4: kereszt anyám, te olyan hatalmas vagy, szeresd meg nekem őt, a kedvemért.
5: Hiszen ez a lány nem százszor szép, hanem harcsa. Mi történt? Álmodom? Vagy elárultak? Gonosz szellemek idehozták ellenségünket is?
0: Elég. Deli királyfi, íme itt áll előtted Harcsa király kisasszony, akinek hűséget esküdtél.
4: Igen.
0: Harcsa a keresztlányom, és azt kívánom, hogy rögtön vedd feleségül.
5: Feleségül ezt a szörnyet? Én már választottam feleséget.
4: Talán bizony nem én vagyok az. Hát kinek adtad a gyűrűt, szerelmed, hűséged, zálogát?
5: Kijátszottak, megcsaltak. Gyerünk! Gyerünk, kedves sólymaim, még ebben a pillanatban tovább repülünk innét.
0: Ohó, csak hogy azzal elkéstél. Légy mozdulatlan. Állj meg itt úgy, mintha a padlóhoz szegeztek volna.
5: Akkor sem lesz más a feleségem, csak százszor szép.
4: Nyugdálatos, nevetséges kis királyocska, sértegetsz? Megszeged az esküdet?
5: Százszor szépnek esküdtem.
0: Elég. Szabad vagy, királyfi. Ha úgy tetszik, rögtön kirepülhetsz az ablakon. Mától fogva 7 évig kék madár leszel.
6: Hogy kerülsz haza, lányom? És hol van a férjed, Deli királyfi?
4: Madárrá változtatta keresztanyám, mert csúfokat mondott rám, és nem akart feleségül venni. Mi lesz most velem? Csinálj valamit, mert megöl a szégyen.
6: Gyere, kicsikém, sokkal szebb leszel, mint ez a százszor szép. Gyere, legszebb ruhádba öltöztetlek, fejedre gyémánt koronát teszek. Az ország leggazdagabb lányai emeli királyi palástot kuszáját. Ujjadon Deli királyfi gyűrűje, ne félj, tőr lesz az a százszor szép szívének. Jobban fog fájni, mint a tiedek.

0: Minek köszönhetem, ó királyné és harcsa, hogy ilyen pompában kerestek föl engem?
1: Hát...
0: Csak nem Deli királyfi gyűrűje villog az ujján. Istenem.
2: Örülj, mert eljött hozzád a lányom, hogy megmutassa esküvői ajándékait. Deli király vette feleségül. Leányok, terítsétek ki az aranyszöveteket és szalagokat.
3: Már is királynőm.
0: Már is parancsot szerint.
2: Kívánj sok szerencsét, harcsának.
0: Jaj, nekem ezerszer, jaj. Mindennek vége.
3: Szaszor szép, királyunk, segíts el, állj!
2: Adjátok komédiázik, majd föl kell, ha nem látja senki. Ti csak törődjetek harcsával. Igen. Gyere, lányom!

0: százszor szép. Ne sírj, százszor szép.
1: Ki szól hozzám? Beszélt madár. Micsoda madár vagy te, hogy beszélsz hozzám.
0: Viszont látlak hát újra, kis királynőm. Eszemet veszi az öröm, százszor szép. Ó, százszor szép.
1: Ki vagy te, kedves madár?
0: Nem ismersz meg?
1: Ébren vagyok. Deli királyfi, te volnál ez a kis madár.
0: Bizony így van, és csak az vigasztal, hogy egyszer mégis az enyém leszel. Inkább vállalom a sorsot, hogy 7 évig madár legyek, mint hogy lemondjak rólad.
1: Rólam? Hiszen harcsát vetted feleségül, megismertem az ujján a gyűrödet.
0: Ne mondd tovább, megtévesztettek. Azt hittem, téged szöktetlek magammal, mégis harcsát raboltatták el velem. Amint kiderült a csel, megtagadtam őt. Hanem ezért bűbáj tündér, harcsa kereszt anyja, madárrá változtatott. Százszor szép. Szeretni fogsz engem 7 egész esztendeig, míg madár képében kell bújdosnom?
1: Nem 7 esztendeig, a sírig szeretlek. De ki véd meg téged a vadászoktól? A sas éles karmától, vagy a kiéhezett keselyüktől?
0: Nappal majd mindig a ciprusfa odvában rejtőzöm, és egész nap csak rád gondolok. Éjszaka pedig meglátogatlak.
1: Szegény kis madaram, mit tehetnék érted?
0: Csak várj rám, kedvesem. És minden éjjel nyisd ki az ablakot.

0: Nézd, mit hoztam neked! Elrepültem birodalmam fővárosába, és egy törött ablakon át elhoztam ezt a gyémánt füldevalót. Vedd föl, kérlek, hadd legyél még szebb!
1: Kár, hogy csak a holdfényét veri vissza haloványon ez a csodálatos ékszer.
0: Majd egyszer nappal is. Milyen csodálatosan szép vagy!
1: Kék madár, égszín kék madár, király kisasszonyod vár.
0: Százszor szép! Nézd! Nézd, milyen ragyogó karkötők! Ember ilyet még nem látott.
1: Kék madár, égszín kék madár, király kisasszonyod vár.
0: Nézd ide, százszor szép! Látod? Kicsi óra. Igaz gyöngybe foglalta a mester, hogy a legszebb leányt ékesítse.
1: Halomba gyűltek itt az ékszerek. De én csak éjjel ékesítem fel velük magam. Nappalra eldugom a szalmazsákba, nehogy valaki meglássa nálam, mert mi lenne velünk, kedvesem, ha titkunk napvilágra kerülne.

0: Micsoda összeesküvés ez. Mi? Követeket küldtem szomszédos és távoli uralkodókhoz, de mindig ugyanezt mondták.
1: Mi?
0: Ha százszor szépről volna, szóval szívesen látnánk benneteket.
1: Arcsa pedig lány maradhat, igaz?
0: Hiába tartjuk fogva százszor szépet. Két esztendeje a toronyba zárva, mégis az utunkban áll. Bizonyára idegen országokkal levelez titokban, és ez államellenes vétek. Bűnös! És mindent meg kell tennünk, hogy ezt rábizonyítsuk.
1: Most rajta kaphatjuk. Menjünk fel a toronyba, mamám. Leplezzük le az árulót.
0: Megállj! Megállj, elvetemült királylány! Megkeserülötte még azt a híres szépségedet? Miféle illatszer gomolyog a sötét bolthajtások alatt? Érzem már az árulás fagát. Megmondtam. Árulás.
1: Árulás.
2: Késő.
0: Lelepleztünk. Tudjuk, hogy összeesküdtél birodalmunk ellen.
3: És vajon kivel, felség? Nem maga tart a rabságban, 2 év óta.
0: Drága kövek, nyakék, karperec, óra. Hol szerezted ezeket a kincseket?
3: Itt találtam a toronyban.
0: Aha, kézi ezt. Csak is azért kaptad ezt a sok ékszert, hogy eláruld és eladjad apád birodalmát.
3: Itt, a börtönben.
1: Azám, itt a börtönben.
0: Lássuk. Ebben a szalmazsákban egész halom drága kő van. De kis ártatlan. Nézzük a kályhát.
1: Azám, nézzük a kályhát.
2: Vigyázz, százszor szép, vigyázz!
0: Ki az?
3: Láthatja felséged, a levegőben röpködő szellemek is engem segítenek.
0: Hiába védenek a szellemeid. Apád igazságot tesz majd. A nagybeteg király helyett. A birodalom érdeke azt kívánja, hogy csírájában folytsuk el a lázadást és összeesküvést. A királynak is az a véleménye, hogy még akkor is a rend és a biztonság az első, ha a saját lánya merészel az állam és nép érdeke ellen törni. Ezért javaslom és parancsolom, indítsuk el a bizonyítási eljárást, először is kikémlelendő, kikkel áll titkos kapcsolatban százszor szép királylány.
4: Nem elég, hogy bezáratta? Meg is akarja ölni?
5: Én minden esetre beszélek a barátaimmal, meg kell menteni százszor szépet.
6: Kedves százszor szép, szolgálatodra küldött a királyné. Kérlek, ne zavartasd magad, élj, ahogy eddig. Én sem foglak zavarni, csak vigyázok az egészségedre, segítek neked. Éppen te. Ó, hogy mennyire szeretlek és sajnállak téged. Micsoda otromba ravaszkodás, egy szavát sem hiszem el. Szegény kis madaram. Milyen kétségbe esettel röpködsz, de nem engedhetlek be, leselkedik az ellenség. Ez a lány nem alszik se éjjel, se nappal, és én 4 hete már nem mehetek az ablakhoz. Szegény kék madár, talán el is pusztultál azóta. De mi ez? Most éppen most. Elaludt. Mélyen alszik. Ó, kedves madaram, ne vesztegessük az időt. Az ablakos, gyorsan. Kék madár, égszín kék madár, király kisasszonyod vár.
2: Százszor szép!
6: Királyfi!
3: csak hogy újra látlak, édes szerelmem.

0: Virrad, már lassan a hold sem világít. Menj el, kék madár, rejtsd el magad holnapig. Rajta ne kapjanak minket. Vigyázz! Ég áldjon, kedvesem. Holnap, ha lehet, hívlak újra.
1: Holnap éjszaka várlak. Várlak.
0: Csak hogy újra látlak, édes szerelmem.

0: Ének. A király lánya az ablakban áll, kívül meg egy világszép madár, az beszél a király kisasszonnyal. Lábával cirógatja, a csőrével simogatja. Ugyan? Hát ő az? Reggel mindent elmesélek a királynénak.
1: Ó, a szemtelen! Az a madár nem lehet más, mint Deli királyfi.
2: Az.
1: Most nem menekülsz a körmeim közül? Hé, szolgák, porkolábok! Ott az a magas ciprusfa. Minden ágára kardokat, késeket erősítsetek.
2: Helyes.
1: Borotvákat és tőröket.
2: Nagyon jó.
1: Rabló madarak fészkelnek ágai között. Pusztuljanak!
2: Nagyszerű, igen.

0: expirai. Expirai. Hol vagy?
1: A varázsló.
0: Hol vagy, expirai?
1: A barátom. Ez az ő hangja. Lám, ő nem hagy cserben szerencsétlenségemben. Itt vagyok. Gyere a fához. A ciprusfa odvában megtalálod a szerencsétlen királyt, akit már csak te szeretsz. Vérében fekszik.
2: A hang deli királyfié. De látni nem látok senkit.
1: Kék madár vagyok.
0: Kék madár? Csak ugyan? Milyen beteg vagy? Véredben fekszel, összevondolva. Mióta solymokkal repített székem, amelyet egykor kölcsönadtam neked, nélküled jött vissza hozzám, hasztalan kereslek szerte a világon.
1: Emberi formámat elvette bűbáj tündér, százszor szépért, aki csúful elhagyott, elárult. Ki akart békülni mostoha anyjával, a királynéval, és beleegyezett abba, hogy késeket és tőröket rejtsenek el a ciprus zöldjébe. Hú, milyen szerencsétlen vagyok.
2: Mennyivel szerencsétlenebb lennél, ha mindez nem derül ki, ha még most is szeretnéd a hálátlant.
1: Ha most is szeretném, hiszen szeretem.
2: Véred elálljon, sebed gyógyuljon, szebb légy, mint valaha, százszor szép madara.
1: Köszönöm. Köszönöm, drága barátom, hogy meggyógyítottál. Most már csak arra kérlek, vigyél haza engem. Itt már minek élnék tovább.
2: Szerény kívánság. Menjünk. És hogy mit tehetek még, azt meglátjuk. Meghozza majd az idő.
3: Százszor szép, kedves leányom! Atyád meghalt, a királynét, aki téged hosszú rabságban tartott, a nép megkövezte. Légy te a király, mert szépséged és jóságod, tisztaságod és tisztességed méltóvá tesz a birodalom trónjára.
4: Urak, én gyönge és fáradt vagyok, de ha ti úgy kívánjátok és a nép jónak látja, megpróbálok atyámhoz méltó királyotok lenni.
5: Ilyen!
4: Köszönöm! Azonban van még egy kötelességem. Meg kell keresnem a férjemet, Deli királyfit, akit kék madárral varázsolt a gonosz tündér. Az uralkodásban ő lesz méltó társam és segítsége. Hamarosan visszajövök.
6: Maradj!
4: Magam megyek, ne kísérjen el senki.
7: Jaj. Mióta járom a világot, magam sem tudom. Mivé lettem, magam sem tudom. Ki ismerné meg százszor szépet ebben a gúnyában? Arcomat kendő rejti. Hátam meggörbült a zsáktól. Bizony, súlya van az aranynak, a drága kőnek, amit mind-mind az égszínkék madár hozott nekem. De tízennyit is cipelnék szívesen, hogy rajtuk megszerezzem Deli királyfi szabadságát.
8: Mi állatban vagy erre, lányom? Nehéz teherrel egymagadban.
7: De hogy vagyok én egymagamban, öreg anyám? Velem van a bánat, a nyugtalanság és a keserűség.
8: Ne sírj, ne gyötörd magad, lányom. Mondd el őszintén, mi bánt.
7: Deli királyfit siratom, akit madárrá változtattak miattam, és aki eltűnt, elhagyott. Őt keresem nappal és éjjel, gyalog vagy szekéren, tengeren, szárazföldön. De vajon, ha a föld egyik felén vándorolok, Deli királyfi nem a másik felén van-e? Mi történt? töpörödött és öreg, hanem szép és fiatal. És micsoda csillogó ruhád van. Ki vagy te?
8: Bűbáj tündér testvére vagyok. Amit ő elront, én eljre hozom.
7: Ó, segítesz nekem! Megmondod, merre találom meg az én kék madaramat?
8: Deli királyfi már nem madár. Nővérem Bűbáj visszaadta eredeti alakját, hanem még mindig nagy veszélyben forog.
7: Jaj.
8: Csak akkor maradhat ember, ha nőül veszi harcsát. De ne aggódj, eljutsz hozzá, és eléred célodat. Itt ez a négy tojás. Fogd, neked adom. Ha nagy bajba kerülsz, feltörsz egyet, és meg lesz, amire éppen szükséged van.
7: Nyolc nap, nyolc éjjel megyek már. Csak valóban Deli királyfihoz vezessen ez az út, és ne lenne itt ez az elefántcsonthegy. Olyan magas, és olyan meredek, és olyan síkos, hogy ember azon át nem hág. Itt fogok meghalni a hegy lábánál, és soha nem látom többé Deli királyfit. Ha feltörnék egy tojást, itt vagy-e, tündér? Segítesz-e csak ugyan? Ó, apró aranykampók vannak a tojásban. Ha ezeket a kezemre és a lábamra erősítem, fel tudok mászni a hegyre. Milyen messzire látni innen a tetőről. Amott egy tó. Tükörből van. Körülötte legalább 6000 asszony, és mind olyannak látja magát benne, amilyen szeretne lenni. És körülöttük ugyanannyi férfi, azok is tükörből nézik az asszonyokat.

most mit tegyek? Elő kell vennem a második tojást.

0: két galamb és egy csepp kocsi. De növekedik, íme, éppen olyan nagy,
1: hogy mint... kényelmesen beleülhetsz.
2: Ülj be, százszor szép.
0: Galambjaim, kedves galambjaim, ha elvisztek Deli király udvarába, meglátjátok, nem leszek hálátlan.

0: Deli király palotája. Köszönöm, galambjaim, hogy idehoztatok. Most már egyedül kell tovább mennem. Isten veletek!
1: Ég veled! Jár szerencsével!
0: Eltakarom az arcomat, sárral maszatolom, hogy ne ismerjen rám senki. Ez a hatalmas kapu, az élet kapuja. Vagy a haláli. Kedves bátyám, mondd meg, hol láthatnám a királyt?
2: Látni akarod a királyt?
0: Igen.
2: És ugyan mit kívánsz tőletek is, szutykos? Eredj, mosakodj meg inkább. Nem méltó a te szemed arra, hogy királyt lásson.
0: Kedves néném, mondd meg, hol láthatnám a királyt?
3: A királyt akarod látni, te kis szutykos. Nem engednek be téged a palotába. De ha mindenáron látni akarod, holnap reggel erre kell menni a templomba harcsa király kisasszonnyal. Mert holnap lesz az esküvő.
4: Hé, hallod-e? Hova rohansz?
0: Ha holnap lesz az esküvő, akkor én holnap meghalok. De a holnapi napot még megvárom. Talán még nem késő. Talán fordulhat a kocka.
5: Hallod, te kis szutykos? Hová igyekezel olyan sebesen? Összepiszkítod a nász népet?
6: Hagyd el, itt a király, majd eltűnik a sokadalomban. Már ott is van harcsa királylány mellett. Na nézd csak, a szemtelen.
7: Ki vagy te, hogy fenséges személyem közelébe merészkedtél? Ki vagy, hogy ide furakodtál aranyos trónusomhoz?
0: Kis szutykos a nevem, és nagyon messziről jövök, hogy ritka kincseket kínáljak neked eladásra. Nézd ezt a két karkötőt.
7: Csinos üvegholmi.
0: Ide adod 5 részgarasért? Mutassa meg hozzáértőnek, fenség. Aztán majd megalkozunk. Deli király smaragd karkötője neked, csinos üvegholmi, te alávaló.
7: Nézd, királyfi, ezt a két csinos karkötőt megvegyem, tetszik?
8: Ez a két karkötő annyit ér, mint a birodalmam. Azt hittem, az egész világon csak egyetlen pár van belőlük. De lám, ezek ugyanolyanok.
7: Mennyit kérsz, kis szutykos, a karkötőkért? De ne várj sokat.
0: Nagyon nehezen tudna ezt pénzzel megfizetni, fenséged. Mm. Én inkább más alkut ajánlok. Engedje meg, hogy egy éjszaka a királyi palotában alhassam. Ezért odaadom a smaragdjaimat.
7: Rendben van, kis szutykos.
0: Te nem tudod, amit én. Deli királyfi szobája alatt van egy terem. Ez a visszhangszoba. Azért nevezik így, mert olyan elmésen építették, hogy amit ott beszélnek, azt a király, amikor ágyában fekszik, tisztán hallja.
5: Na, ez itt a visszhangszoba, de ne csap lármát. Fölötte a király szobája van. Hadd aludjon a király, úgyis olyan rossz álmú.
0: Köszönöm. Most menj, hagyjál magamra. Köszöntlek 4 fal, sötétség, kicsiny ágy. Ti legyetek tanúi az én sóhajtásaimnak. Kék madár, égszínkék madár, király kisasszonyod vár.

inkább választottad harcsa oldalán a trónt, mint a hűséget velem. És most itt sírok, ezer gyötrelmek. Miért kellene? Mit tettem én, hogy hűtlenné lettél? Éheztem, fáztam, lábam kimarjult, hajam megfakult éretted, és te nem ismerted fel kis szutykosban százszor szépet, és éppen te vagy, ki rajtam nem könyörül. Pedig elsápadtál, mikor a karkötőket láttad. Tudom, nem felejtettél el még egészen, de harcsa.

0: Fölkelt a nap, csattognak a madarak, de az én kék madaram nem keres engem. Ha hallotta, mit mondtam neki a sötétben, lehet-e olyan kegyetlen és közömbös, hogy felém se néz? Ha meg nem hallotta, mit csináljak, hogy mégis elérjen hozzá a szavam? Talán a harmadik tojás még segíthet.
1: Eltalálunk.
0: Kis aranyhintó, 6 zöldegér. Hát ti mind a tojásban lettetek volna.
1: Kis egérkéim,
0: kis bábuk, aranyos kis bábuk a hintóban. Varázslat ez. Már jön is harcsa. Úgy, kis egereim, vágtassatok.
2: Kis szutykos.
0: Igen.
2: 5 részgarast adok a hintódért, meg az egereidért.
0: Felség, még egyszer ott szeretnék aludni a királyi palotában. Semmi mást nem kívánok.
2: Jól van, te buta. Majd szólok az őrnek.
3: Na nézd csak, itt vagy már megint, kis szutykos. Aztán ne légy akkora zajjal. Ha felébred a király, csúnyán megjárhatod.
0: Ha felébred? Kék madár. Égszínkék madár, király kisasszonyod vár.

lesz. Kedvesem, hiába sírok. Íme megint eltelt egy nap, és ha még tovább vársz, megtörténik a megbocsáthatatlan. Egészen elhagysz engem. Az álom, gyere, oldozd fel mindkettőnket a varázslat alól. Elmúlt az éj, és itt a reggel, de az én kedvesem nem keres engem. Ha hallotta, amit mondtam neki, lehet-e olyan kegyetlen és közömbös, hogy felém se néz? Ha meg nem hallotta, mit csináljak, hogy mégis elérjen hozzá a szavam? Egyetlen reményem van még, az utolsó tojás.

0: Megsütöttek, ízletesen elkészítettek, s járatosabbak vagytok az orvostudományban, mint a legöregebb csodadoktor. Futok harcsához. Nektek nem tud majd ellenállni.
1: Hallod-e, kis szutykos? Ha a királyt nem bódítanánk el éjszakára mákonnyal, hogy aludni tudjon, te megörítenéd a sóhajtásaiddal, mert egész éjszaka nyögsz és suttogsz.
0: Ó, nem félek én attól, hogy megzavarom a király nyugalmát. Éppen ellenkezőleg. Talán ma éjszaka is ott alhatom. És ha megtennéd, hogy ma nem adsz a királynak mákonyt, ez a sok igaz gyöngy és gyémánt mind a tiéd lenne.
1: No, jó, csak aztán ne siránkozz. És ne feledd, hogy mit ígértél a hozzád hasonló szegény embernek. Ám bár úgy látszik, hogy te nem is vagy olyan szegény. Vigyázz, jön harcsa.
2: Mit csinálsz itt, kis szutykos?
0: Csillagászokat, zenészeket és orvosokat eszem, fenség.
3: Sáp, én orvos vagyok. Minden betegséget és minden őrültséget meggyógyítok, kivéve a szerelmet.
2: Remek, esküszöm, ilyet még nem láttam. Ez kell nekem. Add ide, kis szutykos. Mit akarsz érte?
0: A rendes árat. Egy éjszakát a királyi palotában. Semmi egyebet.
2: Mit bánom, én aludj ott, ha tetszik. Bár nem tudom, minek az. Neked nem is érdekel.
0: Hallasz engem, Deli királyfi? Én vagyok százszor szép, a te százszor széped. Eljöttem ide kis szutykos képében, és már harmadik éjjel sírok itt, hogy megtudjam, miért hagytál el engem. Annyit vártam rád, és te nem jöttél. Egyetlen éjszaka sem jöttél. Hogy választhattad harcsát mátkádul, én helyettem?
4: Nem.
0: Ó, már én sem vagyok szép. Szél elfújta, nap elfonnyasztotta szépségemet, még éretted vándoroltam, sivatagokon, tengereken át. Az idő engem se kímél. Csak a visszhang beszél, pedig én azért hagytam el országomat, hogy megosszam veled a trónt. Nélküled semmi sem vagyok, és ha nem hallasz engem most sem, meghalok.

0: Százszor szép, csak ugyan te vagy.
1: Én vagyok, kedvesem. Hát meghallottál végre. Végre áldott legyen a sötétség, amely visszahozott hozzá.
0: Vagy átkozott. Kegyetlen voltál azzal, aki imádott téged. Kiszolgáltattál engem ellenségeinknek.
1: Vádolsz, nem te hagytál el engem. Egyetlen búcsúszó nélkül. Nem te választottad helyettem harcsát.
0: Lehet, hogy tévedtem. Lehet, hogy becsaptak mindkettőnket, kedves. De most már látni akarlak.
1: Neked tudnod kell, merre vezet ide az út. Kék madár! Égszínkék madár! Király kisasszonyod vár!

0: Szaszi,
1: csak hogy végre megtaláltalak.
2: Megtaláltál, de előbb elhagytál. Hogy tehetted ezt?
3: Mikor a ciprusfa ágai közt, ahol a fészkem volt, tőrök és kardok, kések és borotvák majdnem halálra sebeztek, azt hittem, hogy te... Hogy te... Bocsáss meg nekem. Azt hittem, nem bírtad tovább a rabságot, és elárultál csak, hogy szabadulj.
2: Megérdemelnéd, hogy harcsa legyen a feleséged, ha ezt hitted rólam.
3: Az én reménytelen életem talán még a tiédnél is nehezebb volt. Bocsáss meg nekem.
2: Szeretlek. Tehát megbocsátok. De vajon mit szól majd Bűbáj, aki még hatalmával fogva tart?
4: Hol van Deli királyfi?
5: Hol van Szászor szép?
2: Az én tündék.
3: Az én varázslóm.

0: az égszínkék madár. Dolnoá asszony meséjét hallották, kedves hallgatóink. Illés Endre fordítása alapján rádióra alkalmazta Albert Zsuzsa. Zenét szerezte Vári Ferenc. A szereposztása következő volt. Százszor szép, Vencel Vera. Deli királyfi, Végvári Tamás. Harcsa, Jani Ildikó. Királyné, Tábori Nóra. Király, Solti Bertalan. Udvarmester, Budai István. Bűbáj tündér, Szende Bessi. Jó tündér, Orsolya Erzsi. Varázsló, Gáti József. Lány, Kondra Irén. Közreműködött Ágéva, Bálint György, Besztercei Pál, Dési Mária, Dévai Kamilla, Dömötör Erzsi, Gyapai Ivett, Izsóf Vilmos, Oszvald Marika, Rajna Mihály, Szlonka Márta, Temes Gábor, Vámos Ilona, valamint Zarka Csilla, Könyves Judit, Grünwald Katalin, Károly Katalin, Orosz Ágnes, Vavrik Gábor, Stefán Zoltán, Lénárt István, a rádió gyermekstúdiójának tagjai. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarából alakult kis együttest Sebestyén András vezényelte. Zenei munkatárs Takács György. A felvételt Dobó Katalin és Ördög Zsuzsanna készítette, a rendező munkatársa Vasari Balog Miklós és Bódog Pál, a dramaturg Szabó Éva volt. Rendezte Csajági János.
1: A Mese Rádió változata 1979-ben készült, és utoljára 1980. március 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
12: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19:35-kor. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
13: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás, a lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tisztifőorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos, hogy figyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csak nem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. Megtartotta első ülését a Róma Kulturális Fórum. A tanácskozáson a kulturális élet meghatározó szereplői mondták el véleményüket, illetve jelen volt több minisztérium képviselője is. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban arról beszélt, hogy a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Tarló és bozott tüzek pusztítottak több vármegyében is. Kigyulladt a szárazfű és egy cserjés tatabányán, a Tiszalökhöz tartozó Újtelep határában pedig a nádas és egy erdő ajnövényzete kapott lángra. Kumbaracs és Kunadacs között egy fa kitermelési terület égett. Mindhárom helyszínen eloltották már a tüzet. Karcak határában azonban nagy területen foltokban égnek a fák és a bokrok, ott még küzdenek a lángokkal a tűzoltók. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 Celsius fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt három évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991 és 2020 között. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítanunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a rendszerváltáskor itthon voltál?
1: 89-ben itthon voltam.
0: És akkor csináltál még a rendszerváltás után, ha jól tudom, a Kappa Pepe sorozat előtt egy filmet még csináltál, ez a Kék Duna keringő.
1: Ugye én Amerikában voltam 2 évet, ugye 4 fél évet voltam a Harvardon, és azon a nyáron csináltam, 2 Harvard év közötti nyáron csináltam ezt. Ezt a filmet egy amerikai fiú produkált, tehát ő adta hozzá a pénzt. Elég ilyen furcsa mai féle történet, hogy arról szól, hogy a új magyar miniszterelnököt, akit a Madaras játszott, unoka öccse megöleti a tesójával, miniszterelnök felesége. Hát egy hülye történet, hát egy nem igaz történet. Na, elkészült a film, egy kritikus hölgy, aki hát egy sokáig azért a régi szép időkben is kritikus volt, és eléggé kiszolgált a régi. Ugye nekem támadt, hogy jövök hozzá egy ilyet. Nem tudom, miért kellett Antal Jóskára gondolni, hogy Antal Jóska a miniszterelnök, mindegy. Nem tudom, miért kellett erre gondolni, és hogy jövök hozzá, hogy a magyar állam pénzéből csinálom ezt, nem magyar állam pénzből készült. Na, a gyártását az írt egy levelet. Írt egy levelet, hogy nem magyar pénzből készült, nem közölték persze a levelet. Hogy... A sajtószabadság.
0: Ez körülbelül ugye a rendszerváltozás után volt, nem sokkal. Igen, majd 90-ben. Majd utána te egy ilyen bő 8-9 évig nem csináltál játékfilmet.
1: Hát csináltam.
0: Kitört a szabadság.
1: Csináltam egy 30 perces filmet a Sándor Palival és a Makkarcsival együtt egy ilyen 30 perces, ugye mindenki 30 percet csinált benne. Azt csináltam, aztán 98-ig nem.
0: És miért nem csináltál filmet 9 évig, amikor kitört a szabadság? Az ember arra gondolna, hogy most lehet.
1: Hát, mert kell érezni, hogy mi az, ami körülvesz téged. Ugye, mert sajnálatos módon nem vagyok hivatásos. Szóval egy rendes, hivatásos rendező, hogy megcsinálja azt, amit elé raknak. Mondjuk Hollywoodnak a jó része, hát akkoriban, hát most nem tudom, milyen a világ, akkoriban úgy készültek. Szóval ezek rendezők voltak, és egyébként is ugye csak annyit csináltak, hogy leforgatták a forgatókönyvet. A Final Cut, az utolsó vágás joga nem a rendezője volt. Nagyon kevés rendezőnek volt meg az utolsó vágás joga. Tehát beleszólhatok abban, hogy milyen lesz a film végső formája. Ezért Hollywoodban, nem tudom, máig is így van-e, a vágót, tehát aki a montást csinálja, azt nem is vágónak, aki editornak hívják, tehát szerkesztőnek hívják. A rendező az egy olyan szakember volt, mint az operatőr, vagy a hangmérnök, vagy esetleg az editor. Én meg úgy látszik, hogy nem voltam ilyen, vagy nem tudom, miért nem voltam ilyen, talán azért a Ronda Olatt fél anarchista természetem miatt nem.
0: Na, de ezt értem, hogy ilyen filmet nem csináltál, de azt nem értem, hogy 8-9 évig nem is éreztél semmilyen kihívást arra, mert jó, mert elé tesznek valamit, azt nem csinálod meg, mert az nem a tied. De nem éreztél valamilyen kihívást?
1: Nem, szóval nem tudtam pontosan, hogy mi ez. Még sokáig az illúzió volt, amit meséltünk, hogy a Gyulának meg nekem. Persze, tudjuk, hogy az úgynevezett szocializmus, én soha nem neveztem szocializmusnak. Az úgynevezett szocializmus úgy hazugsága, hogy van. Azt nem lehet csinálni. Részint azért nem lehet csinálni, mert ha úgynevezett demokrácia van, vagy szabadságod van, tehát szabadon választhatsz kormányt, akkor nem biztos, hogy ezek maradnak fönn. Akkor más jön, tehát akkor úgynevezett szocializmus nincs. Tehát amikor meghatározott, hogy csak az lehet kormányon, aki az úgynevezett szocializmus csinálja, akkor meg az már nem szabadság, nem? Akkor már korlátozva vagy. Tényleg nekünk az volt az illúzió, hogy ezek a új gazdagok majd magukkal vonzzák a szegényebb embereket, vagy belátással lesznek. Na hát ugye szóval ezt azért tudhattuk volna, hogy ilyen nincs. Mi azért elég olvasottak voltunk minden szempontból. De ha más, ugye a Bibliát olvassa az ember, és tudja, hogy ilyen nincs, hogy a belátása ki, a gazdag a szegény, ugyan már. Ezt nekem azért föl kellett dolgoznom, hogy mi ez. Meg föl kellett dolgoznom egyszer azt, hogy amit azt hittem, hogy többet nem lesz, hogy a Horthy Miklós lesz az Isten, hogy lehet zsidózni, nem beszél, hogy a cigány nem ember. Ezt egyszer újra megérem én. Ezt is fel kellett dolgoznom, hogy van ez. Ez a sorozat, talán ma már sorozatnak is szokás nevezni, Mocsi Scherrerrel készült filmeket, a Kappa Pepe filmeket annak szokás nevezni, nem ennek készült. hogy ez egy olyan vígjáték lett volna, aminek a címét tovább vittük. Ez a, nekem lámpást adott a kezembe az Úr Pesten című film. Az egy tulajdonképpen egy ilyen kicsit vígjátékszerű lett volna, ugye arról szólt a történet, hogy közeledik a 2000. évet, ez 97-ben készült, vagy 96 végén készült a forgatókönyv. 2000. év, és az örökké való, azt mondja a Szentpéternek, menj le Pestre, és nézd meg, hogy mi van. Ugye a Szentpéter le szokott járni a földre. Néha a Názáretiben, néha a magába. És akkor jön a Szentpéter, körülnéz, és hát beleszeret egy kislányba, és akkor majd szerelem, és akkor miután Szentpéter olyan bén ember, ugye a 60 és 70 között, akkor megújul, 40 éves lesz, aztán 20 éves lesz, szóval ez volt a történet. De hát ebből nem lesz semmi, mert nem sikerült pénzt szerezni, meg ugye a Mastroianni-val akartam csinálni, meghalt rákba, aztán a Gazmannal, ugye a Gazmann meg javasolta, hogy a két fia is játszon, mert a 35 éves fia az akkor kis sztár lett Rómában, a kicsi meg Amerikában színészetet tanult, hogy velük csináljam. De a Gazmann is meghalt.
0: Ugye. Nem volt egy jó Omen.
1: Nem volt egy szerencsés dolog.
0: És akkor hogy lett ebből a Kapa Pepe, a Mastroianni-ból?
1: Hát úgy lett, hogy van két barátom, már most elmondhattam a nevüket, de még mindig tartom magam ahhoz. Két barátom, akkor lettek barátaim, 2 milliómos. Egyikük fölhívott, találkozunk, és azt mondta ez, hogy ők ketten 50 milliót adnak a filmre. Mondom, hát nem, vieskedj, és mit adjak érte? Semmit. Mondta, ne. Ugye hát manapság ez nem így van, nem tudod, de a körülményeket nem így van. Szóval semmit. Miért mondom? Azért, mert a te filmeiden nőttünk fel, és ezt neked ajándékba adjuk.
0: Akkor mégis van ilyen, amiben hát, ti hittetek, hogy jó, hát van a gazdag
1: ritka,
0: ember.
1: Ritka, és hát persze erre. Tudod, a Sorosnak volt elnyevelt egy felhívás a milliárdos kollégáihoz, hogy hát már gondoljátok meg, hogy mi van a világban, csináljunk már valamit. Na azt jelenti, hogy jelentkeztek, hogy na gondoljuk meg, hogy a szegényekkel is gondolni kell meg. Nem egyszerűen a szegényekről van szó, az elesettek, akik nem tudnak kivergődni ebből a kalickából, ami nem tudnak kivergődni, mert nincs meg a lehetőség, talán tehetségük sincs meg, de nincs meg az a lehetőség, hogy tanuljanak, világot lássanak, stb. Ma, hát pláne nálunk ez egy alapprobléma, különösen a szegény romáknál ez. Mondjuk Kelet-Magyarországra mész, akkor nézd meg, hogy mi van. De hát ez nem újdonság, ezt mindenki tudja. Mindenki tudja, ugye mondjuk én például azért nem megyek Indiába. Állandóan hívnak engem Indiába. Egy meghívásom, hogy erre a nyárra csinálnak egy fesztivált nekem 3 vagy 4 nagyvárosban. Én tudom, hogy India már átalakul minden, de azt hogy szembesülök azzal, ezzel az iszonyatos ellentmondással, amit az ember tud, meg naponta lát itthon is, de azzal, ami borzalmas emberi nyomor, szembe a nem törődömség. Nem akarom látni. Tudom, hogy van. Nem akarom látni. Lehet, hogy ez strucc politika, bedugom a fejemet a homokba, de nem. Nem, mert tudom, hogy ezen se imádság, se terror. Ennyi.
0: Most ehhez képest viszont az első Kapa Pepe film, a Lámpás, egy abszurd komédia, amelyiknek ráadásul a középpontjában a halál áll. Egy temetőbe igen. Kezdődik, és ti ott sétáltok a Gyulával, és a igen. Halállal játszotok, a halálról beszélgettek.
1: Igen. Igen, mert végülis én arra jöttem rá, Gyula kevésbé, arra jöttem rá, hogy miután ez ilyen, ugye vén fejjel tanulom meg, hogy az illúzióknak vége. Arra képtelen voltam, vagyok, vagy nem ilyen a természetem, vagy ezzel vagyok megátkozva, hogy én nem tudok magamnak kapar. Szóval ez a kapar kurta neked is lesz, hogy a régi ősnemesi kifejezés, ez nekem nem megy. Én nem tudom elérni azt, hogy milliárdos legyek, vagy csak milliómos. Szóval nem tudom elérni azt, hogy azt szokták mondani a gazdagok, hogy csak az első 1 millió dollárt ne kérdezd, hogy értem el. A többiről beszámolok. De 1 millió dollár, ilyen nincs is. Szóval nem, hogy ezt nem ér, semmit. Igen, vége a társadalmi illúzióimnak is, meg a személyeseknek is. Tehát akkor mi az egész? Az egész pedig, hát csak röhögj az egészen, nem? Más nem tudsz csinálni.

Nyugat, a nyugat, szép nyugat, szép vadnyugat, rég ajánlom én, Slávit van szegény, ó, én szegény kis hazám,

ладен югат мят. Jánosom és kadarom, én a szemem lehunyom, és szemhéjam alatt látok sztárokat.

0: Hé, magyarok, magyarok! A koncept már régen halott.
1: Szegények lesznek bizony, úgy, ahogy volt.

0: fekvésben is szól.
1: Amerre én elmegyek a kertünk alatt, látom a virágokat. Mondom nekik, ti virágok, bizony nekünk ez a korszak maradt.
0: És édes haver Bob Dylan, picike szádat puszilom én.
2: És hogy jött ez a két figura? Két
3: hát az Grünwald kilépett be újra az életembe, hát mind, ugye a Grünwald-nek mindig mondom, hogy ugye átkoz minket, hogy a Bírói Ivettet, a Mészáros Mártát, meg engem, hogy te filmes lettél, mert lehettél volna nagyon rendes tudós, ugye germanista volt eredetileg a Eltén, és aztán hogy hozzánk csapódott valahogy, és így lett aztán filmes. Ugye sokáig dolgoztunk gyerekkorában is, meg később, sokat dolgoztunk együtt, asszisztensként, meg segítőként, sok mindenben segített nekem. Meg volt ez a bizonyos 50 millió. Akkor azt mondta a Feri, ha már van ez, akkor csináljunk. Aztán ilyen meghalt, Gázmán már fél lábban a sírban van, akkor csináljunk egy filmet ennek ellenére. Feri már csinált velük filmet. A kapával, Pepével, hogy a Szomjas Gyurinak az a film, gangster film volt a cím. Azt csinálta velük. Láttam a filmet, meg én ismertem a színházat, ugye ők a Bárkában dolgoztak, és hát fantasztikusak voltak ott, és akkor kezdtünk el velük dolgozni. Ugye a Szomjas Gyuri filmjében ők nem hülyéskedtek, az komoly film volt, ugye két gangster története volt, és nem hülyéskedtek. Kérdeztem is azt tőlük, hogy volt ez, hát zsigeri humoruk van. Hogy nem humorizált? A Gyuri nem hagyta. Megpróbáltak volna egy kicsit, picit ilyen, kicsit iróniából, egy kicsit viccben, nem hagyta a Gyuri. Mondom, milyen szerencsém, nem hagyta a Gyuri. Így került ez a két vicces, irónikus, nem tudom milyen figura.
2: 98 tájt volt, ugye?
3: Ezt 98-ban csináltuk az elsőt velük, a Ferivel.
2: Tehát egy hosszú szünet után előálltál egy egész más stílusú filmmel. Jelentett valami különbséget a stílusban az is, hogy most megint operatőrt váltottál, és a Kende hosszú snittjei
3: persze,
2: utána.
3: Persze, biztos, hogy a Jánossal nem tudta volna megcsinálni. János már igazán befolyásolt is a hosszú snittek felé. Magyar Rapszódia, Allegro Barbarót is már úgynevezett snittelbe akartam csinálni. Hát nem tudom, hogy összejött volna, vagy nem tudom. De a János is nyomotta a hosszú snitt felé, hát abban tényleg nagymester János ebbe. Hát a Ferivel majd csináltunk előtte kis filmeket, tehát biztos láttál is ilyet. Már éreztem, hogy a hosszú snittet vagy úgy lehet csinálni, ahogy a Tarvéci csinálom, hogy a fejed tetejére álltak, akkor is hosszú lesz a snitt. De ha nem úgy csinálod, akkor lehet, hogy uncsi. Tehát hogyha azt, amit 80-as években csináltam, hogy a hosszú snitten belül csinálod meg a montást, belső vágással, az lehet, hogy uncsi, mert manapság, hát ugye bombeó, pláne nem is ollóval vágsz ma már, egy kattintás is. Tehát ez engem már az érdekelt, hogy van ez, és a Ferivel a kisfilmeket csináltunk előtte.
2: Nagyon sok a fölfelé mozgás, a daru föntről, ami ugye eddig ritkában volt nálad, bár mondjuk a korai a szegény legényekben.
3: Mert ez nem egyszerűen daru, ez egy olyan szerkezet, aminek a vén van a kamera, az objektív. Darun a gép és az operatőr rajta ül, sőt a rendező is. Uh-huh. Az a daru. Ez pedig egy olyan szerkezet, ami egy hosszú ilyen botnak a végén van, és az objektívet ide-oda, ilyen elektronikus úton ide-oda mozgatják, hogy a operatőr ezzel a technikussal, aki mozgatja, ott ül egy, meg én is, hát sátor alatt, és nézzük, kis monitoron látjuk a képet. Szóval ez egy másfajta érdekes
2: fújtsa a szabadságban. A meccsekre találták ki, és a rock koncertekre
3: eredetileg. Persze, arra találtam, az MTV, tehát a Music Television találtak.
2: És a másik, amit persze nem ezzel csináltok, ezzel a technikával, hogy hát azért sokkal több lett a közeli.
3: Más, hát először is sokkal gazdagabb filmek voltak a hosszú snittek, hát azért a 80-as évek filmért is gondolj, még azok is gazdag filmek voltak. Tehát amikor közelibe vagy amerikai plánban vagy, az mögötted van a táj, meg esetleg a tömeg, meg a sok minden. Te azt hiszed, hogy nem közeli, mert hogy annyi minden van a képen, hogy azt hiszed, hogy nem közeli, pedig közeliek vannak benne. Lehet, hogy nem szuper közeliek, lehet, hogy nem, de közeliek vannak. Tehát, ahogy te is mondod, hát ezeknek a hosszú snitteknek belső montázsa is volt azért, csak nem tűnik fel neked emiatt, hogy mondom, hogy gazdag.
2: És nem hiányzik a széles vászon, ahol ugyanígy a közelik mögött nem, sokkal dúsabb
3: állt? A széles vászon az, hogy egy tévedés volt annak idején. Ugye hát nagyon sok filmünk, a szegény legények, a csendés kiáltás.
2: Csillagosok.
3: Csillagosok, azok mind, szóval az nem egyszerűen széles vászon, hanem torzító objektívvel készült. Tehát olyan objektív, amelyik eltorzítja a képet, és amikor vetíted, akkor széles vászonul lesz. Tehát nagyon széles a kép. Nem biztos, hogy kell. Nem biztos, hogy kell. Hogy most DVD-n meg itt ott megjelennek ezek a filmek. Tulajdonképpen újra veszik fel a képet. Kende csinálja ezeket most, még a szegény somlóért is. És hát ugye, tulajdonképpen újra komponálja a képet.
2: Még ami föltűnik ezekben a filmjében túl azon, hogy ilyen fekete komédiák, hogy Nádia mindig nagy szerepe volt a zenének, de most hirtelen ez az egészen modern rockzene, ja, filmzene,
3: hát metal. Hát ez nem csak az enyém, ez a Grünwaldszki, és engem is érdekel, de a Ferit nagyon érdekelte mindig. A hang meg a zene, szóval a Ferit mindig érdekelt. Meg aztán, hogy én még máig is állandóan kevésbé lemezeken, de én veszek ilyen szaklapokat, hogy van a Vantu magazin, nem tudom, ismered-e, amelyik erről szól, azokat máig is olvasója vagyok, és tudom, hogy mi van a piacon.
2: De ez jó, hogy mondod, mert egyik legmeglepőbb jelensége ennek a 90-es évek végén kezdődött sorozatodnak, hogy igazából a késő 10 és 20 évesek szubkultúrája jelenik meg, mintha ez ő filmjük lenne, amit te ugye hát már nem ifjú fejjel csinálsz.
3: Hát én nem tudom, hogy van ez, ugye azért mindig azt tud filmet csinálni. A korszakáról, a nemzedékéről, aki abban a nemzedékben, vagy a népéről. Ugye, gondolom láttad ezt a filmet a fesztiválon, amit ez a roma fiú csinált.
2: Igen.
3: Hát az érzet, hogy mi a különbség, mikor egy roma beszél a saját magáról, a saját problémáiról, a saját frusztrációjáról beszél, egész más, mint hogy valaki kívülről csinálja ugyanezt. Nem egyszerűen csak azért, mert ezt a hangulatot jelenítem meg, hanem a mai gyerekek, tehát a harmadik nemzedék, az igazából már nevetni szeretsz, a röhögősök. Röhögősök. És még sorolnám azt, hogy milyen filmek vannak, és milyen magyar filmek is vannak röhögősbe. És ugye Dávid meg az ő korosztályát most már 25 éves lesz. Ez a korosztály, ezeknek mindig élvezi. Pedig igazából nem igazán olyan jók, szóval szerintem. Szóval a külföldi ebben a műfajban mintha érdekesebb lenne, de benne van ez a pesti íze ennek. Kicsi soroksáriak ezek is, ezek soroksáriak kicsit, de benne van a pesti íze.
2: Mennyiben Pest az soroksár?
3: Hát amennyiben az, igen. Ez pótolhatat. Lehet, hogy ezek szeretik, még mindig szeretik talán, még mindig, mert röhögős. Mert a Mucsi meg a Scherer azért két olyan fickó, aki lehet rögni, vagy lehet rögni rajta.
2: Akkor szerintem te is érted, hogy ezek kultuszfilmek, hogy például
3: hát nem tudom mennyire.
2: Hát én úgy vettem észre, hogy a lámpást, nem úgy vettem észre, konkrét tapasztalataim vannak, hogy a lámpást azt 20 éves fiatalok házi bulin éjszaka előveszik és nézik.
3: Igen, hát az volt az első, és
2: idézgetik a szövegeket belőle.
3: Hát, jó, hát ugye egyszer a Mucsi mesélt, hogy valami, nem tudom, hol Nyugat-Magyarországon járt valami kisvárosba, vagy faluban, mert nem tudom. Sörözött valami kocsmában, és jött három lány oda. Falu volt, hát nem tudom hol. Zalába valahogy, faluban. Három lány jött, és hát ők ki voltak bukva, és ott a Mucsi ölelték mindent. Hogy nekik van egy klubjuk, ami erről szól. És valamelyik filmnek a szövegét fölmondták a Mucsinak. Hát mondja, a Mucsi, hát ilyen nincs. Az.
2: Milyen klubjuk van?
3: Hát ez, a Kapa Pepe.
2: Tehát ennek van egy ilyen fanklubja?
3: Hát valami, igen.
2: Fantasztikus.
3: Hát jó, hát persze, minden lehet ma már, szóval még ilyen is.
2: Na jó, de hát nem sokan érik el.
3: Jó, hát persze, szóval azért nem szabad elhinni magadra, hogy te szartad az egyenlítőt, mert hát te szartad.
2: De azt veszem észre, hogy tulajdonképpen a fiatal rendezőkkel is egy egészen különlegesen jó viszonyod van. Szinte, mintha át is nyúlnál két generáción, vagy ők nyúlnának át.
3: Hát nem tudom, mert
2: a Mundruczó, a Hajdúszabolcs, hát szerepeltek igen, egymás filmjeibe.
3: Igen, igen, igen. Jó, persze, mert ezek fantasztikusok, ugye, hát most ugye nem érdemes sorolni, mert valakit kihagy az ember, és az nem elegáns, de hát fantasztikusak ezek a ifjak, fantasztikus. Tudnék, ezek kamerával a kézbe születtek. Ugye gondolom, itt már elmondtam neked, hogy mink meg az öregek, mink meg tanultuk azt, hogy mi az, hogy filmcsinálás. Hát ugye, amikor a 50-es évekről volt szó, és erről beszéltem, akkor én azt tanultam meg, hogy mi az, hogy film egyáltalán, mi az, hogy kamera, hova kell letenni. Ezek már így születnek. Hát a Dávid nevű gyerek, hát amikor megszületett, attól kezdve ott volt előtt a tévém. Néha bántuk is, hogy ez így van. Hát tudnék, ez sok minden hátulütője van ennek. Hát egyszer hátulütője az, hogy kevesebbet olvasnak, tehát a könyv az kevésbé fordul elő. Nagyon kevesen vannak. Mondjuk a Feri, a Grünvaszki úgy neveli a két lányt, hogy ők nagyon olvasók. Vagy a Kende egyik unokája, az is nagyon olvasó, többi nem biztos. Szóval a nemzedék általában kevésbé olvasok. Nem marha egyszerűen. Mert ugye ott van a kezdben, mindenkinek kezdben ott van egy laptop ma már, mert viszonylag hát egy kelet-magyarországi cigány gyerek nem tudja megtenni azt, hogy egy laptop legyen a kezében, de ezek a itteniknek azért ott van az ölükben a laptop, és ha valami van, akkor belenyúlnak. Valami nem jut eszembe, akkor a Dávid nézd meg. Egy persze kidobja, hogy micsoda. Mindig ezt szoktam felejteni Lajta bácsinak a nevét, mert amikor már ugye megkérdezte, hogy lettem filmes, Balázs Bélával beszélgettem annak idején, hogy ő beszélt rá. Nem egyedül volt, mindig a Lajta bácsival volt együtt. Tudod, ki volt a Lajta bácsi? Nem. Ő szerkesztette, a felszállás előtt volt egy film évkönyv.
2: Igen, tudom.
3: Az volt egyszerűen filmjelkönyv, egy más, hát tulajdonképpen egy hirdetés. Ez volt, és a film producerek abban fizették a riportokat, nem tudom, hát a Lajta bácsi, Lajta Andornak hívták, Lajta bácsi szerkesztette ezt. És nekem valamiért mindig kimegy az agyamból a Lajta bácsi neve. Én mindig mondom, Balázs Béla és a két öreg úr, 50 évesek voltak, öreg emberek voltak akkor, 50 évesek voltak. A két öreg úr beszélgetett velem, és mindig kimegy a Lajta. És egyszer, és akkor már Dávid már azóta megjegyeztem, mindig szoktam mondani. Aztán mondom, papam, ezelőtt 3 évvel, de ez történt, benézte egy perc alatt, megmondta, hogy Lajta Andor. Még elmondok valamit, ami azért a mai viszonyokra jellemző. Megjelent a filmlexikon. A filmlexikonban minden zsidó ember, akinek eredetileg más neve volt, szerepel benne a régi nevével is. Lajta Andor, ő Bécsből jött, de nem tudom, mi a volt a Bécs, zsidó ember volt ő is. Mellette ott van, hogy mi volt a régi neve. A sváboknál nem kicsim.
2: És nem a Balázs Bélánál ott van, hogy Bauer Henrik?
3: Nem is tudom, Bauernek hívták. Bauernek hívták. Persze, ott van. Balázs Bélán is ott van. Lajta bácsi, mindenkinél ott van. Mindenkinél ott van. Csak a sváboknál nem.
2: Miért nem tanítasz tulajdonképpen? Olyan jó kapcsolatod. Amerikában tanítottál filmet, itt a fiatal filmesek járulnak hozzád, mint a mesterhez.
3: Ne, hogy járulnak hozzá, mint a mesterhez. Először is nem vagyok mester, először is, ha valaki tanulhatok, én tanultok tőlük, nem ők tőlem.
2: Még legendásan szerény is vagy.
3: De nem vagyok szerény. Ez nem szerénység, ezt tudom, hogy így van. Na mindegy, szóval tanítani, hát ezt én egész népemet fogom, nem középiskolás. Szóval azt én nem tudnám, mit ti csináltok. Én nem tudok szóval elemezni, meg hát, tudod, ki volt a Eötvös Károly?
2: Igen.
3: Véletlenül. Neki egy ilyen bombója. Hát ha valaki ilyen vickándozó ember, ha eldönti, azt mondja, el tudja érni azt, hogy egeret fogdos. 2 év, 4 év, 5 év alatt. Talán elkezd tudni egereket fogdosni, talán. De egy 2 hetes macska már jobban fog egeret. Mert tudod, mi az, hogy talán meg lehet tanítani azt, hogy mi a dramaturgia, de azt, amit a mag ilyen kézpattintással szokott kifejezni, hogy ezt nem lehet megtanítani. Ezt nem lehet megtanítani. És hogy jövök én hozzá? Tudod jól azt, hogy a Fábri, aki nem volt akárki, azért nem adott diplomát egy nem akárkinek, annak idején. Az én 20. századom rendezőjének, tudod ki? Az Ildikónak nem adott diplomát, mondván, hogy nem tehetséges. És akkor megcsinálja a 20. századomat, hogy egész Amerikát ez a film bejárt.
2: Tévedett.
3: Hát kicsim, de hát ez nem úgy van. Ez nem úgy van. Ez nem úgy van. Ugye a képzősz nagymesterek, a festők, azok igen, és korrigálnak ugyan, de nem mondják neked azt, hogy te senki vagy, és te meg valaki. Egyik sem mondja azt. Csak azt tudják, hogy lát meg, hogy korrigál. És hagynak, hogy érvényesülj. És lehet, hogy még, ahogy én is tulajdonképpen tanulni lehet, pláne az én szakmámban. Az én szakmámban mindig a fiatalok hozzák az újat, meg az érdekeset.
2: De Amerikában mégiscsak tanítottál filmeseket.
3: Hát igen, csak hogy azok közül egyik se akart filmes lenni. Hát ez a Harvard. De oda kerülni, vagy marha sok pénz kell, szóval általában nagyon sok pénz kell. Én nem beszélek angolul, de én franciaul beszéltem, és amikor meghívtak oda, akkor mondom, hát akkor, ha meghívtatok, hát végül is, hát majd megtanulok egy kicsit. Erre azt mondta a bába, aki odahívott, aki jó, hát az is egy külön regény az élete, minden odahívott, azt mondta, nehogy már 800 szóval beszél amerikaiul. Beszélj franciául, ezek mind gazdag gyerekek, ezeknek tudniuk kell franciául. Na, mit tesz Isten, ugye 2 éven át 34 lány meghívott, abban csak 2 nem tudtak franciául, azok meg spanyolok voltak, és meg egy kicsit olaszul. Nem, olaszt egy kicsit, olaszt. Szóval ezek nem akartak filmesek lenni, ezek időtöltés. Szóval tulajdonképpen ezt a technikát, meg ezt a mesterséget akarnak csinálni, és úgy marha jó kis filmeket csináltak, hihetetlen jókat csináltak. Hát egyikük az elég, az végül hivatásos lett, és nem is akárki. Tudod, Kazárnovszki?
2: Persze.
3: Nálam végzett, ha azt lehet mondani, hogy
2: végzett. Gyönyörű film, magyar felesége van a Rachel Weisz.
3: Igen.
2: Aki most nagyon nagy sztár. Amikor beszélgetünk, azt figyelem meg, hogy mindig, amikor valami olyat mondok, ami egy picit is, hogy csak hízelgő rád nézve, és nehéz olyat mondani, ami nem az, akkor azonnal visszahúzódsz, akkor arról nem beszélsz. Úgyhogy akkor most beszéljük arról, ami nem hízelgő.
3: Ja.
2: Jó? Hát jó. Az. Jó. Nem, ez nem egy sem dolog. Nem, ez most vége felé ennek a beszélgetésnek. Te mondd meg, hogy mi az, amit eltoltál, amit nem szívesen csináltál, amiről úgy gondolsz, hogy hülyeség volt, most nem csinálnád.
3: Nem gondolok erre végig. Nem gondolok végig. Ugye nem én toltam el, ugye ezt mondom, a szülők tolták el, vagy ugye, hát a klasszikus, hogy Árpád apánk, ugye, tudod, hogy azt szokták mondani, hogy miután nem érte szlovákul, ugye a Svatopluk átvertem, azt mondta, hogy Angliába érkezett, hogy, és nem tudta, Angliába csak tengeren keresztül lehet menni, és azt hitték, hogy ilyen húzatos helyre érkezni, hát azért ez nem tudom. Szóval, ugye sokszor meg szokták kérdezni, és nekem sok lehetősége lett volna, hogy elmaradjak, de hát erre már válaszoltam meg. Válaszoltam a Fazekas Lajos bombójával. Nem, szóval, hogyha mit tudom én, ha első hivatalos feleségemmel, hogy 57-ben elmegyünk Magyarországról, hát már akkor nehezen lehetett volna, de hát 57 akkor hát ugye a márciusban újra kezdjük, az nem jött be, pont ellenkező volt, tehát óriási tüntetés volt a Kádár mellett, akkor elment a kedvünk az egésztől, hogy elmegyünk, és arra gondolok, hogy kivándorolunk Izraelbe. Én nem vagyok zsidó, tehát, de hogy kivándorolunk Izraelbe, aztán mégsem. Ha elmegyünk, akkor én biztos nem ezt csinálom. Szóval akkor nem, biztos, hogy nem csinálok filmeket, meg pláne ezeket a filmeket nem.
2: Mi lettél volna filmrendező?
3: Ha fogalmam sincs. Nem, hát eredetileg tudod, én ügyvéd is lehetnék, vagy lehettem volna, nekem jogi diplomám van.
2: Igen, meg népi táncos is.
3: Hát az kevésbé voltam jó, csak inkább mozgalmár voltam a néptánc mozgalomban.
2: Miket szeretnél még csinálni? Mi az, ami még úgy benned van, filmek, írás?
3: Gyuri, ugye meg szokták kérdezni, hogy melyik szóval, amit csináltam, nem tudom, 31 filmet csináltam, nem tudom mennyi, játékfilmet. Hogy melyik tetszik, mindig azt szoktam, a következő. És ha azt kérdezed, hogy mit szeretnél csinálni, akkor a következőt tudom mondani. Ha megcsináltam, akkor kérdezd meg utána. Annyi mindenem múlik. Tudod, hogy többet között azon múlik, milyen a háború is, tehát
2: pénz.
3: Igen, pénzem múlik. sok mindenem múlik. Meg hát, igen, ugye most is egy kicsit ülök mind a kotlós a tojásokon, hogy mi kell ki. Nem, hogy én mit keltek ki, hanem nem is én vagyok a kotlós, hanem mások a kotlósok itt, hogy nem tudom.

Las és a baj puha, és nincsen más, csak igazán, és nincsen más, csak ugyan, és mindig csak végig, a legvégéig, a végnek végéig, igazán, csak ugyan.

0: Levinless, és a baj puha. És nincsen más, csak igazán. És nincsen más, csak ugyan.
1: Oldás és kötés. Jancsó Miklossal Báron György beszélgetett. A szerkesztő Vlasics Sarolta.
2: A sorozat befejező része hangzott el. A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 14-én hangzott el a Magyar Rádióban.

Néhány évvel ezelőtt néhány barátom, vagy volt barátom, nosztalgiával gondolt a gyerekkorunkra. Arra a korra, amit utólag Horthy korszaknak nevezünk. A gyerekkor általában megszépül.

0: Remenyik Zsigmond, bűntudat.
1: Részletek.
0: Főzik az ebédet a vendégek számára, illő tehát, hogy szétnézzek a konyhatáján. Mélyre nyúló barna falu konyha ez, középen nagy, kőből és vályokból megépített tűzhellyel, a fal mentén barnára mázolt konyhabútorokkal, nyáron nyilván sok léggyel és kibírhatatlan hőséggel. Régi ez a konyha, akár a ház. Sok ember és állat, kutya, macska, úr és cseléd jutott táplálékhoz egy évszázadon át erről a konyháról. Voltak, akik meg is híztak rajta, különösen, ha az étkek javát fogyasztották. Mondják, soha 20 személynél kevesebbre nem főzött a szakácsné. Mindig számítva arra, hogy beállít egy kújtorgó vendég, egy útbiztos, vagy valamelyik tanyáról egy cseléd. Kocsis, kertész, még ha koszt nélküli bérrel is volt felfogadva az illető, különösen esténként a konyhára mindig beállított, az ajtónál megállt, és neki dűlt a falnak. Ott állt addig, míg az uraktól le nem hozták a tálat, míg nem kotort egy cseréptányért a szakácsnő elő, és meg nem töltötte levessel vagy főzelékkel, tésztával. Mi fenn a lakásban ezüsttel terített asztalnál illemesen ettünk. Lenn a konyhán plékanállal, villával, és fanyelükéssel falatoztak a cselédek. Hatalmas szelet kenyereket vágva, kíváncsian és visszafojtott lélegzettel figyelve a mindig szeszélyes szakácsnő minden mozdulatát. Ahogy visszaemlékezem, most a konyhát szemlélve gyerekkoromban, ha hazavetődtem, esténként mindig a tűzhely mellett ültem. Hiába küldözgettek a lakásba fel a cselédek. Egyik érdekes dolgot találtam ki a részükre a másik után, csak hogy közöttük maradhassak. A délelőtt megéheztem, fogtam a spájzkulcsot, lementem a konyhán és a cselédszobán át a spájzba, vágtam magamnak kolbászt vagy szalonnát, és úgy álló helyzetben elfogyasztottam a cselédszoba asztalán. Délelőtt a cselédnek nem járt ennivaló. A szakácsné még csak mártogathatott. A szobalány is levághatott septében egy karé kenyeret, és elfogyaszthatta munka közben, amikor főzött vagy takarított. De udvaros gyerek, kocsis, kertész, ezek reggel ettek egy keveset, munka közben éheztek egészen délig, és déltől estig megint nem jutottak ennivalóhoz. Amikor a konyhára bejöttek, és ott látták, hogy valaki evett, megnézték merően a leszelt szalonnadarabot, kolbászt és vajas kenyeret, közben kirakták a kannából a szenet és a kosárból a fát, vízzel megtöltötték a kondért, és csak nyeltek egy nagyot. Talán én voltam az egyetlen, aki észrevette ezt. Nem ment le a torkomon többet egyetlen falat. Akkor is otthagytam az ennivalót, soha többet nem 10 óra isztam. Meg lehetett volna tenni efféle félelmetesen visszhangzó lelkiismerettel, hogy elvonultam volna valahová enni, de mindenféle szempontból méltatlannak tartottam volna ezt.

Bizony a cselédek, akik a konyhán éltek és dolgoztak, nem sok nyugalmat leltek. Mindig korán kellett kelni ők. Reggel ők voltak, akik begyújtottak, kitakarítottak, pucoltak, ebédhez terítettek, főztek, elmosogattak. Ebéd után, ha már egyáltalán semmi munka sem akadt, mint tegyük ablakpucolás, mosás, vasalásnál segítkezés, pucolták a rezeket és az ezüstöket. Este 10-11 óra volt, mire feküdni tértek a cselédszobába. Napközben még ruhát is pucoltak, szőnyeget vertek. Mindig volt a háznál, aki valami keftelésért vagy kívánságból megugratta őket. Néha hárman is

Kiabáltak valamelyik cseléd után. Sokan mozogtak az udvarban, cselédeken kívül aféle udvaros cigányok is, akik vágták a fát, és csak későn délután vagy este felé szabadultak munkájukból. A disznókat is etetni kellett, már legalábbis azokat, amelyek benn híztak a ház használatára. Ellátni a parádés lovakat és megfejni az udvar szükségletét biztosító teheneket. Ezek a kinlakó cselédek aránylag korán lepihentek. 8 órakor mehettek az istálóba vagy az ólba. Ha éppen cigányok voltak, mehettek ki a cigánysorra, ahol vályokból épült házacskájuk állott. De a szakácsné és a szobalány csak későn pihenhetett. Visszereg dagadtak ezeknek a szakácsnéknek és lányoknak a lábán. Sokszor, ha egy pillanat idejük maradt, nappal is csak leültek egy konyhaszékre, és fájósan nyomogatták lábukat. Fából faragott paraszt ágyban hált a szakácsné, rossz kimustrált díványon vagy tábori ágyon a szobalány. Ha volt még más cseléd is bizonyos időközökben a konyhán, az földre terített szalmazsákon hevert. Hogy mit álmodtak ezek a lányok és ezek a szakácsnék éjszakánként a keményre nyomott szalmazsákos ágyban és rozzan díványokon? Hűségről álmodoztak-e? Vagy egy heti pihenőről inkább, az alig vitatható. A házban mindenki ruganyos ágyban aludt, megvetett ruganyos ágyban. Csoda-e hát, ha angyalkákról, virágos rétekről álmodtak a ház lakói? Ha álmukban zenét hallottak és madarak csicsergését, patakok csobogását. Ugyanakkor, amikor a szakácsné kutyaugatásról álmodott, lábszaggatásról, koldusokról, legfeljebb processziókról és búcsújárásokról. Soha egy szabad napjuk nem volt. Legfeljebb vasárnap délután 3-tól 7-ig, ha ugyan nem volt a háznál vendély vagy társaság. Egy napjuk nem volt szabad, sem nekik, sem a gazdasági cselédeknek, béreseknek, kocsisoknak, ha nyáron nem is lehetett, de télen, amikor lehetett volna. Egy cseléd sem élvezte azt, amit élvez az utolsó adóhivatali szolga, egy évben 8 napi fizetett szabadságot. Ünnepeken még rendesen több dolguk volt, legalábbis a házi cselédeknek. Hogy nem híztak meg, hogy nem látott még senki sem kövér gazdasági cselédet, annak nyilván a megfeszített munkán kívül a táplálkozás is az oka.

Sokszor megtörtént, hogy ezek a cselédek loptak, és ellenálltak az úrnak vagy az úr megbízottjának. Mesélik, mindig voltak a környéken cselédek, akik neki támadtak a béres gazdának, megtámadták az ispánt, sőt, sokszor a földesurat is. Volt eset, hogy a földesúr lelőtte a cselédet. A tárgyaláson kiderült, hogy az úr joggal használta a fegyvert. Az úr tárgyalás után mégis sokáig bújdokolt, egyik tanyáról a másikra járt. Soha egy lépés sem tett revolver nélkül, és este sötétben sohasem hagyta el a házát. Ha loptak a cselédek, vagy eltűnt bebizonyítatlanul valami a ház körül, megjelent a csendőr, és sorba vette a síránkozó asszonyokat. Sokszor előkerült a láda aljából a vaj, a köcsök zsír, tojás, sokszor megtalálták a gödörben a csirketollakat. Ilyen esetben nem sokat mondhatott a cseléd. Ha tudott egyről másról, dohánycsempészésről, ami folyt szanaszét a tanyákban, ő is bemártotta az urat vagy az úr ispánját, de bizonyításra efféle esetekben már nem kerülhetett a sor. Lázadó, hűtlen cselédvádaskodásnak minősült efféle esetekben az egész. A cseléd vagy megbánta bűneit és megjavult, legalábbis kényszeredett helyzetében javulást ígért. Vagy fogta magát, és miután kitöltötte a büntetést, megindult egy rossz szekér nyomában, hogy új uraság és új cselédi munka után nézzen.

Politikai, társadalmi, nemzeti és kulturális tájékozódása lehetett-e magunk fajtának általánosságban kielégítő? Mozoghatott-e jó európai színvonalon, amikor tagadta a változás szükségességét, formájáról pedig nem értesült? Sokszor lehetett hallani, hogy hazaárulókról, népbolondítókról beszélnek ezekben az úri házakban, élve eltemetve fajtájuk belieket, akik ebből a tépelődő világból kiszabadultak. Alig értették meg a változásra hajlamos időt. Ellenséget láttak a liberalizmusban, a szocializmusban, ha ugyan tudták, hogy mi fánterem. Emlékezem, nálunk sem örventek a korszerű és európai eszmék nagy hitelnek. Az eszméknek oly kétségbejtő zűrzavarát sehol sem észleltem, mint éppen ezeknél az úriházaknál. Szocialista, liberális, európai. Egyenlő volt a hazaárulóval és a zsidóval, vagy a zsidóbérenccel. A katolikus eretneknek számította a reformátust, a református majdnem pogánynak a katolikust, és mindketten ősi ellenségnek, a romboló szellem terjesztőjének, a haza és az ország szerencsétlenségének a zsidót. Ha valaki a haladó szellemet, az állapotok változásának szükségességét emlegette, már is gyanús volt az úriházak lakói előtt. Ha újságban olvastak efféle eltévejedést, hazaárulónak minősítették ismeretlenül is az illetőt. Mint bolond idealistát megmosolyogták apám úriházában is azokat, akik ha tartózkodóan is, de hangoztatták, hogy nem tartható fenn örök időkig a fennálló állapot. Gonoszkodó megjegyzésekkel kísérték a kritikus észrevételét, aki a paraszt gazdasági, kulturális és egészségi állapotának kétségbeejtően alacsony fokát szóvá tette. Bolondos és kedélyes anekdótának vették, ha valaki olyasfélét mondott, hogy eljön egy idő, amikor megváltozik és átformálódik a világ. Ez, és az ehhez hasonló már szinte a 20. század regényének számított. Jókai színes fantáziájában, amit senki sem vett végeredményben komolyan. Ez a tájékozatlanság, mint egy tépelődő világ elkülöníthetetlen járuléka, természetesen csak egy passzív és önemésztő állapotot eredményezhetett. Mindezeken túl természetesen még egyebet is. Egyetemes népi és végső fokon európai szempontból. Az árulók, az idealista bolondok, ha körön kívül is, de állták a sarat. Hogy sokan közülük elkallódtak, hogy erőjük sokszor egyéni sérüléseik reménytelen foldozgatásában merült ki, egy nagy népi közösség útjának egyengetése helyett, ez is nagyon érthető. Hisz szinte áttörhetetlen falakkal állottak szemben. Gazdag paraszt, nemes úr és megyéket birtokoló arisztokrata érdekeit védő falakkal, és ráadásul a szellemnek egy oly értelmetlenségével és belátástalanságával, amelye szemben efféle ostobaságnak számító, tartalom nélküli semmiség, mint egy nép egyetemes boldogulása, kultúrája és egészsége, egyszerűen semmit sem ért.

0: Jancsó Miklós összeállításának 5. befejező részét hallották. Közreműködött Kozák András. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 15-én hangzott el a Kossuth Rádió.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Névjegy.
1: Névjegy.

0: Portré Grünwalski Ferenc filmrendezőről. A riporter Váradi Júlia.
1: Grünwalski. Grünwalski Ferenc. Nem csak név, fogalom. Azt mondta, nincs névjegye, mert annyi mindent kéne ráírni, hogy nem férne a papírra. Grünwalski Ferenc, filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró, 1943-ban született Budapesten. A bölcsészkaron magyar-német szakot, közvetlenül utána pedig a filmművészetén rendező és operatőr szakot végzett. Évekig Jancsó Miklós munkatársaként dolgozott, megkapta a Balázs Béla, az Aranymedve és jó néhány filmkritikusok díját. Sok jó sikerült rövid film után és néhány emlékezetes operatőri és forgatókönyvi siker után 1987-ben az Egy teljes nap, 1989-ben a Kicsi, de nagyon erős és 1991-ben a Goldberg variációk című filmeket írta és rendezte. Nem könnyű vele beszélgetni, mert képekben gondolkodó ember, és a kamera nagyon hiányzik a mondatai mögül. Íme Grünwalski Ferenc.
2: Az én életem a sporttal kezdődött, a zenével folytatódott, az egyetemmel, magyar-német szakos tanár vagyok, azután a filmművészettel, ami az egész addig semmi közöm nem volt, nem is érdekelt, egyébként hozzá kell tegyem. Aztán belebolondultam abban, hogy érdekel az, hogy hogyan lehet képet csinálni. Szóval igazából a dramaturgia nem annyira érdekelt, és azon kívül az anyámtól azt tanultam meg, hogy minden éjjel, amikor lefekszik a család, szóval csönd van, akkor én minden este kiolvasok egy könyvet.
3: Hogy milyen könyvet, annak van jelentősége, vagy bármit, ami a kezébe akad?
2: Mindig kiválasztom. Egy elég komoly könyvtárunk van, apámnak és nekem, és ráadásul van egy, nem mondhatnám azt, hogy olvasónapló, mert ez így nem igaz, hanem egy olyan füzetem, hát értem, most már több van, amiben minden egyes könyv sorrendben, ahogyan az ember elolvasta, föl van írva, föl vannak írva fontosabb oldalak, és ez minden éjjel, én gyorsan, nagyon gyorsan olvasok. És emiatt én minden este elolvasok egy könyvet, minden éjszakot.
3: Ez a lista, a könyvlista, vagy az olvasónaplóféle, az egy ilyen ön leltár is egyben? Tehát gondolatokat is tartalmaz a könyvvel kapcsolatosan?
2: Abban fontosan föl vannak írva az, hogy miről szól a könyv. Hát így neveltek, ez egy régi iskola.
3: Hát ez benne volt tulajdonképpen a gyerekkor világában is, hogy az ember elolvasott könyvről valami konkrétan, tudatosan lefektetett jegyzőkönyvet készítsen.
2: Igen. Föl van írva, hogy miről szól, és föl van írva az, hogy mik a fontosabb gondolatok, és föl van írva az, hogy melyik oldalak azok, amiket később, ha visszakeresek, akkor abban én mit találok meg.
3: Egy kicsit olyan dicsekvésnek tűnik az, hogy azzal kérkedik az ember, hogy nagyon sokat olvasott. Ez valószínűleg egy természetes dolog annak az embernek a számára, aki nagyon fontosnak tartja a könyveket, vagy a tudását könyvekből próbálja meríteni, és olyan egy kicsit, mintha vitatkozna, vagy magyarázni akarna valamit, ami esetleg egy rosszul sikerült vélemény Grünwalski Ferencről.
2: Én nem hiszem, mert én rólam egész más véleménye vannak, szóval abszolút nem, azt se tudják, hogy olvasok.
3: Na éppen ezért gondolom, hogy ez valahogy jelezni kell.
2: Nem hiszem, hogy ez magyarázkodás. Magyarázkodás akkor lenne, hogyha valaki arra lenne büszke, hogy hülyeség olvasni.
3: Többször említette, hogy a szülei, édesanyja is, meg az édesanyja is arra tanították, hogy olvasni kell. Mire tanították még?
2: Én nem nagyon szívesen beszélek az otthonról, mert babonás vagyok.
3: Szóval... És miért, ha az ember az otthonról beszél, akkor mi történik?
2: Papám még él, elég beteg, anyám meghalt. Nem szívesen beszélek én ezekről, mert ez nem tartozik senkire.
3: Grünwalski Ferencről az hírlik, meg nem csak az hírlik, hanem aki ismeri, tudja, hogy talán az az ember, aki a legtöbbet kibírja a mai értelmiségiek közül. Nagyon sok olyan dolgon ment keresztül, amiben már más talán régen belepusztult volna.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy nem kell még többet kibírnunk. Olyan világban élünk, ahol ember nem tudja, hogy mi vár ránk. Egy csomó ember megpróbálja úgy csinálni, mint hogyha vagy nem venne róla tudomást, vagy pedig túlisztérizálja az egészet. Ebből csak robbanás lehet, és én szerintem a mi dolgunk az, hogy egyrészt erről valami tanulságot adjunk, hát szóval nem szeretném.
3: Mármint arról, ami most itt történik? Arról, amilyen világba mi most bele keveredtünk?
2: Hát persze.
3: Engem mégiscsak érdekel, és nem egészen értem, hogy miért megyünk el amellett, a kérdés mellett, ami azt hiszem, hogy alapkérdés, hogy valaki hogyan készíti föl magát, akár tudatosan, akár tudattalanul, egy olyan életre, aminek a során tulajdonképpen mindenféle akadályt képes leküzdeni, vagy túllépni, vagy túljutni a legnagyobb nehézségeken is. Hát én azt gondolom, hogy a maga élete az arról szól, hogy egyre magasabb léceket kell átugrani. És már majdnem arra törekszik, hogy ez a léc az olyan magasra legyen állítva, hogy már mindenki azt így, hogy na ezt a lécet már biztos, hogy nem fogja átvinni a Grünwalski, és akkor azt is átviszi.
2: Nézd, most én zavarba vagyok, mert dicsér.
3: És nem, ez nem dicséret, ez tény megállapítás.
2: Na jó, én nem szoktam hozzá, hogy engem dicsérjenek. Az a gyanúm egyébként, hogy a lécek, azok még hátra vannak. Szóval a neheze most következik.
3: Miért gondolja, hogy még ennél is nehezebb következik?
2: Hát meg körül kell nézni egyszerűen. Meg kell nézni a tévéiradót, és körül kell nézni a térképet.
3: Hát most politikailag, meg társadalmilag gondolja, hogy a nehezebb most következik. De most mi még Grünwalski Ferenc magánéleténél tartunk, vagy a saját sorsánál.
2: De ezt nem lehet külön választani. Én ahogy láttam, ahogy az emberek változnak el, csak az elmúlt pár év alatt. Én ilyen gyerekkori elbeszélésekből hallottam, hogy ebből mi lett, meg abból mi lett 45-ben, 46-ban. Szóval, hogy váltott a világ. Magam is láttam egy pár barátomat teljesen megváltozni. Ez egy tömeges reakció, hogy nagyon változnak. Pozíciót keresnek az emberek. Ez nem politizálás, ez inkább pszichológizálás. Igazából semmi kapaszkodójuk nincs.
3: Hogy érti azt, hogy pszichológizálás? Mit értünk ezen a fogalmon?
2: Az, hogy én úgy látom, hogy nem politikailag tájékozatlanok az emberek, hanem hogy egy adott szituációban, ahogy aztán a Mérei Feri bácsi tanította, szóval hogy kéne viselkedni? Tehát helyette az agresszió jön ki, és valami egészen furcsa tudattalanság. Tehát nincsenek fölkészülve az emberek olyan szituációkra, ami érheti őket. Dühöt vált ki belülük minden váratlan helyzet. Be kell menni egyszerűen egy presszóba, ami olyan, mint egy madárház.
3: Amennyiben
2: olyan zaj van. Általában az tény, hogy senki nem hagyja végigmondani a másik mondatát. Egyszerre beszélni. Azért van olyan marra nagy zaj. És emiatt mindenki túl kell, hogy ordítsa a másikat.
3: Én megpróbáltam kronológiai sorrendben végigmenni Grünwalski Ferenc előéletén. A sportról, a bölcsészkarról és a továbbiakról szerettem volna még hallani, de belevágtunk a közepébe, itt vagyunk a filmek kellős közepén. Én nagyon jól tudom, hogy amit most éppen elmond a presszorról, meg a hangzavarról, meg a madárházról, arról szól a filmes jelene. Minden olyan film, amit eddig megnéztem, az részben, képileg, részben pedig hangilag ezeket a madárházakat próbálta, azt hiszem, fel térképezni. Nem tudom, hogy én ezt jól látom-e. Hát akkor beszéljünk a madárházakról.
2: Én azért sajnálom, hogy én nem tudom, hogy milyen ez a műsor, de az is sajnálom, hogy nem lehet közben időnként bejátszani zenét.
3: Be. Játsszuk be közben zenét?
2: Igen. Mert én szerintem mi részletekbe beszélgetünk.
3: Jó.
2: Na most én meg tudom mondani, hogy kik azok a zenék, vagy zenészek, akik, ha csak 30 másodpercre megszólalnak, át fognak vezetni abba a témába, amiről én beszélek.
3: Akkor most ide milyen zenét tegyünk?
2: Anthony Braxton.

0: beszéljünk egy kicsit mélyebben ezekről a madárházakról, meg arról, hogy a film miért lett fontos. Az a fajta film, ami Grünwalski nevéhez kötődik.
1: Fontos lett a számomra a kép. Először fontos lett az, hogy mi az egy kompozíció. Mert a film, akármit csinálunk, az nem a valóság, soha.
0: Hanem mi a film? Ez meghatározható?
1: Igen. Én számomra meghatározható. A film egy másfajta nyelv. De úgy, ahogy a beszéd. A beszédet is úgy fogják fel az emberek nagy része, azért nem hallgatják meg a másikat, mert összetévesztik a beszédet a közléssel. Tehát én nem közlök. Szemantikailag, és akárhogy nézem, mindenféleképpen a nyelv árulkodó arról, hogy az ember, aki használja, hogyan használja, miért pont akkor tart szünetet. És ezért kell odafigyelni rá.
0: Tehát a beszéd nem csak arról szól, amiről az ember beszél, hanem önmagáról is?
1: A beszéd soha nem szól arról, amiről az ember beszél. Ez egy alapvető paradoxona. A beszéd soha az életben nem szólt arról, amiről az ember beszél. A gyerekek attól kezdve kezdenek el kevésbé színesen látni, hogy megtanulnak beszélni.
0: Szűkíti egy kicsit a valóságképüket, hogy szavakba öntik azt, amit látnak?
1: Tehát azt a bizonyos úgynevezett hatodik érzéket, amit most már kezdenek kutatni, ugye parapszichológiában, érzékelésben, mindenben. Azt abban a pillanatban, amikor a nyelv kialakul, és a nyelv használat kezded elveszteni. Hogy ez miért van, senki nem tudja.
0: Most akkor nézzük, hogy mi köze van a filmnek a nyelvhez, mert hogy ugye az imént azt mondta, hogy a film az egy másik nyelv.
1: Igen, a kitűnő barátom, a Békácsi Gergely írt egy csodálatosan szép könyvet, a francia film története, igen. És ő írja benne azt, hogy a kép az egy ugyanolyan értékű másik valóság. Csak attól, hogy sötétbe vetítik, sokkal jobban föl kell, hogy figyelj rá, mint ahogy az utcán mész. Na most, ami ott a divatba jöttek ezek az amerikai kisrealista dolgok, azóta a filmet nem így használják. Akcióra használják, vagy nem tudom mire. De az tény...
0: Tehát nem képi közlésre, hanem ott épp az, hogy a tartalomon van a hangsúly, és nem a képen. Ugye azt jól értem, amit mond.
1: Én szerintem ott semmi nincs a hangsúly. Igen. Ott egyszerűen csak az, én ezeket szeretem nézni, szóval nem nézem le őket, mert ott valami társadalmi indulaton, én úgy érzem magamat, mint hogyha úttörő gyűlésen ülnék gyerekkoromban, és akkor meg akarják nekem tanítani, hogy ki a jó, ki a rossz, ki a gonosz bácsi, ki a jó pionír. Szóval körülbelül ezen a színvonalon mozog az egész gondolatvilág. De ott a képnek a világon semmi szerepe nincs, ezért hoztak előre a trükköket. Tehát ahhoz, hogy lekössék az embereket, tehát előszedték az olyan dolgokat, amiket a komputertechnika tud ma már, mert különben az egész úgy néz ki, mint az Őrs a hegyekben. Sem másra nem szól.
0: Igen, de azt gondolom, hogy kár túl sok szót vesztegetnünk erre a típusú képalkotásra, mert ha én jól érzékelem, akkor a Grünwalski féle filmfogalom olyan távol áll ezektől az amerikai lektőröktől, nem is tudok két olyan művészeti ágat megnevezni, amik ennyire messze kerülhetnének egymástól. Úgyhogy beszéljünk inkább a filmről, itt most nagy betűkkel.
1: A film, az én számomra mondom, egy másik nyelv, aminek a segítségével föl lehet fedezni, hogy meg lehet mutatni, hogy igazából ez a világ, amiben azt hiszük, hogy tudjuk, hogy élünk, hogy az milyen. Másmilyenek az emberek, másmilyenek a történetek, és az egész dolog egy nagyon nagy kérdést vett föl, amit a Hemingway vetett föl, ugye, az irodalommal kapcsolatban, hogy hova megy a fuvar? Miről szól ez az egész?
2: Ez az egész arról szól, hogy elképesztő világban élünk. Az egy teljes nap című filmben, amelynek egy valós újsághír az alapja, a taxisofőr 17 késszúrással brutális módon megöli a feleségét. A kicsi, de nagyon erős, egy mindenre elszánt rablógyilkos fiatalemberről szól, aki bármi áron hajlandó megszerezni azt, ami szerinte neki jár. A Goldberg variáció pedig egy 19 évesen öngyilkossá lett kamasz fiú szüleiről, akik nem értik, hogy hol és mit rontottak el. De mielőtt kiderítenénk, hogy hová megy a fuvar, zene.

0: jó néhány éve csinál olyan filmeket, amelyek arról szólnak, hogy az egyik ember megöli a másikat. Meg arról, hogy gyilkolás. Meg a halálról. Ez miért van?
1: Hát mert nekem az a tapasztalatom, hogy amikor csak a közérdő veszekednek, az így nem mondja ki az igazi egyéniséget, hogy úgy mondjam. Amikor én először olvastam életembe egy rendőrségi tudósítást, aztán el is mentem a helyszínre, beszéltem is a vizsgálótisztekkel, ahol másfél órán keresztül ölt meg valaki valakit. Másfél órás meló. Szóval az alatt se annyira részeg, se annyira indulatos nem lehet valaki, hogy másfél óráig precízen kimenjen a pajtával, kötélt keresen, drótot keresen hozzá, hozzá drótozza a székhez, utána vágja el a torkát, aztán még az egészet kivigye az udvarra. Ez másfél óra meló. És akkor rájöttem arra, amiről egyébként ezt nem én találtam ki, mert a Nagy Lajos és a Móri Zsigmond erről elég sokat írt, hogy az egy szenvedélyes műalkotás.
0: A gyilkolás?
1: Igen. Szóval nem arról van szó, hogy beleszúrják részegen a bicskát valaki a kocsába, a másikba, hanem hogy évek hosszú sora alatt milyen fantázia gyűlhet föl, hogy másfél óráig tud valaki ilyen dolgot, mert ehhez képest a Shakespeare az egyszerűen csak lefejeztette a szereplőjét, és kész. És ez rendre megtörténik, szóval fűrésszel, mindennel.
0: Na most ez persze borzasztó izgalmas dolog, én mégis azt gondolom, hogy a Grünwaldski filmek nem feltétlenül arról a fantáziáról szólnak, ami a gyilkolást magát köríti, hanem sokkal inkább ezeknek a gyilkosságoknak, vagy öldökléseknek, vagy öngyilkosságoknak az okait kutatja, mint hogyha a Grünwaldski Ferenc utóbbi 10 évbeni világa az arról szólna, hogy nincsen más kiút, csak az, hogy meg kell semmisíteni, vagy meg kell semmisülnie annak, ami rossz.
1: Az biztos, hogy valahol, valakiből, egy ponton túl kijön a, mondjam azt, hogy az alkotói fantázia. És engem megdöbbent, hogy nem abban jön ki, hogy valami humánus dolgot csináljon, hanem hogy kinyomja a saját feleségének a szemét, de lassan. És ez bármelyik vidéki rendőrt meg lehet kérdezni, ez így megy.
0: Mi történt az emberiséggel? Patetikus legyek, de ha kevésbé vagyok patetikus, akkor mi történt itt ebben a magyar társadalomban, amitől az emberek ilyenekké váltak, vagy vajon mindig ilyenek voltak, csak mi ezt nem láttuk, mert nem voltak, akik ezt leképezték volna filmeken?
1: Hát sokan írtak azért erről, mondom, a Móricz Zsigmond sokat írt erről, a Nagy Lajos nagyon sokat írt erről a Falu csendje című könyvében. A magyaroknak van valami hajlama, csak nagyon nehéz így mondani nekem azt, hogy magyarok, mert rossz felhangja van. Mert Magyarország az egy olyan ország, hogy én például 4 nemzetségből származom. Öt nem tudom, hogy mi. De az biztos, hogy valahol ebben a környékben van egy fajta furcsa dolog, hogy az összes szexuális perverziót, amikor föltérképezte a Nagy Lajos, kiderült, hogy elsősorban a szadizmus az dominál.
0: Térjünk vissza azokhoz a filmekhez, akár az Egy teljes naphoz. Ahogy a kicsi, de erős, kár Goldberg variációk, amely az én számomra talán a legsötétebb képet festő és legdeprimálóbb film volt, amit valaha láttam, kimerem mondani. ezek Grünwaldszky Ferenc lelkét próbálják tükrözni, vagy pedig úgy gondolja, hogy egy mai társadalmi helyzetet?
1: Én kénytelen vagyok erőteljesen egy másik valóságot nyújtani, mert vagy szembenéz valaki, vagy nem. Ez nem annak a valóságnak a kifejezésemben élünk.
0: Hanem egy belsőjé.
1: Hanem az, amit az ember úgy érez, hogy ez is emellett van. Emögött húzódik meg. Ha ember megmondta volna, hogy azok az emberek Jugoszláviában, akik egymás mellett éltek 40 évig, utána a szomszéd átmegy és fölvágja a hasát a szomszédjának, akivel 40 éve egymás mellett lakik, akkor mondja meg nekem, melyik a valóság. És erre mondják, hogy Európa közepén vagyunk.
0: Tehát ezzel azt is akarja mondani, vagy én ezt rosszul értelmezem, hogy ezekkel a filmekkel szinte előre látta ezt a második valóságot, aminek mi most vagyunk a szemtanúi, amik igazi valósággá váltak?
1: Én szerintem ez a valóság benne van ebben a valóságban. Mindig benne van.
0: Nem ezt az embert hívják igazán pesszimistának, aki a valóságnak ezt a nagyon sötét részét veszik csak észre?
1: Én nem tudom, mi a sötét, mert én azt tartom sötétnek, amíg nem vették észre. Ez egy nagyon nagy tévedés.
0: Vagyis ha nem nézünk szembe vele állapot, ami olyan sokáig jellemezte például ezt a társadalmat is.
1: Minden társadalmat az jellemez, hogy nem akarja észrevenni. Mi? Los Angelesben mi történt? Én azt hiszem, hogy az emberekben meghúzódik valami olyan dolog, hogy kritikus helyzetekre így reagálnak.

0: Azt mondta valaki, hogy Rumbalszkinak találták ki a videót. Ez igaz?
1: Bár így lenne, de szerintem nem nekem találták ki, hanem az űrhajósoknak, szóval ez egy high-tech, meg a hadsereg találta ki. De az ténykérdés, hogy a videó az én számomra ott kezdődött, először meghallottam, hogy érkezett Magyarországra az első szállóptikás endoszkóp. És nekem véletlen barátom volt az orvos, akinek a klinikáján ez volt. És ki kellett vennem forgatni valahova, akkor még nem volt videó. És azt kértem tőle, kutyabajom nem volt. Kínált az egész stáb, hogy itt most megállunk, én bementem, és mondtam neki, hogy te figyelj, de én szállóptikával már dolgoztam, de ilyennel még nem. Úgyhogy nyom le nekem a torkomon, és add ide a kezembe. Mert ennek a végén van egy lámpa, meg egy varjó. Úgyhogy én annál hülyébb érzést nem éltem át, mint amikor néztem magamba. Most ez háromdimenziós képet ad, és színes. És ott felküldtem, nem tudta kivenni a kezemből, mert egy fél órán keresztül néztem azt, hogy egyáltalán ki vagyok. Most kívül vagyok, vagy belül vagyok. És ott körbenéztem az egészet, amit lehetett, és ugyanez az érzésem volt, amikor az első videót a kezembe kaptam Párizsban. Akkor még egy ilyen nagy dög volt az egész, külön volt a kamera, külön volt egy ilyen 10 kilós felvevő. És felvettem azt, hogy hazamegyünk. Már vidékről jöttünk haza felségemmel. És utána bekapcsoltam a képernyőt, és megnéztem azt, hogy én hazajövök otthon. És akkor éreztem, hogy most vagy megbolondulok, vagy nem tudom, valami új dolog kezdődött-e.
0: Azóta csinálja úgy a filmeket, hogy videóra veszi tulajdonképpen, és aztán kerül ez mozivászonra, vagy hogyan készülnek ezek?
1: Hol videóra veszem, hol kamerakontrollra dolgozom. Tehát én azóta akármilyen géppel dolgozok, mindig ki van rakva egy monitor az utcára is.
0: Mert állandó visszajelzést kapjon arról, hogy mit csinál?
1: Engem nem
0: mindig
1: érdekel.
0: Kívülről is lássa magát, ne csak belülről?
1: Nem, engem nem érdekel a jelenet annyira, mert azt tudom, hogy milyen.
0: Ha nem?
1: Az érdekel, hogyha kint van egy környezetben kivágva ugyanaz a kép, abban a pillanatban én reálisan meg tudom ítélni, hogy van értelme, vagy nincs. Addig, amíg én belebújok a kamerába, addig én hihetek magamnak. De az ott, amikor ki van rakva a József körútra, és ott nézem ugyanazt a közelít, akkor meg tudom ítélni azt, hogy most hülye vagyok, vagy nem. Én a videóművészetet, tehát ezt az úgynevezett videóművészetet, ahhoz nekem semmi közöm szól, azon nem szabad összetéveszteni, mert én videóra forgatok, de filmet forgatok videóra.
0: Tehát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy inkább az eszköz a lényeg, amikor a videóról beszélünk Rumbalszky Ferenc esetében.
1: Nem csak, hogy az eszköz, hanem az, hogy a videó az én számomra egy olyan színvilágot is jelent, amit én utólag aztán, amikor a utómunkák azok nagyon fontosak. Tehát az utómunkálatokban én teljesen máshogy tudok használni, mint egy filmet. Tehát ha én filmben meg akarnám csinálni azt, amit a mai napig nem értek, az egész magyar televízióban. Hogy valaki ránéz a másikra, és miért nem lassítják le azt a nézést?
0: Mert a nézés a legfontosabb?
1: Hát az én számomra az emberi arc a legfontosabb. És nem értem, hogy mire használják a gépet. Az, hogy bizonyos hangsúlyokat, bizonyos mozdulatokat én meg tudok változtatni. Más ritmust tudok adni, főleg a csöndnek. Na most azért nagyon fontos a csönd, mert azt tudom, hogy amikor az egyik nagy színésznek azt mondtam, hogy szeretnék vele csinálni egy próbafelvételt, és kérdezte, hogy mi lesz a szövege, és mondtam neki, hogy egy árva szót nem kapsz, hallgatnod kell egy másik embert. És azt mondta nekem, mert ő nagy színész, nem magyar egyébként, hanem orosz, és azt mondta nekem, hogy hát hogy mondja magyarul, szóval nem akarok káromkodni, hogy ennél nagyobb kiszúrás nincs a Földön. És akkor azt hiszem finoman fogalmaztam. Nyugodtan figyelj, hallgass. És azt mondja, mennyit akarsz fölvenni? Mondom, 10 percet.
0: Legnehezebb. Igazán szépen vagy jól hallgatni. Figyelemmel.

0: A hallgatásról beszéltünk.
1: Igen.
0: Ami a kommunikáció egyik nagyon fontos eszköze szerintem is. A Grünwalski filmekben az egymással való kapcsolatnak rendkívül nagy szerepe van. Én azt olvastam le ezekből, vagy ki ezekből, hogy a kommunikáció ember és ember között ma ebben a mostani helyzetben, vagy társadalomban gyakorlatilag ellehetetlenült. Nem tudunk egymással sem beszélgetni, sem egymásra hallgatni, vagy figyelni.
1: Most ebben az az érdekes, amit kérdez, hogy a kommunikáció az én számomra, de annyi rohadt tragédia mentem keresztül, egyáltalán nem lehetetlenült el. Csak azt tanultam meg, hogy kik a barátaim, csak azt tanultam meg, hogy abban a pillanatban kik azok, akik melléd állnak. Tehát én egyáltalán nem hiszem azt, hogy az, amit én csinálok, az ennek a kornak a leírása. Én azt mondom, hogy az, amit én csinálok, az ennek a kornak a része.
0: Jó, de akkor most visszatérve a kommunikációra, miért derül ki ezekből a filmekből mégiscsak az, hogy bizonyos társadalmi rétegek, vagy nagyon sok társadalmi réteg képtelen arra, hogy egymással igazából szót értsen, vagy szót akarjon érteni?
1: Filmek, én szerintem arról szólnak, hogy vannak sorsok, szólnak a Hemingway értelmében, ahol át kell menni a túlsó partra. Nekem a kedvenc regényeim egyike a Folyjon át a fák közé. Át kell menni a túlsó partra. És az az érzésem, hogy nagyon sokszor valahogy nem állják meg a helyüket, hogy át kell menni.
0: Rejtsük ki ezt egy kicsit konkrétabban. Jó, én olvastam ezt a regényt, de az át kell menni a túlsó partra fogalomban nagyon sok minden benne van. Az is, hogy hátat kell fordítani annak, amiben vagyok, meg az is, hogy el kell érnem azt, amit el akarok érni.
1: És fordva az ember két dolgot tanul meg. Hát, hogyha már egy szintet elért. Hogy először is a nagyon magas követelményt állítanak eléd, akkor hibázzál egyet.
0: Mert?
1: Mert különben azt hiszik, hogy jogos a követelmény. Akkor lőj egy kapufát. Na most ehhez nagyon sokat kell gyakorolni.
0: Az ember tudja, hogy mikor kell mellé lőni?
1: És aztán bírt ki azt, hogy 50 ezer ember szütja az utolsó 10 percben ugyanarról a helyről. Csinálj magadnak egy szavadrugást, és vard be úgy a felső sarokba, hogy utána téged fognak ünnepelni.
0: Egyszer nagyon régen azt nyilatkozta valahol, hogy politikai filmeket szeretne csinálni. Politikai filmeket nem fog már csinálni?
1: De azt hiszem, hogy most van egy tervem.
0: Ez titok?
1: Nem titok. Miért lenne semmi sem titok? Meg fogom csinálni a kicsi, de erős folytatását. Ki fog szállni a pali a vízből, mint egy magzat vízből megszületik, és körülnéz, hogy ez mi.
0: Mit fog találni?
1: Hát a sztorit nem fogom elmesélni most, de hát nem tudom azt mondani, nem tudom ígérni, hogy finomabb lesz, hogy kevésbé kegyetlen.
0: Mint a gyilkos ember sorsa.
1: Mert valószínűleg az igazságosztó szerepébe kell átmenni.
0: Gyilkosból igazságosztó lesz?
1: Igen.

Elhangzott névjegy. Grünwalszki Ferenc filmrendezővel Váradi Júlia beszélgetett. Szerkesztette Tarnói Gizella. A portréműsor 1992-ben készült, és legutóbb 1992. július 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Húsz óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tisztifőorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos, hogy figyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Országosan és Budapesten is elérte ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint 2 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 16 vasútvonalon, valamint 4 hívvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Országszerte 15 helyre riasztották a tűzoltókat, tarló vagy bozott tűz miatt. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzek miatt, köztük 156 kiskorút, 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte. Eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás, ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyermekeket a szabad vizekbe egyedül. Felhevült teste tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező a mentő mellény használata. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Most pedig nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között várható. Péntektől enyhül az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
3: Szervusztok, gyerekek! Tegnap este mesénk 8 kis szereplőjétől egy kerti pavilon közelében búcsúztunk el, ahol mindannyian mélyen aludtak. Vándorló ág volt ugyan az ügyeletes őr, de sajnos ő is elaludt a fáradtságtól. És melyikük nyitotta ki elsőnek a szemét reggel? Természetesen Martin. Körülnézett, de nem látott semmit, még mindig szurok sötét volt. Furcsállotta, hiszen kialudta magát. Ha az ember kialudta magát, akkor reggel van, ez köztudomású. Hé, ébren vagy? Lökte meg Alexandert. Éblen? Suttogta Alexander. De még éjszaka van. Az lehetetlen, állította Martin. Azt hiszem, van fölöttünk valami. Van fölöttünk valami? Kérdezte kissé még álmosan Alexander. Psss, mondta Martin. Segíts megmozdítani. Nekiveselkedtek, és kiderült, Martin jól sejtette. Csak ugyan van valami fölöttük. Közben Tánya is felébredt, és rájuk szólt. Hé, mit műveltek? Még éjszaka van? Ám Martinnak éppen sikerült egy kicsit megemelnie azt a valamit, ami beborította őket, és vékony csíkban megjelent a napfény. Mi ez? Mi történt? Tánya hangja idegesen csengett. Martin válaszolt. Nagy baj van. Azt hiszem, hóri hordó kalapja alatt vagyunk. Tánya holtsápadtá vált. Alexandernek a foga vacogott. Egy szó nem sok, annyit sem tudott kinyögni.
4: Mi folyik itt?
3: Kérdezte Máli Malvénkafű, aki ebben a percben ébredt fel.
4: Csend!
3: Suttogta Martin.
4: Segítség! Segítség!
3: Sikította Kotta fej. Szerencsére annyira berekedt időközben, hogy nem tudott nagy lármát csapni. Ebben a pillanatban valaki egyetlen mozdulattal felemelte fejük felől azt a dolgot, amely befette őket. És a társaság megpillantotta a napvilágot. De nem csak azt. Észrevettek valami mást is. Sejtitek ugye, hogy mit, azaz kit láttak? Hóri hordó az óriás tornyosult föléjük. A hatalmas hóri hordó tetőtől talpig, vagyis csizmájától a feje búbjáig olyan magas volt, mint a világ legnagyobb tornya. Az óriás ásított. A fákról potyogtak a tobozok. Aztán nyújtózott. Mire még nagyobb lett? Orrán át fújta ki a levegőt. Alexandert hideg szél csapta meg. Azonnal meg is hűlt, és prüsszögni kezdett. Alexander nagyot tüsszentett, az óriás meghallotta. A lába előtt szorosan összebújva állt Martin, Tánya, Alexander, Málé Malvinkafű, Kottafej, szemüveg és Rúria. Vándorló ág még mindig jó ízűen hortyogott az oboa mellett a széken. Lehajoltában hóri ordó ismét ásított, aztán megszólalt.
5: Mik ezek a mazsolák a csizmám orrána? Hangyaboly ez vagy micsoda?
3: Legugolt, orra majdnem a térdét verte, előre nyújtotta hatalmas kezét, és tapogatózva nyúlt feléjük. És mi akadt az óriás kezébe? A szemüveg. Ne, ne! Szemüveg megpróbált tiltakozni, de hiába visított. Hangja gyengécske volt, az óriás nem hallhatta meg. Húriordó oda se hederített, hatalmas ujjai közé csípte a szemüveget és feltette.
5: Hát ez hogy lehet? Ez az okuláré pont jó nekem. Most már tisztán látok mindent. Ho-ho-ho, hiszen ti nem hangyák vagytok, hékások, hanem gyerekek.
3: Ismét lehajolt, egy mozdulattal elkapta és a levegőbe emelte Martint, tányát, Alexandert. Egyik tenyerén az orra elé tartotta, másik kezével pedig óvta őket, hogy le ne sodródjanak a leheletétől, amikor beszél.
5: Na, mondjátok csak, mit követtetek el?
3: Aludtunk, óriás, kérem, dadogta Martin. Húriordó hahotázott.
4: Kegyelem, óriás,
3: tette hozzá remegő hangon Alexander.
5: Óriás? A bolondját járatjátok velem?
3: Bocsánat, mondta Martin összeszedve minden bátorságát. A barátom sajnos nem tudja kimondani az erret.
5: De még mindig nem árultátok el, hogy mit csináltok itt.
3: Szívesen megmondom, csak tessék előbb letenni bennünket a földre, kiáltotta tánya, aki erősen szédült a magasban. Az óriás meghökkenten nézett rá, ez a duci kislány mit nem merészel kérni tőle? Aztán roppant óvatosan letette őket. Úgy érezték, mintha gyors liften ereszkedtek volna a földszintre. Amikor ismét szilárd talajt éreztek a talpuk alatt, Martin bátran előállt. Tulajdonképpen mindegyikünk keres valamit, óriás, kérem.
5: Kerestek valamit? Azt mondod, ti is éppen kerestek valamit?
3: Engedelmével, igen, mondta Martin tisztelettudóan.
5: És megtudhatnám, mi az, amit kerestek?
3: Úgy látszik, nem hitt el, amit hallott. Több mindent, mondta tánya. És ön?
6: Az óriás elálmélkodott. Mit képzel ez a csöplány?
3: Csak úgy megkérdezi tőle, hogy mit keres, de azért kedvesen felelte.
5: Szívesen megmondom, ha tudni akarod.
3: Alexander nagy szemeket mereztett, mert ahogy elnézte az ülő óriást, az egyáltalán nem látszott veszélyesnek, sőt, még barátságtalannak sem.
5: Én, ha tudni akarjátok, voltak éppen,
3: kezdte az óriás.

Jan Blokhör, Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacspai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozatot 1996-ban készítették, és legutóbb 2006. február 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
1: Jó estét, gyerekek, sziasztok! Gondolom kíváncsian várjátok, hogy Hóri Hordó az óriás, akitől a világ végére indult népes társaság annyira félt, szóval, hogy az óriás mire vágyott nagyon, és mit keresett.
2: Én, hogy is mondjam, teljesen egyedül vagyok. Sejtitek-e, hogy miért? Mert nagy vagyok. Réges-régen éppen olyan kicsi voltam, mint ti. Rendesen jártam iskolába, rendes facipőm volt, rendesen cseperedtem. Amikor én is akkora lettem, mint a társaim, azt gondoltam, no jól van. Azonban tovább nőttem, növekedtem. Este lefeküdtem az ágyamba, reggel arra ébredtem, hogy lelóg a lábam, éjszaka akkorát nőttem. Egy szép napon aztán észrevettem, hogy a falunbeliek tartanak tőlem, az emberek félnek a túl nagy dolgoktól. Ezért ott hagytam őket. Ide jöttem lakni az erdőbe, ahol a fák majdnem akkorák, mint én. Értitek? Értették, de annyira elképedtek az óriás nyíltságán és egyszerű beszédén, hogy egy szót sem tudtak kinyögni válaszul.
3: Mit álltok itt, mint akik megkukultak? Úgy látom, ti sem úsztok a boldogságban.
4: Hát nem nagyon, mondta Málé Malvinka fű. Egyébként mit akarsz tenni szemüveggel? A barátunk...
3: Kitűnően látok vele. Hordani fogom. Rendben?
1: Persze, persze, helyeselt lelkesen szemüveg, hiszen világéletében arra vágyott, hogy valaki az orrára biggyesse. Boldogan ugrott egyet.
3: Hé, nyugi, nyugi. És most tudni akarom, mit kerestek.
1: Csütörtökön, kezdte Martin, és... megköszörülte a torkát. Tányával mentünk a főutcán, és megláttuk Alexandert, aki egy lépcsőn ült és sírt. Oda léptünk hozzá, és megkérdeztük, mi baja. Elárulta, hogy nincs nagybátyja. Akkor hármasban elindultunk, hogy megfelelő nagybácsit keressünk neki.
3: Ez meg miféle szerzet?
1: Bökött az óriás hatalmas mutató ujjával Málé Malvinka fű felé.
4: Málé Malvinka fű vagyok.
3: Hogy mondtad?

0: Micsoda név!
1: Úgy kacagott, hogy a zenepavilon beleremegett. A trombiták a székekről a földre puttyantak. Vándorló ág a fűre huppant.
2: Látod, mi történik, ha valakit kinevetsz a neve miatt?
1: Füstölgött Málé Malvinka fű.
2: Inkább segítsd megtalálni a növények királyát. Másik nevet szeretnék.
0: A növények királyát. Régebben meg tudtam volna mondani, hogy ki az. Akkoriban szót tudtam váltani a fákkal, ha elmondtam a varázsigét. Sajnos elfelejtettem belőle egy szót. Már csak annyit tudok, Lorebú, Lorebú. Ami ezután következik, sehogy sem jut eszembe. Pedig, ki ez itt?
1: Rúria, mondta Martin. Jóformán ki sem mondta a szót, amikor Hóriordó felugrott, és azt kiáltotta.
0: Lorebú, Lorebú, Rúria! Igen, ez az! Honnan tudtad?
1: Én vagyok Rúria, mondta önérzetesen Rúria, és keresek valakit, aki használna engem. Te tudnál?
0: Használni? De mennyire? Gyertek csak!
1: Hatalmas tenyerébe vette Tánját, Martint, Alexandert, Málé Malvinka füvet, Kotta fejet, Rúriát. A szemüveg a nagy igyekezetben majdnem leesett az orráról.
2: Vándorló ágat is vigyük,
1: kiáltotta Tánya, mire az óriás szabad kezével megragadta a még mindig szunyókáló ágat, és a többiek mellé helyezte. Aztán elkezdett rohanni. Hóriordó egy vége nincs erdőbe jutott, ez a legnagyobb és legsötétebb erdő a kerekvilágon. A rengeteg kellős közepén álltak meg egy vénséges vén tölgyfánál.
0: Lorebú, Lorebú, Rúria! Mondd meg nékem, ki ma a növények királya?
3: Fogas kérdés, mondta a tölgy.
0: Éppen most készülünk újjászervezni a társadalmunkat. Talán nem is lesz többé király. Esetleg császárt választunk, vagy fejedelmet, lehet, hogy köztársasági elnököt. Nem tudom, ki lesz az. A főnök mindenképpen én maradok. Ez nekem elég. Így valószínűleg te is tudsz segíteni egyik régi ismerősömnek, Málé Malvinka fűnek. Ugyanis más nevet szeretne.
3: Hol vagy, Málé Malvinka fű?
1: Szólította a tölgy.
2: Itt vagyok.
1: Rebegte az, és körbeforgott, hogy a főnök minden oldalról alaposan szemügyre vehesse.
3: Mit tudsz?
1: Kérdezte a vénséges véntölgy.
3: Tudsz írni? Tudsz növényekkel bánni? Szeretnél alkirály lenni?
2: Igen, felség!
1: Válaszolta Málé Malvinka fű, és alig akart hinni a fülének.
3: Akkor tehát január 1-i hatállyal visszamenőleg kinevezlek az apróbb növények alkirályának.
2: Hurrá!
1: Rikoltotta Málé Malvinka fű, és el akart szaladni, ám ekkor eszébe jutott valami, és így szólt.
2: Felség, mi lesz a nevemmel? Igen, boldog vagyok, hogy alkirály lehetek, de én tulajdonképpen új nevet szeretnék.
3: Ó, igen, igen,
1: mormogta a vénséges véntölgy.
3: Legyen a neved mától,
0: első Málinka alkirály. Nesze a koronát.
2: Felség, felséges uram, te talán tudnál állandó helyet adni szegény vándorló ágnak, aki rettenetesen fáradt.
0: Alkalmazni fogom. Segíts csak fel a törzsemre, jó lesz egyik ágamnak.
1: Málé Malvinka fű Martin segítségével óvatosan a vénséges vén tölgy törzsére helyezte a még mindig békésen álmodó ágat, aki ettől sem ébredt fel. Málé Malvinka fű büszkén nézett körül.
2: Alkirály vagyok,
1: jelentette ki, és van új nevem. Örömében ugrott egyet, hegyes koronája lyukat ütött a levegőbe, persze nem nagyot, egészen kicsit. Mindazonáltal, ha eljuttok oda, ti is megláthatjátok.

0: Jó éjszakát!
1: Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 11-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Jó estét, gyerekek! Ma este elbúcsúzunk mesehőseinktől. A világot járt kis csapat tagjai megkapják, megtalálják azt, ami miatt útra keltek, Hóri Hordó az óriás segítségével. Ugyanis szemüveget Hóri Hordó kezdte el használni, és attól kezdve nem volt többé rövidlátó. Rúria megtalálta helyét a varázsigék között. Éppen az ő segítségével jutottak el a növények királyához, pontosabban a tölgyhöz, aki új nevet és rangot adott Málé Malvinkafű országúti gyomnövénynek. Az elfáradt vándorló ágat pedig a maga koronájára ültette, hogy ott pihenjen tovább. Alexandernek azonban még nem találtak nagybácsit, s egyelőre kottafej kívánsága sem teljesült. Mi a teendő? Senki sem tudta. Ekkor megint elkezdett bőgni kottafej.
1: Szóval én most már munkanélkül maradok, nem szereztek nekem trombitát?
2: Húha, tisztára kiment a fejemből,
0: mondta az óriás. Pár lépése tőlük egy kunyhó állt, itt lakott régebben Hóri Hordó. Az óriás beszaladt a kunyhóba, és egy csillogó-villogó trombitával tért vissza.
2: Próbál csak ki ezt,
0: biztatta kottafejet. Kétszer se kellett mondani, kottafej a fúvókán keresztül becsusszant a hangszerbe, és a hanglétráig meg sem állt. A legalsó fokon egy öreg dószundikált. Kottafej lábújhegyen elosont mellette, elhaladt a ré, a mi, a fá mellett, amikor a szóhoz ért, az éppen otthonosan fogatmosott.
2: Mit akarsz?
0: Mordult rá barátságtalanul kottafejre a dóhang. Korábban dó voltam egy trombitában, mondta kottafej. De kipottyantam belőle, és azóta retteretesen sokat szenvedtem. Közben előléptem szóvá. Utoljára egy gyerek trombitában dolgoztam, de szeretnék újból nagy trombitában fellépni.
2: Kopj le,
0: mondta a szóhang kottafejnek dühösen.
2: Hívom az alsódót, és kidobatlak.
0: Tényleg jött is az alsódó. Szigorú tekintete és tekintélyt parancsoló körszakálla volt.
2: Mi van itt?
0: Kérdezte. Kottafe ismét előadta a történetét, de az alsódó azt mondta.
2: Mindent értek, itt azonban nincs hely számodra. Amint látod, a mi szónk igazán rendesen dolgozik, viszont egészen lent található egy kiöregedett dó, aki elalszik munka közben. Odaülhetnél melléje, és amikor ez a dó nyugdíjba megy, elfoglalhatod a helyét.
0: A hiú és folyton bőgő kottafej lógó orral lépkedett lefelé a hanglétrán, és oda telepedett a bóbiskoló öreg dó mellé. Azt gondolta, még mindig jobb egy nagy trombitában dónak lenni, mint egy kicsiben szónak. Aztán kikiáltott Martinnak, Tányának, Alexandernek, Hóri Hordónak, Málé Malvinkafűnek, Rúriának és Szemüvegnek.
3: Szevasztok! Jó állást kaptam!
0: Az óriás fogta a trombitát, és eljátszott egy dalt, amelyben kottafej kitehetett magáért. Utána azt kérdezte az óriás.
2: És most?
0: Hát, Alexandernek nem tudsz egy nagy bácsit, szólalt meg bátortalanul Tánya.
2: Dehogy nem. Boldogan lennék Alexander nagybátyja én magam. Elfogadsz-e, Alexander?
4: Örömmel,
0: bólintott Alexander.
4: Csak egy kicsit furcsának találom az ötletet.
0: Én büszke lennék, ha ilyen nagybátyám volna, szólt közben Martin, aki jól látta, hogy Hóri Hordó igazán szeretetre méltó derék óriás.
5: Azon kívül nem ismerek olyan fiút, akinek hasonlóan magas bácsikája lenne.
2: Erre együnk egy kis csokoládét,
5: javasolt az óriási zsebéből, előhúzott egy táblacsokit, amely akkora volt, mint Martinék konyhajtója. Húri hordó négy részre osztotta, mindegyiküknek akkora darab jutott, mint az asztallapja. Alexander rögtön nagyot harapott belőle.
4: Lemek íze van, kösz, óliás!
2: Viccelsz? Hiszen a nagybátyád vagyok. A nevem egyébként Róbert. Mondd inkább így. Kösz, Lobi bácsi!
5: Nekiláttak a csoki majszulásnak, közben Málé Malvinka fű a koronáját fényesítette, Rúria pedig az óriás szája szélén csücsült. Egyedül az óriás nevelet. Csak nézte a többieket boldogra. 85 évig olyan egyedül volt, mint a kisujjam, és most egyszerre 8 barátja is akadt. Martinék pukkadásig telehették magukat csokoládéval. Rövidesen aludni tértek valamennyien, hiszen senkinek sem kellett már őrt állnia. Maga az óriás őrködött. És kiébredt fel elsőként másnap reggel? Vándorló ág. Körülnézett, és észrevette, hogy biztos helye van egy öreg tölgy törzsén, nem ül már semmiféle Málé Malvinka fű a hátán.
2: Úgy látszik, csak álmodtam az egészet.
5: Morfondírozott, és a következő pillanatban ismét mély álomba zuhant. Aludt is egyfolytában 1299 éjszakát. Valamivel később Tánya és Martin is kinyitotta a szemét. Gyerünk, ideje indulnunk! Kezet fogtak Alexanderrel, aki néhány hetet még újdonsült nagybácsikájánál tölt. Elbúcsúztak szemüvegtől, akinek nem kell többé az optikus műhely fölött fügnie. Elköszöntek Rúriától, aki nem fog már rund és rusnya között használatlanul megbújni a nagyszótárban, elfoglalta igazi helyét a varázsigében. Isten hozzádot mondtak első Málinka alkirálynak, aki úgy intett nekik búcsút, mint egy vérbeli herceg. Elbúcsúztak Húri hordótól, aki a legjobb szívű óriás a föld kerekén. Még bekiáltottak a trombitába.
2: Szia, Kottafej!
5: Aztán a busz megállóhoz siettek, csak hamar jött az a járat, amelyik visszahozta őket a világ túlsó végéből. Egy kicsit hiányozni fognak, mondta Martin útközben. Nekem is, toldotta meg Tánya. Nem sokkal ezután megérkeztek városkájukba. És amikor legközelebb megint együtt mentek a főutcán, megpillantottak egy kisfiút, aki egy lépcsőn ült, és keservesen zokogott. Ilyen az élet. Most, hogy eljutottunk a mese végére, már csak egy titok maradt hátra. Elárulom. Jan Blokker, Nagybácsit keresek című meséjét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatának befejező részét Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasta fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Csolnoki Viktor a Kövér ember című novelláját Kézdi György mondja el.
1: Ólomszürke esti hőségben robogott hazafelé a vonat a Balaton mellől. A levegőt kőszénfüstnek hívták, a lélegzetvételnek Korom volt a neve. Lassanként bealkonyodott már, de a hőség nemhogy engedett volna, hanem valahogyan fordult egyet, s mit előbb nappal az ég sugárzott rá a földre, azt most naplemente után a föld sugározta vissza elkeseredett haraggal, mint egy személyes inzultust megtorlásul az égre. Még ezer szerencse, gondoltam magamban, hogy egyedül vagyok a kupéban, mert ha az utitárs mindig kellemetlen, ilyen elterpeszkedett és engesztelhetetlen hőségben tízszeresen kellemetlen. Az ilyen dolgokat azonban éppen csak el kell gondolni, még nem is szabad nagyon örülni nekik, hogy tüstént megcsúfolják az embert. Természetesen így jártam én is. Ösztönszerűen a kupé belső sarkába húzódtam, s valóban az ösztönöm nem csalt meg, mert a belépő idegen azzal kezdte az ismerettséget, hogy akkorát fújt, mint egy víziló. De egyébként is hasonlított a vízilóhoz ez a kellemetlenül érkezett utitárs, mert nagy, kövér, folyton asztmatikusan pöfögő ember volt, olyan lilaszínű arccal, amiről a leglaikusabb ember is eleve leolvashatta volna a majdnem bekövetkező gutaütést. Nagyot fújt még egyszer, de azután nyájasan elmosolyodott, levette a sipkáját, és szerte törülve az összecsapott haját jó estét kívánt. Jó estét, mordultam vissza, már itt iparkodva hanglejtésemmel is elárulni, hogy nem vagyok hajlandó semmiféle beszélgetésre. És ez az előleges parádé nem is bizonyult feleslegesnek, mert az én utitársamról csak hamar kiderült, hogy azok közé az emberek közé tartozik, akik ellenállhatatlan csiklandástól hajtva beszédet kezdenek a vasúton. Lassan, óvatosan közelebb húzódott hozzám, folyton a homlokát törülgetve, azután megint csak megszólalt. Rettenetes meleg van. Azám, hagytam rá kurtán. Itt a kupéban egészen bizonyosan lehet 35 fok Celsius is. A disznóság, hogy a vasút nem tart hőmérőt, legalább az első osztályú kupékban. Azám, feleltem megint, attól bizonyosan hűvösebb lenne. Ezt a visszautasítást csak megérti, de az idegen bizony nem értette meg, hanem így felelt. Na hiszen nem úgy gondoltam, de azért mégiscsak jobb dolog, ha az ember mindig tisztában van a helyzettel, mert mégiscsak abszurdum. Hát tetszik-e tudni, hogy már a Balaton vize is közel jár a 30 fokhoz? Páratlan eset. Ennek valami nagy gorombaság kell, hogy elhallgasson. Azért harmadszorra már bővebb beszédűvé váltam. Nem tudom, nem szoktam fürdeni. Sem a Balatonban, sem pedig, és itt a tőlem kitelő legpokolibb gunnyal néztem végig a magam levében. De amikor ilyen nagyon meleg van, folytatta csüggedetlen beszélő kedvel az ismeretlen, hát akkor csak megértheti uraságot, hogy az emberről surog a víz. Hát persze uraságot sovány ember, hát nem izzad annyira. Na de tudja, mi kövérek, bennünket ilyenkor csak a legjobb volna jég közé tenni, mert igazán tűrhetetlen ez a meleg. Felvettem az egyik újságot, és úgy tettem, mintha olvasni kezdtem volna belőle, pedig abszolút semmit sem láttam. Sok érdekes olvasnivaló van mostanában az újságokban. Ezek a szegény törökök. Na, nekik lehetett ám azután csak igazán melegük, amikor Sztambul égett. Azám melegük lehetett. De uraságodat úgy látszik csak a meleg érdekli, mert idáig mindig csak arról beszélt. Na, ha nem egészen, felelte az idegen, közelebb húzódva hozzám, hogy észrevette beszélgető szándékomat. A konstantinápolyi tűzvészben például tudja, hogy mi ragadta meg legjobban a figyelmemet? A gyújtogatók? Abdulhamid szerepe? Találgattam. A Manóba is, felelte félig bosszúsan, de azért mégis mindig mosolygós arccal, azaz, hogy mit is beszélek, hát nem illik szitkozódni, engem nem a gyújtogatók érdekeltek, nem is az öreg volt padisah,
2: hanem az a török katona, tudja? Az a szegény török katona.
1: Intettem, hogy nem értem. No, folytatta magyarázva, hát nem érti meg a szépségét ennek a dolognak. Amikor a tűz már szinte kihamvadóban volt, akkor sietett egy európai újságíró át Galatából Isztambulba. Valahol a hídnál találkozott egy őrtálló török katonával. Azt kérdezte tőle, hol van a tűz? És a katona azt felelte rá, kérdezd inkább, hogy hol volt Isztambul. Szép dolog, mi? Keleti dolog. Mohamedán dolog, mi? És a violásba játszó arca most már egyenesen karmazsinvörösbe játszott át a meghatott gyönyörűségtől. Szép, szép, feleltem, de ó, igen, igaza van uraságodnak, itt nálunk is történnek mostanában nagyon érdekes események. Hiszen itt van például ennek a Berta Dávidnak az esete is. Hát miért osztatott, ugye, olvasni? Igen, ez a furcsa név emlékeztet most az esetre is, de hiszen nem történt azzal semmiféle különös dolog. Egyszerűen belefulladt a Balatonba, és a Buda tavánál kivetett a víz. Ha jól emlékszem, ennyi az egész história. Na, nem egészen, felelte az utitársam, és még közelebb húzódott hozzám, úgyhogy most már egészen szembe ült velem a kupé szembelső sarkában. Nem egészen, mert hát tetszik tudni, találtak nála egy levelet is. A zsebében találtak egy levelet. Igen, igen, vágtam közben, most már emlékszem, abban a levélben az volt, hogy szerelmi bánatában lett öngyilkossá, valami leány miatt ugrott bele a Balatonba. Hétköznapi história. Az idegen előrehajolt, és suttogássá fullasztott hangon kezdett el beszélni. Hát, ez az, ami nem igaz. Nem olyan hétköznapi história ez, uram, mint ami ennek gondolná. Mert az az ember nem öngyilkos lett ám, különösen pedig nem szerelmi bánatában, hanem úgy ölték bele a Balatonba. Úgy folytották bele a Balatonba, kérdeztem megdöbbenve, beledobták? Mégpedig a saját tulajdon testvérbátyja, a Berta Dánielt, énekévadján megkötözött kézzel halászcsónakról dobták bele a Balatonba, éppen amiatt a leány miatt, akihez levelet csempésztek a zsebébe. És ha el nem mondja senkinek, akkor, ha már itt együtt beszélgetünk, azt is elmondhatom, hogy a gyilkosnak a segítőtársa a Mányoki Feri volt. Együtt hurkolták rá a Balaton közepére hurcolt áldozatuk nyakára a kötelet, és csak akkor, amikor már megfulladt, akkor dobták bele a Balatonba. Az idegen reszketek kézzel vette elő megint a zsebkendőjét, bizonytalanul törölgette a homlokát, és úgy folytatta. Ugye, rettenetes história! Elképedve néztem rá erre a kövér képéből kikelt emberre, és egy pillanatig a kalauzra meg a vészfékre gondoltam. Ostobaság! A szegény embernek a fejébe ment amúgy is a vér, meg azután bizonyos, hogy ott lenn a Balaton mellett is, valahol, valamelyik villában jól akadták borral. Attól lát ilyen rémképeket. Honnan is tudná máshonnan a gyilkosságnak nyilván fantázia szülte részleteit. Bolond az eset. De az ilyen hévnyár bolondabb lehetőségeket is produkál. Egyszerűen belenyugodtam a hőfantáziáról hirtelenében felállított elméletembe. Nem vettétek észre, hogy az emberek mindig rendkívül gyorsan nyugoztak bele a saját elméleteikbe? És annál is könnyebb lélekkel mondtam az utitársamnak a mindenre megfelelő szót. Mert ebben a pillanatban nagyot sivított a vonat füttye, és a kalauz lépett be a kupéba. A kövér ember valami rettenetes, leírhatatlan vadijedelemmel nézett rá.

Társam miért ismeri olyan részletesen a gyilkosság történetét? Reszkető kézzel tapogatóztam megint a vészfék felé, de a kezem annyira zsibbat volt, hogy már az üveget sem voltam képes beütni. Csak hozzátámaszkodtam a kupé falához, és a bal kezemmel mutattam rá a kövér emberre, aki közben szintén felkelt a helyéről. Gyilkos! A kalauz meg az utitársam egy pillanatra megdöbbenve néztek össze, de azután a kövér ember igen nagy flegmával megszólalt megint. Ne tessék tőlem úgy megijedni, téved az úr. Én nem a Berta Dániel vagyok, hanem a Berta Dávid. Szakadt rólam a hideg veríték. Hazudik! Kalauz! Gyilkos! A kövér úr odajött hozzám, és jóindulatúan tette rá a kezét a vállamra. Egészen csillapító, megnyugtató hangon beszélt. De édes uram, hát értsem meg hát már. Én nem Berta Dániel a gyilkos vagyok, hanem Berta Dávid a meggyilkolt. Itt helyeslést váró tekintetet vetett a kalauzra, de amikor ez nem felelt, így folytatta. Egyébként, ha nem hinne a szavamnak, hát nézze, még most is itt van a nyakamon a kötél, amivel megfojtottak, azzal hirtelen felgombolt az ingét, és keresgélni kezdett a nyakán, de akkor hördült fel csak igazán. Enj azt a keserű levét ennek az én szép kis szerencsémnek. Ha mit szól hozzá, Puskás? Fordult megint a kalauzhoz. Elveszett a kötél. Nem baj az, tekintetes uram, hiszen úgy is kiderül majd az egész dolog a boncolásnál, nyugtatta meg a kalauz. Igaz, igaz, hagyta helyben az utitársam, fölszedelőzködve és nekikészülődve, hogy ott hagyja a kupét. Hiszen egészen bizonyosan konstatálni fogják az agyszélütést, itt vízbefullásról még csak szó sem lehet. Na, gyerünk csak, Puskás, az úr persze tovább utazik. Na, szerencsés utat kívánok, az Isten áldja meg. Azzal azután lassan, nehézkes lépésekkel kitámolygott a kupéból. A víz még akkor is csak úgy szakadt róla. A kalauz előzékenyen fogta karon, úgy kísérte ki a folyosóra. Eltűntek. A vonat nagy zökkenéssel állt meg, de én, a fekvő ember kevésbé érzi a zökkenés erejét, alig voltam a tudatában annak, hogy beérkeztünk az állomásra, hogy a vonatról leszedik a teherszállítmányokat, és azután lassan tovább indulnak a következő állomás felé. Csak amikor a megint mozgó vonat ritmusa magamhoz térített egy kicsit, akkor vettem észre, hogy a kalauz megint ott áll a kupéban. Jutas! Tessék Székesfehérvár felé átszállni! Összekapkodtam a holmimat, és az egyik kézitáskát fenyegetően emelve a fejem fölé ordítottam rá a kalauzra. Mi volt ez? A kalauz alázatosan, de egy kicsit bűntudatosan elmosolyodott. Márhogy ki volt ez? Azt tetszik kérdezni, ugye a tekintetes úrnak? Hát ez a szegény Berta Dávid volt, a rácsról. Hát hiszen tetszik tudni, hogy valami szerencsétlenség történt vele. Benne állt a lapokban is. Hát, hogy nem tudták bizonyosan megmondani, hogy mitől halt meg, a vizsgáló bíró úr elrendelte, hogy beszállítsák szegény boldogult tekintetes urat a városba. Ott, azt mondják, könnyebben lehet boncolni, de tetszik tudni, az ilyen nagy melegben az esett hús bizony hamar szagot kap. Hát azért teherkocsi jég között kellett szállítanunk a szegény szerencsétlenül jártat. Hanem azután alig, hogy elhagytunk egy pár állomást, bizony nagyon zaklathatta a derekát a teherkocsi. Fölkelt egy kicsit, körülnézett, azután majd megint visszafeküdt, azután elkezdett vakarózni. Különösen a nyakát vakarta nagyon, azután meg csak felült egy kicsit, és amikor meglátta, hogy én éppen ott állok a teherkocsi közlejtőjén, hát szép szeliden rám szólt. Puskás! De még a lelkem is megfájdult, úgy sajgott valami bennem erre a hangra, mert tetszik tudni, éppen úgy beszélt, éppen olyan szeliden, mint az életében. Amikor másodszor is a nevemen szólított, akkor már nem is bírtam megállani, visszafeleltem neki, hát parancsoljon, tekintetes uram. Nagyon nyomja, édes öcsém, a derekamat a jég. Nem lehetne a vonaton valami jobb kupét is találni, ahol kényelmesebben ülnék? Tudod, fiam, hogy fájós a bordám. Itt azután elkeseredett düvel szakítottam félbe a kalauzt, és maga erre beszállásolta hozzám azt a Bertát, azt a tekintetes urat, azt a hullát.

0: Kint az állomáson beszállásra kiabáltak, sietve szálltam át, de a kalauz még útközben is elfogott. Ne tessék jelentést tenni a dologról, tekintetes uram, hiszen tetszik tudni. A szegény megboldogult, egész életében jó ember volt, egy páratos sohasem sajnált, ha kényelmesebb szakasz jutott neki. Hogy ne esett volna meg rajta most a szívem. Sietve ugrottam át a másik vonatra, a kalauz még akkor is ott állt az ablak alatt, és egy ezüst forintost mutogatott. Tetszik látni? Kiáltotta utánam az induló vonat zakatolásába. Ha most is ezt nyomta a kezembe. Nagyon jó úr volt, szegény. Kár, hogy ilyen pórul járt, de azt mondta, hogy ezzel az ezüst forinttal majd talán vissza lehet valahonnan hívni. A többit, amint mondhatott volna még, elnyelte a vonat zakatolása.
1: Csolnoki Viktor a Kövér ember című novelláját Kézdi György mondta el. Szerkesztette Szabó József. Rendezte Mencer János. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 2018. december 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Huszonegy órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter esti Facebook videójában azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás, ezért továbbra is takarékosságot kér a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is. Korábban arról számolt be a miniszterelnök, hogy a Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Országosan több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, melyeket hőség idején bárki igénybe vehet. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Országosan és Budapesten is elérte ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint 2 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 16 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökkent. Az egészségügyi határérték felett alakulhat a napokban az ózon koncentráció. A Hungaromet figyelmeztetése szerint erősödhetnek az asztmások és a pollenallergiások tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni. Lehetőleg senki ne végezze nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő 18. századi Sziget-Sánc erőd maradványai. Az erőd fölsáncakból, négy bástyából, vízesárokból, valamint fedett összekötők utakból állt. A 19. század első felében a folyószabályozások és a magas vízállások miatt a Duna egyre nagyobb károkat okozott az erődben. A Duna ma már részben azon a területen halad át, ahol egykor a hadisziget feküdt. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzek miatt. Köztük 156 kiskorút, 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 000 tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítanunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között várható. Péntektől enyhül az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hallgasd a tengert! Bram Stoker Dracula válogatott rémtettei című regényéből Bartos Tibor fordítása alapján írta Schulz Sándor. Második rész.
8: Lucy, fontos, hogy mielőbb beszéljünk. Láttam őt. Tudod, azt a pimasz félelmetes frátert, aki a temetésen...
9: Jonathan kamarai bejegyzésének ügyében jártunk Londonban. Utána már késő este a Piccadilly táján nézegettük a kivilágított kirakatokat. Jonathan átkarolt, mint azokban az időkben, amikor még... Ez most mindegy. Így andalogtunk hát, amikor egyszerre vettük észre. Minket fürkészett. Mosolygott.
10: Az... Őrület! Az... Őrület!
9: Jonathan sápisztan, dőlt szemmel fordul szembe az ismeretlennel. Most jól láthattam az arcát. Fekete bajszos, karvajorrú, hórihorgas. Arcélek kemény meccésű. A mosolya kegyetlen. A szeme... vörös lett. Mosolya vicsorrá torzult. Egy farkas.
10: A
9: szemfogai.
10: Megfiatalodva. Őrület. Tudtam volna.
9: A tevén erdélyi grófod megfiatalodva?
10: Hisz ismered őt?
9: Megdermedek. Jonathan honnan tudja, hogy láttam őt azon a temetésen? Biztos, hogy nem számoltam be neki róla.
10: És ismered?
9: Éjjel. Jonathannak felment a láza. Nagyon félek. Újult erővel tör rá a betegsége, és talán soha többé nem tud már értelmesen beszélni. Mit tegyek? Bárcsak itt lennél velem, Lucy.
11: Gyerekek, ne féljetek, ha jó babérka közeleg.
9: Döntöttem. Még ma éjjel elolvasom a férjem erdélyi naplóját. Meg kell tudnom, mi az a titok. Feltöröm a pecsétet. Neked jó éjt, drága Lucy-me. Szeretlek. A gróf kocsis a szálas ember. Fekete kalapja szinte elborítja szakállas arcát. Csupán a szeme tűz ki alól a vörösen, amint a lámpás világánál felénk fordul. Korábban érkeztél ma, komám, veti oda. Az anglius úr igyekezett, válaszol a mi kocsisunk.
11: De mentetted volna át Bukovinába, engemet ne szédíts.
9: Amint ezt kimondja, a lámpás fények kemény meccésű szájára és elefántcsontnak tetsző fogaira esik. Mert a halottak gyorsan lovagolnak, súgja az egyik utitársam egy másiknak a fülébe, az felnyikkan rémületében. Jonathan átszállt a hintóba, szinte megtermesztette a sötétség meg a hirtelen egyedüllét. A kocsis köpenyt terített a vállára, pokrócot dobott a lábához. Hibátlan németséggel szólította meg a férjemet.
11: Az éjszaka hűvös, mein Herr. Gazdám, a gróf a lelkemre kötötte, hogy viseljem a gondját. Az ülés alatt talál egy palack cujkát, ha a szívét erősítené.
9: Lád a fiát, pántlikát, hajas babát, katonát, csokoládét cukorral, mézet is egy csoporral.
12: A kutyák szolgák, a farkasok szabadok.
13: Kaptatunk végre feljebb, de most másfajta vonyítás. Farkasok lennének. Még sose hallottam, de csakis azok. A lovak nálamnál jobban meg nem rémülhettek. Első mozdulatom az volt, hogy kiugrok a hintóból és szökök világgá. A kocsi se rám mordul. Leszáll a bakról. A lovakhoz megy, a nyakukat veregeti. Valamit suktos a fülükbe. A mének kezesekké lesznek. Akkor a kocsis újra felkap a bakra, és szélsebesen neki ereszti őket az útnak.
11: A hintó ismét a keskeny szoros keleti torkának tartott, onnan kanyarodott be egy keskeny vágásra jobb kéz iránt. Hamarosan fák fognak körül, sőt, helyenként átborulnak a vágás fölött,
13: fák fognak körül, sőt, helyenként átborulnak a vágás fölött, mintha alagútban járnánk. Ahogy hűl a levegő, a hó egyre sűrűbben kezd hulladozni, és lassan fehér takarót kerít körénk. A farkasok pedig követnek. A farkasok. A vonyításuk közeledik, méghozzá minden felől. A kocsison azonban nem látom jelét megszeppenésnek. Csupán a fejét forgatja. Ortasok gyűrűje. Körülülnek bennünket. A foguk előcsillant, a nyelvük kilóg lustos pofájukból. Megbénultam. Aztán azt hiszem kiáltottam a kocsis után, mert megjelent. Áll és meglengeti két hosszú karját. És a farkasok visszahúzódnak. Végül megkönnyebbülten veszem észre, hogy a kocsis befelé fordítja a lovait egy omladozó vár udvarába. Feltekintek. Fényt szűrődni nem látok sehol. Csupán a bástyák néma sikója mögül bújik elő ismét a hold. Nem tudtam, mit évő legyek. Koppantót, csengőt nem találtam. Istenem! Hová rendelt a sors? Vagy talán mindennapos dolog, hogy egy londoni ügyvédbojtár a Kárpátok legzordabb várkastélyába jusson, hogy egy grófot tájékoztasson, miféle körülményekkel kell számolnia, ha egy londoni ingatlant óhajt vásárolni. Mina, mit keresek én itt? Közeledő fényre lettem figyelmes, a tölgyből ácsolt kolosszus két szárnyának rézsén át. Lánc csörög, retesz csikordul, kulcs fordul a rozsdás zárban. Szálas öreg ember. Simára beretvált arcát és fehér harcsabajszát nem tekintve, egyetlen színt se látok rajta a feketén kívül. Régi művű ezüst lámpást emel, a lángját nem ernyőzi semmi, ezért lobogása hosszú, hajladozó árnyékokat vet. Öreg úr jobbjával szívélyesen beljebb tessékel, majd makulátlan, bár kissé cikornyás angolsággal szólít meg.
14: Üdvözlöm szerény hajlékomban. Örvendezek, hogy küszöbömet jó kedvéből lépj át.
13: Amint átléptem a kaput, kezemet oly erővel szorította meg, hogy szinte feljajdultam. Dracula keze, akár egy harapófogó, hidege, mint a jégcsap. És vitte végig az Utimálháma folyosón, majd föl két lépcsőfordulón, amelynek kőpadlózatán messzire vízhangzottak lépteink. A végén egy jókora terembe nyitott be. Örömmel láttam, hogy vacsorához terített asztal vár, és tekintélyes kandallójában hasábfák tüze pattog.
14: Fárasztó útja után nyilván felüdülne, és átöltöznék.
12: Remélem, minden szükségeset megtalál.
13: Arca határozott vonású. Nagyon is határozott. Gyökéből kiszökő keskeny orra furcsán ívelt sasor. Homloka boltozatos. Haja a halántéka körül már alig nő, másut azonban dúsan. A szemöldöke bozontos. Száját nem igen látni a bajusza mögött. Ajka keskeny, a fogai hegyesek és fehérek. Bőre a csontjaira tapadt. Térdén nyugvó kezének feje is fehérnek és finomnak tűnik a tűzfényénél. Amint azonban jobban megnézem, nem is olyan finom az a kéz. Inkább széles és tömpeújjú. És bármilyen furcsa, szőrnő a tenyerén. A lehelletétől szörnyű émeig is fogott el. A gróf észrevette borzongásomat. A kandalló túlsó felére telepedett. Hallgattunk egy sort. Aztán végre az üzletre tértünk. A gróf lelkes volt, midőn beszámoltam neki, hogy irodánk egy régóta lakatlan villát talált neki hozzá saját kápolnával. Az pedig kifejezetten mulattatta, hogy leendő birtoka mellett egy tébolyda működik.
8: Itt van! Itt vagy!
12: Itt vagyok, Mina.
8: Ki vagy?
12: Már rólam álmodsz. Ha árnyékot látszott, szíved mélyén, a véred sikolt.
8: Nem!
11: A szíved mélyén már az én szeretőm vagy.
8: Nem! Nem vagyok!
13: Ó, Mina! Mikor rájöttem, hogy talán soha többé nem enged el, megvadultam. Rontottam lépcsőn fel, lépcsőn le, próbáltam minden ajtót és kihajoltam minden ablakon, ám de hamarosan tehetetlenség váltotta fel dühöngő tébolyomat. Mina, rólad is kérdezett, mintha régóta ismerne már. De hát nem ismerhet. Ki ez? Miféle démon? Mina, soha többé nem látlak.
8: Hagyj békén minket! Mit akarsz tőlünk? Ki vagy te?
12: A semmi angyala.
8: Add vissza a férjemet!
12: Hallga! A tenger titkokat morajlik. Az emlékeid.
15: Élő holt lesz az az átka, aki botlik Drakulába, nem nyugodhat kereszt alatt, szolgálja a pokol urat.
9: Egy bizonyos Van Helsing professzor állt az ajtóban. Ő hozta el nekem szegény drága Lucym utolsó levelét.
11: Halálosan gyenge vagyok. A szememre már nem jött álom, csak a félelem, az álomtól való félelem. Jó gondoltam, akkor nem alszom. Ha ébren vagyok, baj nem történhet velem. A redőnyön valami verdes. A csapdosás oly erős, hogy már nem tudom, valóban az ablak mögül hallom-e. Ki az? Van itt valaki? Vonyítás jön rá válaszul a bokrok alól, mintha sebesült farkas várná, kívánná reszketegen a prédáját. Bárkit, aki most gyengébb, mint ő. Kinéztem a redőny résén. Az a nagy denevér. Ő az. Megint azt szeretné, hogy beengedjem. Nem. Pedig vágyom rá, hogy megtegyem. Már a kedves texasi kérőm vére lüktet az ereimben. Négyen adtak vért nekem, négyen életet, és ő ettől a negyedik élettől is megfosztana. Tudom, hogy ő az a férfi, a vörös szemű. Anyám jön be. Látván, hogy ébren vagyok, letelepedik az ágyam szélére. Mamikám, akkor megint támadt. A denevér. Anyám ijedtenül fel. Mi ez a zaj?
16: Nyugtatom, csak a szél. Nincsenek sárkányok, és nincsen gonosz, csak a szél. A szél tépte fel az ablakot. Olyan erővel csapódott ki, hogy összetört az üveg. Egy szürke farkas. Ő nézett be. Már nem denevér. De hogy került oda? A harmadik emeleten lakunk. Ó, Istenem, segíts! Anyám rémülten kap a szívéhez. Aztán rám dől. Hörög. Mami. Eltűnt a farkas. Helyette csillogó porszemcsék oszlopa. Bénán nézem anyámat. Meghalt. Tudom, hogy én se érem el a hajnalt.
14: Álmában, holtában Babirka néni él. Minden éjjel új életre kél.
16: Bőven bájom kicsi fiún, tipegő lányon. Indultok utánam vakon. Mina.
17: Háromnegyed 12-kor hatoltunk be ismét a temetőbe. A súlyos felhőzeten holtsugár hatolt át olykor. Egyre Artúron volt a szemem, nem rohanják-e meg fájó emlékei, amint a sírbolthoz közeledtünk. Meg kellett állapítanom, hogy apjától örökölt rangja új méltósággal ruházta fel.
18: A professzor megnyitotta a sírkamra kapuját, és látván a társaság tartózkodását, elsőül lépett be, és a koporsóra fordította a lámpást. Csavarhúzót vett elő. A professzor leemelte a koporsó fedelét. Üres volt.
17: Kiosontunk a kriptából. Puszpángok, fagyalok és síremlékek rejtekébe. A hold megint kibújt a felhők közül. Éjféli virradat. Homályos fehér alak. Ő volt az, Lucy. Egy sötét csomagot szorított magához, ám az arcát nem láttam, mert ráhajolt a karján hozott gyermekre.
19: Lucy! Lucy!
17: Apró nyikkanás. Álmából riad a kisded? Vagy egy kimúló nyúl sikolya? Lucy? Arthur lélegzete. Ő az. Lucy? A szeme vörös.
18: Van Helsing előlépett az árnyékból, és megemelte a lámpását.
17: Lucy, friss vértől vöröslő ajka, és egy csepp hófehér halotti köntösén. Meglátott. Felhorkant. Ó, Lucy, én emlékszem rád, álmatag és néha huncut tekintetedre. Rontás, fájdalom! Arthur a férje indult megfelé.
16: Gyere, szerelmem, hagyd a leselked őket, szerez végre nekem igazi szeretőhöz méltó gyönyörűséget.
17: Vásod bujaság szólt a szavából. Arthur tárt karokkal lépett felé.
18: Van Helsing közébük ugrott, és egy csipkebokorból font keresztel sújtott felé.
17: A démon visszarettent, és besuhant a sírkamrába. Kapuja előtt azonban megtorpant, és visszanézett. Négyszögre nyílt szájából dőlt az ocsmánság.

0: Amikor Van Helsing megsokalta, felemelte a keresztet és elhallgattatta vele. Suttogva kérdezte Arthurt.
1: Tegyek szándékom szerint? Feleljen lordságod. Tegyen, szakadt ki Arthurból.
2: A keserű pohár javát már kiürítette lordságod. Angliában vagyunk, ahol zsidó, anglikán, Mózessel együtt vallja mind, a vér az a lélek.
0: Ezután visszafordult a kriptához. Vállát a kapunak vetve betaszította azt, majd belépett a sötétbe. Odabent forrasztópálka, forrasz és petróleum égő került elő, meg a boncoló készlet. Amikor Helsing az égőt meggyújtja, a Dilly doktor a kezébe nyomja a csontfűrészt. Csipke bokorágát előkészíti.
2: Erdélyen innen, Magyarországon túl, a halált halogató vénektől kérdik Huncutul, élsz-e még? A Kárpátokon ez nem tréfa beszéd. Emitt egy szégyenbe esett leányról is sutyorogják, megmászta a pók. Amott a holtra vigyáznak, meg ne történjék vele, hogy élőre támad.
0: Arthur szó nélkül nyúlt a nyársért.
2: Nem titkolom, iszonyú pillanat lesz, ám aztán lordságod megkönnyebbülten hagyja majd el ezt a sírboltot. Fogja a nyársat a bal kezébe, hegyét illesze a szívtájára, majd bármi történik, ezzel a kalapáccsal a nyársat verje át a szívén. Aztán én levágom a fejét.
3: Drága húgom megvonaglott. Bíbor szája hátukra nyílt. Habot túrta kín az ajkán, ahogy a lord átütötte szívét. Nem bocsátok meg soha.
4: Itt van! Itt van! Segíts! Mina!
0: Odakint a természet. Pirkad. Madarak hívják a párjukat. Van Helsing egyre magyaráz. Én meg... mintha magam is ott lettem volna a kriptában. Látom Lucy levágott fejét Van Helsing kezében. A bajnak végére kell járni, uraim. Okát, ha lehetséges, megszüntetni a legjobb. Már tudom, ki az, aki a borzalmakat sorsunk elé hozta. Magad, Dracula.
3: Ma még mással alszol, de már rólam álmodsz. Véred, vágyad, örvény. Győztél, Mina, győztél.
0: Vacsorára megérkezett Jonathan. Szeretem őt. Ez most mindegy. Rám bízták az urak, hogy a jegyzőkönyvet én vezessem.
2: Amióta tehát ki maga látta a rémet, vagy színről színre, vagy a művét, és ezért az elpusztítására esküdött, tudnia kell, hogy mit tehet ellene, és mit nem. Bizonykodnunk hasztalan. A rém örök életet ígér. Ereje az emberi lélek felett csak is ez. Akit magáévá tesz, marásába, ezért rögtön nem pusztul bele, hanem erőt merít belőle, sőt, ha az áldozatának útját nem szegik, halhatatlanságot szerez. Ellenségünk talán nem a nyársaló Vlad Vajda maga, hiszen az ő feje külön temettetett el Snagov monostorában, noha mi Konstantinápolyról tudtunk. De ha ezt állítja, igen tanult Arminius barátom a Budapesti Egyetemről, akkor csak is neki lehet igaza. Tehát gonosztevő rémünk ama ősi borzalom valamelyik ivatéka lehet. Aki ükeinél is rémesebb tettekkel tartja rettegésben egész Bukovinát, Moldvát, meg a havasokat évszázadok óta. És most szegény Jonathan barátunk akaratlan segédletével átköltözött London nyüzsgő milliói közé. Mindjárt megérkezésekor láthattuk, mire képes. A Demeter hajó naplójából olvashattuk. A legénységét vesztett hajó viharos érkezése rával. Ő maga ama kutya képében ugrott ki a partra. Drága Lucinket végre lelke nyugodhat békében, de nevérré változva látogatta. Akaratát Jonathan barátunk a megmondhatója farkasokra is rákényszeríti. Megjelenhet csillogó porszemcsék ködében. Lucy utolsó fejezésében olvashatjuk, hogyan jár ki be akár újnyi ajtórésen. enni nem esik. Jonathan több mint egy hónapig élt a fedele alatt, de táplálkozni nem látta. Igaz?
4: Nem.
2: Ám mintha az életéhez nem csupán más vérére lenne szüksége.
4: Nem.
2: Gondoljuk meg az utipodgyászát.
4: Nem.
2: Azt az 50 láda közönséges földet. Lehetséges, hogyha a kápolnájába átmennénk, és a földet széttalicskáznánk, televényétől fosztanánk meg. Ám az is meglehet, hogy a földdel a messze környéket csak összeferteznénk. Továbbá a rém ereje 20 emberrel ér fel. Akár Jonathan barátunk vörös szemű kocsisára gondolunk megérkezésekor a Dracula várba, akár a Demeter legénységének elveszejtésére. Mellesleg a hajónapló olvasása közben azon is borzonghatunk, hogy talán még az elemeknek is parancsol. Számítsuk ehhez évszázados gonoszságát, ebbéli bölcselmét, és nyilván látjuk, milyen félelmetes ellenféllel kerültünk szembe.
3: Mina, szép vagy. Vársz rám.
1: Mintha szólna hozzám.
3: Belőled beszélek.
2: Ahogy az ördög a tömjén füsttől, úgy tart a rém a szentelményektől, vagy akár a csipke rózsa fájából tákolt kereszttől. A mi célunknak azonban megfelel a fokhagyma és a szentelt ostya. De mi az igazi célunk? Hogy elpusztítsuk, de legalábbis kiűzzük Angliából. A legtöbb sikerrel az kecsegtet, ha a kápolnában tartott földjét megszenteljük.
3: A tenger morajlik. Sóhaja emeli kebledet.
0: Peregni kezdett az életem akkortól, hogy Jonathan útnak indult Erdélybe. És az események minden képét, mintha tragikus erő gördítette volna elém. Lucy.
5: Jóba Birka néni, nem kell tőle félni. Jóba Birka néni, nem kell tőle félni.
0: Mintha a kérlelhetetlen sorsművelet volna Jonathan utazása, de az én látogatásom is Lucynél. Mert ha nem megyek, ki tudja, talán ma Lucy boldogan él Arthur oldalán. Éjféli holdkúros sétáira az én érkezésem után indult újra. Ha én nem tartom remek kikapcsolódásnak azt a sok temetői kiességet, nem találkozik a gróffal. A grófot nem én vonzottam oda. Tessék, már megint sírok. Így emésztődtem jó darabig, amikor távoli bagoly húhogásra lettem figyelmes, majd a környékbeli kutyák vészes vonítására. Itt van. Értem jött. Az ablakbéli látvány elálmosít, és tagjaimban olmos fáradtság terjedez. Alig bírok bevánszorogni az ágyba. Álomba zuhantam. Egyszer felbuktam belőle. Mintha Jonathan hajolt volna fölém.
3: Bámulja a sebet a nyakadon, Mina.
0: Miért bámulod a sebem, Jonathan?
4: Mert...
3: Lelki furdalása van miattad. Ha jobban vigyáz rád, nem érhetlek el, azzal vádolja magát.
0: Mi történt velem?
3: Vigyázok rád.
0: Mint Lucyre? Az én fejemet is levágja majd, professzor.
2: Ha jó halált szolgálhatom, bízvást állok Isten ítélőszéke elé. De kegyednek még nem szabad meghalnia. Magát a rém nem emésztheti el.
0: Hogy nem? Miért nem?
4: Három címen megtaláltuk mind az 50 ládát. Megmentlek, Mina.
2: Egy híján mind az 50-et. Felnyitottuk a ládákat, és a földet beszórtuk ostyával.
4: A rémnek Angliában többé nincs helye.
2: A rémnek Angliában többé nincs helye. De követnünk kell, bármerre tart is, mert kegyedet is megmarta, maga drága.
4: Mi lesz vele?
2: A A rém nem nyughat többé a szentelt ostjával meghintett hazai földjében. Nem tudjuk azonban, minek kell a nyugvásához hazai televény. Amikor erről érdeklődtem, Budapest hé professzor barátomnál homályos célzással válaszolt. A magyarok tor szaván tűnődött. Miként alkalmazzák az emberhalált, vagy a disznóölést követő holt engesztelőre. Majd közel-keleti zaránduk útjának tapasztalására tért át. Mire a gyászos hajtépés, ruhaszaggatás, sőt, a megszomorodottak, akár az ujjukat is levágják, és halottuk után vetik a sírba. Ez az élők kapcsolata a holtakkal.
4: Szeretlek. Mina.
2: Tegnap találkoztunk vele személyesen is. Feszült pillanatokba telt, amíg a kápolna bejáratában megjelent. Egy iramodással berobbant. Mint egy pár duc ugrott el közöttünk, és az ablak közelében állapodott meg. Az a gúnyos mosoly. Harker a bejáratot eltorlaszolta, aztán csatárláncban megindultuk felé. A vérszopó, de ne vér. Jobban meg se nézhettem, mert a jó Quincy félfordulattal belevágta araszos vasú vadászkését. Fegyvere nem fogta, de a kabátja hosszan felhasadt a mellettáján, és a zsebéből egy nagy kötek bankó és aranypénz hullott ki. Quincy újabb döfésre készült, én azonban a keresztet emelve léptem közéjük, és a többiek, ahogy közelebb nyomultak, ugyancsak a keresztjüket tolták a gróf elé. A gróf felsöpörte a padlón fekvő bankjegyköteget, és nekiugrott a zárt ablaknak. Ott megint szembe fordul velünk.
3: A birkák nem lepik meg a mészárost, amikor neki tódulnak fehér pofájukkal. Alattvalóm és táplálékom valahány.
2: Aztán eltűnt az ablakrésen keresztül. Egyetlen ládát mentett meg, azzal szállt hajóra, hogy meneküljön. És nekünk üldöznünk kell akár a pokol tornácáig, és meg kell ölnünk őt, Mina.
0: De miért?
2: Azért, mert kegyedet marásával megfertőzte.
0: Most mi történik veled? Hol vagy?
3: A ládában fekszem. Útban hazafelé.
0: Futunk utána.
3: Csak elhoznak téged nekem.
0: Kiokoskodták, hogy Bukovinának igyekszel. Azt is tudják, hogy egy Katalin cárnő nevű hajóval utazol.
3: Ügyes.
0: A hajó először Várnában köt ki. Ott fognak várni rád.
3: Mostantól mindenről tájékoztatsz. Szerelme.
2: No, az időnek bővébe jutottunk, de a dolgunk bajosabbá vált. Bocsássa meg, Jonathan, de a gyakorlott szem megállapíthatja a felesége arcáról, hogy a vérszopókkal való apró hasonlatosságok már ütköznek ki rajta. Mi pedig Dracula után igyekszünk a hazája felé, ahová ládájában magát visszamenekíteni. Ne feledjük azonban, hogy ha visszajut, podgyászára szüksége többé nem lesz. Már a havasok felé közeledve is egyre nő majd a hatalma, ha egyébért nem, az ott lakók félelme miatt. Gondoljunk a haláltánc ábrázolásokra. A csontvászként megjelent kaszás maga is halott, és én látjuk, halott ragadja el a halottat a ma nép hitében. Eszerint minden halottra gyanakszanak, hát ha a kaszás az maga, hiszen hitük szerint természetes halál nincsen. Ezért, és nem másért tesz szemrehányást magának a hátra maradott, mondván, hogy szerettére nem eléggé vigyázott. S e tépelődés, mint egy hivogatója a rémnek. Mina asszony lelkifurdalása Lucyért és önért, tisztelt Jonathan, idézte meg közénk a démont.
0: Várnában vagyunk. A Lord az állomásról nyomban a konzulátusra siet, nem érkezett el a címére a hajóról valami távirat. Megfészkelődtünk az Odysseus szállóban. Szinte mindig alszom. Van Helsing kitalálta, hogy hipnotizál, hát ha ezzel kapcsolatba kerülök veled. Hókusz-fókuszolt, füllentek egy kicsit neki. Látni különben tényleg semmit sem látok. Hallom csak, hogy a hajód oldalát hullámok nyaldossák, és hallom a kötelek pattogását a vitorlán. Átszéllel haladsz?
3: Igen.
0: Itt várnak rád?
3: Várjanak.
0: De ők mindent megtettek a megölésed érdekében.
5: A hatóságnak nincsen ellenére, hogy a hajódat a Lord saját felelősségére átkutassa.
3: Kutyák.
5: Apróra megbeszélték, mi a teendő, ha a hajóra feljutnak. A ládád megnyitása után a cövekelés, aztán a fejed leoperálása. A professzor szerint rendőri eljárásról, vagy törvényszéki boncnokok akadékoskodásától tartani nem kell, mert a tested majd pillanatokon belül porrá omlik. Ez igaz?
3: Előtt kiszállok.
5: Én úgy tettem, mint akit a hír megrendít. Valóban így is volt egy kicsit. Mert ha nem visznek el hozzád, akkor mi lesz velem? Magam, hogy menjek utánad?
3: Lassítsd az útjukat.
5: Ég egy seb a tenyeremen. Véletlenül szentelt ostját vettem a kezembe. Meddig tart még?
3: Hozd őket elém.
5: Jonathant nem. Már többet késtünk 3 óránál. Van Helsing hipnotizálni próbál.
3: Tévezd meg a sarlatánt.
5: Tudják, szerelme. Tudják, hogy az életre alatt mentették ki a ládádat a hajóról. Kikövetkeztették, csak is a folyó menekülhetsz felfelé egészen a havasokig. A cigányaid megbízhatóak?
3: A kutyáim nem farkasok.
5: A Lord és Jonathan csigás gőzhajót béreltek. A doktor és Quincy lovon haladnak a folyó mellett. Van Helsing elébed akar vágni velem, hogy előtted érjünk a várathoz. A fészkedet akarja kifüstölni, hogy ott se találhass többé menedékre.
3: Állítsd meg!
5: De mit tegyek?
3: Öld meg!
5: Drága! Indulunk Van Helsinggel a váradhoz. Már otthon vagy? A professzor mindenféle vegyszert vásárolt össze, és egész éjszaka bombákat gyártott. Nehéz a szíve. Hajnalban Van Helsing hipnotizált. Tényleg semmi más nem látok belőle, mint sötét örvénylést, és hallom cigányait káromkodása. Akkor nem vagy még otthon. Délre felkaptattunk a hágón. A professzor neki eresztette a lovakat. Megpróbáltam figyelni az utat, de elbóbiskolok. Mire ébredek, már hanyatlóban a nap. A lovak kocognak a sűrű havazásban. Van Helsing szól hozzám. Úgy érzi, talán körbejárunk. Nem árulom el neki. Addig úgy se találjuk meg a várat, amíg le nem megy a nap. A tűz csalta ide a farkasaidat. A váradat őrzik. Húzódnak, mint közele. A lovak rúgnak, kapálnak, nyihognak, a professzor nem győzi csitítani őket. De hát mégis itthon vagy már. A hópelyhek kavargásában, mintha táncoló rend támadna. Bízom benne. Van Helsing szoros kört hint a szentelt ostjából. Fáj nekem ez, de mit tehetek? A lovaink csánkjuk közé fektetett orral feküsznek, és már csak nyögnek akár a nagy betegek. Miért nem szólsz hozzám? Felkért a teli hold. Lovaink megfogytak. Ott tornyosul előttünk a várad. Van Helsing magához veszi a bombáit. Nekem a lelkemre köti, ne lépjek ki az ostya körből. Miért tenném, ha nem jössz értem? Nem is lennék rá képes nélküled. Óra múltán egy, aztán rá 10 percre 2 hatalmas robbanás. A várat füstölgő rommá rogyott. Nem sokára megjelenik a professzor. Az idő fájdalmas lüktetése életre zsibbaszt. Délelőtt lett. Kikerüljük a lódögöket, és összeszedjük, amit gyalogszerrel levinni lehetséges. Először azt hiszem, sziklák között járunk megint. Aztán látom, hogy ami a szememben sziklaszál volt, az csak egy óriási földgyerek, akibe görcsös szőlőtövek kapaszkodnak. Most jössz felé. Most? Így? Hoznak a cigányaid? Elkéstél, szívem. Van Helsing elhelyezi az utolsó gombáját. Engem megint az ostoba ostjái körébe von. A cigányok lassabbak a kaptatón. Mögöttük nem veszik észre a Lord és a férjem. Oldalukba pedig a texasi és a dili doktor kapnak.
0: Vége. A robbanás a kocsit, a két igás lovat meg a hajtót levetette az útról. A láda, a ládád, benne te, a cigányok sápítoznak, a láda fedele félre. Ott fekszel hazád földjén, szólj hozzám! Oh, Jonathan emeli meg a fejedet a hajadnál fogva. Mr. Morris vadász kése a nyakadon. A Lord vett néhány fontot az összetört szekérért és az igás lovakért. A cigányaid már is az ő szolgái. Néztelek! Elporlattál, drága! Kívülállok az ostya körén? Ha? Ámultan veszem észre, hogy nem vagyok többé élő halott. Csak téged szerettelek igazán valaha, Lucy. Most haza akarok jutni. Leülni a partra. Oda, ahová a temető sírkövei egyre a fövenyre hullanak. És hallgatni a tengert, mint ma rajlik.

Hallgasd a tengert. Bram Stoker Drakula válogatott rémtettei című regényéből Bartos Tibor fordítása alapján írta Schulz Sándor. A szereposztás: Lucy Vasvári Emese, Mina Bertalan Ági, Drakula Halász Péter, Van Helsing Sinkó László, Renfield Rajhona Ádám, Jonathan Kerekes József, öregasszony Molnár Piroska. A felvételt Magsai Helga és Varga Károly készítette. Zenei szerkesztő Molnár Csaba. Dramaturg Marsa Léva. Rendezte Hegyi Árpád Jutocsa.

A befejező rész hangzott el. A hangfelvétel 2006-ban készült, és legutóbb 2013. augusztus 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovits Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
5: Hogy megy a munka?
6: Kedélyes szakma.
7: Erre van épp a rengedélyünk.
8: Ez nem magának való társaság.
3: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő beszámolt, hogy délután mínusz 135 cm volt a Duna vízszintje Paksnál, és az előrejelzések szerint holnap és holnap után is lassú javulás várható. Esély van arra, hogy a Duna ausztriai vízgyűjtő területein jelentősebb eső hullhat. Úgy fogalmazott, a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nő a fogyasztás. Továbbra is fenntartják a vasúti teherforgalom korlátozását. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között holnap és csütörtökön sem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentik. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Közben ma is megdőlt az országos és egyben a fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten a Jánoshegyen hajnalban 26,1 fokig hűlt le a levegő, napközben 40,3 fokot regisztráltak Újpesten. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlőegységét, így délelőtt visszaköltöztethették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, két beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. A főigazgató hozzátette, ezen túl menően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Idehaza elsőként a miskolci Cinefesten lesz látható Reisz Gábor új Földszint című filmje. A világpremierre egy nappal korábban, szeptember 3-án a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon lesz. A magyar-olasz koprodukcióban részben közösségi finanszírozással készült film egy festőművészből lett banki alkalmazott éjszakáját követi végig. A rendező első filmje 2014-ben elnyerte a fesztivál nagydíját. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 23 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 31-32 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Hajnalban 18-24, délután 37-42 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó pedig 28 fokos. Hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk, 22 óra múlt, 4 perccel.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy poros családi fotóalbum lapozgatása közben régi, elsárgult felvételek akadtak a kezembe. A kis szamos Korhadfahídjánál állok 5 évesen, az első paptetűmmel. A horgászfelszerelés részeit otthonról loptam. Gombostűből hajlított horgot kötöztem varrócérnára, a buktató pedig parafadugóból készült. Apám, a szegény istenfélő szabómester úgy elvert, hogy 28 éves koromig képtelen voltam kimondani azt, hogy félszegúszó lapos hal. A horgásztörténeteket egybegyűjtő kötetek általában ilyesmi mondatokkal szoktak kezdődni. Én azonban sosem jártam a kisszamos partján, a kézügyességem pedig akkor sem tette volna lehetővé, hogy gombostűből hajlítsak horgot, ha ez a képtelen ötlet egyáltalán megfordult volna a fejemben.

0: is. Szili László horgász történetei. Első rész.
1: A dolog az én esetemben úgy kezdődött, hogy egy este dr. I. barátom a kíváncsi korboncnok szobájában arról beszélgettünk, vajon elmebetegnek tekinthető-e valaki pusztán amiatt, ha közszereplései alkalmával mindig magával visz egy dinnyét. Az izgalmas társalgást dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd szakította meg, aki mostanában minden idejét kedvenc hobbiának szenteli, vagyis szarvasmarhákat fényképez. Az asztalon szétszórt egy egész cipődoboznyi friss nagyítást. Elborzadva összenéztünk, aztán dr. I. hirtelen megkérdezte: hogy is volt azzal a halradarral? Az öreg I. felkapta a fejét.
2: Mi az, hogy halradar?
1: Nagy levegőt vettem, aztán belevágtam. A volt csajom szerint a technológiai fejlődés érthetetlen torzulása, hogy mindjárt itt van 2001, és még mindig alig néhány fajta Dauer létezik. A fodrászattal szemben a horgászcik ipar viszont orbitális sebességgel fejlődik. Új év napján azzal hívott fel az ügyeskezű boncoló orvos, hogy ugorjunk már le az ecsédi bányatóra kipróbálni az új halradarját.
3: Jégen keresztül is működik. Az a lényeg, hogy az ultrahangos adó és a jég között ne maradjon levegőréteg. Már ki is találtam, hogyan csináljuk. Tudod, van a radar képernyője és a hozzá csatlakozó érzékelő fej, ami egy drót végén lóg. Na, ezt a fejet bele kell tenni egy vízzel megtöltött kotomba, és végighúzni a jégen.
4: De mi van, ha nem tök sima a jég?
3: Húbazd meg. Tudod mit? Előbb végig szórjuk a jeget sóval, hogy megolvadjon a felszíne. Átnézzük az egész tavat, és a legnagyobb csukák fölött léket fúrunk.
1: Másnap hajnalban egy halradarral, egy csomag Deep Impact Rasta Vision kotonnal, 5 kiló jódozott konyhasóval és 8-8 csukázó bottal jelentünk meg az ecsédi tópartján. Dr. I. hajából szalmaszálak meredeztek. Ami kilátszott a szeméből, az annyira ijesztően csillogott, hogy nem mertem megkérdezni, hol mulatott az éjjel. A jeget persze vastagon ráfagyott kásás hó borította. A tó közepe táján gonosz facsonkok álltak ki egy hosszú repedésből. A legmélyebb pontja 28 méter. Tavasszal majd megtalál egy koránkelő busahorgász. Fiatal vagyok. Nem fogtam még se vizát, se tüskés pikót.
5: Senki sem szeretne könyvmoly lenni, de ez elég kifogás ahhoz, hogy értelmünket ne építsük ki.
6: Mi van?
5: Marilyn Vos Sava, annak a világ egyik leghatékonyabb gondolkodójának híres kérdését idéztem.
6: Beszartál?
5: Csak arra céloztam, hogy most még racionálisan végig gondolhatjuk, hogy megérje.
6: A probléma kezelésének két fő feltétele van. Az első, hogy fel kell ismerni a fenyegetés jellegét. A másik, tudni kell, hogyan lehet térdre kényszeríteni.
1: Dr. I. lesújtó tekintettel a kezembe nyomott egy króm acéllapos üveget. Rövid, de intenzív barátságunk során megtanultam, hogy semmiképpen sem szabad ellentmondani neki, ha Benjamin Netanyahu Hogyan lehet legyőzni a nemzetközi terrorizmust című kézikönyvéből idéz. Ezért gyorsan meghúztam az üveget, aztán kibontottam egy zacskó jódozott konyhasót. A parttól befelé haladva beszórtunk egy jó 20 méteres sávot. Dr. I. fél métert sem húzhatta a vastag drót végén fityegő vízzel teli kotont, amikor hevesen sziszegni kezdett felém.
6: Gyorsan a fúrót! Valami nagy dög fekszik pont alattam, 5 méter mélyen.
1: Életem kockáztatásával bekúsztam a recsegő jégen, és furtam egy lyukat. Sorsot húztunk. Dr. I. vesztett, így mehetett tovább radarozni, én meg bodorkát nyársaltam az egyik csukázom hármas horgára, és bedobtam a légbe. A parton ekkor kék mackóba, ízelt lábú dzsekibe és bőrpilóta sapkába burkolt benszülött horgász jelent meg. Töprengő arccal bámulta egy ideig, ahogy a rózsaszín síruhás Dr. I. egy fekete műanyag dobozkához drótozott óvszert húzigál fel alá a tó közepén. A jég felszíne persze rücskös maradt a sózás ellenére, ezért a koton fél percenként kipukkant. Dr. I. ilyenkor hörgött egyet, majd újabb rasztadrémet vett elő, feltöltötte egy 5 literes marmonkannából, belehelyezte a vevőfejet, rákötözte a drótra, és konokul folytatta a húzikálást. Az ízelt lábú Jack is közelebb óvakodott.
7: Maga meg mit csinál?
6: Radarozok.
7: Annak mire jó?
6: Csak ott vágunk léket, ahol halat látunk. Nézze meg, itt mutatja a monitor.
7: Szart se ér az ilyen.
6: Aha. Na fogadjunk. Keresek magának egy halat. A barátom fúr egy léket, és 10 percen belül meg lesz a csukája.
1: A radar haljelzője 2 méteren belül pittyegni kezdett. Megragadtam a kis baltát. A benszülött hitetlenkedő mormogással apró kárászt lógatott a frissen kivágott légbe. Az események azután gyorsultak fel, hogy a helyemre visszaérve sehol sem láttam az úszómat. Gondolkodás nélkül bevágtam. A lég áttetsző vize felkavarodott, a bot pedig recsegve meghajlott. A benszülött váratlanul elbődült a hátam mögött, és ő is bevágott.
8: Meg vagy te!
1: A zsákmányom ugyan nehéz volt, de alig védekezett. Mire kicsúsztattam a jégre, az extázisban radarozó dr. I. pont visszaért. Te vagy az orvos. Mi ez?
6: Házi sertés. Pár napos lehetett.
1: A benszülött ekkor döntő hibát vétett. Az utolsó cseppig ki akarta élvezni a helyzetet, ezért megfogta az oszlásnak indult malacot, odajött hozzánk, és az állatot hanyag mozdulattal dr. I. lába elé hajította. A jég ezt már nem bírta, és minden recsenés nélkül beszakadt alattunk. Legalább az ezoterotikus regénytárat kiolvashattam volna. Gondoltam utoljára, aztán elmerültem. Derékig. Mert hogy a víz nem volt 1 méteres sem.
6: Kurva radar! Rosszul mérte a mélységet.
1: Dr. I. a csecsemő rózsaszín síruhájában vigyorogva gyorsan kihúzott minket a partra. A benszülött olyan embernek tűnt, aki képtelen értékelni, hogy egy csodás technikai gigszerből kifolyólag mégsem lett belőle harcsatáplálék. Csöpögő mackó alsójában áldáz arccal közelített dr. I. felé, kezében a légvágásra használt kisbaltával. A kísérletező kedvű korboncnok hatalmas termete ellenére konfliktus kerülő típus, ezért a kocsi felé hátrálva még egy kísérletet tett.
6: Nézze meg az önről készült fényképet. Úgy nézze, mintha idegent látna. Képzelje most azt, hogy ez az idegen a broker, a kalahári sivatagbeli benszülött, a művész. Csak éppen az ön arcvonásaival. Vegye most elő a tükröt, és sorban képzelje mindhármat a látott arcba, úgy, mintha mindegyik az ön édesanyjának gyermekeként jött volna a világra. Mit lát ön valójában?
1: A benszülött felemelte a baltát. Dr. I. tovább próbálkozott.
6: Reflektáljon a tükörképre. Látni fogja, hogy ön olyan emberi lény, akit nem csak az öröklés, hanem a körülmények is alakítottak.
1: A pilótasapkás azonban vagy nem merült el eléggé az agyépítés kézikönyvében, vagy mostoha körülmények között alakulhatott a személyisége, mert ütésre emelte a kis baltát. Rettenetes csapdába kerültem. Ha feláldozom dr. I-t, a kocsi megmenekül, viszont egyedül kell járnom horgászni. Nem is tudtam volna hirtelennyében megbirkózni a dilemmával, de a lecsapni készülő mackónadrágos ekkor észrevette, hogy a halradar, amelyet a doktor halált megvetve kimentett a tóból, ott csöpög a parton. A kivételes pillanatot kihasználva az autóba taszítottam a barátomat, és gáztattam. A benszülött vonagló arccal lecsapott a folyadék kristályos kijelzőre.
6: Beperelem!
1: Üvöltötte a doktor magából kikelve. Én a helyedben nem tenném be a lábam egy bírósági épületbe. Néztem mélyen a politoxikomán korboncnok szemébe. Dr. I. 24 órás tombolás után édesdeten elaludt. Amikor felébredt, belátta, hogy a lehető legszerencsésebben úsztuk meg az esetet, tett néhány keserű megjegyzést a csúcstechnika megbízhatatlanságára, aztán megvette Hermann Otto Ősi magyar halászmódszerek című könyvét.
9: Elképesztő. De ha jól emlékszem, mégsem tértetek vissza teljesen az ősi halászmódszerekhez. A múltkor például elköltötted a fél fizetésed egy ilyen hatalmas felfújható izére, amit azóta sem láttam.
1: Csak nem a bellibótról van szó. Dr. I. arca fájdalmasan megrendült. P.G. Woodhouse valami ilyesmire gondolhatott, amikor Mr. Cornelius-t olyan emberként jellemezte, aki úgy néz ki, mint egy sámán, akinek szóváltása támadt az áldozat özvegyével. A halradar affér ugyanis nem tudta kioltani dr. I. lelkesedését a horgászcikk ipar értelmetlen találmányai iránt, ezért nem is lepett meg különösebben, amikor röviddel később egy langyos tavaszi délután vaskos katalógust lobogtatva rontott be a szobámba.
8: Hallottál már a Beli bótról?
1: Gyors észjárású vagyok, de a pocakcsónak szó összetétel hallatán csupa olyan tárgy képe jelent meg előttem, amelyek egyikét sem hirdetnék vaskos katalógusokban. Így hát bevallottam, hogy sohasem. A korboncnok hamar felvilágosított. A Beli bót a pergető horgászok álma, amely egy csapásra megoldja mindazok gondjait, akiknek nincsen sem csónakjuk, sem utánfutójuk, viszont feltett szándékuk, hogy a víz közepén a biztonságos parttól elszakadva keveredjenek bajba. A tárgy maga amorf traktorgumi belsőre emlékeztet, amelybe az áldozat felülről belemászik. Az alsó traktusa úgy néz ki, mint egy a felső gyűrűhöz forrasztott guminadrág, minthogy az is. A prospektus szerint ez több előnnyel is jár. Lábunk nem lesz nedves, nem fagy le, és védve lesz a piócáktól is. A teljes felszereléshez ezeken felül két békauszony is tartozik, a pocakcsónak használója ezek nélkül ugyanis legfeljebb szomorkásan lebeghetne a apartmenti békanyálasban. Dr. I. máskülönben kritikus észjárású, de a horgász felszerelést reklámozó kereskedelmi szóróanyagok hatására elveszi a józanságát. Ennek megfelelően mindenáron rá akart beszélni, hogy mindketten vegyünk egy-egy pocakcsónakot. Azt javasoltam, hogy először vegyen ő egyet, próbáljuk ki, aztán ha bevált, akkor rohanok a boltba. Az első tesztelést a Duna rácalmási szigetén végeztük. Dr. I. félórás kemény pumpálással felfújta a Beli bótját, beszuszakolta magát a guminadrágba, és felcsatolta a békauszonyokat. Őszintén sajnáltam, hogy néhány sirályon és koratavaszi csoportszexre érkezett bodobácson kívül senki nem lehet tanúja annak, ahogy a bálna termetű korboncnok traktorbelsővel a derekán belecammog az áradó Dunába. A terv az volt, hogy a folyóba több száz méterre benyúló kőgátak mögötti állóvízben fog navigálni, és megpróbálja kifogni a kövezés tövénél lapuló süllőket. Én ugyanezzel próbálkoztam a gáton mászkálva, hogy összetudjuk hasonlítani az eredményeket.

0: Kezdetben kétségtelenül úgy tűnt, hogy a pocakcsónak verhetetlen találmány. Az én horgom minden második dobásnál beakadt a feneket borító kövekbe, a korboncnok viszont függőlegesen tudta leengedni a csalit a legjobb helyekre, így sohasem akadt el. Fél óra leforgása alatt fogott is két éppen méretes süllőt, ami visszataszító módon megnövelte az önbizalmát. Bilincsre akasztotta a második áldozatot, újabb halfilét tűzött a horogra, és ellebegett a kőgáz spicce felé, ahol állítólag egy elsüllyedt uszály feküdt a fenéken. Nem telt bele két perc, és a doktor a párzásra készülő kakadú jellegzetes nászkiáltását hallatta, ami nála a kapás eltéveszthetetlen jele.
1: Ez valami óriás!
0: Dr. E. a bevágás után meglepő sebességgel cikcakban kezdett úszni. Úgy látszik, tényleg fogott valamit, állapította meg magamban, amikor a zsákmány úgy döntött, hogy elég ebből az állóvízi pocskolódásból, és a folyó közepe felé vette az irányt. Az események ekkor felgyorsultak. Dr. E. teljes erejéből húzni kezdte a halat, amivel természetesen csak annyit ért el, hogy még gyorsabban hasította a vizet az áramlás irányába. Harapd el gyorsan a damilt! Kiáltottam a szédítő iramban távolodó korboncnok felé.
1: Nem bírom! Egy fonott zsinort raktam föl, és nincs nálam kés!
0: Ezek voltak az utolsó szavai. Mivel a pocakcsónak elérte a sodorvonalat, és másodpercek alatt eltűnt Dunaújváros irányába. Már teljesen besötétedett, és éppen azon gondolkodtam, hogyan adhatnám be tapintatosan a dolgot a tisztességben megőszült ípapának, amikor tülkölés hallatszott, majd begördült egy kis teherautó platóján a lelappadt pocakcsónakba burkolt reszkető doktor E-vel. Paksnál fogta ki egy filantróp halász. Pénz persze nem volt nála, de az emberbarát az 5 kilós növendékharcsa fejében hajlandó volt visszafuvarozni. Barátomat nem törte meg az eset. Életében nem fogott még ekkora halat. Pusztán annyit jegyzett meg, hogy a belibót ezek szerint inkább állóvízi eszköz. Május végén újabb bevetésre indultunk, a Balatonba torkoló Máriai árokra. Errefelé állítólag hatalmas csukák élnek, és ilyenkor ívnak a harcsák is. A kiszemelt horgászhelynél egy keskeny, alig másfél méter széles, de igen mély csatorna ágazott ki az árokból. Benszülött kémeink szerint a harcsák az alámosott, üreges partoldalban ívnak, és vadul rávágnak az eléjük lógatott pióca csokorra. Dr. E. felöltötte a gumiszerelést, és becsobbant a vízbe.
1: Végig megyek a part mentén, és kifogok minden harcsát.
0: Egy óra múlva némileg lelohadt lelkesedéssel tempózott vissza, de nem adta fel, és éles balkanyarral befordult a keskeny csatornába. Egy sás csomó gyanúsan megmozdult.
1: Itt pettingelnek a harcsák.
0: A pocakcsónak optimista mestere a növényzet tövéhez pottyantotta a piócáit. Az úszója rövid ideig mozdulatlanul lebegett, majd hirtelen eltűnt. Dr. E. jellegzetes nászkiáltásával egy időben bevágott. A harcsa villámgyorsan elindult vele a bereg belseje felé. A parton futva követtem az eseményeket. A meglepett ragadozó egy ideig konokul tört befelé, majd gondolt egyet, és megfordult az ellenkező irányba. Dr. E. izgatottan csévélte vissza a damilt, hogy az meg ne lazuljon. A harcsa átúszott alatta. A rozmártestű boncoló orvos derekán a belibottal képtelen volt megfordulni a keskeny csatornában. A nagy erejű állat így először a víz alá húzta a botját. Az elszánt doktor azonban nem engedte el az értékes felszerelést. A következmény előre látható volt. A kétségbe esetten erőlködő Dr. E. egyszer csak nagy cuppanással fejre állt a vízben. Kíváncsian várta, mi lesz a dolog kimenetele. A túlsó parton ekkor kisebb benszülött csapat jelent meg. Az arcukon tisztán látszott, hogy erre a látványra nem voltak felkészülve. Mondhatni ledermedtek, mint Bayer Zsolt a Hanuka bálon. Amiért egy pillanatig sem hibáztattam őket. Az avatatlan szemlélő csupán annyit látott, hogy a csatorna közepén vaskos gumigyűrű úszik, melynek közepéből két békatalban végződő guminadrágos láb mered kapálózva az ég felé. Vadonatúj külföldi horgászmódszer, később majd mesélek részleteket, de először próbáljuk kimenteni, kurjantottam feléjük. Az egyik benszülöttnél szerencsére volt egy vágóhorog, amellyel gyorsan megcsákjázta az egyre ritkásabban kapálózó doktor E-t, és kihúzta a partra. Ha ilyennel próbálkozik, legközelebb vegyen oxigénpalackot is, javasolta kedélyesen, majd mesterséges légzést alkalmazott.
2: Horgásszótár. Amúr.
0: Az amúr olyasmi, mint a szenes ember, akit soha senki sem látott, de mindenki tudja róla, hogy a legdurvábban szemétkedik a kisgyerekekkel. Az átlagos horgász annyit tud az
2: amúrról,
0: hogy Ázsiából betelepített nagytermetű növényevő és sokkal keményebben húz fárasztás közben, mint a hedonista magyar fajok. Az
2: amúr
0: gyors kirohanásai egyenesen legendásak. Ha tehát egy kisebb bagolykeszeg elszakítja a fenekező sportember kisúj vastagságú damiját, az elég, ha csak annyit mond jelentőség teljesen a körülötte állóknak,
2: amúr
0: volt, mire azok ájtatosan hűmögnek és hálát adnak az égnek, hogy nem az ő horgukra ette rá magát az ázsiai fenevad.
2: Balin.
0: A természet kegyetlen vicce, hogy a legnagyobb étvágyú ragadozó halnak nincsenek fogai. Ez azonban nem egyedülálló jelenség. Nekem sincs például kimeríthetetlen bankszámlám. A nagyszüleim tolnai házának kertjében a szaletli mellett furcsa disznónak, kicsi tyúknak nagyméretű ól áll. 7 évesen ebben az ólban fejtettem ki a női meztelenségről vallott William Blake-i nézeteimet a szomszéd Editkének, aki ennek ellenére sem vette le a bugyját.
2: A Balin
0: legalább ennyire tartózkodó. Az elé dobott szimpla villantón csak mosolyog. Ha Wobblert lát, még a szomszédokat is áthívja egy kis közös rötyögésre. Szerencsés esetben műléggyel megfoghatjuk.
3: Etetés. Szili László horgász történetei. Az első rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd, Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.

0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Képzelj el valami ilyesmit.

0: mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. Második rész.
1: Képzeld el, hogy most felemelkedünk. 10 000 méter magasba emelkedünk. Ott is maradunk egy ideig. Aztán leereszkedünk, és amikor leereszkedünk, akkor az már egy vadonatúj kontinens, Amerika. Képzeld el, hogy New York. Képzeld el, hogy azok az elképesztő boszorkányfények. Képzelj el egy repülőteret, ahová Colin repülője megérkezik. Mert megérkezik ez a repülő. Colin túlesik egy vizsgálaton, ami azonban az ő esetében kicsit másképp alakul, mint a többieké, mert hát már amúgy is eléggé föltűnő figura. Egy magas, vékony, abszolút klossár külső, egy koszos, nagyon koszos, hosszú kabát, kicsi fej, kopasz fő, hatalmas, elálló csula fülek és kék szem. De ha ez nem volna elég, akkor az a tény, hogy mindenfajta podgyász nélkül érkezik. Ez egy külön vizsgálatra ösztönzi az Immigration Office hivatalnokait, ahol még bevetnek egy tolmácsot is, egy magyar tolmácsot, hogy kikérdezzék Colimot, mit akar, mihez fog, ha ide jön, minek jött ide. És akkor Colim nagyon megörül ennek az embernek, ennek a magyar nyelvű embernek, és már kezdeni kiönteni a lelkét, de hát természetesen erre itt nincs mód. És miközben a hatóság úgy dönt, hogy rendben beengedik Colimot Amerikába. Mehet. Hiszen nem találnak nála semmi olyasmit, ami megakadályozna őket ebben a döntésükben. Nem találnak mást, mint a kabátja egyik szárába bevarva egy jelentősebb mennyiségű készpénzt, a másik a kabát szárba pedig egy teljesen magánjellegű kéziratot, mint az kiderül a kikérdezés alatt. És ezt nem ítélik olyannak, hogy az ember ne varhatna be a kabátjába pénzt, és ne varhatna be magánjellegű kéziratot. Ezt nem ítélik olyannak, ami megakadályozná, hogy beereszték. Úgyhogy beeresztik, és Colimban ott marad egy csomó dolog, hiszen nagyon megörül ennek a magyar nyelvi tolmácsnak. És már mondaná, hogy ő nem egyszerűen csak úgy jött Amerikába. Ő itt valami nagyon fontosat készül megtenni, de a tolmács kibújik az alól, hogy vele szóba álljon, és tovább hallgassa. Viszont csak úgy tud megszabadni tőle, hogy odaad neki egy névjegyet, és hát formálisan, hogy na majd egyszer, később, valamikor hívja föl, és majd akkor elmondhatja. Úgyhogy Colimot beengedik, bekerül egy térbe, ami tele van utasokkal, és akkor nem foglalkozik egy darabig mással, csak azzal, hogy megtalálja a kijáratot. Ennél azt hajtogatja, olykor hangosan is maga elé, hogy csak az exitet figyelni. És megy, mint egy labirintusban, nagyon ilyet tekintettel, hisz nem tudja, hogy most tulajdonképpen mihez is fog ő itt kezdeni. Megy előre ebben a labirintusban, megy egy irányba, a kijárat felé, amelynek a végén az érkezési csarnoknak egy kiöblösödő részében egy óriási szenzáció várja őt is. Egy 2x2 méteres üvegvitrin, amelyet egy 4x4 méteres képzeletbeli négyzetben négy őr, négy talpig felfegyverzett őr véd. De ez a négy őr. Olyan őr, akik közül már az egyik is egyszer 32 irányba tud nézni. Tehát ők a látható elemei a biztonságnak. A láthatatlan biztonságot inkább csak sejteni lehet. Tunik természetesen irgalmatlan nagy erővel védik azt a kétszer-két méteres gólyálló üvegből készült vitrint, mert ami ott belül van, az hihetetlen érték és hihetetlen kísértés. Mennek az emberek különböző irányból, hogy lássák, nem csak az utasok, hanem bentről a városból is. Mert mindenki látni akarja, öreg, fiatal, vak és látó, ami csak úgy hívnak a gyémántokat. 21 döbbenetes csodája a szénnek, 21 eszméletlen ragyogás, köztük egy-két világszenzáció is, az Orlov és a Tigris szem. Kurim sodródik kifelé, mindig csak azt nézi, exit, exit. És már tulajdonképpen csak pár száz lépés választja el ettől a tértől, amikor a tömegből, szembeforgalomból egyszer csak egy fiatal fiú lesz figyelmes, aki, amikor meglátja őt, hogy földerül az arca, mint az embernek földerül, ha ismerőst lát, így még a kezével is mutatja az örömét, amire Kurim is, hát a maga módján, ugyan tanástalanul, de mosolyogással válaszol, és egészen közel érnek egymáshoz, de akkor Kurim számára egészen megdöbbentő dolog történik, egy irgalmatlan erejű ütés a gyomor szájára, amitől azonnal összecsuklik, és elterül a földön. A Trinidadit azonnal elnyeli a tömeg. Az utasok természetesen oda rohannak, és fölsegítik Kurimot, aki teljesen döbbenten tápászkodik föl, nagyon fáj a gyomorszája. Az egyik kezét a gyomorszájára teszi, a másikkal meg valahogy úgy közlekedik, hogy mintha következő ütéstől tartana, és egyszerűen nem tudja letenni a bal kezét egyébként, a balt tartja egy ilyen pár centire a testétől, mint egy arra utalva, hogy megvédje magát, hogyha újabb támadás éri. Így ér egyre közelebb az érkezési csarnokhoz, ahol természetesen ő már egyáltalán nem látja meg, hogy a gyémántok egy vitrin mögött neki is mutatják magukat, hanem szinte vakon a gyémántokra kiér. És ebben a hangulatban és ebben a félelemben, ami elfogja őt ettől az egészen igazságtalan, számára teljesen érthetetlen támadástól, ebben a különös és bántó és fölfoghatatlan érzésben úszik szinte befelé, és történik meg vele ettől kezdve szinte minden. Ahogy beül a taxiba, félelem fogja el. Ahogy elindul vele a taxi befelé, Manhattan felé, félelmet érez. Ahogy megérkezik és leteszik a még a stewardess által fölírt cím szerinti hotel elé, amelynek neve egyébként Hotel Suites, egyszerűen nem tud kitalálni ebből a félelemből. Mindentől fél, attól, hogy becsapodik mögött a taxi, attól, hogy be kell menjen a hotelbe. Ott azonban valahogy megérteti magát, és nem vágyik semmire, csak arra, hogy végre egy szobának az ajtaját magára húzhassa, bezárkózhasson oda. Ez megtörténik, bezárkózik, leül az ágyra, és akkor veszi csak észre, hogy remeg, és valószínűleg remegett már a repülőtér óta. Akkor minden erejét összeszedi, hogy valahogy lecsöndesítse magában ezt a remegést, és amikor ez végre sikerül, akkor meg elkezd sírni. Sír vagy egy jó fél órát, mint később aztán elmeséli egy kínai vendéglőben, szokott sírni. Ez egyetlen módja, meséli abban a kínai étteremben, hogy megszabaduljon azoktól az irgalmatlan feszültségektől, amelyek néha szorítják. És miután aztán kisírta magát, valahogy egészen üresen elkezd járkálni ebben a hotelszobában. És egyáltalán nem tudja, hogy milyen módon, hogyan tegye meg azokat az első lépéseket, amiket pedig oly sokszor előre átgondolt már, és elképzelt magának. Napokig nem mozdul ki a hotelszobából. Egyszer nem tudja, hogy tegye meg az első lépéseket. Azokat a lépéseket, amelyeket valóban már nagyon sokszor előre elképzelt magának. Egyszerűen azért, mert már önmagában az, hogy megérkezett, ő egy vidéki levéltáros Budapesttől 220 kilométerre délkeltre. Megérkezett Amerikában, ez is éppen elég lenne ahhoz, hogy ne tudja, mik ezek az első lépések, hogy elfelejtsen mindent, amit erről korábban gondolt. De ehhez még az, ami történt a repülőtéren, az érthetetlen támadás, egyszerűen annyira megsebzi, hogy nem tudja, hogy mit kell ebben a helyzetben tennie. Aztán két nap múlva nem bírja persze tovább, az éjség egyszerűen kihajtja. Az utcán a legközelebbi boltba berohan, és ott az első fölismerető élelmiszert, egy fürt banánt fölkap, oda rohan a pulthoz, kifizet, és mint egy őrült kirohan, és elkezdi enni, zabálni. És akkor észrevesz a távolban, a Bowerin vagyunk, egy táblát. És mivel már korábban, az alatt a két nap alatt, amíg nem tud kijönni, igen sokszor visszatérő gondolata volt, hogy talán ki kéne számolnia, hogy jó helyen van-e. Vagyis elkezdett számolni, hogy tudjuk a szoba ára $40. És ha ezt beszorozza 10-zel, akkor az már 400, és már 30-al be sem merte nagyon szorozni. Annyira sokat gondolt erre, hogy aztán ezt is álmodta egy ízben, és erre az álmára később emlékezett, és ebben az álomban valakinek szenvedésen magyarázta, hogy $40 egy éjszaka, 10 éjszaka $400. Mesélte valakinek, egy angyalnak, aki ebben az álomban a második szereplő volt, de hiába mesélte, mert látta az angyalom, hogy nem figyel rá, hanem valóban a válla fölött, az ő háta mögött néz valamit, és erre aztán azt mondta az álomban, hogy néztem már én is, nincs ott semmi. És mint hogy erre már nagyon sokat gondolt, ez most újra ott a Bowerin, amikor meglátja a távolban azt a táblát, eszébe jut, vagyis hogy nem maradhat egy olyan szállodában, amelynek egy éjszakára $40 az ára, nincs annyi pénze egyszerűen, neki itt hetekre, hónapokra lesz szüksége. És mint hogy ezen a táblán az van, hogy save, elindul, mert ez egy olyan fontos jelnek látja, mint ahogy egyébként is szinte mindent, ami vele történik, fontos, egy irányba mutató, a sorsát befolyásoló, eligazító jelnek. Úgyhogy ezt is ilyennek elindul, de elég hamar kiderül a számára, hogy nem save van odaírva, hanem szél, ami mögött egy egyszerű autókölcsönzőt talál. Viszont, hogy mégis igaza van, azt úgy érzi, az bizonyítja, hogy ott rögtön az autókölcsönző mellett egy táblán, egy táblácskán, egy elég lepusztult épület felé egy nyíl mutatott, és rá volt írva Hotel Sunshine, és mint hogy ezt a szót is megérti, elindul, mert hogy tényleg kell keresnie valamit. Nagyon nehezen találja meg az ajtót, nem is hiszi először, hogy az az ajtó egy hotelbe vezet. Végül, mint hogy nincs más ajtó az épületen, benyit rajta, és egy nagyon sötét, lepusztult lépcsőházban elindul fölfelé. Egy vasrácshoz ér, amit először megzörget, de aztán egy ilyen szitkozódó kiáltás rájön, hogy talán nem zörgetnie kellene, akkor már késő, lejön egy hóriorgas, hatalmas néger, belenéz az arcába rácson keresztül, belenéz a szemébe a rács túloldaláról, de nem nyit neki ajtót, nem nyitja ki a rácsot, hanem visszamegy, akkor egy beelegő hangból tudja mekkorim, hogy oldalt egy csengőt kellett volna megnyomnia. Mindenesetre kinyílik a rács, fölmegy, de akkor már úgy érzi, nem jó helyen van, viszont már nem tud visszamenni. Fölír a lépcsőn egy olyan térbe, amelyet három irányból is vasrácsok zárnak, a negyedik irányban pedig egy golyóálló vitrin mögött ugyanaz a fekete valószínűleg portás néz rá kérdőn. Azt mondja, Hotel Sunshine, mire igenlő bólintással reagál a fekete, és jobbra mutat Korimtól jobbra, aki már csak egy pillantást mer abba az irányba vetni, mert ott egy vasrács mögött hirtelen hihetetlen sötét alakokat vesz észre, akik elindulnak felé. Annyira megijed, hogy azon a szó nélkül elrohan a lépcsőn ki, és az őrült visszaszalad az eredeti hotelbe. ül az ágyon, és nem tudja, mit csináljon. Innen el kell mennie, de nem tudja hová. Sok eszébe jut, hogy itt egyetlen megoldás van. Az a névjegykártya, amit kapott, fölhívja a tolmácsot. És itt egy elég döntő fordulat következik be Kolim New York életében, ami átvezeti őt a teljes bizonytalanságból valami bizonyosba. Fölhívja ugye a tolmácsot, de a tolmács először ordítani kezd vele, amiből Kolim megtudja, hogy a tolmácsot még abban az órában kirúgták, hogy vele találkozott a repülőtéren. Tűnik az a névjegykártya, amelyet Kolimnak átadott, ezt úgy minősítették, mint ami személyes kapcsolat felvétele vagy elfogadása, és ilyet köztisztviselő nem tehet. Ezért még attól a soványka állásától is megfosztották, amit mint tolmács az Immigration Office-nál addig betöltött. De mielőtt még lecsapná a kagylót, végül meghallgatja, hogy Kolim miért hívja föl, és akkor megtudja, hogy Kolim azt akarja, hogy segítsen neki szállást keresni, és erre 600 dollárja van havonta, akkor hirtelen megváltozik a hangulata. Mert mint később elmeséli a szeretőjének, ez a 600 dollár azután, hogy megfosztották az állásától, és teljesen le van égve, még mindig valami, úgyhogy igent mond, odautazik, találkozik Kolimmal a Hotel Suites környékén egy kínai étteremben, ahol neki csak tűrnie kell Kolimot. Tudik azt, hogy Kolim perceken keresztül hálálkodik és hálálkodik. Kolim tényleg úgy érzi, hogy megmentették. És erre minden oka megvan, hogy ezt gondolja. Miután megeteti, megitatja a tolmácsot, az elvisz őt a nyugati 157. utcába, az 547-es számú házba, annak a legfőső emeletére, ahol lakik. És ebben a lakásban három szoba van, három egymásban nyíló szoba, egy konyha, és hátul egy kis luk. Ezért úgy gondolja, hogy ezt igazán odaadhatja 600 dollárért, amikor egyetlen filére sincs. Kolim végtelenül boldog. Kolim nagyon boldog, bemegy ebbe a lukba, amelyben egy asztal, egy szék és egy pricszerű ágy van. És órákon keresztül ide-oda járkál, időnként elmozdítja ezt a három bútort, hogy megtalálja nekik a legmegfelelőbb helyet. És a fordulat tényleg teljes. Mert ettől kezdve Kolim egy jó ideig valóban biztonságban van. Legalábbis abban az értelemben föltétlenül, hogy van egy hely, ahol elvégezheti azt, amiért jött. A lakásban a tolmácson kívül még a tolmács szeretője él, akit Kolim a következő napon úgy délelőtt 11 és 12 között, amikor kimegy a konyhába, a gáztűzhely előtt állva lát, főz valamit a gáztűzhelyen, neki háttal, egyáltalán nem reagál, hogy Kolim belép a konyhába. Kolim csendesen oda megy az asztalhoz, leül, nézi a nőt, egy nagyon sovány, megtört lény, kék, kopott rotírköpeny, haja zsíros csimbókokban, szarkójára tapadva, és időnként megkeveri a lábosban, amit főz. És akkor Kolim elkezd beszélni arról, hogy ő már gyerekkorában nem tudott mit kezdeni a győztesekkel. Hogy már gyerekkorában kizárólag a vesztesekkel tudott valamit kezdeni. A vereséget már gyerekkorától fogva precízen értette. A győzelmet soha. A győzelmet egyszerűen mint valami tőle teljesen idegen dolgot szemlélte. Hogy tehát csak a vereség és csak a veszteség csak erre volt érzékeny. Soha másra. Így aztán magát is belekergette abba, hogy a vereség legyen az a terület, amelyet magáinak tudhat. A nő nem reagál egyáltalán a szavaira. A fejét sem fordítja hátra. És Kulim nem tudja, hogy miért. Azért éj, mert magyarul beszél neki, amit időnként egy-egy angol szóval igyekszik közelebb hozni a nőhöz, vagy valami más ok miatt. Mindenesetre nagyon sokáig beszél neki, aztán visszatér a szobájába. Megpróbálja elképzelni, hogy hogy is kezdjen hozzá, amiért idejött. Úgyhogy elkezdi várni a tolmácsot, aki nagyon ritkán tartózkodik a lakásban. Elkezdi várni, vár egész este, éjszaka, az éjszaka közepén, amikor megérkezik a tolmács, akkor kiront elé, és legyőzve minden gátlását, elmondja neki, hogy igazán nem szeretne semmi kellemetlenséget okozni a továbbiakban a tolmács úrnak, de tényleg nagyon megkérné, hogy egy 10 percre engedje meg, hogy ő itt a konyhában elmeséljen neki valamit. És tényleg az utolsó, és többi nem zavarja, de ez tényleg annyira fontos, hogy ezt el kell mondania. És akkor leülnek a konyhába, a tolmács nagyon pipa, és tényleg azt mondja neki, hogy ez tényleg akkor legyen az utolsó. És Kulim veszi a levegőt, de nem tudja elkezdeni. Egyszer nem tud megszólalni. Tolmács pofákot vág, már állna föl, amikor Kulim elmondja, hogy

neki, és akkor kibontotta, akkor látja, hogy az egyik palliumban egy olyan anyag van, ami nem felel meg a náluk szokásos levéltári jegyzetnek, vagyis nem családi irat. Nézi a kéziratot, de nincs rajta sem szerző, sem cím, sem évszám. Azt számára rögtön világos, hogy ez a kézirat nem ide való, de az első percekben nem tudja, hogy itt miről van szó, akkor jó levéltároshoz illően megnézi a papír minőségét, megnézi az írásképp fajtáját, de ezek sem igazítják el, úgyhogy visszamegy a nagyobb fénybe, a levéltár közepén lévő nagy asztalhoz, és elkezdi olvasni a szöveget. Ez kb. 150-180 oldalnyi kézirat. Elkezdi olvasni, olvassa, eltelik egy óra, két óra. Este 11-12 van talán, amikor befejezi. Akkor a kéziratot összeköti, bezárja maga mögött a levéltár ajtaját, és hazaviszi a kéziratot. És ezzel meséli a tolmácsnak, hirtelen eldőlt az élete. Egy olyan kéziratra lelt, aminél szebbet soha életében nem olvasott. A szöveg szépsége és rejtélyessége egészen magával ragadta, és akkor elhatározta, hogy enged annak az érzésnek, amit ez a kézirat sugalt, hogy tudnélik, ezt magával viszi arra a hosszú útra, amelyet már korábban eldöntött. Tudnélik, mesélje a tolmácsnak a konyhaasztalnál, ő nem csak úgy jött New Yorkba, ide azért jött, hogy befejezze az életét, és az a kézirat igazította el Isten igazából, hogy tudnék, hogyan is kéne ezt az életet befejeznie. Neki nagyon nagy gondot okozott, hogy olyasmit cselekedett, amelyet egy levéltárosnak nem egyszerűen a külső szabályok, hanem egy belső erkölcsi rend tilt, vagyis olyasmit tett, amit egy levéltárosnak soha nem szabad megtennie, vagyis magával vitte, azaz ellopta a kéziratot. A kézirat azonban szépségénél fogva olyan erővel hatott rá, hogy úgy érezte, ha visszateszi a helyére, és úgy viselkedik, mint egy levéltáros, nem teszi helyesen. Helyesen akkor cselekszik, látta be már rögtön a kézirat első olvasása után, ha ezt a kéziratot nagyjából abban a pillanatban, amikor befejezi az életét, egyúttal eljuttatja oda, arra a helyre, abba az időbe, amely ezt a kéziratot megilleti, vagyis elhatározta, hogy eljutatja ezt a kéziratot a halhatatlanságba. Nagyon sokat gondolkozott abban az időben, hogy hogyan tegye ezt. Megvizsgálta, átgondolta. Újra és újra, hogy a történelem milyen módjai vannak annak, hogy egy írott szöveget az örökké valóságnak átadjon az ember. De mindent el kellett vessen. A könyvet el lehet égetni, mint hogy el is égettik. A követ szét lehet törni, mint hogy szét is törik. Víg nézett tényleg mindent. Mikrofilm, papírusz. Mindenről azt állapította meg, hogy neki az ő sajátos céljának nem felelnek meg. És akkor egy véletlen hozzásegítette a megoldáshoz, tudnék egy étteremben, ahol éppen sóletet evett. A mögötte lévő asztalnál két fiatal beszélgetését hallgatta akaratlanul is ki, akik arról vitatkoztak, hogy vajon igaz-e az, hogy egy bizonyos internet nevezetű tény megvalósítja az örökké valóságot. A szóra kapta föl a fejét, és aztán a beszélgetést tovább figyelve a következőt érti meg. Létezik egy olyan rendszer internet néven, amely nem más, mint egy globális virtuális

tér, amelyet a számítógépek milliárdjai hoznak létre. És minthogy olyan mennyiségben állnak már rendelkezésre számítógépek, hogy az általuk létrehozott tér gyakorlatilag elpusztíthatatlannak minősíthető. Ezért Corin úgy gondolja, hogy megvan. Belássa magát az erre vonatkozó irodalomba. Heteken, hónapokon át megpróbálja megérteni. Vagyis, mondja most a tolmásnak az asztalnál, elhatározza, hogy eredeti terveinek megfelelően eljön a világ közepébe, New Yorkba, és ott úgy fejezi be az életét, hogy ezt a kéziratot beírja az internetre, és ezzel biztosítja a számára az örökké valóságot. De arra kéri a tolmács urat, segítse neki még egy dologban, tudjuk, neki nincsen meg ez az eszköz. Szeretne venni egy ilyen számítógépet. Sem angolul nem tud, sem azt nem tudja, hogy milyen képre volna szüksége. Tegye meg, tolmács úr, hogy másnap eljön vele egy boltba, és hogy segít neki ezt a képet megvásárolni. A tolmácsnak a dolog nagyon kellemetlen, és azt mondja neki, rendben van, elmegyek magával, megveszem a gépet, de ez tényleg legyen az utolsó. Nem érek le magával foglalkozni. Nagyon durva és nagyon határozott, úgyhogy Corin megígéri, hogy valóban ez az utolsó. Másnap elmennek. A 47. utcában vesznek egy laptopot. Aztán hazamennek. A tolmács még elmagyarázza neki, hogy hogy kell használni a gépet. Persze Corin nem ért belőle semmit. Akkor újra megkéri. Végre a tolmács rájön, az a legegyszerűbb. Ha pontosan megmutatja neki, hogy melyik gombot mikor nyomja meg, ezt viszonylag gyorsan megérti Corin, és aztán visszaküldi a szobájába, hogy gyakoroljon, megállapodnak abban, hogy használhatja az internetet délután 5-ig, de délután 5-kor vissza kell adja a vonalat a tolmácsnak. Corin nagyon örül. Napokig gyakorol a géppel, és amikor minden nap délben, dél körül kijön a szobájába, hogy pihenjen, kijön a konyhaasztalhoz, és beszámol a nap teljesítményeiről a Puerto Ricói nőnek, aki mindig ugyanott áll, és mindig ugyanúgy a kék frocirköpenyben, zsíros hajjal, és a lábosban valamit időnként megkever. Amikor kijön tehát, egy idő után arról számol be neki, hogy már nagyon közel van az az idő, amikor neki kezdhet a munkának. Elmeséli a nőnek időnként egy szótárból, angol szavakkal világítva meg, hogy miről van szó. Elmeséli, hogy a kézirat újra és újra olyan erővel hat rá, hogy nem az történt vele, mint más írott mű esetében, hogy egy idő után magáévá tudta tenni a művet. Ezt a művet soha nem tudta magáévá tenni. Ez egy rendkívüli mű, amely minél többször olvassa el, annál nyugtalanítóbb mű benyomását kelti. Ugyanakkor viszont amit eltakar, tehát maga a rejtély, az ő számára a legfontosabb lett az elmúlt hónapok óta a világon. Az elmúlt hónapok óta, mióta ebbe az egészbe belekezdett. Most, hogy itt ül New Yorkban, ezen a nagyszerű helyen, mondja a nőnek, semmi másra nem tud már gondolni, csak hogy már nagyon közel van. Már nagyon közel az idő. És elkezdi beírni a művet a haladatlanságba. Visszamegy a szobába, visszamegy a lukba, amely neki adatott, kiül az ablakba, nézi az ónos őszi jeget,
tetőket, a kéményeket. És akkor halkan valaki bekopogtat az ajtaján, óvatosan kinyitják az ajtót, és a nő lép be. A kezében egy színes magazin, rámutat, és azt kérdi: Did you see the diamond? Akkor én annyira meg van döbbenve, és annyira várattam, hogy éri őt ez a látogatás, hogy egy szót nem tud kinyögni. Úgyhogy a nő zavartan becsukja a magazint, és a szemét lesütve, mint aki megbánta, amit tett, kisiet a szobából, és halkan behúzza maga után az ajtót. Akkor ül az ablakban, nézi az eget, a tetőket és a kéményeket, és azt mondja: holnap. Holnapnál tovább semmiképp nem várhatok. Másnap Korim kiül a konyhába, és azt mondja a nőnek: képzeljen el egy óriási tengeri vihart. Irrugalmatlan nagy hullámok, fékezhetetlen szél. És a Kumaszi öböl halászai, ahogy meghúzódnak a parton, és figyelik azt az egyetlen hajót, amelyet ide kergetett a vihar, ide sodort a szél, ahogy nézik megrettenve ezt az iszonyatos isteni erőt, és ezt a törékeny hajót, amely már önmagában is eléggé ijesztő a számukra, mert még soha nem láttak ehhez hasonlót. A tat nincs megemelve. A vitorlák teljesen ismeretlen nagyságúak és ismeretlen formájúak. Az ordíszítése idegen, és nem az akkor általuk ismert legnagyobb, tehát 25-25 evezővel, hanem 30-30 evezővel van felszerelve. Ez a hajó kínlódik a hullámok között, míg aztán egy zátonyon fennakad. Biztosak benne, hogy egyetlen élő nem maradt ezek után rajta, de másnap, amikor elcsendesedik a vihar, néhány kis hajóval kimennek, és nem nagyobb megdöbbenésükre a rengeteg hulla közt találnak négy élőt. Három egészen biztosan él közülük, és a negyedik is ad némi szívhangot még. Ez a négy mind ki volt kötve a hajó oszlopaihoz, úgyhogy arra gondolnak, talán ez mentette meg az életüket. Kiviszik őket a faluba, Komoszba, majd a gyógyulás gyötrelemes napja után megtudják a neveiket, és aztán úgy is nevezik el őket, ahogy ők, a komosziak, ezeket a neveket értik. Vagyis az egyiket Kasszernak, a másikat Bengadzának, a harmadikat Falkénak, a negyediket Totnak. Ellátják őket élelemmel, és aztán visszatérnek a munkáikhoz. A férfiak a halászathoz, a nők az olajütőkhöz. Ők négyen pedig nézik a tengert, aztán felsétálnak a falu fölött egy olívaligethez, és nézik a naplementét. Itt nagyon fontosnak tartom, hogy pontosan az hangozzék el, ami a konyhában elhangzott akkor. Ezért idézem, hogy mit mondott Korim a nőnek. Leszállt az éj, és feljöttek a csillagok. De ők négyen még nem tértek vissza Komoszba, hanem alapos körültekintéssel, újra és újra meggyőződvén a terület biztonságáról, maradtak ott, ahol a napnyugta érte őket, a falu fölött északra, az olívaligetben, ahol egy öreg fatörzsnek vetve hátukat, jó ideig csak ültek szótlanul az ereszkedő sötétben,
még Bengada meg nem szólalt, és a maga dörmögő hangján elő nem adta, hogy talán kéne mondani valamit a falubelieknek. Ő nem tudja, mit gondolnak erről a többiek, de esetleg jó volna valami megnyugtató formulát találni, mit is keresnek itt. Azonban javaslatát csupán hosszú csend fogadta. Látszott, hogy senkinek nem akarózik megtörni ezt a csendet, és amikor meg mégis megtört ez a csend, akkor meg már másra terelődött a szó. Történetesen arra, hogy nem volt szebb, mint egy eféle napnyugta a hegyek és a tenger fölött. Egy napnyugta, mondta Kasser. Ez a rendkívüli színjáték, a leereszkedő sötét, az átmenetnek és a folytonosságnak ez a pompázatos látszata. Minden átmenetnek és folytonosságnak, mondta Falke, ez a nagyszerű drámája. Egy gigantikus előadás. Egy gyönyörű freskó valamiről, ami nincs. De egyúttal az elillanás, az elmúlás, a kihunyás, a hamvadás különleges példázata is, és a színek ünnepélyes bemutatkozása, mondta Kasser. A vörös és a lila, a sárga és a barna, a kék és a fehér lélegzet elállító megdicsőítése, a megfestett égnek egy démonikus megjelenítése, ez mind-mind, mondta Kasser, és mennyi minden még, mondta Falke is, mert akkor még nem beszéltek arról az ezernyi rezdülésről, amit egy naplemente a nézőjében keltett. Arról a súlyos elfogódottságról, ami ezt a nézőt szemlélődése közben feltétlenül elfogta. Egy napnyugta tehát, mondta Kasser. Az elbúcsúzásnak ez a reménységgel teli szépsége. Az útnak indulás, az eltávozás, a sötét belépése, varázslatos jelképe, de az elnyugvásnak, a lepihenésnek és a közeledő álomnak a biztos ígérete is. Igen, ez mind-mind együtt. És mennyi minden még, mondta Falke. És mennyi minden, mondta Kasser is. De akkor már kissé hűvös lett a ligetben. És mert az öltözékként kapott lámbászon ágyékkötő nem volt elég a hűvösség ellen, így visszaindultak a faluba. Leereszkedtek a keskeny ösvényen az aprócska kőházak közé, hogy elfoglalják azt az egyet, mely megérkezésükkor üresen állt, és amit ideiglenes szállásként a derék mentőktől, a komoszi polip halászoktól bizonytalan időre, bármeddig, szólt a biztatás, megkaptak, hogy elfoglalják és leheveredjenek a fekhelyeikre, az innen bentről már kellemes komoszi éjszakában, amit aztán ezt az elfoglalást és leheveredést, mint mindig, úgy ezúttal is rövid, nyugtalan alvás követett, és már itt is volt a hajnal, már itt is az új nap a pirkadattal, mely a fény leges-legelső jelére persze, minden égyőjüket kint találta már, kint a ház előtt, az egyik fügefa mellett, a harmatos füvön. A fény első fátyolos sejtelmére ott guggoltak mind, és nézték, hogy támad fel a nap az öböl keleti oldalán. Mert abban mindannyian egyetértettek, hogy alig ha létezett szebb ezen a földön, mint egy nap felkelte. Egy hajnal tehát, mondta Kasser, ez a csodálatos emelkedés, a fény megszületésének ez a torokszorító megismétlése. A dolgok és a körvonalak, az élesség és a látás visszatérésének ez a tékozló megünneplése, minden visszatérés és magának a teljesség visszatérésének az ünnepe, mondta Falke. A szabályosság és a rend bekövetkezésének biztonságot nyújtó pillanata. A születés és a megszületése központi szertartása. Biztos, hogy nem volt szebb, mondta Kasser. És akkor még nem szóltak arról. Mi ment végbe egy emberben, aki mindezt látta? Aki mindennek a káprázatnak, a csendes szemlélője volt itt. Igen, mondta Falke, mert ha az ellenkező irányt jelezte is, mint a napnyugtáé, a hajnal a maga józan világosságával ugyanúgy az elindulás és a kezdet. A jótékony erőforrása volt, mint amaz, de a bizalomé is, mondta Kasser. Mert volt valami a feltétlen bizalomból minden egyes reggelben. És mennyi minden volt benne még, tette hozzá Falke is, de addigra már teljesen kivilágosodott,
és a maga ragyogó pompájával beköszöntött komoszba a reggel, s ők lassan egymás után megmozdultak ebben a reggelben, és visszamentek a házba. Idáig tart Corin mondata a konyhában a nőnek, aki azonban egyetlen mozdulattal sem jelzi, hogy egyáltalán meghallotta mindazt, amit Corin neki most itt elmesélt. Aztán hirtelen oda kapja a fejét valami zajra, csak akkor Corin döbbenten látja, hogy az arcát, a nő arcát csomó frissebb csúfítja el. Egész egyszerűen látja, hogy szét van verve az arca. Annyira megdöbben, hogy percekig egy szót sem tud szólni. Aztán, mert úgy érzi, hogy a hallgatásával zavarba hozza a nőt, megint elkezd beszélni. Már azt is elfelejti ettől kezdve egy jó darabig, hogy időnként a szótárt elővegye, és egy-két angol szóval jelezze a nőnek, hogy mit mond. Csak beszél történetesen arról, hogy az ő helyzeteit azzal, hogy megtalálta őket, azzal, hogy beköltözhetett abba a szobába, és hogy megismerhette őket, őt, a nőt és a tolmácsot, gyökeresen megváltozott. Egész életében vágyott valami hasonlóra, meséli a nőnek, egy ilyen szobára, egy ilyen készenlétre, amit a tárgyakból maga felé sugározni érez. Egy szóval, szinte egész életében vágyott arra a békére, amelyet most itt érez, amely most elfogta, és amelyben dolgozni tud, amelyben a dolgát végre megteheti. Így hát úgy érzi, hogy van remény, bármilyen szörnyű is időnként az élet. Néha jöhet egy fordulópont, és akkor eszébe jut egy angol szó, egy kifejezés, turning point. Aztán még eszébe jut egy másik szó, és azt is kimondja, hope, remény. És aztán megismétli, turning point, hope. De akkor észreveszi, hogy a nő válla elkezd rázkodni az okogástól. Gyorsan abba hagyja. De nem mer sokáig szünetet tartani, mert az okogás nem csillapodik a nőben. Ezért újra visszatér ahhoz, hogy elmesélje, mit írt be aznap az internetre, és arról beszél, hogy ők négyen Komoszban ugyanen ismeretlenek maradnak hetek elteltével is, mint ahogy odaérkeztek. A komosziak időnként még tesznek arra kísérletet, hogy megtudják, kik is ők négyen valójában. De ők négyen mindig kibújnak a válaszadás alól, és inkább ők kérdeznek, ráadásul nagyon különös dolgokat. Olyanokat például, hogy hogy is áll a helyzet az erődítményekkel Krétán, hogy áll a hadművészet a krétai királyságban, hogy mi van a központi hadsereggel és hasonlókat, és aztán a komoszok mondják, hogy hadművészet nincs Krétán, mert nincs központi hadsereg, és nincsenek erődítmények, és erre egészen elcsodálkozva tapasztalják, hogy a négy hajó törött ettől rendkívül módon felderül, és egyre boldogabban sétálnak ettől kezdve a komosziak közt, figyelik a munkáikat, segítenek nekik, olykor vesznek részt a fáklyás éjszakai polipalászatokon. És egy jó darabig nem is foglalkoznak azzal az aggodalommal, amely a komosziakat kezdi elfogni, mert észreveszik, hogy a madarak viselkedésében bajosatú változásokat tapasztalhatnak. Néhány madár berepül a
házakba, zárt terekbe, szentélyekbe, és úgy viselkednek, mint akik nem akarnak onnan kijönni. Terjed a vita az asszonyok között, panaszkodnak, szárad az oliva, és a tengerben nincs már annyi hal, mint régen. Elpanaszolják ezt a négy hajótörőtnek is, és ők azzal magyarázzák a dolgot, hogy nem olyan régen érkezett ide Gurniából egy macskaárus, egy bizonyos Masteman nevezetű, aki legalábbis így nevezi magát, rendkívül idegenes névez számukra. De nem csak a név idegen, és nem csak a név félelmetes, panaszkodnak a komosziak a négy hajótörőtnek, hanem ő maga is, Masteman, nagyon félelmetes, és úgy gondolják, hogy azóta vannak ezek a bajok, mióta Masteman megérkezett. Aki azonban semmit nem csinál, mesélik a négy hajótörőtnek, csak ül egész nap a szekere mellett a főtéren, és egy-egy arra járó nőnek ismét felajánlja azt, amit már megtett tegnap is, és megtett tegnap előtt is, hogy vásároljon tőle macskát. De ezen kívül nem szól egy szót sem, nem beszél senkivel, semmi más reményük nincs ezek után, mesélik a komosziak, mint hogy majd Masteman végre egyszer úgy dönt, hogy eltűnik azon az úton, Festus felé, amelyen érkezett. A négy hajótöröttet nem foglalkoztatja túlzottan ebben az időben még ez a hír Masztemánról és az állatok viselkedésében beállt változásról, hanem továbbra is járnak föl az olivaligetekbe, továbbra is nézik a naplementét, és beszélgetnek. És az egyik ilyen beszélgetésük tartalmát ismét csak olyan fontosnak érzem, hogy szeretném szó szerint idézni. Úgy, ahogy ezt Corimani őnek elmeséli a következő napon. Arról beszéltek este a ligetben, miközben az erős holdfényben, a lenti mélyben ingó tenger irdatlan tömegét figyelték, hogy volt egy nehezen megfogalmazható, de magával ragadó összefüggés ember és táj között, a figyelő ember és a szemlélt tárgy között. Egy nagyszerű összefüggés, amelynek a révén ez az ember az egészre látott. Sőt, a helyzet az, mondta Falke, hogy ez volt az egyetlen eset az emberi létezésben, mikor valóban és kétségek nélkül az egészre lehetett látni. Minden egyéb az egésszel csupán képzelődés volt, gondolat, álom. Itt azonban, mondta Falke, ez az egész valóságos és tényleg az. Nem hamis tündöklés, csalárd, vízió, nem oda képzelt, oda gondolt, oda álmodott valamiféle, hanem az élet egészen működés közben. Erre pillantott rá az a tájban szemlélődő ember, a téli nyugalomban és a tavaszi robbanásban működő életre, a részleteiben feltáruló egészre, a természet tehát, mondta Kasser, az első és utolsó kétségbe vonhatatlan bizonyosság, a tapasztalat eleje és vége, ugyanakkor az ámulaté is. Mert ha valahol, akkor itt, a természet egésze előtt csak megindulni és megrendülni lehetett, mint valami előtt, aminek ugyan a lényegét nem értettük, de tudtuk, hogy ránk vonatkozik. Csak megindulni és megrendülni, mondta Kasser, abban a kivételes helyzetben, hogy megítélhetjük ezt az egészben ragyogó szépséget. Még ha ez az ítélet nem egyéb is, mint elfogódott csodálat e szépség iránt. Mert szép volt, mondta Kasser, és végigmutatott az odalent a távolban ringó tengeri horizonton. Szép a hullámoknak ez a szakadatlan végtelenje, a tarajukon megcsillanó esti fény. De szépek a hegyek a hátuk mögött, s távolabb az alföldek, a folyók és az erdőségek is. Szép és mérhetetlenül gazdag, mondta Kasser. Mivel ezt feltétlenül hozzá kell tenni, ezt a mérhetetlenséget és gazdagságot. Hiszen ha végigment az ember azon, hogy mire is gondolt, amikor a természetről beszélt, akkor a gazdagságába és a mérhetetlenségébe szinte bele is roppanhatott, annyira gazdag és mérhetetlen volt ez a természet. És ez még csak a résztvevők milliárdjaira vonatkozott, de nem vonatkozott a milliárdnyi mechanizmusra és almechanizmusra. Pedig arra is vonatkoznia kellett. Vagy hát végső soron, mondta Falke,
az egyetlen isteni jelenlétre, ahogy a cél ismeretlen voltát neveztük, és amely a résztvevők és a mechanizmusok e felfoghatatlan milliárdját bizonyíthatatlanul, de feltehetően áthatotta. Így beszéltek odafönt, az Olívaligetben azon az estén. Amikor aztán hosszú hallgatás után Tóth szóba hozta, hogy van valami a madarak nyugtalanító viselkedése mögött, ami miatt most már ezzel foglalkozniuk kell. Legalábbis ettől kezdve egyre gyakrabban jött föl, hogy mi ez is, mi legyen, és mire véljek az egészet. Míg aztán egyszer csak eljött az idő, és be kellett lássák, hogy úgynevezett nyugtalanító jelenségekre már nem csupán a madaraknál, hanem a kecskéknél, a teheneknél és a majmoknál is fel kell figyeljenek. Az állatok viselkedésében beállt félelmetes változásokra, hogy például a kecskék nem bírnak megmaradni a szirtek oldalában, és lezuhannak a mélybe, hogy a tehenek néha minden látható ok nélkül megvadulnak és futásnak erednek, hogy a majmok sikoltozva berontanak a faluba, de ezen a rohangászáson és sikoltozáson kívül nem csinálnak semmi egyebet, és így tovább. És akkortól már persze híresen volt a korábbi jókedvnek és kiegyensúlyozottságnak. És bár továbbra is végezték a munkát a nők és a férfiak mellett, bár bejártak még az olajütőkbe, és részt vettek a fáklyás poliphalászatokban, de az Olívaligetben, szemben a komoszi öböllel, esténként, már nem titkolta egyikük sem, hogy oda ez a jókedv végérvényesen. Már nem leplezték egymás előtt, hogy bizony itt az ideje kimondani, amit végül Bengadze egy ízben tényleg ki is mondott. Tudnék, hogy fájdalom, de úgy tűnik, innét is menniük kell. Iszonyatos égi háború előjeleit véli ő látni ebben az állati változásban. Olyat, ami pusztító minden elképzelhetőnél, mintha mégiscsak volna valami, ami valóságos, noha nem azonos a természettel. Valami, mondta, ami nem engedi, hogy ezen a gyönyörű szigeten ez a gyönyörű sziget megmaradjon, mintha csak tűrhetetlen volna, hogy ezek a pelazgok itt a békéjüket megteremtették, és nem hajlandók lerombolni. Mintha mindez botrányos volna, mondta Bengadze, mintha elviselhetetlen. Idáig az idézet, és akkor Kurim azt mondja, hogy Masterman viselkedése ebben a helyzetben egyre nyugtalanítóbbá vált a szemükben. És Masterman csak hallgat, és nem csinál semmit, semmi egyebet azon kívül, hogy ül a főtéren a szekere mellett, és egy-egy arra járó komuszi halászfeleségek azt mondja, vegyen macskát, van itt minden, Bubastini maszkett, Omani kaffer. De az asszonyok ilyenkor zavartan tovább sietnek, ő meg csak ül a szekere mellett, egy vörös macskát simogat az ölébe, és nem szól egy szót sem. Mint aki vár valamire. Bizonyos szempontból a komosziak is várnak valamire, mert az általános aggodalomban egy rendkívül bajos esemény bekövetkezését sejtik. És ebben az egész helyzetben, ebben a várakozásban, ebben az általános aggodalomban egyszer eljön a nap, amikor eldől minden. Döbbenten tapasztalják a komosziak, hogy a főtérre haláltusában vergődve egy oroszlán érkezik, akinek már csak annyi ereje van, hogy eljusson a főtér közepéig, ott összecsuklik, és kileheli a páráját. Ez egyértelmű jel mindenki számára, mert azok után, hogy egy oroszlán lejön a komoszi emberek közé a főtérre meghalni, azok után már nincs tovább várakozás, azok után már nincs bizonytalanság, mindenki tudja, hogy menni kell. A gyerekek és a madarak sírni kezdenek, a nők és a férfiak pedig pakolni, a komosziak elindulnak. Egy nagyobb oltalom, egy ígéretesebb bizonyosság felé,
fölpakolják mindenüket, és elindulnak Festus felé. Már elindul a menet a hegyi ösvényeken, egy több napig tartó útra. Amikor föltűnik a komosziaknak, hogy Masterman nincs velük. Masterman eltűnik. Senki nem tudja hová. Senki nem látta, mikor és hogyan. Többi nincs köztük. De az árnyéka mindig velük marad. Mert ahogy egymás közt megjegyzik a komosziak, Masterman, ez a különös gurnyai macskaáros, olyan lény, akitől valószínűleg soha nem lehet többi megszabadulni. Így halad a menet, napokon át Festus felé, egyre mélyülő szorongásban és aggodalomban, és amikor aztán megérkeznek a Festuszi palotához, a négy hajót előtt nem megy tovább velük a komosziakkal fel a palota védelmébe, hanem úgy dönt ez a négy hajót törött, hogy ők a nagy kikötő felé veszik az irányt. Ekkor már este van, egy a Festuszi palotával szemben lévő domboldalon töltik az éjszakát, aztán reggel kivilágosodik, elindulnak a nagy kikötő felé, majd egy óra múlva megtörténik mindaz, amitől rettegtek hetek óta már. Hirtelen besötétedik és leül a levegő, aztán hamu kezd el potyogni az égből. Iszonyatos sikoltozás. Emberek tömegei megriadtan. Hol a tenger felé, hol a hegyek védelmével vetik magukat. Emberek tömegei menekültek Lukkából és elsőbben Téráról. Hol a tenger biztonságát keresik, hol a hegyekét. Ők négyen, és különösen Kasser, a halálfélelemtől egyszerűen mozdulni sem tudnak. Mint aztán később Kasser meséli, azon a hajón, amelyre őt föltuszkolja a másik három, biztosra vette, hogy ég az egész világ valahol. Ő akkor úgy gondolta, ég Komosz, és ég Knossosz, és ég egész Kréta. És így meséli Korim a nőnek a konyhában. Benne ez a kép is marad meg a krétai fejezet végéről, a hajó, ahogy az orrában Kasser fekszik, néz előre, ahol elől valahol Alázia, a menedék. Egy hosszú csend után Kori megszólal a konyhában a nőnek, és az ablakra mutat, esik a hó. A nő nem mozdul, úgyhogy Kori megismétli angolul is, miután kikereste a szótárából, hogy snow, snow. Mire a nő végre odafordul, odalép az ablakhoz, nézi, majd egy perc múltán talán azt mondja idegen akcentussal, jó. Majd visszatér a tűzhelyhez, megkavargatja az ételt. Aztán oda megy a sarokba, kezébe veszi a seprőt és a lapátot, és elkezd takarítani. Több kupacba összesepri a szemetet a padlón. Amikor Korim székéhez ér, akkor Korim föl emeli a lábát, salatta, és ki tud seperni így. Végül a nő összesepri az egyes kupacokat a lapátra. Oda megy a tűzhely melletti szellőző ablakhoz, kinyitja, kihajítja a szemetet, ki a tetőkre és a kémények közé,
Aztán, amikor a nő becsukja a szellőző ablakot, még hallani lehet, ahogy egy üres konzerves doboz nagyokat koppanva elkezd ugrálni lefelé, majd lassan elnémul a szélben, a tetők és kémények között.

0: mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának, a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. A második rész hangzott el. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel legutóbb 2004. január 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Emlékezés a régi szép időkre. Részletek Örsi István regényéből. Felolvassa Rudolf Péter.

1983-ban, amikor már munkám sem volt Magyarországon, és alig publikálattam, kaptam egy éves ösztöndíjat Berlinbe. Ebből az egy évből 3 év lett, a magyar állam mindig készségesen meghosszabbította az útlevelemet, mert azt remélt, hogy disszidálok. Én kivittem Berlinbe magammal azokat a leveleket, amelyeket a börtönidőmben édesanyámtól és a feleségemtől kaptam, továbbá azokat a WC-papírokat, amelyekre a börtönben a verseimet körmöltem. Az volt a tervem, hogy megírom a börtönkönyvemet. És egyszerűen kiderült Németországon, mindenről tudok írni, csak épp a börtönről nem. 1986 táján elfogott a harctéri türelmetlenség. Egyrészt a holtak követelőztek, nem akartak tovább várni erre a könyvre. Másrészt éreztem, hogy a Kádár rendszer is lefele haladt, meg fog bukni. És én úgy gondoltam, akkor kell megírnom ezt a könyvet, amikor még azok az emberek, akiket 56 óta árlóknak, és legalább 58 óta gyilkosoknak tekintek, hatalmon vannak. Ezért hazautaztam, és hát viszonylag hamar meg is írtam ezt a könyvet, amelyet 30 éven át hordoztam magamban, és szerencsémre találtam is egy csoportot, a Katalizátor irodát, akihez Demszky Gábor közvetített egyébként ki, akik vállalták ennek a könyvnek a kiadását, és valóban az akkori körülmények között nagyon gyorsan és nagyon szépen ki is adták. Ez a könyv jelent meg aztán már másfél évvel később legálisan is, majdnem, hogy szó szerint, ugyanis csak néhány tévedésemet igazítottam ki. Ha újra kiadnák, újabb tévedéseket kellene kiigazítanom, de ez így is van rendjén. Úgy gondolok ma erre a könyvre, hogy életemnek azt a korszakát sikerült rögzítenem, amely eldöntött mindent, ami utána jött.

1956. december 9-én reggel megcsókoltam anyámat, Vere a két gyerekkel éppen a saját anyjánál időzött, és azt ígértem neki, hogy ebédre hazaérek. Ígéretemet némi késéssel váltottam be. 1960. augusztus 20-án érkeztem haza, igaz, még a délelőtti órákban. A szóban forgó ebéd időközben elhűlt és elpárolgott, és anyám nem volt Pesten, Verát viszont otthon találtam. Éppen soros levelét írta nekem a börtönbe. Felállt, teljes testében remegett. Lehetetlen volt bármit mondani. Bözsi, a bejárónőnk, aki beengedett a lakásba, örömkúrjangatását halkabbra srófolva, tapintatosan behúzta maga mögött az ajtót. Azon a vasárnapi napon, 1956. december 9-én az építő munkások Dózsa György úti székházába mentem, annak biztos tudatában, hogy történelmi események tanúja leszek. A Nagy Budapesti Központi Munkástanács ugyanis előző nap titkos határozatot hozott arról, hogy 48 órás országos sztrájkot hirdet. Ezen az ülésen is jelen voltam, mint az Írószövetség Forradalmi Bizottságának a Nagy Budapesti Központi Munkástanácsba delegált összekötője. Lelkesen és szorongva hallgattam a mind elkeseredettebb hozzászólásokat. A kormány halogató taktikája már egyetlen küldöttet sem tévesztett meg. Ígérgetnek, fenyegetnek, Pesten tárgyalnak, vidéken a munkások közé lövetnek, és végül, ha már elég erősnek érzik magukat, szétzúzzák a munkástanácsot, és helyreállítják monolit hatalmukat. Miben reménykedhettem, míg Szemere utcai lakásomból a Dózsa György út felé baktattam? Politikai értelemben nem voltam derűlátó. 1956. november 4-ének hajnala óta, amikor érthetetlen okból felriadtam, a rádióból meghallottam Nagy Imre hangját, és értesültem Magyarország szovjet lerohanásáról. Egy percre sem hitegettem magam azzal, hogy a megszállók csak víkendezni jöttek. Fel kellett vetnem a kérdést, hogy miként viselkedjünk reménytelen történelmi helyzetben. Adi metaforája fogalmazta meg számomra a választ. Meg kell maradnunk magoknak hó alatt. Amíg nem rajzolódnak kifelöttünk a roppant gomba körvonalai, addig feltételezhetjük, hogy mindig csak a konkrét, belátható helyzet reménytelen. De a történelem nem ér véget látókörünk határán, és ezért meg kell őriznünk magunkat az előre nem sejthető esetőségek számára. Ez a magatartás, ha túlélhető, némi kárpótlást nyújt a belőle fakadó veszteségekért, önbizalmat ad, jó érzést okoz, és ha a szorongató félelem nem szól közbe, még emésztésünket is megkönnyíti. Valamikor december első napjaiban az Írószövetségben félrehívtam Déri Tibort, hogy beszámoljak neki az előző napi munkástanácsülésről. Egyszer csak I.S. Gyula társaságában odalépett hozzánk Horváth Zoltán, egykori szociáldemokrata politikus, aki mint a Rákosi féle börtönök fogja és okos ember nagy becsben állt. Felszólította Dérit és I.S.-t, hogy írjanak a Népszabadság számára. Ha morális finnyásságból nem hajlandók erre, kiszolgáltatják Kádárt az ávós újságíróknak. Csak úgy menthetjük meg, ami menthető, ha mi foglaljuk el a sajtót, és ahol lehet a hatalmi pozíciókat is. Ezen a ponton közbekotyogtam, és kértem a két írót, hogy ne hallgassanak Horvátra. Nem hagyhatják cserben a munkásokat, akik továbbra is szembeszegülnek a szovjet tankok nyomába beoldalgott új kormánnyal, és az Írószövetségre, különösképpen Dérire és Íjésre, nagy tisztelettel és várakozással néznek. Horváth el akart hessenteni, mint valami legyet, de én csak fújtam a magamét. Amíg a munkásság ellenáll, az értelmiség nem kollaborálhat. Akkor hallgattam csak el, amikor Déri, mint egy I.S. nevében is megnyugtatott. Persze, szónoklatom nélkül sem álltak volna kötélnek, akkor ez még járhatatlan út lett volna számukra. Tudomásom szerint Horváth sem követte saját tanácsát. Az építőmunkás székház 5. emelete felé kapaszkodva feltűnt, hogy milyen sok fiatalember lófrál a lépcsőházban. Jó néhányan biliárdoztak is. Éppen vasárnap reggel. Megálltam a lépcsőn, hogy felülnézetből élvezhessem a játék szépségeit. Meghökkenve tapasztaltam, hogy kontárok kezében a dákó. Ha már ilyen szokatlan órán buzgolkodnak, gondoltam, igazán beletalálhatnának egyszer-kétszer a lukba. Az 5. emeleten egy bőrkabátos fiatalember fogadott, eddig is ő ellenőrizte az ülésterem ajtajában a megbízó leveleket. Ezúttal nem adta vissza papíromat, hanem egy kisebb szobába tessékelt. Itt értesültem arról, hogy a munkástanácsot betiltották, bennünket pedig őrizetbe vettek. Életemnek ez a fordulata nem ért váratlanul. Már november közepén letartóztatták jó barátomat, Angyal Istvánt, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport volt parancsnokát.
A fegyveres harcok befejezése után segítettem neki röplapok előállításában, amelyek a szovjet csapatok kivonulását és a törvényes Nagy Imre kormány visszaállítását követelték. Azóta sokszor volt alkalmam különféle összefüggésekben a szép hangzású törvényes kormány kifejezés értelmén eltűnődni. Ma már tudom, hogy függetlenül jogi és erkölcsi meggondolásoktól azt a kormányt nevezik törvényesnek, amely felség területén tartós érvénnyel megszerzi a hatalmat. Akár forradalom útján, mint mondjuk Lenin és Trockij, akár választásokkal, mint a polgári demokratikus pártok vezetői, vagy Hitler, akár külső támogatással, mint Horthy vagy Kádár. A világ ezt előbb-utóbb elfogadja, mint realitást. Az új képződmény a status quo része lesz, szent és sérthetetlen, ameddig újból meg nem sértik. December 4-én letartóztatták Obersovszky Gyula újságírót, majd 6-án legjobb barátomat, Gáli Józsefet. Élünk című illegális lapjuk munkatársa voltam, és részt vettem egyéb vállalkozásaikban, tervezgetéseikben is. Szabad életen napjai meg voltak számolva. Ez nyílt titok volt. Különféle ismerőseim az ország elhagyására buzdítottak. Orvosbarátom el pedig menedékképpen felajánlotta a szanatóriumát, míg az idők meg nem nyugszanak. Én azonban nem akartam szökni. Sőt, még csak elbújni sem. Míg az országban szervezett ellenállás tapasztalható. Úgy gondoltam, a forradalmát megsemmisíti a szökés, ha csak nem életét menti. 10:30-ig összegyűjtötték mindazokat, akik befutottak a munkástanács ülésére, és nem fordultak sarkon a biliárdbajnokok láttán. Azután egyenként elvezettek bennünket. Én egy 40 év körüli zömök úr és egy fürtös ifjonc társaságában távoztam a szobából. Már a lépcsőházban üvöltözni kezdtem. Őrsi István író vagyok, értesítsék az írószövetséget, a családomat, értesítsék Déri Tibort! A biliárdozók álmélkodva nézhettek rám. Amikor az utcán is folytattam a kiabálást, az idősebb kiber rám szólt, hogy fogjam be a pofámat, és hogyha szökni próbálok, akkor lelőnek. Emlékezetemben felbukkan egy idősebb nő riadt arc kifejezése, ahogy rám bámul a járda széléről. Egy 25 éves, már erőteljesen kopaszodó, mégis csecsemőképű férfiút lát, amint fölöttébb derűsen ordibál, miközben két kopott felöltőjű, dühött arckifejezésű úr karjánál fogva ráncigálja egy autó felé, melynek hátsó ajtaját a sofőr szélesre tárta már. Szeretném, ha a leírást nem tekintenék egyszerűen az önszeretet megnyilatkozásának. Nem titkolom, hiába is próbálnám, hogy dúl bennem a gyöngétség, ha arról a múltbeli fickóról beszélek, akit az előző bekezdésben az autóhoz vezettek. Az önirónia két élő fegyverével próbálom döfködni magam, ha elborítanak az efféle érzések. Az imént azonban nem csak önarcképet rögzítettem boldogult úrfikoromból, hanem egy megfigyelést is, mely a későbbi években százszorosan beigazolódott. Minél derűsebb a rab, annál dühösebb a foglár. Neki ugyanis létszükséglete az a meggyőződés, hogy minden szempontból előnyesebb helyzetben van, mint a felügyeletére bízottak. Ezen a meggyőződésen üt rést a rabmosoly. Ezt hamar felismertem. Talán már ott az utcán, ott kezdtem el vigyorogni. Ez a vigyor végig kísért a börtönéveken, és rám dermedt, mint valami állarc. Azóta sem tudom levetni. Az autó Deák térre vitt, a budapesti rendőrkapitányságra. Vagy százunkat gyűjthették oda. A kihallgatások több szobában folytak, és nem voltak túl alaposak. Két óra tájban összetereltek bennünket, és egy rendőrtiszt, ezredes vagy alezredes, felolvasta annak a 8 személynek a nevét, aki nem mehet haza. Mi, többiek, mondta, elkotródhatunk, de melegen ajánlja, hogy ne ugráljunk tovább, és hagyjuk abba a hazudozást. Formás kis beszéde után a beállott csendben, nagy ámulatomra meghallottam saját hangomat. Hazudik maga, meg a Kádár! Így aztán 9-nek letartóztattak engem is. Először 1954 őszén láttam a frissen szabadult Kádár Jánost a legendás munkáskerületben Angyalföldön, ahol pártitkárként tanácsválasztási beszédet tartott. Csúri Sándorral gyalogoltam ki oda, hogy meghallgassuk a jövő reménységét. Mert már reménység volt. Régi, nem moszkovita kommunista, akit Rákosi börtönbe hurcoltatott. Szabadulását az 1953. júniusában meghirdetett új kormányprogramnak köszönhette, amely Nagy Imre nevéhez fűződik. Csórival azért ballagtunk olyan nagyot a szóban forgó vasárnapon, hogy meghallgassuk, miként áll ki Kádár Nagy Imre mellett. Kis késéssel érkeztünk. Kádár már beszélt egy összeeszkábált pódiumon valami grunt kellős közepén. Laza, szabálytalan és nem túl nagy tömegben munkások ácsorogtak a telken. Cigarettáztak, köpködték a tökmag héját. Riasztó közöny. Áttörhetetlennek látszó.
Megpróbáltunk figyelni a szónokra, ami nem ment könnyen, mert a mikrofon pocsék volt, a szél is fújt, és a közhangulat egy-kettőre ránk telepedett. De ahogy közelebb húzottunk, egy-két virágos kifejezés a fülünkbe szivárgott. Ahogy népünk nagy vezére Rákosi Mátyás elvtárs mondotta, és pártunk és népünk Rákosi elvtárs vezetésével. Kiábrándultan, üresen, egy illúzióval szegényebben indultunk haza. Másodszor a forradalom idején, október 30-án láttam Kádárt. A parlament épületében, ahol én a Szabad Kossuth rádió munkatársaként jeleskedtem. A rádió a parlamentből sugározta adásait, ezért nappalaim egy részét itt töltöttem, és többnyire itt maradtam éjszaka is. A szóban forgó napon jelentették be, hogy a demokratikus pártok 1945-ben létesült koalíciója átveszi a kommunistáktól a kormányzás felelősségét. Kádárt láttam is az ablakból. A parlament egyik folyosóján beszélt, miközben szobánkban a rádióból áradt a hangja. Arcán megrendülést véltem felfedezni, mikor a tiszta, becsületes lelkű, őszinte szándékú kommunistákhoz folyamodott. Előttem a szöveg, és fel tudom idézni hatását. Úgy éreztem, hozzám szól, azt adja tudtomra, hogy a kommunista párt végre fenntartás nélkül támogatja a forradalmat. Amikor ezekben a napokban Lukács György megkérdezte, hogy melyik pártba lépek be, azt válaszoltam, hogy egyelőre egyikbe se, de ha valamelyikbe belépnék, az csak a kommunista párt lehet. Meg akarom azonban várni, hogy kik kerülnek be az új vezetőségbe, és milyen őszintén kötelezi el magát a párt a forradalom mellett. Kádár fáradt arca, igaznak tetsző pátosza bizalommal töltött el. Ezt táplálta barátom Angyal István is, aki a Tűzoltó utcai felkelők megbízásából eleljárt a parlamentbe, hogy a párt és a kormány vezetőivel tárgyaljon. Kádár, mint többször is mondta, sokkal kellemesebb partner Nagy Imrénél, aki öreg és merev és konzervatív, és egyre csak azt hajtogatja, hogy tegyék le a fegyvert, különben nem tárgyal velük. Kádár ellenben november 1-én még azt is megígérte, hogy a következő napon ellátogat a Tűzoltó utcába, és formálisan átveszi a kommunista felkelő csoportnak a parancsnokságát. Elsőjén este benyitott a szobánkba egy fiatalember, és takarót kért a fázó Kádár elvtárs számára. Én, Angyal szavaira gondolva, átadtam egyik pokrócomat. Mindenképp elejét akartam venni annak, hogy náthásson és tüsszögve jelenjen meg másnap a Tűzoltó utcában. Feltehetően ebbe a pokrózba burkolózva indult útnak, de nem Angyal Pistájékhoz, hanem gondolom szórakozottságból a szovjet követségre. És engem a mai napig gyötör a gondolat, hogy én vagyok felelős a nemzeti tragédiáért. Ha ugyanis első benyomásaimra hallgatok és megtagadom tőle a pokrócot, talán a megfázástól félve nem indul útnak, és történelmünk a forradalom sínein gördül tovább. Délután beültettek egy nagy fekete kocsiba, Volgába vagy Csajkába, két ismeretlen kiber közé, és megindultunk a sötétedő utcákon a Duna felé. Noha már letartóztatásom előtt sok, azóta jó részt elfelejtett rémséget hallottam a fő utcáról, mégis aggályok nélkül kászálódtam ki az autóból. Meg sem fordult a fejemben, hogy engem is bepréselhetnek a húsdarálóba. Születésemtől pislákos, sőt, olykor lobog bennem valami energia, amelyet jobb kifejezés hiány biológiai optimizmusnak nevezek. Ez ellentétbe kerülhet, többnyire ellentétbe is kerül a társadalom és általában az emberiség mai állapota és várható jövője által kiváltott szorongásaimmal. Ha rájönnék arra, hogy egy hét múlva elpusztul a világ, egy héten át boldog volnék, amiért kitaláltam, amit senki más. Biológiai optimizmusom aludas abban, hogy várakozással léptem be a börtönkapuja. Végre valami igazi dolog történik velem. Új tapasztalatok, próbatétel. A börtön ugyebár, maga Lenin mondta, a kommunisták egyeteme. Egész jövőm attól függ, hogy itt hogyan vizsgázom. Aprócska ember fogadott a rácsos kapu túloldalán. Ruhája, haja, arca mindene szürke volt, és árad belül az unalom. Aláírt az átvételi elismervényt, a kiberek eltávoztak, ásítozva rám szólt, hogy álljak egyenesen. Kiforgatta a zsebeimet. Olyan közönyös képpel, mintha fogason lógott volna a ruhám. Elkobozta a zsebkendőmet, a bicskámat, a kulcsaimat, a pénztárcámat. A pénzt megszámolta, nyugtárt írt róla, újra megállt velem szemben, nem volt több másfél méternél, egy-kettően végig tapintott, ellenőrizte, hogy nincs-e gatyamadzagom. Szerencsére akkoriban gombolható alsónadrágot viseltem. Már szinte szundikálva még egyszer végig,

társamat, Tőke Ferencet csak hamar elvezették. Azóta sem láttam. A nagy budapesti központi munkástanács tagja volt. Néhány nap múlva hazaengedték, mire gyorsan kiszögött az országból. Én ellenben ettől kezdve részt vettem abban a nagy népmozgalomban, amelyet ismert meg hazád börtöneit névre kereszteltem el. A cellában 5 lépést lehetett tenni ajtótól ablakig a pricsek között. Az ablak valójában vakablak volt, ferdén a falba metszve, nem lehetett rajta kilátni. Belül sűrű drótvonatos háló védte. Az ajtó mellett az egyik sarokban WC. A pricsen se matrac, se szalmazsák, csak egy pokróc. A fűtés gyatra volt, mondhatni szimbolikus. Estétől reggelig piszkos sárga fényű lámpa világított. Takarodó után öltönyömben feküdtem le, és fülemre húztam nagy kabátomat és a pokrócot. 2 perc múlva az őr rugdalni kezdte kintről a vasajtót, mert kezemet bedugtam a pokróc alá. Azt hittem, ő is meg akarja gátolni, hogy láthatatlan végtagjaimmal az életemre törjek, csak később derült ki, hogy az állam mindössze tiszta férfiúságomra óhajt vigyázni. Éjszaka felkészültem a kihallgatásomra. Eltökéltem, hogy másnap tanúságot teszek a forradalom mellett. Az eljárást törvénytelennek minősítem, és minden felvilágosítást megtagadok. Csak hogy másnap a kutya sem hivatott. A saját levemben pácoltak néhány napig. Ez a trükk, melyet csak fejletlen, kaotikus vagy zárójelbe tett jogrend tűr meg, a foglyot lélektanilag hátrányos helyzetbe hozza. Később sokszor hallottam kihallgatóktól, nevelőtisztektől, őröktől, nem kell magával elszámolnunk. Az újdonsült rab, akivel senki nem áll szóba, érzi-e mondat igazságát, mielőtt még megfogalmazták volna a számára. Őrizetbe vétele pillanatában a világ középpontjának véli magát, aztán kiderül, hogy csak porszem a gépezetben. A szigorú napirend formába önti, de össze is mossa az időt. Az egyes napok kibírhatatlanul hosszúak, de a heteket, hónapokat és éveket egybeolvasztja az egyhangúság. Visszapillantva már suhanást érez a rab. Száguldást egy helyben, elemezhetetlen tompa zavart, mintha elhaltak volna időérzékelő acsejtjei. Közben az épp esedékes nap, mintha állna. Már a főutcában olyan érzésem támadt, hogy valamiféle varázshegyre érkeztem, ha nem is önként, és nem is olyan kényelmesben, mint Hans Castorp, de akárcsak ő, a tagolt és egymásba ömlő idő diktatórikus uralma alá. Irodalmi eszmetársításom mélyre nyúló gyökerekből táplálkozott. Családunkban Thomas Mann kivételes becsben állt. Már kamaszkoromban őt tekintettem az íróság inkarnációjának. Nagy buzgalommal rágtam át maga minden magyarul hozzáférhető művén, sőt, németül is az ő könyveiből próbáltam tanulni. Amikor megismertem Verát, én 18 éves voltam, ő 16, hónapokon át olvastam neki a József és testvéreit. Vonzalmunk mélységére mi sem jellemzőbb, mint hogy túlélte ezt az erőpróbát. Ahhoz persze, hogy Thomas Mann-t összeegyeztethessem új sütető, lelkes kommunizmusommal, olyan összekötő kapocsra volt szüksége, mely megengedi, hogy jó lelkiismerettel élvezhessem ezt a fölötté polgári művészetet. Ezért jött kapóra nekem Lukács György realizmus elmélete, mely az ábrázolt világnak a nagyíró világnézete ellenére is érvényesülő objektív totalitására helyezte a hangsúlyt. Utam Lukács György felé azért volt zavartalan, mert ő megengedte nekem, hogy marxistaként is szerethessem a Jónás könyvét, vagy a Halál velencébent. Távolodni pedig, ha nem is emberileg, de esztétikailag, akkor kezdtem tőle, amikor Kafkát és Musziét és Beckettet is szeretni akartam. De ezeket a vonzalmaimat már nem hagyta jóvá.

Elhangzott emlékezés a régi szép időkre. Részletek Örsi István regényéből. Felolvasta Rudolf Péter. Zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztő Jósvai Lídia. Rendezte

Lehocki Orsolya. A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2011. június 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Éjfél van.

0: Kossuth Rádió Budapest, éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő beszámolt, hogy délután mínusz 135 cm volt a Duna vízszintje Paksnál, és az előrejelzések szerint ma és holnap is lassú javulás várható. Esély van arra, hogy a Duna ausztriai vízgyűjtő területein jelentősebb eső hullhat. Úgy fogalmazott, a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nő a fogyasztás. Meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Országosan több mint 2000 klimatizált helység áll a lakosság rendelkezésére, melyeket hőség idején bárki igénybe vehet, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján olvasható. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő, idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Országosan és Budapesten is elérte tegnap a hőmérséklet a 40 fokot. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint 2 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 16 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadományjal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy senki se fürödjön ismeretlen vízben. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező a mentő mellény használata. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 26-29 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Hajnalban 18-24, délután általában 37-42 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 28 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim köztük a hangmester Hajósi Bence nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsorstruktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hamisan szól, atyám. Hogy az már szinte szégyen.
1: Mit várhatunk egy olyan egyház községben, ahol alig él több, mint 200 lélek? Ez a harang mindössze 15 pudot nyom. Ráadásul meg is repett. Megboldogult édesanyja, újat ígért egyszer. De aztán valahogy feledésbe ment a dolog.
0: Igen, az édesanyám igazi keresztény volt. De más nem is érdemel olyan szép halált, amilyen neki volt. Fájdalom nélkül, haláltusa nélkül. Csak úgy. Szegény drágám. Mosolygott és piros volt az arca. Összetette a kezét, mint ha meg akarna áldani. Behunta a szemét, és... Isten hírével.
1: Az Úr legyen irgalmas hozzá.
0: Az Úr legyen irgalmas.
2: Nem bírja megszülni. Jöjjön be, Porfiri Vlagyimirics. Jöjjön be, Jevpraksza Juskához legalább egy percre.
0: Nem megyek. Mert nincs miért mennem. Ha valami dolgom volna ott, felszólítás nélkül is mennék. Azt elhiheted, Ulituska. Ha 5 verstát kellene megtennem, akkor is mennék. Ha 10, akkor is. Ha fagy, meg hóvihar volna odakin, akkor is mennék. Mert tudom, ha egyszer szólít a kötelesség, akkor mennem kell. De amihez nincs semmi közöm, abba minek üssebb az orra.
2: Legalább nézzen rá, hiszen az is lehet, hogy mindjárt visszaadja a lelkét a teremtőnek.
0: Mit nézek rajta? Hát orvos vagyok én. Tudok én valamit segíteni? Idekint ülök a Szentatyával, teázunk és fohászkodunk. Ti is tegyétek a dolgotokat. Ti ott, mi itt. És minden rendben lesz.
1: Tudod-e, leányom, mit mond a Szentírás az imádságról?
2: Tudom!
1: Azt mondja, hogy az imádság a szenvedők gyógyulása. Ezt mondja a Szentírás.
0: Nagyon igaz. Mert egy dolog az ész, és megint egy egészen más dolog a hit. Itt vannak mindjárt a különféle orvosságok, főzetek. Ezeket mind az ész találja fel. De ha nincsenek összhangban a hittel, akkor a kárára, és nem pedig a hasznára válnak az emberiségnek.
1: Bizony.
0: De engedje meg, atyám, hogy azt mondjam, az észnek is megvan a maga hasznos oldala. Mert milyen az ember, különösen a nők, vágyik az édességre, a vidámságra, az élet örömeire, és hogyan védekezzék a kísértések ellen, ha nincs esze. Vegyük ezt a Jevpraksiát, derék, becsületes szolgáló. De hát, ami az eszét illeti, nem szabad tőle túl sokat követelni. Akinek viszont van esze, az vesz egy kis kámfort, egy kis olajat, az egyikkel bedörzsöli magát, a másikat beveszi, és a kísértés úgy eltűnik, mint a sohasem lett volna.
1: Igaz, ami igaz.
0: De?
1: Magam is elnézem néha a tyúkokat az udvaromon. Hát, ahogy azok futkoráznak, veszekszenek.
0: Mert nincs eszük. Sem a madaraknak, sem a csúszómászóknak, sem az emlősöknek nincsen. Nézzünk egy példát. Hogyan él a veréb? Se gondja, se bánata. Csak röbbös, amennyit kedve tartja. És ez elég is neki. De az embernek bizony nem elég.
1: Azért bizonyos esetekben a Szentírás is hivatkozik az égmadaraira.
0: Úgy van. Bizonyos esetekben. Itt vagyok például én. Javakorabeli férfi, és nem is éppen gyöngének mondható. Hát kérdem én. Szabad-e nekem besenyeznem összvegyi nyoszajámat, miután az Úristen elszólította mellőlem az én drága őrangyalomat?
1: Nehéz dolog ez, uram. Bizonyos esetekben a keresztény vallás gyakorlata mindenek felett ajánlja a megbocsájtást.
0: Aki azt mondja, nehéz, annak azt felelem, minél nehezebb, annál jobb. Ami itt erőfeszítés, az oda át, érdem. Igaz-e, amit mondok, Szentatyám?
1: De még mennyire igaz? Na. Persze, szükség esetén.
0: Szükség esetén a kivétel erősíti a szabályt. Kár is erről beszélni. Szükség törvényt bont. Mindig úgy kell élnünk, hogy az életünk, mint a mécses lángja, minden oldalról látható legyen.
2: Megszületett!
0: Na.
2: Igen, megszületett!
1: Istennek hála.
0: Na látod, Ulituska. Szomorúság, harag, minden úgy fut az imádság elől, mint az éjszaka a sötétje a nap elől.
2: Legalább megnézhetné, hogy fiú-e vagy lány?
0: Ez a ti dolgotok. Én ez nem értek.
2: Ne tegye magát az úr, mert mindjárt fogom azt a gyereket, és oda teszem a panlagra, aztán majd dajkálhatja maga.
1: Milyen nevet gondolt Porfiri Vlagyimirics?
0: Hát, amennyiben leáll...
2: Fiú? Fiú? Gyönyörű, egészséges fiúcska.
0: Akkor pedig apostoli királyunk tiszteletére. Legyen Vlagyimir.
2: Úgy is van. Az egyik valógyát elvitt az Isten, de adott egy másikat helyette.
0: Nem szégyeled magad, Ulituska? Ilyeneket beszélni.
2: Miért? Hát én csak úgy mondtam.
0: Mit jelent az, hogy csak úgy mondtam? Ne fecsek semmit. Csak úgy. Te kígyó, tanulj meg végre hallgatni. Ezek szent dolgok. Te meg csak úgy mondtam.

politika mögött mozgalmas élet állt. És nagyon sok minden felgyülem lett az emlékezetében. Ez az asszony a besúgó és az orvos szerepét töltötte be a Galavjov családban. Szolgálatait részben akkor vették igénybe, ha valami gyanús ügy kapcsán titkos nyomozást kellett folytatni a cselédek körében. Részben akkor, amikor a gazdái mustártapasz vagy pióca kúrára szorultak, illetve beöntést kellett adni nekik. Adott beöntést az öreg Galavjov uraságnak, Arina Petrovnának, a fiatal uraknak. És mindezekről a legkellemesebb emlékeket őrizte. Pavel Vlagyimirics életének utolsó heteiben mindkét tisztét egyszerre látta el Dubrovinóban. És lelkiismerete szolgálatának jutalmául egy ruhára való gyapjú szövetet kapott ajándékba Porfiri Vlagyimiricstől. Hálából azért, hogy az öccse körül volt annak utolsó perceiben. Aminek következtében a haldoklónak minden szava, minden mozdulata ismeretes volt Galavjovóban, és így Juduska teljes biztonsággal meg tudta állapítani, mikor kell színre lépnie, hogy öccse javai útszolván maguktól az ölébe hújjanak. Ulituska egyébként pontosan ilyen gyapjú szövetet kapott akkor is, amikor annak idején a frissen megözvegyült Porfiri Vlagyimirics viszonyt kezdett vele. És a galavjovói fáma szerint gyereke született tőle. És most, hogy Jevpraxiuskával is megtörtént a baj, megint reménykedhet egy rend új ruhában. Hiszen Alina Petrovna halála után ő maradt egyedül, akire Juduska bátran támaszkodhatott egy ilyen kényes ügyben.

0: Ide figyelj, Ulituska! Egész éjjel töprengtem, és arra az eredményre jutottam, hogy akárhogyan is van, segítenünk kell Jevpraxiuskán. És kerül, amibe kerül. Embert kell faragnunk ebből a gyerekből.
1: Egy szóval vigyem le Lencházba?
0: Ej. Szóval te már határoztál is, Ulituska? Jaj, Ulituska, begyorsan jár a te eszed. De hát honnan tudod? Hát, ha nem is gondolok a Lelencházra.
1: De valahová csak el kell helyezni. Nem kis kutya. Nem lehet a tóba folytani.
0: Milyen gonosz a te nyelved. Milyen alattomos.
1: Miért? A Lelencházban nincs semmi rossz.
0: Ha persze, hogy nincsen. De egy ilyen döntést, ha nem szabad elkapkodni. Elsősorban azt kell meggondolni, hogy mi a gyerek érdeke. Nézzük meg például, mi történne, ha itt maradna velünk.
1: Hát mindenki azt kérdezné, hogyan kerül a Galavjov házba egy idegen gyerek.
0: Vár, hagyj beszélni. Az lenne a fő baj, hogy itt nem lenne jó neki. Az édesanyja fiatal, biztosan elkényeztetné. Én meg öreg vagyok, és mivel Jevpraxiuska mégiscsak híven szolgált eddig nálunk, hát ezért én is, elnéző lennék vele. El kellene például páholni valami gaztetté. Én pedig esetleg csak legyintenék rá. Hát kinek lenne ez jó? Legkevésbé Volodyának. Már pedig én azt akarom, hogy idővel rendes ember váljék belőle. Ha Isten paraszt sorba helyezi, akkor értsen a földműveléshez. Kaszálni, szántani, fát vágni. Mindent. Na, ha pedig más pályára viszi a sorsa, értse ott is a mesterségét, a tudományát. Tudod-e, hogy még tanárok is kerülnek ki onnan?
1: Honnan? A Lelencházból? Persze, egyenesen generálisnak viszik őket.
0: Akár generális, akár nem generális, minden esetre még nevezetes ember is lehet belőle. Kitűnő nevelésben részesítik őket. Az ágyak tiszták. A dajkák egészségesek. Az ingecskék fehérek, a kis üvegek, a cuclik, a pelenkák. Minden nagyon rendes. Na mi ez? Mondani akarsz valamit?
1: Én semmit. Na. Egészen bizonyos, hogy hálás lesz mindezért, ha ugyan valaha is megtalálja a jótevőjét.
0: Jaj, te gonosz! Hát azt hiszed, odaadjuk igazoló jegy nélkül? Azzal bármikor megtaláljuk. Nevelik, táplálják, kitanítják. Mi meg bármikor elmehetünk az igazoló jeggyel. Kérjük vissza a mi kis Volodyánkat, a mi kis haszontalanunkat. Az igazoló jeggyel még a tenger fenekéről is előkerítjük. Na, úgy is van. Ez lesz a legjobb. Holnap, amint megvirrad, fogod a gyereket, jó melegen bepújálod, és gyorsan, nehogy Jevpraxiuska meghallja, elviszed Moszkvába. Ismered a Lelencházat?
1: Volt szerencsé.
0: Na, ha volt szerencséd, akkor ki ismered magad. A költségekre adok neked 50 rubelt. Tudom én jól, hogy megy az ilyesmi. Nem itt is kell egy kis borra valót adni, amúgy is valakit megvesztegetni. Emberek vagyunk mindnyájan. Gyarló emberek. Mindnyájunknak megvannak a magunk bűnei. Mindnyájan az élet örömeire vágyunk. Látod, itt van ez a Volodya is. Akkora, mint a kis ujjam. És már is mennyi pénzünkbe kerül. És igazoló jegyet ne felejts el kérni. Igazoló jegyet!

márciusi reggel. Az eget sűrű, sötét fellegek borítják, amelyekből valami daraféle huldogál, félig eső, félig hó. Az elfeketedett országúton pocsolyák csillognak. Az erős déli szél olvadást ígér. Jevpraxejuska lázas önkívületben fekszik az ágyán. Porfiri Vlagyimirics pedig az ebédlő ablakánál áll papucsban és foltos, piszkos házi köntösben, melynek szakadásain itt-ott kikandikál a vatelin. Sápadt és kócos. Az ajkait mozgatja, és keresztet vet az üvegtáblára. Az udvarról a sárral keveredett havon kifut a gyékkény föderes szán, amely Volodyát viszi. Felkaptat a dombon, elhajt a templom mellett, azután balra fordul, és eltűnik az erdőben, a síró rívó újszülöttel. Aki immár egyel tovább szaporítja azon élő lények számát, akik Isten nagyobb dicsőségére lakják ezt a földet.

0: Látod, Anyinka, így élünk mi. Ha megszomjazunk, iszünk egy csésze finom teát.
1: Jaj, milyen unalmas itt maguknál, Porfiré bácsi.
0: Ennyi, ennyi. Alig érkeztél, meg már is unalmasnak találod a házunkat. Maradj itt velünk egy darabig, és akkor majd meglátjuk. Hát, ha érdekesnek fogod találni.
1: Jaj, mi lenne itt érdekes? Mi van itt egyáltalán? Sár, meg eső. Eső, meg sár. Még szomszédok sincsenek. Igaz, hogy huszárok vannak itt valahol beszállásolva?
0: Azok is vannak. Szomszédok is vannak, de bevallom, engem ez még nem nagyon érdekel.
1: Porfiré bácsi, maga miért nem vett huszártiszt?
0: Hát azért érdesem, mert minden embernek Isten szabja meg az útját. Az egyikből huszártiszt lesz, a másikból hivatalnok, a harmadikból kereskedő, a negyedik pedig...
1: Igen, igen, igen. A negyedik, az ötödik, a hatodik. Már majdnem elfelejtettem. És ezt mind-mind az Isten szabja meg. Így van?
0: Persze. Persze, hogy az Isten. Hát nincs ezen semmi nevetni való, édesem. Tudod-e, mi áll a Szentírásban? Isten akarata nélkül...
1: Arról a hajszáról? Igen, igen, tudom. De mostanában mindenki vendéghajat visel, és ez abban nincs bekalkulálva. Igaz is. Nézze csak, Porfiré bácsi. Milyen hosszú copfot sikerült növeszteni.
0: Igazán szép. Úgy, most mutasd meg oldalról. Hú, ez gyönyörű. Ezért egy csókot érdemel.
1: Ez aztán nem vendéghaj, hanem a sajátom.
0: Ó, te vadóc, te nyughatatlan teremtés, te. Egyre csak a coffokon meg a sleppeken jár az eszed, de a legfontosabbról elfelejtesz kérdezni.
1: Jaj, igaz is, a nagymama. Hát meghalt.
0: Igen, elhúny szegényke. De milyen szép halála volt. Mindenkiről megemlékezett, mindenkit megáldott, és azután egyszerre nagyon, nagyon megnyugodott. Még ő maga mondta így, a drága. Mi történt, hogy ilyen jól érzem magam? És képzel csak, alig, hogy ezt kimondta, felsóhajtott. Egyszer, kétszer, háromszor, és Isten hírével...
1: Tehetetlenek, koldusok. Így hívott minket Jubinkával gyerekkorunkban. És savanyú teján tartott. Később már nem. Pogorelkában egészen megváltozott. De amikor még kicsik voltunk.
0: Ugyan, na, minek a múltat felhánytorgatni? Savanyú tejjel táplált, és látod, mégis milyen szépen felnőttél. Én mondom, senki meg nem jósolta volna, hogy ilyen derékteremtés válik belőled. Sudár termetű. Piros posgás. Gratulálok, lelkem. Szívből gratulálok.
1: Jaj, jaj, de furcsa a Porfiré bácsi. Fogyan csókolózik.
0: Ne te csókolóznék. Hát nem vagy te idegen? Az unokahúgom, a hugocskám vagy. Nálam, édesem, mindig első a rokoni szeretet. Rokonaimnak mindig a rendelkezésére állok. Mindegy, akár harmadfokú, akár negyedfokú.
1: Inkább azt mondja meg, bácsi.
0: Mindig, igen.
1: Hol van a nagymama eltemetve? Itt? Galabjovóban?
0: Nem. Voplinóban. Pogorelka mellett. Hát ő maga kívánta így. Remélem, nem mulasztod el felkeresni a sírját.
1: Nem, nem. Dehogy, sőt, a legjobb lenne most már is.
0: Ej, te szélvész kisasszony. Hát mire való ez a nagy sietség? Csak mindent a maga idején. Hál' Istennek nem fogadóban laksz, ahol minden napért fizetni kell, hanem a saját édes nagybácsikádnál. Ma még csak pihenges. Érezd magad otthon, egyél, így áll, lakmároz kedvedre. Ha valami nem ízlik, kérj helyette mást. Ha nincs inyedre a kotlett, csak szólj Jevpraxiuskának, és rendelj magadnak kacsasültet, vagy ami jól esik. Én addig holnapra megrendelem a szentmisét, reggel elmegyünk a templomba, azután megiszunk itton egy csésze finom teát, befogatunk, és együtt elhajtunk a sírhoz.
1: De miért nem mehetnénk el ma?
0: Miért? Azért. Azért, mert mindent sorra egymás után kell intézni az életben. Előbb az egyiket, azután a másikat. Nem pedig, ahogy esik, úgy puffan. És különben sem ártana, ha Megtisztulnál, mielőtt a nagyanyád sírjához járulsz.
1: Hogy megtisztulnék?
0: Elvégre mégis egy színésznő. Na, azt hiszed, nagyanyádnak nem esett nehezére ezt elviselni? Hidd el, neked is jót tesz, ha előbb elmégy a templomba.
1: Nem, én így, és most rögtön oda akarok menni. Lehet magától lovakat bérelni, Porfiré bácsi?
0: Minek bérelni? Vedd úgy, mintha saját lovaid volnának. Csak tényleg nem tudom, mit szólna ehhez szegény megboldogult.
1: Ugyan már! Miféle badarság ez?
0: Nem tetszik, amit mondok? Márpedig, barátocskám, akár tetszik, akár nem, én az egyenes utat szeretem. Gyűlölöm a hazugságot, az igazságot pedig másnak is a szemében mondom, magam is meghallgatom. Az igazat akkor is meg kell hallgatni, ha nem az ember kedve szerint való. Ha néha egy kicsit keserű is. Meg kell hallgatni egyszerűen azért, mert igazság. Csak élj itt velünk egy ideig, a mi módunkra, majd magad is belátod, hogy jobb így, mint gitárral járni a vásárokat.
1: Szent Isten, hogy magam miket beszél össze-vissza? Gitárral.
0: Na, nem is éppen gitárral, de majdnem. Tamburával, vagy mi az összel?
1: Engem rendes zenekar kísér, és Jobbikával kizárólag városi színházakban lépünk fel, érti, bácsi? Kizárólag városi színházakban.
0: Micsoda kis méregzsák. Hát érdemes minden semmiséggel így felindulni. Béküljünk ki, és bánom is ér, még ma elkísérlek a sírhoz.
1: Nem. Egyedül megyek. Minek jönne velem? Petyenka is Voblinóban van eltemetve? Mert ugye ő is meghalt.
0: Meghalt, hugocskám. Petyenka is meghalt. De ő nagyon-nagyon messze nyugszik innen. Mi már csak az értesítést kaptuk meg Szibériából, hogy ott helyben eltemették.
1: Tudjál, bácsi, hogy Petyenka levelet írt nekünk a halála előtt?
0: Hát ez természetes, hiszen mint unokatestvérek...
1: Szóval írt a bűnvádi eljárás után, amikor már kihirdették az ítéletet, azt írta, hogy 3000 rubelt vesztett kártyán, és maga nem adott neki semmit. Pedig maga gazdag. Ugye, Porfiré bácsi?
0: Drágám, hát könnyű a más zsebében megszámlálni a pénzt. Néha azt hiszük valakiről, hogy garmadában áll nála az arany, de ha jobban utána nézünk, akkor látjuk, hogy éppen csak annyia van, amennyiből gyertyára meg mécsesre telik.
1: Hát akkor úgy látszik, mi gazdagabbak vagyunk magánál. Összetettük a megtakarított pénzünket, a kavalérjainktól is kértünk. 600 rubelt összegyűjtöttünk, és elküldtük neki.
0: Miféle kavalléroktól?
1: Ugyan, Porfiré bácsi. Elvégre is színésznők vagyunk. Maga is azt ajánlotta nekem az imént, hogy tisztuljak meg.
0: Nem szeretem, amikor így beszélsz.
1: Szereti, nem szereti. Hiszen maga szerint az Isten határozza.
0: Legalább az Istent ne káromold. Beszélhetsz, amit akarsz. De az Istent ne káromold. Azt nem tűröm. És hová küldtétek a pénzt?
1: Már nem emlékszem. Valami kis városba. Megírta a levelében, hogy hová küldjük.
0: Nem tudok róla. Ha megérkezett volna a pénz, a halála után nekem kellett volna megkapnom. Csak nem költött el mindet egyszerre. Nem tudom, semmit sem kaptam. Hát valószínűleg az őrök vették használt.
1: Nem fontos. Nézd, nem követeljük. Csak éppen megemlítettem. De mégis, bácsi, nem szörnyű elgondolni, hogy 3000 rubelért pusztuljon el egy ember élet.
0: Nincsen, ugyan. Nem a 3000-ért. Ez csak nekünk tűnik úgy fel, hogy a 3000 rubelért történt. 3000 rubel... 3000 rubel, de Isten! A gondviselés kifürkészetet...
1: Haj, csak ez hő meg sár. Hogyan tud itt élni, Porfiré bácsi, ebben az unalomban?
0: Mi bajod az unalommal? Aki dolgozik, és be tudja osztani az idejét, az nem ismeri az unalmat. Én például észre sem veszem, hogy elröpül az idő. Hétköznap a gazdaság. Ennek utána nézni, amazt ellenőrizni, ide menni, oda menni, egy kicsit beszélgetni, elmélkedni, és már is vége a napnak. Ünnepnap meg a templom. Így kellene neked is élned. Maradj itt velünk, és Neked is akad munka bőven, ha pedig nincs dolog, leülsz kártyázni Jevpraxiuskával, na, ha meg eljön a nyár, kimegyünk az erdőbe, gombát szedni, pikniket rendezünk a füvön.
1: Ne, Porfiri bácsi, nem maradok itt. Unalmas.

Vuplinói templom, amelynek temetőjében Arina Petrovna nyugodott, a legszegényebbek közé tartozott. Megfekedett faláról helyenként levált a vakulat, és alól a nagy foltokban kilátszott a tégla. A pap lakásának egyetlen tiszta szobájában, amely nappali és fogadó szobaként szolgált, lesújtó kopárság fogadta anyinkát. A fal mellett egy tucat festett, kárpitozott és helyenként meglehetősen szakadozott székbús lakodott a hozzávaló kanapé társaságában, amely úgy kidüllesztette a hátát, mint egy régi világbeli generális, a mellét. Az egyik oldalon piszkos posztóval leterített egyszerű asztal állt. Rajta az egyházközség anyakönyvei és egy tintatartó, amelyből benfelejtett tolszár kandikált ki. A szoba keleti sarkában ikonszekrény függött, benne szent képek, amelyeket a pap még szüleitől kapott házassága megáldására. Az ikonszekrény alatt két szürke, színehagyott posztóval letakart láda állott, amely a pap nékelendjét tartalmazta. Tapéta nem volt a falon. Az egyik oldalon néhány metropolita vagy püspök megfakult daguerroti parcképe függött. A szobában különös szag terjengett, mintha nemrég svábbogarak és legyek temetőjéül szolgált volna. Maga a pap még fiatal ember volt, de meglehetősen megfakult ebben a szegényes életmódban. Világos szőke, ritkás haja egyenes tincsekben csüngött fejéről, mint a szomorú fűz ágai. Szeme valaha kék lehetett, de most arra megfakult és megtört. Hangja remegett, szakálla megritkult. Felesége, aki még szintén fiatal volt, a sok szüléstől még megviseltebbnek látszott, mint a férje. A pap elkísérte anyinkát a temetőbe, ahol a lány gyászmisét mondatott nagyanyja emlékére. És amikor a kántorok rázendítettek az örök nyugalomra, hirtelen maga sem tudta miért, nővére jutott eszébe, aki a színházban talán éppen ebben a pillanatban énekli cérnavékony hangocskáján azt a kupléta régió ezredes úrból, amelyiknek az a csattanója, hogy milyen jó lenne alezredesnek lenni, hiszen az mindig az ezredes úr alatt szolgál. És mindezt azzal az utánozhatatlan naivitással adja elő most éppen Krecsetov városában, amit a mai napig emleget a kurszki, tambovi és harkovi közönség. A temető fölött kegyetlen márciusi szél dühöngött. Keresztül fújt a pap kopott miseruháján, és széjjel vitte a gyászéneket. Anyinka egyik kezével az Arina Petrovna sírját jelző fehér keresztbe kapaszkodva imbolygott a szélben. Nem sírt, de szívét, lelkét végtelen szomorúság töltötte be. Nem a nagyanyját, önmagát gyászolta.

0: Könnyen oda talált a sírhoz, kisasszony.
1: Megmutatták.
0: Gyászmise is volt?
2: Az is volt.
0: Odahaza volt a pap?
2: Jaj, kitartotta volna különben a gyászmisét. Évpraxiuska.
0: Persze.
1: Akkor odahaza kellett lennie.
0: És az örök nyugalmat is elénekelték?
1: El. Ezt a megyet még a nagymama tette el, ugye?
0: Nem. De tőle tanultam, hogy konyakot is tegyek bele.
1: Jevpraxiuska? Nem fél maga ebben a házban.
0: Mitől félnek?
1: És nem is unatkozik?
0: Nem.
1: Hiszen mindig egyedül van. Se szórakozása, se kedvtelése, semmi.
0: Annak nekem szórakozás. Ha unatkozom, kinézek az ablakon. Amikor apámmal éltem Nyikolában, akkor se volt mulatságosabb az életem.
1: De Porfiri bácsival
2: olyan sokat és olyan unalmasan beszél.
1: Mindig ilyen?
0: Mindig. Egész nap beszél.
1: És maga nem unja?
0: Én? Nem is hallom.
1: Hogy? Hiszen ha észreveszi, hogy nem figyel rá, akkor biztosan megsértődik.
0: Miért venni észre? Mindig ránézek. Beszél. Én ránézek, és közben magamban gondolkozom.
2: Milyen gondolkozik?
0: Mindenfélém. A uborkát kell eltenni, az uborkán gondolkozom. A városba kell küldeni valamiért, arra gondolok. Ami kell a háztartásban, arra gondolok. Este néha kedve támad kártyázni, olyankor játszunk. De akkor is úgy van, a játék közepén egyszerre megáll, összecsapja a kártyát, és beszélni kezd. Én meg nézem.
1: Jaj. Hát nem látja, hogy ez rémes. Rémes, amikor egy ember beszél, és nem tudni miért, nem tudni mit, és nem tudni végére ére egyáltalán valamikor. Hát nem rémes ez.
0: Nem csak maga. Sokan vannak itt nálunk, akik ezért nem szeretik.
1: No, hátja.
0: Igen. Igen. De például az inasok. Egy sem marad meg nálunk sokáig. Majdnem minden hónapban változás van. Az iszákosok azok megmaradnának, mert az iszákos nem hallja, ha szólnak hozzá, akár kiabálhatnak is. Olyan a feje, mint a fazékba dugta volna. De azok, a megint baj van, Porfiri Vlagyimirics nem szereti az iszákosokat.
1: Látja? És ő még rábeszélne, hogy maradjak itt. És éljek Galavjohóban.
0: Miért nem maradhatna itt a kisasszony? Hát, ha az úr elszégyelni magát, és megváltozna egy kicsit a kisasszony kedvéért. Hiszen, ahogy meglátta magát, még a száját is eltátotta. Ugocskám, így, ugocskám, úgy. De jól érti a dolgát. Micsoda szemérmetlen pillantásokat vett magára.
1: De Jevpraxiuska, miért beszél ilyen butaságokat?
0: Én? Nekem ugyan mindegy. Csak maradjon itt a kisasszony. Majd meglátja maga is. Nekem ugyan mindegy. Ha engem elküld, visszamegyek Nyikolába. Itt úgyis unalmas az élet. Abba igaza van a kisasszonynak.
1: Arra ne is gondoljon, hogy én itt maradok. De hogy Galavjovó szörnyen unalmas fészek. Az igaz. És minél tovább fog itt élni, annál unalmasabb lesz.
0: Otthon, apámnál. Olyan sovány voltam, mint az ujjam. Most meg látja, milyen vagyok, akár a kemence. Olyan vastag lettem. Úgy látszik, valami haszna mégiscsak van az unalomnak.
1: Mégse fogja sokáig kibírni. Emlékezzék a szavamra. Nem bírja sokáig maga sem.
0: Biztos, hogy nem marad itt a kisasszony?
2: Még véletlenül sem.
0: Nincsen én nekem ahhoz türelmem. Üljek és nézek a szemébe.
2: Hát igaz is. Maguk, urak, tehetik, amit akarnak.
0: Ám bár akár így, akár úgy. Mégis úgy kell táncolni, ahogy a másik fütyül, nem igaz?
2: De még mennyire?
0: Mindjárt gondoltam. Ja, és még azt akartam kérdezni, hogy jó dolog színésznőnek lenni.
2: Hát,
1: az ember megkeresi a kenyerét.
0: Van itt egy lány, az egyik péresnek a lánya, aki Pétervárot egy színésznőnél szolgált. Azt meséli az a lány, hogy a színésznőknek jó életük van, csak egy bilétát kell havonta felülvizsgáltatni. Igaz ez?
1: Hogyan?
0: Csak az engedély miatt. De egyébként itt mindenki azt hiszi, hogy az a lány hazudik.
1: Hagyjuk ezt, Jefraxiuska. Holnap reggel még átmegyek Pogorelkába. De délre feltétlenül készítse össze a holmit. Ebéd után azonnal elutazom.

szívesen vette a kabátját. Végigment a házon, és csupán nagyanyja hálószobájában, meg az imaszobában időzött el rövid ideig. Az ikonszekrényben kevés szentkép maradt. Csak az a néhány, amely kétségtelenül Anyinka édesanyjáé volt. A többit Porfiri Vlagyimirics, a törvényes örökös, kiemelte és átvitte magához Galavjovóba. Az ikonszekrényben így üres helyek támadtak, amelyek úgy tátongtak, mint kiszúrt szemek üres gödrei. A hálószobában Arina Petrovna halála óta vetetlenül maradt az ágy. Rajta össze-vissza szennyes dunyhák és néhány párna, ciha nélkül. Az íróasztalon szétszórt papírlapok hevertek, és mindent vastagon belepett a por. Anyinka leült a karosszékbe, amelyben nagyanyja szokott volt üldögélni, és elmerengett. Esze ágában sem volt, hogy akár Pogorelkában, akár Galavjovóban megtelepedjék. De mégis, jól esett viszont látni a régi környezetét, megmártóznia abban a légkörben, amelyből egykor hanyat homlok elmenekült. Itt mégiscsak tartozik valahová. Van saját háza, vannak halottai. És noha Pogorelka rideg, barátságtalan hely, de olyan csöndes, mintha kihalt volna a világ. Ott pedig, ahová kétségtelenül vissza kell mennie, mi vár rá? Rosszagú szállodák, éttermek és biliárdszobák zaja, mosdatlan és fésületlen pincérek, próbák a sötét, húzatos, nyirkos színpadon, festett színfalak között, amelyeknek érintése is utálatos. Ez minden. És azután tolakodó férfiak, üres üvegek, borfoltos abrosz, füstfelhők és lárma. Lárma. Lárma. Anyinka összerázkódott és lehunyta a szemét. Ezután magához tért, felsóhajtott és kiment az udvarra. Benézett a gazdasági épületekbe, a csűrbe, a baromfi udvarra, az istállóba. Csüdik trágyában álltak ott az ingóságok, 20 sovány tehén és 3 ló. Pénzt adott az egyik cselédnek, hogy az hozzon neki kenyeret, és falatonként megetette a teheneket. Azután a tehenes beinvitálta a kunyhójába, ahol az asztalon teljes köcsög állt, és a sarokban, a kályha mellett, alacsony deszkakerítés mögött újszülött kis borjú melegedett. Anyinka megitta a tejet, odaszaladt a borjúhoz, és forrón pofán csókulta. Utána finnyásan törölgette a száját, kijelentvén, hogy a borjú pofája utálatos, mert nyálas.

0: Se voleva meglio. Még hozzá ilyen esőben?
1: Igen, Porfiré bácsi. Köszönöm az ebédet, de most már indulnom
0: már
1: kell.
0: Már megbocsáss öreg bátyádnak. De te gyors postával etted ezt a sok finomságot. Én pedig csak szép komótosan, gyalogosan eszem, ezért még nincs vége az ebédnek. Nem szeretem, ha valaki semmibe veszi Isten adományát. A kenyér testünk fenntartására adatott nékünk. Sokan pedig elpazarolják. Látod? Te is csak szétmorzsoltad. Én mindent alaposan, körültekintően igyekszem csinálni. Akkor az eredmény is megbízható. Na. Lehet, hogy téged bosszant, hogy én az asztalnál nem sietek úgy, mintha tüzes abroncson ugrálnék keresztül, vagy hogy is hívják ezt ott nálatok. De mit csináljak? Haragudj rám, ha éppen úgy tetszik. Ha megharagszol, majd megbékélsz. Lehet, hogy most azt gondolod magadban. A bácsi ostoba, morgós vérmedve, de később majd megjön neked is az eszed. És azt fogod mondani? Jó ember volt a bácsi. Jóra oktatott.
1: Indulhatok már?
0: Mi az? Ja, nem tetszik? Ha mindegy, ha nem tetszik, akkor is hallgass végig a nagybátyádat. Már régen akartam veled beszélni erről az örökös ijegységedről. Csak nem jutott rá időm. Nem szeretem ezt az örökös hajszát. A könnyelműség és a meggondolatlanság jelez benned. Most is hová rohansz úgy? Hát miért nem tudsz legalább egy-két hétig nyugodtan megmaradni a családi fészekben?
1: Mert itt nincs mihez kezdenem. Mit csináljon itt az ember? Reggel föl kell, megy teázni. Teázás közben meg már arra gondol, mindjárt állalják a villás reggelit. Reggeli után nem sokára ebédhez terítenek, ebéd után eltűnődhet rajta, jön-e már hamarosan a tea. Aztán vacsora, lefeklés. Halálos.
0: De hiszen mindenki így csinálja, édesem. Előbb megteáznak, aztán aki megszokta, hogy reggelizzék, reggelizik. Én például nem szoktam meg, hogy reggelizzem. Hát nem reggelizem. Aztán ebédelek, majd következik az esteli teázás, végül a lefekvés. Ha mi van ebben? Én nem látok ebben semmi nevetségeset, semmi elítélendőt. Persze, ha például...
1: Nem elítélendő,
0: persze, ha
1: csak...
0: például megbántanék valakit, vagy rosszat mondanék valakiről, na hát ez az egészen más eset. De teázni, reggelizni, ebédelni, a Krisztus áldjon meg, hisz még te sem lehetsz meg étel nélkül, akármilyen fülge vagy.
1: Igen, igen. Ez mind szép. Csak hogy nem kedvemre való.
0: Nem érj mindent a magad mértékével. Gondolj másokra is. Kedvemre való, meg nem kedvemre való. Hát szabad így beszélni? Máskor, mielőtt megszólalsz, gondolkozz egy kicsit, és aztán beszélj. Mondhatnék én is sok mindent, ami nem kedvemre való. Cseppet sem kedvemre való az a hang, ahogy beszélsz velem. De én csak ülök, és hallgatok. Azt gondoltam, talán ha tréfával nevet,

0: És az a színház. Lassan olyan pótolhatatlan kincs. Vannak az életben fontosabb dolgok is. Na, várj csak. Mutatok neked valamit. Nézd. Olvasd.
1: Ma reggel imádkoztam, és arra kértem édes jó istenkémet, hogy hagyja meg nekem az én anyinkámat. És Istenke azt mondta nekem, öleld át anyinka gömbölytett derekát, és szorítsd őt a szívedre.
0: Nos?
1: Aljasság. Micsoda aljasság.
0: Látszik, neked csak a huszártisztek kellenek. A nagybátyád, kedvesen, gyengétséggel közeledik hozzád, te pedig lehurrogod. Pedig tudod-e, ki adta neked a nagybátyádat? Nos, mondd meg, ki adta? Isten adta, ő bizony, az Isten! Ha Isten nem volna, akkor te most egyedül állnál a világban. Nem tudnád, mihez kezd. Úgy állnál a világban, mint az erdőben. Nem mindegy. Te sem fogsz örökké tüzes karikákon át ugrabugrálni. És majd visszajössz.
1: Nem, Porfiri bácsi. Én sohasem jövök vissza. Magánál itt rémes az élet.

úgy örült szabadulásának a galavjovói rabságból, hogy eszébe sem jutott. Életfogytiglani fogságban hagyott ott egy embert, akinek az ő elutazásával megszűnt minden kapcsolata az élők világával. Csak magára gondolt, arra, hogy sikerült megszabadulnia, és boldog. A színházban legközelebb a Szép Helena cím szerepében lépett fel. És amikor a harmadik felvonásban, az éjszakai jelenetben csak nem mesztelenül felkelt a kerevetről, a színházterem legkülönbözőbb fegyvernemekből álló közönsége a szószoros értelmében felnyögött. És az egyik néző, aki túlságosan magával ragadott az előadás, felordított a színpadon megjelenő Menelaosznak. Pusztulj onnan, te utálatos vénember!

0: Jelenetek a Galavjov család életéből. Mihály Szaltykov Csedrin regényét Szőlősi Klára fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Varga Viktor. A negyedik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Szaltykov Csedrin Kaszás Attila, Porfirij Gálfi László, Jevpraxéja Györgyi Anna, Annyinka Tóth Ildikó, Ulituska Csákányi Eszter, Pap Rajhona Ádám. Zenei szerkesztő Molnár András, a felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor, dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Magos György.
1: A rádiójáték 1997-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, március 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

férfi szájában összefutott a nyál. Könyökére támaszkodott az íróasztalon, és cigarettára gyújtott. Ugyanakkor egész teste libabűrös lett a rémülettől, hogy megint inni kezd. Július közepétől november végéig röviden megszakításokkal részeg volt. Elriasztandó a kísértést, megpróbált dolgozni.

A Szivárvány moziban történt. A kora délutáni előadáson a nagyfilm vetítése alatt a fiú megfogta a mellette ülő nő kezét. A nő nem tiltakozott. Hagyta, hogy a fiú az első érintés után fölbátorodva simogassa, szorongassa a kezét a vetítés befejezéséig. Szemét mereven a vászonra szögezte. Egyetlen pillantás sem vetve a fiúra, mint aki nem vállal közösséget a kezével. A fiú egyszerűen úgy érezte, fülig szerelmes a mellette ülő nőbe, s kötelességet tudt áradni, egyáltalán nem szokása holni aszfaltbetyárokhoz hasonlóan ismeretlen hölgyek kezét fogdosni és simogatni egy félhomályos moziban, kihasználva azt a szerencsés körülményt, hogy az ismeretlen fiatal hölgy éppen mellette ül, és védelmező kísérő nélkül egyedül van. Minden áron beszélni szeretett volna vele. Mondani neki valamit, mert visszásnak és érvénytelennek érezte ezt a simogatást, hiszen a nő nem vett részt benne, csak eltűrte, de viszonozni nem viszonozta. Mintha egy meleg, emberi bőrrel bevont művégtagot simogatott volna. Egy érzelmek és indulatok kifejezésére képtelen tárgyat, amely nem a nő testéhez tartozik. Lehet, hogy fa keze van. Óvatosan, gyanakodva tapogatni kezdte a kopottas bársonnyal bevont karfán nyugvó kezet. Hirtelen úgy érezte, már egyáltalán nem szerelmes a mellette ülő ismeretlen nőbe. A kéz valódinak látszott. A gyűrűs ujjon két gyűrűt tapintott ki. Az egyik nyilván jegygyűrű, gondolta, tehát a nő férnél van, vagy menyasszony. Megpróbált visszaemlékezni, melyik kézen szokás viselni a jegygyűrűt házasságkötés után, de nem tudta. Még azon töprengett, hogy a felesége jobb vagy bal kezén viseli-e a jegygyűrűt, tovább simogatta, nyomogatta, már-már masszírozta a nő kezét. Rövid pihenőket engedélyezve ujjainak, amelyek gémberedni kezdtek, és csak nem görcsöt kaptak. Szeme sarkából szomszédja arcát fürkészte, de a mereven a vetítővászon felé fordított arcon semmiféle jel nem árulta el, hogy a nő a simogatást, pontosabban a kezén végzett kemény fizikai munkát egyáltalán észrevette-e. Elmebeteg. Igyekezett a nő arcán felfedezni az efféle betegségekről árulkodó vonásokat, de próbálkozása hiába valónak bizonyult, mivel az elmebetegekről nem tudott többet, mint amit akárki más tud, aki az utcán többé-kevésbé képes megkülönböztetni egy elhűült arcú beteg embert egy másik elhűült arcú egészséges embertől. Különben is a vizsgálódáshoz túl sötét volt, és amikor a mozdulatlan arcélt méregette, tovább masszírozta a nő kezét, mert nem akart gyanúba keveredni fürkésző, illetéktelen pillantásai miatt. Aztán az a furcsa gondolata támadt, hogy elmebetegek nem viselnek gyűrűt. Különösen jegygyűrűt nem. Nincs rá pénzük. Másfelől, töprengett tovább, a gyűrűket a férj vagy a vőlegény ajándékozza. Talán egy másik beteg ember, akinek a mellette ülő nőhöz hasonlóan nem kell zárt intézetben tartózkodnia, képes arra, hogy dolgozzék és önállóan fenntartsa magát. Most már legszívesebben abba hagyta volna a mozdulatlan kéz simogatását, nyomogatását. A nő feltételezett betegsége viszolygást keltett benne. Ugyanakkor tisztességtelennek érezte, hogy egyszeriben hagyja abba ezt a simogatást. Végül is ő kezdeményezte. Ha vége lesz a filmnek, majd napvilágnál szemügyre veszi a nőt. A filmet egyáltalán nem nézte.

0: A férfi egy fröccsöt készített magának. Kihitta. Aztán az asztalon álló órára nézett. Még jó 3 órát kell várnia, amíg a felesége megjön a munkából. Az ablakhoz lépett. Kinézett a kopasz téli orgona bokrokra, és örült annak, hogy nem egy toronyház 10. emeletén laknak. Az ablak előtt emeletes házakban gyakran megfordult a fejében, hogy feltépi az ablakot és kiugrik rajta. A metrón sem mert a felesége nélkül utazni, mert akkor azt kísértette meg, hogy széles lendülettel a közelgő szerelvény elévesse magát. Ismét töltött a pohárba bort és szikvizet, de nem itta meg, csak nézte a poharat.
1: Azon kapta magát, hogy még mindig az ismeretlen nő kezét tapogatja. Most már csak ugyan fájt a keze, 2 ujja görcsöt kapott. Pihen egy kicsit, gondolta. Megvárja a nagy film végét, aztán végre szemügyre veszi a nőt napvilágnál. Mit mondjon neki? Hogyan szólítsa meg? Esetleg így, tetszett a film? Halk, udvarias hangon kell beszélnie, mintha mi sem történt volna, mint aki meg sem érintette a nő kezét.
2: Tetszik a film?
1: Akarata ellenére csúszott ki a száján a kérdés. Szájával csak nem megérintette a nő fülét. De választ nem kapott. A nő arcán egy izomrándulás sem jelezte, hogy meghallotta-e, hozzászóltak. A fiú fájó, zsibbadó ujjakkal masszírozva a karfán nyugvó mozdulatlan kezet megismételte a kérdést, már nem suttogva, hanem fennhangon. A nő merev tekintettel nézte a filmet, szeme serebbent, fejét sem mozdította a fiú felé. Hirtelen, égtelen ordítás, kutyaugatás és puska durrogás hallatszott az utcáról. 3 golyó átütötte a jobb oldali ajtót, és a szemközti falba fúródott. Borzott a vakulat. Néhány néző, aki az ajtó közelében, illetve a becsapódó golyók közelében ült, felütötte a fejét. Egy nő felsikoltott. A fiú az oldalajtóra nézett. Már megint vadásznak. Az oldalajtó közelében álló jegyszedő nőgépiesen az ajtón vágott lyukakra villantotta a zseblámpáját, aztán a fal mellé lapulva hátrált néhány lépést. A fiú a mellette ülő nőre nézett, de az mozdulatlan arccal nézte a filmet tovább, igaz, a legtöbb nézőből nem váltott ki különösebb indulatot az iménti esemény. A nő és a fiú jóval hátrább ült attól a bizonyos ajtótól. A fiú az órájára nézett. Még jó 1/4 óra és vége a nagy filmnek. Addig csak kibírja valahogy. Végre kiderül, fakezű, süketnéma, vagy elmebetege az, akinek a kezét szorongatta. Most már csak ugyan fájtak az ujjai. Így a masszírozás helyett beérte a jóval kevesebb fizikai munkát igénylő simogatással. Mikor 1/4 óra elteltével a jegyszedőnők kinyitották az oldalajtókat, a fiú igyekezett gyorsan a nő mögött lépkedni. A kezét már természetesen nem simogatta, és nem ismerte megérinteni. Az asszony 27-30 éves lehetett. Arca finom vonásúnak és értelmesnek volt mondható, teste arányosnak látszott, már amennyit a fehér hosszújú blúz és a rózsás mintájú bőszoknya látni engedett. Csak a bokája volt kissé erős, mondhatni vaskos, mint a parasztnőké. Mielőtt kiértek volna az utcára, a fiú rekettes hangon, mint aki végre bátorságot merített, ismét a nő füléhez hajolva megkérdezte. Tetszett a film? Választ azonban most sem kapott.

Ágnes, emlékszel, amikor egy végtében 12 órát zuhantam, és mintha két részre szakadtam volna, ki akartam ugrani az ablakon, hogy ne zuhanjak többé. Éjjel 12 óra előtt néhány perccel ébredtem fel. Akkoriban már hetekig bajoskodtál, vérasztottál velem, mindig hoztál még egy utolsó üveg bort, de akkor éjszaka elfáradtál már. Az órát néztem. Elképzelhetetlennek tűnt, hogy megérem, amíg a nagymutató eléri a 12-est. Kimentem a fürdőszobába, végig tapogattam az üvegpolcon sorakozó színes kis üvegeket, de te gondosan eldugtad előlem a kölnis és borotva szeszes üveget. Aludtál, és én nem mertelek felkelteni, pedig tudtam, hogy eldugtál előlem egy üvegbort is. Nem mertem megérinteni a vállad, hogy odaadd az üveget. Rettegtem a kudarctól, hogy nem érted meg, mennyire szükségem van rá. Cigarettára gyújtott, és hirtelen úgy érezte, hogy meghalt. Akkor már mindegy, gondolta, és töltött magának egy pohár bort, tisztán, víz nélkül. A széken hátradőlve várta, hogy megjelenjenek előtte rémképei, amelyeket, jól tudta, egyedül felesége megjelenése űzhet el.

Mielőtt kiértek volna a szűk mellékutcából az egyik főútvonalra, ismét kutyaugatást, ordítást és a vadászfegyverek megszokott éles csattanásait hallották. A két utca kereszteződésénél egy vénasszony feküdt a hátán, a járdaszigeten. Körötte vértócsa. A friss vért marakodva nyalták fel a kutyák. Egy parafasisakos, zöld, erős vászonból készített öltözéket viselő négervadász lábszárvédős nyers bőr csizmáját a vénasszony fejére helyezve szélesen mosolygott. Nyakán katonai távcső. Egy fehér, hivatásos vadász fényképezte. A néger megmarkolta a puskája csövét, a puska agya a vénasszony hasába nyomódott. A járdasziget mellett jeep állt, amelyről lecsavarták a rakodóteret eltakaró ponyvát. A jeep platóján ott feküdt egy halott fiatal nő, feszes mellekkel, szoknyája a térde fölé húzódott. Ahogy a fiú látta, igen erős példány. A jeep és a néger és a fényképező fehér vadász körül mezítlábas cigányok toporogtak. Az egyik cigány kezében széles, kettős pengélyű nyúzókés, a másiknál tartalékpuska, a harmadik és a negyedik a csaholó kutyákat húzta vissza a vastag bőrből font pórázzal. A cigányok piros nejloninget és világos barna műanyag félcsizmát viseltek. A fehér hivatásos vadász végzett a fényképezéssel, és aztán acélmérőszallaggal a zsákmány hosszát kezdte mérni fejétől a talpáig. Majd a homlok átmérőjét, az orrhosszát, foghíjas száját, valamint a füleket. Az adatokat egy noteszban jegyezte, majd intett a cigányoknak, akik a vénasszonyt a fiatal nő mellé hajították a csip fénypadozatára. Végül a néger és a fehér vadász beszállt a kocsiba, a cigányok a kutyákkal a raktérre kuporodtak, a jeep motorja felbőgött, és egy perc múlva csak néhány halvány vérfolt látszott a járdaszigeten.

0: A férfi csak félig itta ki borral telt poharát. Már nem remegett a keze, már verítékezett. A szíve aritmiásan ütött. Kezében tollal, spirálfüzete fölé hajolt.
1: A fiú gondolatban Csillának nevezte a nőt, mert valahogy maga sem tudta miért, szükségét érezte, hogy furcsának mondható viselkedését legalább egy nem mindennapi keresztnévvel magyarázza. De aztán átvillant rajta, Csilla sem olyan ritka név, minden esetre nem olyan gyakori, mint a feleségé. Az asszony villamosra szállt, természetesen a fiú követte. Mikor leszálltak, a fiú csak annyit tudott, hogy valahol Budán szálltak le. Aztán a nő egy hosszú, meredek lépcsőn ment fölfelé, majd egy óvoda zöld rácsos kapujánál hirtelen a fiú szemébe nézett, és először szólalt meg. Ha akar, megvárhat. A kisfiamért jöttem. A fiú hebegett valamit, természetesen várakozik, és először fordult meg a fejében, hogy ennek a nőnek komoly udvarlója nincs. A karikagyűrűt talán megszokásból viseli. Valószínűleg elvált asszony, vagy külön él a férjétől. Nem sokáig kellett várakoznia. Az asszony egy szőke, 4-5 éves fiúcskával lépett ki a kapun, és mintha mi sem lenne természetesebb, mindhárman a nő lakása felé igyekeztek. Feljöhet hozzánk, ott van a nővérem is. Beszélgethetünk. Az asszony nővére csak ugyan ott üldögélt a zsebkendőnyi kétszobás lakás belső szobájában. A másik szobában szanaszét játékok hevertek a parkettán, nyilvánvalóan a gyerekszoba volt. A fiú bemutattatott az asszony sovány, lapos mellű nővérének, és kínos, feszélyezett beszélgetés kezdődött köztük, míg Csilla a másik szobában, amely egyben konyhaként is szolgált, a fiúnak ütött össze valami ennivalót. A lapos mellű nővér arcán leplezetlen rosszallást látott a fiú. Nyilvánvalóan húga szabados viselkedését ítélte el, és bár a moziban történtekről nem tudhatott, fagyos tekintete kimért szemei mögött leplezetlen vád bujkált. Talán elsősorban azért, hogy húga úgy látszik egy éretlen gyerekemberrel kész összeadni magát, akinek nyilvánvalóan nincs semmiféle komoly munkája, jövedelme, egy szóval teljesen alkalmatlan arra, hogy testvére Szilárd támaszt találjon mellette. A fiú mindezt érezte a nőnél, vén kis asszony, a tekintetéből, viselkedéséből. Másfelől viszont megdobbant a szíve a gondolattól, hogy íme bevezetést nyert Csilla magánéletébe, megismerkedhetett a fiával és a nővérével. Akárkit nem hívott volna fel a lakásba, gondolta. A nővér enyhe tájszólásban beszélt, és öltözéke is vidéki nőre vallott, aki a legjobb ruháját vette fel húga látogatására. Neki aztán nem kell tartani a vadászoktól, villant át a fiú. Egyik cigarettáról a másikra gyújtott, hogy elfoglalja magát valamiképp. Júlia nem említette magát leveleiben, jegyezte meg szárazon a nővér, holott szokása szerint minden apróságról beszámol. Tehát nem lakik Csillánál. Feltételezése valósnak bizonyult. Rövid szünet után megkérdezte, hogy tetszik a főváros. Engem nem a város, hanem Júlia és a kisfiú sorsa érdekel, amint édesanyánkat és bátyánkat is. Vette szúros pillantást a fiúra. Rövid szünet után kissé lejjebb húzva csontos térdére a szoknyáját hozzátette még, úgy vélem hasonló helyzetben a maga szülei és testvérei is így gondolkoznának. Nincsenek testvéreim, válaszolta a fiú, és ismét cigarettára gyújtott.

A férfi az üres boros pohárra nézett, majd az üvegre, amelyben csak két ujjnyi bor volt, és elhatározta, hogy aznap semmiképpen nem fog berúgni, és másnap sem tölt rá, mint legutóbbi halálfélelmeket fejére zúdító részegsége során.

Csilla még mindig nem jött be a szobába, ahol a nővér változatlan gyanakvással méregette a fiút, mint aki kitalálta gondolatait. De miről beszéljem vele? Anyám a rigókon nem tud eligazodni, telepedett a heverőre a fiú. Korán kell, 5 óra körül, és mivel Budán lakunk egy kertes házban, első dolga, hogy kinyitja az ajtót, és kimegy megnézni a rózsákat, vagy az orgonákat. Érdekes, nézett komoly arccal a nővérre. A rigók is hajnalban ébrednek. Ahogy édesanyja megfigyelte, mindig mást mondanak, csak a jó ég tud rajtuk eligazodni. Ezen gondolom azt érti, hogy másképp fütyülnek ma, mint tegnap. Persze látszólag cseki a különbség, de ha valaki kertes házban lakik, meg tudná különböztetni az árnyalatokat. Erre a nővér azt a megjegyzést tette, hogy a fiú édesanyjának nyilván különösen éles, kifinomult hallása van. Zeneakadémiát végzett, mondta a fiú. Talán ez lehet a magyarázat. Cigarettára gyújtott. Mi a fenét csinálhat az a nő a konyhában? Fújta maga elé a füstöt. Szó esett még az időjárásról, valamint a ruházati holmik, a húsáruk, a lakbér, a telefon, a gáz, a villany szüntelen árváltozásairól, a vadászatról, illetve a valutáért kibocsátott vadászengedélyekről, ami természetesen nem jelenthette a lakosság életszínvonalának alapvető változását, de minden esetre nem lebecsülendő bevételi forrás. Csilla lépett a szobába. Gyertek enni, nézett a nővérére. A fiú nem volt éhes, de kiment a másik szobába, hogy Csilla mellett lehessen. Abban reménykedett, meg tud beszélni vele valami találkát. Tehát elfogadta az uzsonna meghívást. Csilla hagymás, paprikás zsírt készített. Sem savanyúság nem volt az ételhez, sem bor vagy sör. Asztalhoz ültek. Úgy látszott, a gyerek már evett, mert mélyen aludt az ágyában. A fiú félt a nővértől, és nem merte megkérdezni, lemenjen-e italért. Mint aki inkább nem kockáztatja meg a rendre utasítást, csak iszákosnak ne nézzék. Könnyen lehet gondolta, hogy éppen egy-két pohár bor oldja fel a nővér nyilvánvaló ellenszenvét iránta. Titkon abban reménykedett, hogy Csilla kínálja meg őket, akkor lemehetne némi utánpótlásért. Ebés után Csilla vaskos, részcsatos fényképalbumot vett elő a szekrényből. Letelepedtek a heverőre, és nézegetni kezdték a fényképeket.

0: férfi attól szenvedett a leginkább, hogy nem mehet a felesége elé, mivel azután a hónapokig tartó részegség után képtelen volt elviselni a nyílt térséget. Az utcán úgy érezte magát, mint aki bármelyik percben elájulhat, meghalhat. Egy újabb üvegbort bontott meg, miközben azzal áltatta magát, hogy képes az önmérsékletre, és nem fog berugni, mire hazajön a felesége.
1: Az album nézegetése jó 3-4 órát tartott, és Csilla volt az, aki nem volt hajlandó észrevenni a kínos hangulatot. Hosszú percek teltek el, hogy bárki megmukkant volna, a fényképeket nézegették. A vaskos album, úgy érezte a fiú, egyszerűen kifogyhatatlan. Csilla minden képhez részletes magyarázatokat hűzött, amelyeket a fiú szinte azonnal és véglegesen elfelejtett. Édesapja 3 évvel ezelőtt egy körvadászat áldozata lett. A tetemet szokás szerint megnyúzták, kitömték, és a zsákmányt a vadász a hazájába szállította. Édesapjuk elejtéséért szép summa ütötte az özvegymarkát, de hát meg kell vallanunk, mondta Csilla, a családot nagyon kellemetlenül érintette édesapjuk elvesztése. Nem is annyira a pénzt hiányolják, amelyet nélkülözniük kell, édesapjuk jól kereső ügyvédember volt, hanem az anyagi haszonnál súlyosabban érinti őket, hogy a P családnál nincs férfi, akire az asszonyok a nehéz órákban, mint a szőlő a betonoszlopokra biztosan rátekeredhetnek és rásimulhatnak. A siker bűn. A fiú valami gyerekes büszkeséget érzett ki Csilla elbeszéléséből. Végtére is, a külföldi vadászok nem mindenkire emelnek puskát, és nem mindenkit tömetnek ki. Nagyon is válogatnak, mivel a vadászjegy méregdrága és csupán 2 felnőtt kilövésére jogosít. Igen, akkoriban így gondolkozott, a siker bűn. Mindenfajta siker. S látta, nem csak Csilla, de a nővér is osztozik ebben a büszkeséghez hasonló érzésben, ami az apjukkal történteket illeti. Úgy érezte, most már nem kell túlzottan udvariaskodnia. Mint aki felmentést nyert, bátran megkérdezheti, lemehet-e valami italért. Megkérdezte Csillától, hol van a közelben borkimérés, aztán válasz sem várva felállt a heverőről. A hölgyek készségesen fogadták a fiú indítványát. A borkimérés 5 perc járásra esett a háztól. A fiú 2 üveg villányi rizlinget hozott, és 1 üveg hárslevelűt az asszonyoknak. Hozhattam volna 4 vagy 5 üveg bort is, gondolta. Csilláiknak meglehetősen jó húzatjuk van. 1 óra sem telt el, és üres lett a 3 üveg. A fiú elnyomta a csikket a hamutartóban, és felállt. Elnézést kért a hölgyektől, hogy ilyen sokáig maradt, de amint mondani szokás, kellemes beszélgetés közben szinte észrevétlenül repül az idő.

0: a férfi ott ült az asztalnál, és kinézett az ablakon. Zöld levelű tujafákat látott, a lába mellett az utolsó üvegbor, amelynek jó háromnegyedét megitta már. Ismét vécére ment, és elfelejtette a nevét. Amikor aztán eszébe jutott, az a téveszméje támadt, hogy bezárták. Rángatni kezdte a kilincset, rugdosta az ajtót. Az alkohol veríték elborította a homlokát, mellkasát, kezét. Végre a zárba helyezett kulcsra merett. Megforgatta a kulcsot, és a vécéből kilépve ismét szabad embernek érezte magát.
1: Csilla kikísérte a fiút az ajtóig, aki megkérdezte, mikor találkozhatnak megint. Az a legegyszerűbb, ha feljön a lakására, válaszolta Csilla, akár holnap este. A nővére csak ugyan hazautazik, nyugodtan beszélgethetnek. Mindezt suttogva mondta, hátra-hátra nézve, mint aki attól tart, hogy a nővére meghallja szavait. Talán hallgatózik, gondolta a fiú, és hirtelen heves vizelési inger fogta el. Persze, a bor állapította meg, de valahogy nem merte Csillától megkérdezni, merre van a vécé. Az asszony, akiről kiderült, hogy nem fakezű és nem süket néma, úgy mosolygott rá, miközben azt mondta, hát akkor szép álmokat és a holnapi viszontlátásra, ahogy egy csillogó szemű szerelmes asszony mosolyog. Valamit zavarta a hebeget, olyasmit, hogy természetesen eljön, és nem is merhetett gondolni ekkora kegyre, mint a holnapi meghívás, végül kezet csókolt Csillának. Aztán halkan behúzta az ajtót maga mögött. Az utcák sötétek, kihaltak, és csendesek voltak. Elhatározta, gyalog megy haza a lakásukhoz. Csilla egyébként nem lakik túl messze tőlük. Valamiképp jobb volt Csillára gondolni, mint a társaságában lenni. Úgy érezte, hogy fülig szerelmes az asszonyba, de jó volt arra gondolni, hogy csak egy nap múlva látja viszont. Akkor már a nővér nem lesz ott, csak a kisfiú, azt is korán ágyba fekteti az anyja. Míg hazafelé tartotta, kaland izgalmát érezte, és nemigen ügyelt arra, hogy lefeküdjön az asszonnyal. Mielőtt hazaért, megivott két konyakot egy eszpresszóban. A vadászoktól nem félt, este 6 óra után tilos volt vadászni, de egy 45-ös pisztolya, féle kisebb ágyú, szarvasbőr zakójának zsebében volt. Titkos vágya volt, hogy hivatásos vadász lesz. De most nem tudott másra gondolni, mint erre a nem mindennapi kalandra. És Csillára.

A férfi a halott várost látta. Nem csak látta, de ott bolyongott a félig és teljesen összeomlott házak labirintusában. A feleségét kereste. A férfi valahogy tudta, hogy az ismeretlen várost egykor perzsák lakták, és egy háború 130 évvel ezelőtt pusztította el. A naptól mustársárgán villogó házak romjai a legkülönbözőbb geometriai formákat öltötték. A férfi hol a sárga porban botladozott a sárga kövek között, hogy átjutva a városon találkozhassék a feleségével. Hol felülnézetben látta a várost és önmagát is, ahogy botladozik a romok labirintusában. Ilyenkor látta túl a városon a bokrok vagy a fák zöld síkját. Talán édes víz is van ott.

Mikor hazaért, szülei aludtak már. Behunyta a szemét, megpróbált végre elaludni. Félálomban egy hajót látott, amely a tengeren a kikötő felé közeledett. Anyja a parton állt és várta, hogy a hajó kikössön. A hajón rég meghalt emberek álltak mozdulatlanul, köztük a nagyanyja, aki az ő születése előtt meghalt már. Anya a tengerpart felé közeledett. Megyek, megyek. Nem jöhetsz, kislányom? Hallatszott a válasz, bár időbe telt. Neked küldetésed van, és azt be kell végezned. Fel kell nevelni a fiad. Te akkor jössz majd, nem sokára, amikor nyílnak a violák. Anya sírva fakadt. A hajó, a tenger eltűnt. Felébredt. Azt álmodta, hogy felébredt. A 45-ös revolvert kivette a párnája alól, kiment a konyhába, és háromszor belelőtt a töltött paprikát tartalmazó lábosba. Maga elé húzta, evett belőle. Azért választotta a töltött paprikát, mert anyja pocsékul főzött. A lábost a konyha sarkába vágta. A lábos darabjaira esett, és a mocskos konyhakövet, a tűzhelyet elborították a lábos szilánkjai, és természetesen a maradék töltött paprika. De hát a konyhakő nem macska húgyos. Mintha akaratlanul is, anyját akarta volna védelmezni, akit nem igen szenvedhetett. Mégis az anyám, gondolta, és ha koszosan takarít is, pontosabban takarítat a bejárónővel. Nincs jogom követ vetni rá. Ha az apám eltűri, én sem szólhatok semmit. Végtére is felnevelt. A választást apámnak köszönhetem főként. De ez az ország és az anyám. Olyannak kell elfogadnom, amilyen. Megváltoztatni nem tudom, nem is akarom megváltoztatni. A gyermek fejjel meg is próbálkoztam vele. Egyenlítő, baktérítő, jó étel a hittérítő.

férfi spirálfüzete lesz a bizonyíték a felesége előtt is, hogy munka közben tört rá a betegség. Munka ártalom. Minden valamire való író részeges volt. És ha éppen nem írt, ivott, mint a gödény. Vörös Marti, Adi, Krúdi, a morfinista csát, Csolnoki. Titkon úgy remélte, hogy ő nem hal meg alkoholmérgezésben, nem őrül meg, és nem lesz öngyilkos. Talán ő az, aki a sors által kiszemeltetett, hogy éljen és írjon.

álmában felesége ismerőseivel ivott. Ő fél részegen. Részegen senki sem látta, tántorogni nem tántorgott. A Marseillaise-t énekelte hamisan teritorokból. A környéken három kocsma volt. A vasútállomás restéje és a két másik. Mindhárom abban hasonlított egymáshoz, hogy padozata nyers, hordószagú hajópadló volt, és kerthelysége zöld, horpadozott fémasztalai, ahol a pincérek keresztnevükön szólították a törzs vendégeket, és a törzs vendégek keresztnevükön szólították a pincéreket. Az egyik kocsmában ringlit és friss lángost lehetett kapni. A fiú emlékezett rá, hogy a cigányoknak bőséges borravalót adott, záróra után mögötte mentek az utcán, és a Marseillaise-t játszották. A kereszt a háborús nótát. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. Az angol katonadalt egy ivó cimborájával énekelte, aztán az ivó cimbora meghalt, részegen. Amikor az anyja marha pörköltet etetett vele, és egy húsdarabtól megfulladt. Így ölte meg a szeretet 35 éves korában. De az akácok virágoztak azokon a tavaszi éjszakákon. A cigányok, megtartva a három lépés távolságot a fiú mögött, húzták a Marseillaise-t. De azokon a virágzó akácokon felakasztott nőket és gyermekeket hintáztatott a lágy esti szél. F külváros volt, és így módon kívánta felhívni a kitűnőnek tartott vadászterületre a néger vadászok figyelmét. A vadászok a zsákmány nyúzása, cserzése, stb. Után fűnekfának pusás borravalót osztogattak. Aztán azt álmodta, hogy a Dunán barokk karosszékekhez hasonló bűzös olajtömbök úsztak lassan, méltóság teljesen. A nap úgy világította meg őket, mintha könnyű, libbenőszárnyú pillangók lettek volna. És íme, az ember önmagához imádkozik, ahogy a konyakot és a fröccsöt is egyedül issza a mindenhonnan kilökött részeges. Uram, miért ne írnánk le a te legendádhoz hasonló legendát, hogy az iszákosság, könnyen belátható, szertartás, szótlan, magányos ima. És az utolsó ítélet. Az ítélet. Bíró és ügyész akarsz lenni, azok fölött bíráskodni, aki például voltam olyannak, amilyen vagyok. Egy tárgy az asztalon, ahol örök üdvösséggel és kárhozattal sújtod az elébe tuszkolt tányérnyalókat. És ugyan milyen jogon óhajtasz ítélkezni, mondd, aki legjobb tudomásom szerint nem faragtál még egy céklát sem, és nem is fogsz. Elvégezzük helyetted a munkát. Te elítélni, ugye? Te akarsz. A mesztelen kezeid nem érezték, hogy a bőrödhöz vagy a téglahúzfokos idegben. Nem dolgoztál a szikvízgyárban, nem emelkedted a 60 kilós ládákat, nem volt a kezedben dinamitrút, amelyel sziklákat robbantottunk a kőbányában. Uram, te, fekete kecske, ha volna igazság ezen a földekén, miért nem vagyok fehér vadász? Talán mások jobban értenek az elejtett emberek kizsigereléséhez és kitöméséhez. És mi lesz az iszákosokkal, a gyógyíthatatlan részegekkel, akik, ha nincs pénzük, eladják feleségük irháját a bizományi áruházban?

A férfi ott ült az íróasztalánál. Egész testéről patakokban folyt a veríték. Delírium trémez. Mégis. Ki tudja. De csupán annyi bizonyos, hogy a férfi látomásait közvetlenül az alkohol váltott

0: oldalára fordult és megmarkolta a 45-ös koltot a hónai alatt. A nyitott ablakon befütyült egy dum-dum golyó, és Csilla nővérének a farra kenődött az agyveleje. A kurva anyját, gondolta a fiú. Muszáj segíteni ennek a lánynak, takarítani. Feltakarítottak mindent annak rendes módja szerint. Aztán a fiú lehajította, ami a nővérből maradt, a sárga keramit kockákkal borított udvarra. Hadd legyen egy jó napjuk a macskáknak is. Mivel a lelőtt nővért a macskák felfalták, Csilla és a fiú között minden megtörtént. Csilla efféléket mondott még az aktus előtt. Ne! Ne! Felébresztett bennem az alvó oroszlánt. A fiú nem így képzelte az ébredező oroszlánokat, és semmiképp nem akart, ha ilyenek, velük lefeküdni. A nőket szerette. Nem az oroszlánokat. Ittak. Még. A fiú mesztelenül horkolt az ágyon. Amikor az asszony, mint valami festőnövendék, fekete-fehér rajzokat, majd színes pasztelképeket készített testéről, felugrott a heverőről, és a szívgödörre mért hatalmas ütéssel megölte Csillát. El akart adni a négereknek. Nem volt lehetetlen, hiszen Csilla markát szép összegütötte volna, ha a rajzokat és a fiú tartózkodási helyét a fehér vadászokkal közli. A fiú minden egyes rajzot elégetett, és a pernyét lehúzta a vécében. Aztán kilépett az utcára, starkójába, pontosan az öreglikba, egy karabé golyó fúródott. A gyerek felsírt, vagy felnevetett álmában. Patkányok futkostak az ágyán, ő rajta is. Aztán egy belémart, ahol mindig a legjobban fázott. Fedetlen besélyénél.
1: A férfi hunyt szeme előtt sárga karikák táncoltak. Majd a karikákból egy sárga halott, egykor perzsák lakta város bontakozott ki. A városon túl tudta, édes vízű patak folyik, és zöld, ismeretlen nevű fő.

0: halál kilovagolt Perzsiából. Hajnóci Péter írásainak részleteit Kaszás Attila és Vallai Péter mondta el. A műsort Hortobágyi László és Markovics Ferenc készítette.
1: A rádiókompozíciót 2004-ben készítették, és legutóbb 2013. január 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.

0: Az ágyban eszem. Jó sűrű a leves. Jó a tonhalsaláta friss majonézzel, rózsaszínű nedvdús hús szafatokkal, a negyedelt főtt tojás szeletkéivel, a sima, gumifehér sarlók bölcsőjében ring a fényes sárga, borhanyos tojás sárgája. Jók a hosszú, hűvös kortyok a tejből, a mézes kalács borsfű barna rugalmassága. A bőséges, meleg, túrós sajtos makaróni, a zöld limabab lisztes jó íze a szájban, és az őszi barack szeletkék édes, szirupos pépje. Jécről írott tanulmányokat olvasok egész nap.
1: A pusztán agyban fészkelő eszméktől óvj, uram. Úgy él a dal, ha a gondolat a gerincben suhan. Fohász öregségért, vagy inkább fohász öregkoromra. A 70 éves költő felkészül, úgy él a dal, életre készül fel. Újfajta életszakaszra. Mind kevésbé intellektuális, mind inkább intuitív költészetre. Arra, amit a hátgerince diktál. Megújuló ösztönökre. Arra, hogy nem bölcs öregember lesz, hanem szenvedélyes bolond, mint halálig. Bekalandozza hát még egyszer mindazt, amit a gerince diktál. Platóni és keleti bölcseleteket, európai és ír históriát, erotikát, szerelmet, színházat, förtelmet, lírájának jelképeit és metaforáit. Mutató ujjának koppanása a verseken. Ezek voltak a fontos dolgok. Ezek a fontos dolgok. Röhögni az egészen.